0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Márciusban tavaszi fáradtság, júniusban vakáció előtti leengedés, szeptember végén még nyíltak a völgyben a kerti virágok, októberben már éreztük az amerikai nyár hívogató balzsamos illatát, de novemberben hullottak az elsárgult levelek, sírt a fáradt őszi szél, és ismét rémálomba szenderültünk, mely legalább 4 évig tart. Mióta Marco Rossi 2018-ban átvette a magyar foci válogatottat, olyan sikertelen éve még nem volt nemzeti 11-ünknek, mint a 2025-ös. Erről lesz szó a következő 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Beddegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztői műsorvezető Edvi László. 10 mérkőzést vívott 2025-ben a magyar labdarúgó válogatott, ezek közül az első történelmi volt, hiszen az 1000. találkozója volt a nemzeti csapatnak, ráadásul nem is buli meccs volt, hanem tétremenő. Egy nemzetek ligája A csoportban maradásért vívott párharc első felvonása. Sajnos a sorsolás szeszélye folytán idegenben került erre sor, Törökországban, március 20-án.
3: A két csapat múltját illetően egyelőre azért még mindig a magyar válogatottnak jobb a múltja, ami a két csapatot illeti, főleg, hogy a legutóbbi mérkőzés 2024 március 22-én, tehát majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt akkor a magyar válogatott nyert Törökország ellen, és a Nemzetek Ligájában is volt 2 mérkőzés 2020-ban, akkor is a magyar csapat nyert 2-0-ra, illetve itt Törökországban 1-0-ra, Isztambulban, az is egy jó mérkőzés volt, Szoboszlai szabadrúgás góljával nyert akkor legutóbb a magyar csapat Törökország ellen, igaz, azt Szivászban játszották azt a találkozót. A magyar csapatban pedig nincs most ott a keretben Várdai Bence, hiszen sérüléssel bajlódik, de nem ő az egyetlen, és hogyha a cserepadot figyelem, akkor azért lehetne persze akár egy újoncot is avatni, hogyha például Osvát a pályára lépne, ő volt a keret tagja 10 évvel ezelőtt, de most újra paksiként ott van, és akár még pályára is lépett. Gulácsi a kispadon, a mérkőzés pedig hamarosan elkezdődik, a játékvezető várja a sípszót, hogy megszólaljon. Vezet a török válogatott Kokcsi góljával 1-0, a bal alsó sarokba lőtte a labdát a török, 20 méterről végül is látta, hogy üresen áll a bal alsó sarok. Nem volt igazi helyzet, de annyira üresen volt a török, hogy valójában adta a lehetőség, hogy lövésre szánja el magát, ezt megtette, és a Benfica középpályása gólt szerzett. Tehát ez nem tudom, hogy mennyire volt benne a mérkőzésben, de 10 percnyi játék után Kökcsü góljával 1-0-ra vezet Törökország a magyar válogatott ellen.
4: Kerkez gólját nem adta meg Iván Krúzsiak játékvezető, mert hogy ott a nagy kavarodás után előre rúgtuk gyorsan a labdát, de ő visszarendelte a szabadrúgást, így aztán Dibusz Dénes újra meg kell, hogy próbálja. Hát kicsi a rakás, nagyot kívánt játszottak a játékosok, de végül Dibusz Dénes megtalálta a labdát az ötös környékén, így aztán a magyar szabadrúgásra folytatódhat a játék. Sajnos Kökcsü góljával, ahogy azt hallhatták, vezetnek már a törökök, a 24. percben járunk 1-0, tehát a török válogatott javára nincs telt ház, nagyjából valóban az a 36-38 ezer ember lehet itt, meg 1600 magyar, akire számíthatunk, és nagyon-nagyon nehezen kezdődött a találkozó, nagyon rosszul kezdődött, hiszen lehetett érezni, hogy a törökök a középpályán, mint a fölényben lennének, és átfutottak a középpályásainkon, és talán ebből lett a gól is, Kökcsű találata, bár azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon jól eltalálta, egy olyan 18 méterről kilőtt a rövid alsó sarkot, de aztán azért már volt helyzetünk Nagy Zsolt, illetve Kerkez révén nekünk is, úgyhogy talán éledezik legalábbis elől a magyar válogatott, de Ugurcsán mind a kétszer remekül védett, most viszont eladja a labdát, megszerzi a Schäfer 20 méterre a kaputól, kiteszi a bal oldalra. Szaboszlai középen, át a jobb oldalra, lehet akár lőni is. Középre ívelődik a labda, Varga lefejeli, ott a helyzet, Schäfer gól! Egyenlítettük! Schäfer! A 25. percben! Gyönyörű támadás végén, egy picit, mintha túljátszottuk volna a helyzetet. Mintha egy picit nem akartuk volna kapura lőni, de aztán Schäfer eltalálta a labdát, nem is jól, de szerencsére a gólvonalon álló török játékos szintén rosszul találta el. Ugurcsán eladta a labdát, Schäfer elvette azt, aztán Szoboszlaihoz került Nagy Zsolttól, a túloldalon Bollához, jobbról jön a labda, nem volt les, Varga visszafejelte, ballal pedig Schäfer bekotorta a török kapuba. 1-1 a találkozó állása. Jön középre a labda, baj van, Aktürkoglu ráfordul, oda teszik a labdát, Baris Yılmaz és egy ütközés teste, Kökcsüt ütközték le a magyar védők, Krúzsák széttárja a kezét, mehet tovább, és egy percen belül vagyunk. Kökcsü már bent fetreng a magyar ötösön, egyébként kiesett, kifeküdt az alapvonalon túlra, nagyon fáj neki, kidobja Dibusz Dénes oldalra a labdát. Törökország, Magyarország 1-1 az ezredik magyar válogatott mérkőzésen.
2: És azt már látjuk, hogy a törökök cserélnek, ugyanis jön Deniz Gül, méghozzá Baris Alper Yılmaz helyére. Tehát nem volt különösebben elégedett ezek szerint Vincenzo Montella a támadó játékával a török válogatottnak. Mi nem cserélünk, de mi is cserélünk. Kata Mihály is pályára lép. Ha jól látom, akkor ő érkezik a magyar válogatottba. Ő volt az, aki nagyon-nagyon sokat melegített, és bizony úgy tűnik, hogy Schäfer Andrást kénytelen lecserélni. A kapitány, hiszen Schäfer többször is a földön volt, és hát finoman fogalmazva is többször is megtaposták, egyszer például Kökcsű, egyszer pedig az első félidő vége felé. Hát nem kapott sárga lapot, de Bárdakcsi volt az, aki elég csúnyán rátaposott Schäfer bokájára, és valószínű, hogy ez lehet az oka a cserének. A második félidőt a török válogatott kezdi, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul.
4: Dibusz felé-veli, Nagy Zsolt felé, Kerkezt. Ezt csúsztatná, de Kerkez ezúttal le sem volt, így aztán török szabadrúgás, de ez egészen biztos, hogy valami taktikai fegyvere a magyar válogatottnak. Nagyon sokat íveljük úgy fel a labdát Nagy Zsolt felé, hogy ő megcsúsztassa azt esetleg Kerkez irányába, és ha ez sikerül, akkor onnan már Kerkeznek szabad útja lehet az alapvonalig, és bizony-bizony azt láttuk ugye a Bornemus játékosaként is, hogy milyen beadásai vannak Kerkeznek, és persze nyilván Nagy Zsoltról se feledkezzünk meg, de ő ezen a mérkőzésen inkább befelé játszik, mint sem a vonal felé. Nézzük a törökök támadását, de szerencsére Kata vele nyúl, de csak egy pillanatra volt nálunk a labda. Kenan Yıldız, átlépik a törökök, Aktürkoglu a 16-osnál, és lőhet, de szerencsére fölé megy. 18-ról lőhetett a Benfica támadója, de fölé egy olyan 3-4 méterrel, ez sem volt igazán veszélyes Dibusz kapujára. 68. perc, 1-1 a mérkőzés állása. Nagyon jól védekezünk, ha kell, önfeláldozóan, rengeteg mozgással belemegyünk a párharcokba, és ezekből a párharcokból zömmel jól jövünk, és egy-két török játékoson látszik már egyébként, hogy nem tetszik neki a magyar válogatott kemény játék. A Dibusz rúghatja ki a labdát, nyilván a Füsszóból kitalálták, hogy nálunk van a labda. Varga elfejel né, de mögülle el tudják csúsztatni, Orbán már rúgja is vissza Bolla felé, Bolla mögött ott van Elmali, elfejeli, Aktürkoglu meg tudja csúsztatni Gül felé, Gül pedig hátulról két kézzel, Dárdai szerintem ellökte, de nem baj, hogy ezt nem fújta le Krúzsák. De sajnos visszakerül a törökökhöz a labda. Akaydin átforgat a jobb oldalra. Aztán Köpcsű vissza tudja tenni sajnos, és most viszont akár az alapvonalról jöhet a beadás, a törököktől jön is az a beadás. Ajajajaj, sajnos a második vonalból érkezik a második török, a másik benfikás játékos, Aktürkoğlu, és 7 méterről befejeli a törökök újabb vezető gólját. A 69. percben tehát 2-1-re vezet Törökország. Hát, hogy mondjam, ez szerintem nem volt benne a mérkőzésben, de azt lehetett ott érezni, hogy amint teret tudtak szerezni a törökök, és ahogy be tudták adni, senkitől sem zavartatra az alapvonalról, akkor már nagy baj volt. Egy török játékos feje előtt még elcsúszott a labda, de érkezett Aktürkoğlu, és befejelte a törökök újabb vezető gólját. Törökország tehát 2-1-re vezet. Elvégezték a bedobást a törökök, Çalhanoğlu középre ívelni a labdát, egy magyar lábon megpattan, ki tudjuk rúgni, de már összeszedték a hazaiak. Elmali a bal oldalon Szoboszlaival szemben cselezget, és kénytelen visszafordulni és hátraadni a labdát egészen Bardakcsiig. Bardakcsi már íveli fel Aktürkoğlu felé, elfejeli az Dárdai, összeszedné Niki Cser, lehet, hogy hagyni kellett volna inkább Nagy Zsoltnak, mert megint a törököknél a labda, most biztosan nagyon-nagyon felelkesültek, jó lenne néhány magyar támadás, jól megkomponált támadás, de minden esetre elsősorban persze a fegyelmezett védekezés a lényeg. Jükszek a jobb oldalra teszi ki a labdát. Kakvecsi is megkapta, megismerkedhetett a labdával, aztán Çalhanoğlu, Akaydin, megint a jobb oldalon a törökök, Mert Müldür középre íveli, megint Aktürkoğlu mellett teszi, a baj van, 3-1. Ez egy nagyon szép támadás volt. Aktürkoğlu nem a kapu felé fordult, hanem mellett tette le a 73. percben a labdát az érkező társának, és végül megszerzik a törökök a harmadik gólt, kilőtte a hosszú sarkot sajnos Dibusznak, ezúttal esélyesen volt, érezni lehetett, hogy a törökök nagyon belelkesültek, most már én azt gondolom, hogy gólt kell szerezni, egyébként a gólt a nemrég becserélt Irfán Kakvecsi szerezte, a 70. percben bejött, a 73. pedig gólt szerzett, mindenképpen jó lenne, ha legalább még egyszer be tudnánk találni a török kapuban, mert akkor van igazán esélyünk. Gyönyörűen tette vissza mellel a labdát Aktürkoğlu. Ez egy klasszis megoldás volt. Kakvecsi pedig a két védő között hiába csúszott ott, ha jól láttam, talán Orbán el tudta lőni. Orbán is csúszott, megcsúszott Dárdai is, de a lábak között utat talált Kakvecsi lövése a hosszú alsó sarokba. És lassan-lassan itt a vége. Nézem Iván Kruzsiak játékvezetőt, és ebben a pillanatban a szlovák játékvezető hármat fúj a sípjába. Így aztán vereséggel zárul a magyar válogatott ezredik válogatott találkozója, hivatalos válogatott mérkőzése. Magyarország, Törökország 3-1. A 9. percben Köpcső révén teljesen megérdemelten szereztek vezetést a törökök, de aztán magára találta a magyar válogatott, helyzeteket dolgoztunk ki, de Kerkez, illetve Nagy Zsolt lövését Ugurcsán még védte. Egy letámadás után azonban Ugurcsán eladta a labdát, visszatámadtunk, és végül Séfer András betalált és egyenlített. Az első fél időben ezután inkább az történt a pályán, amit a magyar válogatott akart. Helyzeteket alakítottunk ki, de nem rúgtuk be őket. A fordulás után azonban nem jött a nyomás, azon a nyomás, amire számítottunk a török válogatottól. Ennek ellenére a 69. percben Aktürkoğlu sajnos betalált, majd nem sokkal később a 73. elképesztő gólpasszt adott mellel, a nem sokkal korábban vissza beálló Kakvecsinek, aki kilőtte a hosszú sarkot. Ezután a magyar válogatott mindent megpróbált, Marco Rossi cserélt, amennyit lehetett, de már nem tudtunk igazán veszélyeztetni. És így aztán nem is lehetett más a végeredmény. Törökország, Magyarország 3-1. Ez azt jelenti, hogy vasárnap a Puskás Arénában 2 gólos hátrányból indul a magyar válogatott. Nem lehetetlen ledolgozni, de ennél sokkal jobb játék szükséges majd, különösen a két fél idő kezdését tekintve. Még egyszer a végeredmény, tehát Törökország, Magyarország 3-1.
2: Az ezredik meccs tehát nem lett sikeres, és sem az eredmény, sem a mutatott játék nem volt biztató a 3 nappal későbbi visszavágó előtt.
5: Azt, hogy honnan jössz, soha ne feledd, koronás címer a szíved felett állt egy hatalmas molinón a himnuszok alatt, a kapu mögötti lelátón, fölé pedig a magyar címert, a Szent Koronás címert húzták ki a szurkolók. Látványos élő képpel kezdődött tehát a mérkőzés a lelátón, és a szurkolók azonnal rá is kezdenek. Magyarország, Magyarország, hely-hely, Zenga Puskás Aréna lelátója. Piros-fehér zöldben a magyar csapat, csupa fehérben a török válogatott. Vegyük át a kezdő csapatokat. Márko Rossi 3 helyen változtatott, kikerült a sérült és eltiltott Séfer András és Nagy Zsolt, valamint kikerült Nikicser Tamás is a kezdőből. Dibusz a kapuban, Fiola, Orbán és Dárdai alkotják a védelmet, a jobb szélen Bolla, a bal szélen pedig Kerkez, középen Dárdai Bence és Vécsei Bálint. Dárdai Bence révén újoncot avat Márko Rossi a törökök ellen. A támadósorban pedig Gazdag Dániel, Szobosztai Dominik és Varga Barnabás.
6: A törököknél is 3 változtatás, Csakir a kapuban a biztos pont, Elmaili, Bardakcsi, Akaydin, Müldür a védő négyes, Yüksek és Csahanoglu ott a védők előtt, Aydin, Güler, Yildiz és Aktör Koglu pedig a további 4 labdarúgó. Szóval náluk Yüksek, Güler és Müldür bekerült, még Kökcsű sárgalapos eltiltás miatt nem játszik a mai összecsapáson, Ayhan és Yılmaz is kikerült a csapatból. Yılmaz egyébként veszélyes volt az előző mérkőzésen, a Galatasaray labdarúgója 10 gólnál jár már a bajnokságban. A törökök kezdenek, Felix Zweier, egy német játékvezető, no meg körülbelül még 5 német az, aki a mai mérkőzés dirigálja. Elkezdődött a találkozó.
5: Nem is bedobás, hanem szabadrúgásra jön a török csapat, akkor ezt kérte számon Gazdag, már értem, mert szabálytalanságot én sem láttam. Jöhetnek a felezőtől, a bal oldalról szabadrúgással a törökök, Bardakcsi pedig már el is végzi.
6: És a bal oldalt jönnek előre, de csak pár méter tudott megtenni ott Elmaili, hogy aztán majd bedobással jöhet ismét a török válogatott. Maga elé teszi Yildiz, Fiolával szemben. Yildiz elmegy Fiola mellett, az alfonalon táncoltatja a labdát, visszateszi Elmaili, és aztán már a 16-os sarkánál vissza Csahanoglu egy esernyőcsel, és aztán lelopják a lábáról a labdát, jöhetne a magyar válogatott. Szoboszlai megjátsza, Varga bele az emberbe, szabálytalanság nincs, lehet tovább, jönnek a törökök, érthetetlen, jönnek a törökök, Güler ellövi mellé, lehet, hogy a kapufát is érintette, Felix Zweier mit művel? Nem adja meg egyszerűen annak a lehetőségét, hogyha Varga elesik a labdával, hát gondolom nem magától, de hogy elképesztő, ráléptek a lábára ráadásul. Hát érdekes.
5: Egészen hihetetlen.
6: Feri, mit szólsz mindez?
5: Hát nagyon rossz felfogásba vezeti, és ugye sosem kéri az ember, hogy hazai pályát fújjon, de azért az egy 70 ezer néző előtt ilyen nagyon nem szokás. Tehát nyilván nem kell, hogy befolyásolja a nézők, de ezek egyértelmű faltok, és nagyon furcsa ez számomra. Nem adja meg azt a tiszteletet, ami szerintem megérdemelne a magyar csapat.
7: Utána azt megköszönhetjük mondjuk Zweiernek, hogy Dibusz beleért Güler lövésébe a lassítások alapján, úgyhogy szögletnek kellett volna jönnie, végül mi jöttünk kirúgásra, de a labda megint csak a törököknél, és a jobb oldalon kapja meg Müldür. Előtte Aydin kéri Müldür, befelé cselesz, beteszi középre, Vécseiről elpattan, végül Csahanoglu begyűjti, és meg is tudja játszani Aktür Koglut, ott a helyzet, eltolja a labdát, 11-est ad a török játékvezető, illetve a német játékvezető, hát ez egy freudi elszólás volt a részemről, azonnal határozottan befújja a büntetőt, hát megvárjuk mi a lassítást, hogy mi történt, Zweier nagyon, nagyon egyértelműen
5: jelzett. Alapjába véve ezt meg lehetett adni. Nekem azzal van a problémám, hogy az elmúlt 5-10 percben olyan nyomást helyezett ezekkel a egyértelmű nem megadott faltokkal a csapatra, hogy áttevődött a súlypont, amit ér felünk, és egy picit a játékosokat is kizökkentette ezáltal, mert mindenki elkezdett az előző szituációval foglalkozni, most pedig folyamatosan elvitte ez a játékosok fejét, el voltunk csúszva védekezésbe, és itt pedig egy ütemtelen becsúszás. Tehát ez maga az utolsó eset, ez jogos 11-es. Az előzmények viszont szoros összefüggésben vannak ezzel az esettel, nekem ez a problémám.
6: Fiola volt a szabálytalan, hát maga a csoda, hogy nem állította ki a játékvezető, de A 37. percben 11-eshez jut a török válogatott. Csalhanoglu a labda mögött, fújol a Puskás Aréna. Dibusz Dénes rajta múlik, hogy ez most gól lesz-e vagy sem. Csalhanoglu nekifut, ellövi gól. A bal alsó sarokba lövi, 4-1 összesítésben, innen nagyon nehéz. 3 gólt minimum kell rúgnia a magyar válogatottnak. A 38. percben a csapatkapitány Csalhanoglu ebben a Nemzetek Ligája sorozatban a 7. mérkőzésén a 2. gólját szerzi. Hát innen nagyon nehéz lesz.
7: Kár érte, nyilván kár érte, főleg azért, amit láttunk az első 35 percben. Törököknek a 34-ben jött az első kapura lövésük talán itt Güler részéről, aztán itt a másodikból, a büntetőből megszerezték a vezetést. Egyértelműen jobb volt a magyar válogatott eddig, ezt kéne folytatni, na meg persze be kéne rúgni a helyzeteket, mert gól nélkül nehéz lesz. 2 gól biztos kellett volna legalább a hosszabbításhoz, hát most a hosszabbításhoz kell 3 jelenállás szerint, a 38. percben járunk, és kétségünk sem lehet afelől, hogy a törökök innentől még lassabban fogják csinálni azt, amit eddig csináltak, még többet fognak a földre feküdni egy-egy szituáció után. Remélem, hogy nem fogja meg a magyar csapatot ez a gól. Szoboszlai előreíveli, nem tudja sajnos Dárdai Bence bent tartani. A szögletzászlótól jöhet bedobással a török válogatott saját térfeléről, és természetesen jó lassan veszi fel a labdát Müldür Gülernek, aztán bedobja, visszakapja tőle, és íveli fölfelé. Dárdai Márton tudja átvenni, belepöcköl, visszafejeli Varga, ott van Szoboszlainál, a 16-os vonalán a passz nem jó sajnos, és ezzel indulhat egy török kontra. Yildiz gyorsíthat rá, üres a jobb oldal, inkább a bal oldal teszi Aktürkoglunak. Aktürkoglu vezeti rá Fiolára, átteszi a túloldalra, szerencsére egy picit hosszú, de még ott van a labda a törököknél, visszakészített labda 2-0. Arda Güler eredményes a 39. percben, hideg zuhany itt 2 perc alatt a Puskás Arénában. Egy gyors török ellentámadás, és hiába volt hosszú az első passz, még elérte ott, talán Aydin volt az a jobb szélen, aki aztán visszagurította, Güler pedig 11-12 méterrel a hosszúba passzolt. 2-0-ra vezetnek a törökök, összesítésben pedig 5-1. Hatalmas kár ezért.
6: Hamarosan jön az utolsó perc a rendes játékidőben.
7: Ugyanakkor Gulácsira visszatérve, ugye vele kapcsolatban is lehetett olvasni, hogy nem 100%-os, lehet, hogy ez is benne van, akár csak Sallainál, hogy Gulácsi ezúttal nem kapott lehetőséget a válogatottban. Viszont ezen a 2 mérkőzésen több újoncot is avatott Márko Rossi, Osváth Attilát említette Katona László, hogy bemutatkozott Isztambulban, itt pedig Puskás Arénában előtt Árdai Bence, majd Tóth Alex is pályára léphetett karrierje során először a címeres mezben. A bedobást követően szöglet következik, a törökök végezhetik el a bal oldalról, és most Csalhanoglu sétál oda szép lassan, hogy majd középre ívelje. Már a 90. percben járunk, 2-0-ra vezet Törökország, összesítésben pedig 5-1-re. Csalhanoglu kis szögletet végez el, Yilmaz kapja és egy csellel elindul, aztán íveli át a túloldalra, még egy fejes és még egy török gól. A 90. percben 3-0-ra módosul az állás, aki szerzi, az pedig a 14-es számú Bardakcsi, sárga lapja után góllal is feliratkozik a jegyzőkönyvbe. Hát ezzel azt hiszem, hogy a leginkább reménykedők és legbizakodóbbak is végleg elvesztettek minden reményt, hogyha eddig volt is még bármennyi bennünk. A 90. perc 3-0, összesítésben 6-1-re vezetnek a törökök. Azért 2 szezont eltöltött a magyar csapat a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályában. Itt a vége, Félix Fájer lefolja a mérkőzést. Főleg az első marad emlékezetes 2022-ben, amikor is az angolokat oda-vissza vertük. A németek ellen 4 pontot szerzett a magyar csapat, és a második helyen végzett a csoportjában. Most viszont búcsúzik a Nemzetek Ligája A divíziójától a magyar válogatott, miután a török csapat 3-0-ra győz a Puskás Arénában, összesítésben pedig 6-1-re győzi le Magyarországot.
6: A Puskás Arénában is nyertek a törökök, Magyarország-Törökország 0-3, összesítésben 1-6, a magyar válogatott kiesett a B divízióba az elitligában a félholdasok. A 27. percben Dárdai Márton indítása után Gazdag Dániel ugrott ki a 16-oson belül, és a jobbról Csakir kapust nem tudta átemelni a török hálóőr, remekül kapott bele a labdába. A 31. percben Szoboszlai Dominik végzett el szabadrugást 25 méterről, a labda a felső lécen megcsúszva szállt a kapu fölé. A 36. 11. percben Jükszeket buktatta a 16-oson belül Fiola, a megítélt 11-est Csánoglu a bal alsó sarokba lőtte. Két perccel később Aktürkoglu beadása, vagy átadása még hosszú volt Aydinnak a büntető területen belül, de az átadása pontos volt Arda Gülernek, aki 10 méterről a jobb sarokba lőtte a labdát Dibusz mellett. 2-0 volt az állás az első félidőben, összesítésben pedig már 5-1 a félholdasoknak. A második félidőben Tóth Alex személyében újoncot avatott Marco Rossi, a törökök uralták a mérkőzést, náluk is Akcsicsek révén egy első alkalmas labdarúgó. A 90. percben Yilmaz baloldali beadását Badakcsi borintotta a bal sarokba, ezzel 0-3. Vereséggel zárta a 2024-25-ös Nemzetek Ligáját a magyar válogatott, így jövőre majd a B divízióban folytathatja. A törökök az A divízióban, a teltházas Puskás arénában. Zweier játékvezető azért tett azért, hogy érdekes legyen az összecsapás. Magyarország-Törökország 0-3 összesítésben 1-6.
2: Hát, ezt tituláltam úgy a bevezetőben, hogy márciusban a tavaszi fáradtság lett urrá a csapaton. Elbúcsúzott a gárda a Nemzetek Ligája A osztályától, de akkor abban reménykedtünk, hogy majd ősszel a komolyabb tétmeccseken olyan sikert ér el, amelyre 40 éve nem volt példa. Erről is szó lesz hamarosan.
0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Üresen áll. Vége az évnek, pont ez a lényeg, a csomagom kész van, a küszöbön áll. Oly nehéz most jónak lenni, el se tudnád képzelni, annyi mindent meg kell tenni, de nem ígérem, hogy jó leszek. Az az egy fontos, legyetek jók most már, nem kell túl sok a holnaphoz, legyen szent most nekünk a játék, legalább egyszer még. Énekelte a Napóleon Boulevard a 90-es évek elején, nem sokkal azután, hogy a magyar foci válogatott 1986-ban utoljára szerepelt világbajnokságon. 2025-ben, szeptemberben kezdődött a VB-s elejtező sorozat, de mikor az iskola udvara üresen állt, még két semmiről sem döntő meccs várt a válogatottra. Mondhatjuk felkészülésének, mondhatjuk barátságosnak, mondhatjuk kötelezően letudandónak, de inkább idézzük a Napóleon Boulevard ismét, legyen szent most nekünk a játék legalább egyszer még. No hát ennek a jegyében június 6-án Svédországot fogadtuk.
1: A két törökök elleni vereség után törökök, török játékvezetővel az első 2025-ös győzelemért, ugyanis Attila Karaulán vezeti ezt a mai mérkőzést, és hát a magyar válogatott felállásában ugyan nincs változás, a nevekben természetesen igen, mert ahogy azt megígérte Marco Rossi, ezen a mérkőzésen nincs keretben sem Varga Barnabás, sem Kerkez Milos, és a felállásunk sem nagyon változott, mégis lesz benne majd újdonság elsősorban a támadójátékban. A magyar válogatott a Dibusz, Balog Orbán, Dárdai Márton, Bolla, Dárdai Bence, Schäfer, Nagy Zsolt, előttük Szoboszlai és Gazdag, Sallai 11-jel játszik majd a svédek ellen, és hát reméljük, hogy megszerezzük első győzelmünket 2025-ben.
2: A svédektől visszapattan ott van Nygren, rőjük már ki Willy Orbán, sajnos pont Larsson lábára, Holma jobb oldalon be tudja adni, inkább cselez, aztán belevezeti ott Willy Orbánba, akiről meg szögletre megy ki a labda. Az egyperces hosszabbítás tulajdonképpen már lejárt, de a török játékvezető érzésem szerint engedni fogja, bár egyetlen svéd játékos sem rohan oda, sőt Ájari még egy kicsit a lábát is fogja, tehát talán sikerülhet még ez a jobb oldali svéd szöglet, tehát inkább ne sikerüljön, nem kívánom nekik azt, hogy sikerüljön. 0-0-ás mérkőzés állásnál most már 47. percben, ha szigorúan nézzük, és Elanga roppant lassan sétál oda. Na Balázs, hát remélem, hogy valaki kifejeli, és akkor lezárhatjuk az első félidőt majd Bene Ferenc gyors értékelésével.
1: Elanga lesz az, aki jobb oldalról íveli be majd a svédek szögletét, tényleg rúgjuk ki a labdát, fejeljük el, csinál egyen belőle baj. Na, ívelődik a szöglet, jön középre, Szoboszlai fejeli ki már negyedszer, nézem a játékvezetőt, szájába vette a sípot, és ebben a pillanatban Attila Karaulán az öltözőben rendeli a csapatokat, 45 perc plusz 2 perc a játék után, Magyarország-Svédország 0-0.
2: És a svédek ellentámadását már egy szabálytalansággal most megállítjuk. Gazdag Dániel volt talán, nem Nagy Zsolt, aki kapis egy sárgalapot, de ez egy ilyen taktikai szabálytalanság volt, ami muszáj volt, mert jöttek ott hirtelen 3-4 svéd játékos is, ami baloldali védelmünknél, és ha nem állítja meg Nagy Zsolt őket, akkor azért egy veszélyes helyzet lehet volna. Így viszont szabadrugás, majd amit Salétrosz és Ajari közösen összehozzák, ott velük szemben Sallai igen közel, mint sorfal, de aztán már elvégezték a szabadrugást a jobb oldalról. Egdal, Nygren, és 1-0-ra vezetnek a svédek. Ballal a jobb felső sarokba betekerte, 13 méterről a gyorsan elvégzett szabadrugás után. Sajnos ez az igazi hidegzuhany a 49. percben, a második félidő 4. percében a mérkőzésen megszerzik a svédek az első próbálkozásukból itt a második félidőben a vezetést. Így aztán Magyarország, Svédország 0-1, erre utalt Bene Ferenc, és egyébként az első félidőt követően, hogy sajnos megbosszulhatja magát a több kihagyott helyzet, és hát volt helyzetünk az a Schäfer lövés itt az első részében, első percekben, a második félidőben is.
1: Hát majdnem ugyanilyen helyzetet hagytunk ki az első félidőben, ezt most Nygren egészen elképesztően szépen csavarta be a jobb felső sarokba, Bene Ferenc.
3: Hát az a problémám, hogy talán a legkisebb helyzet volt ez a mérkőzésen, és továbbra is azt mondom, hogy nemzetközi szinten nem lehet ilyen helyzeteket elszórakozni, és nem azt mondom, hogy a magyar válogatott nem akarja ezeket kihasználni, hiszen mentalitásban és hozzáállásban a top szintet nyújt a válogatottunk, de az, hogy ennyi fölélővés van, ennyi kaput el nem találó lövés, ez probléma. A svédek gyakorlatilag két helyzetből egyet bevertek, és ez kifejezetten a hatékonyság számlájára irandó.
1: sajnos megint Nygren az, aki rávezetheti a labdát egy az egyben Vili Orbánra, aztán Szemának teszi Szemecsel, Orbán azonban nagyszerűen ott volt, és

0: ékszer el, hogy Bulla Bendegúz révén indulhatunk előre. Tóta lesz, kihelyezkedik a jobb oldalra, és elindítja Sallait. Sallai futásban sokkal gyorsabb, mint ilyen óriási zicser, és mellé! 7 méterről mellé emeli Sallai Roland. Ez a mérkőzés zicsere volt a 62. percben. Jaj, de kár érte. Hát tényleg mit rúgunk be, ha ezt nem? Csongvai elindul, és kapja is a labdát, hogy kapná a labdát Sallai, de Ekdál haza tudja fejelni, nem haza, de legalább fel, így is azonban Sallai majdnem megkaparintja, azonban a lefejelt labdáját elrúgták a svédek, de nálunk egészen pontosan Tóth Alexnél a labda. Nikicser megküzdött érte, és most már Sallainál van a bal oldalon. Elindul az alapvonal felé, Sallai visszateszi sarokkal Nikicsernek, aki nem nagyon számított rá, de azért megszerezte. Egy cserel átveri, ott Hugo Larsson középre teszi, leveszi a labdát a 16-oson. Négo Tóth Alextől visszakapja. Négo középre, bele tud piszkálni. Olsen szerintem nem tudta, nem látta, hogy nincs ott játékos. Óriási baj van, mert hogy Elenka simán lefutott a Szalai Gábor. Atyaisten, és berúgja. Nem rúgja be. Hát ez csak rajta volt. Meg Dibuszon. Beleír Dibusz Dénes. Szöglet lesz. Azt mutatja a játékvezető, hogy bizony szöglet lesz. Hát Elenka, ez legalább akkor az ígyszer volt egyébként, mint amekkor az ígyszert Sallai Roland kihagyott. Én már bent láttam, de ezek szerint Dibusz azért most óriásit védett, akkor dicsérjük meg őt. És hátulról építkezünk Orbántól.
1: Igen, hát ez a hajó már elment, egyelőre ezt kell eldönteni majd, hogy négy védővel, vagy pedig az alapfelállással játszik, például Azerbajdzsánban a magyar válogatott, ezt majd Bene Ferenc a mérkőzés után még taglalhatja. Itt most hátul adogatunk, aztán előre a jobb oldalon, talán felgyorsítunk, Tóth Alexék jó voltából, ott megy Schäfer is, Csobot lesen van, a labda odapattan Négo irányába, de azt hiszem, hogy ez svéd bedobás lesz, így is van. Jól látható módon, hát csalódott, majdnem 70 ezer ember itt a Puskás Arénában, ezen a péntek estén, ezen a tikkasztó nyári napon, annak is a végén. Ez a meccs nem jött össze, a 3-0 az szerencsére a svédeknek sem, de 2-0-ra így is nyertek, úgy, hogy ebben a meccsben sokkal, de sokkal több volt magyar részről, de a végeredmény egyelőre az, amit magyaráznunk kell, és a 2-0-ás vereséget. Hát nézzi a török játékvezető, iszonyatosan lassan végzik el bal oldalról, a bedobást a svédek, na most megtörtént, aztán egy fejelés kifelé, és itt a vége ennek a mérkőzésnek, mert hogy Magyarország 2-0-ra kikapott hazai pályán felkészülési mérkőzésen Svédországtól.
0: Így van, Magyarország, Svédország 0-2, pedig nem úgy kezdődött ez a mérkőzés, hogy a találkozó végén szomorkodik a Puskás Aréna megtöltő magyar közönség, a magyar szurkolótábor, hiszen az első 5 percben 3 lehetőségünk is volt, de sajnos nem éltünk vele. De még utána is elsősorban a magyar lábakon járt a labda, és a svéd védelem könnyen zavarba hozható volt. Ennek ellenére aztán Elenka végül helyzetbe került, valahogy a 33. percben kiugrott, a sebességét kihasználva lefutotta a magyar védőket, Dárdai Mártont, illetve Orbánt, valamint Balogh Botondot, és 16 méterről jobbal a felső kapufát talált el. Hát valljuk be, ekkor szerencsénk volt. A fordulás után megint jobban kezdtünk, megint volt helyzetünk, és megint elhibáztuk. És aztán az ellentámadásban a 49. percben a svédek betaláltak, ugyanis Nygren jobbról, bal lábbal 13 méterről becsavarta a jobb felső sarokba a labdát, 0-1. De nem kellett volna sokáig szomorkodnunk, ha a 62. percben a mérkőzés legnagyobb zicserét Sallai Roland berúgja. A beállt Tóth Alex tökéletesen ugratta ki Sallait, aki elviharzott, 7 méterről jobbról keresztbe ellőtte a kapu előtt a labdát, és aztán megpecsételődött a sorsunk, mert hogy Dibusz a saját 16-osán belül odaajándékozta a labdát Ajarinak, ráadásul jobbra ki is húzódott a kapu elől, és a visszarugott labdátból Ajari megszerezte a svédek második gólját. A magyar válogatottnak még a hite is tulajdonképpen elveszőben volt. Átálltunk ugyan egy 4 védős rendszerre, megpróbáltuk ezt is, hát ha ez jobban működik, Elengát azonban így sem tudtuk igazán tartani. Akkor került zicserbe, amikor akart, berúgta a harmadik gólt, és szerencsére néhány centis lesről. Ezen kívül is volt még egy óriási zicsere. A magyar csapat akart, támadott, de ekkor már nem igazán jelentettünk veszélyt a svédek kapujára. Még egyszer tehát a végeredmény Magyarország, Svédország 0-2.
2: Hát ekkor még nem tudtuk, hogy Svédország az egész 2026-os VB-re kvalifikáló sorozat legnagyobb negatív meglepetését okozza majd az ősszel. Egyébként nem is érdekel ez minket, Mi a júniusi évzárón a bakúi kirándulásra koncentráltunk, hogy az év felénél legalább jól mutasson a válogatott mérlege.
3: Dárdai Márton a felezővonal közelében járatja körbe-körbe a labdát a magyar együttes, visszahúzódik saját tér felére Azerbajdzsán. Schäfer labda átvétel 20 méterre a kaputól, lesodorják a labdát Bolla lábáról, de maradt támadásban a magyar együttes. Megindul be középre Sallai, cseleket követően megjátsz a jobb oldalon Tótot, nincsen beadás, egy tolt passz középre Négótot, majd a centerezés és a gól! Vezet a magyar válogatott Varga Barnabás fejes gólját követően a mérkőzés 5. percében. Egy remek beívelés attól a Négótól, aki szinte a szöglet zászló mellett kapott labdát, Tóth Alex-től, majd a centerezést nagyon közelről, nagyjából 6-7 méterről fejelte a kapuba az a Varga Barnabás, aki teljesen szabadon várhatta ezt a labdát a védő gyűrűjében. Megvan a Rossi Éra 100. gólja. Ennek a 100. gólnak a szerzője pedig az a Varga Barnabás, aki Azerbajdzsánban a felkészülési mérkőzés 5. percében volt eredményes, egy középre ívelt labdát fejelt a kapuba, Varga Barnabás góljával tehát előnyben a magyar együttes, 5 perc telik el lassan a mérkőzésből, és ez azt jelenti, hogy jól kezdődik a találkozó, megszakad a gólinség, és a Varga Barnabás, aki Svédország ellen nem szerepelhetett, mivel sérülés miatt nem léphetett pályára, most góllal tér vissza. Időközben egy azeri támadás, amit viszont elszórakoznak a hazaiak, és aztán már Dárdai Márton hozta volna ki a labdát, de Sallai is labdát veszít, úgyhogy jöhetnek az azeriek. Körbe-körbe jár most a labda, Csafár Kuliev, ő viszont elpasszolta Nuriev mellett, úgyhogy bedobás következik. Igaz, hogy egy magyar lábról pattan ki, ezért Nuriev kezében a labda. 7. perc a mérkőzésen, Varga Barnabás 5. percben szerzett góljával előnyben, tehát a magyar válogatott Azerbajdzsánban. Hogyan látták az eddig eltelt perceket, valamint a gólt szakértőinkben Ferenc és Vukovics László?
4: Megmondom őszintén, nagyon örülök a gólnak, hiszen első gólt, első helyzetét a magyar válogatott gólra váltotta, ráadásul Varga Barna, úgyhogy ez tovább erősíti az ő önbizalmát, és hát egyértelműsíti a magyar válogatott centerét. Viszont egy nagyon tudatos akció volt, Tóth Alex belépésével, Négó beadásával, és Varga ott volt, ahol lennie kell, két védő között fél pozícióba, beadás pont eltalálta, és mintaszerűen fejelte be a jobb alsó sarokba.
3: Azeri szöglet közben egy beívelés a jobb oldalról, majd egy fejes, és ott az egyenlítő gól azeri részről, nagyon közelről eredményes Dadasov. A szögletet követően volt két azeri fejes is, nem sikerült felszabadítanunk, és úgy tűnt, hogy Tóth Balázs akkor, amikor a kapu előtt belepaskolt a labdába, mintha megrúgták volna, vagy meglökték volna, szabálytalankodtak volna vele, de a játékvezető először bemutatott a kezdőpontra, tehát megadta a gólt. Most Nagy Zsolt labda szerzése középre, Vargához egy lövés, és Szoboszlai gólja! A mérkőzés 33. percében Nagy Zsolt szerzett labdát a bal oldalon, meghúzta az alafonal felé, középre adta, Varga átvette és lekészítette lövőre annak a Szoboszlainak, aki jobbal, nagyjából 12 méterről lőtt a bal alsó sarokba, ahol a kapus még beleért, de onnan a hálóba vágódott a labda, úgyhogy Szoboszlai Dominik góljával újra előnyben a magyar együttes Bakuban, Azerbajdzsán ellenfelkészülési mérkőzésen. Így kell ezt csinálni.
1: És ha minden igaz, akkor itt a végeredmény. Megvan az idei első győzelem Marco Rossi együttesének, hiszen Magyarország, Azerbajdzsán 2-1.
2: Meg lett 2025 első győzelme. Ennél többet ez a júniusi meccs nem ért, mert felkészülésnek nem igazán volt jó, ám szeptemberben egy magasabb osztályban kellett bizonyítani, mint 2025 első felében. Hamarosan erről lesz szó a visszajátszásban.
5: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
2: 1986-ban szerepelt utoljára a labdarúgó válogatottunk a világbajnokságon. Azóta igazából esélyesen volt eljutni oda. A 2026-os világbajnokságért egy ideálisnak mondható csoportba került, 3 csapat volt rajta kívül ebben a csoportban, a nagyon erős Portugália, a meglehetősen gyengécske Írország és a semmilyen szinten nem jegyzett Örményország. A csoport első közvetlenül kijutott a világbajnokságra, a csoport másodikoknak pedig pótselejtezőt kell vívni, ezért a lehetőségért. Abban persze biztosak voltunk, vagy legalábbis attól tartottunk, hogy a csoport elsőség Portugália előtt nem lesz meg, de azért mindenki bízott a második hely elérésében. És ráadásul egy kettes számú kulcsmeccsel is kezdődött ez a bizonyos selejtező sorozat. Szeptember elején, szeptember 6-án Írországba utazott a magyar válogatott, és már akkor is éreztük, hogy ez a találkozó nagyon-nagyon fontos lesz az esetleges második hely szempontjából.
6: Megkezdődik a küzdelem a világbajnoki részvételért a magyar válogatott számára is. Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat Dublinból. A magyar labdarúgó válogatott Írországban vág neki a világbajnoki selejtező sorozatnak. A bal oldalon Sallai kéri el, mellette zárkózik Kerkez, Sallaival szemben Smorix, jön egy beadás a bal oldalról. Ez Vargának nem jó, Daherty fejelte ki a 16-oson kívülre, Stice visszaemeli, Varga helyzetben, és gól, gól, gól, mert megadja a játékvezető. A mérkőzés második percében előnyhöz jut a magyar együttes Varga Barnabás góljával. És ezek szerint nem volt les. Álomkezdés, Varga Barnabás. Szalai a labdával, most megint a magyar csapat próbálja építeni a saját támadását. Orbán hátul a felezővonal közelében, Szalai egészen hátra, méghozzá a kapushoz, Dibusz Déneshez. Ő pedig nyújtja előre, Vargát keresve ott el tudta bólintani Rahörti, de Négóhoz pattan a labda, Négó pedig szépen megtartja, tisztára játsza magát, és Tótot választja, aki a felező vonal közelében üres területet talál maga előtt. Stice kanyarítja át a bal oldalra, remekül játszik eddig Stice. Kerkez, jön a beadás a 16-oson belőre, Varga fejel, mellé! Varga Barnabás akár duplázhatott volna, a 13. percben közel jártunk ahhoz, hogy kettő gólosra nőjön a magyar előny. Kerkez beadás a bal oldalról, remek, oda varázsolja a labdát Varga fejére, aki megpróbálta lefejelni a földre, de néhány centiméter, talán egy fél métert tévesztett Varga Barnabás. A labda alá futott egyébként Collins, fölötte szállt el a beadás, és Varga bólintott, Kelehernek nem kellett védenie. Ó, hát hogyha itt Varga betalál a kapuba, akkor negyed óra sem telik el a mérkőzésből, és már 2-0 ide. Hát kár most ezért bánkódni. Varga az első helyzetét értékesített, és ennél jobb kezdésről talán senki nem álmodott magyar részről. És tényleg az a Varga gól a második perc legvégén megfogta az íreket, mert azóta a labda is keveset van a hazai válogatottnál. Szoboszlai megint mélyen visszahúzódva próbálja kiemelni a labdát a jobb oldalra Négóhoz, aki meg bemozgott a középső részére a pályának. Négó a földön járatja a labdát most a magyar csapat. Orbán, Négó a jobb oldalon, nyújtja előre a Le Havre jobb hátvégje, ott Daherty és Collins egymásra vár, ezt kihasználhatja akár Bolla, kiharcol egy szögletet Bolla Bendegúz. Hát ez volt a legtöbb, amit ebből kihozhatott a magyar jobb hátvéd, hogy az a Bolla Bendegúz, aki egyébként a bécsi Rapidban ebben az idényben már 12 tétmérkőzést játszott, az osztrák bajnokságban még veretlenek, valamint a konferencia ligában bejutottak a főtáblára, többi közt az Eto FC testén át. Jobboldali szögletrúgás következik, és a magyar válogatott rögzített játékhelyzeteitől nagyon tartottak az írek a mérkőzést megelőzően, hát elsősorban Szoboszlai Dominik rúgó technikájának köszönhetően. 15. perc a mérkőzésen, jobboldali szögletrúgás, Szoboszlai a labda mögött, akit picit kifütyültek azért az ír szurkolók, mert hogy komótosan ballogott ki a sarokba a labdáért. Középen ott van Négó, Sallai, valamint természetesen Orbán és Varga is. Ebből alig, hanem beadás lesz, Szoboszlai középre emeli, aztán a fés, gól! Gól! A magyar válogatott két gólos előnyben Sallai fejes góljával. Negyed óra sem telt el a mérkőzésből, és 2-0 ide. Sallai a szögletre remek ütemben érkezett. Hát félhetnek az írek a szögletrúgástól, mert Szoboszlai gólpassz, és robbant be az ötösön belülre Sallai, aki felugrott, és teljesen tisztán, zavartalanul tudott bólintani. megszelídíti a labdát O'Brien, Smorix-től viszont elpattan az átadás, úgyhogy ismételten a magyar együttes hozhatná előre, Kerkez emelt a magasba, ez egy gyertya volt, nem volt igazán jó megoldás, és az oldalvonal mellett a küzdelem Sallai és O'Brien között, O'Brien aztán még nagyon sportszerűtlenül oda lép egy picit a földön fekvő Sallainak, picit itt a frusztráltság az érezhető Jake O'Brienen. Itt kell most a német játékvezetőnek rendet tenni, elsősorban az ír játékos fejében. Sok játékos egyébként az ír válogatottban, angol csapatokban edződik, mindent összevetve azért a többség, elsősorban az angol másodosztályban 13 játékos, még 6-an a Premier League-ben, tehát a világ egyik legszínvonalasabb ligájában. Daherty a jobb, a bal oldalon, 22. perc a mérkőzésen, egy emelés Knight-tól át a 16-os sarkához, ott remek a magyar védekezés, és Sallai fogja most az arcát, és marad lenne a földön O'Brien mellett, a 16-osunkon belül, alig ha nem itt eltalálhatta O'Brien Sallait, mert hogy amikor emelkedett a magasba Sallai, akkor megrúgta O'Brien lábbal. Nagyon akrobatikus mozdulat volt ez O'Brien-től, és a lendületét vesztő Sallai feje éppen találkozott O'Brien stoplisával, de tudja majd folytatni a játékot Sallai Roland. Daherty a bal oldalon ismételten a labdával Manning, van előtte terület, megjátsza laposan Azaz, ez jó játék, már a 16-oson környékén a centerezés Orbánban akad el, visszakerül Manninghez, ő lőne, ez is levágódik egy blokkról, Szoboszlai fejjel Orbánhoz, Orbán pedig a földön játsza meg Vargát, Varga megnyeri a párharcot, és aztán sodorja tovább Sallaihoz a labdát, Tóth Alex mehet tovább a játék, hiába ütközték le Sallait, na most fújta le a játékvezető, mert hogy ebből az ütközésből számunkra előny nem származott, Sallai pedig, hát egyelőre állja a pofonokat, mert hogy ismételten megrúgták őt, ezúttal Azaz ütközött vele szemben, ezért maradt lenn a földön. O'Brien egyelőre kivár, kinek a fejét keresheti vajon Jake O'Brien be a 16-oson belülre, Varga fejelte ki. Manning vissza O'Brienhez, most már lábbal. Ő nem centerezett, inkább Manning, ő ballal középre küldi, van fejes, és ott figyelni kell, Dibusz fogja meg a labdát. Nem volt ez egy tökéletes fejes ír részről, emelkedett Collins is ott Sallai környékén, de elveszítjük a labdát. Ott figyelni kell, Ferguson, ne lőjön, lő, el a kapu mellett. 14 méterről Ferguson úgy döntött, hogy inkább kapura tekeri, ritkán kerül ezen a mérkőzésen ilyen remek pozícióba, nem volt ez egyébként tiszta lövőhelyzet, de ha már ott volt Ferguson, akkor elvállalta, és jócskán a kapu mellé csavarta a labdát. Most először O'Brien tisztán zavartalanul bólinthatott ennél a hosszú ívelésnél, és Kerkez nem volt a közelében sem, de középen nem érkezett senki erre az átadásra. Elveszíti a labdát, a magyar csapat, mondom én, de elcsúszik Daherty, Bolla szögdel már, a 16-os környékén, Bolla beközépre, ott a helyzet, és nagy védés Kelehertől, megpróbálta megjátszani Sallait. A O'Shea labdával próbálja kihozni a saját tér feléről a belső védő, nyújtaná előre Fergusonhoz, Ferguson leveszi, Ferguson lassan helyzetben, Orbán mellett, Ferguson lő, nagy védés, Dibusz! Remek hárítás a magyar kapustól, Ferguson első helyzeténél maradt támadásban, Írország jön egy beadás Manningtől, Orbán ki tudta bólintani, és vele szemben a szabálytalanság, szabadrúgás kifelé. Ferguson helyzeténél elszámolta magát a magyar védekezés, előre nyújtotta a labdát O'Shea, és ott Négo, valamint Orbán nem olvasta a játékot, Ferguson pedig vezette a labdát egészen addig, amíg lőni nem tudott, 15 méterről elvállalta, és vetődve hárított Dibusz Dénes. Ez nagyon fontos védés volt a magyar kapus részéről, és aztán a beadásnál Orbánt ütközte le Even Ferguson, ezért a szabálytalanság és a szabadrúgás. Ír szabadrúgás, 49. perc, Manning ballal, kapura azonnal, Dibusz öklözni tudta csak, Smodics visszafejeli, még egy fejes, ott a helyzet, és gól. szépítenek az írek a mérkőzés 49. percében. Közelről csak sikerül bepiszkálni a labdát. Nem kezdődik jól a második félidő magyar szempontból, mert hogy ennél a szabadrúgásnál kétszer is visszatudták fejelni a kapu közelébe a labdát az írek. Először Menning lövésénél Dibusz csak öklözni tud, és aztán a párharcokat elveszítjük benne 16-oson belül. Smorix középre bólintott, és három magyar védő Collins mellett nem tudta megszerezni a labdát. Fergusonhoz tovább csúszott, aki estében 5 méterről bevágta a labdát a hálóba. Tisztázni tud, emeli előre a labdát Szalai Attila, és Salaival szerintem történt egy szabálytalanság olyan helyzetben, amikor nem volt ott a labda. Aztán Sallai piros lapot kap, megrúgta ellenfelét Sallai, ez egyértelmű törlesztés volt, de hogy ez azonnal kiállítás, az 52. percben a játékvezető gondolkodás nélkül odaadta Sallainak a piros lapot. Hát ez felfoghatatlan, ember hátrányba kerülünk, és előtte volt egy olyan helyzet, hogy Sallait visszarántotta Kállen egyértelműen akkor, amikor nem volt ott a labda, és azt követően Sallai dűből nekirontott Ósének, és fellökte ellenfelé, de hogy ebben mi a piros lap, hát fel nem fogom. Szoboszlai, jó a kényszerítő, Szoboszlai mehet a kapu felé, 30 méter a kaputól, Szoboszlai, lassan lőhet Szoboszlai, még tovább helyzetben Bolla, lesz lövés, a kapu mellé vágódik a labda. Smorix megnyeri ezt a párharcot, de egyelőre kifelé sodorja őt Szalai, inkább visszagurítja O'Brienhez Smorix. Kalen emeli be a 16-oson belőre, megint figyelni kell, jön egy fejes fölé. Menning robbant be a 16-oson belőre, megnyerte a fejpárbajt, de szerencsére célt tévesztett Menning. Orbán laposan Vargát játszaná, meg Varga tovább csodorja, 3-3 ellen lehet menni. Stice a jobbján ott van Bolla, odagurítja Bollához, élesztőkből a lövés, védegget Keleher, megint védegget Keleher. Oda kanyarítja a labdát most O'Brien Collinshoz, Collins ki a bal oldalra, Menning, ő veszélyes beadásokra képes, megint jön be a kapu elé, egy fejes ok benne, beközépre is, Dibusz, hatalmas védése, Dibusz Dénes, egy óriási bravúr a közeli fejesnél. De még csak a 72. percben járunk, és megint megnyerték fejpárbajtok benne. És most a szabadrúgás, 18 méterre a kapunktól a letett labda, 81. perc, ír, szabadrúgás, Menning kapura, Dibusz, kitolja Dibusz! Egy lövés, arra biztatják Johnston-t, ő nem vállalta el, Menning újabb beadás, a kapu elég fejes és a gól, nem hiszem el. Egyenlít Írország Ida góljával a hosszabbítás 3. percében. Ívelheti majd be a 16-oson belőre, most száll a labda a levegőben, egy középre fejelt Collins részéről, és ebből kirúgás lesz. Itt a mérkőzés vége, és de jó, hogy vége. 2-2, így ér véget az első világbajnoki selejtező mérkőzés. Írország, Magyarország, pontosztoszkodás.
2: Mivel a második pótselejtezőt érő hely tűnt reálisnak, ezért a közvetlen vetétás otthonából elhozott pont nem tűnt rossznak, de lehetne jobb is, vélhették Szoboszlaiék, de nem volt idő ezen rágódni, mert 3 nap múlva a csoportgyőzelem esélyesét Portugáliát fogadta a válogatott.
7: A fehérmezes magyar válogatott kezdi majd a mérkőzést, a játékvezető Belgiumból érkezett Erik Lambrechts sípszavára fog megkezdődni a mérkőzés. Tóth Alex fogja elvégezni a kezdőrúgást, Bolla, Varga és a bal szélen Kerkez pedig már készülődik a felezőnél, hogy induljon előre, alig hanem Tóth hátrapassza után valaki felíveli.
8: 20 perc telik el a mérkőzésből, és nagyon-nagyon szép jelenet, talpra emelkedik az egész Puskás Aréna, és a nemrégiben tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jotára emlékezik mindenki, miközben Nagy Zsolt középe teszi, Varga, gól, gól, gól, gól, vezetünk! Hát Diogo Jotára emlékezünk, ennél elnézést kérek, egy picivel fontosabb, hogy bal, Nagy Zsolt bal oldali beadása után Varga Barnabás helyesével, amely a jobb oldali kapufáról pattan be a kapuba, megszerzi a vezetést a magyar választ. nem tudtuk ide végig mondani, nem tudtam végig mondani, hogy szegény Zsotára emlékezünk, és egy nagyon szép jelenet volt, hogy mindenki talpra emelkedett itt a stadionban, de mintha csak így tudták volna a szurkolók, hogy ez lesz a forgatókönyv. Nagy Zsolt a 16-os baloldali csücskéről adja középre, Varga Bardabás pedig a 11-es pontról visszafejeli a labdát a jobb alsó sarokba. Esélye nincs Diogo Costának hárítani, megszerzi a vezetést Magyarország. Elképesztő! Vitényei veli középre, tiszta ember középen, Tóth Balázs megint, a kipattanót pedig Orbán húzza el, Ronaldo elől, nem szabadul fel a kapunk, lesz a lövőhelyzet a 16-os vonaláról, helyette egy ívelés és egy fejes, most szabadul fel a magyar kapu. Atya világ! Miközben egy óriási portugál helyzet, és ezek szerint nincs les?
9: Sajnos nem volt les.
8: Sajnos nem volt les, úgyhogy akkor egyenlít a portugál válogatott, akkor Stylesot majd később dicsérjük, mert hogy jön egy újabb ívelés, és ezek szerint elalszik ott középen a magyar védelem. Másodperceken belül okosabbak leszünk majd, hogy ki volt az, aki ott maradt, méghozzá Ronaldo lép ki Orbán mellől. Ronaldo kilométeres lesen, de sajnos nem ő kapta a labdát, hanem tízessel Bernardo Silva, ő viszont nincs lesen, mert hogy Bolla belóg, és Bernardo Silva góljával egyenlít, tehát a portugál csapat ezzel lesz egy-egy mérkőzés állása. Ez a harmadik portugál sarokrúgás tehát. Most jön a labda a rövid sarokra, Ronaldo próbálkozna, kezdezés reklamál a teljes portugál válogatott, és nem véletlenül reklamálnak ezek szerint kezdezést. Cristiano Ronaldo nekifut, megtorpan, jobban fogja ellőni. Aj, de kár! A jobb alsóra megy Tóth Balázs, a jobb alsóra megy a lövés, és befér a labda, valahogy befér a labda Tóth keze és a kapufa között, vezet Portugália.
7: Vitális kikapja a kezéből, Trinco kezéből a labdát, és elvégzi gyorsan a szabadrúgást, így a jobb oldalon Négo robotolhat. Négo beadja középre, ott a helyzet, gól, gól, gól, egyenlít a magyar válogatott, Varga Barnabás megint befejeli a portugál kapuba. A 84. percben ezúttal egy jobb oldali beadás, Négo ívelte be középre, Lukács feje fölött még átszállt, de Varga remekül érkezett az ötösön, és a jobb felsőbe bólintotta. Varga Barnabás mai második góljával, a VB selejtezők során már a harmadik góljával, a 84. percben egyenlít a magyar válogatott Portugália ellen, és Vitalistól indult az újonc, Vitalistól, aki gyorsan elvégezte azt a szabadrúgást, nem akarta megvárni, hogy ott Trincão elnézést kérjen ötvöstől, ő sietni akart, és nagyon jól tette Vitalist.
8: Most Feri adja magát a kérdés, hogy vissza az eredeti forgatókönyvhöz, vagy az utolsó 5 perce, mert hogy ennyi van még a rendes játékidőből, de majd mindjárt portugál lövés, nem hiszem el! João Cancelo a 16-os vonaláról! Hát föl se kell tenni a kérdést, hogy kockáztassunk vagy sem. Eladott labda magyar részről, Cancelo pedig jobb lábbal a bal alsóba, 16-ról. Óriásit küzdünk azért, hogy kiegyenlítsünk. Egyetlen perc telik el, vagy épp, hogy talán 2, és Cancelo újra betalál. Kifejeli le a labdát, mi fejeljük le Varga révén, de nem tudjuk megjátszani. És ebben a pillanatban Rossi hiába rúgja vissza a labdát, hogy gyorsan próbáljuk megjátszani, mert kijött bedobásra a belga spori, lefújja a találkozót. Világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában Magyarország-Portugália 2-3.
2: Ezzel a hazai vereséggel nagyjából oda került a csapat, ahová előzetesen is vártuk, a második helyért harcoló pozícióba. Vagyis hiába volt az első 2 meccs után csak 1 pontja, szeptember végén elmondhattuk, még nyílnak a völgyben a kerti virágok. És mikor elsárgultak a levelek, még mindig bíztunk abban, hogy kikeletkor még versenyben lesz válogatottunk a 2026-os világbajnokságért. És az október jó is lett.
5: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Szeptemberben két mérkőzéssel elkezdődött a 2026-os világbajnokságra kvalifikáló sorozat. A magyar válogatott az első mérkőzésen vitatott bírói ítéletek után 2-2-es döntetlent játszott Írországban, aztán három nappal később hazai környezetben a csoport esélyesétől, Portugáliától 3-2-re kikapott. Vagyis két mérkőzés után mindössze egy pontja volt, de pontosan tudtuk, hogy azért ez valamilyen szinten a realitás. Október 11-én pedig az első győzelmet vártuk a meglehetősen gyenge Örményország ellen.
2: Ebben a pillanatban mindenki tombol itt a stadionban, hiszen hamarosan kezdődik a Magyarország-Örményország mérkőzés, és hát ki kell mondani, nyerni kell, ha ki akarunk jutni 40 év után a mexikói világbajnokságra, hiszen ott utoljára 1986-ban Mexikóban jártunk, és az örmény válogatottat mindenképpen le kell győzni ahhoz, hogy ezt a célt el tudjuk érni egy hosszú út végén. Azonban most ez egy olyan állomás, amelyen muszáj nyerni.
3: Jó estét kívánok én is! A csoport papíron leggyengébb válogatottja vendégeskedik ma este a Puskás Arénában. Tehát ez az örmény csapat hiába a negyedik kalapból lett kisorsolva. Most úgy vág neki ennek a találkozónak, hogy a pótselejtezőt jelentő második pozícióban található, mert hogy az előző körben szeptemberben hazai pályán 2-1-re megverte Írországot. Így tehát 3 pontos, velünk szemben, akik mindössze 1 ponttal rendelkeznek, ugye a Dublini döntetlen követően, és Portugáliától 3-2-re kapott ki még a magyar válogatott hazai környezetben szeptemberben, egy hónappal ezelőtt. Hát ahhoz a mérkőzéshez képest 2 változtatás a magyar együttes kezdő 11-ében, ahol jó néhány kérdőjelre kaptunk választ.
2: Igen, ugye 3 komoly hiányzója van a magyar válogatottnak. Eltiltás miatt Varga, Barnabás és Sallai Roland nem játszhat, valamint sérülés miatt Dibusz Dénes nincs is a keretben. Hát a nagy kérdés az volt, ki lesz a kapus és ki lesz a támadó, mint ahogy azt már elmondtuk itt korábban. Tóth Balázs került be a kapuba, újra bizalmat kapott tehát Márkó Rosszitól. A védelemben Négo, Orbán, Szalai és Kerkez, legalábbis ez jelent meg itt nekünk az összeállításban. Igaz, a FIFA honlapján ott 3 védőt jeleztek, de hát majd megnézzük, hogy töltik meg tartalommal a játékosok. Előttük a védők előtt Schäfer és Stiles a védekező pozícióban, előttük Bolla, Tóth Alex és Szoboszlai Dominik, és a támadó pedig Lukács Dániel lett a Puskás Akadémia játékosa. Tóth Béla pedig elmondja azt is, hogy az ellenfélnél milyen változások történtek, annál az ellenfélnél, amely ugye legyőzte otthon hazai pályán Írországot.
3: Vendégcsapatnak a kezdő 11-ét illetően mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a kapuban történt változtatás az írek elleni győzelmükhöz képest. Csáncserevic a padon, a helyén, a golvonal előtt Henry Avagyán. 4-tagú védelem előzetesen megadva, aztán meglátjuk majd, hogy a mérkőzésen mi valósul meg ebből. Hofhanisztán, Muragyán, Harutyunyan és Piloyan alkotja ezt a hátvédsort. Bicsakcsian, Ivu, Spercian a középpályán, ebből Barszegyán, Zelarayan és Tiknizgyán. Az előző világbajnoki selejtezőhöz képest Bicsakcsian került még be. Ő Ranos helyére, aki a Mönchengladbach játékosa. A kezdéshez felálltak a csapatok kék felszerelésében a vendég Örményország, piros-fehér-zöldben a magyar együttes. A találkozót majd az örmény válogatott kezdi. Méghozzá az angol játékvezető Chris Cavano sípszavára ebben a pillanatban meg is történt. Elkezdődött tehát a mérkőzés, Magyarország-Örményország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés a Puskás Arénában. A tét tehát a 3 pont, és ahhoz, hogy a magyar válogatott tegyen egy-egy nagy lépést a 2026-os világbajnokság felé, ahhoz először itt le kellene győzni Örményországot.
2: Mert a 11. percben még nem volt helyzetünk, de most lehet, mert a Szoboszlai labdát szerez, aztán ott van Lukács, és eltalálta a kapus lábát, nem tudta a kapuba juttatni, mint egy 5 méterről lőhetett, és nem mozdult el az örmények kapusa, és a lábáról szögletre pattant a labda. Bizony most itt az örmény védelem hibázott, és azért erre is számíthatunk, akár Szoboszlai önzetlenül adta a Lukácsnak a labdát, de sajnos ez a helyzet kimaradt a 12. percben.
3: Eset ki más hibázott? Harutyunyan, aki a Puskás Akadémia belső védője. Baloldali szögletrúgás a magyar válogatott előtt a 12. percben. Szoboszlai maradott a sarokban, mindenki az ötösen belül gyülekezik. Jön be élesen a kapu elé a labda, és majdnem betekeredett a hálóba, azért ez nagyon élesen középre lőtt labda volt Szoboszlai részéről, nekünk segít a visszajátszás is, és valóban itt Szoboszlai Dominiknak csupán az járt a fejében, hogy a hosszú felsőbe valahogy elcsavarja, feltehetően azt kivideozták, hogy Avagyan ilyenkor nem feltétlen fogja azt a szöget. Kicsi hiányzott Szoboszlai Dominik tekerésénél. 12. perc, 0-0 továbbra is. Bal oldalunkon próbálkoznának az örmények, Zelaraján lassan lövőhelyzetben, még egy csel ellövi, pótvéd! Zelaraján próbálkozott meg, viszonylag éles szögből egy lövéssel laposan Tóth vetődve tudott hárítani, és nagyon könnyen jutott el a magyar védő gyűrűjében lövőhelyzetbe Zelaraján. Ilyet nem szabad megengedni, ráadásul még az örmények a térfelünkön kihasználnak, kiharcolnak egy bedobást. 18. perc, és most megvillantott a méregfogát a vendégcsapat is. Figyelni kell most erre a bedobásra, mert hogy Pidolyán ezzel a taccsal kit választ, odahajítja a labdát Tiknizgyanhoz, visszagurítja aztán Spercianhoz, köténybe az átadás Spercian, a 16-oson belül egy keresztezés Pilajántól, és kivágják a magyar védők. Szalai tisztázott, most voltak meleg pillanatok a magyar büntető terület környékén, és azon belül is.
2: A 19. percben azért most már megtapasztalhattuk, hogy ebben az örmény csapatban van futball, nem véletlen győzték le az íreket, és bizony veszélyes lehetőségeik voltak most itt a 16-oson belül. Tóth Balázs remek védésének köszönhetően nem tudtak csak gólt szerezni, és hát nagyon kell figyelni, mert hogy említette Bene Ferenc is, meg te is Béla, hogy kistermetű csatáraik vannak, akik elég gyorsak, és hát ezt be is bizonyították, folyamatosan nekik teszik el a labdát. Most éppen egy ívelés középre, ez azonban túlságosan hosszú volt. Tóth Balázs az alap a gólvonal előtt magához ölelte, aztán már is hozza Orbánt játékba. Orbán pedig mutatja, hogy valaki azért induljon a labda felé, végül is Szalait találja meg, Kerkez pedig még most kocog vissza a helyére, mert hogy bekísérte onnan a szélről Baszergiánt, így aztán most már visszaért ő is a helyére, ezt még megvárták Orbánék. Na meg hát egy kicsit most tanástalanok vagyunk, mert azért szerintem minket is meglepett az, hogy az örmény csapat ilyen bátor volt az utóbbi 2-3 percben, és eljutott egy lehetőségig. Persze, hát az nem jelent semmit, gólra játsszák ezt a játékot, azt meg a magyar válogatottól várjuk. Stajt teszi tovább, Stajt, aztán Szoboszlai, Tóth Balázsnak tette hátra, Orbán is még ott a 16-oson belül. Nem nagyon tudunk előre indulni. Most följebb jöttek jóval az örmények, nem ott védekeznek a félpályánál, hanem a kaputól 30 méterre zavarják a védőinket. Kerkez most elindul befele, de nem tudja tovább tenni csak Tóth Alexnek. Aztán fordulunk megint előre. Szoboszlai most átjött ide egyébként középre a bal oldalról, tehát azért váltogatja helyét. Volt már a jobb oldalon, Négo is kérné. Egyenlőre azonban csak hátul passzogat. A 20. percben továbbra is 0-0 az állás.
3: Felfejelt labda, még a 16-oson belül tisztáznak fejjel a vendégek, és ezzel ér véget az első félidő. Gól nélküli állás a Magyarország Örményország világbajnoki selejtező mérkőzésen 47 percnyi játékot követően. Voltak helyzetei a magyar együttesnek, Lukács kétszer is lőhetett, mind a kétszer védett a kapus, ám a legnagyobb helyzete a magyar együttesnek a 37. percben adódott, amikor egy centerezés követően Szoboszlai ballal éppen hogy a balkapufa mellé továbbított. Ez volt az ígyszer, de ez kimaradt, úgyhogy van még hátra egy fél idő. Ezt az örmény válogatottat mindenképpen meg kell verni. Magyarország, Örményország 0-0. Tájsz veszi át. Aztán a bepassz, az mintha les lett volna. Lukács helyzetben is, Lukács gól! És kivárok, hogy nem volt eles, de nem emelkedik a zászló. Lukács Dániel első válogatott gólja Örményország ellen az 56. percben. Megtalálta a jobb alsó sarkot Lukács Dániel, és ezzel előnyben a magyar válogatott. És aztán ezt természetesen a varszobában meg fogják vizsgálni. Ott Darren England a kapitány. Elsőre nekem lesnek tűnt, de aztán ne legyen igaza. A második válogatott mérkőzése Lukácsnak, akinek a találkozón ez a harmadik helyzete, és ezúttal már sikerült túljárni a kapus eszén. Stajs indul meg, aztán a labdát tovább teszi, és nem volt les, bizony nem volt les, mert hogy benragadt Harutyunyán. Úgyhogy szabályos gól, és ezzel előnyben a magyar válogatott a mérkőzés második félidejének elején, a gólpassz pedig Bolla Bendegúz jegyezte. 57. perc, 1-0. remek, megvan a vezetés.
2: Remek találat volt, és Lukács megint elmozgottott az emberétől, és ezzel Harakunen nehéz helyzetbe hozta, és így aztán a magyar válogatott megszerezte azt a hőnáhított gólt az 57. percben, és hát jó döntés volt Lukácsot a csapatba állítani, neki voltak lehetőségei az első fél időben is, egy mozgékony emberről van szó, és valóban be is mutatta ezt, már most pedig gólt is szerzett, és gyorsan megpróbálunk labdát szerezni, ott hát, ha összezagorodott az örmény védelem, ez most nem sikerült, de 1-0-ra vezetünk. De csak ott játszanak hátul az örmények, hát nekünk ez így jó, mert már telnek a hosszabbítás pillanatai.
3: Egy indítás elől a bal oldalon Segolyán, illetve Tiknizgen átveszi a labdát, aztán laposan centerezett Vitális tisztázott. A saját 16-osán belül 1 perc eltelt a 4 perces ráadásból, azért az örmények még mozgósítják utolsó energiáikat, hogy valahogy kicsikarják az egyenlítést. Védekeznie kell, tehát most megint a magyar együttestek, mert az örményeknél a labda Percián átteszi a labdát Murádjánhoz, a belső védőhöz, aki meg vágja előre, Szalai hozta el a labdát Szerabján elől, aki viszont most indítani próbált, túl hosszú volt ez Mirányánnak, felszedi a magyar kapuból kimozgó Tóth Balázs ezt az indítást, úgyhogy ezzel, hogy Tóth a karjába vette a labdát, jó néhány másodperc eltedik a találkozóból, aztán kézből vágja előre Tóth. A center az most ott, hát Nagy Zsolt volt, de hát neki ez az ível is, ez túl magas, meg ott is volt egy védő mögötte. Céltalanul előre vágott labda, Gruber szerzi meg, de ő meg lesen tartózkodott, emelkedett is a zászló, úgyhogy szabad rúgás az örményeknek, ezt pedig elvégezték a vendégjátékosok. Most már a jobb oldalon Hofhanisztján, ott hagyja maga mögött Szoboszlait, Hofhanisztján még eltolta volna, Schäfer mellett az már nem sikerült, de megint visszakerül az örményekhez, Szerobján átvenni a ball lábára, ott egy mezrángatás, mehet tovább a játék, Szoboszlai indítana, Grubernek az nem jó elől, úgyhogy a kapus Avagyán, neki meg tényleg most már söprögetőként játszik. 93. perc a mérkőzésen, az örmények azért még jönnek előre.
2: Jönnek bizony, még pedig a bal oldalon ketten is vannak ott, akik szeretnének egy gyors támadást vezetni, és most megpróbálják ott Osváton átbirkózni magukat. Nem sikerült, mert hogy a játékvezető mutatja, hogy szabálytalanság történt, úgyhogy jöhetünk szabadrugással, és már csak 18 másodperc van hátra a jelzett 4-ből. Kérdés, hogy mennyit húz még rá az angol játékvezető. Már nem bánnánk, ha lefújnák így, akkor meg lenne ez a 3 pont, és akkor megtettük, amit megkövetelt a haza, azaz megnyerjük ezt a mérkőzést, és fölugorhatunk a csoport második helyére, és hát ezek a kötelező győzelmek, tudjuk, hogy nem olyan könnyűek. Tóth Balázs közben arra biztatja a játékvezető Cavano, hogy rúgja csak előre a labdát, hiszen még ő nem akar véget vetni ennek a játéknak. Tóth Balázs pedig meg is teszi, előre rúgja oda a center posztra, ahova ugye Varga Barnabás, szoktuk várni, Nagy Zsolt volt most ott, elfejelte ugyan, de megint az örmények indulnának. Szoboszlai oda piszkál, aztán Szoboszlai a levegőben is próbálja megszerezni, de valahogy hátra került a lábára a labda, szerencsére az örmények nem voltak olyan pontosak. Dárdai ott a felező vonalnál, nem tudják átjátszani, Dárdai jól teszi középre, Szoboszlai megy, Dárdai is mellette, de érkezik ott még Nagy Zsolt, aztán Gruber visszahúzza a bal lábára, erre számítottak talán, most Dárdai lövi középre, ott van még Gruber. Gruber belövi az elé kerülő labdát, és ezzel eldönti a mérkőzést. Dárdai az érdem, aki itt a félpályánál megszerezte a labdát, hogy az utolsó percekre jött be, ahogy Tóth Béla is mondta, a védelmet erősíteni, de végül is így egy gólpaszt adott, középre lőtte a labdát, a labda pedig odavágódott Gruber zsombor elé, aki ballal mintegy 5,5 méterről belőtte a labdát a kapu bal oldalába. Ezzel most már azt hiszem, hogy kimondhatjuk, hogy a magyar válogatott megnyerte ezt a mérkőzést.
3: Ráadásul olyan játékosok góljával, akik a címeres mezben először találtak be. Lukács Dániel az 56. percben, és itt a legvégén Gruber zsombor megszerezte a labdát Dárdai Márton, és ott Szoboszlai megpróbált először Grubert megjátszani a 16-os előterében, ő végigvitte inkább lövés helyett a 16-os vonalán, Dárdai keresztezett, és aztán egy védőről pattant oda az érkező Gruber elé, aki meg éles szögből bevágta a kapus mellett a hosszú alsó sarokba. Ezzel tehát 2-0, és eldőlt a 3 pont sorsa, csak kicsikartuk, és csak megvan ez a lélektanilag, és minden szempontból, matematikai szempontból is nagyon fontos győzelem.
2: Hát akkor jól választott támadót mindenképp éppen Marco Rossi, mert ugye Lukács kezdett Varga Barnabás helyén, ő is betalált, aztán a gólszerzőt nem sokkal a vezető találat után lecserélte, jött Gruber, és ő is megszerezte a gólját, és ebben a pillanatban pedig a játékvezető pont jókor még megvárta, hogy rúgjunk egy gólt, lefújja a mérkőzést.
1: A selejtező csoport harmadik mérkőzésén, tehát Magyarország megszerezte az első győzelmét, így aztán fél távnál volt egy győzelme, volt egy döntetlenje, és volt egy veresége, és október 11-e, vagyis az örmények elleni győzelem után 3 nappal, október 14-én elkezdődött a sorozat második fele, méghozzá a legnehezebb mérkőzéssel. A magyar válogatottnak a csoport elsőség szempontjából első számú esélyes Portugália otthonába kellett utaznia.
4: Elindítottuk a játékot, és már fel is ívelni Kerkez felé a labdát Orbán. Renato Veiga rúgja ki a 16-oson belülről. Itt egy jó lövés volt ez. Sallaitól pont Diogo Costa előtt pattant le, és a Porto kapusa még ki tudta tornázni, úgyhogy magyar szöglet. A szögletig nyugodtan fejezd be, Feri, ne haragudj, de azért megvolt az első magyar lehetőség is.
5: Igazából ennyit szerettem volna mondani, és örömteli, hogy ugye a szavaimat tettek és követték, hiszen nagyszerű lövés volt, és szöglethez jutottunk.
4: Így van, és hát ahogy az várható volt, azért nagyon nem sietjük el az ilyen lehetőségeket. Szoboszlai Dominik ment ki természetesen elvégezni a szögletet. Tóth Balázson kívül mindenki most a portugál térfélen, sőt, majdnem mindenki a portugál 16-os, majdnem az 5-ösön belül 3 magyar, Schäfer, Stijs van kívül, illetve ha jól látom, talán még Bolla az, aki kívül helyezkedik a 16-oson kívül. Mindenki más a 16-oson belül, a mezőnyjátékosok közül is. Na, hát egyelőre a szerb játékvezető ott az 5-ösön belül rendezkedik. Pedro Netoval beszélget. Meg Ronaldóval, mint csapatkapitánnyal. És aztán jöhet majd Szoboszlai Dominik szabadrúgása. Sarokrúgása. Jön is középre. Elvetlen gól! Vezetünk! Vezetünk Szalai Attila a hosszú saroknál! De jó szöglet volt, Szalai meg egész egyszerűen ott állt, és ha már ott állt, akkor a 9. perc legelején bebólintotta a magyar csapat vezető gólját. Persze ne feledjük, vezettünk mi a portugálok ellen a Puskás arénában is, de hát ez egy nagyon jó dolog. 0-1! Olyan egy beadás, de el tudjuk fejelni még hozzá Orbántól, és meg is csúsztatta Varga Barnabás, és pont Vitinha adja haza a portugál térfén közepén helyezkedő Diogo Costának, aki felíveli a labdát Nuno Mendes felé. Nuno Mendes nem tudja levenni, néz a asszisztenst, és most azért be is intette egyébként a lest így utólag, mert elég nagy lesnek is tűnt az, de hát erre azért oda kell figyelni, mert mind a két oldalon bőven be tudnak menni a magyar védelem mögé, nem szabad, hogy sebességbe kapcsoljanak. Stijs, ezt eladjuk sajnos, összeszedi a labdát Nelson Semedo, de visszamegy Varga, de sajnos a szerelése után nem ér portugál játékoshoz a labda, így aztán a jobb oldalon a magyar 16-ossal egy magasságban már el is végezték a bedobást. Vitinhánál van Vitinha, elindul a magyar kapu felé, megint a jobb oldalon, Ronaldo kérte el tőle, hátrafelé kénytelen átvenni a labdát. A magyarok ott vannak folyamatosan, a magyar védők a nyakán, az ő nyakán is, Vitinha keresztbe viszi a labdát. Renato Veiga kiteszi megint a bal oldalra Pedro Netohoz, Pedro Neto aztán Vitinha kéri el tőle, most átforgatja a jobb oldalra, néz a Semedohoz. Semedo 30 méterre a magyar kaputól. Megint kénytelenek visszajátszani a labdát, de egyébként az utolsó ember Vitinha is körülbelül 25-30 méterre van a magyar kaputól. Ebből akár egy jó kontrát is lehet vezetni, ha labdát szerzünk. Most például Vitinha nagyon jól teszi be a 16-oson belül, de Semedo középre teszi, Ronaldo érkezik, és egyenlítenek a portugálok. Hát Ronaldo megint betalál a magyar válogatottnak. Ez a 8. gólja sajnos a magyarok ellen, és a magyar válogatott az egyik kedvenc ellenfele lehet Cristiano Ronaldónak, mert hogy amúgy egyetlen egy válogatott van, a luxemburgi, amelynek többet lőtt, 11-et. Így aztán a 22. percben Cristiano Ronaldo Nelson Semedo beadása után egyenlít. Nem mondom, hogy a semmiből, de azért én azt gondolom, hogy ez megint azt mutatja, hogy ez megint a játékosok kvalitásából jött ki, nem? Bene Ferenc.
5: Maximálisan egyetértek. igazából az első komoly helyzete volt a portugál válogatottnak, sőt, az első olyan játékhelyzet, amikor a 16-oson belülre tudtak kerülni beadó pozícióba. Tehát ez megint sajnos a játékosok zsenialitását, a Ronaldo zsenialitását és ugye a gólpasszadó Semedo zsenialitását mutatja. Tehát pont azt figyeltem meg, hogy gyakorlatilag teljes, mind a 10 játékosunk, mind a 10 mezőnyjátékosunk a saját védőharmadunkban volt, rendkívül szűk területek voltak, a csapatrészeink között nem volt hely, és ennek ellenére egy élesen belőtt labda a védők és a kapusunk közé, és hát Ronaldo a hosszú kapufána ott volt, ahol lennie kell. Pont erről beszéltünk a mérkőzés előtt, hogy ő már nem futja szét magát, rendkívül energiatakarékos a játéka, de mindig ott van, ahol gólt lehet szerezni sajnos.
4: Nézzük az újabb portugál szögletet, ez már a harmadik. Bruno Fernandes a bal oldalról. Nagyon jól jön ki, és öklözi Tóth, és ráadásul még Stiles meg is szel.

0: Nétó szedi össze, és akár adhatja is be vele szemben Négo, egy csel, aztán még egy csel, egyelőre nem kerül beadó helyzetbe Pedro Neto, most középre teszik a labdát, 20 méterre, most már 25-re a magyar kaputól, megint vissza a baloldalra, Pedro Neto a 16-os vonalának környékén, Nuno Mendesnek hátra, ó, ez nagyon nagy baj, 2-1 Portugáliának, és megint Cristiano Ronaldo, gyönyörűen felpörgették a játékot, Nuno Mendes beadására pedig érkezett Ronaldo, és 5 méterről 45-23. percben nem sokat kellett volna már kibírnunk, de sajnos Ronaldo megszerzi a magyar csapattal szemben a 9. gólját. Hát biztos, hogy nagyon kedvel minket sajnos Cristiano Ronaldo. És úgy tűnik, hogy nem volt lesz vége a ellenőrzésnek. 2-1-re vezet Portugália, Cristiano Ronaldo kétszer is válaszolt Szalai Attila vezető góljára. Bene Ferenc, hát ez megint egy hasonló gól volt, csak ezúttal a bal oldalról érkezett a beadás.
1: Egyrésztről mindig kulcskérdés a félidőnek az utolsó periódusa, hiszen nem kell mondanom senkinek, hogy lélektani szempontból mennyivel másabb lenne, hogyha egy-eggyel kellene kijönni a második félidőre a portugál csapatnak. Tehát ez különösen bosszantó, ez az utolsó perces kapott gól. A másik pedig Ronaldot érdemes megnézni, és hát nem csak a két gólja mutatja ezt, hanem maga a pályán minden egyes perc, amit eltölt, hogy bármikor beadó pozícióba kerül a portugál válogatott, akkor ő a védők látóteréből kimozdulva mindig a hosszú kapufánál helyezkedik el, és elképesztő tudatossággal rendszeresen oda rúgdossák a labdát. Hát nagyon-nagyon szomorúvá tesz, hogy ezt nem tudtuk megoldani. Tényleg egy perc lett volna, és lélektani szempontból nem, nagyon-nagyon nem mindegy, hogy így fordulunk, vagy egy-egyen.
0: Igen, mert hogy ebben a pillanatban a szerb játékvezető véget is vett az első félidőnek. A magyar válogatott Szalai Attila fejes góljával a 8. percben megszerezte a vezetést, de sajnos egy jobb oldali beadás után a 22. percben Cristiano Ronaldo közelről egyenlített, majd az első félidő hosszabbításában a plusz 3. percben, lehet így mondani, egy baloldali beadás után megint csak közelről, és megint csak Cristiano Ronaldo volt eredményes. Így aztán 45-23 perc játék után Portugália Magyarország 2-1. Jár a labda Négo kezében. Nézi, hogy mit is lehet csinálni, de végül aztán gyorsan eldönti, hogy Orbánt választja, Orbán haza Tóth Balázsnak, Tóth Balázs átforgatja Szalai Attilának, egy kicsit esetlennek tűnt a mozdulat, de úgy tűnik, hogy ebből jól jövünk ki a bal oldalon. Elindult Szalai, de nem kapja Sallaitól, akinél volt a labda. Sallai viszont most rosszul adja a labdát, Stiles pedig oda fejeli sajnos Pedro Netónak. Pedro Neto azonban nem indult el vele, hanem inkább visszatette és a labdát, és vissza is kapta Vitinhától. Megint Vitinha. Bruno Fernandes most átkerül a labda a jobb oldalra. Nezan Semedo már a 16-osunkkal egy magasságban. Érkezik neki segíteni Ruben Neves. Semedo inkább befelé cselez. Bruno Fernandes középre teszi, elcsúszik ott mindenki előtt, és most a rövidnél óriásit védett Tóth Balázs. Ott volt egy védelmi hiba, Pedro Neto pedig egyből lőtt. Tóth Balázs jól zárta a rövid sarkot. Jönnek is a bal oldalon egyébként a portugálok. Pedro Neto az, aki befelé, hát nem mondom, hogy cselezget, de inkább befelé passzol. Aztán Nuno Mendes az Vitinhához játssza a labdát, visszakapja Pedro Neto. Megint elindul, de inkább visszafelé Vitinha, egészen hátra a fedezővonalon helyezkedő Renato Veigáig. Megint Vitinha és Renato Veiga passzolgat, Vitinha visszahúzódik a saját tér felére, Renato Veiga pedig úgy lemozog a Tvargáról, hogy meg tudta kapni a labdát. Nuno Mendes visszakapja, most baj lehetne, és baj is lehet akár, mert hogy a jobb oldalon Pedro Neto, bal oldalon Pedro Neto befelé cselez. Ruben Neves kapja, kénytelen hátra tenni, de Ruben Dias lőhet, lő és kapufa! Ajjaj, a magyar baloldali kapufát durrantotta telébe Ruben Dias. Nagyjából 22-23 méterről bizony-bizony Ruben Dias kapufájával akár 3-ra is nőhetett volna a portugál gólok száma, de szerencsére nem nőtt. A 60. perccel járunk, lassan 1 óra is eltelik a mérkőzés. Szoboszlai megint mindenkit bezavar az ötös környékére. Megy be a labda, ott a rövid saroknál lepattan, megint kezdezést reklamálunk. De inkább figyeljünk oda, Kerkez sajnos elveszíti a fejpárbajt, jönnek három a kettő ellen, de Sallai visszaér.

0: szabálytalankodik, de nem fújja le, de lefújta a játékvezető, és ráadásul magyar szabadrugást ítél a szerb. João Félix volt szerinte a szabálytalan, méghozzá Sallaival szemben. 72. perc, magyar szabadrugás a portugál térfél, hát nem egészen közepére, mondjuk a portugál térféltől 40 méterre, közben Szoboszlai megint kap taktikai utasításokat Marco Rossitól. Természetesen felíveljük a labdát, nyilván nem én, hanem majd Szoboszlai Dominik. Hát, én azt gondolom, ez megint, ha kéz is volt, pattant labda, egyébként kéz volt. Méghozzá a frissen pályára lépő João Palinyánál, de megint úgy pattant a kezére a labda, ráadásul szorosan a teste mellett is volt. Kerkez kapja a labdát, most íveli középre, ott a helyzet, kapufa, nem igaz, megint Szalai fejet lepattant, és a visszapattanóra már nem tudtunk odaérni. Közben pedig elindult a bal oldalon a portugál támadás, és ott egy szabálytalanság, Tóta lesz, kap majd egy sárga lapot, aztán még ráadásul meg is szerzi a labdát, mehet tovább, azt mutatja a szerb, később majd jön a sárgalap nyilván Tóth Alexnek, mert azért az egy nagyon komoly taktikai szabálytalanság volt. Szoboszlainál a labda a magyar térfél közepén. Micsoda helyzet volt, hát hihetetlen. Jól játszik a magyar válogatott, vagy legalábbis nagyon bátran, én ezt kimerem jelenteni. Lukács megint a jobb oldalon kapja a labdát a vonal mellett. Ott van vele szemben Nuno Mendes. Lukács most beadja középre, laposan Renato Veiga kivágja, João Félix összeszedni, de Négo már jobb helyzetben van, de sajnos Négo lábáról kipattan a labda, és nézem, a szerb játékvezető pedig nagyvonalúan elfeledkezik erről a sárgalapról. Ó, de kár érte a visszapattanó labdára és a kapufáról lepattanó labdára is érkezett Szalai, de sajnos még Ruben Díaz odaért, pedig ez nagyon-nagyon-nagyon megérdemelte volna az egyenlítést. Remek fejes volt Szalai Attilától. A köze nem volt hozzá a portugál kapusnak, Diogo Costának. Kioszt egy sárgalapot Ruben Díaznak a játékvezető, de lehet, hogy João Félixnek, mert ő az, aki leginkább magyaráz, megunta a lökdösődést. Most jön a szöglet, Szoboszlai elüti Varga elől, Diogo Costa a túloldalon összeszedi a labdát, Lukács most megugrasztja Szemédot, megy középre a labda, ott a magyar fejes, de sajnos nem volt veszélyes ez Costa kapujára, nem is Szemédot, hanem Tavares volt az természetesen, aki a túloldalon védekezett. Igen, végül hát visszakönyökölt a játékvezető szerint João Félix, de ez ilyen rókafogta csuka volt. Varga elől pedig épp, hogy el tudta a labdát ütni. Nézzük, elkezdődött ugyanis most már a hosszabbítás, hogy mennyi lesz, amit a játékvezető mutat. Hát én megmondom őszintén, most nem látom, és nincs is legalábbis nálam kiírva a monitorra, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. Szalai felíveli a labdát, Varga felé, Varga lefejeli a jobb oldalra. Lukácsnál, Lukács Tavaressel szemben, Lukács befelé cselez, aztán lefelé húz az alapvonal felé. Középre dugja, átlépjük a labdát, egy Szoboszlai! 2-2 a hosszabbításban! Varga átlépte a labdát, és a hosszún érkezett Szoboszlai. Lukács beadása után a 90+1. percben egyenlítünk, de most nagyon oda kell figyelni! Nagyon oda kell figyelni! Gyönyörű támadás végén egyenlítette a magyar válogatott Szoboszlai Dominik, de hát itt mindenki hozzátette a magáét. Lukács, a labdát átlépő Varga, és természetesen a gólszerző Rossi is azt mutatja, hogy most nagyon oda kell figyelni, hiszen azért jártunk már mi így. 2-2, legalábbis reméljük, én nem tudom, nem volt lesen, Varga biztos, hogy nem volt lesen, lefejelte a labdát Lukácsnak, Lukács nem lehetett lesen, ugye ő hátulról érkezett, leviszi az alapvonalig, nem volt les, egyáltalán nem volt semmilyen szituációban, ha csak nem Varga Barnabást nézik, de az biztos, hogy 2-2-re állunk. Már hozzák a portugálok a labdát, Renato Veiga, fütszó és nem ünneplő tömeg egyelőre itt a José Alvalade stadion van, mert hogy a magyar válogatott egyenlíteni tudott. 2-2-re állunk a portugálokkal, Taveressel szemben szabálytalankodik, Lukács kap egy sárgalapot, egy fene ennyit megért, mert hogy ez még bőven a portugál térfélen volt, ez a szabálytalanság. Plusz 3 percet jegyzett, vagy jelzett ugyan a játékvezető, de egyrészt ugye már a hosszabbításban szereztük a gólunkat, és a VAR vizsgálta, másrészt pedig Varga miatt, Varga görcse miatt is jelezte, hogy lesz még hosszabbítás. Vitinha íveli fel a labdát, el kell fejelni, el is fejeli a labdát végül Szalai Attila, aztán elrúgja Dárdai Márton, és vége van! Vége van, Portugália nem jutott ki, a magyar válogatott pedig 2016 után újra pontot tudott szerezni Portugália ellen, ráadásul idegenben, ugyanis Portugália-Magyarország 2-2. Álomszerűen kezdődött a mérkőzés, hiszen Szalai Attila fejes góljával Szoboszlai Dominik szöglete után a 8. percben már nálunk volt az előny, és a magyar válogatott ígéretéhez híven bátran, tiszta szívvel futballozott. Megpróbáltunk labdát szerezni, aztán persze benyomtak a kapunk elé minket a portugálok. Elsősorban Cristiano Ronaldo volt életveszélyes, nem véletlenül mondom az ő nevét, mert hogy a 22. percben végül Semedo jobboldali beadására érkezett, és ő egyenlített. A portugálok folyamatosan jöttek előre, de túl nagy helyzetet az első félidőben nem tudtak kialakítani a hosszabbításig. A 45 plusz 3. percben aztán ezúttal egy baloldali beadás méghozzá Nuno Mendestől, megint érkezik Cristiano Ronaldo, és megint közelről talál a magyar kapuba. A szünetben tehát 2-1-re vezettek a portugálok, és azt hitték, hogy ez elég is lehet nekik, akár az egyenesági kijutásra is a világbajnokságra. De nem volt elég. Annak ellenére, hogy a második félidőben is nyilván náluk volt többet a labda, és veszélyesebben támadtak, a magyar válogatott egyre feljebb védekezett. Sokszor már a portugál 16-os környékén letámadtuk a vendéglátókat, és bizony néha-néha sikerült is zavartok a portugál védelemben. Ennek ellenére Ruben Dias majdnem sokkal később Bruno Fernandes lőtt kapufát, de átlövésből többször is nagyot kellett védenie, például Bruno Fernandes lövésénél, vagy João Félix fejesénél Tóth Balázs kapusnak, de aztán a magyar válogatott egyre inkább felbátorodott, és jött egy magyar kapufa is. Megint Szalai Attila került oda az ellenfél kapuja elé, és Kerkez beadását bólintotta a létre. Sajnos a kipattanót már eltakarította Ruben Dias, de nem adtuk fel. A 90 plusz 1. percben a jobb oldalról Lukács megbolondította Taverest az alapvonal közeléből, laposan középre lőtte a labdát Varga Barnabás, átlépte azt, a hosszún érkezett Szoboszlai Dominik, aki ballal a rövid sarokba talált 2-2. A hátralévő 3 percben a portugálok jöttek előre, de már nem jelentettek komoly veszélyt Tóth Balázs kapujára. Így aztán bravúr pontot szerzett a magyar válogatott itt a José Alvalade stadionban, ugyanis Portugália-Magyarország 2-2.
1: A negyedik forduló után Írország örményországi veresége miatt a magyar válogatott úgy várta novembert, hogy már az 5. fordulóban biztosíthatja a második helyét. Már éreztük az amerikai nyár hívogató balzsamos illatát. Aztán jött a hideg zuhannyal felérő november rain. Hát erről lesz szó hamarosan.
2: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Novemberben hult az elsárgult levél, ahogy Máté Péter énekelte annó, de reménykedtünk benne, hogy nem minket sirat a fáradt őszi szél. Az 5. játéknapon a magyar válogatott Örményországba utazott, mindenképp nyerni kellett, és megvolt az esélye annak, hogyha jól alakul számunkra az Írország-Portugália találkozó, akkor az utolsó mérkőzések eredményétől függetlenül megszerzi a csoportjában a második helyet. Természetesen az Írország-Portugália mérkőzésre nem volt hatással a magyar válogatott, Örményországban viszont feltétlenül nyerni kellett.
3: Dibusz Dénes kezd, Szalai és Orban a két középső védő, a bal oldalon Kerkez, a jobb oldalon Négo, Schäfer és Stiles a két védekező középpályás, Bolla a jobb oldalon, támadó felfogásban a Szoboszlai Dominik a csapatkapitányunk, Sallai Roland és a Varga Barnabás, elől a bomba formában lévő Varga Barnabás, aki ebben az idényben már 12 fejes gólnál tart, ami az örmény csapatot illeti, 5 komoly hiányzó, abból 4 nagyon komoly, Haruki Hunyan, a Puskás Akadémia védője kikerült. A két középső védőjük egyébként Mrkcsian, egyetlen a magánhangzóval a nevében, most hátradják a kapushoz, Ávágiánhoz, a Punic kapusához, aztán Piloyan az egyik védő, Szergei Muradjan szintén belül, Spercian a csapatkapitány, középpályán Karem Muradjan és Hovanisian a középső sor, és három támadóval Szagolyan bal oldalon, Ranosz középen és Szedikian, akit a Ferencvárosból ismerünk, onnan kölcsönve most Oroszországban játszik a jobb oldali támadó. Itt keressük a lehetőséget és a labdát, akár ott megkaphatná egyébként Séfer András is, de nem ő kapja a jobb oldalon. Itt Négó, ő keresi Varga Barnabást, egy szép perdítés, Séfer, és vissza lehetne tenni Vargához, de megszerzik az örményeknél. Kimondom, hogy adják Szoboszlainak. Szoboszlai átjön már az ellenfél tér fölére a bal oldalon. Jól van, ott van Sallai is. Jövünk előre, Szoboszlai kérni vissza, Sallai középre, Varga egy perdítés, egy lövés felé mellé. De megvolt az első próbálkozásunk, és az, amire számítottunk, hogy akár egy ilyen gyors ellentámadás is összejöhet, ez megtörtént, mert hogy Bolla benne gúz, remekül Bolla perdített, méghozzá a mérkőzés harmadik percében. Ez a második szöglet a 11. percben, és gyömöszöljük a labdát, préseljük. Minél inkább Sallai Roland érkezett ott a rövid saroknál, és ő próbálta meg a hálóba juttatni a labdát, a örmények is a helyükön voltak. Ránosz védekezik, a ő csatáruk most Varga Barnabással, Szoboszlai mutatja, hogy másik szabadrugás, nem megint a rövidre, csúsztatás is egy magyar fejről, Varga Barnabás fejéről, pattan a labda ki az alapvonalon túlra, újabb örmény kirugás, de egyelőre az jól látszik, hogy a magyar labdarúgó válogatott szinte beszorítja az örmény csapatot. Mi most már azért túl vagyunk az első negyed órán, és továbbra is 0-0. Varga Barnabás Szoboszlainak, egy fejes követője Sallai, 23 méterre három örménnyel forgolódik ott a jobb lábán, ezt jól blokkolják, mit csináljanék, és Sztyopa, az eszéki játékos, megint jól tette bele a lábát, jó belső védő az eszéki örmény. A bedobást most Négó végezheti el innen a jobb oldalról, itt keres a Varga Barnabás kint a 16-oson kívül, aztán remekül Bollának benne a 16-oson belül, nem szabálytalankodhatnak vele szemben, egy csúsztatás, de mellé érkezett ott Sallai, most Szoboszlai a robog a labdáért, és meg is szerzi a bal oldalra, átspintelt a labdával együtt, Kerkez Szoboszlai Dominiknek, a Liverpool játékosa, októberben is őt választották szurkolók a legjobbnak, aztán Kerkez labdája laposan Stylesnak, kicsit olyan lecsúszott volt, nem tudom mennyire volt tudatos, de most ott Kerkez Szoboszlai középre, Varga feje, gól! Tudatosan középre ível, hát persze, a 33. perc végén, mert tudja, hogy Varga Barnabás nem tud hibázni fejjel, és a kapu jobb oldalába fejeli ezt a labdát. Hát nem mondom, hogy a semmiből, de megszereztük a vezetést a 33. perc legvégén, a 13. fejes gólja ebben az idényben. Szoboszlai tekerte mintaszerűen, és mintegy 9 méterről bólintotta Varga Barnabás a kapu jobb oldalába védhetetlenül, hiszen itt nem volt esélye az örmény kapusnak. Egy óra vezetünk, fél perc van ebből a kettőperces hosszabbításból, amikor nézem a cseréket is, akár a magyar, akár az örmény oldalon, hát lehet, hogy majd Marco Rossi cserél, viszont a spanyol játékvezető mit mutat, hogy újra majd el kell végezni azt a bedobást, vagy inkább előrevágott labdát szabadrugás Szoboszlai Dominiktól. Hát teljesen leült a mérkőzés, az a szerencse, hogy 1-0-ra vezetünk, ez a legfontosabb információ Varga Barnabás fejesével Szoboszlai Dominik, hogy nyugodjunk meg, ezt mutatját, annyira senki nem ideges szerintem. Szoboszlai Dominik a saját térfeléről jobb oldalról, az oldalvonal mellől, át a túloldalra, ott a Varga Barnabás fejjel megcsúsztatja, hogy kell, aztán Piloyan lábba beleér, Kerkez összeszedhetné, szerencsére nem kell összeszedni. Varga Barnabás Szoboszlai beadása után remek gólt fejelt a 34. percben a kapu jobb oldalában, le is pattant a kapus előtt, Ávágián védhetetlen helyzetben nem tudott már nagyobb bravúrt bemutatni szerencsénkre. Megérdemeltem, vezetünk vagy sem, de 1-0-ra vezetünk, összességében egy erősebb magyar válogatott, de felejthető volt az első féldő, leszámítva a gólt. Varga Barnabás remekül veszi a labdát, ott indítja Sallait a jobb oldalon, középre helyzet, és Szoboszlai elől mit mentette, jó ég, Szergei Muradjan, ha nem tud hozzáérni, akkor Dominiknek az üres kapuba egy méterről csak be kellett volna tenni, paskolni a labdát, ez most a 62. perc nagy helyzet, egy gyors magyar helyzet. két magyar örményen 2-0 volt, legyen itt is bármilyen játékkal is, Márko Rossi meg szenvedős játékkal beszélt. Most Stiles két kézzel szabálytalankodik egy örménnyel, sárga lap nincs, ugye Ranusz az egyetlen, aki kapott, viszont persze a csapatkapitány kapuratőr szép csel, lövés fölé! Ez aztán egy nagyon jó megoldás volt, mint egy 25 méterről, középről, a léc fölé egy nagy burrantás a csapatkapitány Spersiantól, a Krasznodár játékosától. Hát akkor azt mondom most már, hogy ne hozzuk fel ennél jobban az örményeket 1-0-ás vezetésünk ellenére, mert itt az örmények hallják, ugye hallják a hallgatók, hogy bizony-bizony vérszemet kapnak, nem csak a játékosok, mert nekik minden pont, minden gól egy világbajnoki, vagy akár Európa-bajnoki selejtező sorozatban, az tulajdonképpen kisebb fajta csoda, és nagyon megbecsülik azt. Egymás magyar vezetésnél, és mi továbbra is nagyon bízunk a második magyar gólban. Hát a 86-os világbajnokságon jártunk legutóbb VB-n, most pedig a 28 év elteltével egy VB pótselejtezőre szeretnénk eljutni, aztán ki tudja, hogy mi lesz a folytatás, de előbb ezt a meccset meg kell nyerni. A jobbról Lukács Dániel, középre Varga Barnabás, ott dekázgat, leteszi, lövés mellé, Tóth Alex. Ez abszolút gólhelyzet volt. 14-15 méterről megnézhette, hogy hova lövi. Én itt lelkesedek a 78. percben, mert ez is egy lehetőség volt, amíg kimarad, Tóth Alexnek be lehetett volna lőni a kapu jobb alsó sarkába, Varga Barnabás az, aki gyönyörűen készítette elő, és ez is azt kell mondanom, hogy világszínvonalú megoldás volt. Ott egy helyzet, és nem négoz, Lukács Dániel remek volt egy testcsellel 19 méterről. Most egy szabadrugást végezhetünk el, mert hogy Szergej Muradján már kellően elfáradt, és Muradján egy szabadrugást érő szabálytalanságot követett el, amit onnan be lehet csavarni, és akkor senki nem fog emlékezni arra, vagy csak kevesen, hogy hogy nyert 2-0-ra, nem látványosan. Egyelőre 1-0, hát arra sem fognak sokan emlékezni, hogy hogy nyertünk 1-0-ra. De most ezt a szabadrugást tényleg be lehetne tekerni, Szoboszlai Dominik kezében a labda, középről, azt nézem, hogy hova teszi majd, lehet oda, ahova a spanyol játékvezető elrendelte, lehetünk egy olyan 21 méterre a kaputól, Abagyal állítgatja a sorfalat, ettől félhetnek az örmények, de azért ne legyen olyan, hogy mondjuk ugye, tehát be kell lőni, az az igazság, tehát hogy ne legyen olyan, hogy egy rosszul elvégzett szabadrugásból az örmények esetleg megindulnának. Más kérdés, hogy minden örmény a saját 16-osán belül, mert Szoboszlai Dominiktól retteghetnek kellőképpen. Lukács minden esetre kiharcolta, azt nézem, hogy Szoboszlai Dominikon kívül még kipróbálkozhat, és az egyik örmény, talán Nálbányán le is fekszik még a sorfal mögé, ez is már egy ismert figura, ott van Sallai, ott van Szoboszlai, a megszokott formáció, és aztán középről Szoboszlai nekifut, lő fölé. A 94. percben ér véget a mérkőzés majd, vagy lehet, hogy a 95-ben, a 4 perces hosszabbításban már csak 50 másodperc van hátra, és időközben azt nézem, hogy Abagyán kirúgása, akkor, amikor Magyarországon már hiszem, hogy 8 perc múlva este 8 lesz, amíg a Kossuth Rádióban is tart ez a közvetítés. Azt figyelhetjük, hogy hátul adogathatnak az örmények, mert egy visszafejelt labdát a földön megszereztek. Aztán most Szoboszlaiba lövi Pilojan, Szoboszlai 16-oson belül, középen ott van Lukács, jobbal egy kicsit tartogatja a labdát, a több érkező ember is, már el is megérkezett. Most Nagy Zsolt, hát ez felszabadító rugás. Más kérdés, hogy a bal oldalról rosszul betekert labda, az jelenti, hogy az idő telik számunkra kedvező módon, és Melikian, az örmények szövetségi kapitánya pedig lehet, hogy infarktus kapit bosszúságában, mint a Puskás Arénában, ahol a 94. percben Gruber állította be a 2-0-es végeredményt. Itt is lehetne ez, Nagy Zsolt előre, de rosszul, visszapattan, fejeljük ki, Szalai Attila megteszi, Spersian viszont lecsap rá még, ott a bal oldalon Vitális vele szemben, Spersian is Vitális, ott még előjön is lehetne, de inkább Tiknazián a baloldali beadása, ide a jobb oldalra, 16-oson belül vele szemben Nagy Zsolt, Grigorian Eccsel, középreadás, nem találja el az örmény játékos, atya ég, Szerobján az, és ezzel véget ér a mérkőzés, Szerobján, ahogy oda betette középre, mi maradt ki, talán előjön lábában, minden örmény a földön szinte, mert egészen hihetetlen körülmények között ér véget ez a mérkőzés, mert időközben a spanyol játékvezető véget vetett a hármas sípszóval, Fontos három pontot szerzett a magyar labdarúgó válogatott Jerevánban az ötödik fordulóban, hiszen Varga Barnabás 34. percben szerzett teljes góljával, Szoboszlai a hátán egy védővel az oldalvonalról ívelte jobbról középre, és 11 méterről, 10-11 méterről fejelte be. Az más kérdés, hogy Persián jó voltából volt itt helyzet, lövés az örményektől, sőt meg az utolsó pillanatban is, de elpuskázták, mert minőségileg jobb a magyar csapat, még ha ez annyira ezen a meccsen nem is látszott. A lényeg, Magyarország nyert Örményországban.
1: Mi megtettük a saját feladatunkat, és bíztunk Portugáliában, hogy a papírformának megfelelően nem fog kikapni Írországtól, de kikapott. Ez azt jelentette, hogy hatalmas jelentőséggel bírt az utolsó Magyarország-Írország találkozó. A képlet egyszerű volt, hogyha Magyarország győz vagy döntetlent játszik, akkor megszerzi a csoportban a második helyet, és kikeletkor folytathatja a küzdelmet a 2026-os amerikai álom megvalósításáért. Ha viszont Írország nyerni tud a Puskás arénában, akkor az írek számára folytatódhat az álom, mi pedig ismételten visszazökkenünk a rém álomba. Ne haragudjanak, de ezt a mérkőzést is fel kell idéznünk, hiszen hozzátartozik a 2025-ös történésekhez, tehát Magyarország, Írország a csoport második helyért a világbajnoki selejtező során.
4: Az utóbbi időszak egyik legfontosabb mérkőzés ez a mai Marco Rossi együttese számára, de hát ebben a selejtező sorozatban ebből már volt néhány, úgyhogy talán a rutin és a tapasztalat az majd dönt a nagyon kellemetlen, harcias játéstílust birtokló Írországgal szemben.
5: Nem lenne rossz, hogyha a Keller esetleg rossz ütemben mozdulna ki, és ott valaki be tudná fejelni közvetlen közelről, de akkor jön az újabb Szoboszlai szöglet, ezúttal Kerkeznek egy kis szöglet, Kerkez visszaadja Szoboszlai, élesen gól! Gól! Vezet a magyar válogatott a mérkőzés harmadik percében Lukács Dániel góljával! Egy szöglet variáció után Szoboszlai élesen tette középre, talán kapura lőtte, és Lukácson tovább pattant, becsapva ezzel Kelehert. Megvan a vezetés a mérkőzés elején. Megint itt van a gyors vezetés az írek ellen. Lukács Dániel második válogatott beli góljával.
6: Most viszont kihívták a VAR videóhoz, úgyhogy sajnos baj lehet.
4: A norvég játékvezetőt lehetséges büntető miatt kiszólították a VAR monitorhoz, és a visszajátszás alapján hát lehet, hogy Szalai megrúgta Okbene lendülő lábát.
5: Az ér még vár, hatalmas a fügyszó a stadionban, nő a nyomás Dibuszon is, de nő a nyomás Peroton is, azt hiszem. Jön a sípszó, Perot neki fut és belövi a jobb alsóba. Dibusz érezte az irányt, de sajnos Perot lövése utat talál a magyar kapuba. A 15. percben egyenlít az ír válogatott Magyarország ellen.
4: Visszafejelni a labdát Varga, Varga visszakapja Kerkeztől, ott van még Szoboszlai, leveszi a földre a csapatkapitány. Kerkez, Schäfer, na még most egy nagy lendület, az talán magyar helyzet kialakítással járna. Kerkez be a 16-oson belőre, Varga lő, és gól! Mekkora gólja! Megint vezet a magyar válogatott a 37. percben! Puskás díjat neki! Varga Barnabás! Hát micsoda gól volt ez!
5: A gyengébbik lábával, ballal! Hány méterről? 20 méterről, Feri?
7: Szerintem volt az 22 is, de elképesztő. Gyakorlatilag a beadásaink veszélyesek, és Varga kiebb húzódott most a betömörülő írektől egy kicsit távolodva. Mellel átvett a labdát, le se hagyta pattanni, és félfordulattal a bal felső sarokba ballal. Tehát elképesztő megmozdulás volt.
5: Azaz feljátsza a támadósorba, ott Perot és Kenny játszanak össze, aztán Kalen mellől Orbán tisztáz, de visszakerül Azazhoz. Egy mélységindítás Perot felé, Perot átveszi, Perot helyzetben és átemeli Dibusz fölött, és ez már sajnos nem volt les, egyenlít az ír válogatott a 80. percben. Megint egy mélységindítás, amely megtalálja Troy Perotot, pedig hát azt hiszem, hogy tisztában van mindenki a magyar védelemben azzal, hogy kire kell igazán figyelni. És most Perot mégis üresen maradt, és a kilépő Dibusz fölött átpöckölte a labdát itt a 80. percben. Egyenlít az ír válogatott.
4: Meddig engedi még az eszkosz? A norvég játékvezető még mindig engedi. Letelt a Hosszabbítás, Keleher visszaemeli, ott a 16-oson belül egy csúsztatás, nem hiszem el, gólt szereznek az írek, ilyen nincs, gólt szereznek az írek, hát ezt nem hiszem el, ilyen nincs, atyavilág, ilyen nincs.
5: A 96. percben letelt az 5 perces, a jelzett 5 perces ráadás, és tovább csúszott a labda valahogy, oda került Perot elé, már megint Perot elé. Hát ez...
4: Hát leforrázva ülünk itt. Kihúzzák ezt az érek, úgy tűnik, itt a vége. Hát amire 40 éve várunk, arra még legalább 4 évet várnunk kell. Mert hogy Írország valahogy az utolsó pillanatban Perot góljával lőtt egy győztes gólt. És ott van a pótselejtezőben Írország.
1: Na, akkor a száraz tények. Az első 13 világbajnokság közül 9-en szerepelt a magyar válogatott. 2-re 1930-ban és 1950-ben a dél-amerikai rendezés és az ezzel járó utazási nehézségek miatt nem nevezett. Míg az 1970-esre azért nem jutott el, mert a pótselejtezőszerű meccsen az történt, hogy jönnek a csehszlovákok, jönnek a csehszlovákok, jönnek a csehszlovákok, majd az 1974-esre azért nem ment, mert jött egy Ralf Edström nevű svéd. 78-ban, 82-ben, 86-ban VB résztvevő volt a magyar válogatott, azóta megrendeztek 10 világbajnoki selejtezőt, és mindegyiken elbukott válogatottunk. 2025-ben az összmérlege, 3 győzelem, 2 döntetlen, 5 vereség, amióta Marco Rossi a kapitány, ennél rosszabb év nem volt. Hát, ne ránk haragudjanak ezért, mi hozott anyagból dolgozunk, és gyorsan búcsúzunk is. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
2: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: mostan az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Karfiolfül. Ez a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Két hetente pénteken 14 órától.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiolfül 37. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Nagy tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, az olimpiai világ és Európa bajnok Hegedűs Csabát. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ezúttal is itt van velünk Deák Zsigmond, az MBS Média Bizottságának elnöke. Téged is köszöntelek a stúdióban. Hegedűs Csabát rengeteg elismerés érte már élete során, a szőnyegen kívül is, a teljesség igénye nélkül Prima Primissima díj, díszpolgári címek, Lórán Gyula díj, de milyen érzés volt ez a legutóbbi, amikor önről nevezték el a haladás szombathelyi birkózó termét?
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Hát én Vas megyei vagyok, majdnem 80 éve születtem Sárváron, és 9 éves koromtól Szombathelyen éltem 18 éves koromig. Igazán oda tartozónak tartom magamat, és amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, hogy rólam nevezik el, nem számítottam rá, valahogy már nem gondoltam, hogy ilyen megtiszteltetésért, és amikor a barátaim miatt meghívva mentem be a haladásnak ebbe a csodálatos csarnokában, akkor nagyon meglepődtem. Nagyon-nagyon jól esett az a színvonalas várás, ahogy engem ott vártak. Hát, mit nem mondjak, megkönnyeztem. És amikor felkértek, hogy mondjak pár gondolatot, akkor odálltam a mikrofonhoz, és általában nem nagyon szoktam zavarba jönni a mikrofontól, mert már elég régóta a keblemre öleltem, és hát ott álltam, és nem tudtam, hogy honnét kezdjem. Annyi érzés, annyi emlék, annyi fantasztikus gondolat jött a fejembe, hiszen ott álmodtam a világbajnoki címet, ott álmodtam az életem sport elkötelezettségemet, ott álmodtam a jogi egyetem elvégzését, és egyáltalán az életem stabil részét ott tanultam meg gondolkodni, szeretni a sportágamat. Ott tanultam meg úszni és országos erdülőkeretbe kerülni, mint úszónak, és ott volt a Laki Laci barátom, aki nekem a testnevelő tanárom volt, és akivel azt a csodát megéltük, hogy középiskolás magyar bajnokok lettünk kosárlabdában, és már csütörtök pénteken már 4 meccsünk volt, mind a 4-et megnyertük, és a legnagyobb meglepetésre bekerültünk a döntőbe, és hát szombaton volt a döntő, és az Istvánfi Csabi, aki későbbiek folyamán a testnevelési egyetem rektora volt, ő egy gimnáziumban volt testnevelő tanár, és az ő csapatokkal kerültünk össze, és hát ahogy emlékszem, elég fennhéjászó pesti gyerekek voltak, és egy kicsit úgy lenéztek bennünket, hogy mit akarnak itt ezek a vidéki kis gyerekek, és én délután 2-kor nekem meg a Vajda Péter utcában a birkózásban volt magyar bajnokságom. És akkor mondtam a Laci bácsinak, hogy Laci bácsi, én már a döntőben nem tudok játszani, mert már halálfáradt voltam, hiszen 4 meccsen folyamatosan fönn voltam, hiszen én voltam a center, meg hát az egyik legjobb játékos, de mivel 8 ponttal vezetett az ellenfél, lerángattam egy társamról a szerelést, és mondtam a tanárnak, hogy itt vagyok, de Csabi, hát a magyar bajnokság, mert egy kicsit összeszólalkoztak a birkózó edzőmmel, és mondtam, hogy nem, Laci bácsi, ezt én vállalom, és mondom, én megnyerem a magyar bajnokságot a birkózásban is, és bementem, és én voltam a center, elhoztam a labdát, és soha nem felejtem, a fél pályáról megfordultam, és dobtam egy tempót, és bement. Tehát egyszerűen behoztuk a 8 ponttal, és 9 ponttal megvertük, és megnyertük a kosárlabda a magyar bajnokságot. Hát már elkéstem volna a mérlegelést, és akkor a Laci bácsi belenyúlt a zsebébe, és adott 10 forintot, Csabikán, mennyi taxival én
4: melyik évben volt ez? Melyik évben volt ez?
3: Ez 63.
4: Na, hát 63-ban azért még a fiatal szombathelyi kosarasok nem nagyon jártak taxival szerintem.
3: Hát, igen, abszolút. És hát jöttek utána drukkolni ott nekem, és hát sikerült azt is abszolválnom, és megnyerni a magyar bajnokságot.
4: Hány kilós volt Csaba bákon?
3: Akkor 79 kilóban
4: birkóztam. Hát akkor már komoly ember volt, hogy így mondjam. Mert én például 32 kilóban kezdtem el birkózni annak idején. Úgyhogy.
3: Hát igen, nekem nem különösebben sokat változott a súlyom. Uh-huh. Szerencsém volt, hogy Mexikóban változott a súlycsoport, és a 79 kilóban 82 lett.
4: És akkor ahogy erősödött, akkor
3: igen,
4: pont jól
3: mert jól én már akkor fölmentem 87 kilóban, mert nagyon, uh-huh. Hát így is az olimpián 11 kilót fogytam.
4: Igen.
3: Tehát sokat kellett fogyni.
2: Ekkoriban, amikor elkezdett birkózni, ekkor gyanítom már 4-5 éve birkózott, amikor ez történt, gondolta volna, hogy ekkora karrier áll ön előtt?
4: Hát amikor elkezdte, de hát ugye nem csak a versenyzői, így van, nem csak a versenyzőire gondolok, mert azért...
3: Nem innét kezdeném, mert ha egy szóval kellene válaszolnom, akkor igen. Sárváron egy tragédia volt a családunk életében, hiszen édesapám a Toldi Miklós sportanálkező Ludovikát végezte, és hát abban a rendszerben ezt nem nagyon csipték, és nem nagyon szerették, és apu behozta a biciklét este 8-kor, és megolajozta a láncot, és én ott sírtam a konyhaasztal alatt, és mondja, hogy ez borzasztó, hogy egy családapának így kell elhagyni a családját, de azt mondta, hogy ő tudja, hogy jönnek érte az ávósok, és ha őt beviszik, akkor abból a bizonyos szobából senki nem jön ki, élve ő se. És egy itt cseng a fülembe a hangja, hogy egy családnak családapára van szüksége. És valóban így volt, 8 órakor felült a biciklire, és éjjel 12-kor 3 ávós pufajkába dobtáros géppisztolya verte a redőnyünket. Főutcán laktunk, és akkor házkutatást tartottak, és akkor rá egy hétre tudtuk meg, hogy édesapám Ausztriába van. Borzasztó dolog volt, mert nekünk a bátyámmal, Miklós bátyámmal édesapánk volt a példaképünk, ahogy öltözött, ahogy viselkedett, ahogy Sárváron hazajött a munkából, és mint a síp álltunk, én a végén, bátyám is, a nővérem, a Katalin, és előre kellett tartanunk a kezünket, és csak rátekintett, hogy tisztálja a körmünk, hogy a cipőnknek az egyik füzőjének olyannak kellett lenni, mint a másiknak, megfésülködve. Tehát apám az így, én így nevelkedtem, és ez magától, mai napig is magától érthetődő. És soha nem felejtem el, hogy itt van az oromban az illata, Hermes Kölnita használt már akkor, és én is szenvedélyesen folyogatom magamat, nem tudok úgy otthonról eljönni, hogy valamilyen éppen újat, vagy valami régi Kölnitet tegyek magamra, mert azt mondom, hogy egy ugyanúgy minden nap azzal kezdem, hogy fürdök, hajat mosok. Tehát ezeket mind tőle hallottam, és legközelebb az olimpián, a Müncheni olimpián.
4: Ezt akartam kérdezni, hogyha jól tudom, akkor találkoztak legközelebb, ugye?
3: Igen, jött fel a Maróti Pisti barátom, és akkor mondja, hogy Miklós Csabi lent vár egy úriember a portán, és akkor lementünk, és hát ott állt édesapám a maga mi voltjában begombolt, nyaksállal begombolt, zakóval, és az egyik keze a zsebbe, a másik így a mellényébe. Tehát tipikus, ahogy apukám nőtt, és most tudtam meg egy pár héttel ezelőtt a testvéremmel, Miklóssal beszélgettünk, és én kértem, mert másnapra még 2,5 kilót le kellett este fogynom, hogy Miklós, vedd át aput, mert nekem 2,5 kilót le kell fogynom.
4: Kell, persze.
3: És akkor a Mikivel beültek valami pizzázóba, és akkor hosszasan nézte a bátyámat, a Miklóst, és azt mondta, hogy Mikloskám, klassz srácok vagytok. Na most ezt az én apámtól, ezt a szót, sajnos, hogy most tudtam meg, ezt a fantasztikus dicséretet megkapni, hát így is megnyertem az olimpiát, de ha ezt akkor elmondja nekem a Miki, akkor azt hiszem, hogy derékba törtem volna minden ellenfelemet.
2: Ez a rendszerezés, rendszeretés, amiről itt az előbb beszélt, ez a szőnyege mennyire volt segítség birkózásban, akár a felkészülésben, akár a meccseken?
3: Hát én amikor följöttem Budapestre 18 éves koromban, történt ez. Én ahogy apukámat ismertem, én az, hogy egyből bekerültem a válogatottba, és a válogatottba járhattam edzésre. Én öltönnyakkendőbe jártak. Természetesen, hogy a hátam mögött én észrevettem, hogy mit játsza meg magát ez a hát a vasmegyei parasztgyerek, ugye, mert hát Vasmegyőből származtam egyébként, édesanyám, édesapám tanárok voltak, tehát nem annyira voltam, de úgy voltam vele, hogy kivívtam a Vasasba is. Hát a Vasasba a legnagyobb pesti sticik voltak, és oda kerültek, de én gyerekkoromban Illos Hirudi bácsi, a későbbi nagyon jó barátom, ugye behozta 4-2-4-et, és hát világra szóra eredményeket értek el, és én a többségében Ferencváros, hát hogy a Haliat, az Hali, az mai napig
4: nyilván.
3: A bátyámmal összetelefonálunk, hogy láttad a Halit, hallottad a Halit, hát az kim voltam gyerekkoromban, és későbbiek folyamán a Komora, a Novák Dezső, a Mollár, a Szöllősi, és Szarka Zoli, olimpiai bajnok. Ezek mind a legjobb barátaim voltak, és hát azt gondolom, hogy egy fél év után kivívtam a helyemet úgy a Vasasba, mint a versenyeken, mert a Vasasba is addig ugye a pesti sticik, na, Vasmegyei kis parasztgyerek, és akkor a következő mérkőzésem azzal a emberrel volt, aki ezt mondtam, oda mentem az edzőmre, és mondtam, hogy a Wagner Kálmánnal, vagy a Gubcsák Rezsővel szeretnék beszélni, és hát én úgy emlékszem rá, hogy a következő, mikor akartam velük birkózni, húzózkodtak, mert Mert kivívtam a helyemet, és borzasztó kemény, akaratos gyerek voltam. És én, amikor 8 éves koromban kijöttem a Nádasdi gimnáziumba Sárváron, akkor mindig a Miklóssal arról beszéltünk, hogy válasszunk egy csillagot. És ahogy a sötétbe ott fölnéztünk, választottunk egy csillagot, és én mindig azt kértem, hogy drága jó Istenem, de jó lenne ennek a világnak a bajnokának lenni. Én akkor, ahol nem volt tévé, nem volt telefon, internet, akkor én azt gondoltam, hogy ahol a Sárváron a föld találkozik az égbolttal, az a világ. Ugye egy kis gyerek, hát mit gondol? De jó volt ezen álmodozni, és nekem az, hogy én a világbajnoka legyek, én ezt egyre jobban, ezt az aranyrögöt szorítottam a markomba, és akkor egyszer csak kimondtam azt, hogy én nem szeretnék, hanem az leszek. Mert megtanultam azt, hogy a szeretnémben benn az embernek a sikertelenség kapcsán a felmentése is, és én annyit dolgoztam, mint edző is a munkába hiszek, most a akadémián is a gyerekek első gondolat, hogy a munka az hozza meg az eredményt, és hát, hogy mennyire apacentrikusok voltunk, drága jó édesanyám, akinek mindent köszönhetek, a életem első pénzét, amikor világbajnok lettem 23-ba, illetve 23 éves koromban, akkor kaptam 28 ezer forintot a olimpia aranyére, bocsánat, a világbajnok aranyére mért. Zárójelbe jegyzem meg, hogy egy Zsiguli 1200-as 80 ezer forint volt, és vettem egy Vénusz TV-t anyukámnak, vettem egy hasított bőrkabátot, egy hasított ahhoz megfelelő szoknyát, egy kardigánt, és elmentünk ketten 3 hétre Gajatetőre, és fáromáztunk, és megtehettem azt, hogy letérdeltem el, és megköszöntem, hogy a végig kitartott mellettem, mert ha anya nincs,
4: az biztos.
3: Soha nem felejtem el, amikor már 18 egynegyed éves voltam, és akkor megkeresett a Vasas, hogy menjek fel a Vasasba. És boldogan mentem haza, akkor már bátyám is dolgozott, és Zacskóstól mindig édesanyámnak leadta a fizetését. És mondtam, édesanyám, szeretnék beszélni. És mondom neki, hogy szeretnék fölmenni a Vasasba, mert én úgy érzem, hogy általános iskolát, középiskolát átvitt értelembe a birkózásban. Kivívtam, ifi válogatott vagyok, ifi magyar bajnok vagyok, hogy egyetemre kell

0: És egy történetet, ami Csaba bábával kapcsolatos, és tehát ugye azt szoktam mondani, hogy lelőni se lehet a Csaba bát, mert tényleg olyan motivátor, és a történetek azok szenzációsak. Egy közös történet, amire Csaba bá nem emlékszik, de én emlékszem, 86-ban volt, ifi válogatott birkózó voltam, hogy mondjam, inkább az alja, mint a teteje, de mindegy. Lublinba mentünk versenyre, és a címeres mezes melegítőért mentünk be még a régi szövetségek székháza, még ott a Népstadion mellett a bodagákból összerakott. És ott volt, most nem tudom, Csaba bá, hogy akkor még szövkap volt, vagy alelnöke a szövetségnek, mindegy, benn volt az irodába. És mi ott szerencsétlenkedtünk, és sorba állított minket, mindenkinek a szemébe nézett, és azt mondta, ti vagytok a magyar birkózás jövője. Mondom, egy lublini egyszerű nemzetközi verseny, semmi faxni, és olyan motivációs beszédet mondott számára ismeretlen tizenéves srácoknak, hogy az elmondhatatlan. Csak azért mondom, hogy nekem egy ilyen, nem lettem a magyar birkózásnak annyira a jövője, de mindesetre megteszem a magamét, de ezt biztos, hogy ez 40 éve volt, soha nem felejtem el, és szerintem érzékelik a hallgatók is, hogy amikor valakinek Csaba bá beszél, akkor annak megvan a látszatja, és azt nem fogja soha elfelejteni.
1: Hát köszönöm szépen. Ugye megcsináltam a Mr. Tus iskolát, többek között Lőrinc Tomi is kijött, és most 6 éve ott vagyok a akadémián, a Kozma Pisti akadémiáján, és a gyerekekkel minden edzés előtt milyen birkozót nevelünk, és kórusban mondják, hogy gondolkodó birkozót. Mi a célunk? A világ legyőzése. És ezt minden nap, minden alkalommal ismételjük, mert ennek bele kell égni a gondolatokba. Mert én világéletemben gondolkodtam, volt vagy 200 fölötti olyan technikai elemem, amit én magam találtam ki, és 26 éves koromban a Milán Erszegán, a világszövetség elnöke mondta, hogy Dubrovnikban van egy világkonferencia, egy hetes konferencia, és hogy elvállalnám-e a kötött fogásnak a képviseletét, és mondtam, hogy hát ez természetes, meg hát én még versenyző vagyok, és a Sasa Hara volt a világ legtechnikásabb versenyzője és edzője, aki a szabad fogást csinálta, és láttam, hogy két órás előadást tartott a Sasarra, és utána én jöttem. És hát én úgy nőttem föl, apukám 26-szor sztahanovista volt a Sárvári cukorgyárban, mint normamérnök, nem estem messze a fától, és én úgy álltam oda a világ továbbképzésében, hogy én azt mondtam, hogy én, mint magyar ember, én megmutatom, és egyszerre imádtam a birkózást, és akkor már 26 évesen olimpiai világ Európa bajnokként talán abban az évben nyertem a Európa bajnokságot Leningrádban.
0: Hát 76-ban nyerte, igen.
1: Én mutatok olyat, és a Sasa Hara az ott maradt, nem ment elfürdeni, hanem ott maradt, hogy ki ez a kölök, aki itt, és hát amikor befejeztem, akkor mondta, hogy van minut Mr. Hegedűs, és akkor kérdezte, hogy ki vagyok én? Ki vagyok én, hogy ilyen mélyen elemezve csinálom ezeket a technikai elemeket? És akkor elmondtam, hogy én világéletemben gondolkodtam, és világéletemben büszke voltam arra, hogy a birkózó sportot csinálom, és hát az életemben a legnagyobb dolog az volt, amikor két olimpiának lehettem az igazgatója, és abból a pekingit, a Washington Post, ami a világ legnagyobb

0: sportlapja az olimpiai rendezés első helyére tette. Nagyon jól esett. Elérzékenyültem, mert én mindent úgy csinálok, hogy magyar ember vagyok, és a hazám legyen büszke rám, mint amikor a dobogón, valamelyik dobogón álltam, vagy a versenyzőm álltak, akkor én mindig őszintén úgy gondolom, hogy egy magyar ember vagyunk a sok közül, aki legyőzik a világot, és nem egyszer, nem kétszer, nem tizenkétszer sikerült ezt megtenni. Nekem a régi időben a legnagyobb boldogság az volt, és a legnagyobb célom, hogy a szovjet 270 millióból is, hát a birkozás ott rettenetesen elő, hogy a dobogó tetejéről mindig így lefelé fogja a kezet, és hát nem kétszer sikerült megtörtént.
1: Igen.
2: Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondani, de lejárt az időnk. Viszont záró gondolatnak ez szerintem nagyon szép volt. Dr. Hegedűs Csaba, olimpiai világ és Európa bajnok birkózó volt a vendégünk. Deák Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Viszonthallásra.
3: Ez volt a Karfiolfül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: don't mind.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a stúdióban a Geogesszer magyar világbajnokát, Debre Szabolcsot. Nyilván onnan kell kezdenünk, hogy mivel itt a Nemzeti Sportrádióban vagyunk, hogy egyáltalán szerintem tisztáznunk kell, hogy mi a Geogesszer. Szerintem ezt az elmúlt hetekben azért sokszor elmondtad már sok interjúban. Annyival elkezdeném, hogy ez egy erősen földrajzhoz köthető játék, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként a te definíciódra, hogy ezt te mennyire tartod sportnak?
3: Én nem tartom, először is köszönöm a meghívást, és nem tudom, az igazság, hogy ez mindig nagyon sokan mindig azt gondolják rólam, hogy nekem erről egy nagyon erős véleményem lesz, hogy akkor most az e-sport a sportnak számít-e, vagy hogy a Geogesszer e-sportnak számít-e, és ezen keresztül sportnak, stb. Ezekre a kérdésre én nem olyan szoktam gondolkozni, én nem vagyok egy különösebben sportorientált ember szerintem, tehát én annyira sokat nem fűzök ehhez a kérdéshez, biztos vannak olyanok, akik nagyon sokat. Ugye a játék az lényegében arról szól, hogy így Google utcakép alapján meg kell mondanod, hogy hol vagy a világban, és ezt három játékmódon keresztül valósul meg. Ugye az első az a mozgós, a második a nem mozgós, a harmadik az pedig az NMPZ, ahol egy képet kapsz, és nem is mozgathatod a képernyőt sem. És ugye az elsőben igazából információkat talál az ember, hogy megpróbáltál ugye a címet, nagyjából az, hogy hol van, és akkor pontosan így bejelölni, hogy melyik utcában van. A másodikban csak így a környezet alapján megpróbálja nagyjából bejelölni, hogy melyik országnak, melyik régiójában van. Aztán az NMPZ pedig igazából az ember örül az, hogyha egy kép alapján tudja, melyik kontinensen van, és nevezik egyből.
2: Kezdjük onnan, hogy most nyerted meg a világbajnokságot nagyjából egy hónappal ezelőtt, és nyilatkoztál már arról, hogy neked egyébként ez egy hosszabb történet, tehát hogy te ezt már egy jó 9-10 éve játszod, ugye?
3: Igen, tehát ugye eredetileg, amikor én ezt a játékot megtaláltam 2017-ben, tehát én akkor 12 éves voltam, akkoriban semmiféle profi környezet nem volt a körül a játék körül, tehát hogy volt egy ilyen talán 50 ember, 100 ember összesen, aki így ezzel így olyan szinten foglalkozott, hogy így tudták egyáltalán, hogy mondjuk ilyen alapvető dolgok, hogy melyik országban milyen villanypóznák vannak, hogy ez egyáltalán érdekelt bárkit, az ilyen, nem tudom, most nem tudom, hogy háromszámú gyömbér volt a világon, aki így ezt így csinálta. És én 2019 körül kezdtem el így komolyan így foglalkozni vele. Igazából 2022-23 körül volt az, amikor először elkezdtek versenyek szerveződni, és aztán amikor a Geogesszer is ráeszmélt, hogy neki is kéne egy világbajnokságot csinálni ők ebből, mert van nézettség, és van rá érdeklődés, meg van hozzá talent is, tehát hogy ilyen tehetség megvan hozzá. És ugye az nagyon hosszú idő volt, tehát én kevesebb ideje csinálom ezt profi szinten, mint amatőr szinten csináltam.
2: Éve, ugye?
3: Igen.
2: Egyébként mondtad, hogy te nem feltétlen, neked nincs egy határozott véleményed arról, hogy a sportnak tekintetően a társaid, akik a világ mondjuk első 10 játékosában vannak, ők mennyire gondolkodnak szerinted ebben?
3: Én nem tudom, mert alapvetően így, ez nem tudom, hogy más sportoknál ez így megvan-e, de ebben a játékban én nem érzem úgy, hogy nagyon sok átfedés lenne így a Geogesszer meg más sportok között. Más e-sportok között van, tehát például én több játékosról tudok, aki mondjuk például Counter-Strike-ot játszott nagyon sokat, meg ilyenek, de hogy így sport és Geogesszer között, így most így hirtelen így nem is tudok így mondani egy ilyen játékost, aki egy ilyen más sportában érdekelt volna. Szóval én így, hogyha így egy ilyen véleményt kéne róla mondanom, akkor így eléggé szeparátnak tűnik egymástól a két dolog, tehát én ezt egy ilyen, nem tudom, én egy játékként fogom fel, mint egy ilyen sportákként, de erről meg lehet mindenkinek a maga véleménye.
2: És a tendencia abban az irányban mutat, hogy ez még inkább komolyan legyen véve?
3: Szerintem ez még nem dőlt el, tehát ugye még ez egy ilyen lassan növekvő e-sport ág ez a játék, és az még egy nyílt kérdés, hogy ebből így ilyen több év táblatában, tehát ez még 3 éve csináljuk ezt, hogy mondjuk ez egy ilyen évtizedet mondjuk ez így meg tud-e maradni egyáltalán, vagy egyszer előbb-utóbb így leszálló ágba kerül, és akkor igazából megszűnik az érdeklődés, mert mondjuk az emberek úgy érzik, hogy ugyanazt nézik évről évre, jövő évre. 3 év ez nem olyan sok idő, hogy ezt az ember meg tudja mondani. Tehát ez még nyilván én nagyon szeretném, hogy így ennek még nagyobb nézettség legyen, és szerintem lehet is, tehát hogy van potenciálja mindenképpen. Ez egy olyan játék, amivel nagyon könnyű bekapcsolódni nézőként, olyan embereknek is, akik nem foglalkoznak ilyesmivel soha. Tehát ezt is sok embertől hallottam, például, hogy mondjuk a nagymamájuk ezt mondjuk játékot, ezt mondjuk így könnyebben megérti.
2: Hát lehet, mint, hogy könnyebb, mint egy
3: igen. Igen, mert hát egyszerűen csak annyi arról van szó, hogy így megmondod, hogy hol vagy a világon. És igen, tehát hogyha szerintem jó döntéseket hoznak, akkor ebből lehet egy nagyon szélesebb körben komolyan vett nagyon nagy valami is, de meglátjuk.
2: Te mennyire tartod nagy dolognak így a személyes életedben ezt a VB címet? Nyilván most ezzel talán mondhatjuk azt, hogy országosan is így népszerű vagy híres lettél?
3: Hát igen, tehát hogy ez az én életemben nyilván ez egy teljesen transformatív, egy abszolút egy hatalmas nagy dolog, tehát most ugye azt nem tudom, hogy mondjuk így tavaly ezt mennyire mondtam volna, de már akkor is úgy éreztem, hogy azért így a személyes életem mindenki úgy ismert engem, mint a GeoGuessr ember, tehát hogy ez már tavaly is megvolt, meg azóta, hogy ezekre járok, azóta ugye, hogyha így valakivel először találkozom, és akkor el kell neki mondani, hogy így mivel foglalkozok az életben, akkor ez az első dolog, ami feljön. Szóval ilyen szempontból ez már definiálta az életemet, már egy pár éve, de úgy így, hogy egy ország számára ez így valamennyire ismert lettem, így eként azzal, hogy engem ennek a világbajnoksággal asszociálnak, az teljesen más. Tehát ez a második helyen, meg az európai első helyen tavaly azért közel sem volt annak olyan visszhangja, mint ennek. Pedig kompetitív szempontból most azt mondja, hogy döntőbe bejutsz, és akkor ott 3-2-re nyersz, vagy veszítesz, ez nem akkor nagy különbség, de akkor ugye ez a 3-2-es vereség az azt jelentett, hogy ezüstérem, azt nem lehet annyira jól eladni, de az, hogy világbajnok, azt már el lehet. És akkor ez most így bejárt mindenféle médiát, én nagyon élvezem a figyelmet, tehát nekem ez így abszolút bejön, és tetszik. Hát igen, ez most...
2: A környezeted egyébként, hogyha rákérdeztetek itt családi környezet, vagy éppen ugye úgy tudom, egyetemre jársz ők, ez mind hogyan csapódott le a te környezetedben?
3: Hát ők mindenképpen nagyon büszkék rám. Ugye ők ugyanaz igaz, mint ugye rám, hogy nekem ez már egy régóta ment ez a dolog, és ők már hozzá voltak ahhoz szokva, hogy én GeoGuessr-re foglalkozom, és néha vannak ilyen sikereim, és akkor annak lehet örülni. Tehát ők ugyanúgy örültek, mint mondjuk így tavaly, amikor jól szerepeltem, de kifejezetten azzal kapcsolatban volt egy nagyon nagy változás, hogy ilyenkor azért így mindenki, akit így ismertél az életedben, az így megjelenik. Tehát így gratulálni, meg hogy így azért, hogy így... Tehát olyan szemú volt más, nagyon sok ember volt, akivel mondjuk így évek óta nem beszéltem, tehát amióta mondjuk elkezdtem a GeoGuessr-t, azóta nem beszéltünk, és akkor most már látom, hogy ott vannak, és akkor ez egy ilyen érdekes dolog, hogy akkor kicsit úgy érzi az ember, hogy na akkor tényleg most így minden, amit eddig csináltam, annak ez így a csúcsa. Tehát így ez ide futott össze minden. Ez érzés, ez még nem volt meg, ez nagyon új, de mindenképpen jó, hát így azt érzi az ember, hogy a munkájának meg volt az értelme.
2: Mivel vagy te jobb, mint a világ többi játékosa?
3: Szerintem, tehát hogy így mentális stabilitás így a színpadon. Tehát ez egy nagyon nagy különbség az online játék és a LAN setting között, hogy amikor fent vagy, és így egy közönség előtt, tudva azt, hogy ez nagyon sokat számít.
2: Igen, ezt mondjuk el egyébként mindenképpen, hogy ugye a világbajnokságot egy olyan külső helyszínen rendezik, tehát ezt alapvetően mindenki online tudja játszani, de ezt egy olyan helyszínen rendezik, ahol berendeznek nektek egy gyakorlatilag számítógépekkel teli termet, van egy nézőközönség is, tehát ilyen szempontból ez egy különleges atmoszférát teremt, hogy abban, hogy egyébként neked szurkolnak a úgymond a nézőtérről, ahhoz is hogyan alkalmazkodsz.
3: Igen, és ezt ugye gyakorolni nem lehet. Tehát ugye otthon az ember az görnyedhet a gép előtt akármennyit akar, és játszhat annyi játékot, amennyit akar, megtanulhat annyi dolgot, amennyit szeretne, de azt így nem tudja gyakorolni, hogy egy élő közönség előtt, ugye élesben, így mennyire tud összpontosítani, mennyire tudja így össze, így hozni azt a formát, amit egyébként ő így csak így szimplán tudás alapján tudnia kéne. És ebben nagyon nagy különbségek vannak. Tehát ezért én azt nagyon látom, és nagyon látszik, amikor mondjuk megnézi az ember mondjuk így ezt a 24 játékost, ami ugye kint volt jelenlegi VB-n, hogy vannak olyan játékosok, akik igazából pontosan ugyanolyan jól játszanak, én magamat így nagyjából ilyennek tartom, mint online, és vannak olyan játékosok, akik egyértelműen, tehát hogy sokkal többet hibáznak, sokkal, egyszerűen látszik rajtuk, hogy egyszerűen a sok figyelem, vagy az egész stressz, ami ezzel a szituációval jár, az nagyon megviseli őket, és hogyha az ember tényleg egyszerűen tudja hozni azt, amit otthon hoz, akkor az már önmagában nagyon sok minden elég. Tehát például van egy játékos, akit kiemelnék, ugye, aki most harmadik lett, a francia Kratzó nevű játékos, őről már régóta lehet tudni, hogy ő így online, és ezt ő is elmondaná magáról, hogy online ő nincsen benne mondjuk a legjobb 10-15 játékosban a világon, viszont az ilyen élő versenyeken mindig nagyon jó helyezést ér el, mert egyszerűen így nem viseli meg az, hogy őt nézik, és hogy ott neki így számít az, hogy hogyan játszik. Tehát, hogy vannak ilyenek, és ez egy nagyon, szerintem ahogy megy az idő előre, hogy így ez egyre több minden, amit így meg lehet tanulni, ugye mert egy játék lényegében olyan dolgokból áll, hogy minél több dolgot kell memorizálni. Tehát minél több dolgot memorizál az ember, annál jobb, és ahogy megy az idő előre, egyre jobban kitalálja mindenki, hogy miket érdemes memorizálni, mi az ilyen egész készlet, amit így kell tudni, és ahogy ezeket így megtanulja minden játékos, úgy egyre inkább így kihangsúlyozódik az, hogy a különbségek ugye abban fognak megnyilvánulni, hogy a mentális ereje az kinek mennyi. Szóval szerintem ez csak fokozódni
2: fog. Nem az a fajta tudás, amit te összegyűjtesz és memóriaként próbálsz előhívni, hanem hogy stressz helyzetben hogyan hatnak ezek a dolgokra.
3: Igen, mert én azt mondanám, és ez nem volt mindig így, tehát mondjuk az első világbajnoki idén 23-ban, én azt gondolom, hogy nagyon sok játékosnak voltak még ilyen jellegű előnyei, hogy mondjuk valaki erről az országról, vagy arról az országról egyszerűen sokkal többet tudott, mint mások, és amikor volt egyben az országban mondjuk egy kör, akkor így esélyese volt egyik vagy másik játékosnak. Most már ilyeneket nem nagyon szoktam tapasztalni, tehát hogy mindenki így a 3 év alatt, amióta ez már egy profi szinten működik, mindenki kicsit megtanulta azokat, amik tényleg számítanak, és a tudás készlete a játékosokra nagyon hasonló egymáshoz. Szóval igen, tehát ez mondjuk így nyilván, amikor még az ember mondjuk így menőzni akar azzal, hogy mondjuk mennyit tud, akkor azt mondja, hogy mondjuk ezeket a városokat tudom ebben az országban, vagy tudom ezt a különböző fajta útjelzést így minden országban, Európában, de ezeket a legtöbb játékos tudja azért. És nem ezen szokott múlni az, hogy kinyeri meg az egészet, hanem az, hogy tényleg egy stressz helyzetben ki nem hibázik.
2: Földrajzból gondolom 5-ös voltál általános középiskolában.
3: Ha jól emlékszem, igen.
2: Ezt hogyan tudod mondjuk a mindennapokban is használni? Tehát szoktak-e, mit tudom én, barátok megkérni arra, hogy na most nézz egy képre is, és hogy na, akkor erről mit mondasz?
3: Igen, ez valamennyire szokott lenni. Én ezt úgy gondolom, hogy ebből több lesz. Tehát én azért számítok, hogy jövőben nagyon sokat fognak engem azzal, hát nem is tudom ugratni, hogy egyszerűen, hogyha megkérdezem valakitől, hogy hol van, akkor nem mondja meg, hanem egyszerűen küld egy képet, és akkor talált ki nesze. Tehát én erre fel vagyok készülve lelkileg, hogy ez így ki lesz használva, de én ezt szeretem. Tehát én szeretek ebben a szerepben élni, nekem ez egy ilyen abszolút egy olyan, hogy én erre készültem, ezért dolgoztam rengeteget, mert akkor is, amikor ennek nem volt semmi értelme, és én élem ezt a szerepet. Tehát én szeretek a GeoGuessr figura lenni. Abszolút ezt így vállalom, szóval minél többet emlékeztetnek erre az oldalamra, annál boldogabb vagyok igazából.
2: Menjünk egy kicsit bele a VB döntős meccsedbe, mert ott volt egy nagyon érdekes tipped is, amit talán mondhatunk ilyen vagánynak, merésznek, ugye amikor betippelted Fehér Oroszországot úgy, hogy egyébként a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy nagyon sok olyan ország van, ami nincs benne a játékban, tehát Afrikának jelentős országai nincsenek benne, ott néhány országon, Európában például Fehér Oroszország olyan ország, ami nincs benne a játékban. Hogy ez is egyfajta, ez a mentális játék, nem? Tehát ebben több tudtál lenni.
3: Igen, tehát az tényleg már olyan volt, hogy ugye kontextus az volt, hogy ugye 5 körből áll egy játék itt az egyenes kiesés szakaszban, és ugye, hogyha az ember 3 kört megnyer, akkor ugye már értelemszerűen az 5 körből megnyerte a többségét, szóval akkor vége a játéknak, és a Blinky megnyerte, az ellenfele megnyerte az első 2 kört, tehát 2-0-ra vezetett, és volt egy harmadik kör, ami ugye a második moving kör, tehát második mozgós kör, és ebben a mozgós játékmódban ő egyértelműen a világ legjobbja, tehát mindenki tudja róla, és emiatt így nagyon sok néző azt már azt várta, hogy akkor ő azt ugyanolyan simán meg fogja nyerni, mint az elsőt, és 3-0-ra lever, és ebből a szituációból én visszahoztam ezt az állást 2-2-re, úgyhogy az utolsó játékmód, az NPC, ugye ahol csak egy képet tesz, ha lehet látni, és nem mozgatott a képernyőt, ott már én vagyok a jobb a kettőnk közül, és ugye ahogy én visszahoztam egy rossz állásból a helyzetet, ugye az is így már így látszott rajta, hogy ő így nem a legjobb formában van. Szóval én akkor már azt éreztem, hogy oké, ezt meg fogom tudni nyerni, tehát hogy már itt én oldalamon van a szerencse, és ugye annak a játéknak a második körében már, tehát láttam, hogy ott kaptunk egy ilyen kört, ahol ugye lehet Ukrajna, lehet Oroszország, lehet valami balti állam, tehát volt 2 ember, aki pecázott, mely rakás, fű, meg fa, tehát nem volt annyira sok minden, ami alatt meg tudtam volna mondani, hogy pontosan hol van ez. És úgy voltam vele, hogy ezt ő se fogja tudni, és ha ő se tudja, meg én se tudom, akkor én betippelek a közepére. És akkor betippelem Fehér Oroszországot. Én ezt nagyon megbántam egyébként, hogy nem csináltam azt, amit eredetileg szerettem volna. Én szerettem volna egy olyat, hogy bezumolok így Minszk belvárosába, és akkor lerakom egy ilyen nagyon pontos helyre, egy olyan helyre, ahol egyértelműen nem ott van, és úgy küldöm be ezt a tippet. Aztán utána végül így a Fehér Oroszország névre raktam a térképen, mert úgy voltam vele, hogy kicsit lehet, hogy számítottam arra, hogy Ukrajnára fog rakni, és akkor kicsit közelebb akartam lenni Ukrajnához, hogy biztonságosabb legyek, de igazából mindegy volt. Tehát mindenki levette azt, hogy ez egy hát most már legendásnak nevezhető tip volt, és következő körben pedig vége is lett a játéknak, szóval gyorsan vége lett.
2: Egy napodból mennyi időt veszesz el?
3: Manapság én nem sokat. Tehát én kifejezetten azt mondanám, hogy amikor ezt így kifejezetten hobbiból toltam, csak így időmulatásként, így ilyen, nem tudom, 19-21-ig, akkor nagyon sok időt töltöttem el vele, tehát sokat térképészkedtem, ugye a játék az ugye különböző térképekre épül fel, tehát mondjuk így, mondjuk az ember mondjuk kiválaszt, mondjuk így nagyon sok több ezer helyszínt, és akkor azokat mondjuk random bedobálja valakinek, és akkor az ilyen jellegű térképekből áll össze a játéknak nagy része, és akkor nekem volt a saját térkép, amivel nagyon sokat időt töltöttem, megpróbáltam ilyen érdekes helyeket kikeresni másoknak, meg stb. Tehát nagyon sok ilyen random ilyen elfoglaltságom volt a játékok kapcsolatban, mert nagyon sok időt beleöltem, és manapság kifejezetten ezzel kapcsolatban konzervatíva vagyok, tehát hogy amikor így azt érzem, hogy kicsit elkezdek kiégni, akkor itt otthonjam a játékot egy kicsit egy pár hétre, meg napközben se szoktam.
2: Tehát akkor ezt mondjuk, hogyha te azt mondod, hogy egy-két hétig nem játszol, akkor az nem jelent jelentős visszaesést.
3: Nem. És ez most már nagyon gyakran tapasztalom egyébként, hogy amikor már az ember így többször megtanulta ugyanazt, tehát ugye mondjuk egyszer megtanultam mondjuk azt, hogy Oroszországnak mondjuk különböző részé hogy néznek ki, akkor azt még úgy utána elfelejtem, de hogyha utána más következő évben megint begyakorlom, aztán harmadik évben megint begyakorlom így a verseny előtt, mire már negyedjére kezdünk neki, addigra már olyan sokat nem felejtek belőle. Addigra már így beégett ez a tudás valamennyire. Szóval én most már úgy érzem, hogy nagyon sok dolgot így nincs értelme gyakorolnom, mert konkrétan lerontom a saját esélyemet azzal, hogy én nagyon jó bevált, ilyen berögzült tudást, az így felülírom valamivel, és akkor így, nem tudom, ezt sokokon látom egyébként, hogy mondjuk azt csinálták, hogy mondjuk így nagyon sokat próbáltak az utolsó pillanatban így készülni, így nagyon széleskörűen, és az a baj, hogy ilyenkor nem nagyon tudod ellenőrizni, hogy igazából mit csinálsz. Tehát nagyon sokszor történik az, hogy tényleg nagyon sokszor játszottam a Brazíliát, tudod, hogy Brazíliának nagyjából melyik része hogy néz ki, aztán amikor megtanulsz így 50 új dolgot, csak azért, hogy nagyon-nagyon biztosan akarsz menni, akkor arra az 50 dolgra fogsz fókuszálni, és nem arra, ami már bevált neked korábban, hogy egyszerűen csak így nézed, hogy néz ki, és akkor az alapján megmondod, és tök jól meg tudod mondani. És akkor emiatt így sokszor azt tapasztaltam, hogy bizonyos játékosok sokat gyakoroltak, és rosszabbak lettek, mert másra fókuszáltak utána. És ezt így el akartam kerülni, és kifejezetten, amikor így nem gondoltam azt, hogy most nagyon sok értem lenne nekem gyakorolnom, akkor egyszerűen hagytam az egészet, és tényleg itt az elmúlt 3 hónapban én olyan sokat nem gyakoroltam. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, én augusztusban játszottam igazán, és akkor is csak egy ilyen napi néhány órát. Tehát, hogy 25-ben sokkal komolyabban mentem, és 25-ben rengeteget tanultam, rengeteget készültem, és akkor meg lett az eredménye, és hiszem, hogy nem kellett ugye máshogy el is megcsinálni. Akkor már megcsináltam a munkát, és miután megcsináltam a munkát, azután már igazából egy kis gyakorlással már elég jó voltam ahhoz, hogy mondjuk idén megnyerem a világbajnokságot.
2: Egyébként a te esetedben ez mennyire ilyen személyes tapasztalatok alapján, vagy mennyire csak az internetről szedted össze, tehát hány országban jártál?
3: Hát személyes tapasztalat alapján nem olyan sok, tehát én Európán kívül például nem jártam még, viszont mindenképpen tervezek, tehát ez már így nyilván így a játékban azért előfordul az, hogy az embernek felkelti egy-egy helyszín az érdeklődését, illetve nagyon sok olyan ember van, és én nem tartoztam például ide, amikor elkezdtem játszani, de nagyon sok ember úgy kezdett el játszani a játékkal, hogy eleve nagyon olyan szellemű volt, hogy szeretné látni a világot, és akkor ebbe így belejátszott ez a játék. Tehát sok embert ismerek, például itt a környezetemben, Geogesszeren belül, aki mondjuk nagyon-nagyon szeret utazni, és nagyon sokat utazik, és ez így az életének egy nagy része. És így kicsit ilyen, nem tudom, ilyen ozmózis útján ez így átivódott belém, tehát hogy most már egy kicsit úgy érzem magam, hogy már szeretném látni a világot, szeretnék menni a helyekre, és most ugye így ennek a játéknak köszönhetően van valami pénzem is hozzá, szóval sok tervem van, sok ötletem van, meglátjuk, hogy hol jutok el, lehet, hogy azért, nem tudom, 27-ben majd fogok tudni egy C-tippet nyomni valami olyan, nem tudom, helyszín alapján, amit az következő egy évben fogok látni élőben, ezt mondjuk meglátjuk.
2: Mennyit lehet egy világbajnoki címmel szerezni, mennyi pénzt?
3: Hát nagyjából egy ilyen évente változó, de én egy ilyen
2: hát gondolom, növekszik.
3: Igen, hát most kifejezetten az volt, hogy most így tavalyról idénre így is stagnált, mert az a baj, hogy növelni az egy nagyon nagy kockázat, mert hogyha növeled, akkor hogyha mondjuk így egy később van egy visszaesésed, akkor utána csökkenteni kell a pénzdíjat, és nagyon csökkenteni a pénzdíjat, az nagyon rosszul néz ki, tehát hogy akkor összes támogatót elhagy, és emiatt, hogyha mondjuk így meg is tehetné a játék, hogy emeli a pénzdíjat, arra azt próbálják inkább csinálni, hogy csak így megtartják, ahol eddig van, és hogyha később tényleg nagyon jól mennek a dolgok, akkor egy kicsit emelünk még. Én azt mondanám, hogy nettó egy ilyen 7-8 milliós nagyságrendben lehet évente keresni az, hogyha megnyeri az ember, és akkor ugye ilyen második, harmadik, negyedik helyekkel, már névileg kevesebbet, tehát nagyjából ahhoz ilyen top 4-be be kell jutni, hogy mondjuk egy ilyen, nem tudom, évi 2 milliót tudjon keresni az ember. Tehát én ilyen szempontból szerencsés vagyok, hogy nagyon ilyen top heavy az egész, tehát az embernek így nagyon a legjobb pár helyezést meg kell szereznie, ahhoz, hogy ezt így ilyen megélhetés szempontjából tudja nyomni, véglenesen is. És ez nekem tavaly is idén megvolt. Szóval így most így nem tudom, amikor a játék ugye lehetőleg nagyobb, mert 23 még kisebbek voltak a pénzdíjak, akkor én nem nyertem sokat, most viszont, hogy viszont már nagyok, most meg viszont nyerek, szóval nekem ez így szerencsése jött ki.
2: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan tervezed a jövőt. Ugye Magyarországon, mint beszéltünk róla, azért egyre többen megismernek, mondjuk, hogyha egy évben előre gondolkodsz, akkor mi az, amiket szeretnél csinálni? Ugye nyilván mind beszéltünk róla egyetemet, azt gondolom, hogy folytatod, de egyébként mi az, ami esetleg változik az életedbe?
3: Szerintem olyan nagyon sok dolog olyan szempontból nem fog változni, hogy én ugye az egyetemet folytatom tovább. Szerintem nem tudom, hogy mi lesz a szakmám, miután befejezem az egyetemet, de én sejtem, hogy valószínűleg ugyanaz lesz, mint ami lett volna, ha nem lett volna a geogesszer. Hát én ugye, tehát hogy addig, ameddig annyi pénzem lesz, és én nem számítok arra, hogy ennyi pénzem lesz a közeljövőben, hogy amiből nyugdíjba tudnék menni, addigra én úgy vagyok fel, ugyanúgy fogom folytatni az életemet, ahogy egyébként is folytatnám, mert nagyon könnyű beleesni abba, az ember elhiszi, hogy most egy nem tudom, pár évvel előrébb van, és akkor most egy kicsit lazsálhat, és akkor lehet így más dolgokkal foglalkozni, és aztán előbb-utóbb visszakerül ugyanoda, ahol lehetleg volt, csak ugye hiányzik az a pár év tapasztalat, amit az megszerezhetett volna. Szóval igen, én egyszerűen ezt próbálom csak egy ilyen extraként felfogni, és nagyon nem tudom úgy kezelni a dolgot, hogy nem tudom, tehát hogy életem az életemet úgy, ahogy eddig élném, és ennyivel több pénzem van, és ennyivel több ismertségem van, mennyire jó.
2: És akkor térjünk egy kicsit ki arra, hogy mégis ugye minden említettem, megbeszéltünk róla, a sportrádióban vagyunk neked. Gyerekkorodtól kezdve milyen egyéb sporthoz volt bármiféle közöd? Mert ugye nyilván van egy ilyen sztereotípia, amit most, hogyha a rádió hallgatók nézik is az adott kameraképen keresztül a beszélgetésünket, akkor látják rajtad, hogy nem vagy egy kövér srác, egy vékony srác vagy, tehát hogy mondhatjuk, hogy még sportos alkat is vagy, szóval milyen sportokhoz volt neked egyáltalán közöd?
3: Tehát sporthoz sok közöm nekem nincs. Ugye, tehát kiskoromtól kezdve nekem ez egy olyan dolog volt, hogy egyszerűen jobban vonzottak az ilyen, nem tudom, kognitív irányultságú dolgok, tehát ez ilyen, hát olyan játékok, mint a geogesszer lényegében, ahol az ember csak így leül, és akkor az aját használja, ami egy, nem tudom, tehát hogy így nyilván jó, hogy az embernek megvan ez a balansz, és nekem ez egy kicsit egy ilyen sok ideig tartott, amíg így, nem tudom, hozzá nőttem ahhoz, hogy nekem így mozognom is kell, de hogy így egészséges maradjon az ember, minden nem csak mentálisan, hanem fizikailag is. Tehát most már így egy éve így, hát kisebb több szorgalommal így járok kondiba is, tehát ezért próbálom így felvenni a fonalat, de ilyen nagyon nagy sportalkat soha nem leszek szerintem. Hát igen, figyelj, tehát egyébként a sztereotíp olyan szempontból igaz, hogy azért szerintem azok, akik ezzel a játékkal játszanak, azok általában nem óriás nagy focisták vagy futók. Igen, ez így van.
2: Minden esetre készültem neked néhány képpel, amelyet oda fogok neked adni. Ugye nyilván, mint ahogy beszéltünk róla, a játéknak az a lényeg, hogy egy kép alapján adott esetben, hogyha ugye nem tudsz mozogni, akkor megmondd, hogy hol van. Nos, én sportos helyszínekkel készültem neked, vagy egészen pontosan Forma 1-es pályákkal, és elsőként oda is adok neked egyet. Nos, nyilván a rádiók hallgatók kedvéért beszélek én is róla, de beszélj róla te is, és kérlek mondd, hogy mit látsz, és illetve milyen tipped van. Az elsőt egy könnyebbet adok. Van rajta felirat is, de a Forma 1-es pályákat azt mondtad, hogy ugye egyébként Google térképen meg lehet nézni, és úgy rákerestem, hogy viszonylag bejárhatóak.
3: Igen, tehát igen, a Forma 1-es pályák, ugye általában így az ilyen versenypályák, mint olyan egyébként így mindig érdekeltek, mert nekem kiskoromban, tehát 3 éves koromban mutatta nekem, emlékszem, az apukám meg a Gran Turismo-t, és én kiskoromban nagyon sok ilyen autóversenyzős játékkal játszottam, szóval ez nem idegen hozzám, csak ugye hát én személyesen nem autóversenyeztem soha, szóval ez mindig egy olyan dolog volt, amit így oké, tehát mondjuk a képernyőn mondjuk így látok, meg játszom, de hogy így nem személyes sportént tűzöm.
2: És akkor mit játsz a képen? Van rajta ugye egy völgy, gyakorlatilag a kamera az lefele megy, és utána fölfele van egy jobbra vezető kanyar.
3: Vagy hát balra, attól függ, hogy az ember. Hát így először balra, aztán jobbra.
2: Így ugye, van, így van.
3: S alakú kanyar.
2: És a színek pedig ugye a rázók alapján, tehát most a rádióhallgató kedvéért is pirosak, illetve sárgák.
3: Igen. Ez ugye az egyik leghíresebb kanyar a Forma 1-ben, ez az órúzs, illetve a... Mi a másik neve? Mert ugye órúzs, és akkor van a...
2: Hát most ezzel megfogsz. Órúzs szoktuk használni leggyakrabban.
3: Igen.
2: Ez ugye Belgiumban van.
3: Igen, és azt így szokták mondani, hogy akkor órúzs, de ugye ez egy két kanyar, és akkor mindig mondják, hogy nem ez, amit igazából tényleg látsz, az a másik. És akkor hogyha nagyon sznobosok lenni az ember, csak elfelejtettem már a nevét, nem, most már nem foglalkozom.
2: Igen, ez a Spa-Francorchamps, ez a Forma 1-es helyszín, ez ugye, hogyha meg kellene mondod, akkor gondoltad, hogy hol van Belgiumon belül is.
3: Igen, nem van így a német határ közelében, itt észak-keleten, Vallóniában.
2: Így van, ugye Max Verstappennek gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez majdnem, hogy hazai versenye. És menjünk tovább akkor, mert ezt elég könnyen kitaláltad, de ezek alapján azt hiszem, hogy a többi is könnyű lesz. Adom a következőt. Ez is egy ikonikus helyszíne a Forma 1-nek.
3: Igen.
2: Itt is mondjuk el, hogy hogyan néz ki a kanyar, ugye jobbra kell bekanyarodni, és utána van egy, tehát elég éles jobb kanyar, és utána pedig egy balra kivezető egyenes.
3: Igen, voltak idők, amikor ezeknek a kanyaroknak a nevét én még tudtam, ugye ez a Monza versenypálya, ugye Milán közelében Olaszországban, És ugye itt így látszik ugye a tipikus ugye piros, fehér, zöld, illetve zöld, fehér, piros.
2: Hát szegély, ugye Olaszországa jellemző színek.
3: Igen, igen. És ilyen sok.
2: De egyébként, zöld, hogy a környezetet is nézed, azt is tegyük hozzá, hogy az is jellemzően Észak-Olaszország?
3: Hát mondjuk a fákból nem tudnám megmondani. Tehát a fák ugye Európában azért itt egy hasonló éghalat, mondjuk itt Észak-Olaszország így éghalatilag annyira nagyon nem különbözik ki, mondjuk így Franciaországtól, Magyarországtól, mondjuk a fák alapján meg tudjad mondani, hogy ez pontosan hol van. Ehhez általában ilyen nem tudom, humán infrastruktúra, meg ilyen házak kellenek, meg ilyenek, hogy bebizonyosodjon az embernek. Szóval igen, meg hát ugye segít az, hogy itt van a Monza is. Látszik az egész pálya, akkor az könnyű ötkázni.
2: Abszolút. Egyébként ilyeneket gondolom nem szokott bedobni a játék.
3: Nem szokott, így néha előfordulhat nagyon ritkán, hogy mondjuk így tényleg, ahol ugye van utcakép, és ez ahol útnak lehet mondani, felmerülhet, de ez szerintem az ilyen világbajnokságos térképekből, ahol így van egy ilyen valamennyi kiválasztás, hogy mondjuk így csekkolják, hogy így mondjuk így ne kerüljön bele olyan, amit tényleg nem lehetne mondani, vagy teljesen egy ilyen véletlen került be, abból szerintem kiszednék az ilyen versenypályákat, mert nem van nem standard, és nagyon sokat lehet nyerni az, hogyha az ember csak ismeri a sportot.
2: Hát akkor menjünk tovább, és akkor az utolsót odaadom, de hát valószínűleg ezek alapján ezt is könnyen ki fogod találni. Itt is ugye van egy...
3: Óriáskerék.
2: Így van, az óriáskerék sokat segít, ugye az, aki a Forma 1-et ismeri, az nagyjából már ugye hallgatóként is gondolhatja, hogy ez melyik pálya. Itt is van egy éles jobb kanyarunk, majd egy befele vezető bal kanyar, és hogyha tovább megyünk, ami már nem látszik azon a fotón, amit mutatok, akkor ott pedig egy jobb kanyar van, és a cél egyenes.
3: Igen, ugye ez a Suzukának a legvége Japánban.
2: Mi a jellemző ezzel kapcsolatban? Vagy itt van ilyen nagyon jellemző japán dolog ezen a képen?
3: Konkrétan japán dolog, én egyébként szerintem nem látok ilyet. Ugye ezek a versenypályák, ezek olyanok, hogy általában az eddig sajátos helyszínek, tehát hogy azért eléggé minden teljesen ki van alakítva, és így nem látsz sokat mondjuk így a tényleges földrajzából a helynek. Szóval előny az, hogyha az ember így valamennyire azért ismeri, hogy melyik pálya hogy néz ki. Én mondom, én ezeket sokat láttam, tehát én gyerekkoromban nagyon sokat játszottam mindenféle autóversenyzős játékokkal, szóval láttam ezt ezerszer. De igen, ez mondjuk így néha így belegondolok ebben, mondjuk érdekes, hogy amennyit játszok a GeoGuessr-re manapság, mert ugye így megéri nekem, és ezzel sokat foglalkozni, ez nekem így lényegében a munkám. Hogy sok dologgal, amivel mondjuk régen foglalkoztam, vagy régen játszottam, azzal manapság nem foglalkozok, és akkor így eltünedeznek így a memóriámból bizonyos dolgok így vele kapcsolatban.
2: Akkor hozhattam volna egy olyan versenypályát, amit most került be a versenynaptárba, gyakorlatilag a madridi ringet, mi?
3: Igen, igen. Valami nagyon oszkult. Hát most jártam Madridban egyébként pár napja, szóval ez lehet, hogy pont...
2: Lehet, hogy nem.
3: Lehet, hogy pont tudtam volna, de igen, azokat kevésbé ismerem általában.
2: Kaptunk egy elég jó teljes képet arról, hogy mi is ez a GeoGuessr, és valamelyest megismerhettünk téged, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, és egy, szerintem egy akár hallgatói szempontból is egy élmény volt, úgyhogy köszönöm szépen. Debre Szabolcs volt a vendégünk.
3: Köszönöm, itt lettem.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És most pontosan 4 perc állunk 6 óra után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szeptember 29-e. Régen ez a Magyar Honvédség napja volt, amikor is nem kellett a gyerekeknek iskolába menni. És csak úgy mondom, szóval jó reggelt mindenkinek, Nemzeti Sport Rádió Sport Reggel adása benne Erdei Márk. Hello, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szuper Levi is itt van, szia Levi, köszöntelek!
3: Jó reggelt kívánok, és Harsányi Levente is itt van velünk.
1: És itt van a 06 30 55 55 605-ös elérésünk, már él a lehetőség, aki először leírja nekünk azt, hogy az például kap egy semmit, de mégis érezzük, hogy itt van velünk. Szóval jó reggelt kívánok mindenkinek, egy kellemes keddet nyitottunk meg, amikor már ugye ma olyan 10 órától megint kinyitja kapuit a nyár című tulajdonképpen akciós sorozatunk, aztán a 5 körül, 6 körül vége, és újra visszacsapodunk egy győzbe. Szevasztok fiúk, hogy vagytok?
3: Hát elég kalandosan alakult az elmúlt néhány nap.
1: Na, ugye
3: egy sportsérülés a családban, egy előső keresztszallagszakadás, beszélünk sérülésekről, úgyhogy, de hát rengeteg sportesemény a hétvégén is, ugye tegnap
1: de
3: is, mindenfelé.
1: De és egyébként az életetek úgyhogy apró, kisebb, rejtett bugyraiba szeretnénk betekintést nyerni. Nem büntettek meg mostanában, most eléggé sok barátomat, hogy kihelyezett, nem látható, mégis sebességmérő készülékekkel, és nem mi tudjuk mire vélni. 30-as és 50-es táblák tömkelegét rejtik, nyilván táblákat nem, de azokat a szerkezeteket, melyek mérik a gyorsa.
2: Még sose büntettek meg gyorshajtásért, soha. Amit furcsállok.
1: Ez ő ki?
2: Jó, hát azért 5 éve van jogsim, tehát azért nem 30 éve vezetek, úgyhogy még azért.
3: 5 éve? Kemény.
1: Akkor majd kérünk tőle valami de mindegy, szóval valahogy gyűrűzött, mert engem is kétszer egymás utánjában, és egy 30-as táblánál egyébként kinek van arra lelkülete tényleg, hogy ezt kitegye, és aztán büntessen is, én nem tudom, bocsánat, hogy ki akar ezzel pluszbevételt, nyilván az önkormányzatok, de hogy aztán nem mondom, hogy kikkel beszéltem, ismert emberek nem járultak hozzá, szóval, mert őket ismer egy stúdió felé járkáltunk, és tegnap megnéztem, mentem 25-tel, mert ugye a 30-as táblánál az lenne.
3: Fél, túl lassan mentél, azért is büntetnek.
2: Igen, vigyázz.
1: Nem tudok, hát 30-as táblánál 25, mennyivel kell menni? És lehagyott egy ilyen babakocsi toló anyuka, egy futó nevetve rám is ordibált, mit te lajhát. Szóval, hogy nem tudom, ki ezeket kiteszi, hogy teszi. Nekem mostában a közutakon voltak ilyen történéseim. Azt nem értem, és ha valaki erre tudná valami megfejtést, akár ti vagy a hallgatók, teljesen mindegy. Hogy van az, hogy a nagy, mondhatni ilyen tehergépkocsikat vezető sofőrök egyel állnak meg mögötted, úgyhogy 60-ról lassít le egyre, utolsó pillanatban, szétvilágítsa a tükrödet meg, azt jelenti, hogy beléd megy közben, pedig nem. És akkor megáll, akkor még az a légféke, hogy bármivel így nyom kettőt, hogy ez így lehet tudod csak felvenni embereket, nem tudom. Volt egy film, nem, lehet, hogy nem a Konvoj, vagy nem tudom, amikor üldöztek valakit, de amerikai film megvan nektek, és nem mostani film, és üldözi a csávot, és ilyen rémisztő pillanatok, hogy ott az autópályán, akkor le kell húzódni, leáll, ugye egy amerikai, nem tudom, étterem volt, isznak valami, visszajön a kocsiba, és megint megy utána ez a nagy kocsi. Szóval, hogy,
3: de mekkora dolog, amit fogunk róla beszélni nyilván ma Forma 1-ről, amikor ezt 300-nál csinálják meg, hogy hát 5 centire egymástól.
1: Na, de ott tudom, hogy aki mögöttem jön, az tud
3: vezetni.
1: És tudja, hogy akire rámegy, az is tud vezetni. Itt korán sem biztos, hogy én is tudok vezetni, meg aki mögöttem.
2: De hát az amerikai autópályákon ott azért könnyű üldözni, tehát nálunk valaki fölkerül az M1-esre, ott azért ember legyen a talpán, aki ott elkezd száguldozni.
1: Ja, ne is, nem, most Győrbe kell mennem a hétvégén, már előre nyomom a kereszteket, hogy hány órával indulok el előbb, és hogy mikor.
2: Péntek este.
1: De megnyugtattak, hogy már csak azt hiszem 4 év.
3: Menj vonattal. Esküszöm. Menj vonattal.
2: Intercity a keletiből.
3: Sokkal hamarabb ott
1: vagy. Egy barátom Bécsben rendszeresen úgy jár, hogy itt felpattan, és még mondhatni, még a boldog békeidőkben ment, amikor nem a legjobb volt a vasút, bár nem gondolom, hogy csettintésem, most minden megváltozik, de hogy nyilván valami elindult. Összönyör, a legeslegjobb. Felülsz, nem tudom, gépezett, dolgozol közben.
3: Te Speisewagen.
1: Igen, én angolosodtan nem tudom, mit jelent. Emész az utasellátok, hogy megvásárolod, amit meg kell, és nyugodtan nézek. Emlékszem, még volt régen, de képzeljétek el, egy műsor, megboldogult Vágó István vezette, és hát most fiatalok, kapaszkodjatok, ilyen három meghívott vendég volt. Ez egyik volt az Animal Cannibals, a másik a Happy Gang, a harmadik pedig én. És nem tudom,
2: furcsa, hogy legyen is milliómosnak hangzik ez.
3: Kakuk tojás műsor.
1: Valami olyasmi, de nem. Valami olyasmi, de nem. És a lényeg nem is az, hanem hogy ott nyert. Eleve, amikor tették fel a hangot így a ruhámra, akkor jön a srác, figyelj, a te zenekarodból csak egyedül jöttél el? Mondom, hát az én zenekaromból igen, hiszen én nem vagyok zenekar. Ja, azt hittem, hogy ők azok. Mondom, jó, oké, ezen hamar túl lettünk, és hogy nem nyertem, mert ez művetségi vetékedő, és a nyereményem egy bécsi út volt előtt eszembe. És képzeljétek el, ezt még a Mahart-tól kaptam, és itt szálltam, így van, itt szálltam fel, vagy be a hajóba. Az üléseket azt hagyjuk, szerintem gyakorlati oktatáson valami gyerekek készítették, nem tudtál leülni, ilyen fa csíkos székek voltak, és a dolog lényege, soha nem felejtem el, Vöcsök 2 volt a hajó neve, és innen 7-es óra alatt értünk ki Bécsbe. 2 darab duzasztogátnál kellett föl és leengedni a hajót. Egyébként nagyon-nagyon-nagyon jó út, meg lassú, meg hosszú, meg szép, és valahol Bécs külvárosában tett le a Vöcsök 2. Kiszálltam, vagy tájékozottam, vásároltam némi cuccot, aztán hoztam vissza. Ennyi, csak egy
3: hirtelen. De haza is hozott a hajó?
1: Hát vissza kell jönni.
3: Azért mondom.
1: Hát különben még mindig Bécsbe lennék.
2: Jó, hát ha már volt vonat, volt hajó, mi a hétvégén keleti szomszédunk impozáns fővárosában jártunk, ugye volt a női válogatottnak kézilabdáról beszélünk Bukarestbe.
3: Majdnem.
2: Bukarestben.
1: Jó, innen üzenném a földrajztanáromnak, azokat nem szeret mekkorát mennem. Tudod, amikor valaki megáll mondjuk az Eiffel torony, és akkor innen üzenném a földrajztanáromnak, aki azt mondta, hogy soha nem viszem semmire. Én Big Ben, Amsterdam. Igen. A legnagyobb. Na igen, szóval voltatok Bukarestben?
2: Hát Bukarestben.
1: Milyen volt az út?
2: Az út az, hát az rendben volt, nem a nemzetközi repülőtérre mentünk, inkább a hazafele út volt necces, mert utolsó gép volt az nap, aztán eléggé nehézkes volt a icipici kis bukaresti repülőtérről a felszállás, de végül szerencsére megugrottuk ezt a nehéz feladatot, és a válogatottal együtt jöttünk haza. Kevés élménnyel, abból a szempontból, hogy a meccsek nem sikerültek jól magyar szemüvegen keresztül, de...
1: Majd erről beszélünk azért.
2: Majd beszélünk,
1: persze. Akkor ne is lőjük lapoént, hogy nem nyertünk, jó?
2: Tehát azt nem mondjuk,
1: igen. Jó, ne, istenes, ne. Jaj, gyerekek.
2: De cserébe a labdarúgóink milyen jól szerepelnek.
1: Arról is beszélünk majd, de akár már most ilyen ideje korán, hiszen negyed hét előtt állítólag az Álmos könyv szerint még nem jelent rosszat, hogyha olyan valamiről beszélünk. Hogy tegnap elmentem egy kedves barátomhoz, aki nagyon régi gyerekkori barátom, süt, főz, pizzériája van, és a kertben mondta, gyere, nézzük meg a magyar meccset. Tán hozzátette az izgalmas lesz szót, vagy szavakat is. Elmentem. És ennyit okozatenni.
2: Szóval, jó tettél, vagy volt valami?
1: A kaja jó volt, Nem tudom, ki lehetett a csülökpék, mert annak a feleségét tettük meg, de hogy az egy volt talán jó az egészben. És majd ma mondhatni, hogy szegény Bene Feri, mert ma 9 óra után majd neki kell szakmailag elemezni. Tehát a meccset, ti néztétek? Vagy őszintén valljátok be, mert én a múltkor például az ukrán meccsnél én a török-franciát néztem, és sokan ezért megvettek.
2: Én hibáztam, belátom. Mi? Néztem.
1: A tegnapit?
2: Igen. És sajnos Szuper Levinek igaza van, hogy nem azt kellett volna nézni.
3: Én is néztem, hogy mi is elkezdtük.
1: Egy jó
3: a fiammal mindig úgy ülünk le a magyar válogatott meccsről.
1: Hogy beállítjuk a lábunkat.
3: Na majd most, igen. És milyen jó lesz. És hát 10 perc után láttuk, hogy mi történik a török-olasz mérkőzésen, meg egy óriási darts verseny is van most, úgyhogy hát inkább
1: arrafele orientálódtunk.
3: Itt a
1: bizadalom a fontos dolog, hogy meddig hiszel, meddig bízol abban, hogy jó lesz, és én akkor én mint ugye, aki tényleg a földünk egyszerű gyermeke, de mégis mekkorára nőttem, szóval hogy én egyfajta gasztró végzettséggel is ugye vendéglátóipari szakközépiskolában érettségiztem. Ott Kassai tanárul mondta, amikor kitették elénk EKT oktatáson egy kérdés. Mit jelentett az EKT? Valaki ilyen típusú iskolába járt. Szóval, hogy kiálltunk oda a konyhába, és ott volt előttünk egy tálcán az összes alapanyag. Fogjátok érteni a párhuzamot. És ránéztem, anyám, ebből mi lesz?
3: Ebből hogy lesz?
1: És odajött a Kassai tanár, és azt mondta, hogy egyenként felsorolt. Tök mindegy, hogy kell virág, tejszín, hátszín, burgonya, gomba, elmondom minden. Igen, azt mondja, jó mindegyik? Önmagában? Jó. Akkor végül is ennek majd, ha összeja együtt érkeznek meg a sütőbe és veszed, akkor is jónak kell lenni.
3: De a tanár úr nem arról beszélt, hogy
1: mi nincs,
3: és melyik alapanyag hiányzik, nem?
1: De akkor tehát, vegyük így, hogy
3: lehetett volna még azért hoznom egy kis bélszint, mondjuk a csirke helyett, tudom.
1: De én most, ugye akkor fordítsuk le, hogy itt nálam minden játékos jó. Minden játékos jó. Mert ha minden játékos jó a pozíciójában és a csapatban, akkor végül az eredmény, ami ugye a sülés után kijön a konyhában, annak is jónak kellene lenni. És valahogy, kicsit úgy érzem, bocsánat, és minden reál érzetű szurkoltól, hogy kávé ott is megvannak a játékosok egyedül, de összességében nem.
2: Ez így van. És arról nem is beszélve, hogyha már így behoztuk, hogyha mondjuk a séf a vendégeknek a 80%-át nem hallgatja meg, akik dicsérnek, hanem azt a 2-t, vagy ezt a 20%-ot hallgatja meg, aki nem dicsér.
1: Szép átmentés.
2: És ezzel gyönyörű. Jön, akkor az sem túl jó.
1: És itt tök jó, úgy beszélünk valamiről, hogy senkiről. Igen. Senkit nem említünk, nem. De még igen, séffel is az a baj, hogy ha lehet ilyet mondani, hogy igen, tehát hogy túl azzal van elfoglalva, hogy mit mondott az ablak egyesen ülő vendég. Hát tulajdonképpen megcsinálta meg. Egyrészt mindig a vendégnek igaza van, tehát szurkolók felé nem illő visszavágni, mert sajnos többen vannak, és ők akkor is itt lesznek, amikor a séf már nem lesz a konyhában. Ugye nem értem, meg nem őszintén, néztem, és ott mindenki nagyon, tehát őrült mód magyar válogatott rajongó, nyilván jó magam is, csak én ezeket mindig így át szoktam menteni, tehát ha lemegy egy fél idő, és látom, hogy itt valószínűleg nem lesz tűzi játék, és nem érkeznek meg azok a hölgyek, akiket nem is rendeltünk, akkor lépek, van ez a távirányító nevű történet, és akkor átmegyek egy ilyen török-olasz mérkőzésbe, ahol nem tudom, 5-6, nem tudom hány gól, látványos megoldások, és ez nekem hiányzik. Aztán lehet, hogy aztán a magyar válogatott vállán is ott ül egy ilyen károgó varjú, és szegények is azt érzik, hogy kell valami eredmény, kell valami győzelem, látványos foci, mert különben megint kikezdenek minket.
2: De néha az étteremben is úgy érzi a séf, vagy éppen az étteremnek a vezetője, hogy kell egy kis vérfrissítés a konyha élére, nem?
1: Az a baj, hogy a tálaló szakácsok fogytak el. Tehát, hogy elő volt a ugye Varga Barni és társai, és nincs, és maradt szegény, tényleg egy szobó, akire tegnap ugye dumáltunk, itt nem voltatok, hogy tulajdonképpen olyan, mint egy NAV ellenőr, mindenhol feltűnik. Tehát, hogy vagy hátul, vagy ő végzel a kirúgást, vagy balsz, és vagy jobb, nem tudom, felfutóba, vagy középen, és tegnap is sokszor volt, aztán beállt ugye Tóth Alex is, és elesett, és mondja haverom, báj Alex. Na mindegy, szóval, hogy Tóth Alex is ott, és minden egyes helyzetben a szegény szobónak adják. Most azon a szegény, mert ő sem mindig tudja megjátszani ott, persze. Meg tudja úgy visszaadni. Nyilván az az ukász, hogy felé, mert majd ő irányít.
2: Hát meg rajta általában két védő is van pont azért, mert ő aki.
1: Hát akkor
3: az meg aztán főleg. Igen. És azért kapta az ívet rendesen.
2: Hát igen, a szurkolóktól is.
1: Egyébként tegyük hozzá, szóval ez a tegnapi északír csapat, körülbelül nem tudom, néztetek-e a török-franciát pár napja, hát ott kb. A törökök kb. Ugyanígy. Mi akit lehetett, aprítottak, rúgtak.
2: Ez szokásos, igen.
1: De ez borzasztó. Már rég ki is kellett volna állítani azt a, nem tudom, Charles, vagy
2: igen,
1: nem tudom,
2: az csapat, erre gondolunk, igen.
1: Igen.
3: Abszolút. Tehát, és egyébként több csapatnál is panaszkodnak arra, meg a klubcsapatok elsősorban, hogy ez a néhány forduló most a Nemzeti Ligájában annyi sérültet hoz, minden csapatban, hogy sokan elgondolkoznak azon, hogy most akkor elengedik-e a játékosokat, most akkor ez kell-e, nem kell, úgyhogy ez egy kétélű dolog. Hát Szoboszlain is látszott, hogy tehát fizikális és mentális fáradtságot rendkívül is pusztált. Lehetett rajta látni, amit rajta soha nem szokott az ember egyébként észrevenni.
2: Én is ezt érzem, amit te mondasz, hogy nagyon frusztrált. Tehát ha kiindulunk abból a nyilatkozatából, amit tett az ukránok elleni meccs előtt, abból is már lehet arra következtetni, hogy nem feltétlen csak a labdarúgással van most elfoglalva. De most, amit tegnap ugye, hogy hergelt ő is az északír szurkolókat, és nyilván ezt ő is tudta, hogy őt aprítani fogják, de végig mutogatta, hogy miközben őt fütyülték, hogy na, akkor most fütyüljetek, csak sajnos nem társult mellé egy olyan teljesítmény, ami után azt lehetett volna mondani, hogy megmondtuk, vagy megmondta. Úgyhogy ez... Szerintem kevés volt.
3: És ilyenkor mindig úgy ülök le, hogy na akkor milyen jó lesz, és holnap majd tudunk róla beszélni. Az első fél idő végén pedig holnap fél ötkor kell kelni, nem biztos, hogy ez belefér, vagy bele kéne férjen. Hát miről fogunk beszélgetni?
1: Hát erről, de már régen túlbeszéltük azt, amit érdemelne a meccs, és senkit nem megbántva. Arról meg pláne egyébként olyan érdekes felvetések vannak, hogyha ha erről az ember nem feltétlenül pozitívan értekezik, akkor utána nem is azt, hogy megbélyegeznek, de hogy igen, hogy miért kell őket bántani, és Isten ments, hogy bántsunk bárkit, csak hogy nem tudsz jót mondani. Tehát itt az a baj, tehát tényleg semmi baj, Kerkez Milos nem is ismerem, de bedobásból kidobás, az hogy? Tehát lehet bedobni a labdát, úgyhogy kimegy.
2: Hát Kerkez nagyon sokan imádják, nagyon sokan szeretik, és legalább annyian nem szeretik, és nem fogadják el, hogy ő válogatott. mind a két párton lehet állni gyakorlatilag, mert...
1: De miért nem teszünk meg nagy zsoltot, akár megpróbálni?
2: Igen, tehát azért Kerkez, szerintem ki lehet lassan így mondani másfél év után, hogy nem vált be Liverpool szinten, mert nem volt még nagyjából háromnál jobb meccse.
1: Vircnek is kéne szólni.
2: Igen, tehát a Virc is majd, hogyha az R betűt kiveszed a nevéből, akkor megvan a teljesítmény.
1: Konkrétan, de konkrétan.
2: Tehát, hogy egyszerűen nem Liverpool szintű játékosok. Szerintem Kerkeznek óriási mázlia volt azzal, hogy a korábbi edzője ment most ugye a Liverpoolhoz, mert ez is neki adott egy plusz lökést. De hogy neki a válogatottból sem tudunk felsorolni három olyan meccset, amikor meghatározó játékos volt, az egészen biztos.
1: Na és mi a megoldás? Ugye 20 vagy 40 éve,
2: könnyebb.
1: Azért mondom, persze 40 éve ugye arról van szó, hogy akkor majd most is kijutunk, és VB és Nemzetek Liga. Még mindig ott terapi meccsnézés közben hárman kérdezték tőlem a négy emberből, hogy akkor ha ezt megnyerjük, akkor kint vagyunk az EB-n? Tehát szerintem még a nézők se tudják, hogy ez mi célt szolgál Nemzetek Ligája azon túl,
2: pláne hogy... Pláne ez a formátum, hogy 12 napon belül 4 meccs, abba...
1: Egész héten ez lett, nem tudok nézni egy jó Barca meccset.
2: Igen. Vagy
1: egy... Most néztem meg, hogy tényleg vasárnapig tart, és tényleg.
2: Sőt, hétfőn játszik még a válogatott, jövő hétfőn talán, vagy kedden, valamelyik nap a kettőből. Tehát...
3: Kell ezen változtatni, mert tényleg hullanak az emberek. Igen. És a nagy sztárok, és a klubok nagyon.
2: De nézd meg, egyre hangosabb mindenki, hogy fáradtabb, rengeteg a sérülés, egyre több meccset tesznek be ezzel párhuzamosan.
1: És ráadásul szerintem akik beteszik, azok most épp most megfordultak valamelyik szállodában, amit a FIFA vagy az UEFA számlájára elkérnek, senkit nem megbántva, és tök jól ott elücsörög. Nézelődve sétálgatnak céges autóval, és de én azt nagyon úgy látom, hogy tulajdonképpen ilyen darab-darab, ilyen nem tudom milyen, hogy mondják ezt, ilyen bolha piacon vagyunk, igen. Hogy nem mondjak más nagyon, aki megsértődjön, hogy teszegetik, akkor még egy ő kiesett, majd nincs helyette valaki, de van, akkor beugrik valaki más helyette.
2: Igen, az érződik, hogy akik ezeket a szabályokat hozzák, vagy a versenynaptárt csinálják, mint a életükben nem láttak ma a labdát közelről.
1: Na, ők azok, akik egyébként a lámpákat állítják be, például a bosnyák téren a jövők. Hát biztos, hogy egyszer nem ment arra autóval senki. Nem lehet, hogy indulok egy lámpán, és a másik nem megállok egy. Hát itt nem ment senki végig.
3: De vannak olyan csapatok, olyan válogatottak is, akik kifejezetten örülnek annak, hogy most van ez a Nemzetek Ligája sorozat.
1: Mint például
3: akár a németek, akár az olaszok, ugye, ahol új szövetségi kapitány van, teljesen új rendszert kell kialakítani, új játékosokat. Azért sokan dicsérik a sorozatot, hát nyilván, hogy egy válogatott éppen milyen stádiumban van.
2: Hát, ők a németeknek nem sok pontot hoz egyelőre ez.
3: Nem, de hát Kloppnak is muszáj azt fölmérnie, hogy valójában ez a német futball, a német válogatott hol van, és hát...
1: Na jó, hát Klopp, hát körülbelül annyi ember próbált ki, hogy népmese volt Benedek Elektor, ugye, tehát 77, tehát körülbelül nem is tudom, azt hiszem 44-es keret, szóval ő, ez pont arra...
3: Ott nincs sérülés veszély legalább.
1: Pont, akkor jön mindenkit kipróbál, és várjál, és szerintem ez a fajta versenyeztetés kifejezetten jót tesz a játékosoknak.
3: Hosszú távon nagyon.
1: Mert mennyi gólt lőttek ugye a görögök ellen. De hogyha nem, akkor nem érdekli, mert behív újra 20 embert. És újra 20 embert.
2: Hát ők megtehetik, igen. De hát nálunk nincs ez a lehetőség, hogy behívjunk, vagy behívjon éppen a séf újra 20 ember.
3: De miért?
1: De lenne. Szóval az a baj, hogy...
3: Annyi játékos van. Rengetegen futballoznak.
1: Elmondom, tudjátok mi van? Itt olyan érdekek, meg eszmék, meg gondolatok, meg önérzetek sérülnek. Pont ennek beszéltünk ugye Somogyi Zsolt a Nemzeti Sport főszerkesztővel, Somogyi Zsolt úrral, és ő mondta, hogy például, ha nem Kerkezt játszatná Rossi, akkor mondjuk bár a Nagy Zsolt, valaki mást, akkor valószínűleg azt mondja, hogy jó, akkor én legközelebb nem jövök. Hát, nyilván ezt angolul, de akkor is azt mondja, hogy legközelebb nem jövök a válogatottba. De
2: aki azt mondja, egyszer ne jöjjön, akkor soha többé ne jöjjön. Tehát köszönjük.
1: Kellene, én is azt mondom, kellene húzni egyszer egy vonalat, és azt mondani, hogy akkor gyerekek, ez így ilyen körülmények között, ha, akinek van kedve jár, ha nem, akkor majd főzünk más alapanyagból. Lehet, hogy egyből nem lesz el az étterem, de hogy hosszú távon biztos, hogy működtethető, szerintem. Úgyhogy nem tudom, mi lehet a megoldás, a megfejtés, nyilván. Hát,
2: de holnap... technikailag meg senki nem mondja, szerintem megnézve a középpályánkat, hogy ez nem jobb, mint akár 10 éve, amikor megvolt az EB kijutás.
1: Ez
2: egy nagyon jó középpálya.
1: Alapvetően meg egyes emberekre, meg elemeire levontva jók vagyunk. Azt nem tudom, hogy mi a fenétől nem működik ez.
2: Szerintem egy vérfrissítés kellene a válogatott élére.
1: Én már ezt is hallottam. Sőt, még voltak olyan gondolatok is tegnap, hogyha kikapunk, akkor Rossit lemondatják, vagy neki le kell mondani. Nyilván tényleg egy apró lelépési pénz kell egy 5 évet kifizetni, ugye azt hiszem az évi 200 körül, de hogy nem baj, mert a szerződésben ez áll.
2: Nem, hát nem szeretjük szerintem az edzőbuktatás kifejezést.
1: Én szeretem Rosszit, megmondom őszintén, én szeretem, hogy mondjam, egy jó tartású hozzáértő, a Honvéddal is nyert, itt is azért nagyon összepakolta a csapatot. Az van, hogy lehet, hogy időről...
2: De van, amikor elfárad egy
1: időről, igen, időről időre lehet egy picit változtatni kell. És akkor valami új impulzusok érik a játékosokat, új ember jön, nem tudom. Nem biztos, hogy az lenne a megoldás, hogy most jön egy új sév.
2: De most látszólag ez nem működik, azzal viszont lehet, hogy nincsen veszteni valónk, hogyha azt mondjuk kipróbálnak egy újat. George Lekens is kipróbálták, aztán volt vagy 3 meccsereig a válogatott télén ott
1: Stork után.
2: És fantasztikus futballt, majdnem annyira jók vagyunk kb. Most is, de ez egy zárójel volt, annyira nézhető a focing, mint akkor.
1: És Koeman?
2: Hát, legenda.
1: Volt. Na így van, gyorsan még 2 gondolat. Azt mondja, hogy itt van például, hogy Pat Cortina szűrásnak tartja, hogy idén bekerült a jégkorong hírességeinek csarnokába. Levi, hát de miért? És kiemelked az edzői élmények közé sor, hogy a magyar férfi és női válogatott szövetségi kapitányként az elitbe vezette a csapatokat, illetve az, hogy Fehérvárral 3. lehetett a kontinentális kupában.
3: Egyébként nagyon jó, hogy pont egy ilyen téma van most. Tehát Pat volt ugye az edző, aki folyamatosan képes volt megújulni. Tehát aki folyamatosan fel tudta frissíteni azt a bizonyos eszköztárat, azokat a bizonyos alapanyagokat, meg az óráit, igen. Arról majd mindjárt egy pár mondatot. De hogy ő képes volt arra, hogy megújítsa saját magát, megújítsa a csapatot, már pedig ugye az a brigád, akivel ő dolgozott a válogatottban, tehát nagyon kevés volt a játékos csere, még kevesebb, mint akár a...
1: Tehát ott is fix alapanyag
3: volt. Fix alapanyag volt, de valahogy mindig megtalálta azokat a motivációs tényezőket, és mi nem voltunk olyan jó hokisok, mint mondjuk a futballistáink nemzetközi szinten, tehát azért mi kicsit mélyebbről indultunk, de folyamatosan képes volt a megújulásra. Iszonyatosan jó színész volt, tehát hogy mindig el tudta adni saját magát, tehát volt, hogy öltözőben...
1: Azt hittem, hogy tényleg fellépett valahol színház.
3: Persze, ugye? Az öltözőben nálunk, tehát hogy volt, hogy az öltönyében fetrengett konkrétan az öltöző közepén, mert hogy valamelyik játékos, inkább nem mondom a nevét, valamelyik játékosunknak a mozgását akarta imitálni ezzel, és hát óriási volt. Akkor több neves órát eltört, levette a szemüvegét, megtaposta teátrálisan a csapat előtt, tehát olyan dolgokra volt képes, hogy a komfortzónádból olyan szinten tudott kirántani egy adott pillanatban, hogy aztán az extra motivációt tudott adni. És az, hogy tényleg a férfi és a női válogatottal is világbajnok tudott lenni és följutni a világ elitbe,
1: az azért már egy-két ilyet, bocsánat, azt hiszem Guardiolánál is ugye egy-két ilyen öltözői kamera, hogy az most mennyire volt megjátszott, vagy nem, azt én nem tudom, de azért volt ott is, tán nála, igen, de lehet más.
3: Hát Petnél nem volt megjátszott, azt én garantálom.
1: Hogy repültek a, nem tudom, az eszközök, a cipők, a labdák, és az hogy a kulacsok, és az hogy képzelitek, és hogy mi a, hogy, és aztán kiment. Most legalább Diósgyőrben, nem tudom, hol, valahol láttam hasonlót, és aztán kész. És aztán ott hagyja őket. Ez az edzői dolog, gyerekek, ez barom érdekes, és iszonyat nehéz, hogy tudsz ennyi ember, ott bennül egy 20, nem tudom hány ember, és mindenkire hatni.
3: Teljesen tisztában volt azzal, ami még nagyon szimpatikus volt, hogy tisztában volt azzal, hogy nem érthet mindenhez tökéletesen. Tehát nagyon pontosan és jól ismerte az ő saját gyengeségeit. Tehát taktikailag ő nem volt a legjobbak között említve, mint edző. De ott volt Diego Scandella, akit odavett másodedzőnek, aki viszont a taktikai részét tudta zseniálisan. Hát Pat elképesztő pedagógus volt, elképesztő motivátor, a többit pedig, amit mondjuk kellett másnak, az megoldotta.
1: Óráiról egy percben? Nem mondtad, hogy akkor majd később.
3: Hát nem, azért híres óragyűjtő volt, és aztán kiderült, hogy néhányat direkt azért a Kuala Lumpuri piacon vásárolt, hogy jól elő tudja adni azt, hogy ez egy igazi, nem olcsó óra, és azt is le tudom venni, és miattatok megtaposom. De hát aztán kijött az igazi, fölvette az igazit, úgyhogy
1: Na jó, arc ide, arc oda, egy gondolat 06-30-55-55-605, szerintetek mi lehet a Gyógyira magyar vágatott szereplésre és játékára? Jó, valami egyszerű, de mégis jönk a nasorvossági jelleggel. Írjátok nekünk, mert azért ugye tudjuk, a szurkolók mindent mindenkinél jobban tudnak. Úgyhogy rengeteg szövetségkapitányhoz szólunk most. Mi lehet szerintetek a megfejtés, a megoldás a magyar labdarúgó vágatott következő meccsei kapcsán? Olvasom a Nemzeti Sport címlapját, semmi. De nem nekik tettük fel a kérdést, hanem a hallgatóknak, tehát 0-30-55-55-605, hamarosan folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Az ukránok és az északírek után következik a harmadik feladat Marco Rossiék számára. A bajnokok ligája győztes Kvaracheliával felálló georgiaiak ellen nehéz dolga lesz a Puskás arénában Szoboszlai Dominikéknak. Magyarország Georgia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Őrizetbe vették Sesztek Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Nyomozást indított a NAV a Most vagy Soha című film miatt. A héten kitart a derült, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Őrizetbe vették Hankó Balázst, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a hétfő délelőtti rendkívüli ülésen függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. Az ügyészség szerint miniszterként és a nemzeti kulturális alapelnökeként részt vett az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Ezt megelőzően őrizetbe vették Sesztek Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy a vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával a már letartóztatott Szívek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Magyar Péter kormányfő Facebook oldalán azt írta, a tisztító tűz művelet első komoly napjának végére két volt miniszter is a hatóságok kezén van. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke pedig úgy reagált, nem hagyják, hogy a tiszás önkényurak megtörjék a nemzeti oldal közösségét. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten a film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Hozzátette, olyan legfőbb ügyész keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésébe vetett közbizalom helyreállítására. Váradi Enikőt nevezte ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatójának az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt. Váradi Enikő több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető közölte azt is, az új főigazgatótól egyebek mellett azt várják, hogy az intézmény munkatársaival együttműködve stabilizálja az intézet működését, erősítse a betegbiztonságot és a szakmai közösséget, valamint tegye magas színvonalúvá a betegellátást. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára, jelentette be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A támogatásból egyebek mellett segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani, részletek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvashatók.
0: Közlekedés.
2: Az M76-os autóúton garanciális munkákat végeznek, ezért Balaton-Szentgyörgy térségében a 4-es és a 8-as kilométer közötti szakaszt az M7-es autópálya irányába október elejéig lezárták. Terelőútként a 76-os főút lett kijelölve a Balaton-Szentgyörgy és a 71-es főúti körforgalom közötti szakaszon.
0: Időjárás.
2: Derült napos, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül, a hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Gól nélküli döntetlent játszott Észak-Írországban a magyar labdarúgó válogatott. Kiütéses olasz siker Törökországban, szintén a Nemzetek Ligájában. Beadvánnyal fordult a Magyar Úszószövetség az Európai Testülethez Betlem Dávid és Fábián Bettina ügyében. Jó reggelt kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Gól nélküli döntetlent játszott a magyar labdarúgó válogatott tegnap este Belfastban az északírek vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. A négyes másik találkozóján Tbilisiben Georgia-Ukrajna szintén 0-0. Két kör után a csoport első két helyén Ukrajna és Észak-Írország áll 4-4 ponttal, Magyarországnak és Georgiának egy-1 pontja van. A tegnap esti mérkőzést követően Péter Ágoston elsőként Séfer Andrást kérdezte.
4: Igazságosnak érzed a pontosztozkodást, vagy inkább egy elszalasztott esély?
5: Természetesen nyerni jöttünk ide, úgyhogy ha így nézem, akkor elszalasztott esély. Azt tudtuk, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, nagyon harcos mérkőzés lesz, ezt is kaptuk. Azt kell, hogy mondjam, hogy az első fél időben talán még nem voltunk annyira élesek, a második fél időben szerintem már jól nézett ki. Voltak helyzeteink, a Vilnek is volt egy, nekem is volt egy, meg a Doninak is volt egy. Szerintem közelebb álltunk a győzelemhez. Úgy érzem, hogy a második fél időben mutatott játék az már kifejezetten jó volt. És összesen van még 4 meccs, most egyből 2 meccs rövid időn belül. Ha ezt a mentalitást, amit a második fél időben csináltunk, tovább tudjuk vinni, akkor szerintem örülni fognak a nézők is, és megint az eredménye is.
4: Valóban nagyon harcos meccs volt, te is nem tudom hányszor kerültél a földre, sőt olyan is volt, hogy egy vétlen szituációra a nyakad után kaptak egy bedobásnál, kellett a higgadságod. Mitől ilyen feszült ez a csoport eddig?
5: 4 nagyon harcias csapat van, akik nem elsősorban a minőségre, hanem sokkal inkább az összhangra és a harciasságra és az együtt csapat összhangra alapoznak, és ezt fogjuk látni mind a 4 mérkőzésen remélhetőleg, mert enélkül itt nem tudunk nyerni. Úgy érzem, hogy vannak mérkőzések, ahol a kvalitás a mi oldalunkon van olyan párharc, van olyan, ahol egy kicsit ellenünk, de így itt tud kompenzálni mindegyik csapat olykor-olykor. Úgy érzem, hogy egyébként most tényleg nem akarok bírózni, de szerintem egy piros lap, egy tiszta piros lap elmaradt az első fél időben. Reméljük, hogy a következő mérkőzésen ezt valahogy visszakapjuk, de mondom, nem akarok bírózni, ennél több helyzetet kell ezek szerint kialakítanunk, hogy gólt szerezzünk, de én most abszolút nem látom negatívan ezt a történetet.
4: Az első két meccsen még nem jött össze az első győzelem. Hogyha egyben kezeled, akkor látsz olyan okot, ami összefüggés lehet?
5: Hát nem rúgunk elég gólt. Tehát nem rúgtunk még gólt ezen a két mérkőzésen. Az mindenképpen pozitív volt, és meg is beszéltük, hogy ezt a meccset legalább hátulnóra szeretnénk játszani. A gólok meg ez van. Most, hogy a főnök is említette, a szerencse néha ellened van, akkor még majd lapátra rá kell tenni, és több helyzetet kell kidolgozni, előbb-utóbb össze fog jönni. Nyilván vannak hiányzóink, de láthatjuk, hogy akik itt vannak, azokra is bőven lehet számítani.
3: Séfer András után következzen a védő, Csinger Márk értékelése.
4: Nem volt egy könnyű meccs. A stílust, a hangulatot figyelembe véve, mennyire érzed azt, hogy a maximumot sikerült kihozni ebből a napból?
6: Semmiképp nem tudom mondani, mert 3 ponttal szerettünk volna távozni. tudom mondani, hogy mi mindent megtettünk, küzdöttünk, megpróbáltunk minden páracot megnyerni, csak a végén, hogy sikerüljön egy gólt rúgni, az nagyon nem ment. Volt egy csomó lövésünk, de mindegyiket leblokkolt, tehát mindegyik mellé ment, vagyis lehet mondani, kicsit balszerencsések voltunk, de a következő mérkőzés úgy lényeg, hogy meg szeretnénk nyerni.
4: Azért kellett idő hozzá, hogy felérjen a kapu elé a magyar csapat, és igazán veszélyes lehetőségeket alakítson ki. Mekkora nehézséget okozott az északírek letámadása?
6: Az első fél időben mindenképpen meg szokatlan volt, új volt, de én azt tudom mondani, hogy a másik fél időre szerintem sokkal könnyebben át tudtuk játszani őket, és ott meg is voltak a helyzeteink, abból berúgunk egyet, akkor megnyerik a mérkőzést.
4: Hátul sikerült lehozni ma nullára, másodszor is kezdtél itt ebben az ablakban. Összeállt az a hátsó alakzat?
6: Köszönöm elsőnek a bizalmat, de igen, azt tudom pozitívnak mondani, nem kaptunk gólt, de így kell minden mérkőzés menni, hogy hátul lehozzuk nullára, és előtt találni fogunk egy gólt, de tudom mondani, most jól alakított a hátsó négyes, meg az egész csapat jó védekezett, már csak a támadásban egy kis plusz kell.
3: Most pedig hallgassuk meg a szövetségi kapitány Márko Rossi összegzését.

0: időben megérkeztünk a pályára, jobb, karakteresebb játékot hoztunk le. Hogyha a számokat, statisztikákat nézzük, az látszik, hogy akár győzhetünk volna is, de hát egy ponttal zártunk a második mérkőzést, tehát nyilván nem erre számítottunk, de várjuk a következőt. Sajnos nem sikerült elkerülni egy újabb sérülést. Bollának mielőbbi felépülést kívánunk. Mivel a helyzet? Úgy hallottam, hogy valószínűleg semmilyen csontja nem tört el, de nem vagyok abban biztos, hogy mi is történt, vissza kell néznem, de ahogy hallgattam, amit a csapattársak mondtak, ez akár piros lapot is ért volna, és a Ukrajna elleni mérkőzésen ugye elszenvedtünk két olyan sérülést, amely úgy állt elő, hogy Regisnek és Tóth Rajminak a lábára ráléptek. Tehát vannak egyébként nemzetközi szinten szabályok. Egy ellenfél lábára taposni az kiállítást ér. De hát így jártunk, igyekszünk koncentrálni, a maximumot hozni a következő mérkőzéseken. A következő is nagyon kemény mérkőzés lesz. Az ellenfelünk játék minősége, szintje miatt is, de különösen a mi körülményeink miatt.
1: A magyar labdarúgó válogatott pénteken a harmadik fordulóban 20 óra 45 perctől Georgiát fogadja a Puskás arénában. Szintén a Nemzetek Ligájában, az A-divízióban az olaszok 4-1-re nyertek a törökök vendégeként, míg a csoport másik találkozóján a franciák 1-0-ra győztek Belgiumban, a B-divízióban Svédország, Lengyelország 3-1 és Románia, Bosznia-Hercegovina 2-4. A válogatott szünet után valószínűleg lehetőséget kap a bizonyításra klubcsapatában Csobot Kevin. A svájci St. Gallen labdarúgója ebben a naptári évben még nem lépett pályára tét meccsen. Ügynöke Filipovics Vladán a közmédiának azt nyilatkozta, hogy a vezetőedzővel történt egyeztetés után ez a helyzet változhat.
2: A 2024-es Európa-bajnokságot követően a skótoknak lőtt 100. perces gólja után igazolt a svájci St. Gallen csapatához Csobot Kevin. A 26 éves támadó egy szezon után onnan kölcsönbe a török első osztályba került, ahol idén januárban a klub tartozásai és egyéb problémák miatt végül felbontotta szerződését, majd visszakerült a St. Gallenhez. Azóta svájci klubcsapatában azonban egy percet sem játszott tétmeccsen, és ügynöke Filipovics Vladán szerint ugyan tervezték a nyáron, hogy klubot vált, de a válogatott szünet után talán megkaphatja a bizalmat.
3: Ez volt a terv a átigazolási időszak elején, meg közben is, hogy próbáljunk ilyen megoldást találni, mert az előző fél évet sajnos nem játszott. Klubvezetőkkel is beszéltünk, reálisan úgy néztünk, hogy a kölcsönbe valahol elmenni, ez volt az opció. Nem sikerült olyan csapatot találni, amit azt mondjuk, hogy szakmailag is és jó lépés lenne, de pont most a válogatott szünet előtt a Kevin leült a vezetőedzővel, és most a válogatott szünet után bízunk benne, hogy a rövid időn belül lehet csapatot.
2: Csobot Kevin 2026-ban egyáltalán nem játszott, de Filipovics Vladán azt mondta, hogy ennek ellenére egy edzés sem hagyott ki, és mindent megtett azért, hogy bizonyíthasson. Erre pedig a jelek szerint ősszel sor kerülhet, ők pedig minden további lépést ettől tesznek függővé.
1: Dedecsik Ferenc összeállítását hallották. Érvényesült a papírforma a férfi kézilabda NB1 egyetlen tegnapi mérkőzésén, a Szeged ugyanis 9 góllal 36-27-re nyert otthon a Gyöngyös ellen. Negyedik találkozóját is elveszítette a sereghajtó FEHA 19 a jégkorong Erste-ligában, a Székesfehérvári együttes hazai égen a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémiától kapott ki 5-2-re.
4: Nemzeti Sportkrónika.
1: Beadvánnyal fordult a Magyar Úszószövetség az Európai Szervezethez, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina kapja vissza érmeit. Mint ismert, a két nyíltvízi úszó az Európa Kupa sorozat horvátországi állomásán ezüst és bronzérmet szerzett 10 kilométeren, ám a nem megfelelő sapka használat miatt kizárták őket. A hazai szövetség kiáll a sportolók mellett, erről beszélt az elnök Vladár Sándor is, akit Szabó Szilvia kérdezett.
5: Először is szeretném elmondani, hogy döbbenet volt, amikor a hírt meghallottam, és azt gondoltam, hogy ezt igen komolyan kell venni, mert olyan nem fordulhat elő, hogy

0: két magyar kiválóság, aki Los Angelesbe ott lehet a dobogón, egy ilyen eljárás alá vonják, ha tetszik, kizárják őket. Tehát döbbenet volt, de azt gondoltam magamban, és aztán egyeztetés folyt a belső kollégák között, hogy járjuk körül rendesen ezt a dolgot. Ismerjük meg a tényeket, a történeteket, hallgassuk meg a különböző részvevőket. Az elmúlt másfél napban azzal telt elég sok idő és energia, hogy megvizsgáltuk jegyzőkönyveket, hangfelvételeket, videóanyagokat, és volt lehetőségem Bettivel és Dáviddal is erről több mint egy órát beszélgetni. Szóval, hogy képbe kerültünk, és aztán meg is született a levél, ami arról szól, hogy az Európai Vízesport Szövetségnek elküldjük ezt a beadványt, ha tetszik, ami arról szól, hogy elsősorban Dávidék eredményének visszaállítását kérjük, mert olyan színvonaltalan és olyan lelketlen bíráskodás és olyan körülmények voltak, ami szerintem nem megengedhető ma egyik sportágban sem. Tehát akár amatőr, akár profi sportról beszélek, azt kell mondjam, hogy a bírók nem voltak a helyzet magaslatán.
1: Ahogy Dávidék említették, ugye nem is az itt a tét, hogy most az érmeket, a pénzdíjat visszakapják vagy megkapják, hanem ez talán elvi kérdés, nem? És az úszószövetség is úgy érzi, hogy ki kell állniuk a versenyzők mellett.
0: Hát ez nem is kérdés. Aki azt mondja rám, vagy ránk, hogy nem álltunk ki valamelyik versenyzőre, hát az finoman szóval sem mond igazat. Nyilván restitúció, helyreállítás fontos, de én legalább annyira reménykedek abban, hogy elég nagy port kavart, mert azért látjuk, hogy akár a Betty posztjai, vagy Dávid posztjai mentén azért a nyíltvízi úszóvilág az nagyon melléjük állt, és azért egy olyan nyomást tudnak gyakorolni a döntéshozókra, nem ránk, hiszen mi velük vagyunk, hanem akik itt adott esetben hibáztak, tehát hogy nyomás alá kerülnek, és majd el fognak gondolkodni erősen, hogy a jövőt tekintve milyen egyéb szabályozásokra, milyen változásokra van szükség ahhoz, hogy ne fordulhasson elő ilyen. Egy olimpián, egy világbajnokságon, Európa-bajnokságon. Szóval, hogy ez benne volt a pakliban, hogy azért ismerjük a nyíltvíznek a bizonytalanságait, és szerintem ez felhívta a figyelmet, hogy sokkal színvonalasabb bírókra van szükség. Úgyhogy meglátjuk, másfél hét múlva lesz bíró ülés. Én magam is az Európai Szövetség elnökségi tagja vagyok, illetve a Világszövetség elnökségi tagságában is ott vagyok, úgyhogy figyelemmel fogom követni, és nyilván el is mondjuk majd, hogy mit gondolunk mindenről. Én remélem, hogy tényleg visszaállítják és megkapják azt a erkölcsi kárpótlást, de minimum egy bocsánatkérést várnék el Dávidék irányába.
2: Vladár Sándort, a Magyar Úszószövetség elnökét hallották. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mudzica István. A zene után folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: a csoda!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, Szuper Levente és Erdei Márk. Beadványa fordult a Magyar Úszó Szövetség a vízesportokat tömörítő Európai Szövetséghez. Szombaton a Rázanácsi Európa Kupa állomáson történtek miatt, ahol nem megfelelő sapka használta miatt kizárták Betlehem Dávidot és Fábián Bettinát is. Szabó Szilvia kolléganőnk Vladár Sándorral, a Magyar Úszó Szövetség elnökével beszélgetett a részletekről.
3: Először is szeretném elmondani, hogy döbbenet volt, amikor a hírt meghallottam, és azt gondoltam, hogy ezt igen komolyan kell venni, mert olyan nem fordulhat elő, hogy két magyar kiválóság, aki Los Angelesbe ott lehet a dobogón, egy ilyen eljárás alá vonják, ha tetszik, kizárják őket. Tehát döbbenet volt, de azt gondoltam magamban, és aztán egyeztetés folyt a belső kollégák között, hogy járjuk körül rendesen ezt a dolgot. Ismerjük meg a tényeket, a történeteket, hallgassuk meg a különböző részvevőket. Az elmúlt másfél napban azzal telt elég sok idő és energia, hogy megvizsgáltuk jegyzőkönyveket, hangfelvételeket, videóanyagokat, és tegnapi nap folyamán, amikor a Golf és Tánc Szövetséggel írtuk alá egy együttműködési megállapodást, akkor volt lehetőségem Bettivel és Dáviddal is erről több mint egy órát beszélgetni. Szóval, hogy képbe kerültünk, és aztán ilyen fél egykor meg is született a levél, ami arról szól, hogy az Európai Vízesport Szövetségnek elküldjük ezt a beadványt, ha tetszik, ami arról szól, hogy elsősorban, hogy Dávidék eredményének visszaállítását kérjük, mert olyan színvonaltalan és olyan lelketlen bíráskodás és olyan körülmények voltak, ami szerintem nem megengedhető ma egyik sportágban sem. Tehát akár amatőr, akár profi sportról beszélek, azt kell mondjam, hogy a bírók nem voltak a helyzet magaslatán.
4: Ugye a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy itt nem valami óriási sportszerűtlenségről beszélünk, nem verekedésről beszélünk, ami vélhetően előnyt jelentett volna a sportolóinknak, hanem sapka használatról, ami nyilvánvaló szponzori, jogi és televíziós közvetítésekkel összefüggésben lévő dolgok, tehát ezek szubjektív dolgok, nem? Lehet ezt mondani? Tudom, hogy vannak szabályok, de hogy az úszószövetség közleményében is szerepel, éppen a mi két versenyzőnk felelt meg ezeknek a szabályoknak.
3: Inkább objektív, mert az Európai Vízesport Szövetség az ebben a kérdésben, sapka kérdésben, szponzori kérdésben azt a világszövetségnek a előírásait tartja szem előtt, és ugye ebben az esetben az a lényeg, hogy a szervezőktől mindkét versenyző egy olyan sapkát kapott, ahol a szponzori logó, a sapka jobb oldalán volt. De a versenybírók szerint a logónak a bal oldalon kellett volna lenni. Tehát egész elképesztő, faramuci, értelmezhetetlen és piti dolognak gondolom. És ez adott okot arra, hogy mindkét versenyzőt kizárják. Hangsúlyozom még egyszer, hogy igazából a Betty és a Dávid viselte helyesen ezt a sapkát, és összes többi egy kivétellel kellett volna kizárni, mert például a Dávid mögött harmadikként célba érő olasz Filadelli az ugyanilyen sapkába úszott, és őt nem zárták ki. És bronzéremről visszajött, följött ezüstéremmel. Tehát megkapta Dávid ezüstérmét. Tehát arcátlan, pimasz, értelmezhetetlen. Azt kell mondjam, hogy az egész szerintem a bíráskodásnak a színvonaltalansága, a felkészületlensége, az egymás mellett való elbeszéléstől szólt, az, hogy ott a zónába, a gyülekezőbe, aztán a stégre való kivonulás, a hajóba helyet foglaló bírók, aztán a vezetőversenybírónak a kommunikációs káoszából alakult ki egy olyan helyzet, hogy hoztak egy döntést, amiről szerintem már akkor ők is tudták, hogy ez egy helytelen döntés. csak valahogy a korrekcióját nem merték meglépni.
4: Az szerepele a beadványban, amit például Dávid említett, hogy megkapta a piros zászlót a verseny közben, de mégsem a szabályok szerint jártak el, ami szerint ugye ki kellene hívni a versenyzőt a vízből, hanem hagyták, hogy leúszta a 10 kilométert, és utána közölték vele a kizárás tényét, illetve az, hogy Fábián Bettina azt mondja, hogy a saját szavahit hihetőségét kérdőjelezték meg, ugye, mert teljesen más szerepelt, vagy más jutott el a főbíró felé, mint ahogy szerinted az történt.
3: Egyébként azt gondolom, hogy ezen a szabályon is kell majd módosítani, mert különben a tényszerűség kedvéért akkor szedik ki a versenyzőt a vízből, ha vagy bolyakerülési hibát követel, vagy pedig súlyos verekedés történik a víz alatt, na olyankor ki kell venni. De az egy abszurdum, hogy valaki piros zászlót kap, ami kizárás jelent, és akkor engedik még tovább úszni 5 kilométert. Tehát hallatlan, pimasz és arcátlan szerintem. Úgy belegondoltam Dávid lelkébe, aki egy igazi farkassá vált, és ami a szívén, a száján, tehát egy nagyon őszinte fiú, és hogy amikor célba ért, és kijött a vízből, és közölték vele, hogy ki van zárva, szóval, hogy tényleg, hogy ez a fiú még így nagyjából visszafogott is volt ebben az interjúban, szerintem, de őszinte. Hát a Bettivel kapcsolatban ő ugyanúgy kapta meg a zónába ezt a sapkát, ami teljesen szabályos volt, az Európai Szövetség által gyártott és kiadott sapka, fölvette, és úgy ítéltek meg, hogy ez szabálytalan. Hozzáteszem, hogy olyan sapkát kaptak egyébként, ami 2 évvel ezelőtti sapka volt, és akkor ők úgy gondolták, hogy még más szabályok voltak, vagyis a bal oldalon kellett majd legyen a logó, jobb oldalon volt a mostani szabályok szerint. Szóval egy ilyen totál káosz az egész, és én annak örülök egyébként ebben az egész rossz helyzetben, hogy azért ez nem volt egy komoly verseny. És az jó, hogy most kiderült az, hogy igenis a bírókat át kell világítani, hogy fejleszteni szükséges. Mi Magyar Úszószövetség egyébként minden évben nagyon komoly energiákat fordítunk arra, hogy a versenybíróképzést, továbbképzést lefolytassuk, vizsgát kell tenni. Minőségi bíróink vannak, kérem szépen. Mi megrendeztünk már világbajnokság, nyílt víz, Európa-bajnokság, junior Európa-bajnokság, világkupákat, számtalan nyílt vízes versenyt csináltunk. Közelítőleg sem történt ilyen dilettáns hozzáállás, mint amit most megtapasztaltunk Horvátországban, de hangsúlyozom még egyszer, hogy maga a versenyszínvonal azért az mondjuk léc alatt volt szerintem.
4: Ahogy Dávidék említették, ugye nem is az itt a tét, hogy most az érmeket, a pénzdíjat visszakapják vagy megkapják, hanem ez talán elvi kérdés, nem? És az úszószövetség is úgy érzi, hogy ki kell állniuk a versenyzők mellett.
3: Hát ez nem is kérdés. Hát aki azt mondja rám, vagy ránk, hogy nem álltunk ki valamelyik versenyzőre, hát az finoman szóval sem mond igazat. Egyébként ezt a beadványt tegnap este, amikor már teljesen világossá vált minden, és belső egyeztetések megtörténtek, 4:01-kor zártuk le éjjel, 4:01-kor zártuk le ezt az egész ügyet, ilyen értelemben, hogy majd ma milyen beadványt fogunk elküldeni. Nyilván restitúció, helyreállítás fontos, de én legalább annyira reménykedek abban, hogy elég nagy port kavart, mert azért látjuk, hogy akár a Betty posztjai, vagy Dávid posztjai mentén azért a nyíltvízi úszóvilág az nagyon melléjük állt, és azért egy olyan nyomást tudnak gyakorolni a döntéshozókra, nem ránk, hiszen mi velük vagyunk, hanem akik itt adott esetben hibáztak, tehát hogy nyomás alá kerülnek, és majd el fognak gondolkodni erősen, hogy a jövőt tekintve milyen egyéb szabályozásokra, milyen változásokra van szükség ahhoz, hogy ne fordulhasson elő ilyen. Egy olimpián, egy világbajnokságon, Európa-bajnokságon. Szóval, hogy ez benne volt a pakliban, hogy azért ismerjük a nyílt víznek a bizonytalanságait, és szerintem ez felhívta a figyelmet, hogy sokkal, sokkal színvonalasabb bírókra van szükség. Úgyhogy meglátjuk, másfél hét múlva lesz bíró ülés. Én magam is tagja vagyok az Európai Szövetség elnökségi tagja vagyok, illetve a Világszövetség elnökségi tagságában is ott vagyok, úgyhogy figyelemmel fogom követni, és nyilván el is mondjuk majd, hogy mit gondolunk mindenről. Én remélem, hogy tényleg visszaállítják és megkapják azt a erkölcsi kárpótlást, de minimum egy bocsánatkérést várnék el Dávidék irányába.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Szilvia a Magyar Úszószövetség elnökével beszélgetett.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
4: És jó reggelt mindenkinek, 9 perce vagyunk 7 óra után, ma reggel is Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye Sport reggel, itt van Erdei Márk, hello Márk,
5: szuper reggelt, Levi. Sziasztok. Jó reggelt, kívánok, szia, Harsányi Levi is itt van velünk.
4: Pont arra beszéltünk, hogy labdarúgás szempontjából, ugye, hogy minden bajnokságban leülnek a játékosok, és ez mindig egy nagy kérdés, hogy kit hogy kell és mondani, és nevén szólítani, és mindenki elmondja ugye a saját nevét, és mondta a szuper Levi, hogy nála nem tudták ki mondani a Z-t Amerikában, vagy mit
5: nem,
4: mondtak?
5: Hát, Z-vel mondták a nevemet, igen. Igen. Aztán hiába mondtam nekik Zemente. Mindig, meg...
4: De van ott Sunshine, tehát tudnak S betűt mondani.
5: Igen, csak valahogy annyira megzavarta őket, hogy ott a van az Z? S mögött még a Z is, hogy egészen egyszerűen, de legalább...
4: Miért nem mutattad, ez Zorro Z?
5: Legalább volt, aki visszakérdezett, hogy tessék, pardon, és akkor ki tudta utána mondani. De hát hiába, tehát...
4: A mai edzés úgy kezdődik, hogy szuper, hamburger.
5: Hamburger.
4: Egy magyar játékos is furán mondja, például Dominiknál is beszéltünk, hogy a Dominik is úgy mondja, szerintem ott már a nagy angolosodás kapcsán, hogy nem az mondja, hogy Szoboszlai Dominik, hanem Dominik Szoboszlai. De nincs ez, nyilván ott van. Szerintem lehet azért mondja, hogy ők könnyebben ki tudják ejteni.
5: Nem, hogy tudják, hogy róla van szó. Valószínű, hogyha azt mondaná, hogy Szoboszlai, akkor körbenéznének az újság. Kicsoda? Kicsoda?
4: Na mindegy is, el a nevektől, bár egy újabb nével folytatjuk, hiszen ugye már úgy néz ki, nem élvez a népszerűséget. Bozinja a régi életét szeretné visszakapni, ugye emlékezünk a világbajnokságon ért tulajdonképpen szerintem a csúcsra, és ott tulajdonképpen vége is lett. Ez amit, amikor egy zenekar fellép az első koncertjén, és azonnal fel is oszlatja magát a végén. Szóval úgy alakult, hogy ugye...
6: Jó, mondjuk, amikor a labdarúgásban 40 évesen a csúcsra jutsz, azért az...
4: De kitartott, várta, és tudta, hogy egyszer eljön az ő ideje, és eljött, és azonnal vége.
6: Fölemelték a VB létszámát 300-ra, és
5: mennyire megbántott.
4: Jó, de ugyanakkor most a Keblemre, de Bozinyát, nem szerettétek meg? Hát de, ő az élő vuvuzela volt. Tehát
5: egy jó aki... sztori volt, igen.
4: Ennyi, aranyos, kedves. Na most hát azért mégsem úgy alakult az ő élete, ahogy, mert ő ugye az Zöldfoki szigetek kapujában tényleg remekelt, és aztán hirtelen eljött népszerűség, azon egyáltalán nem teszi őt boldoggá, erről ri és sír, sőt, bevallása szerint sokkal jobban szerette korábbi életét, ugye. Csak nagyon röviden, azt hiszem, hogy 4000-en követték a közösségi média felületeken, majd erről beszélünk, ennek értéke mit jelent, és utána az első meccs után, vagy most mindjárt megnézi már, hogy most hol tart.
5: De 2-3-0-át azért oda.
4: 4 millió, vagy 40 millió.
6: A vége, a VB végén az 20 millió volt.
4: Na,
6: most
4: nézd meg, légy szíves. Ne azt mondja, mennyibe tartozol nekünk, hanem hogy mennyien követték a végén aztán Bozinyát. És akkor azt mondta ő, hogy elvesztettem a nyugalmamat és a békémet. Már nincs magánéletem, vagy legalábbis sokkal kevesebb, mint korábban. Most ha elmegyek egy étterembe, mindig akad valaki, aki fényképet vagy autogramot kér. Vagy ami még rosszabb, egyszerűen elkezd videózni. Ez változtatta meg leginkább az életemet, és úgy érzem, nem lehetek már az, aki voltam, és nem tettek az egész ellen semmit. A hírnéve járó élet azonban egyébként nem az, amire vágyik, mondta ő, mert sokan szeretnének híresek lenni, és mielőtt én az lettem, én is azt szerettem volna lenni, de aztán közszereplőként élni teljesen más, mint az odáig. De ennek csak pozitív oldalát látják, az, hogy mi van mögötte, az az emberek nem. Ha őszinte akarok lenni, és felajánlanák a mostani életemet, vagy azt, amit korábban éltem, a régit választaná. Főcím, és vége a film. Körülbelül erről szól. És most ez már is azért most lehet, érted, hogy magad be egy ilyen szőlőcukrot elmajszolsz. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy valaki odaér valóban, ami szeretett volna lenni, és rájön, hogy nem az.
5: De ez nagyon érdekes egyébként, mert teljesen más dolog megélni egy ilyen sikert és egy ilyen életmódbeli változást 40 évesen, mint aki igen, már 10 évesen sztár, és erre készítik fel. Tehát egészen egyszerűen, tehát 40 évesen már egy kiforrott személyiség, vagy tudod, mit szeretnél az élettől.
4: Aztán én nem tudom, én egy baba vagyok.
5: Jó, hogy jobb esetben, igen. Tehát, hogyha...
4: Ez olyan, mint a 65 évesen mennék kábiót, vagy lemenni jetskizni. Nem akkor kell, gyerekek. Ha akkor szeretnél, akkor csettincs egyet, és mondta, hogy ez a vonat,
6: de
4: már,
6: mi a könnyebb,
4: ez
6: a vonat már elment. Melyik a könnyebb? Ez a 40-es, úgy, hogy már van egy családod, vannak mondjuk 10x éves gyerekeid, és ők hirtelen belecsöppennek ebbe a sztárságba gyakorlatilag apa által, vagy az, hogy te 18 évesen gyakorlatilag fogalmas sincs az egészről, és így alapítasz családot, így döntöd el azt,
4: mind a kettő rossz, ez rossz időzítés, tehát rossz helyen, rossz időben ért téged, aminek érni kell. Nagyon szerencsés az, aki éppen az élet azon szakaszában kapja a lehetőségeket, és tudja, hogy az a lehetőség ott van, és ki is tudja használni. Tudod, ez olyan, mint amikor mi azt mondják nagyon sokan, hogy milyen jó lenne tényleg 25 évesen, 50 éves fejjel gondolkodni. De hát nem. Tehát ez úgy van egy székely mondás. Vigyázz, fiam, a szekér meg ne előzze a lovat, mert baj lesz. Tehát az a menet. Ló, szekér. Itt is fiatal, aztán, és van egy japán közmondás, hogy fiatal mindenki lehet, de öreg nem. És ezt most értsétek, ugye, hogy ők mondják, a japánoknál ott kifejezetten minden egyes tanintézményben kötelezően be van írva beszélgetés az idősekkel. Múltkor olvastam, és nem értettem, miről szól, és baromi sokat jelent. Nekem nagyon sok, ugye fogadott édesapám Korda György, és soratnám, és olyan sportolók, és jönnek oda olyan kiválasztó, hát Mésző Kálmánnal, amennyit én beszéltem, gyerekek, és semmit nem kell csinálni, mint amit mondott Djokovic, hogy miért Boris Beckert választotta edzőjének. És miért várták a nagy megfejtést? Na, és mi a válasz? Beszélgetünk.
5: Jó sztoriai vannak.
6: Ennyi.
4: És tudod, és komment, de mi? És azt, hogy annyira megnyugszom, azt nem tudja elmondani, hogy üssek fonákat, mert tudom, ő is tudja. Nem azért jött, hogy nekem megmutassam, ezt mi tudjuk. És itt jön a mentális része, és itt van szerintem Bozinyánál is a mentális rész, hogy ő azt hitte, hogy akkor ezzel most ő megérkezik, és micsoda élet, hogy követik 20 millióan, és mindenki megismeri, és akkor jössz rá, és ez nagyon intő, legalábbis szerinte, hogy nem ez a talmi, ez az álszent, ez a kirakat élet a fontos, hanem tényleg, most kicsit ön grafit is bát mondják, de tényleg ami belül van, a belső érték.
5: Szakállat kell növeszteni, egy óriási napszemüveggel és parókát fölvenni, tehát vannak azért megoldások, de tényleg jó dolog ilyeneket hallani és nézni, mert igazából visszaadja az értelmét igazából nagyon sok mindennek.
4: De akkor jössz rá, amikor látod, hogy ami szerettél volna lenni, vagy amivé válhatnál, vagy váltál volna, és ezért vagyok, és az valahogy a kategorizáljuk be szerintem ezt a közösségi média jelenét, vagy létét az életünkben, hogy mennyire fontos ez, mert most mindenek körül mozog. Beszéltem egy televíziós, nagyon komoly televíziós vezetővel, az egyik vezetővel a mai Magyarországon, ami fogható csatornák közül, és mondta, hogy szerinte 10 év van a televíziózásban. Annyira megy a közösségi média és a különböző leginkább telefon és más hordozható, vagy más adathordozók, tehát hogy igazából nem ülnek le megnézni egy filmet, egy műsort. Elve nincsenek műsorok, nincsenek műsorvezetők. És sorolhatnám, most ebben nem menjünk bele, de hogy szerintem értékét tekintve ő rájött, hogy ez az igazi érték.
5: De amúgy ez tényleg rossz dolog lehet, és egy rövid ideig nekem is volt szerencsém azért ebbe belekóstolni, hogy te egy moziba nem tudsz normálisan elmenni, egy étterembe, feszélyezve érzed magad, hogy kik néznek most, az most miért néz?
6: De ez
5: néz,
6: nem Amerikában történt
5: veled. Ő azért nem, itthon.
6: Ugye, igen.
5: Hogy... ő most azért néz, mert tudja, hogy ki, ő most ide fog jönni, most miért néz ilyen furcsán, tehát ilyen paranoiás leszel. I feel like somebody's watching me, tehát igazából ezek nem, igen, nem vicces dolgok.
6: És amikor
5: dolgok
6: leesik nekik, hogy a Hetényi Zoli, nem? Hetényi Zoli.
5: Fú, Rowan Atkinsonnak van erről, Mr. Bean-nek egy nagyon jó sztoria. Elment egy autószerelő üzletbe egy alkatrészért. És akkor mondja neki az eladó, hogy mondták már önnek, hogy kiköpött úgy néz ki, mint az a Mr. Bean. És azt mondta utána, hogy nem tudta meggyőzni arról az eladót, hogy tulajdonképpen hát én vagyok, mert
6: nem volt nála macik.
5: Persze, csak álmodozol róla, hogy ő vagy mi.
4: Igen, csak nagyon, igen. Valami nyilván nem akarok erre rá tromfolni, de egyszer pókereztünk barátaimmal lent Tatán derítőtavon, volt egy horgászházam, és összeálltunk, összeültünk inni a pókerezni, és jöttek új arcok, és végigment az egész póker, de hát az nyilván x óra, meg nem tudom. És vége a szedelőcködik mindenki, és mondja az egyik srác az asztal végén, figyelj, nem mondták még, hogy iszonyatosan hasonlítasz a Harsányi Leventére? És én nézek rá, de előtte meg a póker alatt 4 millióan szóltak, hogy Levi, tehát és néztem, és ilyenkor nem tudni, hogy mit, tehát Mr. Bint is megértem, hogy kicsi be, ez kb. Ugyanaz lehet, és nem tudom, hogy hülyéskedik, vagy tényleg, és az, ami nagyon bátor, erre visszakérdezni. Nem mondták, miért, ki az? Erre jöhetne 17 nagyon érdekes válasz, és ott a műsorvezető, jó gyerek, tehát szerencsére jó válasz, oké. És akkor még beszélgettünk, és az óriás tromfa végén, figyelj, de még a hangod is. Tehát a hangod is tök ugyanolyan. Simon, mennem kell, mert nagymamám született. Jó, csak hogy ott hagytam a helyet. Tehát, hogy egyszerűen, igen, néha én se éltem, hogy mi van. Szóval ez, ahol szegény Vozinja is akart, bár nem gondolom, hogy ő oda akart jutni, hiszen amikor elindult a VB, én azt sem tudta, egyetlen egy labdát meg tud-e fogni, vagy valami, így szerencsésen jött ki, jól jött, csak egyszerűen ez van, és felkapják, mint a nyulas videót, amikor a rolleresnek neki megy, és ráadásul az is megy egy hónapig, és vége. Neki is ez futott meg, mikor lett vége a VB-nek, gyerekek?
6: Július közepén.
4: Na, hát akkor számoljunk, ugye? Tehát mondjuk accept, okt, vagy mi van most.
5: Visszatérhetünk rá egy pár hónap múlva, szerintem le fog csengeni ez gyorsan.
4: Azt nem tudom, hogy egy érdekes sztori, főleg itt az ilyen közösségi felületeken, és a hallgatóinkat is kérdezünk, hogy ők hogy vannak ezzel. Ha egyszer valakit bekövetsz, akkor az úgy marad örökre? Vagy most itt Vozinja egy ilyen hirtelen felkapott valaki, rányomsz egy lájkot.
6: 28,3 millióan követik Instagramon.
4: Na, tehát hogy, és akkor ez jövőre is így lesz. Tehát, hogy valakit bekövetünk, azért tegyük hozzá, és ez szerintem egy picit ez egy igazságtalan helyzet, hogy egy ilyen követési stádiumnál iszonyat pénzeket keresnek ezek az emberek. Csak azért, hogy egy ember beköveti, belájkolja, nem is beszélek a YouTube videóknak, tehát szóval ahányra megnézi, hogy olyan milliókat tesznek el emberek, hogy őrület. Most aztán az a kérdés, hogy ez ilyenkor úgy is marad részletekről, ha például bekövettek valakit, vagy most ez jó ötletnek tűnt, és utána így, hogy lecsengett, már nincs VB, akkor ki
6: követi? Az én követési szokásaim neked tetszeni fognak, mert én a Barca játékosokat követem, tehát mint szurkoló.
4: Igen.
6: És ha valaki meg mondjuk a világ legjobb csapatába átmegy szerinte ugye a Párizsba, akkor lehet, hogy Ferran Torres utána kikövetem név nélkül. Úgyhogy...
5: De kikövetni.
4: Én kikövetek, én például...
6: Én is.
5: Így hívják?
4: Igen. Kikövetés. Aha. Tehát én aztán meg a Márk.
5: Tehát bekövetem az, amikor rányomsz, és kiköveted, igen, amikor... Ha. De egyébként Vozinja nagyon egyszerűen meg tudná oldani ezt a problémát.
4: Hogy?
6: Letöröli magát?
5: Dilit.
6: Igen.
5: Hát, hogyha ennyire zavarja, hogy ennyien követik, és ennyien tudják, mit csinál, hogy akkor lépjen a tettek mezeire, és akkor... kövesse ki saját magát.
4: Nagyon sokan azért lépnek csak be bizonyos felületekre, főleg magyaroknál, tehát a szitkozódás, a komment szekció, anyázás, majd erről azért viszonylag erősek vagyunk, meg híresek. Én azok, tehát ha valaki látom, hogy bár én nem foglalkozom ezzel, de ha van időm és ránézek, és látom, hogy nulla bejegyzés, csak azért jött, hogy nézelő, tehát azért jött a partiba, hogy nézelődjön, ki mit csinál, de nem fizetett belépőt, akkor azonnal törlés. Tehát vagy hogyha van konstruktív hozzászólása, van igazi jelenlét, tapasztalható, tényleg érezhető, nem is tudom, hogy szakmai, de valami mégis pozitív, helyzet, vagy értékelése, vagy hozzászólása, azt szerintem tök oké, legalábbis részemről. Meg, ha nem pozitív, az is, de az, hogy csak jön, nézelődik, igen, és ott anyázgat, azt megy tovább. Szóval nem tudom, hogy ezzel most Vozinja mit akar, vagy mit
5: és ő aktív?
4: Szeretne.
5: Márk Vozinja aktív egyébként, így a közösségi felületeken? Tehát érdemes lenne megnézni.
6: Aktívnak lenni.
5: De miért kell? Tehát semmit nem kell. Azért, hogyha őt szavarja, akkor nem kell.
6: Azért, mert szerintem a Levinek abban igaza van, hogy azért komoly pénzeket kapnak egy-egy hónapban, és szerintem azért nem jön neki az rosszul, hogyha van Instagramon most. Mennyi volt? 4000 volt?
4: 4000 valami volt.
6: Az hány? 2000 szeres?
4: Hát figyelj, azt tudom, hogy például Ronaldinho és a többieknél, ugye, akik, most nem tudom, hogy van a világ követési listán, lehet ilyen Kim Kardashiannak, egyébként nézzétek meg, hogy körülbelül milyen értéket képviselnek azok, akik az első, nem tudom, ötben vannak. Javarész ugye sportolók, tehát nem tudom, Beckham, Neymar, Messi, Ronaldo, ugye Kim Kardashian, Hamilton, tehát ilyenek mennek.
6: Nagyjából hetente posztol egyébként Vozinja. Közben megnéztem, bocsánat. Igen.
4: Hát nyilván erre már van egy stáb, aki ezt neki intézi, van, aki válaszol, és sorolhatná.
5: Csak akkor meg nem kerek a sztori. Mert hogyha ennyire zavarja, akkor ne táplálja azt a tüzet.
4: De értem, de most azért, mert követik 28 millióan, őt felhívja a helyi zöldfoki szigetek gyorsétermi lánca, ez a Green Burger, és azt mondja, hogy akkor viszont csináljunk róla egy képet. Nagyon jó. De hát ez akkor 100 000 dollár. Vagy nem tudom. Oké. És akkor 28 millió ember ez eljött. Tehát így ő most már egy potenciális reklámtárget, ami azt jelenti, hogy őt fel fogják ezért hívni. És otthon ül, és nagyon sok pénzt kap azért, mert Bicskéről, nem tudom, Skopjéból és soroltam, gyerekek új beggyel rányomnak egy szívecskés.
6: Jó, de ebben viszont igaza van a Levinek, hogy ez viszont akkor az ő hibája, hogyha ezeket elfogadja, mert akkor tovább táplálja az algoritmus.
5: Mert nem tetszik neki.
4: De bocsánat, értem én, de miből élünk, ugye? Tehát ő is abból él. Tehát most 40 évesen már, tehát tulajdonképpen a Lenyugvó Jaguárnak is van ereje című filmet lehetne vele leforgatni, tehát nem nagyon ugrálgat, érted, a pipából kiemelve, mint burgosztálcával, így a labdákat, neki is meg kell, ez baromi jó bevételi forrás.
5: De még csak azért sem kerek a sztori, mert arról meg egy mondat nem hangzik el, hogy milyen volt az előző élete.
4: Most akarja ezt vissza, tehát, csendes, nyugodt, senki nem ismerte meg, de ez mindig ilyen...
5: Oké, de anyagilag, mert hogyha te valamit valamiért, tehát most tetszik az életed, vagy nem?
4: Nem tudom, ti mennyire tapasztaltátok, de én nagyon sokszor, az ember iszonyat gyarló, és soha nem örül annak, ami van. Ott van egy válogatott kapusa, tök jól elél eddig, nyilván volt egy bájos felesége, lementek, megnézték a helyi zöldfoki, nem tudom, tengerparti, kerti moziba, a bármit, majd hazamentek és lefeküdtek aludni, és a dán dog megnyalta az arcát. Eddig, és tök jól el volt. Most jött, kapott egy olyan flash-t a VB kapcsán, bekövették egy 20 millióan, hogy úristen. És nyilván kint a VB-n is elment egy étterembe, akkor oda mentek rajongók, fénykép, és ez nagyon jó. De hát, ahogy ezt mindig mondta édesapám, amikor ismerkedtem hölgyekkel, mindig az volt a kérdés, bocsánat, kedden délután tudsz vele beszélgetni? Hogy apa, mit érdek a kedd délután? A szombat, és a buli, és a fény. Ne. Amikor csend van, akkor jó? Jó vele? Tehát itt nála is ez van. Megkapta a fényt, jaj, de jó, és mégsem erre vágyik.
5: A fényt, amit mindig is akar.
4: Igen, és mégsem az kell. Nincs, tehát sokkal több kedd délután van meg szerda reggel, mint szombat este. Szombat este, buli, party, after, oké. Na de, annak vége, és látod, ő is vissza akart térni a kedd délutához, meg a szerda reggelhez, mert sokkal, sokkal többet ad. Alapvetően sokkal többet ad. Nem tudom, mit tudunk vele csinálni. A kérdés az, hogy akkor látjuk ezt meg szerintem igazán, hogyha ha belelépünk valakinek az életébe, mert ugye ő is azzá akart válni, vagy oda szeretett volna jutni, ahol, vagy őszintén, ahol látta a nagy neves sportolókat előtte, most mondtunk egy párat, Messit, Neymart, nem tudom, Ronaldot. Azért, ha belegondolunk, ez így kívülről nagyon csábító, nem? De hogyha azt mondanám, hogy most akkor egy hétig legyél valaki.
5: Ekkora magaslatokban nem voltam, de mondom, nekem is van azért tapasztalatom ilyenbe, és sokkal jobb úgy, amikor el tudsz menni tényleg magánemberként, és nyugiba, és...
4: Ki most a leghíresebb amerikai hokis? Most.
5: Meg David szerintem.
4: Jó. Ide bejönne most, meg David ügynöke. Uh-huh. És azt mondaná, hogy Levi, valahogy kiejtén a neved, nem tudnád, de valahogy mondaná, szuper. Akkor itt van egy hét csé. És elmenni, beköltözni meg David életébe. kelni reggel, menni edzésre, vagy fotózásra, vagy reklámfilm, vagy bármi, elvinnéd a gyerekeit. Tehát ugyanazt élnéd, de ez egyszerűen egy ilyen test és lélekcsere program. Hmm. Egy hétig. Mondok, hogy el.
6: Amerikában nincs ekkora hype.
4: Nem. Amerikában? Igen. Hát a Beckham, hát ne viccelj.
6: Hát Amerikában nincs. Hát Amerikában Messi simán elmegy vásárolni. A VB ideje alatt is ez volt. Ott nincs ez a hype, ami az összes többi országban.
4: Hát azért láttam, amikor a kocsijára ráugrottak, mert észrevették. Tehát azért én ezt nem gondolom, főleg a Messinél az annyira, én nem is tudom, kivel cserélnék most itt meg David kapcsán, hogy lenne valaki, akivel lehet Neymar lennék, vagy most meg kicsit a Kardashian bejön. Tehát egy hétig el tudnám viselni.
5: Én Rafael Nadal. Ott szépen Mallorca szigetén, ott el van a kis akadémiáján.
4: Én Federerrel cserélnék gyerekek egy hétre. Mert tulajdonképpen, ha úgy veszük, én az vagyok. Elegancia, megjelenés, nyilván emberten tudás. És
6: szerénység.
4: Figyelj, szép feleség, gyerekek, rendezett családi
5: háttér. Svájci hegyek.
4: De komolyan mondom, hát de botrány nélkül élet, ő nagyon. Egyébként Nadal is kicsit hasonló, csak más a játék stílus.
5: Kicsit jobb helyen lakik.
4: Hát nem tudom.
5: Nézőpont kérdésem, hogy Fédi... Svájc vagy Mallorca, igen. Hát, de most
4: nem gondolom, hogy Fédinek rossz. De egyébként valaki azt teszi, hogy én Djokovic-sal is cserélnék. Egyébként Zabalenkával van a klapcsata miatt. Én most Djokovic-sal is cserélnék. Na, kíváncsi vagyunk, hogy drága hallgatok, ti hogy álltok ehhez a...
5: És kivel cserélnék?
4: Ez a testélek csereprogram, jó? De ezért, tehát, bocsánat, tehát nem maradhatsz Djokovic, meg Messi, meg ne, tehát...
5: Egy hét? Teljes
4: csé. Na, nincs. Egy hét.
5: Egy hét.
4: De mindent. Egy hét. Melyik volt az a film, amikor átalakult a srác, nem teszem be a neve, pedig az Oscar-díjat is kapott, nagyon meghízott egy film szerepért, és aztán nagyon eladta a lelkét az ördögnek, aki a csodálatos hölgy volt.
5: Brandon Fraser.
4: Brandon Fraser, igen. És azonnal...
5: Ördögfióka?
4: Szerintem nem, de minden, a lényeg ugye az, hogy nagyon gazdag akarok lenni, és egy kolumbiai drogbáróként ébredt fel.
5: Így van, sztár kosárlabdázó akarok lenni.
4: Igen, és egy kicsit a másik műszerre. Na mindegy. Szóval, hogy valami ilyesit képzeljetek el, hogyha most cserélhetnétek valakivel, jó? Fontos, minden egyes elemével kapjátok a cserét, tehát nincs csak a, nem tudom, a jó oldal, meg a pozitív
5: testi
4: oldal.
5: Testi adottságok, botrányok, amik éppen vannak.
4: Minden. Na, kivel cserélnétek? 0-30, 55-55, 6-05, 1 perc múlva lesz 7-8, mindjárt folytatjuk.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Gyerek be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Gólt nem, de egy pontot szerzett a magyar labdarúgó válogatott Észak-Írország ellen a Nemzetek Ligájában. Őrizetbe vették Sesták Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. A héten kitart a derült, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Gól nélküli döntetlent játszott a magyar labdarúgó válogatott tegnap este Belfastban az Észak-Írek vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. A négyes másik találkozóján Tbilisiben Georgia-Ukrajna szintén 0-0. Két kör után a csoport első két helyén Ukrajna és Észak-Írország áll 4-4 ponttal, míg Magyarországnak és Georgiának 1-1 pontja van. A Nemzeti Együttes pénteken a harmadik fordulóban 20 óra 45 perctől Georgiát fogadja a Puskás Arénában. Szintén a Nemzetek Ligájában az A divízióban az olaszok 4-1-re nyertek a törökök vendégeként. Még a csoport másik találkozóján a franciák 1-0-ra győztek Belgiumban. A B divízióban is két mérkőzést rendeztek tegnap. Az eredmények Svédország, Lengyelország 3-1 és Románia, Bosznia-Hercegovina 2-4. Érvényesült a papírforma a férfi kézilabda NB egy egyetlen tegnapi találkozóján. A Szeged ugyanis 9 góllal 36-27-re nyert otthon a Gyöngyös ellen. Negyedik mérkőzését is elveszítette a sereghajtó FEA 19 a Jégkorongerszta ligában. A székesfehérvári együttes hazai jégen a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémiától kapott ki 5-2-re. Beadvánnyal fordult a Magyar Úszó Szövetség az Európai Szervezethez, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina kapja vissza érmeit. A két nyílt vízi úszó az Európa Kupa sorozat horvátországi állomásán ezüst és bronzérmet szerzett 10 kilométeren, ám a nem megfelelő sapkahasználat miatt kizárták őket.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Őrizetbe vették Hankó Balázst, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnap délelőtti rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. Ezt megelőzően őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, mentelmi jogának felfüggesztése után. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az országgyűlés tegnapi rendkívüli ülésén felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa, 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról beszélnek. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Az ukrán elnök szerint már több mint 8000 észak-koreai katona állomásozik Oroszországban, és további 10000 érkezése várható. Vladimir Zelenszkij közölte, az újabb kontingens tagjait jelenleg képzik ki a frontra vezénylés előtt, ezért korábban felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét. Becslések szerint Pennyen már csak nem 15000 katonát küldött Moszkva támogatására, akiket főként a Kurszki térségben vetettek be.
0: Közlekedés.
3: Új terelést építettek ki az M1-es autópályán, az M15-ös autópálya és Hegyeshalom között. A határ felé a 166-os és a 172-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 168-as jelű Hegyeshalom kelet csomópontban nem lehet le- és felhajtani, helyette az M15-ös autópálya csomópontot, valamint a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontot lehet használni.
0: Időjárás.
3: Derült napos, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És így van, mindjárt 3.48, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ma szeptember 29-e. Elvileg ez régen, ugye Magyar Honvédség napja volt, vagy honvédelmi nap, amikor kaptunk egy nap, nem is azt mondom, hogy munkaszervezeti nap volt, de az volt,

0: kapna a régi életét, mennyire jó lenne, és közben itt azon agyaltunk, hogy kikivel cserélne, hogyha lenne ilyen, én nem tudom, kikivel cserélhetek volna, amikor nagyon ment az első emelet, de ha nem, akkor bárki mással, mert az így tök jó megítélni valakit, meg valakinek az életét, meg én szeretnék olyan lenni, valahol egyébként mindannyian szeretnénk egy picit más életet. Ugye ezért van az, amikor az ember azon elgondolkodik, hogy az ötös lotton áll, hogyha megnyerném, akkor úgy, akkor mi minden változna. Kérdem én csak halkan lágyan, hogy tényleg minden változna? Vagy vinné tovább az ember azt az életét, amit most? Mert ezzel nem tudom ki mennyire elégedett. Azt szokták mondani, azért becsüld meg azt, amit van, mert azt mondja, Jóisten megmutatja, hogy nem lesz az, és akkor mennyire jó volt ugye az, amit akkor nem értékelt. De mindig akkor értékeljük szerintem, amikor valamit elveszítünk, vagy valakit elveszítünk, hogy az milyen jó lett volna. És ugye Vozinyán is ez van. Élte addig az életét tök jól, most jött egy ilyen egy flash, hogy most akkor lehet egy ilyen, hogy követnek 20 millióan, kapok egy kis pénzt, kapok szerződést, megismernek, felismernek, és azt egyszer csak azon előttem, mint a filmekben, az utolsó kapcsolja a villanyt, érted? És akkor most ő kiment, és lekapcsolta a villanyt, és tök jól érzi meg, éli magát az régi új életében, tehát hogy menne vissza abba, ahol volt. De ez szerintem úgy lenne igazán jó, ahogy erről beszéltünk, hogy egy hétig valakinek az életében ott lenni. És említettünk egy-két híres embert, hogy kinek a bőrébe bújnánk, ha egy hétig lehetne változtatni, de szerintem az pont elég. Nem kellene több. Mert akkor értékelnéd a saját életed. És milyen jó egyébként, ha igazán az, ha úgy kérdezem, bocsánat, hogy mi az, ami szerintetek értékes? És akkor rájössz, hogy arra vágysz-e vagy sem, vagy megvan-e? Megvan-e az ülelés a gyermekettől, vagy amikor a kutyád oda bújik a lábadhoz. Én ilyenekben mérem egyébként ennek az egészét. Meg amikor mellettem aludt a kislányom, és álmában mondta, hogy szeretlek. Nem se forintosítani, se eurósítani, nem tudom.
1: De az ott kell lenni. Tehát híres ember vagy, nem kívánok. Feltétlenül tudsz ott lenni.
0: Kívánok.
1: Nem tudsz jelen lenni, nem tudsz részt venni 100%-osan. Tehát letérsz egy útról, ami aztán lehet, hogy bibliai bűnbeesés, tehát lehet igazából az egy jó dolog rövid távon, de hogyha letérsz az útról, az valahogy vissza kell rá térni, és igen, visszatérni rá az nagyon nehéz.
0: És értem én ezt a fénypompa, a csillogás és mi egyéb sztorit. A minap még nem is tettem ki, ettem otthon friss kifli.
1: Tudatosan?
0: Párizs, igen, én végig tudtam, hogy ez párizsi tejföl, pici só és paradicsom. Ez szerintem mondjuk a mai árak mellett mondjuk 400 millió forint, de egyébként nem, de hogy 1-2000 forint. Annyira jól nem éreztem magam, mint amikor ettem kifli, párizsi, paradicsom, só és egy kis tejfő.
1: Vagy egy kis kefir.
0: Hát most...
1: Igen, mindegy.
0: A
1: Ronaldo is megnyolta volna a 10 ujját.
0: És ugyanakkor meg nagyon vágynál egy nem tudom 8-10 fogásos Michelin csillagos. Egyébként igen, de csak addig is. Tehát azonnal hagyd menjek vissza a tejfölöm, mert az az igazi érték. És ha pont erről beszélünk, hogy mi az igazi érték, és Vozinja is rájött szerencsére, hogy az ő kis családja, az az élet, amit addig élt. És én nem hiszem, hogy boldog lenne. Most viccen kívül nem vagyok biztos abban, hogy Ronaldo például boldog a 17 egyenként 1 millió dolláros kocsijával.
1: És ne felejtsük el, hogy nem csak rád hatnak ezek a változások. Tehát Vozinyának a gyermeke vagy gyermekei például elmennek iskolába, és valószínűleg csak arról van szó, hogy na az apukád,
2: és
1: az
2: apukád,
1: így Vozinyán. Van. Bizonyám. És ugye a gyerekeket ezt, hogy lehet ezt kezelni, meg...
0: Figyeljetek, én tudok olyan emberről, most egy negatív hatást mondok, de mégis, hogy szülő kapcsán a szülőt ért olyan atrocitások miatt, ő nevet változtattak. Tehát letették a szupert, vagy a harsányt, vagy az erdeit, és más névvel éltek tovább. Mert annyira váltották a szülőket. Így sem biztos ám, hogy ez annyira jó. Megmondom őszintén, az én kisfiam iskolájába érkezett, a Majka fia. Csak ez egy egyszerű és magyar példa. És azt mondja, hogy alapvetően ellenségesek vele a társai. Nem bántják semmi esmi, de hogy tehát egy handicappel indul. Pedig biztos, hogy tök rendes fiú. Nem is ment, de biztos semmi baj nincs vele. De mégis másképp állunk ezekhez a helyzetekhez. Tehát, hogy amikor megváltozik valami, meg ha valaki megváltozik, akkor van egy ilyen, nem tudom, egy tévképünk, egy képzetünk, hogy az milyen lehet, hogy, és amikor belelépsz, akkor, vagy találkozol vele, akkor azt mondod, hogy ja, hát végül is ez így akár jó is lehet, vagy Vozinja belelépett egy másodágba, ez így köszönöm, nem, akkor én mennék vissza. Én azt

0: alapvetően, hogy minden úgy jó, ahogy, és aztán ha egy picit lehet ezen változtatni, akkor az még jó, de ahogy mondtad, hogy nagyon ne lépjünk ki az elénk tárt útról, mert mindenkinek van egy küldetése, egy sorsa, amit nem látsz, de fönt ezt higgyetek el, a nem látható kis damilokon azért minket vezérelnek, irányítanak valamerre. Nagyon kiléphetsz, de az már nagyon nagy kilépés, akkor már nem lehet visszajönni, de körülbelül az úton vagy, akkor maradsz, akkor az működik, és Bozsinyának is ez van, meg szerintem azt kell elfogadni, amit. Tehát itt a magyar vágatot kapcsán, csak hogy itt csapongjunk, akkor, hogy ne várjunk túl sokat tőlük, és akkor ők is sokkal jobban fogják érezni. Meg szerintem, amikor kijutottunk az EB-kre, meg csodaszépen játszottunk, akkor senki nem presszionálta őket, hogy legyetek mások, vagy játsz erőn felül. Kb. Ennyit tudnak. És ezzel nincs gond. Most nem lebecsülve őket, hanem, és akkor nincs nagy elvárás. Tehát nem kívánom az autót, amivel jöttem, hogy menjen 200-on, mert nem tudja. Szeretném, de most nem fogom csapkodni. Miért nem mész 200-a? Hát hiszen nem.
1: De akkor mi lenne a megoldás Vozinjának? Azon kívül, hogy Zovinjára átváltoztatja akkor a nevét.
0: Hát nem tudom, hát egy jó kérdés, hogy honnan tudom, mi lenne a megoldás. Én szerintem
1: az a
0: megoldás, amit az én egyik kedves barátom, csak Andris néven fut, csinált, hogy mindenhonnan letörölte magát. Az lenne a nagy növervágás. Én azt csinálom. Én nem olyan régen ezen elgondolkodtam. Csak bizonyos munkák miatt, látod, megint, hogy bizonyos munkák miatt jó, ha fent vagy a bizonyos közösségi felületeken, mert ez jó belenézni, vagy csomó mindenre azért lehet ezt mondjuk hasznosan is szerintem kihasználni, de hogy alapvetően én nem gondolom, hogy ez jelenti azt. Nem gondolom, hogy Ronaldónak a 17 autó jelenti a boldogságot. Mi az, ami igazi értéket ad az életednek, a hétköznapjának, és boldoggá tesz. Én szerintem abba kell kapaszkodni.
2: Ronaldo ugye nyilatkozta nem olyan régen, hogy amikor majd visszavonul, akkor szeretne hétköznapi normális életet élni.
1: Ez nem lesz.
2: Biztos, hát hogy
0: nem. Biztos, hogy
2: nem lesz rá képes.
1: Ha Ronaldo egy kis pocakot növeszt, és elkezd ő is kólát inni, akkor, vagy sört, akkor lehet, hogy utána nem fogják megismerni.
0: Nem tudom, egy nagy szakállal valami lehet, de annyival, tehát is felismerik, tehát nem tudsz elbújni. Ő már nem tud. Vozinja el tud bújni.
1: Azért az szerintem
2: az
1: is.
2: Vozinja jelen pillanatban egyébként a csillei élvonalban szereplő nagymúltú Collo-Collo csapatához igazolt. 18 hónapos szerződést kötött. Tehát az is nem másfél éves.
0: Hát most 40 fel persze. Az a,
2: de Chilében nem lehet azért tűnni.
1: Az pont azért kötötték vele, mert az a klubnak akkora nyerességet termelt szerintem, mikor már megkötötték, hogy mindenki vette a Vozinjás mezeket a világbajnokság miatt.
0: Hát nézzétek meg, hát nem tudom melyik csapatán, a Galata igazolgat össze-vissza, meg most a török bajnokság igen csak
1: meg a Trabzonspor.
0: Igen, Szála esetében is. Csak azért, hogy ha most nem igazolják oda a Szálát, tehát kell a hírnév, akkor, de az a kérdés, hogy kinek? Akin keresztül, tehát Szálának kell, annak se kell már több, vagy több követő, meg több pénz, több hír. De például a csapatának akár igen. De, és megint az van, és szerintem, amit ez a közösségi médiás felület ad, hogy ez egy ilyen nagyon rövid lejáratú, nagyon gyors átfolyású valami. És ezért nagy pacsi Ázáriának, aki azt mondta, hogy ezt lenyomtam, és kösz. És igazából ő szépen lassan ki is vonul. Annál már nem tudsz többet, amikor lenyomsz 3 puskást egymás után, és nem tudom, 25-8 éves. Azt, hogy hány 100 milliót keresett, az ő dolga. Megcsinálta meg? Gratulálok. Azt kell látni. Az egy nagyon nagy egyébként megérkezés szerintem. Ha látod, hogy ebben ennyi volt. Köszönöm. És megy tovább.
2: És tudod, mi még a nagy megérkezés? Egyébként beszélgettünk a baráti körben hasonlóról, hogy tudnál-e olyat mondani egyből arra a kérdésre, hogy te kivel cserélnél? Én nem.
0: Ne, hát persze, mert csomó mindent átgondolsz.
2: Ugye?
0: De ez megint a választás olyan bőkezűsége, amikor tudjátok, biztos hallottatok rá, vagy ha nem, akkor most, amikor, hogy melyik fagyizóból jön ki elégedetten a vendég? Ahol van 3, tehát egy csoki, citrom és nem tudom, vanília lehetőség, választási lehetőség, vagy ahol van 14. Hanvas, blukurászó, vérnarancsal, és sorolhatnám. Onnan, ha kijössz, és választották 2 vagy 3 gombócot, akkor a felmérés 90%-ában az emberek azt mondják, nem azért kellett volna a mentás rebarbarás málna, jó, na mindegy. Míg bemész abba a fagyizóba, ahol van 3, 90%-a úgy jött, hogy ezt akartam.
2: De már úgy is mész oda, hogy pontosan tudod, hogy mit fogsz, mert tudod, hogy az van, az
0: hát,
2: a 3
0: nem, de
2: van.
0: Igen, de abból a 3-ból biztos, hogy jól döntesz. Míg ha 17-ből kell választani,
2: akkor úristen, mit
0: most döntsek. Én pont ilyen lakásmizériában vagyok, hogy nézegetek, hogy jó, és most már ott vagyok, hogy lassan el kell dönteni, mert ma is megnézzünk majd egyet, meg holnap, és igazából mindegyik jó. De ez most annyira érdekes az élet, és Vozinyának ezen el kéne gondolkodni, hogy miért tárta elé az élet ezt a lehetőséget. Mert mindig kapunk lehetőségeket. A kérdés, hogy átgondoltan tudjuk-e kezelni és megélni, vagy tovább megyünk. Hogy ugyanazt gondolom, amit az életem, hogy mindig jöttek gyönyörű hölgyek, és akkor majd jó lesz. Majd a következő. És akkor mindig az ember válasz, a sok-sok választásban a végén nem biztos a legjobbat, ne a legjobbat dönt el. Úgyhogy mi Vozinyának azt tudjuk csak kívánni, hogy ott van még a kolokolónál.
1: Igen.
0: Hogy ezt a pár hetet, amíg még ott van, élvezze, aztán pedig utcú neki vissza a, nem tudom, a kiskertbe, és citromfű, menta, és mondjuk koktélparadicsom termesztésével éjes üsse a napjait, ugyanakkor meg, ha megnézitek ezt a párhuzamot, tök érdekes, hogy azért hogy halt meg, ugye Don Corleone, visszaláttuk a keresztapát, hátul a kertben az unokájával. Tehát teljes lecsendesedés és megérkezés van szerintem minden ember életében, de kellenek ezek a kilengések, mert egyébként én azt hiszem, hogy ha ezeket nem próbáljuk ki, akkor ezt nem tudjuk elmondani, hogy ezt megéltük. Én egyébként úgy szeretném, hogyha itt majd leteszem itt a földi ittlétem után aláírom a menetlevelet, hogy most már remélem fölkerülök és nem le, bár a pokolban nagyon sok haverom van, de remélem, hogy én föl, hogy akkor ott, amikor megérkezek és benyitok azon a kapun, azon a nagy fehér kapun, és fogadnak, tiszteltem uram, üdvözlöm, jó, akkor ott lesz egy nagyon-nagyon hosszú sor, meg egy rövidebb. A nagyon-nagyon hosszú sor, akik nagyon sok mindent kihagytak a földi életükből, én a rövidbe szeretnék állni. Hogy nem, és ezért Vozinya, jól tetted, megnézted, ennyi tudod, de gyerünk vissza a kolokoló szerződés után, gyerünk vissza.
2: A lokolokóba.
0: Vagy lokko, mindegy, igen, lokolokóba. Na, ez egyszerűen lesz 8 óra, legalább, még az érdekel minket, ha cserélnétek valakivel, de szigorúan egy hétre, én ezt bevezetném, jegyze meg csak halkan, lágyan, így zárjeles észrevételként az iskolákban is, hogy nem a gyerekek mennek pici partira a másik gyerekhez, hanem szuperapuka. Nem tudom, Pavlovics anyukához, Harsányi apuka, kisanyukához, de egy napra, csak egy nap, és aztán másnap mindenki megy haza, tehát nem lehet ott
2: lődörögni.
0: Azt, hogy mit csinálsz ott, hogy beszélgetsz, hogy zongorázz, azt én a szülőkre bíznám. Higgyétek el, nagyon sok család életét mentenénk ezzel meg. Maradjunk ennyiben. Na de ne is ezzel foglalkozunk, hanem azzal, hogy kivel cserélne egy hétre, hogyha tehetnétek. 06 30 55 55 605.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na jó reggelt kívánok mindenkinek, 3 percen 8 óra után járunk, szeptember 29-e van, teljes értékű emberekkel, és eddig még csak éppen elkezdődött nappal. Tudjuk kezelni ezt a helyzetet és a pillanatot, aminek nagyon örülünk. Itt van Erdély Márk, itt van Szuper Levi.
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, és Harsányi Levi is itt van velünk.
1: Igazából köszönöm, és tulajdonképpen nem említettük Marosán Gyuri nevét. Nem cserélnétek vele? Az őszintén, ha most így elem, most úgy
2: nincs könnyű élete.
3: Most tudunk róla beszélni. Nem mindegy, hogy melyik időszakban. Igen. Tehát felkészülési időszakban, szezon közben, vagy pedig a nyári pihenő idején.
1: Egyébként nálam mindegy.
2: Igen, amikor azért Komlón üldözték az eredményei miatt, amiket elért a csapatával, és ott azért tényleg a szurkolók mentek utána.
1: Az hát milyen jó, hogy ki tudjuk beszélni, hogy nincs.
2: Igen,
1: itt,
2: nem? Igen, azért könnyebb is. 4-6 szem közt ki
1: tudjuk. Szerintem ő baromi szerencsés. Tehát azért ilyen körülmények között, ugye nyilván fizetésőnél is beszéljünk, de hogy hölgyekkel dolgozik.
2: Igen, pacek is rendben Békés van, tehát Csabán. Így azért könnyebb az élet, nem? Igen,
3: közel igen. Gyulához.
1: Igen, most kérdezed ilyen... Valakit már vonalban engedjük, de halló, tessék, jó reggelt!
4: Jó reggelt, jó reggelt!
1: Tiszteletem, tessék! Ez a Gyuri! Gyuri, szia! Hello! Kézzed fontról beszéltük, hogy milyen szerencsés, és milyen jó élet ez van, és mennyire szeretünk.
3: És mennyire szeretnénk a te bőrödben lenni egy hétig.
4: Hát igen, így 6 szem közt ez egy nagyon kellemes beszélgetés.
1: Jó, gondolkodj a válaszon, jó, hogy kivel cserélni egy hétig, mert itt Vozinja kapcsán, ugye a Zöldfoki-sziget a kapusa kapcsán beszéltünk arról, hogy ugye szeretett volna nagyon híres lenni, hogy nagyon sokan kövessék, és már ugye a közösségi felületeken, tehát nem úgy, hogyha járkál az utcán, akkor ott a 20-an ott legyenek a sarkában, hanem a közösségi felületeken. Most bekövették egy 20-an akárhány millióan, most ez már nem jó neki. Miközben gondolkodtunk, hogy kivel cserélnénk, de jött egy hallgatói üzenet, is nagyon jó, Jatus azt írja. Mondjad le, hogy...
3: Jó reggelt a nagy csapatnak, ha már most kérdezitek, én most Rosszival cserélnék.
1: Na.
3: Mert meg szeretném fejteni, hogy mi a koncepciója. Mert az elmúlt két meccs alapján nem jött át nekem.
1: Tök jó, Jatus, nagyon. Egyébként én cserélnék ilyen emberrel is, aki meghatározó döntéseket hoz. Tehát mondjuk lennék amerikai elnök is egy hétig.
4: Rosszival én is cserélnék, egy jelentős végkielégítés vár rám heteken belül.
1: Az nem. Egyébként igen, az 5 évet kifizetni egy összegben. Nyilvánosak az adatok, de azért az neki... Őszintén szerintem... Ő úgy, na, hogy mondjam, hogy jó járna, hogyha ez a kontraktus megszűnne szerintem. Valahogy, pedig én nagyon szeretem, de mintha elfáradt volna. Te hogy látod ezt, Gyuri?
4: Igen, win-win szituáció lenne, ugye? Szerintem a nyilatkozataiból kiindulva ő is elfáradt. A játékot látva a kapcsolat a csapattal is elfáradt, illetve talán... taktikai megújulásra sem képes, mert hát ezt én laikusként mondom, de lehet, hogy ez nem így van, és mondjuk Bene Feri vitatkozna velem.
1: Majd elmondja.
4: De igen, tehát ez az érzése most már egyre több szurkolónak, hogy kicsit elfáradt ez a kapcsolat.
1: Milyen az, azért te mégis edző vagy, és itt egyikünk sem az, így nézek itt levégre, Márka, hogy az érzi az edző belülről? Vagy csak úgy vagyok, vagy a külső jelek alapján tudja azt megítélni, hogy pedig mindent ugyanúgy csinálunk, de most nem jön az eredmény. Vagy most a szurkolók ellenem vannak, pedig hát egy éve még nem így volt, már tenyerükön hordoztak.
4: Igen, meg némi azért nálunk előfordul ebben a szakmában, hogy üldözési mánia belép a lélektamba, és most ezt érzem Rosszin is, hogy nincs ő ellene annyira a nem tudom, a közvélemény, mint amennyire ezt sokszor gondolta, és most már bevonzotta, és valóban egyre többen vagyunk. Hát lehet azt érezni, igazából nem is csak a csapat, tehát egy edző, hogyha nagyon sokáig dolgozik, és tényleg olyan szintű stresszbombák érik hétről hétre, hogy elfárad. Nem feltűnik csak nem csak a csapattal, hanem úgy általában a szakmai fáradtság megjelenik rajta. Ugye hát ez, hogyha valaki 8-10-12 éve végig ott van a mókuskerékben, akkor jó egy év pihenőt tartani.
1: Mióta kapitány
4: ő? Amikor...
1: Mióta kapitány ő?
2: 19, nem?
1: Tehát akkor 7-7, az szerintem az normális. Tehát az égvilágon semmi nincs. Tudod, házasságban is mindenhol mondják ezt a 7 évet, ami szerintem semmit nem jelent, csak valaki egyszer bedobta. De hogy 7 évig...
2: 18, bocsánat.
1: 7 évig, vagy még több, és 8 évig valahol lenni, és jól, szerintem jól működtette válogatott, tehát ezzel nem volt baj. A teljesen normális idő, hogy a picit elfárad.
4: Abszolút, tehát a magyar válogatott újjászületését levezényelte, tehát azért nagyon sok boldog pillanatot okozott nekünk. Most egy kicsit azért az elmúlt 3 évben úgy túl, lehet, hogy túl éhesek is lettünk, lehet, hogy nem is a realitást várjuk mi, de nem kapjuk a csodát, ami korábban jött. Persze ilyenek vagyunk mi szurkolók, hogy a csodát egy idő után már normális dolognak és realitásnak tartjuk.
2: Itt az első félrában beszélgettünk arról, Gyuri, hogy vajon az alapanyagok azok megvannak-e, és éppen a séf fel van a baj, gondolva itt Marco Rossira, de ugyanez a kérdés lehet vajon a hölgyeknél, a kézilabdázóinknál, ugye a keleti szomszédunknak a parád és csodálatos fővárosában vendégszerepeltek a mieink, ugye volt egy Eurókupa 4-es döntő, és ott is talán inkább azt kérdezném meg, hogy vajon minden alapanyag rendben van-e, vajon minden pozícióban megvannak azok a játékosok, akik kellenek, például gondolok itt a balátlövő posztra.
4: Igen, képzeljétek el most, ahogy vártam, hogy hívjatok, pont arra gondoltam, hogy ugye tegnap volt a foci meccs, hogy azért most jó helyzetben vagyok, hogy nem én vagyok a labdarúgó szakértő a Nemzeti Sportrádióban, hogy ezt hallgyám, mert azért rájöttem, hogy sokkal jobb helyzetben nem vagyok, mert túl vagyunk egy hétvégi magyar női válogatott felkészülési tornán.
2: Gyuri, neked a román dár második félidőt is kellett elemezni, szerintem annál kevés nehezebb feladat volt.
4: Igen. Hát nehéz a bizonyítványt itt is azért magyarázni, de mégis, hát van párhuzam a labdarúgó válogatottal, mert a magyar női kézilabda válogatottnál is kulcsember sérült, talán kulcsember Eket is, zárójelben az Eket, mert a Márton Grét a balszeren kiváló képességű játékos, de mégis a magát a játékot nem határozza meg, csak a befejezést. Viszont Albek Anna hiánya az abszolút meghatározó és a játékot befolyásoló, de nem feltétlenül takarnám be ezzel csak a problémákat. Nem tűnik most a női kézilabda válogatottunk sem a csoda közeli állapotban, hiszen most a norvégoktól is vereséget szenvedtünk, de az még azért a norvégok a világ felett állnak, gondoltuk, és a múltból merítkezve ezt az analízist hoztuk, viszont másnap a románok elleni második félidőben az összeomlás az számomra több, mint aggasztó, illetve az a problematika, ami a beálló körüli védekezés, ami most már standard 3-4 éve folyamatosan erről beszélünk, hogy a beállóval szembeni védekezés nem működik. Ebben nem tapasztalunk előrelépést, de konkrétan a kérdésre válaszolva, hogy játékos anyag, hát a nemzetközi szintől beálló pozícióban maradunk el, messze elmaradunk, illetve igen, a balátlövő pozíció, amit te is említettél, és hát ugye a kézilabdában azt szoktuk mondani, hogy a balátlövő pozíció a király pozíció, tehát azért ott, ha deficit van, akkor az egy fájdalmas érték.
3: Ja, említetted ezt a második félidei hát leolvadást, hogy ennek megint lehetnek esetleg fizikai felkészítéssel kapcsolatos hátterei? Tehát, hogy lejátszunk egy viszonylag jó és teljesen vállalható mérkőzést talán a világ legjobb válogatottja ellen, Norvégia ellen, és akkor a második mérkőzésen pedig a második félidőben jön egy olyan leolvadás, amikor ahol az ember nem tudja ezt hova tenni. Tehát ez inkább fizikai vagy mentális szerinted, vagy mind a kettő a lányoknál?
4: Szerintem szerintem három pólusú lett, fizikális is, ott gondolom a legkevésbé a különbséget, mert azt azért mérések alapján, mondjuk én nem látom a méréseket, de a kommunikáció alapján nem vagyunk elmaradva a világ elittől, legalábbis nagy mértékben nem. A mentális rész az szerintem befolyásoló, a harmadik pedig a tudás, a technika, a taktika, ami miatt leolvadtunk, illetve hát megléptek a románok. Egyszerűen tényleg a Pinteával olyan centiméterbeli és kilogrambeli különbség volt az 1-es-2-es védőnk esetében, ami megoldhatatlan feladat elé állította a védőfalunkat. Utána ugye a mester, a kapitány úr cserélt, próbálta ezt megoldani, de nincs meg szerintem a nemzetközi, és a románok nem is a nemzetközi szűk elithez tartoznak, viszont jönnek fölfele, közelítenek oda. Én szerintem nincs meg az emberállományunk a szűk elithez.
1: Tudjátok, hogy mit nem értek? Aztán lehet, hogy ti se tudjátok megválaszolni, de lehet, hogy hosszú évek óta, most bocsánat, de kézlabdában is és fociban is nagyon jó elemzéseket végzünk. De hogy nem az van, hogy utána a meccs utánról beszélünk, hogy anyát, hogy elment, mekkora gól, és hogy megnyertük, és hogy milyen, hanem mindent tudunk ezekről a sportágakról, most értsd magadra, Gyuri, meg azért nyilván Márk, meg Levi is, én meg csak itt vagyok, de hogy nagyon sok mindent tudunk, kiváló szakértőink vannak, kiváló edzőink. Szerintem ilyen sport intézményi háttérrel, mint a foci és a kézlabda, aztán segítsetek, szerintem Európában sem rendelkeznek nagyon országok és csapatok, és mégsem érünk oda, oda nem érünk, az nem azt jelenti, hogy nyerünk egy EB-t, egy VB-t, hanem hogy valahogy a szűk elithez tartozzunk. És ha már itt te vagy, akkor most igazából itt kiemelten a kézlabda kapcsán mondom és kérdezem ezt, hogy és biztos, hogy tök jók a játékosok, és ha így kezdtük a mai műsort, akkor az alapanyagok biztos, hogy tök jók. És miért nem érik ez össze egy igazi olyan étellé, amit a séf, a kapitány így elénk tár, és mindenki örömmel fogyasztja. Nyilván költő is a kérdés, persze, mert 4 milliószor futottuk körbe, már 40 éve. A foci kapcsán nem jutunk ki a VB-re, itt a kézlabda kapcsán is, hogy mikor érünk egy nem tudom, VB4-es mezőnk.
2: Itt 2 éve az EB harmadik hely azért az nem volt rossz, de valóban azért most jönnek azok a versenyek, amik mondjuk már olimpiai kvalifikációt is érnek, és igazán így fontosak.
4: Így van, tehát egy olimpia utáni Európa-bajnokságon értük el a harmadik helyet, ami természetesen szép eredmény, csak nem szabad abba a hibába esni, hogy akkor innentől úgy gondoljuk, hogy mi valóban a világ 2-3 legjobb csapatában vagyunk, és hátradőljünk, hanem dolgozni kell tovább, és
1: de hol a bírja most komolyan? Kevesen jelentkeznek? Mert biztos az edzőképzés jó. Biztos, hogy az intézmény, tehát minden adott. Tehát, hogy
4: Nézd, én úgy gondolom, és nem tudom kikerülni, és nem tudok már elé beszélni. Én óriási hiba történt a magyar kézlabdában egy nem is tudom, 8 éve, 10 éve, amikor a képzést rossz irányba vittük szerintem, még most ezek erős szavak is, és lehet, hogy emiatt sok kritika fog érni, de eltűntek a kézlabdából a magas játékosok, hiszen volt egy ötlet, hogy nyitott védekezés, kötelező utánpótlásba játszani, 3-2-1-et, és a gyerekek elmentek kosárlabdázni és röplabdázni, akik magasak voltak. A magyar kézlabda stílus, amiről már itt szerintem beszéltünk a reggeli műsorban is veletek, hogy komoly átlövő, komoly beállóval. Ez párba járt a magyar kézlabdában, itt visszamehetünk évtizedekre is, akár hogy király kategóriában, a balátlövő pozícióban világ legjobbjai voltak nálunk. Na most ezzel a képzési változtatással ez a pozíció eltűnt. Ezáltal a beálló pozíció is. És miről beszélünk most, hogy mi a probléma ez a két pozíció? Hiszen mi nem Korea vagyunk, hogy egy 3-2-1-es gyors lábú átlagmagasság, 165 centi, 170 centivel dolgozzunk, és ezeket az értékeinket vesztettük el. Most egy ilyen képzési változtatás az meg tudja határozni a következő generációt, aki felnő. Most Elek Gáborék ezen változtattak, óriási köszönet nekik ezért szerintem, és most már megyünk egy jobb irányba, ennek már az eredménye a Csikos Luca is szerintem, akiből, hogyha jól menedzselik a felnőtt kézlabdában, akkor újra lehet egy nagyon komoly balátlövőnk.
2: Igen, de közben, hogyha meg egy laikus megnézi azt, hogy a dánoknál mekkora az átlagmagasság, vagy éppen a minket legyőző románoknál, azért ott sincsen kiemelkedően magas játékos átlövő poszton. Tehát nagyon efelé megy a kézilabda.
4: Igen, csak én megint azt kerülném el, hogy megint próbáljunk meg valakit Ctrl-C, Ctrl-V-zni. Tehát amiről már itt szintén sokat beszélünk, hogy mindig valakit nézünk és megpróbálunk átvenni. Miért nem maradunk a saját stílusunknál, ami jól bevált, 50 éven keresztül visszamehetünk, most nyilván azért 1949-es nagypályás világbajnoki címig nem kell, de nyugodtan vissza lehet menni egy 30-40 évet, működött a magyar stílus. Oké, a dánok, a norvégok cseleznek, áttörés, betörésre alapoznak, de azért hozzáteszem, azért ott is van egy Henny Reistad, aki igencsak meg tudja lőni 9-10 méterről azt a labdát, és rendkívül hatékony. De én szerintem saját magunkhoz kéne ragaszkodnunk, és azt a stílus tovább vinni, amik mi vagyunk magyarok.
2: De Gyuri, ez amit mondasz, hogy a magas átlövők, meg értem, hogy mire gondolsz, és hogy az átlövő vésből jött gólok, azok mennyit számítanak, de mondjuk ebben a mai modern kézilabdában az meg lehet, hogy pont hátrány lenne, nem mondjuk védekezésben, hogyha megjönne Helena Elver velük szemben, és a maga 173,5 centiével bebújna a hónuk alatt, vagy kapna egy akkora pofont, amiért sorra kapnák a két perceket. Csak tippelgetni próbálok.
4: Védekező lábmunkát kell fejleszteni.
1: Hát tehát, akkor tessék alkalmazni edzőbát. Tessék alkalmazni edzőbát.
4: Ez alapján akkor tényleg régen azt mondtuk, hogy aki magas, erős, az kézilabdázzon. Megyünk abba az irányba, hogy aki alacsony, akkor most ne szertornázzon, hanem meg kézilabdázzon. Tehát a kettő közötti átmenetet meg kell találni.
1: Szerintem nem is tudod, hogy milyen jól beszélsz, azért ráerőstek, hogy de Gyuri, nagyon jól beszélsz. Mindjárt Levi beolvas egy üzenetet, de előtte egy kérdés neked. A következő. Ha azt mondanám, hogy miért választ a kézilabdát? Választhatok azért a kézilabdát, mert hogy fejeznéd be a mondatot? Hát, hogy tudjuk inspirálni a mostani fiatalokat? Mi a kézilabda közege? Vagy mi az, amiért érdemes neki feladni sok mindent, és ezt az álmát megvalósítani, hogy valaki kézilabdázzon?
4: Ami minden csapatsportágra jellemző, hogy közösségben szocializálódott, nyilván fiatal játékosról hát beszélünk.
1: Ezt megkapja a kosárba is, meg a röplabdába.
4: Ezt megkapja a kosárba is. Viszont a kézilabdában, ami megkülönbözteti a többi sportágat, rendkívül intenzív játék, a testi erőnek és a szellemi képességeknek az ötvözete ez a mi játékunk. Ugye a kosárlabdával, röplabdával összehasonlítva ott nincsen kontakt, itt van kontakt, és ez az erőnek a megtestesülése megtörténhet, illetve azok a dinamikai különbségek, amik egy labdarúgással kapcsolatban fennállnak, hiszen sokkal több támadás van, sokkal intenzívebb a játék.
1: Oké, Gyuri bácsi, és sok pénzt tudok keresni? Hoppá, ezt a kérdést most nem várta a Gyuri.
4: A pénz nem minden.
3: Nem ez volt a kérdés.
1: Tehát érted, ma, amikor tényleg intenzíven a gyerekek, és egy sportszülői üzenet jön mindjárt, aki elmondja, hogy mennyire kell figyelni a tehetséggondozásra, meg arra, hogy igazi pedagógusok kezeljék és neveljék a gyerekeket, és akkor aztán elmondhatjuk, hogy itt vannak például ugye mondjuk Varga Barni, aki a mi nevelésünk, tehát hogy erre is figyelni, de azért őszintén, a mit mire cserélek be, és adok fel elv alapján, meg kell jelenjen ott is, hogy ez neki megéri-e. Mert értem, hogy a közösség, meg hogy arra nevel, hogy szeressük, meg lemondás, meg tisztelet, meg oké, nagyon szép, bla, bla és bla. Mi az, ami a gyereknek motiváció lehet? Szülőnek, gyereknek egyaránt?
4: Szerintem az iskolát, a tanulmányokat semmiképpen sem szabad félresöpörni. Én gondolom, hogy egyik sportágban sem alap kritérium az, hogy csak arra koncentráljon az ember, sőt, mai gondolkodásban, hál' Istennek most már egyre inkább bevett szokás az, hogy az iskolát támogatják az egyesületek, mert sok oldalúan képzett emberekre van szükség. Tehát nem szakbarbárokra, aki csak a kézilabdához, csak a röplabdához, csak a kosárlabdához ért, nem jó. Nem működik. Ha az egyént nézzük, akkor pedig bármikor bejött egy sérülés, stb. Tehát nem zárja ki azt, hogy tanuljon. Tehát most nekem két diplomát csináltak játékosaim az edzőségem, amíg nálam játszottak. Tehát ez nem kizárók.
1: Nem a tanulás, csak tud, ezért azért beáldoz. Itt van velem szemben egy fiatal, mert az egész fiatalságát arra áldozta, hogy teljesen meglepő módon magára öltsön egy 34 kiló ruhát, és egy ilyen vékony pengével csúszson egy lefagyasztott vizet. Hát normális? Nem. És mégis beáldozta, amíg én hát nem tudom, hogy mennyit csajoztam a Margitit diszkóba. Na most az a kérdés, hogy ki járt jobban. Szerencsére mi az ország, hogy van egy szuperleving, és nem a bohóc levivel kell foglalkozni. De az a kérdés, hogy ilyenkor majd az élete azon szakaszában, amikor leül a gyermekeivel és beszélget, akkor ezt el tudja neki mondani, hogy kisfiam, kislányom, válasz úgy, hogy szeresd, hogy azért legyen elismerésed, legalábbis szerintem, legyen ebből bevételed, és utána ne bánd meg az ott eltöltött, nem tudom, 5-10-15 évet. Mert nem lehet visszacserélni, nem tud beváltani később, kérek még 10 évet, mert nem adnak.
4: Hát ez így van, de hogyha ülünk a kávézóba, hogy egymás egységet említsek, és visszatekintünk 15 évre, akkor ugyanúgy, hogy nem bántad meg, hogy nem mentél, mert épp a legtehetségesebb röplabdás voltál az osztályban, a csoportban, és mégis nem volt kedved kitartónak lenni, és menni edzésre, inkább elmentél bulizni,
1: de.
4: Hogy azt nem bántad meg? Ugyanúgy jogos a kérdés de. A másik oldalra is. Tehát ami lehetőségünk van, és szeretjük, szenvedélyen tudjuk csinálni, az élni kell, még hogy házatokkal jár is. Ugye itt a sportban az a jó, főleg a labdajátékokban, vagy hát illetve jégkorongban is természetesen csapatsportokban, hogy hétről hétre van mérkőzés. Tehát hétről hétre jön egy impulzus, egy pozitív visszacsatolása a szurkolóktól, nyilván a szűkebb környezetben az edzőtől, a csapattársaktól, a vezetőktől, de mégis ér egy olyan plusz energia érkezik, ami miatt nagyrészt csináljuk is ezt. Tehát azért azt az érzést, amikor egy teltházas aréna, nem tudom, a nevedett skandálja, vagy a győztes meccs után az tapsol, még hogyha ezt én nem is tapasztaltam még.
1: De pont ez a kérdés, hogy neked milyen élményed volt, amire azt mondod, hogy ezért megérte csinálni.
2: Nem, a Gyuri annak örül már, hogyha a meccsölt a speaker bemondja a nevét, én úgy tudom.
4: Hát igen, egyébként valóban, tehát amikor egy győztes meccs után, most lehetne itt említeni, tehát Komlón tényleg fantasztikus szenvedély vette körül a kézlabdát, és ott egy tatabányi győzelem után, azok az élmények, amilyen, amikor örömet okozol egy közösségnek, és tényleg egy teltházas csarnokban minden körül, és mindenki boldog, és az aznap estéjét szépé tetted, ezért érdemes csinálni szerintem, és hát azért az elismerés, hogy ne legyünk álszerények, tehát mindenki szereti azt, hogyha ünneplik, egész héten dolgozol azért, hogy sikert érjél, és utána érkezik az, hogy ünnepelnek, az fantasztikus szerintem.
2: De Gyuri, a lényeg mellett azért nem menjünk el, kaptál 20 perc gondolkodási időt, kivel cserélnél?
4: Hát ugye ez nagyon sokan mondják azt, hogy bár csak egy órára is lehetnék Harsányi Levi, na most hát egy hétre azért én nem bátorkodnék.
1: Hát várjál, menjen megnézem a naptárm, lesz itt október vagy a hét, nagyon lennél én. De tényleg.
4: Hát,
2: 25-et
4: Frangulis. Gergius Frangulis lennék szerintem.
2: Ugyanezt mondta a Szuper Levi, hogy ő lenne. Ő ki?
1: Tényleg, majd...
4: Arina Sabalenka párja.
1: Ja! Képzeld el, de jó. Ugye vannak focista felségek, de vannak teniszférjek. Akkor most egy új fogalom született. Én azért lettem volna Djokovic, egyébként alapvetően Federer, mert pont ezt említettem, mert hogy jó van Sabalenkával, és Sabalenka jó fej, nek tűnik. Így. Nem tudom, elmész valahova külföldre, úgy de élnék itt, és nekem volt lehetőségem, például Kanadában egy helyen, egy hónapot ott lenni, és soha többet nem megyek oda, mert nem 3-4 napot voltam, mint turista, hanem egy hónapot, mert az olyan nagy szelet, de azért mégis kicsit átéltem az ottani hétköznapok világát, akkor már nem biztos, mert Sabalenka innen jó fejnek tűnik, de nem tudom, ha bezárjuk a szállodaszoba ajtaját, akkor ott belül akkor mennyire jó fej, de szerintem ő az, akkor Sabalenka férje lennél. Jó van, jó.
4: Nem, egyébként én nem cserélnék. Elégedett vagyok minden szépségével és árnyoldalával.
1: De nem lettél volna egy kicsit Mick Jagger egy-két turné erejéig? Vagy nem tudom, szóval, hogy vagy nem tudom, hogy Rubik Ernő, amikor felemeli a Rubik kockát. Tehát, hogy viccen kívül, tehát, hogy de csomó megérkezés lehet az ember életében, amit szeretne átélni annak az embernek a belső gondolatával, meg egész lényével, amit ő látott. Azért vannak nagy történések a világban, szerintem. De hogyha te tök elégedett vagy a mostani életeddel és senkivel nem cserélnél.
2: Vagy bárkivel, aki mondjuk nem tudom, 2026-os év, szeptember, mit tudom én, 26-dik is szombati napján mondjuk nyer valamit sportfogadással, vagy 25-én szombaton, tehát ilyenekre azért szívesen cserélnél, nem?
4: Hát a balra a pillanatra, igen, de egyébként nekem én annak is örülök, ha barátaim nyernek, annak pedig azért ugye tudok örülni, még ha én nem is, de...
2: Ők sem.
1: De, hogy látod, ez így zárásképpen, Gyuri, egy apró gondolat, ezt a Nemzetek Ligáját, ugye szokásos panaszkodás, mennyi meccs, és a többi értékét tekintve kérdezem, szerinted eléri a célját? Mert tegnap még nem megkérdezték a meccsnézés közben, pont egy 0-0-as meccset fogtunk ki. Tehát az egy, csak a magyar lett 0-0 az összes meccs közül?
2: Van egy?
3: Nem.
4: Nem, az ukrán.
2: Az ukrán gólja, az is milyen jó meccs volt.
4: Négy
2: meccs, két gól, helyzet nélkül. Meg a lett Ciprus is 0-0 lett, az is jó meccs lett.
1: Fantasztikus. Ott is van, ki kellene találni, hogy ne legyen 0-0-t valami a végén. Vagy egy bunyó, vagy sok.
3: Vagy pontozás, akinél többet van a labda.
1: Na mindegy, szóval hogy lehet elérni?
4: Igen, csak aranygólig ne játszanak véletlenül sem, mert még lehet még most is játszanának.
1: Nem, hát azt vágjátok, hogy volt olyan, tán kek, vagy valami, vagy régi, nem tudom milyen nemzetközi kupa, ahol pénzfeldobással, 0-0-nál pénzfeldobással.
4: Ne vittetek, hát női kézilabdában talán nem is tudom, 40-es évek végén, nem is az 50-es évek végén így elődöntőből így jutottunk tovább, ha jól emlékszem.
1: Én tehát
4: ott a döntetlen volt a kézilabdában is, pénzfeldobás volt.
1: Most is az van, csak ott, akik megteszi. A szelvényen ott van pénzfeldobás, ez nekem egy 8-as volt, hogy döntetlen. Na jó, szóval igaz, a kérdés az, hogy szerinted elérte a célját a Nemzetek Ligája? Tehát, hogy van olyan rangom szinten, minőségben, hogy ezzel érdemes a csapatoknak foglalkozni. Lásd Németország, aki 50 játékost próbál ki, mennyire veszik komolyan.
4: Igen, hát az én azzal hasonlítanám össze, amikor csak sima felkészülési mérkőzések voltak, hiszen ez arra szolgál, hogy azt behelyettesítse, elérte a célját, mert mégiscsak van egy neve, egy Nemzetek Ligája, de egy minimális presztízse is nagyobb annál, mint hogy csak felkészülési mérkőzések lennének.
1: Köszönjük szépen a diplomatikus választ, uram, és sok sikert a következő választásokon. Na, fantasztikusan mondtad, de amit nem kellett volna. Szeretünk, Gyuri. Na, köszönjük a beszélgetést. Szevasz!
3: Szia, Gyuri!
1: Köszönjük szépen. Marosán Gyuriba beszéltünk. Igen?
3: Elérte a célját. Hát ugyanúgy odaülnek az emberek a tévé elé.
1: Mert nincs más. Nincs más. Ez amikor bizonyos műsorok kapcsán azt írják, hogy hát de látod, mennyien nézik. Hát akkor biztos, hogy nem nézik, ha nem lenne jó. Mondom, bocsánat, titeket megkérdeztek arról, hogy szeretnél ilyen tehetségkutatót, vagy olyat, hogy kiküldenek egy erdőbe 24 ismeretlen, bocsánat, idiótát a másik többivel.
3: De ha más sport, akkor volt más. Volt léverkupa, volt férfi röplabda, Európa bajnokság, de csomó minden volt. És mégis a focit megnézik az emberek. Helyszínen, tévében.
1: Tán francia-lengyel volt, mi volt, amit néztem röplabdában?
3: Francia-lengyel döntő volt.
1: Gyerekek, hát van hova fejlődni.
3: Van hova ugrani.
1: Őrületes. Olyan meccs, nem tudom, Márk, nézted?
2: Nem, én voltam a kézén.
1: De ne kézízzél, ha amikor röplabdáról beszélünk. Figyelj, olyan meccs volt, hát akkor Levi, te is láttad. Figyelj,
3: bizony.
1: Őrületes leütések, az egész játékstílus, a mentések, szóval...
3: És a hangulatot Milánóban, és úgy, hogy az olasz csapat még nem is volt a döntőben.
1: Igen, most Amerika is megy még, jó? Röpibe, férfi röplabdában?
3: Hát az EB-n nehezen.
1: Nyilván nem az EB-n, értem én, nem az EB-n egyébként, csak hogy... Mert azért régen
3: hát nagyot mentek az ők is. USA azért mindenben jó.
1: Akkor
3: ott
1: meg az EB-re, tudod?
3: Elég jó a súlypont emelkedésük nekik is.
1: Na jó, mindjárt beszélgetünk Újvári Mátéval, megkérdezik, hogy őt mennyire érinti a férfi röplabda, vagy a női kosár, de szerintem alapvetően formáiről fogunk beszélni, de a labdarúgás is közel áll hozzá, meg azt is megkérdezik, hogy kivel cserélne egy hétre. Mindjárt folytatjuk, pontosan 8:30.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Gólt nem, de egy pontot szerzett a magyar labdarúgó válogatott Észak-Írország ellen a Nemzetek Ligájában. Őrizetbe vettek két volt minisztert tegnap, a héten kitart a derült, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Gól nélküli döntetlent játszott a magyar labdarúgó válogatott tegnap este Belfastban az Észak-Írek vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. A négyes másik találkozóján Tbilisiben Georgia-Ukrajna szintén 0-0. Két kör után a csoport első két helyén Ukrajna és Észak-Írország áll 4-4 ponttal. Még Magyarországnak és Georgiának 1-1 pontja van. A nemzeti együttes pénteken a harmadik fordulóban 20 óra 45 perctől Georgiát fogadja a Puskás arénában. Szintén a Nemzetek Ligájában az A divízióban az olaszok 4-1-re nyertek a törökök vendégeként. Még a csoport másik találkozóján a franciák 1-0-ra győztek Belgiumban. A B divízióban is két mérkőzést rendeztek tegnap. Az eredmények Svédország, Lengyelország 3-1 és Románia, Bosznia-Hercegovina 2-4. Érvényesült a papírforma a férfi kézilabda NB egy egyetlen tegnapi találkozóján. A Szeged ugyanis 9 góllal 36-27-re nyert otthon a Gyöngyös ellen. Negyedik mérkőzését is elveszítette a sereghajtó FEA 19 a jégkorong Gerszta ligában. A székesfehérvári együttes hazai jégen a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémiától kapott ki 5-2-re. Beadvánnyal fordult a Magyar Úszó Szövetség az Európai Szervezethez, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina kapja visszaérmeit. A két nyíltvízi úszó az Európa Kupa sorozat horvátországi állomásán ezüst és bronzérmet szerzett 10 kilométeren, ám a nem megfelelő sapka használat miatt kizárták őket.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnap függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt minisztert Kecskemétre vitték, hogy ott folytassák le a gyanúsítotti kihallgatást. A fideszes képviselő mellett Hankó Balás korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállították. Korábban őrizetbe vették Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés az ő mentelmi jogát is felfüggesztette. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Váradi Enikő pszichiáter lett a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatója. A szakember több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Programjának középpontjában a betegellátás biztonságának megszilárdítása, a szakemberek megtartása, a kiszámítható betegutak kialakítása és az intézet országos szakmai szerepének újraépítése állt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a pályázókat szakmai és vezetői szempontok alapján értékelték. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az országszerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert pedig őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiánya, leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokkádokat. A kormány és az ellenzék egymást vádolja a helyzet elmérgesítésével. Szintén Franciaországban regisztrálták minden idők legsúlyosabb gyorshajtását. Egy férfi Porsche-jével 312 km/órás sebességgel száguldott az autópályán a svájci határ közelében, 130 km/órás sebességkorlátozás mellett. A gyorshajtó jogosítványát bevonták, a kocsiját pedig elvontatták. A férfi 3 hónap börtönt és csak nem 1,5 millió forintnyi pénzbírságot kaphat. Ugyan ezen az útszakaszon korábban egy Audit 287 km/órás sebességnél fotóztak le.
0: Közlekedés.
1: Baleset történt az 5-ös főúton Szeged közelében, közel az M43-as autópálya csomópontjánál. A 162-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
0: Időjárás.
1: Derült napos, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül, a hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hello, jó reggelt mindenkinek! Mindjárt 3:49 lesz ma reggel. Ugye szeptember 29-én indítottuk úgy a reggelt, hogy... De erre már kiemlékszik. Itt van Erdély Márk, itt van, szuper Levi. Hello, jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt!
1: Levi?
2: Kicsi, jó reggelt kívánok! Nem, csak nézem az üzeneteket, és jött egy olyan, hogy... Na. Olaszok világbajnokok röpiben férfi.
1: Igen, igen.
2: Hát igen, de most EB volt. Az és a lengyelek nyertek.
3: De Levi, mondja nyugodtan, ne írogass az SMS falra.
1: Igen, igen. De lényeg, de a lényeg az, arra beszélünk, hogy micsoda élményt adott nekünk ugye a férfi röplabda, akár EB döntő, de igen, olaszok fantasztikusan jók most, ugye a franciák játszottak a lengyelekkel. Kíváncsi vagyok, hogy Újvári Máté mennyire ismeri és szereti például a röplabdát. Jó reggelt kívánunk, hello Máté!
4: Hát jó reggelt, rossz számot tárcsáztatok, de szervusztok, üdvözlök
1: mindenkit. Sportriporternek minden sportágat szeretni kell.
4: Hát ezzel nem teljesen értek egyet, nyilván nem baj, hogyha mindent

0: Én középiskolában voltam iskola válogatott röplabdában, de ez úgy történt, most elmondom nektek, hogy ugye nem voltak meg taglistámmal, és azt mondták, hogy a gülű szemű, akkor is
1: felkötötted a liberót.
0: Hogy hadisnya, ugye ez volt a becelem, hogy hadisnya, jönné velünk játszani, hát, na jó, és akkor így beálltam. De imádtam, nagyon szeretem a röplabdát, és azt mondom, olyan magaslatokban vannak most, főleg ugye pont ebbe csöppentem bele a francia lengyel ebéd döntőben, hogy lenyűgöző mentések, szervák, lecsapás, nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek. Legalább annyira, mint például a Nemzetek Ligája mérkőzéseid. Ugye nagyon jó meccsek voltak, például a bosnyákok egy 6 gólos meccsen verték a románokat, aztán Olaszország 4-1-re, ha minden igaz, 4-1-re ütöttek ki a törököket. Törökökkel is nagy baj van. Mondanám, hogy beszélünk a magyarokról, de nem gondolom, hogy olyan sok mindent érdemes, vagy te mit látsz ebben, mert erről itt beszélgetünk ma, és nem akarunk itt nagy megfejtésekben, mert persze nyilván beszélünk majd Forma 1-ről, mindenről másról, de szerintem nagyon sok embert érdekel egyrészt a te véleményed is, meg az, hogy most hogy és miként látod a magyar válogatott helyzetét. Egyértelműen ez most ilyen kapitányi problématika, és általában már a háttérben akár dolgozhatnak azon, vagy egyetem fel is merülhetne itt Marco Rossi cseréje, de nem gondolnám, de mindenki valamit gondol. Te hogy látod?
2: Hát nehéz eset. Egy szemében biztos, hogy nem Marco Rossival van a probléma, tehát most bárkit odaültethetné a szövetségkapitányi pozícióba, ugyanezen játékosokból tudna szegény válogatni.
0: De lehet ebből jót főzni?
2: Továbbra is.
0: De lehet ebből jót főzni ezekből az alapanyagokból?
2: Én azt mondom, hogy ha mindenki egészséges, és minden magyar játékos bevethető, akkor van egy Európában egészen jó kezdőcsapatunk. Tehát, hogyha a Sallai Varga-Barnabás duó pályára léphetett volna, akkor nekem meggyőződésem, hogy Észak-Írországból elhozzuk a 3 pontot, és nem kapunk ki az ukránoktól. Ettől még hozzáteszem, nem azt jelenti, hogy akkor a magyar foci az, nem tudom, mintha Puskásék idejében lennénk újra elképesztő módon szárnyalna. Szerintem az a fő probléma, kettőt hadd említsek nagyon röviden, egyrészt Rossi és a csapat az elmúlt években, főleg egyébként a Nemzetek Ligájában elkényeztetett minket a brutálisan jó eredményeivel, és azzal, hogy ugye akár az angoloknak rúgtunk egy 4-est, vagy lehetne sorolni még ezeket a jó eredményeket, és bizonyos szurkolók egyszerűen ehhez hozzászoktak, és azt gondolják, hogy ez mindig így fog történni, és mindig így lesz. Miközben én nem látom különösebben azt, hogy itt durva módon az utánpótlásból elképesztően a játékosok kopogtatnának, és főleg csatárpozícióban vagyunk megszorulva. Gyakorlatilag az elmúlt 20-30-40 év probléma, hogy ha van egy támadónk, akkor már jók vagyunk, de ha az egy kidől, akkor viszont nem tudom, mit kezdeni a helyzettel.
3: Jó, mondjuk én nem akarok a szurkolók ügyvédje lenni véletlenül sem, de azért egy darab kapura lövés kontra az, hogy Angliában 4-gyel nyertünk, a között azért van egy icipici kis átmenet.
0: Nem a Wembley-ben volt az a meccs, csak...
3: Hát
0: nem.
3: Igen. A Wolves
2: stadionjában. Nyilván ugye azt is tudjuk, hogy ennek a magyar válogatottnak, pláne amióta Marco Rossi a szövetségi kapitány, és tényleg szerintem a stábjával nem hogy a maximumot kioszták az elmúlt időszakból, hanem még annál is többet, miközben szerintem a 2024-es EB és az azt követő időszak egyfajta ilyen lejtmenetet jelent kapcsolati szinten is, ha az ember kívülről ránéz a válogatottra és a stábtagokra, akkor kicsit olyan, mintha így megfáradt volna ez a dolog kettő között, de hogy egyébként a magyar válogatottnak a játékos minőségéből adódóan is sokkal jobban áll, hogyha egy erős csapat ellen kell játszania, mint az, amit láttunk Észak-Írországban, hogy egyébként nekünk kellene bontani, mert kevés ilyen játékosunk van, aki erre képes, pláne akkor, hogyha mondom még egyszer, az egyik ilyen a kevés közül sérült Sallai révén, a másik, ugye Varga Barnabás pedig egyszerűen az ő hiánya azt okozza, hogy hiába íveljük mi középre a labdákat, senki nem tud fejpárbajt nyerni a 16-oson belül támadásban.
3: Akkor ha jól értem, Máté, véletlenül sem szeretnénk erre ez a beszélgetésre egy clickbait címet keresni, de akkor Újvári Máté szerint a magyar futballistákat a labda zavarja.
0: De erős volt ez, de erős volt ez,
2: Nem tudom, hogy honnan szedted ki. Kicsit recseg is a vonal egyébként, hogy ez a kérdés.
0: Halló, nem én vagyok, az előbb nem én beszéltem.
2: Nem. Tehát, hogy ugye... Tehát, hogy abszolút nem ezt mondtam, sőt, de egyszerűen a magyar válogatott kifejezetten jól tud működni erős csapatok ellen, amikor szervezetten kell mondjuk védekezni, és az átmenetekre kell leginkább hagyatkozni és koncentrálni. Ebben nagyon jók a játékosaink, pláne ha mindenki egészséges, de többször nem mondom el. Igen. Viszont az, hogy egy felállt védelemmel szemben, egyébként egy olyan északír csapat ellen, amelyet szerintem 10-ből

0: 8-szor nekünk normális körülmények között le kellene győznünk, aha, és összességében bárki hiányzik a csapatból, nekem csalódás lenne, hogyha ebben a Nemzetek Ligájában Észak-Írország előttünk végezne, mert semmi más sem jobb játékosok, mint a miénk, sőt, tehát, hogy normál körülmények között egy ilyen mérkőzésen igenis én azt várnám el a csapattól, és szerintem sokan vagyunk így, hogy legyenek támadásaink, akcióink, bontásaink, miközben az első félidő az sajnos sok szempontból értékelhetetlen volt, de hála az égnek nem csak én gondoltam így, hanem Sifrin András közvetlen lefolyás követően ugyanezt mondta, hogy az első félidőt el kell felejteni.
1: Értem, de akkor tegyek már fel egy olyan kérdést, amilyen ilyen nagyon levis. Nézzük akkor azt a helyzetet, hogy te tudod, hogy milyen tudás birtokában vagy. Ott vagy a pályán. Akkor nem játszol úgy, hogy nyerj.
0: Hát ugye azért van egy ellenfél is, mint minden sportágban.
1: Mindenhol van
0: ellenfél. Ha az
1: ellen... De ha mi jobbak vagyunk, akkor miért nem nyerünk?
0: Hát azért, mert az ellenfél ezzel tisztában van, hogy mi arra nem vagyunk teljes mértékben képesek, amiről az előbb beszéltünk, és az észak-írek ennek szellemében játszottak, átadták nekünk sokszor a kezdeményezést, hogy gyertek magyarok, bontsatok meg minket, ez nem annyira működött, és akkor ez még ugye hozzátartozik az is, hogy Lemben azért nem áll messze nyilván a brit stílusú válogatottaktól az a fajta favágás, amit egyszer-kétszer az északírek is bemutattak.
1: Az igen.
0: Ami például a Bendegúzzal történt eset, azt én nem is értem, hogy a VAR miért nem vizsgálta és állították ki.
1: Nem, az első félidő végén, amikor Lukácsnak neki esett az idiót, az a Charles, nem tudom.
0: Az is. Tehát, hogy itt vannak ilyen dolgok is. Volál tőlem, hogy én most azt mondjam, hogy a játékvezető belenyúlt a meccsbe, mielőtt Erdei Márk valamilyen jellegű kékbét kíván szeretne adni ennek
1: de
0: a beszélgetésnek, mert nem ezen múlt.
1: Hát hagyta, és ők meg hát akkor csinálják.
0: Valóban hagyta.
1: Ilyen rémetszerű.
0: Hát igen, és ugye mondom, erre mondom azt, hogyha hiányzók vannak, nem működik a játék, egyébként is van egyfajta jól látható feszültség és fáradtság a szövetségi kapitány és a játékosok között is. Pluszban még az ellenfél is azt akar, hogy mi játsszuk azt, amihez nem nagyon értünk, ha ezt a 4-5-6-7 dolgot így egymás mellé tesszük, akkor ezekből ilyen dolgok jönnek ki, és akkor az meg tényleg habatortán a lebonyolítást tekintve, hogy eddig ugye az volt, hogy 2 mérkőzés volt általában, aztán egy hónap szünet, újra 2 meccs, most 2 héten belül gyakorlatilag játszunk 4 meccset, ami csak azért rossz, mert ezeken sem Varga, sem Salai nem fog pályára jutni.
2: Bocsánat, akkor azt mondta, hogy egyel többen voltak az északírek a pályán, ha jól értettem. Szuper, Levi.
0: Én úgy érzem, hogy el kell, hogy beszélgessek a vezetőddel, hogy itt milyen hallások vannak a te értelmezésedben.
2: Római katolikus.
1: Csinálom én a beosztást, Máté, megoldjuk.
3: Igen, végre egy sportág, ahol...
1: Fáj utca, szuper, Levente.
3: Végre egy sportág, ahol figyelnek arra, hogy egy picit rövidebbek legyenek a folyamatok, a futamok, ugyanis a Forma 1-ben nemrég bejelentették, hogy jövőre rövidebbek lesznek a nagy díjak. Ezt te hogy értékeled, hogy ez jót tesz a show-nak önmagának, vagy valamilyen szinten azért szembe megy egy kicsit a hagyományokkal?
0: Hát ugye itt nem sok körről van szó, tehát itt átlagban ki is számolta egy oldal, talán 3 kör az, amiről beszélgetünk. Viszont ennek inkább az üzenete nem jó. Tehát, hogy ugye azért rövidülnek, mert a jelenlegi szabályrendszerben az akkumulátor meg a töltöttségi szintek a kiegyenlítődése, meg balanszírozása, hogy még ilyen gyönyörű magyar szavakat bedobja korán reggel. Szóval ennek szimplán jobban kedvez az, hogyha néhány kilométerrel kevesebbet mennek, és néhány körrel kevesebbet tesznek meg. Na de, itt jön Lewis Hamilton, aki, figyeltek, Kim Kardashiannak a párja, hogy egy kicsit belevigyek még
1: Levi,
0: Arsányi Levi, illetőleg Erdei Márk miatt is, hogy a bulvárvonalat erősítsük. Szóval, hogy ő mondta azt, ez a egyébként fiatal ember, de Forma 1-es szempontból már inkább rutinosnak tekinthető 7-szeres világbajnok, hogy ne csináljuk ezt, ugyanis ez a mostani szabályrendszer konkrétan, amióta ő a Forma 1-ben versenyez, a lehető legkönnyebb autóversenyzést adja a pilótáknak, azaz a legkevésbé veszi igénybe fizikálisan őket. Nyilván egy átlagemberhez képest a mostani is olyan, hogy bármelyikünk beülne, hát nyilván szörnyet halna, ha egyáltalán el tudna indulni. De ezek a versenyzők, akik tényleg atlétákat megszigyenítő felkészüléseken vannak túl telente, Lewis Hamilton azt mondja, hogy ezt ne csináljuk, mert nem jó üzenet a sportáktól, és nem ebbe az irányba kellene menni. Úgyhogy ki vagyok én, hogy ellent mondjak Lewis Hamiltonnak. Egyetértek vele.
3: Most van itt még egy kérdés, ami nagyon érdekelt, hogy az új aerodinamika miatt ugye még nem nagyon volt esős futam, ahol ezt ki lehetett volna próbálni, hogy ott hogyan működnének ezek a dolgok, és van ebbe bármiféle veszély, hogyha mondjuk tényleg leszakad az ég valahol?
0: Hát azért van, pont amit te is mondasz, hogy nincsen tapasztalatuk. És a Forma 1 sajnos vagy nem sajnos, de sokszor úgy működik, és ez a szabálykönyvéről is elmondható, hogy akkor kezdenek el valamit módosítani, vagy akkor néznek meg bármit is, hogyha ugye az a dolog bekövetkezik. És már nagyon sok hétvégén ott lógott az esőnek a lába, és őszinte csodálkozással vagyok egyébként, hogy itt beszélgetünk szeptember utolsó napjában, és nem láttunk esős futamot idén. Tehát valamiért az égiek kegyesek voltak eddig az F1-es versenyzőköz, de ezen a héten Sepangban versenyeznek. Ugye Malajziában tartják meg a Bahreini nagydíjat, hogy még jobban összezavarjak néhány embert. Köszönöm szépen, ugye ez a Bahreini nagydíj, vagy a Malajziai nagydíj, kinek hogy tetszik, hogy szeretné ezeket összevonni. De ami a lényeg, hogy Malajziában viszont szinte minden egyes alkalommal látunk, vagy láttunk esőt, amikor itt futamokat rendeztek. Ugye ezek monszun jellegű esőzések, úgyhogy könnyen lehet, hogy most azon a helyszínen, ahol a 22 fős mezőnyből 12-en soha az életükben nem versenyeztek, most majd leszakad az ég, és akkor viszont lesz só. Úgyhogy szerintem izgalmas lesz és érdekes.
1: Jó, ha már megszólítottál, ugye Harsányi Levente vagyok, szia Máté, akkor szeretnék kérdést intézni hozzá. Te, aki egyrészt ST vagy, ugye, tehát hogy szak, ráadásul tekintély, azért finoman is lágyan ide helyezném, mint ugye egy kellemes kis angol reggelit, és a választ tőled várom. Ráadásul a tét nem csekély, mert nem hibázhatsz.
0: Igen.
1: Vállalod így ezt a játékot. Egy kérdést fogok feltenni, amire van válasz, és neked tudnod kell a választ. És most egy ország hallgat
0: minket. Én a gyerekeimnek is azt tanítom, kedves Levi, én a gyerekeimnek is azt tanítom, hogy merjetek hibázni. Úgyhogy tetszül nyugodtan ezt a kérdést.
1: Ezt mások is érnek, és szerintem nem ez a lényeg, hogy hibázunk, mert itt szerintem meg tudod oldani. Ne riadj meg egyből a kérdés hallatán, higgy önmagadban, higgy a tudásodban, és kapaszkodj valamibe. A kérdés pedig így hangzik. Hozzáteszem, nem hibázhat. Már kérdezem márkékat, hibázhat egyet?
2: Nem.
1: Levi?
2: Nem, ezek után, amiket mondott a válogatottról, nem.
1: Akkor egyszer nincs hiba lehetőség. Nagyon egyszerű a kérdés. Lewis Hamilton, hiszen említetted, és ebben a konstellációban én is megjelentem, ugye?
0: Igen.
1: Meg mi Kim Kardashian is így voltunk hárman a szobában. Szóval a következő. Lewis Hamilton 7-szeres Forma 1-es világbajnok. Légy kedves nekünk a 7 darab dátumot elmondani. Milyen években nyerte?
0: Nem tudom, hogy most ez hogyan jön ide, így kapcsolódik az adáshoz, de...
1: Hát a Forma 1 miatt. Egyébként nem csak utána néztem, és csak kíváncsi vagyok, de hogy is semmilyen tetsz, csak kíváncsi vagyok.
0: Megnyitottad a Google-vel. Figyelj, hát a hibrid érát ugye megcsinált, hogy a 21-et azt elveszítette, előtte nyert 20-ban, nyert 19-ben.
1: Igen.
0: 17-18, hát egymás
1: eddig
0: után
1: nyeregetett. Eddig nagyon jó, tehát 17-18-19-20.
0: Igen, ez 4 darab világbajnoki
1: cím. Igen, már csak 3
0: 16-ban elveszítette a csapattársával Nico Rosberggel szemben.
1: Így van.
0: Ebből kifelag akkor mondanám, hogy 15 és 14.
1: Igen, és ez meg 6. És egyet kell csak mondani, és ez a legnehezebb.
2: De hogy a legnehezebb, legkönnyebb?
0: Ez a legnehezebb, mert hogy ugye újoncként egyébként rögtön majdnem világbajnoki címet ünnepelhetett, de az nem abban az esztendőben történt, a másodikban, és az 2008.
1: Így van!
2: Eszméletlen, milyen rutinos, hányszor meg tudta ez alatt keresni vajon a Wikipédiát?
1: Ne legyél ilyen már!
3: Ezért hívunk jövő héten is.
0: Vezetés közben ugye don't drink and drive, és don't search and drive. Tehát van egy ilyen jellegű, amit hogyha tovább viszel, úgyhogy
1: nagyon szuper, köszönjük, lenyűgöző.
2: Újvári Máté vezetés közben telefonozott.
1: Nem telefonozott, ezt fejből mondta. Hát nagyon...
0: mondom, hogy nem telefonozott, mert hogy headsetet használok.
2: Csak keressük a clickbait címet. Hát, Máté, ne szórakozz, már valami kell.
1: Nagyon jó volt, gratulálunk, szuper vagy.
0: Mit nyertem? Levi, várjatok, mi a nyereményem?
1: Kérlek szépen, a nyereményed, hogy...
3: Sportrádiós bögrét.
1: Egyrészt, igen, kapsz 5 méter előnyt, az a másik, szóbeli 1000 euró, ezt fejben elköltheted, és a legfontosabb, hogy még 6 napon belül ugye játszik a magyar válogatott Nemzetek Ligája mérkőzést, ráadásul 2-t is, hogy ezt végignézheted, ahol akarod.
0: Köszönöm.
1: Az egész meccset. Nem tudom, hogy ez most ajándék, büntetés. Ezt most még nem tudom eldönteni. A 0-1 meg a 0.
0: Egyébként is megnéztem volna természetesen, főleg a Georgia elleni meccset, ahol két egypontos csapat találkozik egymással, de szerintem az lett eddig a legjobb.
2: Jó, lesz közben egy francia-olasz meccs is, nagyon érdekes kérdés, hogy melyik érdekel minket jobban majd pénteken.
1: Na, majd megnézzük, hogy máma milyen meccsek lesznek.
0: Ne arra, hogy ha magyar meccs van, akkor a magyar meccset nézem. Tehát ez nem kérdés.
1: Teljesen egyértelmű.
0: Na, itt a TV cím, Márk, tessék.
1: Teljesen egyértelmű. Még akkor sem, ha megy egy török-francia valahol. Tehát nem lehet más
2: nézni. Ma spanyol-horvát lesz egyébként.
1: Na, az, abban majd belecsöppenünk. Máté, nagyon szépen köszönjük az itt létet. Még egy kérdés így a végére. Na, de szuper, nagyon imádtuk. Volt itt egy kérdésünk, ugye, itt Vozinja kapcsán, hogy ki kivel cserélne egy hétre, mert ő szeretne visszamenni a régi életébe, megkapta ezt a fénypompa csillogást, ugye, a VB után, és, igen, és nem annyira érdekli, és közben eljátszottunk a gondolat, hogy kinek a bőrébe bújna egy hétre. Van neked olyan?
2: Viszont Márko Rosszi már foglalt, bocsánat, mert Marosán György jelenleg Márko Rosszi.
3: És Marosán Gyuri is foglalt.
1: Igen, Britney Spears még szabad, de mondtad, ilyenek vannak.
0: Hát szegényem, hogy 20 éve megteszed ezt a kérdést, akkor lehet, hogy más választottam volna. Tudod, kinek a bőrébe bújnék?
1: Na.
0: Egy olyan ember bőrébe szeretnék bújni, aki autóval képes Buda és Pest között nem másfél óra alatt megtenni 15 kilométert, hanem hát mondjuk csak 12 perc alatt.
2: Taxis akar lenni a Lánchídon.
1: Nem, egyszerűen nem. Még nem született meg, akiről beszélünk. Tehát ez egyszerűen nem lett megoldani.
3: De nevet megyek, kell mondani.
0: Ha esetleg Pest egyik végéből át tudnék érni Pest másik végébe emberi időben, azt is tudnám értékelni.
1: Jegyzem meg, New Yorkban sem jobb a helyzet. Egyszer voltam ott reggel.
3: Ülj föl Levi mögé motorra.
1: Vagy pedig
0: jó,
1: van egy
0: akkor,
1: ilyen...
0: akkor én mond...
1: Igen?
0: Nem, mondok, van nevem egyébként, van nevem.
1: Van Hélen?
0: Tehát, hogy nekem... Mit csinálsz?
1: Ja, van neve, de valószínűleg van Hélen.
0: Van nevem, igen, akit mondok nektek. Leonardo DiCaprio.
1: Nem áll.
0: És tudjátok miért? Mert nem én áll. Imádom DiCapriót, nekem az egyik kedvenc színészem. DiCaprio az összes filmét láttam, mínusz a Titanic, és nagyon-nagyon szerettem ezeket a filmet, az összeset, az összes szerepét. És nem tudom, láttátok-e, van olyan videó, azt hiszem a Wall Street farkasát, ahogy forgatták, ahogy készült,
1: igen,
0: hogy mindenki a háttérben már készen áll, DiCaprio utolsónak megy be, és kell neki egy ilyen körülbelül 15 másodperc, amikor csöndben van, nem szólal meg, nem is pislog, és ahogy átszellemül, és egy csettintés után azonnal szerepben van. Zseni. Úgyhogy én ezt szeretném átélni, hogy milyen, hogyha színészként ott vagy a legjobbak között.
1: Jó,
2: akkor ezzel zárjunk, hogy Újvári Máté szerint nézhetetlen és rémunalmas a Titanic.
0: Hát figyelj, hogy nem nekem találták ki a Titanicot, ezt vállalom.
1: Jó, hát ez
0: nem
1: is,
0: az én filmem,
1: én
0: nem is, az én igényem.
1: Csak egy picit elképzeltem magam, hogy belevarod magad egy medve testébe, és így éled túl a fagyást. Köszönjük szépen a beszélgetést, Máté, jó volt, további szép napot, és jó dugózást.
3: Szia, Máté,
1: nagyon szépen köszönjük. No, jó volt ez, hát tessék, látjátok, DiCaprio bőrébe. Na, Bene Ferit megkérdezik, hogy melyik játékos bőrébe bújna, bár ilyen névvel, hogy Bene, hát nyilván apukája, hiszen csodálatos volt apukája, és ő maga is, és nem kisebb feladatra vállalkozott Feri, mint hogy a tegnapi Észak-Írország, Magyarország mérkőzést összefoglalja nekünk. És
2: szegény, ha ezt tudta volna előre.
3: Fél órára hívjuk, csak foglaltat jelez.
1: Igen, valahogy nem vállalja. Ezt kéne vagy összefoglalni. Jó, úgyhogy mindjárt itt leszünk a telefonban, Bene Feri.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
3: És hajrá, magyarok, hányszor elhangzott ez például tegnap, vagy egyébként különböző foci meccseken, vagy bárhol máshol, hogy hajrá, magyarok, hajrá, így van, úgyhogy imádjuk a magyar válogatottat is, erről beszélünk. Itt van Erdei Márk, itt van Szuper Levi, sziasztok, jó reggel!
4: Jó reggel! Itt van velünk Harsányi Levente.
5: Mi ne hívjunk fel egy foci szakértőt?
3: Hát, akkor tudod, igen, bárkit fejfadunk, hiszen ma mindenki ért Magyarországon.
4: Igen.
3: Magyarországon ma, amihez értünk szerintetek, jó, mindenki mondhat egy valamit. Én azt mondom, hogy labdarúgás. Levi?
4: Főzés.
3: Márk?
6: Sport.
5: Ámblok, szerényen.
3: Nem, kicsit, de egyébként lehet, hogy most kiesti, de menjünk tovább. Atomerőmű. Te is. Addig megyünk, amíg valaki ki nem esik. Oké, akkor menjünk.
4: Család.
3: Család, mindenki.
4: Ugye?
3: Na, én a borok lettek vannak a következő meg. Na, itt van velünk Bene Feli, na ő tényleg foci szakértő. Hello Feli, jó reggelt!
7: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Hát, ha már így megszólítottatok, köszönöm, én a teafőzéshez értek, és hát megdavaltatok a reggeli teázásomban, úgyhogy nagyon mortos vagyok.
5: Bene Ferencet, nagyon szépen köszönjük, és további szép napot kívánunk!
7: Örülök, hogy beszéltek veletek, állok rendelkezésre.
3: Most miért akarod magad itt Sir David Beckhamként érted előadni, hogy teázol reggelente? Na, adjuk ezt. És este mit csináltál? Bocsánat, hogyha most reggel teázol. Hosszú volt az este? Mert végignézted ugye Észak-Írország-Magyarország mérkőzést, vagy
7: hát,
3: tulajdonképpen...
7: Nagyon hosszú volt, megmondom őszintén, nagyon hosszú volt ez a meccs.
3: Itt voltál bent, ugye? Rádióban.
7: Igen, itt voltam, valószínűleg azon a széken, ahol most Levi vagy Márk ül, azon a széken, hát nem vettem végig a találkozót, de azért voltak benne természetesen pozitívumok is.
4: Ja, hazamentél az első fél idő után?
7: egyébként nagy hiba lett volna, mert az a második fél időben egész jó futballozott a válogatott, de nem, természetesen kitartottam.
4: Tóth Alex abszolút egyébként egy üde színfoltja volt egyébként, igen, szerintem igen. A tegnapi mérkőzésnek.
3: Na de hogy látod ezt felé? Nem könnyű az a feladat, ami elé állítunk, hogy egy picit beszélj a tegnapi meccsről.
7: Na hát egyébként nagyon jó helyről közelítettétek meg a találkozót. Én is sokat gondolkodtam azon, hogy vajon tudatos mérkőzés terve volt Marco Rossinak, hogy az első fél időben egyfajta túlbiztosított, az ellenfél erős oldalait kioltó válogatottat hozott létre, és a második fél időben tudatosan hozta be azokat a játékosokat, akik már kreativitást hoztak a középpályára, ahogy ti is említettétek, Tóth Alex például az ő személyében, illetve a támadójáték frissítésével, és azért ne felejtsük el, hogy egy sokkal bátrabb felfogású második fél idei játékkal. Hát bizony, én úgy gondolom, hogy győzelmet szalasztott el a csapatunk. Továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy nincs meg igazából az ember, az a kreatív mozdulat, az a bravúr, ami eldönteni ezeket a találkozókat. Sajnos nem volt gól a csapatunk játékában. Meggyőződésem, hogy nem szabad minden Szoboszlai Dominika játszani, már nagyon látványos, hogy például az általatok említett Tóth Alex lövőhelyzetben van 18-20 méterről, és egy sokkal rosszabb helyzetben lévő Szoboszlai Dominiknak passzolja a labdát, ahelyett, hogy vállalkozna. Aztán Vitálisnak is volt egy lövés, amit Szentikre került el a jobboldali kapufát, viszont ha lövés helyett ott Tóth Milánt megjátsza, akkor egy viccen helyzet alakulhatott volna ki. Az első fél időben én a bátorságot meg a vállalkozó kedvet hiányoltam, a második fél időben pedig, főleg az utolsó 20 percben, amikor ki kell mondani, hogy teljes mértékben elfáradt az északi válogatott, ott kellett volna kicsivel több kreativitás, nagyobb hit a játékosokban, mert hiányzott sajnos a gól. A másik fél időben már abszolút nem volt gól az északírekben, első fél időben sem nagyon volt helyzetük, de hát ha az utolsó negyed órában szerzünk egy gólt, akkor ez egy nagyon szép taktikai győzelem volt.
3: Hát igen, megint ez a hajs, tudom, pont erről szoktunk beszélni, amikor itt vagyunk hétfőn, hogy annyit, hogy pont a kézilabda kapcsán beszéltünk Marosán Gyurival ott is, hogy kikapott megint a kézilabda válogatottunk most éppen a lányok, de nem rossz indulatban mondom ezt, vagy bármilyen más fennhanggal, csak hogy megint vagy inkább nagyon sokszor szinte mindig arról beszélünk, hogy mi lett volna, ha ugyanakkor meg volt egy ilyen gasztro hasonlatunk, hogy ha az alapanyagok jók, tehát ha a játékosok meg a merítés jó, akkor abban nem lett rossz étel a végén, tehát maga a végeredmény jó kell, hogy legyen, de hát aztán 0-0 lett ez is, ugye a kézislányok kikaptak, szóval, hogy sok esetben van az, hogy tudnánk, hogy mi mit kell tenni, és egyébként tényleg jó a magyar válogatott, de valahogy nem jön ki a lépés sokadjára.
7: Igen, ez így van, most ez az elmúlt két mérkőzés nem sikerült jól, bár datál annak, hogy az ukránok ellen megvoltak a helyzeteink, azokból legalább a 3-4 gólhelyzetből minimum egyet be kellett volna rúgni, és akkor működik. Itt az észak-kírországi mérkőzésnek az utolsó negyed óra 20 perce volt az, ahol meg lehetett volna nyerni a találkozót. Nyilván mindig visszatérhetünk arra, hogy azért a két leggólerősebb játékosunk hiányzik a pályáról. Jelenleg abban a fázisban van a válogatott, hogy azért több tapasztalatlan, nemzetközi szinten tapasztalatlan játékos van, főleg a középpályán. Én azt hiányolom, hogy egész egyszerűen a középpályán több vállalkozókat kell, tehát gyakorlatilag a mérkős kétharmada abból telt, hogy mindenki visszafelé vette át a labdát, jaj, csak ne hibázzak, ne én adjam el a labdát, nehogy gólt kapjunk, többnyire oldal és visszapasszok voltak. Amikor bejött ez a fajta vállalkozókedv Tóth Alex által, aki mert előrefelé is cselezni, rávezett az üres területekre a labdát, akkor már ez rátragadt a többiekre, akkor már látszott Vitálison is, hogy egy kicsit felszabadult,
3: nyilván
7: ő is padról szállt be, ő is rá mert gyorsítani, voltak átlövéseink, voltak beadásaink. Hát ami hiányzik, az még ugye Bárány Donát mozgékonysága, a gólerőssége az megvan, de azért az ilyen típusú, ilyen 190 centis védőkkel szemben az őre való beadások azok nem hozhatnak eredményt, az nyilvánvaló volt.
3: Voltak alacsony játékosok, de Maradona, Messi meg volt, akik megoldották a nagy védők elleni harcot, tehát legalábbis még nem kötekedni akarok, de nem hinném, hogy fizikalitási vagy magasságbéli hát probléma adódna, de bízunk benne, hogy jó lesz. Én azt látom, csak aztán kell csak a véleményre, hogy egy ország válogatottjában, ha kiesik egy darab befejező csatár, ugye ez a Varga Barni, akkor ha nem tudunk helyére egy hát hasonlót betenni, akkor szerintem ott lehet a bibi.
7: Sajnos ez probléma. Egyébként az isteni Diego-nak sem emlékszem mondjuk beadásból elért fejes góljára, tehát itt arra céloztam, hogy
3: hát de nem fejelni kell neki.
7: Másfajta stílusba kellett volna erőltetni ezt a támadó játékot. Igen. Amikor a földön tartottuk a labdát, klasszikusan kényszerítőket, mondjuk bokából való lefordulásokat próbálkoztak a játékosaink, akkor azért ez az északi válogatott egy végtelen, sablonos, tanult futballt játszó csapat, könnyen kiszámítható támadójátékkal. Nem, hát én nem nevezném alattomosnak. Volt egy-két csúnya szabálytalanság, az kétségtelen tény. Bolla sérülése azért az... Hát az a mai futballból azért eltűnőben van az ilyen direkt lábra való rárugás, rátartás. Nagyon sajnáltam Bollát. Nyilván ilyenkor lehet elgondolkodni azon, hogyha lett volna egy kiállítás, akkor a játékvezető jobban megfújja találkozót. Nem tűnt úgy, hogy a játékvezető befolyásolja az eredményt, de nem nekünk fújt, az kétségtelen. Eléggé rossz indulatú, amit érte meg az általunk elkövetett faltokat. Viszont továbbra is azt mondom, hogy hát egyrészt sajnos nincs, tehát egyre inkább bebizonyosodik, hogy nincs B alternatíva Varga Barnával szemben, ami elég nagy probléma. Nagyon bízom, hogy Kovács Barnabás úgy fejlődik, hogy később eléri ezt a szintet. Hát igazából ez lehet egy kivezető út, de nyilván ott lehetett volna Sallai is, aki egy mozgékony center pozíciót be tudna tölteni, hát ő is megsérült rá egy-két napra. Szóval most azért ezek valós problémák, és hát igen, az is egy komoly fejtörés, hogy én se látom visszafelé azért U21-be, U19-be azt a játékost, aki később a jövő centere lehet.
5: Érdekes egyébként, bocsánat, amit mondasz, Feri, hogy értem azt, hogy nem a beadásokat kellett volna erőltetni, és teljesen egyet is értek vele, viszont a második hullámban úgy tűnt, mintha nem lenne egyszerűen érkező, mert volt néha visszagurított labda, de az, hogy a második hullámban nem jön senki, illetve hogyha jön is valaki, akkor átlövéssel egyszerűen alig próbálkozunk, mert talán Vitálisnak volt meg az első átlövése, nem tudom miután beállt a 75. perc környékén.
7: Igen, és pont az az átlövés, ami nem kellett volna, hanem amikor kilépett a bal hátvéd a lövésre, akkor kellett bepasszolni Tóth Milán elé a labdát. De egyetértek, egyébként nyilvánvalóan, amikor a gólszerző helyeket 190 centis magas, ráadásul Angliába szocializálódott játékosok alkotják, akkor nem feltétlenül a beadás a megoldás, hanem mondjuk második hullámba, vagy akár a sorok közé lábra visszagurított labda. És hát erre céloztam abból a szempontból, amikor mondtam, hogy több vállalkozókat kell, bizonyos olyan játékosok, akik eddig nemzetközi szinten mellékszereplők voltak, igenis főszereplővé kell előrelépni. Azért azt ne felejtsük el, hogy elfogadom a kezdőcsapatba Séfer, Csongvai, Szűcs, ők kifejezetten védekező típusú középpályások, még a bajnokságban is alig szereznek gólt, hiszen nem ez a feladatuk. Tehát egész egyszerűen középpályán statisztikailag is kevés a gól a csapatban. Aztán bejött Tóth Alex, Vitális. Vitális sem egy túlságosan nagy gólerős játékos. Tóth Alexbe azért lehetett volna, ezen mindenképpen változtatni kell. Az pedig más kérdés, hogy nyilván Lukács és Jurek az első félidei rossz felfogás miatt alig kaptak labdát, gyakorlatilag értékeltetlen volt az első félidei támadójátékunk. A második félidőben Tóth Milán is eltűnt. Szóval az ilyen típusú csapat ellen mindenképp földön tartva a labdát, gyors kombinációkkal, gyors forgatásokkal lehet elérni a sikert, vagy akár adott esetben átlövésekkel. Hát ez nem valósult meg. Hangsúlyozom, az utolsó 20 percben azért egy olyan válogatottat láttunk, amelyik megnyerhette volna a találkozót, de nem akadt olyan játékos, aki ezt a gólszerzés tudományát tegnap este elsajátította volna.
6: Számomra akadtak bőven pozitívumok is ezen a két mérkőzésen, most függetlenül attól, hogy milyen eredmények születtek. Az nyilván nagyon negatív, hogy 180 plusz perc alatt nem lőttünk gólt, viszont az nagyon jó, hogy csak egyet kaptunk. Tehát úgy tűnik, hogy azért Tóth Balázs a kapuban nagyon stabil és egy nagyon komoly tartást ad a csapatnak, ugye kiegészítve Vili Orbánnal, aki szerintem nagyon-nagyon jól elvégzi a feladatát ott középen. Nekem Tóth Alex is abszolút egy pozitív hozadéka volt a tegnapi mérkőzésnek. Viszont előre haladva még két mérkőzés van, tehát valakinek valahogy be kell vennie az ellenfél hálóját. Tehát mi várható szerinted a következő meccsen? Más felfogással, más taktikával, esetleg Szoboszlait megint megpróbálja a kapitány egy újabb szerepkörben használni. Mit vársz te a következő mérkőzéstől, a következő kettőtől?
7: Először is nagyon jó meglátás, hogy azért a pozitívumok közé tartozik mindenképpen az, hogy a csapatvédekezésünk az rendben van. Igazából Kerket helyezkedési hibája az ukránok ellen, ha azt levesszük, akkor gyakorlatilag két mérkőzés nullára lehozott a válogatott, mert alig volt ellenünk gólhelyzet. Tehát ez rendben van. Singer nagyon-nagyon jó húzás volt, Vili Orbán mellett rendkívül jól kiegészítik egymást, tehát ő az a generáció lehet itt 23 évesen, aki azért a jövő belső védőjét jelentheti. Szóval jócskán vannak pozitívumok, és Tóth Balázs pedig egyértelmű, tehát gyakorlatilag a magyar válogatott legjobbja folyamatosan, úgyhogy ez a része abszolút rendben van. Hogy a következő két mérkőzésen, hogy ezt a szűk periódust nézzük, ki fog gólt szerezni, hát egyrésztről felfogásban mindenképpen változtatni kell. És az a veszély a Georgia elleni mérkőzésben, hogy most már egyértelműen győzelmi kényszerben lép pályára válogatott, mert amennyiben nem tudjuk megnyerni hazai pályán a következő mérkőzésünket pénteken, akkor lemondhatunk a csoport elsőségről, az meggyőződésem. Ráadásul azért azt se felejtsük el, hogy egyrészt a második hely az még osztályozott érhet, de a negyedik hely kiesést. Tehát azért erre is oda kell figyelni, hogy ne az legyen, hogy akár bemaradásért kell osztályozni, vagy kiesni ebből a ligából. Szóval egyre komolyabb a tét. A felfogás szempontjából én azt várom, hogy a középpályás játékunkban legyen az, hogy előrefelé progresszív cseleket csinálnak a játékosok, tehát egy játékost levesznek úgymond a pályán, létszám szerint alakítanak ki, gyorsabban járatjuk a labdát, az ellenfél középpályása és védői közötti, sorok közötti területeken többet veszik át a labdát a kapu felé, azzal kinyitva olyan passzávokat, amiben már lehet a támadókat indítani, szóval egész más felfogás kell, arról nem is beszélve, hogy bizonyos periódusaiban a mérkőzésnek magasabban kell letámadni az ellenfelet, mert azért a grúzok nem feltétlenül annyira labdabiztos játékosok, mint mondjuk az ukrán válogatott játékosai voltak, viszont egy valamiben nagyon veszélyes lesz az a mérkőzés, hogyha magasabban védekezünk, akkor ők viszont az ellentámadásokban nagyon erősek lehetnek. Tehát azért nehéz a következő találkozó, mert úgy vagyunk eredménykényszer alatt, és úgy kell a támadójátékot hatékonyabbá tenni, hogy vagy az ellenfél térfalén kell labdát szerezni, és abból, vagy túl játszva az ellenfelet, de mindenféleképpen kockáztatni kell valamivel többet, mint eddig, abban pedig benne van az ellenfél ellentámadás.
6: De az ellenfél is ugyanebbe a cipőbe jár, ők is eredménykényszerben vannak.
3: Ugyanezt beszélik például a Georgiai rádióban. Lehet grúzt mondani, az...
5: de az szabad.
3: Lehet?
5: Egy grúziát nem szabad.
7: Igen, képzeljétek el, hogy a követségtől kaptunk egy hivatalos levelet, hogy Georgia, de grúzok.
5: Így van.
6: Hát ennyi.
7: Elkészült vagyok, Levi, készültem.
3: Ugye, két dolgot szeretnék mondani, ugye? Az egyik, az tényleg fontos, hogy nagyon nagy tisztelet ajánlom az M4 szerkesztői figyelmébe a neved, és önmagad a stúdióvali beszélgetések kapcsán, mint vendég, hívjanak meg. A másik pedig, hogy olyan szépen elemezted, és elmondtad, és tényleg valami gyönyörű volt. Én annyira szeretném, hogyha az ilyen beszélgetések a magyar meccsek után úgy alakulnának, ezt tám már egy párszor elmondtam, de nem győzöm elégszer, hogy a következőt mondanád. Nem volt annyira jó most a magyar csapat. Hát védekezésben se láttam igazából ott összeszokottságot. Hát Dominik sok labdát eladott, és hogy pont 1-0-ra tudtunk nyerni, nem gondolom, hogy ez igazságos. Hogy minden meccs után. Nem volt olyan jó most, de hogy megint nyertünk. Mert bocsáss meg, tehát annyira jól elmondod, és hibátlan, hogy ilyen tolódással magasabban védekezünk. Én nekem az ugrott be, hogy nyertek hátra! De nyilván nem így akarod, hogy magasabban védekezünk, hanem hogy mindent tudunk a fociról. A játékosaink a legkeményebb bajnokságban játszanak kezdőként. Jön a válogatott meccs, ez kb. Olyan, mint az én udvarlásaim sokasága. Elmentem, és soha senkivel nem tudtam összejönni. Amikor nem akartam összejönni valakivel, akkor mindenkivel összejöttem. Tehát nem értettem benne a logikát. Kicsit azt érzem, hogy mindent tudunk, szakmailag rendben vagyunk, jó az edző, jó a pálya, minden tök jó. Meccs 0-0-0-1, 0-0-1-1, 90-100, 200. percben lecsorgó Írország. Tehát, hogy az annyiszor átbeszéltük, ráadásul 40 éve beszéljük. Hát lehet, hogy meghalok, és nem jutunk ki a VB-re.
7: Igen, tudod, ez úgy megy, hogy a taktikai értekezletem, meg a mágnes táblán eddig minden meccset megnyerünk.
3: Igen.
7: Csak az a fány ellenfény, ott van a pályán.
5: Feri, az igaz egyébként, azért nyilván sok olyan van benne, hogy a magyar futballban, mint mi, és hozzád azért eljutott előbb egy pletyka, mint hozzánk.
3: Na.
5: Hogy elvileg tényleg a Puskás Aréna mellett már ukrán rendszámokat írogatnak ki, mert hogy új vezetőedző lesz, vagy a válogatottnál?
3: Új, de meleg kérdés!
7: Én nem láttam ilyeneket. Internetes pletykákra meg nem szoktam hagyatkozni.
3: Nem szabad.
7: Én úgy gondolom, hogy bízunk a válogatottban, bízunk Márko Rossziban, aztán ha meg ez nem sikerül, akkor azt meg döntjék
3: a
7: döntéshozók.
3: Utolsó.
7: Én nagyon kis fal vagyok ehhez.
6: Utolsó kérdés, muszáj megkérdeznem, nem a magyar válogatottal kapcsolatban, hanem látsz-e bármilyen fényt az alagút végén Roberto Mancininál és Itáliában, ugye eléggé komoly újjáépítkezés kezdődött el ott is, az első meccs nem sikerült hazai pályán, ez a második Törökországban annál inkább, nagyon sok játékost kicserélt Mancini az első mérkőzéshez képest, tehát mire lehet képes ez az olasz futball válogatott szinten?
7: Hát ez egy elég érdekes kérdés. Hát egyrésztről fel vagyok háborodva, hogy olasz válogatott hogy merészen 4 gólt szerezni idegenben.
6: Na, ugye?
7: Ilyenre nem vagyok hozzászokva.
3: Hát ez évtizedek óta nem volt ilyen.
7: Nem is tudom, meddig kell visszamenni az évkönyvekbe, hogy ilyet lássunk. A nagyobb probléma az, hogy ugye gyerekkoromban 80-as, 90-es év, kicsit 2000-esek, fiatal felnőtt korom, ugye mindig arról szólt, hogy az olasz bajnokság a legerősebb, mindig az olasz Juventus, Milán, Inter folyamatosan ott van a bajnokok ligája 4 között döntőben, és tele van világsztárokkal, és nem csak világsztár védőkkel, hanem világsztár támadókkal. Most én igazából szeretem az olasz futballt, meg az olasz futball kultúrát szeretem igazából, de nem nagyon tudnék felsorolni most 4-5 világsztár támadót, de talán 2 sem az olasz válogatottból. Ráadásul egyre inkább az olasz bajnokság is sorolódik hátrafelé, talán már nincs is a top 3-ban.
5: A Luca Toni már nem könnyű. Játszik?
3: Van egy Luca Toni, az más pozícióban és más Magyarországon.
7: Ilyen módon nincs könnyű dolga Mancininek, tényleg már csak benne lehet bízni, mert ő egy hatalmas világsztár labdarúgó is volt, meg egy rendkívül rutinos edző. Minden esetre ez a törökországi 1-4 egyes győzelem idegenben, ez nem tudom, hogy a török futball hanyatlásának szól, vagy egy újjászülető olasz válogatottnak. Hát gyanítom, hogy inkább az előbb, úgyhogy én túlságosan még nem vagyok azért optimista.
3: Jó, hát figyelj, Feri, minden esetre mi bízunk, de van még 2 meccsünk, ebből őszintén egyetlen választ mondhatsz csak, a 2 meccsből, ugye a megszerezhető pontok száma 7. Igen, mert én akarok adni még egyet.
7: Akkor legyen így.
3: Igen, hogy szerinted tudjuk hozni ezt? Ugye lesz ugyebár egy georgiai meccs,
5: és egy ukrán, és egy Szlovákiában.
3: Ráadásul Szlovákiában, német bíróval.
7: A pénteki mérkőzésen szerintem a szokottnál is nagyobb összefogásra van szükség. Szurkoló, újságíró, játékos, edző, mindenki Nedeke, számára. Kutyák. Ott tényleg legyen egy nemzeti összefogás, és valahogy nyerjük meg azt a mérkőzést. Utána meglátjuk, hogy az ukránoknak hány pontjuk van, és milyen taktikával kell ugye Nagyszombatban pályára lépni. Azért ott is a felvidéki magyarság, meg azért nincs messze a mérkőzés, szerintem legalább annyi magyar szurkoló lesz, mint ukrán. Úgyhogy ott meg játszunk egy kiki mérkőzést, és legyen ott azon a mérkőzésen nekünk szerencsénk, és akkor nyerjünk két mérkőzést így.
3: Köszönjük szépen.
5: Ilyen szépen se hallottam, mikor ülni azt, hogy
3: igen, egy pontszámot kértem, és jött egy 4 perces válasz. Nagyon köszönjük, Feri, de ebből azt szűrtük le, hogy 6 pontot vársz ettől a két meccstől. Szerintem akkor sincs semmi, hogyha 1 pontot szerzünk.
7: Hát azért akkor azért egy kicsit baj van, ha 1 pontot szerzünk a 6 helyet. Azért akkor az én mosolyom se lesz természetes, de hát ez van. Minden esetre induljunk ki a 6-ból.
3: Így, legyen ez. Köszönjük szépen, Feri, további jó teázgatást kívánunk neked, és hogy hallom, a Buckingham palotához megjött a sofőröd, úgyhogy óvatosan London belvárosában. Szia, Feri, köszönjük!
4: Szia, Feri, hello! Minden
7: jót,
3: köszönjük szépen, Bene Ferivel beszélgettünk. Mindjárt 9:30, aztán jövünk vissza egy kis búcsúra, elmondjuk, hogy milyen meccsek lesznek ma, milyen sportállataink vannak nektek. Mondjad, Levike, mi történt, eszedbe jutott egy régi vicc. Őrület, és mindjárt elmondja Levi a kedvenc viccét. Tényleg, azt itt tudjátok, és közben a hallgatókhoz is fordulnék nagy szeretettel, és van egyfajta tisztelet, hogy igazából a vicceket ki és hol írja. Ugye mindenki csak hall egy viccet. Nyilván ti se írtok viccet, én sem, de valaki elmond egy viccet, és ti is tudtok egy csomót, meg én is. Ebben Antal Imre volt kiváló. Példaképpen volt ugye élenjáró, ami ezzel
5: viccet tudod. És hogy kell elképzelni, hogy valaki otthon leül.
3: Hol születik egy vicc? Mert te is készen kapod. Mert például a csirkemerről tudom, a Mirelli csirkemerről tudom, hol születik. Van egy vágóhíd, levágják, lefagyasztják, megveszed. Vicc esetében mi a helyzet?
4: Érták, én annak idején a Hahotából néztem ki minden viccet.
3: Mert felteszem még egyszer a kérdést, de a Hahotába kiírta, tehát...
5: De például mit a Hallelujah-t valaki átírja.
3: Mit?
5: A Hallelujah című számot valaki átírja a címet, és máshogy mondja el, az például hogy születik meg?
3: Hát, hogy valaki, nem tudom, ezt át kell valakinek írni. Ezt én nem tudom. Itt az a kérdés, hogy egy vicc esetében hol születnek? Vicc műhely, vicc író, szakkör, vagy nem tudom. Ezt komolyan teszem fel a kérdést, mert mi is készen
5: nem
3: kapjuk.
5: Nem spontán. Spontán utána megmarad.
3: De az, hogy 3 rendőr megy a sivatagba, valaki spontán nem.
5: Lehet, 3 rendőr ment 1863-ban a sivatagban.
3: Köszönjük, már
4: és várjuk SMS-be a vicc végét.
3: Értesteni fogunk, nem biztos az az lenne, amit várnál. Na, szóval a kérdés az, hogy van-e ötletetek? Mert lehet, hogy valaki tudja, lehet, egy vicc író van itt a vonalban. Legalábbis fontosabban hallgat minket, és aztán majd jelzi nekünk. 0630 55 55 605. Nem vicc, de most tényleg ezt szeretnénk tudni, hogy hol születnek a viccek, mit tudtok erről. Köszönjük a válaszokat, várjuk. Mindjárt 9:30.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Gólt nem, de egy pontot szerzett a magyar labdarúgó válogatott Észak-Írország ellen a Nemzetek Ligájában. Még mindig tartanak a munkálatok Rákos vasútállomáson. A héten kitart a derült, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
8: Gól nélküli döntetlent játszott a magyar labdarúgó válogatott tegnap este Belfastban az Észak-Írek vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. A négyes másik találkozóján Tbilisiben, Georgia-Ukrajna szintén 0-0. Két kör után a csoport első két helyén Ukrajna és Észak-Írország áll 4-4 ponttal, míg Magyarországnak és Georgiának 1-1 pontja van. A nemzeti együttes pénteken a harmadik fordulóban 20 óra 45 perctől Georgiát fogadja Puskás arénában. Szintén a Nemzetek Ligájában az A divízióban az olaszok 4-1-re nyertek a törökök vendégeként, míg a csoport másik találkozóján a franciák 1-0-ra győztek Belgiumban. A B divízióban is két mérkőzést rendeztek tegnap. Az eredmények Svédország-Lengyelország 3-1, Románia-Bosznia-Hercegovina 2-4. Érvényesült a papírforma a férfi kézilabda NB1 egyetlen tegnapi találkozóján, a Szeged ugyanis 9 góllal 36-27-re nyert otthon a Gyöngyös ellen. Negyedik mérkőzését is elveszítette a sereghajtó FEA 19 a Jégkorongerszte ligában. A székesfehérvári együttes hazai jégen a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémiától kapott ki 5-2-re. Beadvánnyal fordult a Magyar Úszó Szövetség az Európai Szervezethez, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina kapja vissza érmeit. A kelt nyílt vízi úszó az Európa Kupa sorozat horvátországi állomásán ezüst és bronzérmet szerzett 10 kilométeren, ám a nem megfelelő sapka használat miatt kizárták őket.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát tegnap függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt minisztert Kecskemétre vitték, hogy ott folytassák le gyanúsítotti kihallgatását. A fideszes képviselő mellett Hankó Balázs korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállították. Korábban őrizetbe vették Sesták Miklós, volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés az ő mentelmi jogát is felfüggesztette. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Még mindig tart a petróleum átfejtése Rákos vasútállomáson, ahol tegnap kisiklott és felborult egy vasúti szerelvény két tartálykocsija. A petróleum szivárgását már tegnap megszüntették a tűzoltók, akik jelenleg védősugarakkal biztosítják a munkálatokat. A MÁV Inform közölte, hogy az állomáson korlátozásokkal újraindulhatott a közlekedés, azonban a teljes helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, emiatt ma is változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pilisvörösvári vonalon. Minden idők legsúlyosabb gyorshajtását regisztrálták Franciaországban. Egy férfi Porsche-jével 312 km/h sebességgel száguldott az autópályán, a svájci határ közelében 130 km/h sebességkorlátozás mellett. A gyorshajtó jogosítványát bevonták, a kocsiját pedig elvontatták. A férfi 3 hónap börtönt és csak nem 1,5 millió forintnyi pénzbírságot kaphat. Ugyan ezen az útszakaszon korábban egy Audi 287 km/h sebességnél fotóztak le. Egy piac környékét ért légitámadás Myanmarban. 3 bombát dobott le egy vadászgép egy zsúfolt térre és egy hídra. Csak nem 50-en meghaltak és legalább 60-an megsebesültek. Myanmarban a hadsereg 2021-ben ragadta magához a hatalmat, azóta az országban kaotikus a helyzet. A hunta rendszeresen hajt végre légicsapásokat lázadó csoportok ellen. A támadásoknak gyakran civilek is áldozatul esnek.
0: Közlekedés.
8: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Bag és 60 között egy személyautó az árokba hajtott. A 46-os kilométernél a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás 4-5 kilométeres, valamint baleset történt az M0-as autóúton a keleti szektorban a Kistarcsa, a Cinkot a csomópont után. A 62-es kilométernél a belső sávot lezárták, itt a torlódás 3-4 kilométeres.
0: Időjárás.
8: Derült napos száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, mindjárt 3:40, jó reggelt kívánunk, ez a Nemzeti Sport Rádió Sportreggel adása. Kutakodtunk a vicc, hogy olyan műhelyek iránt, hogy honnan, hol vannak azok a vicc írók, kis közösségek, ahol születnek a viccek, itt többen azt mondták, a stand-uposok írják, vagy a stand-uposoktól érkeznek. Ilyen stand-uposok ugye írják a fellépéseiket, tehát ott az megint más kérdés, hogy kinek vicces, kinek nem, ezt mindenki majd eldönti, de ők ezeket megírják, ezen nincs baj. Csak maga a vicc, hogy mondjam, létezését, meg kialakulását, meg megírását kerestük, és nem nagyon tudjuk. Van, aki hozzányúlt a ChatGPT-hez, hogy hát az majd segít, van, aki esetleg kutakodott a gondot, vagy hallott valamit. Megmondom nektek őszintén, én nem tudom. Talán egy sejtésem lehet, vagy csak ezt vélelmezem, hogy lehet, hogy régi, hogy mondjam, kis kommunák, közösségek, beszélgetések hát idején akkori mondjuk falu, vagy község, nem tudom, egy vicces embere írhatta, vagy szóbeszéd tárgyalat, és így szájhagyomány útján terjedt. Nekem egy ilyen ötletem lehet, de nem tudom.
2: Hát itt, hogyha az AI-t megkérdeztem, akkor ott egy visszadob egy kérdést, nem is értem, hogy mióta válaszol kérdésre.
1: Hát azért, mert ő...
2: hol hallottad a különböző vicceket, és itt úgy van, az első a rádió műsor, második a tévéműsor, harmadik az, hogy szájhagyomány útján, igen, negyedik meg nem is tudom, egyéb, vagy humorista előadása.
1: Igen. Na mindegy, jó, oké, akkor nem tudjuk. Hát akkor majd megyünk tovább, kutakodunk e tekintetben is. Na, milyen meccsek lesznek, van, milyen sporteseményeket ajánlunk?
2: Hát a legjobb az a horvát-spanyol.
1: Nemzetek ligája labdarúgás.
3: Csak foci. Hát gyerekek, mi kezdődik el este?
1: Így van.
2: A visszaszámlálás a NHL
3: kezdődik este egy remek Carolina-Florida Panthers mérkőzéssel este 11 órakor. Elkezdődik szerencsére. Este 11. Végre valahára.
2: Levi, másnap dolgozunk.
3: Jó, hát de a focit meg tudod nézni.
2: Igen.
3: Igen. Egyébként nem ejtettünk szót egy nagyon fontos hírről, a berlini maratonról. Azért egy két mondatban foglalkozzunk ezzel, hogy a maraton megnyerő Tix Assefa hatalmas tempót diktál, de nem is ez a lényeg. Végül 2:11:4 zárt, ami minden idők harmadik legjobb idejének számít. Teljesítménye azért is elképesztő, egyébként lelassult a hajrába, de kiderült, hogy miért. Az ügynöke elárulta, elszakadt az Achilles ina. És így fejezte be a versenyt.
2: És ez nem vicc.
3: Ez milyen kemény.
1: És ebbe bele tudtál tenni egy reklámot, egy horvát benzinkút nevét is. Igen, de akkor menjünk tovább. Igen. Hát, hogy így oldotta meg? Hát...
3: Hogy mit kihoz belőled, nem? Az, hogy benne vagy valamiben csinálod, elszakad az Achilles.
2: Ez nem akármi. Keresztalagnál tudjuk, szoktuk azt mondani, hogy ahogy mondtad te is, hogy a lányodnak elszakadt, és hogy neki ugye nem fáj, tehát neki ez a szerencsé,

0: hogy mintha ilyen 3-4-5 ilyen kis, nagyon vékony faágat, gajat így törnéd el. Egy olyasmi hangot hallottam, és annyit tudtam, csak a mellettem elrohanó játékos, amik bele tudtam rúgni, vagy elérni. Hát tudod, már nem tudsz, hogy ott estem be, vagy ott elestem, de hogy hát szörnyű, nem tudsz ráállni, és azonnal egy kuglof ott megjelenik egy ilyen egy 2-3 darab ilyen muffin a bokádnál.
1: Igen, a kézlabdában nekem is van ilyen kellemes élményem a bokaszalaggal kapcsolatban, de volt olyan nekem kézi edzésen, hogy leérkeztem, és hallottam egy kis recsenést a bal lábamnál. Az edző kérdezte a másik oldalról, hogy jó hallott-e, hogy recsent a lábam. Akkor még az edzést azt végigcsináltam, még úgy hazavezettem, úgy el voltam otthon, éreztem, hogy fájdogál a lábam. Másnap reggel úgy keltem, hogy hát úgy kellemetlen volt így finoman fogalmazva.
0: Ott van.
1: Nem volt feldagadva, ja, besétáltam vele a kórházba, mert nem volt otthon, senki nem tudtam autóval menni, és így besétáltam, és ott közölte a doki, meg voltam, hogy hát egy-két nap pihenőt majd kiír, hogy eltört a lábközépcsontom. És akkor gipsz. 4-7 gipsz.
0: Eleve a lábközépcsont. Olyan szavakat ismersz, mert
1: igen,
0: amit
1: igen.
2: És gondold el, hogy világcsúcs időt futott. Azért nagyon sokáig ott volt, hogy ez komoly világcsúcs lesz.
0: Hogy bement 2 óra alá.
2: Hát azért az meleg.
0: Hol van a maratoni világ? Nem 2 óra alá ment be?
1: Nem ment be, az nem hivatalos, nem amiben ment alá.
0: Ja, bocsánat, akkor azt
1: már az mesterséges körülmények között született.
2: És azért a végén tényleg úgy, hogy egy Achilles-in szakadással azért ez az igazi sport teljesítmény, amikor egy ilyen hátráltató, és nem előznek meg, és még be tudsz menni.
0: Már eleve ezt a 2 óra 11, én egyszer futottam fél maratont, az ennél rosszabb idő volt. Gondolkodom, hogy mennyivel mennek ezek? Van erre hivatalos adat? Azért mondom direkt ezek, mert nem gondolom, hogy emberek, most jó értelemben, tehát ezek...
1: Hogy a maratonfutók?
0: Hát, mennyi,
1: hát 2 óra körül van, 20, ugye a világrekord, az 21, mert 42 kilométer, az 21 kilométer per óra.
2: Végig. Ja, beszéltünk döbbenet. Egyébként néhány hónappal ezelőtt egy hasonló hír kapcsán, hogy amikor ez a mesterséges világcsúcs született, hogy lemodelleztük mi otthon a családdal, hogy 21 km per órával futni az milyen, bicikli mellette, kilométer órával, stb. Hát az nekünk, valandó embereknek majd, hogy nem sprint.
1: Igen.
2: Tehát, hogy 21 km per órával, vagy mondjuk csak 20-at, de lefutni több mint 2 órát? Nem áll.
0: De biztos nem tudja, mi a C-moll párhuzamos dúrja. Tehát azért rájunk hozzá így. Tehát a futni
2: vagy
0: tud,
2: hogy
0: de...
2: kell egy kezes fonákot ütni.
0: Hát az olyan, ő ezt tudja, én meg ezt. Ő ki tudott tenni a Rubik kockát? Nem, hát akkor meg...
1: Az lehet nem tud egy kezes fonákot ütni, hogy utoléri a labdát, az egészen biztos.
2: Az a baj, azt én is tudok
0: ütni. És visszadobja. És visszadobja. Na úgyhogy egy nagyon dicséreteseiken, és jobbulást kívánunk neki, vagy gyógyulást, mert ez a Achilles-i sérülés az nagyon
1: az
0: kemény.
1: Egy év, még mindig nem, 9 hónap kötőjel egy év, nem Levi az Achilles-in sérülés, az nagyon-nagyon hosszú rehabilitáció.
2: Így van, tehát az egy teljes szezon.
0: Gyerekek, azért mondanám csak el az Afrika Nemzetek Kupája mérkőzéseit, mert megismerünk eddig számunkra azt gondolom ismeretlen országokat. Nem tudom ki mennyire tájékozott az afrikai kontinensen, Levi.
2: Még egyszer?
0: Oké, hagyjuk. Na, tehát akkor itt van. Hát Afrika Nemzetek Kupája.
2: Afrika Nemzetek Kupája.
0: Itt van konkrétan, elmondom nektek, ez 17 meccs, az 34 darab ország.
2: Az az igazi 0-0-as világverseny, világesemény. Tehát az Afrika Kupa a legtöbb 0-0-át.
1: Igen? Ez ki van mutatva?
2: Ki van mutatva.
0: Hány országot tudnátok Afrikában most, annélkül ránézel? Már őszintén így fejből. Én 10 körül, 10.
1: Én hiszem 20-at azért vállalnék.
2: 20-at? Uh-huh. Na majd megbeszéljük adás után.
1: Jó.
0: Hát 10-et nyilván kapásul, de akkor most itt 34 van, és gyanítom, nem minden ország állít csapatot, vagy nem mindegyik ma játszik. Na, akkor nézzünk egy-kettőt.
2: 20-at lehet, hogy én is bevállalnék.
0: Igen? Na, akkor nézzünk egy Burundi és Algéria.
2: Ki fog
1: kettőt
2: nyerni?
1: Már tudunk.
0: Nem, csak hogy ilyen meccsek lesznek. Meg hogy most hallottuk majd 34 országot Afrikából. Comore-szigetek és Namíbia. Most nyilván nagyon szemét lennék, ha kérném a szomszédos országaikat. Mondjátok, de inkább, de szerintem főváros. De jó játék lenne majd ezzel valami nap.
2: Mondd már, Levi, tehát inkább egy Medvegyev rublebet nézek meg akkor már.
0: Lesz az ma?
2: Hangzhou tenisz döntő, igen, meg egy másik, a kínai versenyen pedig Hurkács és Davidovics Fokina fogja játszani a döntőt, azért inkább.
0: Jó, akkor nem megyünk be, de játszik zöld foki
1: hát
0: szigetek is ma.
1: Vozinja.
0: Ruandával. Én hát, ha ott nem nyernek a zöld foki szigetek, akkor egyébként soha. Ruanda. Fú, gyerekek, de jó volt az a film. Na, úgyhogy...
1: Hát a Ferencváros korábbi kiválósága is egyedül elefántcsontpart ellen, nem tudom, azt látod, de legalul
0: Levi. Azt nem, most csak átment a nemzetek.
1: Ez legalul, egyedül, az egész elefántcsontpart ellen.
0: Nem.

0: Szomália, nagyon kemény. Hát azért ott is arra, hogy egy elefántcsontparti győzelmet nagyon finoman. Bár, mert szokták mondani itt azért Gabon és Niger, Kongo, Kamerun, azért egyébként még azt mondom. Jó, a gyerekek lehet itt is csemegézni, meg hát persze valaki maradna a saját kontinensén, azaz ugyebár Európában akkor lesz egy cseh-angol meccs, ugye egy spanyol-horvát, 20-45-ös kezdésekkel lesz egy skócia-svájc.
1: Az se rossz.
0: És hát nekem ez az írskót vesz, ez nekem...
2: Hát megpróbálják megölni majd a svájci futballt szerintem, de az ami Svájcnak nagyon jó hangzik,
0: kell.
2: Az biztos, de az igen? A szlovén Észak-Macedón azt tűnik egy ilyen 0-0-nak.
0: Észak-Macedónia nekem megnőzt, én sokkal többet várnék, vagy vártam volna tőle.
2: Svájc ellen hány kapura lövésük volt?
0: Fogalmam sincs, 0,06
2: volt a várható gól.
3: De Svájc vissza akar kerülni az A-ligába, tehát
0: mindenféleképpen. És Finnország, ez már C-liga, Finnország, Fehér Oroszország, Moldova, Feröer, lesz egy Bulgária, Észtország, Luxemburg, Izland, egy San Marino, Albánia, hát igen, és Szlovákia, Kazahsztán. Ezek a mérkőzések lesznek. Jó, hát figyeljetek, mindenkinek nagyon kellemes időtöltést, szórakázást a mai napra, ki merre megy, mit csinál?
3: És te NHL, nem tudom, hallottad, de az előbb, hogy mondtam, hogy...
0: 17 óra.
3: Hát igen, csak egy picit még azért pihenek, edzést tartok.
0: Aha.
3: Lányomnak a sérült térdét kell kezelni, úgyhogy abszolút erre fog menni, meg hát fölkészülni a szezonra, tehát az NHL szezonra. Sok minden történt, első mérkőzés, abszolút.
0: Tök jó. Jó, Márk?
2: Kis kondi, aztán kis pihenés, aztán este meg.
0: Hát a kondit azért nagy képűségnek veszük, tehát elmész egy teremben, mondjuk ezt úgy ki.
2: Ki kell nyitni valakinek, azt mondták, nálam van a kulcs. Maroság Gyurival ugyanoda járunk nyitni.
0: Na, még valaki írt, ugye egy kérdés, hogy kinek a bőrébe bújnak, ez már egy ilyen végvitt gondolatunk volt, egy hallgató írja, ugye beszéltünk Újvári Máté, valaki jelezte, egy tényleg nagyon finoman, ő DiCaprio lenne. Egy hétéges, ez a DiCapriónak mindig 20 év körüli csajai voltak, megértjük Máté. Az megvan nektek az a kép, bocsánat, zárjuk ezzel, ki lenne, amikor ül egy gyönyörű hölgy, 60-as évek képe, a gyönyörű hölgy középen, balra Mick Jagger, jobbra Alain Delon. És a hölgy Alain Delonnal beszélget, és akkor azafelé, nem tudom, valami komment, hogy hát igen, amikor Mick Jagger vagy, és úgy gondolt, hogy tényleg téd a világ, de beül mellé Alain Delon. És onnan egy kicsit más lesz a dolgok értékelése. No, nagyon szépen köszönjük mindenkinek a kitartó türelmet és figyelmet, egyre nő a hallgatottságunk. Ezúton üdvözöljük a mai új hallgatókat, maradjanak itt velünk, és jönnek holnap 6-tól új fenn, de egyébként egész nap hallgassátok, ajánljuk a Nemzeti Sportrádiót. Így búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás, a társműsorvezető Szuper Levente és Erdei Márk nevében, a műsorvezető Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Az Intermaus 007-ese.
3: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
2: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
4: Grabowski,
5: megsebesült?
3: Nem szokásom.
2: Az egerek egyetlen reménysége.
3: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
4: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások!
2: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Megnyert ezüst vagy elbukott arany? Gyakran teszik fel ezt a kérdést egymásnak egy csapatsportban a döntő veszteseinek szurkolói. De valóban vesztes az a gárda, amelynél a világon csak egy bizonyul jobbnak egy adott eseményen. Évtizedek táblatából sem lehet erre a kérdésre válaszolni a Sydney Olimpia női kézilabda tornájának kapcsán. Úgyhogy csak tényszerűen a következő két órában a Mocsai Lajos által irányított válogatott 2000-es ötkarikás teljesítményét elevenítjük fel. A visszajátszás társszerkesztői Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, a rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztői műsorvezető Edvi László. A 2000 évi nyári olimpiai játékokon a női kézilabda tornát szeptember 17-e és október 1-e között rendezték. A tornán 10 csapat vett részt. Két ötös csoportban zajlottak az előcsatározások, amelyeknek sok értelme nem volt. Az egyik ötösből Angola esett ki mínusz 39-es gólkülönbséggel, a másikból meg a házigazda Ausztrália mínusz 78-assal, vagyis a 10 csapatból kettő igencsak kilógott lefelé. Magyarország egyébként 42-22-re, vagyis 10 góllal verte Angolát, ezt követően 1 góllal verte Franciaországot 23-22-re. A franciák akkor még csak feltörekvő gárda voltak, néhány év múlva értek először a csúcsra. A koreai köztársaságtól nagyon csúnya vereséget szenvedtek a lányok, a csoportban 41-33-ra kaptak ki, vagyis 8 fával, és végül is Romániával 21-21-es döntetlent játszott a csapat. Ez azt jelentette, hogy a második helyen végzett a csoportjában a koreai köztársaság mögött. A negyed döntőben, hiszen innentől fogva egyenes kieséses rendszerben zajlottak a küzdelmek, Ausztriával találkozott a válogatott, amely a papírformának megfelelően kikapott Norvégiától és Dániától, és megverte Brazíliát, illetve Ausztráliát. 2000. szeptember 27-én szerdán volt a mérkőzés, magyar idő szerint reggel 7:30-tól, tehát Magyarország, Ausztria, női kézilabda negyeddöntő a Sydney Olimpián.
8: Most vagy soha, ez a tétje ennek a mérkőzésnek, a 8-ból a 4 közé jutás. Egy mérkőzés már véget ért, a koreaiak simán verték Brazíliát 35-24-re, itt pedig a miénk egyelőre készülődnek, az előttünk álló találkozó amolyan countká reminiszcenciákat ébreszt, mert a magyar csapat az osztrákokkal találkozik, és a két játékvezető cseh, mégpedig Václav Kohut és Ivan Dolejs. Azon kívül még a főszereplők között itt a mezőnyben van horvát, van szlovén, van szerb játékos, hajdani szerb játékos, de valamelyik ország színeiben, tehát vagy a magyar, vagy az osztrák színekben játszanak, tehát így lépnek majd pályára. Hatalmas csatának ígérkezik, ugyanis a legutóbbi mérkőzések alapján hát elmondhatjuk nyugodtan, hogy van törleszteni valója a magyar csapatnak az osztrákokkal szemben.
5: Egyébként, ha már Radnóti László említette az osztrákok nemzetiségi összetételét, kérdés, hogy a kapuban ki lesz Rusnacsenko-e vagy Dzsandzsigava, hiszen őket cserélgették, és mindenféleképpen a legjobb játékosuk a gólvágó, a félelmetes átlövő Friedrich Kass, ő sem született osztrák. Amúgy a különböző mutatók, tehát a labdaszerzés, blokk és ehhez hasonló mutatókban nagyon jól áll Svetlana Antic, ugyancsak az osztrák együttesből. Azt már többször említettük a mai nap folyamán, hogy Kulcsár Kántor és Nagy nem játszik a magyar csapatban, Nagy nem is játszhat, ő Kulcsár elég keveset jutott szóhoz. Lővi Dóránál pedig úgy érzem, hogy ő a titkos fegyverünk, hiszen tavaly az elmúlt esztendőben nagyon jó teljesítmény nyújtott, aztán megsérült, sokáig kérdéses volt, hogy itt lehet-e, az olimpián még nem játszott, és most Mocsai Lajos beveti őt. A találkozó 1 perc 20 másodperc múlva kezdődik. Iván Dolejs és Václav Kohut még nem adta meg a jelet a kezdésre. Nekem ez a két cseh bíró korábbi mérkőzések alapján nem tetszett. Nem tudom, hogy ma tetszeni fog-e. Kökény forgatja, mozgatja, irányítja egyelőre a csapatot. Radulovics Balotin a jobb szélen vissza Kökényhez a labda, aztán Farkas Ágyié. Ő a bal átlővőn, Kökény még egyelőre ki jobbra, Radulovicshoz nincs még őrző az átlövőkön. Kökény, Radulovics innen akár dobni is lehetne, nem visszajátszik. Kökény, ez betörési kísérlet. És azt mutatja a játékvezető szabadobás kifelé, hogy ott talán Kökény elhúzta az osztrák játékost, aki igen nehezen tápászkodik föl. Stanka Bozovics lenne az? Lehet, hogy ő az. Igen, és a szabad dobást elvégezheti majd Dzsandzsigava, hiszen ő kezdi a kapuban a 16-os számú, tehát nem az első számú osztrák kapus. Már ezekkel a számokkal azt hiszem játszhatóznak össze-vissza, hiszen a norvégoknál is a 16-os az alapkapus, az indító kapus. Körbejátszás Morhammer a jobb oldalon, aztán Teodorovics, majd Bozovics, kint Fridrikásznál vissza Bozovicsra a jobb szélen, Teodorovics, Fridrikász elindul, kísérjük, a Dzsemberini kíséri, és kapufáról vágódik le a labda, az osztrák játékos szerzi meg. Ott a visszalépő magyar játékos Siti beállt a próbája elcsípni a labdát, de hát talán a lábához is, és talán belül is védekezett már, hogy szabaddobáshoz jutottak az osztrákok. Morhammer, hátul Bozovics, Fridrikász, ő támadja Zsemberiné végig az egész mérkőzésen, tehát ez az, amiről Sinka László főtitkár beszélt, majdnem labdát szerez Pignicki a bal oldalon. A játék szabaddobással folytatódik, miközben már másfél perc eltelt a mérkőzésből, és a labda az osztrákok kezében. Visszavezényli a tett helyszínére a labdát és a játékost a cseh bíró Teodorovicsé a jobb átlövő helyén. Őt is támadja Zsemberiné, amolyan kirepülő. Hol Fridrikászt, hol Teodorovicsot támadja. Most éppen Fridrikászt kellene, Fridrikászt lő és Pálinger véd.
8: Olimpián még nem ütközött meg a két csapat sporttörténeti mérkőzés, tehát Siti elmegy, elzúg, nem is elmegy, elzúg, megszerzi az első gólunkat. 1-0-ra vezet Magyarország. Ötkarikás játékokon mi szerepeltünk jobban, hiszen 76-ban harmadik, 80-ban negyedik, 96-ban harmadik Magyarország, míg az osztrákok 84-ben hatodikok voltak, 92-ben pedig ötödikek, tehát a mérleg nyelve meg a statisztikák azt jelzik, hogy most nekünk kell ezúttal jobban szerepelnünk. Közel Bozovics indít minden akciót, olyan nagy fordító ember, aztán leteszi egy lövőcselt, mutat be, talán majd visszakapja a labdát, egy távoli lövés, és rajta volt ugyan a magyar kapus a labdán, Pálinger, de beleért valaki a lövésbe, kikerül az, meg ezt megelőzően már egy apró füles is történhetett ott a védőfalban, mégpedig a születésnapját ünneplő Zsemberi Tamásné részéről. Simics Jutka tehát ma ünnepli, nem mondom hanyadik születésnapját, remélhetőleg győzelemmel nekiabáljuk el, egyelőre még nagyon az elején tartunk, hiszen nem egészen 3 perc játszanak, és 1-0 Magyarország vezet Ausztria ellen.
5: Teodorovics, Fridrikász, óriási gól. Fridrikászra kell vigyázni, hiszen ő dobta eddig az osztrák csapatból a legtöbb gólt ezen a tornán, az olimpiai tornán. Élelmetes átlövő, pedig nagyon egyszerűen sallangmentesen játszik. Mondhatnám úgy, hogy férfiasan is játszik, az alakja is és a frizurája is eléggé férfias. 1-1 a találkozó állás, amikor 3 perc, 10 másodperc telt el a játékból.
8: Ezúttal most jól dobta Bozovic, az osztrákok kapitánya, és 12-8-ra változik a mérkőzés állása, amikor aztán a milányaink kezén vándorol a labda. Remélhetőleg egészen a gólvonalon túlig City irányítóban most Kiradulovicsnak, aztán Balogba is megkapja, hogy gömbölítsen egy kicsit a labdát. Nagyon jók vagyunk, különösen azért most, mert keveset tesszük le a földre a labdát. Azt hiszem az elmúlt perceknek ez a legfontosabb tanulsága, hogy föl tudjuk eléggé gyorsítani az akciókat, és Radulovics ellépi. Ellépi, rossz szögbe is keveredett, úgy keresztbe ki kellett fordulni a lövő kezével, a bal kezével, irányítani se tudta volna, ezért aztán ellépte, mert kereste a pozíciót, mikor tud jó helyzetbe kerülni. Megint az osztrákok lőnek egy gólt. Mégpedig a 10-es számú Logvin volt az, aki a 9. osztrák találatot érte el. Egy kicsit ráülhettünk volna az eredményre, így azonban feljöttek az osztrákok 12-9-re, és azért, mert látja a kapitány is, hogy elkényelmesedtünk, elvesztettük a ritmusunkat, kikéri az első időt.
9: Hát igen, vezettünk 6-2-re, meg 10-4-re, tehát volt 4 meg 6 gólos előnyünk is, meg 5 gólos 12-7-nél. Az osztrákok viszont megkezdték a felzárkózást. Friedrichst őrizzük, viszonylag jól őrizzük, hiszen eddig 2 gólt szerzett, Zsemberiné feladata ez elsősorban. Operálunk, operálnánk a gyors indításokkal, Balog és Siti szerzett is ezekből gólokat, bár Pignicki kétszer is hibázott. Pálinger az első félidő első felében nagyszerűen védett. A csehbírók adtak Strassnak egy gólt, és szerintem elvettek kökénytől egy 7 méteres lehetőséget. 10-4 után érezhetően megkorpantunk, hiszen azóta mi csak 2-2 gólt dobtunk, az osztrákok 5-5. A 12. gól hiába volt a legszebb, ez a Pignicki-Radulovics Balog akció. Most akkor, amikor 5 perc 46 másodperc a hátra lévő mérkőzés idő az első félidőből, a különbség a két csapat között 3 gól, mindössze 3 gól, tehát kellene egy hajrá, egy jó hajrá az első félidőben. Az lélektanilag is fontos, hogy milyen előnnyel térnek 10 perces pihenőre a csapat. A koreaiak ellen 7 góllal vezettünk, és aztán utána jöttek a koreaiak, így csak 3 gólos előnnyel mehettünk a félidőben a pihenőre. Most nézzük, Balog, Siti körülnéz, de csak akkor, amikor ott van a hatos vonalnál, és bizony a labdát elveszti, elejti, így az begurul Dzsandzsikov a kapushoz, ő pedig már indíthatja az osztrákok támadását, az osztrákok ellentámadását. A kicsit lomha mozgású Antic, de csak fölérkezik oda a beállós helyre, aztán Brozovic, vagy Bozovic, én ezt az ert mindig beteszem, és a Zsé-nek, vagy a Zsé-nek mondom, Logvin, Bozovic, Friedrichst, bent középen Antic, Friedrichst azonban egyénileg próbálkozik, és aztán belesipolnak a játékvezetők, mutatván, hogy ott a bal oldalon Strass már a vonalra lépett. Radnóti László pedig közben kikühögte magát, változatlanul 3 góllal vezetünk.
8: Kint a labda a bal oldalon, Bálint aztán a jobb oldalra kerül át, most Sitinek, Siti egészen a jobb oldalra, Balog beállnak, Radulovic rávezeti a falra, vissza Balognak a labdát, áthelyezzük a súlypontot a jobb oldalra, Radulovic kapott egy füles most ott, egészen enyhe füles volt, nem érdemelt egy szabaddobást, nem is kellett volna megállítani a miénknek a támadását. Radulovic fönt a lövő lehetőségre, Farkas gól! Ragyogó ütemben érkezett Ági, szép összjáték volt. A két hosszú lány, Radulovic és Farkas Ági játszottak össze. A légtérben lesejtették a labdát, megszárították fönn a levegőben, és megvan a 13. Jó van, mégre talán kikapaszkodunk a gödörből, tehát elvitathatatlan, hogy az utóbbi 3-4, inkább 5 percben a magyar csapat bizony gödörben volt. Most az osztrákok kábítanak bennünket, megy a körtáncot a falunk előtt, lögdösődnek, és aztán egy távoli lövés, véd megint Pálinger, és az ő lábáról pattan ki, az oldalvonalon túl az osztrákok kezében marad a labda, most megint jöhetnek ők előre, Friedrichst minden labdával őt keresnek, és elveszik a játékvezetők az osztrákok kezéből labdát, indulhatunk előre, Balog be a lő, a kapus lábbal véd, ezúttal most a hosszú sarokba tette volna Balog be a labdát, ott azonban kilépett rá Dzsandzsikov a lábával, és kikerült a labda az osztrákok kezébe, ők jöhetnek megint.
9: Csak meg ne bosszulja magát ez a jó néhány kihagyott zicser, hiszen Pignicki kétszer, Balog egyszer, zicser helyzetben nem lőtt kapuba, hanem a kapust találták el, mondhatnám azt is, hogy Dzsandzsikov a védett, most viszont Friedrichst, Logvin a labda útja, Logvin ott a mi falunkra tör rá, a beállós próbálott helyet csinálni magának, bedől, Antics mindenestül, Farkas Ági egy kicsit megkezeli, meggyógyítja ott a beteg Anticsot, miközben szabaddobás jár az osztrák együttes javára. A Kohut Dolejs kettős, ott az oldalvonal mentén dirigál valakinek, ja persze kinek, hát elesett egy játékos, ilyenkor törölni kell, neki őket kérik be. Tehát a saját hatosunkon belül érdekes az is, hogy hol van ez a folt.
8: A feszített légkörben jellemző, hogy a kitűnő Antics, miután lekerült a földre, és Farkas Ági föl akarta segíteni onnan, a felé nyújtott kezet helyzet, egyszerűen elsöpörte, rácsapott, és így folytatódhat most a találkozó, hogy száraz a játéktér, és megint jönnek az osztrákok.
9: Jönnek bizony Friedrichsnál a bal oldalon a labda, a Csel után jobban lő, és azzal együtt, hogy Zsemberiné fogta szinte a kezét, Zsemberinével együtt dobja be Friedrichs.
8: Zsemberiné jutalma pedig 2 perc pihenő, mert kiállították Simicsukát, a születésnapját ünneplő magyar játékos. Középkezdés a képzeletbeli középkörből, a bumerángból, a piktogramból végezte el a kidobást, a kezdő dobást most Sitivea, és aztán megy be beállónak. Érdekes, most ő lesz a beálló. Tehát ő irányított szokott játszani. Vigyázzatok az átadásokkal, kislányok, most ember hátrányban játszunk, tehát Siti továbbra sem merészkedik mélyebben a beálló pozíció. Most viszont lőhetett volna, akár Radulovics bemegy a falba, és támadó szabálytalanság. Igen. Teljesen egyértelmű volt.
9: Sajnos Radulovicsnak ez már nem első támadó szabálytalanság, a Friedrichs pedig a labdát is jól vezeti, teljesen Zitzer helyzet, és Pálinger hatalmasat véd. Logvin 6 méterről, de bevetődve 4-ről, aztán utána hiába véd, mert a labda az oldalvonalon túlra kerül, és Antics a bedobás után értékesíti a lehetőséget, a helyzetet. Kérem szépen, nem akarok vészmadár lenni, de hát volt 6 gól az előnyünk, most meg 2. 1 perc 58 másodperc a mérkőzés, az első fél időből hátralévő idő a kiállításból, 1 perc 2 másodperc. Milyen ugyan a labda, nagyon kellene ember hátrányból egy gól dobni, vagy megúszni kapott gól nélkül ezt a percet. Rettenetesen nehéz lesz. Farkas teljesen egyedül van, a bejátszását elvinné ugyan itt a jobb oldalon Strasz, de közben hát az ő kezébe is csimpaszkodtak, csüngött rajta ott, azt hiszem Friedrichs, így már el lehet végeznünk a szabaddobás. Siti Radulovics, az egyik csehszlovák, az egyik cseh játékvezető közbesipol, meg kell ismételni mindent. Radulovics, Siti Siri egészen hátul, ő forgat, érezhetően a másodperceket. Lopjuk Radulovics, talán egyedül el kellene vállalni, de nem, csak most, és bizony ellövi a kapu előtt keresztbe a labdát. A játékvezető azonban nekünk adja, én úgy látom, vagy szabálytalanság történt, vagy pedig hozzáért egy osztrák játékos. Én úgy láttam, hogy Radulovics ellőtte ezt a labdát.
8: Szabálytalanság volt, most törlés következik. A mi kezünkben a labda, és nagyon jól jönnek ezek a másodpercek, és nagyon várjuk már a félidő végét, hiszen változatlanul gödörben van a magyar csapat. Ki kellene lábolni onnan belőle, kint a jobb oldalon. Radulovics visszakapja, Siti fölkínálja magát, ugyanúgy, mint ahogy a koreaiak tették, amikor emberhátrányban voltak. Fölkínálta Siti is, hogy letaglózzák, az osztrákok beszálltak ebbe a hintába, és most
10: Farkas Ági kezét fogja el egy minasztán szabadobás. Következett mutatja Farkas Ági, hogy kiretik 3 méterre állja a 6-os vonalra, közben elvégeztük a szabadobás. Radulovics távoli lövése.
8: A kapus kezéről a kapufára pattan, nincs tehát újabb volt. 13-11 és az osztrákok jöhetnek megint előre. Félelmetesen áthámozza magát a legjobb ember Friedrichs, Ausreyer Friedrichs a védőfalunkon. Lábbal megveri a előtte álló magyar védőjátékos, és már is 1 gól a különbség. Mi vezetünk még? Hát egy kicsit pessimistán hangzik ez a még, de higgyék el, hogy az utóbbi percek ezt mondatják velem, amikor most Siti kezében a labda. Siti az irányító emberünk, rávezeti egy kicsit a falra, taszítják, tovább teszi Farkas Áginak, Farkas Radulovicsnak, Radulovics elviszi keresztbe, és végre bejön a lövés. Nálam volt a szó, Radulovics akkor mindig gólt lő.
9: Hát igen, de azt nem tudom, hogy az első félidő hajrájára miért esünk szét mindig. És ebben a pillanatban 2 gólos előnyünknél vége az első játékrésznek. Magyarország-Ausztria 14-12.
7: Az első félidő után tehát a magyar csapat volt előnyben a 2000-es olimpiai negyeddöntőben Ausztria ellen. Az osztrák kézilabda akkor közelebb volt hozzánk egyébként, mint manapság, de Mocsai csapata jobb volt, vagyis nyugodtan vártuk a folytatást, de főleg a félidő vége Lidl nyomásosra sikeredett. Még jó, hogy az utolsó 2 perc sikeres lett. Figyelem csak, erős idegzetűeknek ajánlom a következő negyed órát.
9: Most tehát megkezdődött a második félidő, az előnyünk 2 gól, de a labda az osztrákoké, Offenburg bejátszását elcsípjük, és Kökény indít, már is robog, balog egyedül, de most egyelőre jönnek vele vissza, tehát cseleznie kell, balla lő, és a kapus véd. A kapus véd, de Friedrichs belül védekezett, úgyhogy ezért a labda a miénk lehet. Hát... a helyzet kihasználás változatlanul. Már most Balognak nem volt könnyű helyzete, mert azért sanyargatták őt még akkor is, hogyha megiramadott. Balog, Radulovics, Siti, aztán a bal oldalon Farkas Ági, Pignicki. Nem nagyon váltottatunk, az a 9 játékos játszik, akik az első fél időben is, tehát 7 játékos a támadásban, 2 cserével, másik 2-vel a védekezésben, és Farkas Ági távoli bombája ezúttal célt téveszt. Nem kezdünk jól.
8: De ez volt vagy 150 kilométeres sebességű lövés, Friedrichs fönt, és a kapu mellett, a kapufa mellett. Belövi a 13-at. Lapoznunk kellett volna a szünetben. Valamit változtatni kellett volna a taktikánkon, jobban megbecsülni a helyzeteket. Egyrészt Balogh Beának be kellett volna lőni ezt az icet. Más kérdés az, hogy új szabálytalankodtak vele, ami mindenképpen 7 méteres büntetőt ért volna a javunkra. Ezt nem adták meg a játékvezetők, kihozták a 9-esre egy szabad dobásig a labdát. 14-13 a második fél időből eltelt másfél perc, amikor lőni kellene Farkas Áginál a labda. Farkas Ági egyet kiosztám a könyökével rendesen, elég szigorúan, Strass volt a szenvedő fél, de nem volt szándékos a mozdulat. Strass az osztrák játékos, az apró termeti osztrák játékos kizúgott a magyar átlövőre, és ezzel számolni kell, hogyha fölmegy valaki, akkor a kaszáló kéz bizony el is találhatja. Mondom, nem volt szándékos Farkas Ági, sokkal sportszerűbb játékos annál, mert Siti kezében a labda, ő fordít, Radulovics fönt a büntetőterület fölött, és nem a büntetőterület, a 9-es fölött volt, de azt akartam mondani, hogy bünteti az osztrákokat, hogy nem lépnek ki rá. Úgy pattant a gólvonalon túlra a labda, hogy megint egy apróka gólt szereztünk, és megint igazolódott a babona, amit Novoti Zoltán kollégám mondott, hogy ha Radulovicsnál a labda és nálam a szó, akkor abból valószínűleg gól lesz, hála Istennek igazolódott a babona.
9: Hát nem tudom, én változatlanul a Magdon kesergek, mert a mérkőzés végén ezzel szeretnék interjút készíteni, és a kesergés közben a Lovrin a földre pattintja a labdát, onnan pedig bevágódik az a kapunkba, egyetlen gól az előnyünk, egyetlen gól, és volt 6 az első fél időben. Pádár kezében a középkezdésnél, aztán Radulovics jobbra ki, Balogh-hoz teszi a labdát. Balogh és Pignicki lophatott volna két-két gólt, azokat be kellett volna dobni, és akkor akár 5 góllal vezethetnénk át. Ilyen nincs. Magyarok, most jön meg, hogy Isten igazából a közönség hangja. Balogh talán fölgyorsítunk egy kicsit. Csiti Farkas távolról, és Gianluca-nak nem lehet ma gólt lőni. Pádár megpróbál labdát szerezni, bevetődik. Most az osztrákok indítanak gyorsan. Friedrichs ott van a gyűrűben, Pádár lábbal véd ugyan, de a játékvezető olyan szituációban, amilyen szituációban Kökénynek nem adott 7 méterest az első fél időben. Hajszál pontosan olyan szituációban Friedrichsnak 7 méterest ad, sőt,
8: két percest is ad, mégpedig Radulovicsnak kell kiállnia. Ember hátrányban játszunk, 7 méteres. Hát itt az egyenlítési lehetőség az osztrákok előtt, ne kiabáljuk el, remélhetőleg majd a magyar kapusnak, Pálinger Katinak azért lesz még egy szava. Nem az utolsó ez, hogy az osztrákok dobhatják a 7 méteres. Egyelőre nem mozdul el, de aztán megint nem lehet elérni, és egyenlítenek az osztrákok. 15-15, és ember hátrányban játszunk most még 1 perc 45 másodpercen keresztül. 4 gólt kaptunk most sorozatban, anélkül, hogy egyet is lőttünk volna, még 43 másodpercig emberelőnyben játszunk, 4 perc 13 másodperc a hátralévő mérkőzésidő, 25-21, és ez ellen az osztrák csapat ellen csodát kell most már tenni, valami egészen különös dolgot kellene elkövetni a magyar válogatottnak ahhoz, hogy legalább a döntetlen kiharcolja. Pici szabálytalanság Kökény részéről, de szabálytalanság, és Lovrin most eljátsza ismét a nagy halált lent a földön, semmi nem történt, letér, de aztán lefeküdt egy kicsit kipihenni magát. Arra nagyon jó, hogy benedvesítse izzadságával a küzdőteret, hogy körös legyen. Ez alatt is pihennek az osztrákok, az idő persze ilyenkor áll. Belül vagyunk már az utolsó 4 percen, elvégzi a sértett fél, most már tovább tette a labdát, Lovrin kezében a labda, és elcsípik talán Farkas Ági, mehetne előre, csak nehogy ráborítson, be kell lőni. Egy gól! 25-22, végre egy gól! 22-25 még mindig a mi szempontunkból. Ember előnyben játszunk, de most már nem sokáig, csak másodpercekig. És időt kér Mosai Lajos.
9: Hát vagy az osztrák, nem tudom, hogy éppen kikérte az időt, 3 perc 38 másodperc, 3 perc 38 másodperc a hátralévő mérkőzés idő, 3 góllal az osztrákok vezetnek, és ez a 4-es sorozat, amit Adnóti Laci említett, az 5-ös tulajdonképpen, hiszen 21-20-ra még mi vezettünk, 25-21-re viszont az osztrákok, és ebben az időszakban volt emberelőnyünk, 2-ös emberelőnyünk, van még mindig emberelőnyünk.
8: Hát az a legjobb taktikai utasítás, hogy gyerünk.
9: Hát előtte is mond valamit, csak arra nem figyelünk sajnos, mi oda későn kapunk észbe, hogy lehet hallani Mocsai Lajos hangját is, hiszen csak úgy, mint az ökölhívó közvetítéseken, a szorító sarokban ott a mikrofon, ott a kamera, ugyanígy a kamera és a mikrofon ott van az időkéréseknél, a kapitányok mellett, alatt, köpölött, ki tudja, hogy éppen hol tudják belógatni, bemutatni. A magyarok biztatás nagyon el kell, de egy ilyen dörzsöl csapat ellen, mint amilyen az osztrák válogatott. nagyon-nagyon-nagyon nehéz 3 perc 38 másodperc alatt kiegyenlíteni, ledolgozni a három gólos hátrányt, rengeteg a három gól, mert ilyenkor most már majd az időtőlig fognak ők is gólt dobni, de hát azért meg kell próbálni a lehetetlen, meg kell próbálni labdát szerezni, meg kell próbálni a helyzeteket, a lehetőségeket belőni, csak pontos játékkal lehet bármit elérni.
8: Egy valamit nem értek, hogy amikor már tényleg a veszett fejszeny elét fogjuk, akkor Lövidóra miért ül a padon? Hiszen láttuk a melegítésnél, hogy Lövidóra jól mozog, tehát a mozgásán nincs semmi gond. És most nem lövőhelyzetben volt lerántás, 7 méteres ítélnek és kiállítás, 2 perc kiállítás, Kökénynek kell elmennie a kispadra. Ez azt jelenti, hogy most már a hátralévő mérkőzés időben csupán egyetlen percet játszunk teljes felállásban, és az osztrákok kezében a labda. Nem adta 2 méteres, pedig amilyen egyoldalúan fújnak a mérkőzés vezetők most ezen a találkozón, a második félidőben különösen, akár 7 méterest is ítélhettek volna. Hogyha kiállítás volt és lövőhelyzetben támadó ellen elkövetett szabálytalanság, akkor akár 7-es is lehetett volna. Hát ezt nem adták. Közben egy pillanatra látjuk Prokop mestert, az osztrákok mesterét, aki, hát ugye tudjuk, nem a legszimpatikusabb sportvezetők közé tartozik. Aztán a mindent bele kiáltásra a magyarok csak azt apercipiálják, hogy jönnek, mint a szélvész, úgy jönnek az osztrákok. Bozovic, Tanka Bozovic, az osztrákok kapitánya ment föl lövőhelyzetben, leblokkoltuk, ezt sikerült még leblokkolni. Friedrichász kint a bal oldalon, mire kimondom már, a jobb oldalon labda, Logvin lövőhelyzetben lő, és a kapufa segít nekünk. Na ezúttal most egy kicsi szerencsénk van legalább. Indulunk, nem nagyon gyorsan, ne kapkodjuk el. Farkas Ági áthúzó csellel próbálkozik, kint a szélről. Ajajaj, Pignicki. Pignicki Krista. Elnézést, ez már Lővi volt. Lővi Dóri volt, akit reklamáltam. Lővi Dóri a csoda emberünk, a csoda fegyverünk, aki nem tudott bemelegedni, nem tudott belemelegedni a játékba, és az ő pozíciójából szőke-szőke. Én a szőke fejre apercipiáltam egy pillanat alatt. Olyan volt ez a lövés, hogy akár Pignicki is lehetett volna. Tehát Lővi Dóri volt a tettes, amíg ezen búslakodom. Még 2 perc van hátra, ember hátrányban játszunk. 25-22-re vegyzett Ausztria.
9: Hát igen, itt csak Balogh süti, és Pádár nem szőke, mindenki már szőke a magyar csapatban. Friedrichászi a labda, és most fönnakad ő is a védelőfalon, a hátráló védőfalon. Túloldalon lehet, hogy ezeket támadó szabálytalanságnak ítélik meg, de azt már megállapíthattuk, hogy a cseh játékvezető kettős nem nekünk fog fújni ezen a mérkőzésen, és most például úgy terítik le Sitibe át Antics és egy másik játékos, hogy akár mind a kettőt ki lehetne állítani. Sitibe a levonul, alig hanem csere, 1 perc 41 másodperc a hátralévő mérkőzés idő, a különbség 3 gól, itt már csak a csoda segíthet, az ég adta világon semmi más, nem? Így is csak egyenlő a két csapat létszáma, hiszen mert hátrányban voltunk, most legalább kiegyenlítődött a két csapat. A második félidőben összesen 8 gólt dobtunk, és ez rendkívül kevés. Az osztrákok 13 góljával szemben az első félidőt megnyertük 14-12-re, de a második félidőben 13-8. A játékvezetők is kényelmesek egy kicsit, és most végre elvégezhetjük a szabaddobást, az óra indul. Farkas lövi a bal szélen, Siti forgat, Radulovic. Ő, amikor ezt a malom körzést elkezdi, akkor tudom, hogy mindjárt ketten lépnek rá, és ő bizony nem jut lehetőség. Ez most lövi, és ez bedobja. A beálló helyéről Lővi Dóra eredményes. Az előbb is belőhette volna, amikor fölélődte a labdát. A beálló helyén megkapta a labdát Dórika, és belőtte, csak hát még mindig 2 gól, és még mindig 1 perc, 18 másodperc. Lővi egyébként azonnal kiáll, majd Mocsai Lajos kap, ha jól látom, sárgalapos figyelmeztetést a játékvezetőtől, amire azt mondom, hogy amikor mi dobunk egy gólt, akkor mi a csodáért adnak sárgalapos figyelmeztetést? Hát
8: Rácz Marian ugrott föl, hagyta el az őrhelyét, és követelte, hogy meg kellene állítani az órát. Rácz Mariannak teljesen igaza volt ebben, de a játékvezetők ezt túlzott kritikának minősítették, leültették a magyar játékost, a magyar edző, kapusedzőt, és megvan a büntetés. Nem 7 méteres, nem kiállítás, csak a sárga kártyás figyelmeztetés. 25-23, akkor, amikor 1 perc van hátra, emberelőnyben játszunk még 1 perc 27 másodpercen keresztül, és hol van az a csoda? Nézzen már le ránk a magyarok istene, hiszen ránk férne, úgy jöttünk el ide, újságcikkek sorozatát láttuk itt a mérkőzés előtt, hogy arany esélyes lehet, vagy aranyos csapat lehet itt Sydneyben a magyar női válogatott. A második félidőben mutatott játéka alapján legyünk korrektek. játék nem szolgált rá erre a lehetőségre. Az első fél időben még igen, a második játék részben pedig szétesőek voltunk, kicsit gyámoltalanok voltunk, elszórtuk a labdákat, és legfőképpen a 100%-os zicsereket nem lőttük be. Most vagyunk éppen az 1 percnél a hátralévő mérkőzés idő. 1 perc 25-23-ra vezetnek az osztrákok, és ők szédítenek bennünket. Nem beültetnek bennünket a hintába vajon. Friedrichs előtte a labdát, aztán induljunk már előre. Nem tud felállni azért a magyar kapuvédő, mert Lodvin megakadályozta ebben. Aztán kökénybe a kap egy pofont, lőhetett volna akár. És megvan végre, 21 góra felzárkozó Simics Jutka. Jól van, Judit, az első gólt ő lőtte, az utolsó remélhetőleg nem ő lőtte még, hanem lesz még egy lehetőség. 36 másodperc hátra, 25-24 drámai csata várható. Hátralévő 36 másodpercben, sok nemzetközi csatában dörzsölt lányok itt a nemzetközi gárda az osztrák csapatban, akik most megpróbálják eldugni majd a labdát passzív játékkal, átteszik a másik oldalra, a másik oldalon érkezik Teodorovic, és majdnem elcsíphettük volna, beleütközik a magyar játékosba az osztrák.
11: 22 másodperc, és milyen a labda? Siti átadja Farkaságinak, Farkasági megindul előre, talál-e embert, kap egy nagy pofont minden esetre. 15 másodperccel a befejezés előtt, és az osztrák terül el a földön.
8: Ő volt a szabálytalan, tegyük hozzá. Barbara Strassról van szó, aki lassan tápászkodik föl ott a földről, egy kiállítás következik, de ezzel már sokra nem megyünk. Itt lehet 15 másodperc alatt most megkavarni mindent, visszaszerezni a jogot, a lehetőséget. A fordításra időközben csere következik a magyar csapatban.
11: Nincs kapusunk,
8: Delirita jön be. A kapus tehát elhagyja az őrhelyét, magyar kapus eddigi kapusunk Farkas André, aki nagyszerűen védett, rajta aztán igazán nem múlt semmi, tehát 7 mezőnyjátékossal játszunk akkor, amikor 15 másodperc van hátra, 25-24-re vezet Ausztria, és kettős ember előnyben vagyunk. Itt van a gól, Radulovic lőtte, 25-25! Visszacserélünk, és odaadjuk a labdát. Hát nem volt még meg az engedély, nem lehetett folytatni. Majdnem ugyanolyan helyzet alakult ki, mint a világbajnokságon a franciáktal szemben. Majdnem ugyanaz a helyzet alakult ki, közben lejárt a játékidő, és az osztrákok hiába lőtték be az üresen hagyott kapunkban, a csere miatt üresen maradt kapunkban a labdát. Folytatás következik, a hosszabbítás.
7: Ez történt a mérkőzés 60 perce során 2000. szeptember 27-én a Sydney Olimpia női kézilabda negyed döntőjében. De ebben a fázisban nem lehet döntetlen, hiszen a két küzdőfél közül csak az egyik folytathatja az elődöntőben. Úgyhogy annak idején is folytatódott a Magyarország-Ausztria mérkőzés, és hamarosan mi is folytatjuk a multidézést.
0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
12: Milák Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milák Kristóf, még kell egy kicsi, Milák Kristóf olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
14: Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Nemzeti Vágta, október 4-én a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
15: Gólt nem, de egy pontot szerzett a magyar labdarúgó válogatott Észak-Írország ellen a Nemzetek Ligájában. Holnapig regisztrálhatnak a civil szervezetek az SZIA 1%-ára. A héten kitart derült száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
15: Gól nélküli döntetlent játszott a magyar labdarúgó válogatott tegnap este Belfastban az Észak-Írek vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. A négyes másik találkozóján Tbilisiben Georgia-Ukrajna szintén 0-0. Két kör után a csoport első két helyén Ukrajna és Észak-Írország áll 4-4 ponttal, még Magyarországnak és Georgiának 1-1 pontja van. A nemzeti együttes pénteken a harmadik fordulóban 20 óra 45 perctől Georgiát fogadja a Puskás Arénában. Szintén a Nemzetek Ligájában, az A divízióban az olaszok 4-1-re nyertek a törökök vendégeként. Még a csoport másik találkozóján a franciák 1-0-ra győztek Belgiumban. A B divízióban is két mérkőzést rendeztek tegnap. Az eredmények Svédország, Lengyelország 3-1 és Románia, Bosznia-Hercegovina 2-4. Érvényesült a papírforma a férfi kézilabda NB1 egyetlen tegnapi találkozóján, a Szeged ugyanis 9 góllal 36-27-re nyert otthon a Gyöngyös ellen. Negyedik mérkőzését is elveszítette a sereghajtó FEA 19 a jégkoron Gerszte Ligában. A székesfehérvári együttes hazai jégen a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémiától kapott ki 5-2-re. Beadvánnyal fordult a Magyar Úszó Szövetség az Európai Szervezethez, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina kapja vissza érmeit. A két nyílt vízi úszó az Európa Kupa sorozat horvátországi állomásán ezüst és bronzérmet szerzett 10 kilométeren. Ám a nem megfelelő sapkahasználat miatt kizárták őket.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
15: Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát tegnap függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt minisztert Kecskemétre vitték, hogy ott folytassák le a gyanúsítotti kihallgatását. A fideszes képviselő mellett Hankó Balás korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállították. Korábban őrizetbe vették Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés az ő mentelmi jogát is felfüggesztette. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Valámbusz ügyben 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább két évre jogerősen bejegyeztek. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára, valamint a lehetséges megelőzési módszerekre hívják fel a figyelmet ma a Szív Világnapján. A kezdeményezés részeként szervezett vérnyomás és koleszterin szintmérést tartanak, valamint a szívet kímélő egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarországon évente mintegy 30 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri problémák miatt. A kardiovaszkuláris megbetegedések az egyik leggyakoribb halálnak számítanak hazánkban. Ma van az élelmiszer pazarlás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer hulladék csökkentésére és a környezet tudatosságra. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek egy harmada minden évben kárba vész, miközben csak nem 1 milliárdan éheznek világszerte. Az ételhulladék mérséklése mellett segít az éghajlatváltozás lassításában és a fenntarthatóbb gazdálkodásban. Idehaza a Nébi idén is meghirdette az élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezését. Az akcióhoz több áruházlánc is csatlakozott, A vásárlók minden online rendelés mellé egy hűtőmágnest kapnak ajándékba.
16: Közlekedés.
15: Az M3-as autópályán a Vásárosnemény felé Bagé és 60 között egy személyautó az árokba hajtott. A 46-os kilométernél a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták. Emiatt több kilométeres a torlódás.
16: Időjárás.
15: Derült, napos, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7 és 15 fok között alakul. Szép kora őszi időről számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
16: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
17: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
16: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: 2000. szeptember 27-én a Sydney Olimpia női kézilabda negyed döntőjében 60 perc után Magyarország és Ausztria döntetlenre állt. Következett a hosszabbítás. Ezt rövidítés nélkül adjuk. A következő 24 percben emlékezetes lesz, azt garantálhatom.
9: Az imént ugye azt kérdezte Radnóti László, vagy mondta, hogy biztos meg tudom mondani, hogy Tedrikász hány gólt dobott, hát persze, ha kiszámolom, 6-ot, de véleményem szerint Logvin jóval többet. 3 perc 17 másodperc van még, mert a mérkőzés és a hosszabbítás között is szünetet rendeltek el. Kérem szépen, ez egy olyan találkozó, ahol drámai fordulatokkal igencsak bővelkedünk. 6-2-re, 10-4-re, 11-6-ra, 13-9-re a magyar csapat vezetett, és hogyha Radnóti László azt mondta, hogy a második fél időben vesztettünk, vagy legalábbis adtuk el az előnyt, én azt mondom, hogy már az első fél idő hajrájában, amikor egy hármas gólszéria volt Fridrikas Antic és megint csak Fridrikas góljával, és csak két gól előnnyel mehettünk pihenni. Nagyon hamar egyenlítettek az osztrákok, és szerezték meg 16-16 után a vezetést, és attól kezdve mi csak kétszer tudtunk egy-egy góllal vezetni. 21-21-nél még együtt voltunk, de amikor volt szimpla, majd dupla, szimpla vagy dupla ember előnyünk, akkor gólt kaptunk, és egy ötös osztrák gólszéria következett, de szerencsére a hajrára, amikor azt mondtam, hogy ez már lehetetlen, hogy 3,5 perc alatt, vagy még rövidebb idő alatt ki tudjunk egyenlíteni, akkor dobták sorba a magyar lányok a gólokat, Farkasági, Lővidóra, Zsemberiné és Radulovics, és most 25-25, azt hiszem illik elmagyarázni, hogy mi következik most.
8: 2 perc alatt álltunk föl -3-ról, tehát sikerült megszerezni az egyenlítő gólt, amely tovább élteti a reményeinket. A televízió most azt mutatja a helyi kamerában, a helyi képernyőn az látható, hogy a miénk egy kicsit haldokolnak. Bojana Radulovic most relaxál, lazít és készül a következő 2x5 perces folytatásra. Ha ez is döntetlenül végződnék, akkor újabb 2x5 perc következik, és csak utána a 7 méteres dobások. Egyébként figyelemre méltó, hogy hogyan viselkedik a két edző. Mocsai Lajos buzdítja a lányokat, a másik oldalon pedig Gunnar Prokop örjöng, és a haját tépkedte, és ordiválta a lányokkal.
9: Csapkodott is szépen.
8: Egykor majmok voltunk, és még most is gyakran majomabb az ember a majomnál, pontosabban némelyik ember, némely ember szabásunál. Ezt Nietzsche hangoztatta a múlt század végén, amikor álmait szőtte az Übermenschről. A következtetést, hogy a majmok néha több emberi vonást mutatnak, mint egyesek a Homo sapiens kategóriából. 100 évvel később, mostanában éppen egy itteni ausztrál filozófus tette, Peter Singernek hívják. Ha nem tudnám, hogy a gazdag osztrák Prokop kapitány otthon gyönyörű szép házban lakik, a viselkedése alapján gondolhatnám, hogy egyenesen egy nagy fáról érkezett. Hát ennyit a mesterről, az osztrákok mesteréről, az osztrák válogatott pénzenvet, dohányonvet kapitányáról. A másik oldalon a miénk talpon vannak már, szögdécselnek, melegítenek, készülnek arra a csatára, amelyet a sírból hoztak vissza, arra a folytatásra, amelyben a reményeink tovább élnek, és amelyben meg kell hálálni ennek a nagyszámú és ragyogó szurkoló tábornak itt a helyszínen is, meg hát otthon a rádióhallgatóknak, a sportkedvelő millióknak azt, hogy szorítottak ezekért a lányokért. Amit műveltek itt az utolsó két percben, az valóban olyan, amit gondolom Henry Potters most már, ugye ő a legújabb varázsló hős, a kor hőse, korunk hőse, hát minthogyha ő tette volna be a kezét ide a magyar lányok közé, és volt a magyar csapat 8. tagja. Mindezt elmondhatom addig, mert nem folytatódhat még a találkozó, hátra van talán 20 másodperc.
18: Nem,
8: a mérkőzés vezető már letelt volna, de hát mire elkezdik, addigra lesz a 20 másodperc. A két mérkőzés vezető, a két cseh, Václav Kohut és Ivan Dolejs egyáltalán nem nekünk fújt. Ezt meg kell állapítani elfogulatlanul, ha valaki otthon televízión nézi a küzdelmet és hallgat bennünket bizonyára. Elismeri azt, hogy kétségtelenül a pártatlanok, vagy legalábbis a pártatlannak kötelezővé kikiáltott játékvezetők egy kicsit az osztrákoknak fújtak. Csak annyira, hogy őket hozták közelebb, őket hozták nyerési helyzetbe, és nem a bírókon múlott, hogy a magyar csapat kiegyenlített, hanem azon a hatalmas szíven, és azon a kitűnő taktikai húzáson, hogy az utolsó 15 másodpercre lecseréltük a magyar kapust, Farkas Andreát, és Deli Rita bejött 7. embernek a mezőnybe, és időközben folytatódik a küzdelem.
18: És mi kezdünk, az osztrákok pedig kettős ember hátrányban, hát ezt kellene kihasználni. Farkas lő, gól! A hosszabbítás elején Farkas Ági góljával ismét a magyar csapat vezet 26-25-re. Tehát 2x5 perc hosszabbítás, ahogy Radnóti László mondta, és most Dzsandzsikava előre jön és ráteszi a labdát a kezdőpontra mérgében, hiszen a hajrában úgy érezték az osztrákok, hogy szabályos gól dobtak. Ide jött aztán a Klucsó Lekrinszki, magyar bírópáros egyik tagja, és megmondta, hogy a gól szabálytalan volt, hiszen a túlsó térféről dobták. Majd most Teodorovics elesik, a védőfalon hámozta át magát, ott Farkason és Kökényen keresztül. Nagyon sok esetben ilyenkor támadó szabálytalanságot ítélnek a játékvezetők, most azonban kétségtelen, hogy nem hagytuk kézi munka nélkül őket, Teodorovics, aztán Fridrikas, őt kissé taszítja Pignicki, a játékvezető figyelmezteti Pignickit, Fridrikasra rendkívüli módon vigyáznak a játékvezetők, Teodorovics nem mer lőni, de támaszkodott Logvin, aki nagyon sok gólt lőtt eddig, és eladja a labdát, a játékvezetők mégis szabálytalanság miatt szabadobást ítélnek ellenünk, Antics esett ott össze a hatos vonalon. Hát nagyon-nagyon vigyáznak a 4 főnyi, most már 5 főnyi osztrák csapatra, hiszen az egyik játékosnak letelt a büntetése. A 18-as számú Strass maradt még a büntetőpadon, miközben hosszasan és körülményesen végzik el majd a szabaddobást az osztrák játékosok. Antics ki, Teodorovicsnak tőle Morhamer kapja vissza a labdát, Teodorovics fölugrik, nem ugrik föl, Logvin 9 gólt dobott a mérkőzésen. Morhamer volt egy fontos gólja emberhátrányból, Teodorovics lő és Farkas véd, nagyszerű védés!
8: És lehet nyilvánvaló a taktika, hogy mit dolgozott ki Mocsai Lajos a szünetben, hogy Fridrikászra külön testőrt állított Pignicki személyében, minden lépésére vigyázt, talán még a mellékhelyiségbe is elkísérni, hogyha most oda indulna el a balti tengeri játékos, vagy onnan elszármazott játékos.
10: És 26-25-ös magyar vezetésnél, amikor még emberelőnkben vagyunk 17 másodpercen át, akkor áll a játék,
8: mert a mérkőzés vezetők azt mutatják, hogy valahol rossz csere következett. Talán a magyaroknál. Egyelőre tanácstalan vagyok, mutatja Mocsai Lajos most, hogy szerinte jó volt a csere, ott áll Prokop is, ő is mutatja, hogy ő mindennel egyetért, ami a magyarok ellen születik ítélet, és most egyelőre elsöprögetik onnan, eltessékelik onnan a játékosokat, és 2 perces kiállítás következik, még pedig kinek a számára. Kinek a számára, kinek kell elhagyni a 2 percig a játékteret. Nem egyértelmű, rá kellene mutatni a játékosra, a mérkőzés vezetőknek, hogy ki az, aki a büntetésbe kell, hogy menjen. Azon múlik itt most, hogy állítólag a középvonalra lépett a játékos, a magyar játékos, aki csereként lement, ezért most a vonalra történő rálépésért kukacolnak, szőröznek ott a játékvezetők, és sújtják kiállítással a 17-es számú magyar játékost, aki nem más, mint Lővi Dóra. Hát, hogyha ez így volt, valóban elkövettük ezt a szabálytalanságot, az meglehetősen nagy felelőtlenség, mert egy nemzetközi szintű játékosnak pontosan tudnia kell, hogy hol szabad elhagyni a játékteret, és hol lehet rálépnie a küzdőtérre. Lővi Dóra állítólag rossz helyen lépett be a küzdőtérre, nem a kijelölt 3 méteres vonalon vagy szakaszon belül, és ezért újra emberhátrányban játszunk, amíg az osztrákok 14 másodperc múlva kiegészülnek, mi 1 perc 55 másodpercig kevesebben leszünk a játéktéren egyel.
18: Hát ez bizony rosszul jön, mert a kettős ember előnyből csak 1 gólt dobtunk, és lesz osztrák ember előny. és ilyenkor tátom szét mindig a karomat, tárom szét a karomat, hogy hogy a csúdába lehet egyenes szögből goldobni, ha egy kapus ott marad, a bal kapufa tövénél nem létezik, hogy mellette be lehet dobni.
8: Nem voltál még kapus bizonyára.
18: Hát biztos, tudom, és azt is látom, hogy a szélről dobják a legtöbb volt, és nem középről a húsdarálóból, de szinte hihetetlen, hogy Morhammer elindul és be tudja dobni a labdát. Egyenlítettek 26-26, Farkas, Radulovics, Radulovics.
8: Ne, Radulovicsnak nem szabadna lőnie. A szíve viszi előre, és rosszul helyezi a labdákat, kornyadozik, elveszti az egyensúlyát. Nem szabadna a támadásokban erőltetni Radulovicsot most már.
18: És most már ember hátrányban vagyunk.
8: Pidrikász, az ember őrz.

0: rendeztetett bennünket, de nagyon rossz százalékkal értékesítette a lehetőségeket. Siti ráviszi a falra, Farkaság, jó a bejátszás, Balogh le, gól! Gól! Gól! 27-26, Balogh be a góljával, újra mi vezetünk, és ember hátránban játszunk még 25 másodpercen át.
1: Hát igen, 27-26, nagyon kellett már ez a gól, nagyon ránk lépt, és ez a Radulovics, akiről hát mondunk mi itt hideget, meleget, mindent, a legeredményesebb a magyar csapatban 7 góllal. Bozovics benne a pályán, Logvin, Fridrikász, Bozovics középen, kinn a jobb szélen, az egy osztrák játékosnál, tudnám ki az, aztán Logvin lő, és végre védjük Logvin lövését. Logvin 9 gólos, tehát 3-mal több gólt dobott a mérkőzésen, mint Fridrikász. Persze azzal, hogy Fridrikászra időnként odafigyeltünk, és a hatos falból kijött valaki előre zavarni, őrizni, fogni őt, azzal felszabadult a terület Logvin számára, vagy kinyílt a lehetőség. Lővi Dóra a hosszabbításban a bal oldalon. Ő játszik Pignicki helyett, úgy látom, a beállós poszton. Természetesen Pádár, mondhatni, hogy az alapcsapat, vagy majdnem az alapcsapat, azzal, hogy Siti forgat, Siti Radulovics alapbeútja. Ők együtt játszottak Dunaújvárosban is, Farkasági bejátszás Lővinek! Gól!
0: Lővi belővi!
1: De nem adják meg! De nem adják meg! Nem adják meg a gólt, a bíró azt mutatja, hogy Lővi a vonalon belül áll, és most mi leszünk kettős ember hátrányban érzésem szerint.
0: Igen, az induló embert lekaszálta, leterítette Fridrikászt a hátra rohanó Sitibe. Ösztönszerű volt a mozdulat, de Fridrikász kezében volt már a labda, így aztán kikaparta belőle, lerántotta a földre Sitibe, a jogos a 2 perc kiállítás.
1: De nincs kettős ember hátrány, mert közben letelt a másik kiállítás ideje, hogy látom, hogy szimpla ember hátrányban vagyunk, az is elég sok. Mert az osztrákoknál a labda a mi kezünkben lenne, talán megnyugodnék.
0: És az irányítón hiányzik Sitibe azúttal. Most az osztrákok teljes létszámban, Fridrikásznál, a ragyogó lábmunkájú Fridrikásznál megpróbál elmenni, aztán rácsavarodik ott a védőre, és elfoglalta megint a pozícióját Balogh Bea, akkor, amikor neki ütközött Fridrikász. Egy lépést nem tett ott Balogh Bea, akkor, amikor szembe találkozott Fridrikásszal, és mégis ellenünk ítélnek. Hát botrányos, ezért nem tudom, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség bíróküldő bizottsága mit szól majd ehhez a teljesítményhez, amit itt művel a csehek, a magyarok rovására. Logvin következik, a bejátszás jó, aztán letaszítja, lerántjuk ott, jó volt a védekezés, Simis Jutka a legjobb védőembereink egyike, ezért is kap helyet ott a falunk közepében, együttes erővel, kökénnyel hatástalanították az osztrákok támadását, nem tudja Logvin lekezelni a labdát, megszerítíteni vissza Fridrikásznak, távoli lövés, és Szemi megint lő, és elindulhatunk, kökény előre, előre vetődik, és az övé a labda egyelőre, ki lesz vajon? Fölvesszük a labdát, mehetünk tovább, kökény, nem elkapkodni, álljatok föl, ne rohanjunk el, ne rohanjunk, 6 másodperc van. Inkább adjuk el a lehetőséget, mint hogy elpuskázunk. Radulovics ellövi, de muszáj volt neki lőnie, hiszen az utolsó másodpercben voltunk a hosszabbítás első játék részében, és megint sérült, Radulovics megsérült, nagyon keményen léptek ki rá, és megint a csípőjére esett. Most nem következik szünet, hanem azonnal fordulni kellene a hosszabbítást követően. 27-26 a magyar válogatott javára az osztrákok ellen az olimpiai.
1: És egy percig még hátrányba játszunk, és azt hiszem az osztrákok kezdenek. Ez a baj, mert nálunk lenne a labdakhoz egy kicsit nyugodtabb lennék. Az ember veszi a levegőt, már nem tudja, hogy hol és hogyan és merre. Izgalom, dráma van itt a javából, és lassanként elfogy az erő, a szufla. És azt csodálom, hogy hát az osztrák hölgyek bírják még szuflával. Igaz, hogy rendkívül ravaszul, rafináltan, ügyesen ölik az időt.
0: Szól a magyarok buzdítás. Itt a sérült magyar játékost, Radulovicsot, aki ugye nem régen rendelkezik magyar útlevéllel, és lehetett itt az olimpiai válogatottunk tagja, átlövője, és hogyha túlságosan keményen kritizáltam, elnézést kérek tőle is, meg a hallgatótól, a dunaújvárosi szurkolóktól, csak hát háromszor sorozatban egymás után Radulovics nagy szívvel ugyan, de előtte a jó kínálkozó helyzetben a labdát, amikor a másik oldalon több eséllyel mutatta magát egy-egy játékosunk, ezért szakadt ki belőlem az elégedetlenség hangja, de hát most már túl vagyunk rajta. Radulovics elhagyja a játékteret. Kérdés, hogy ki fog játszani helyette. Nézem, most Zsemberiné bent a falban, kint jobb oldalt Balogh Bea, a kökénybe, a középen, a védőfalunkban elég magas ott a fal, középen, mert ott van ugye Farkasági, és Pignicki kint a bal oldalon. 5 magyarral szemben 6 osztrákká tett játékos, és most Lobbin kezében a labda, ott a felező vonalnál. És folytatódhat a következő 5 perc, amelyben dönteni kell. Ha abban sem születik döntés, akkor a dráma következő felvonása következhet.
1: Ami egy újabb 2x5 percet jelentene, de hát hol vagyunk mi még ettől? Strassa bal oldalon, Zsemberinél támadja, aztán Friedrichász félelmet.

0: Es lövő Logvin, Offenbach, elég keveset játszott ezen a mérkőzésen, Logvin, ő dobott 9 gólt, és megszerzi kökény alatt.
1: Indul!
0: Indul középen Balogbaja, ezt be kell dobni, nem hagyhatott ki be a Csetlik, Botlik, megette a fene, és a bíró el is veszi. Hát ilyet nem szabad csinálni, amit most Balogbaja csinál. Ajtó, ablak, 10 méter előnye mindenkivel szemben, és nem tudja a labdát megfogni. Ember hátrányból szerezhettünk volna gólt, ember hátrányból növelhettük volna az előnyünket. Háj, és most a jobb szélső, vagy a bal szélső, mondom én, és természetesen Strauss.
1: Rálép a vonalra, nem adják meg,
0: Strauss. De szerencsénkre, most ezúttal a cseh játékvezetők figyeltek, én nem figyeltem, bár én meg már megszoktam azt a kézilabda mérkőzések góljainak felénél, ha a játékos lába általában leír, tehát nem mindig fújnak közbe.
1: Vagy rálépnek a vonalra éppen, ezúttal most ez utóbbi történt, ezt ítélték meg végre a cseh játékvezetők, és most mi újra a mi kezünkben a labda, amikor most már kiegészülünk végre, hat osztrákkal szemben, hat piros mezes magyar, 27-26-os magyar vezetésnél most indul meg Pádár be a falba, Farkas Ági, ráviszi a falra a labdát, aztán a bejátszónak, Sitinek, a bejátszott labda a beálló Sitinek a kezébe kerülhetett volna, azonban letaglózzák, szabálytalanul, nem 7 méteres, csak szabaddobás. Siti kezében a labda, a szenvedő félvégezheti el a szabaddobást, tovább teszi Farkas Áginak, átpróbálja magát hámozni ott egy lövőcsellel, egy ilyen közö lövőcsellel, ott az 1-es-2-es pozícióban bemehetett volna, hogyha nem zárnak össze előre. Aztán Siti lő, és a kapus véd, és sajnos a lábát éri a magyar játékosnak. Pádár Ildikónak nem tudjuk megszerezni a labdát. 27-26-nál az osztrákok jönnek előre, amikor teljes létszámban mind a két együttes. Erőszakos játék. Antics próbált meg elmenni ott a magyar védő falban Pádár mellett. Nem sok sikerrel, szabadobás következtetett, elvégezték az osztrákok. Aztán bejön itt egy viszonylag új ember, Offenbach, aki eddig nem volt a mérkőzés főszereplői közül. Távoli lövés és véd a magyar kapuvédő. Szemi, nagyon jó van, ne induljunk, ne kapkodjuk, álljunk föl. Elrohannánk csak szépen. Az előbb már láttuk, hogy Balogbea nem tudott indításból lekezelni labdát, aztán előre megy kökénybe és levágják. De úgy letaglózzák, hogy ez valami rossz nézni. Szabadobás következhet. Szabadobás a magyar csapat javára. Kökénybea lejön, és bejön az összedrótozott és sántikáló Radulovics. Abban bízva küldi a játéktérre őt, most a magyar csapat kapitánya Mocsai Lajos, hogy a közönség is buzdítsa ezt a magyar csapatot, amely megérdemel, hogy tovább jusson a négy közé, óriási fegyverként hajtott végre, amely a sírból visszahozta, mint a Főnix madár úgy támad föl halóporaiból. Aztán egy bejátszás Pádárnak, Pádár belövi ugyan, de állítólag volt előtte ember, ütközés, szabálytalanság, támadó szabálytalanság, elveszik tőlünk a labdát. 27-26-os magyar vezetésnél most az osztrákok jöhetnek előre, Friedrichs megvárja, amíg végrehajtják a cserét, és aztán jönnek a feketék, jön a fekete sereg.
0: Morhammernél a jobb szélen a labot, tőle Offenbach kapja, Logvin forgat, Friedrichs beindul, hatalmas lövés, kapufáról vágódik labda, és most sipol a játékvezető 7 méteres ítél.
1: Bent védekezésért. Az történt, hogy álltak a betörő osztrák játékos előtt, Friedrichs előtt a magyar védőfalban a magyarok, a játékosaink. És belökte a támadó ember belökte a védőfalban a két embert, és a csehek ezt ítélik. Vissza lehetett nézni a televízió képernyőjén. Teljesen egyértelmű, téves ítélet. Megadják a lehetőséget 7 méteres elvégzésére a cseh játékvezető Friedrichsnak, és Friedrichs lövése bent van a hálónkban. A mi kezünkben a labda, hátra van még 1 perc 56 másodperc. 27-27 a rendelkezésünkre álló idő. Ha dobunk egy gólt, nagyon nagy lépést teszünk a mennyek felé, a mennyország felé, a mai Sydney mennyország felé. Tehát még rengeteg ez a 1 perc 42 másodperc, ami hátra van. Egy bejátszás. Jó, Sitit levágják. 7 méteres, nem 7 méteres? Meg kell adni, hát miért nem adják meg a játékvezetők?
0: Az egész mérkőzésen, ha jól számolom, egy darab 7 méteres dobtunk.
1: Akkor a szabálytalanságot követtek el a magyar játékos a beállóval szemben, amelyet nem lehetett 7 méteressel büntetni. Megtették a csehek. Hát ezek ne jöjjenek Budapestre, mert biztos a fejüket veszik a szurkolók, akik értesülnek otthon, hogy mit műveltek velünk ezek a csehek.
0: Strauss pedig egyszerűen fölökleli a magyar játékos fejjel.
1: És mi is kiállítás? De van. 2 perc. Hát ezt nem lehetett nem megadni. És most az imént majomnak apostrofált, vagy a majomhoz hasonlított mester Prokop elmagyarázza a játékvezetőknek, hogy mit is kellett volna ítélni. Na, kérem szépen, emberelőnyben játszunk most. A mérkőzés hátralévő része ennek a részében, hiszen a döntetlen, akkor újabb hosszabbítás következik. 1 perc 22 másodperc van hátra, amikor elvégezzük a szabad dobást. Aztán Siti jön örele, bemehetett volna, mert Lukas volt. Farkas Ági kezében a labda, kint Balogh be a kezében, belelövi a kapusban. A kipattoló labda Radulovicsi, és kap egy borzasztó elefánt puszi Svetlana Anticstól. Anticsot is kiállítják.
0: 1 perc 10 másodpercben kettős ember előnyben vagyunk. Hát Prokop mester most hihetetlen jelenet sort vág lerendez. Mocsai Lajos sem tűnik nyugodtnak, hiszen az állás változatlanul 27-27. Hiába kettős ember előny, ha nem dobjuk be a labdát az osztrákok kapujába. Dzsandzsigava pedig a maga 36 esztendejével valami hihetetlen nyugalommal állott a gólvonalon. A védekező játékosok is felsorakoznak, benn van Bozovic, benn van Morhammer, benn van Fridrikas, és benn van, azt hiszem, Logvin ott a túloldalon, tehát négyen összesen, nálunk pedig hatan. Elvégeztük a szabaddobást, Radulovic, Balogh, Radulovic a labda, úgyhogy tőle Siti kapja meg, aztán Farkas Ági a bal oldalon, Farkas kivár egy kicsit, most teszi Siti ez a labdát, Radulovic fogja ellőni, és bizony 7 méteres, most megadják a 7 méterest.
1: Hát ezt a mérkőzést be lehetett volna vinni a Sydney Operaház nagy színpadára, dráma a javából, hiszen ott nem csak operát játszanak, hanem drámát is, és ez a hatalmas küzdelem, ez az óriási dráma, ezt akár Madács is megírhatná, egy mai Madács megírhatná, hogy mi történik itt Sydneyben, a Domban, mint egy 8000 néző jelenlétében, sok magyar szurkoló előtt, amikor a hátralévő mérkőzés idő 58 másodperc, emberelőnyben a magyar csapat, Farkas Ági kezében a labda, 7 méteres dobhat, és belövi! Farkas belövi a 28-at! 28-27! És nem szabad engedni, hogy kiénekeljék a sajtot a szánkból, drága magyar lányok! Mi teljes létszámban játszunk, Balogh be, ki lehetne jönni akár emberfogásra, Balogh be a jó, egészen pontosan lehet látni, most már ő ott emberfogást vállal, ott Fridrikasszal szemben leviszik a földre az osztrák játékost, és kiállítás a magyar részről. Balogh Beának kell elmenni, Balogh Bea nem tudta lábbal megtartani Fridrikaszt. A birkózó mérkőzést az osztrák lett játékos nyerte, újabb törlés következik. Kettő ember hiányzik az osztrákoknál, egy a magyaroknál. Kit érdekel ez most? 36 másodperc
0: van hátra. És most az osztrákok játsszák el azt, amit mi játszottunk el a mérkőzés hajrájában. Ők játszanak kapus nélkül. Offenbach jön be ebben a plusz szerelésben, ami azt jelzi, hogy ő a kapus pótlék. A mezőnyjátékos, szabaddobás az osztrákok javára. Tehát ha kell, emberelőn tudnak kidolgozni elől, hát csak így tudnak egyenlíteni. E pillanatban Offenbach indul, nekijátsz a Morhammernek a labdát, Morhammer előtt ketten védekezünk, Offenbach tovább teszi Bozovicsnak, Logvin lő, és Farkas véd! 23 másodperc! A 23 másodperc alatt mímelni kell egy kicsit a támadás, de el kell dugni a labdát.
1: Rá kell vinni a falra, föl kell kínálni, hogy letaglózzanak bennünket, föl kell kínálni a szabálytalanságot.
0: Nehogy elvegyék tőlünk.
1: Bepisilős izgalmak most már itt a Domban. Amikor Páda Siti kezében a labda, Radulovic nehogy előtt, és egy kínai figurával próbálkozunk. Egy másodperc van hátra, nem lehet kiegyenlíteni. Győzött a magyar válogatott, és négy között van a magyar női kézi labda csapat. Micsoda küzdelem, micsoda óriási csata végén, örülhetnek a mieink, köszönhetik meg a nagyszámú szurkolósereg bíztatását. Tulajdonképpen nem is tudják, hogy kitölelnek már, egymást csókolják, kiharcolták a 28-27 arányú győzelmet, amely több mint szép, egyszerűen csodálatos. A két edző összeölelkezik most már, a gyúró is ott van, egy halomban. Hát, mit mondjak, csata volt, nem küzdelem volt, csata volt, néha háború, Mocsai Lajos az öklét a levegőbe emeli, és meghajol a közönségnek, megköszöni azt a sportszerű, végigzúgó biztatást, amely hozzásegítette a mieinket, hogy a négy között folytathassák. Ugye a négy közé már a délutáni mérkőzésen bejutott Korea, a brazilok 35-24 arányú legyőzésével. Hátra van még két mérkőzés itt a Domban, a franciák a dánokkal mérkőznek, a mi ellenfelünk pedig a Norvégia-Románia találkozó győztese lesz. Egyelőre azonban ennyit innen a Domból, egy fantasztikus mérkőzésen, egy óriási sportteljesítmény végén a körtáncot nézhetjük itt a Domban, amelyből most már kifekszenek a lányok, és hanyat köszönik meg a szurkolók biztatását. Magyarország, Ausztria, 28-27, négy között a mieink.
2: Óriási diadal volt ez még akkor is, ha négy évvel korábban Atlantában bronzérmes volt a válogatott, és akkoriban a világ közvetlen élvonalába tartozott. A védekező specialistával, Zsemberiné Simics Judittal nem sokkal a lefújás után beszélt Novotny Zoltán.
3: Muszáj azzal kezdenem, hogy boldog születésnapot kívánjak.
4: Köszönöm szépen és a csapatnak is köszönöm, ugye reggel mondtam a lányoknak, hogy jobban mondva tegnap, hogy ne köszöntsenek meg, mert szeretném, hogyha a meccs lenne az igazi ajándék, és azt hiszem, hogy ennél szebbet nem is kívánhattam volna.
3: Zsemberiné Simics Judit ezen a mérkőzésen mindent csinált és mindent játszott. Az első feladata azt hiszem, hogy a blokkolás a védőfalban az volt.
4: Hát igen, nagyon nehéz volt az osztrák támadókkal szemben, ugyanis elég magasak, nagy darabok voltak, nagyon sokat lőttek át, annak ellenére, hogy küzdöttünk velük, és a világ egyik legjobb játékosa volt szembe velünk, a Friedrichs, akit elég nehéz volt feltartóztatni.
3: A másik feladat meg az volt, hogy időnként Friedrichs-t fogta.
4: Hát igen, ezt meg kellett osztani, mert nagyon nehéz dolog volt. Ő nagyon erős és mozgékony játékos, egy ember nem bírta volna végig a mérkőzést.
3: Hát az igazi poén és pluszpén, hogy még gólokat is lőtt.
4: Hát nagyon igyekeztem, hogyha oda kerülök a egy-két helyzetemet, azt értékesítsem, sajnálom, hogy az az egy még kimaradt.
3: A mérkőzés után ott leültek szépen körben, nyilván beszélgetnek, pihennek, a cipőjét is levette, aztán ide mégis cipőben jött, pedig mezítlába rádióban ugyanolyan elegáns lett volna.
4: Igen, mi nagyon elfáradtunk, minden energiánkat próbáltuk mozgósítani, azt hiszem, hogy a sírból hoztuk vissza a 2x30 perc alatt a mérkőzést, és az utolsó tartalékainkat életünk árán próbáltuk ezt visszahozni.
3: Gondolta arra, hogy nem csak a saját idegeinket tették tönkre ezen a mérkőzésen, hanem a rádióhallgatók, tévénézők, az itt lévő szurkolók idegeit is. Végül aztán azt hiszem, hogy minden idegfáradtság elszállt ezzel a győzelemmel.
4: Én gondolom, hogy nagyon ideges volt mindenki. Nekem a napközben az álmaimban, hogy visszatért a Dunafere, a Hippobank mérkőzés, ami 7 méteresekkel dölt el. Ezt is mondtam tegnap a valányoknak, hogy nem szeretném még egyszer azt az idegfeszültséget átélni, és nem szeretném a születésnapomon szívinfarktusba halljak meg. De úgy gondolom, hogy hál' Istennek nem kerül sor erre.
3: És mi lesz egy nappal a születésnap után?
4: Hát holnap is mérkőzés van, és azt hiszem, hogy ekkora lehetőség előtt régen állt a csapat, és talán a jövőben sem nagyon lesz ilyen nagy lehetőségünk arra, hogy most elmondhatjuk, hogy a legjobb 4 csapat között vagyunk. Mindent megteszünk, és szeretnék éremmel hazatérni.
3: Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok a többi lánynak is. Kezdi csokron.
2: Ez volt 2000. szeptember 27-én, két nap múlva szeptember 29-én a norvégok ellen a döntőért lépett pályára a női kézilabda válogatott. Hamarosan azt a mérkőzést elevenítjük fel.
5: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Női kézilabda válogatottunk a 2000-es Sydney olimpián a csoportmeccsek során, legyőzte Angolát 42-22-re, egy góllal verte Franciaországot 23-22-re, kikapott a koreai köztársaságtól 8 fával 41-33-ra, és 21-21-es döntetlent játszott Romániával. Aztán a negyed döntőben egy hosszabbításos, lidérc nyomásos, drámai, de végül is sikeres mérkőzése Magyarország-Ausztria 28-27, így aztán szeptember 29-én pénteken Norvégiával vívott a döntőbe jutásért. Azt megelőzően, hogy soha nem szerepelt olimpiai döntőben a magyar kézilabda válogatott, így történelmi tetre készült. Sajnos Nagy Anikó nélkül, aki sérülés miatt csak a lelátóról nézhette azt a meccset, viszont beszélt róla előtte, akár csak Mocsai Lajos szövetségi kapitány.
6: Lehet, hogy ez semmi, de én nekem nem úgy tűnik. Nem. Erre mondják, az egy talpig gipszben, vagy nyakig gipszben?
7: Nem, ez egy rögzítő, végül is nem gipszelték be, hanem egy ilyen jó erős rögzítőt tettek rá, és most abba kell 2 hétig.
6: Ja. De akkor ma délután szurkolás lesz Nagy Anikónak, az teljesen egyértelmű.
7: Tegnap is volt nagyon nagy szurkolás, meg aztán nagy kiabálás, úgyhogy abban nem volt hiány, de azt hiszem ma is szükség lesz rá.
6: Mennyit vett ki a csapatból ez a tegnapi meccs? Ugye egy góllal győzni hosszabbításban Ausztria ellen, ráadásul a következő Norvégia.
7: Hát biztos, hogy fizikálisan nagyon sokat kivett, de azt hiszem, hogy győztesen kerültünk ki, és ez nagyon sok plusz energiát ad a csapatnak, és így könnyebben túljutnak rajta a fizikai fáradtságom.
6: Ilyenkor mi a nagyobb a fájdalmak közül, a lelki vagy a testi fájdalom?
7: Hát ha őszinte akarok lenni, akkor a lelki fájdalom az sokkal nagyobb, hogy itt vagyok, és végülis már nem tudok játszani. Nagyon szurkolok a csapatnak, úgyhogy...
6: Van még Maródi egyébként a csapatban, már olyan, akinek sebeit kell nyalogatnia?
7: Hát ilyen kisebb sérülések vannak a tegnapi meccs után, de végülis mindenki harcra képes.
6: És mik az álmok?
7: Hát érem mindenképpen.
6: Aha.
7: érem.
6: Ez azt jelenti, hogy hát igen, az érmet az úgy is meg lehet szerezni, hogyha Norvégiától neki sem merem mondani, és utána pedig a bronzéremért játszunk.
7: Hát a norvégokat igen, azon túl kell jutni, meg kell verni, és utána...
6: Akkor már persze, mindegy, hogy milyen érem, illetve akkor sem mindegy, hogy arany vagy ezüst, de az az igazi, meg az az igazi.
7: Igen, hát persze, meg akkor biztos az érem is, már akkor már minden lehetséges ott.
6: Hát jó, köszönöm szépen, Ancsa, és mit mondjak, mielőbbi gyógyulást, főleg lelkileg, azt hiszem, hogy egy jó eredmény segítene.
7: Azt hiszem, én is. Köszönöm.
6: Mocsai Lajos. Hát, hogyha valakinek vannak redők az arcán, akkor az Mocsai Lajos. Vannak-e redők a lelkedben?
8: Hát én azt gondolom, hogy természetesen megviselt bennünket a tegnapi mérkőzés, de ha az embernek ilyen katartikus mérkőzés után sikere van, akkor ez hamar túlteszi magát.
6: Ez minden sebet meggyógyít, lelkit és testét egyaránt. Vannak-e lelkisebbek is? Azt hiszem, hogy ez nem nagyon van.
8: Én azt gondolom, hogy most lelkisebbjeink nincsenek, hiszen a világversenyek tapasztalata az, hogy sikerbe bármennyire nehéz, nehezebb elfáradni. És hát nagyon boldogok vagyunk, hogy a magyar női kézilabda szakág jelenleg az olimpián a világ legjobb népcsapata közé került, és ott még két lehetősége van.
6: A legjobb négy közé, már a legjobb négy között vagyunk. Hát, hogyha ma nyerünk, akkor az már aranyérmes meccset jelent a továbbiakban. Na most, ha lelki nincs is, de gondolom, hogy testi sebesülés azért van. Ki hogy érzi magát?
8: Hát sajnos, hogy az nagy Anikónk balkezesünket elvesztettük, de amint komolyabb probléma az, hogy Radulovics nagyon kemény rúgást kapott oldal ágyéki területen. Azt hiszem, hogy ez egy komoly vérömlent is jelent. Őt injekcióval és egész éjszaka ultrahangozták, kezelik, tehát bízom benne, hogy ismerve az ő fájdalom tűrés szintjét játszani fog, jelenleg még alig tud járni, tehát este fél tízig sok idő van.
2: A Sydney Olimpia női kézlabda Magyarország-Norvégia elődöntőjére ottani idő szerint este, magyar idő szerint ebédidőben került sor.
9: Jó esét kívánok, kedves hallgatóink! Most aztán igazán szurkoljon mindenki. Hallgassa a közvetítést, figyelje a magyar lányok próbálkozását, útját a norvég válogatott ellen. Azok ellen, a norvégok ellen, akik a világbajnoki cím védői, és akiktől tavaly éppen a világbajnokságon kaptunk ki a legjobb négy közé jutásért lejátszott mérkőzésen. De miért a tavalyi találkozóra emlékszem? Miért nem a négy évvel ezelőttire, amikor az atlantai olimpián a bronzéremért 20-18 volt a javunkra, és így a magyar válogatott szerezte meg a bronzéremet, a harmadik helyet. Hogyha a másik elődöntőn, amit már lejátszottak, megismétlődhetett az atlantai döntő, és csak úgy, mint az atlantai döntőben, úgy most az elődöntőben itt is a dánok nyertek. Miért ne nyerhetne Magyarország az atlantai bronzmeccs után itt az elődöntőben? Egyelőre az biztos, hogy a győztes csapaton ne változtas elv alapján ugyanazok szerepelnek, akik a legutóbbi Ausztria elleni mérkőzésen. Még akkor is, hogyha Radulovicsot úgy kellett összedrótozni, hiszen a hosszabbításban, a hajrában elég komoly, elég súlyos sérülést szenvedett. Mocsai Lajos a két jobb szélsőnek azt ígérte meg, és azt várta tőlük, vagy azt várja tőlük egyfolytában, ugye, hogy az egyik mérkőzésen az egyiket szerepelteti, a másikon a másikat. Balogh Beatrixról és Kántor Anikóról van szó. Lehet légyen szó akármiről. Most Balogh mellett döntött, pedig ő játszott a legutóbbi találkozón is. Az óra szerint 2 perc, 2 másodperc még a hátralévő mérkőzés idő. A norvég csapat 3 olimpiai tornán vett eddig részt, ezüstérmet nyert 88-ban és 92-ben, 96-ban. Negyedikek, és ugye éppen, amint említettem, tőlünk kaptak ki 20-18-ra. Tavaly a világbajnokság döntőjében Franciaországot verték kétszeri hosszabbítás után 25-24-re. Van világbajnoki ezüstjük 97-ből, bronzuk 86-ból és 93-ból, Európa-bajnokok 1998-ban. A magyar együttes is 3 olimpián indult, 76-ban bronzérem, 80-ban negyedik hely, legutóbb pedig harmadik hely, megint csak most már harmadszor ismétlem, a norvégok elleni 20-18-al. Közben egy furcsa bogarat hessegetek el itt magamról, remélem nem lesz állandó vendégem a mérkőzésen. A magyar együttes világbajnokságot nyert 1965-ben, világbajnoki ezüstérmes 57-ben, 82-ben, 95-ben, és világbajnoki bronzérmes 71-ben, 75-ben és 78-ban. Hát kérem szépen, ennyit mondhatok el, mert most már az a dallam hangzik fel, amely a mérkőzés előtti utolsó percet jelenti. Kezdődhet tehát a nagy csata. A norvég együttesben ott van például Susan Bjerkheim, akinek ez a negyedik olimpiája, mindössze 30 esztendős, a Nordstrand Oslo játékosa. Ő az ötös, de nem ő a legnagyobb ász, vagy az egyik a nagy ászok közül. Itt van Chersti Greeny, a kitűnő átlövő és a 7 méteres dobó. 29 esztendős, az Ikast Bording játékosa, és így nyugodtan mondhatom, hogy egy magyar játékosnak is a játékos társa, hiszen Siki Beáta is az Ikastban játszik. Tehát Ikast, Siki és Greeny elég ismerhetik egymást. Itt van aztán Kristin Düffholt, aki elég eredményes tud lenni, vagy itt van a magyarok réme, Trine Haltvik, a maga 35 esztendejére, sőt el is múlt már 35 esztendős, a Björn Trondheim játékosa, bár egyesek szerint Spanyolországban él, Trine Haltvik, és a két kapussal ne feledkezzünk meg, Tyugumis és Leganger is, a magyarok réme, és Leganger véd ezek szerint. Elkezdődött a játék, Farkas Pignicki, Siti az irányító, a forgató a támadásban, Radulovics, Balog, Pádár a beállós poszton, Farkas fölugrik, átejt, mármint a bejátszó, beállóshoz bejátszik, Pádárt azonban ketten is lehúzzák, így Larsen és Haltvik, és szabaddobás a mieink javára. 25 másodperc már eltelt a mérkőzésből, 0-0 a találkozó állása, a Radulovics, Siti, a visszajátszás Farkasé, és lépés hibát ítél a játékvezető. Leon Kalin és Enes Koric a mérkőzés vezető, nem, szabálytalanságot ítél, szabaddobás a mi javunkra. Radulovics, Farkas középen, de ketten nyomják, ő mégis lő a blokkról, levágódik a labda, a legjobban blokkolnak a norvégok, nem mintha mi blokkunk rossz lenne, hiszen amikor kökénybe, ha ott van a védőfalban, akkor a mellette álló Zsemberinével vagy Nagy Anikóval nehezen átjátszhatók. Farkas lő, gól! Megvan az első! Megvan az első, egy perc elteltével, és Farkas Ági dobta, aki elég jó helyen áll a góllövő listán, azon, amelyet a koreai Lee vezet torony magasan, és tőlünk Radulovics áll a legjobban, de figyeljük azért a norvégok támadását, Greeny indul, meg Bjerkheim, Haltvik, megint csak Bjerkheim, aztán ott van Sherli is, majd egy szélső bejátszás, és eldobja a labdát a kapu mellett a norvég bal szélső. Méghozzá Hündvin. Mi a Hündvin? A norvégok úgy érzem a legjobb összeállításban kezdtek. Düffholt, Haltvik, Sörli, Larsen, Greeny és Düffholt. És közben azért ők is cserélnek, mint hogy mi is cserélünk. Nálunk a támadásban bent van mindig a pályán Radulovics és Balog be a védekezésben, nem mindig ők, illetve Radulovics szinte sosem. És Radulovics karja, keze villan, 2-0 Magyarország javára. Haltvik, Greeny, Bjerkheim, Haltvik a jobb oldalon beközépre, Bjerkheim forgat, egészen ügyes kislány, és aztán egy távoli lövés Farkas Andreának csemege, végig Pálingert melegítették be, de Farkas Andrea kezd, Balog, Radulovics, aztán Kökény, és a kapus fejéről vágódik ki a labda, megkezdődött a kapus mizéria, tartunk a kapusoktól, Bjerkheim 2-0-ra a magyar együttes vezet, Haltvik, ő a magyarok réme, be is dobja. Be is dobja, igaz, hogy közben sípolt a játékvezető, nem ítéli meg a gólt, de következhet, úgy látom, a büntető dobás. Haltvik a magyarok réme, meg a norvég kapusok a magyarok rémei. Mocsai Lajos mondta még talán az első mérkőzés után, hogy Norvégiát szeretnénk mindenféleképpen elkerülni velük, mondhatni csak a döntőben szeretnénk találkozni. Greeny és Farkas párharca, és Greeny 7-esből belövi a norvégok első gólját. 2-1 Magyarország javára ezen a találkozón. Szóval a norvég kapusok százaléka remek, 40% fölötti a védés, ha nem közelíti meg az 50-et. Az azt jelenti, hogy csaknem minden második lövést megfognak. Mocsai Lajost kezdtem el idézni, de aztán következett a hetes. Mocsai mondta, hogy nem is a norvég csapattól fél annyira, sokkal inkább a norvég kapusoktól. Az a baj, hogy a lányok is félnek a norvég kapusoktól, és tegnap is szemmel lehetett látni, hogy a norvégok ellenfelei mennyire féltek a kapusoktól, hiszen még 7 méteresből sem tudtak gólt szerezni, sorozatban nem tudtak gólt szerezni a norvégok ellen. Egyelőre milyen kalapba 2-1-re vezetünk, Balog, Radulovics, meg kell becsülni ezt a labdát, ki Balogoz, jobb kézzel tette ki a balkezes játékos, aztán Balog, Siti, Farkas, Balog a beállós poszton, Pádárt hárman húzzák le, Balog még dobna, de már sípoltak a játékvezetők. Szabaddobás a mi együttesünk javára. 2-1 és eltelt 3 perc 40 másodperc. Farkas hatalmas átlövése, benn van! 3-1-re vezetünk. És
0: ebből nyugodtan mondhatom, hogy mind a három átlövés volt. Átlövőink eddig remekelnek. Farkas Ági kétszer, Radulovics egyszer bombázott a hálóba, aztán a norvégok nehogy kövessék a koreaiak taktikáját, amikor 19-12-re vezettünk ellenük, akkor kijöttek az átlövőinkre, és nem tudtunk mit kezdeni hirtelenjében. Greeny, Bjerkheim, Haltvik jobbra ki teszi a labdát, ott Düffholt, vissza Bjerkheimhez, Greeny, nagyon fölgyorsítanak a norvégok, itt ünőbejátszás, Sherley, és ott a játékvezető már kifelé mutat, az, hogy Sherley rálépett a vonalra, vagy talán az, hogy szabálytalankodott. Farkas Balog, gól, nem gól, elkiabáltam, hogy a fene egye meg, de nincs baj, nagy baj nincs, legalábbis, mert 7 méteres lépél a játékvezető, sőt, sárga lappal figyelmezteti Sherley. Balog bevetődött ott a hatoson belülre, a földre pattintott a labdát, onnan az fölé szállt, de hát nem csak jó szántából vetődött be, hanem kicsit taszajtottak is rajta, így aztán Radulovics 7 méteres dobhat. Legangerrel néz farkas szemet Radulovics, vajon nemrég magyar ő, frázba van-e, nincs frázba, bedobja, én vagyok frázban, de nagyon örömteli ez, hogy Radulovics 7 méteres góljával most már 4-1-re vezet a magyar válogatott Norvégia ellen. Középkezdés ismét, Sherley, aztán Bjerkheim a forgató, az ész Géber, Haltvik, aki a magyar specialista, Düffholt, aki a szélső, vigyázni kell a szélsőkre, a szélekről lehet félelmetes gólokat kapni, meg bosszantó gólokat kapni, és most Haltvik lövését fogja Farkas, kicsi kockázatos az indítás, de Pignicki meg tudja tartani ott Haltvik és Düffholt között a labdát, aztán Farkas, Kökény, Radulovics nem tud lőni, és támadó szabálytalanság, ez Radulovics egyik nagy hibája, üres a kapunk, Farkas fut vissza, mert nem vették észre a norvégok. Kijött a támadó norvég játékosra, Bejkhem, Haltvik, Greeny. Greeny fölugrik, lő, és gól. Bevitte Farkas Andrea kezét, olyan erővel lőtte meg a labdát. Chelsea Greeny, az ICAS Boarding játékosa. City beállt a játékostársa, és most éppen a klubtárs City kezdheti el a játékot. 4-2-re vezetünk, 5 perc, 20 másodperc, 5 perc, 40 másodperc telt eddig a mérkőzésből. Kissé statikus a játékunk, de ez se baj, öljük az időt is, és ebből próbálunk gyorsan ritmus váltani, ha tudunk. Farkas, City, most gyorsítunk, Radulovics mellé. Radulovics kezdi elszórni a labdákat, dobott eddig 2 gólt, egy fantasztikus átlövést, és kötél idegekkel a 7 méterest a varázsló kapus ellen. Miközben Farkas Andrea véd, ő is varázsló kapus, kérem szépen a jelek szerint, hiszen Greeny lövését, átlövési kísérletét hárította, vagy állította meg, előtte pattant le a labda, és amolyan Dopplerből védett. Nem tudom, ezt a kifejezést ismerik-e, ezt asztali teniszben, teniszben is lehet használni, tehát épp, hogy előtte pattant föl a labda, akár át is csúszhatna alatta, akár át is csúszhatna fölötte. A helyi műsor közül, a helyi mókamester pedig teremti a hangulatot. 10 000 néző fér be a csarnokba, a domba, és 10 000-en figyelik, ahogy a magyarok a norvégekkel játszanak. Egyelőre a magyarok a norvégekkel, és remélem nem a norvégok a magyarokkal. City betörési kísérlet, ellövi ugyan a kapu mellé a labdát, de már fogta Haltvik, lökte Sherley, úgyhogy szabad dobás a javunkra. 6 perc, 40 másodperc elteltében 4-2-es magyar vezetésnél Farkas, City, elbújik Radulovics, kissé kockázatos, de utána nyúl és elcsípi a labdát. Farkas Ági, bejátszás, Balog lő, gól! Nem gól, hát már másodszor kiabálom el Balognál a gólt. Egyszer elkiabáltam, akkor 7 méteres lett belőle és gól is. Most nem lett gól belőle, most Greeny lő és ebből lett gól. Ebből lett gól, Greeny második gólja, 4-3, egyetlen gól a különbség. Pedig volt 4-1 is, és föl kell vennem egy szemüveget, hogy jobban lássak. Mert Balog lövésénél én már bent láttam a labdát. A csuda tudja, hogy hogy akadt el mégis Legangerben a kapuvédőben. A Legangerben, aki Cecily Leganger, az egyik réme a magyar csapatnak, a másik Hédi Csukum, a másik kapus. Farkas Ágit szorítja, fogja, öleli ott Sherley, miközben nagyot taszajtanak Balogon, Haltvik kap sárgalapos figyelmeztetést, de hát bent maradhat. Sőt, még egy sárgalapot felmutat a bíró, remélem, hogy ugyanazt kapta, vagy lehet, hogy 2 Sherley is, és Haltvik is. Keményedik a játék, egyetlen gól a különbség, Radulovics kimegy rá Greeny, tehát megpróbálja lefogni, őrizni őt. Farkas Ági, hatalmas gól! Hatalmas gólt súvasz be oda a norvég kapu jobb oldalába. Nem volt idő gondolkodni, ahogy megkapta Baloktól vagy Sítitől a labdát. Már nem tudom, melyik barna hajú kislány adta tovább neki, és abban a pillanatban oldalról csípőből tüzelt Farkas Ágnes, és benne a kapuban, a norvég kapuban a magyarok 5. gólja, 5-3, 8 perc, 15 másodperc elteltével, 2x30 perc a játékidő, a döntőben a dánok, a bronzmeccsér a koreaiak játszanak, hiszen Dánia, Korea 31-29, itt pedig a norvégok. Greenire is vigyázni kell, a bal szélsőre is, és Farkas Andrea rálép a labdára, nagyszerű, utána a kapunk felé gurul, de még visszanyúl, elcsípi, Siti, támadja őt Larsen, vigyázni kell, Radulovic előtt ketten, Siti, kinek tudja továbbadni, Kökének, Farkas, nem vállalja el egyelőre, nem vállalhatja, inkább bemegy a csínbe, lefaltoltatja magát, csúnya kifejezés, tehát ki erőszakolja, ki provokálja a szabálytalanságot, Haltvik és Greeni satúba fogta ott Farkast, és éppen ezért a szabadulást el is végezhetjük. A jobb szélen adogat Balog és Radulovic, aztán Siti vissza Radulovicnak, Balog befut középre, mindjárt a beállós poszton lesz, így két beállósunk lesz, lehet, hogy helyet csinálnak Farkas Ágnesnek, ő játsza be a labdát Pádárnak, és Pádár ellövi mellé a labdát, de azért, mert már belül védekezik ott a norvég játékos, a tápászkodó Serli, és így 7 métereshez jutunk. 5-3 a mérkőzés állása belül védekezésért, de nyugodtan mondhatom, hogy szabálytalanságáért is, szabad dobás, büntető dobás a magyar együttes javára. Radulovic kezében a labda, Legangerrel néz Farkas szemető, a vonalon marad, ez is érdekes, nem jön ki, mint a többi kapusztokot, és most egyszer, kétszer gól! Nem jött ki, a vonalon maradt Leganger, és Radulovic a második csell után oda a bal lábához küldte a labdát. 7 méteres góllal vezetünk megint, illetve növeljük az előnyt. 6-3 a magyar együttes javára. Még nem telt el 10 perc az első félidőből, tehát kemény 50 perc még hátra van ebből a találkozóból. Düppholt, Haltvik, Bjerkheim, Greeni, a körbeadogatás. Aztán amikor látni, hogy Farkas Ági szinte kitámad Haltvikra, akkor és egy nagy védés Farkas Andrea részéről, akkor máshova adják a labdát. Greeni megpróbál távolról lőni, Farkas Andrea véd, és már is lendülhetünk előre. Kőkény nem volt ideje cserélni, úgyhogy bent van most a csapatban. Megpróbál bejátszani Sitihez, ott mutat egy szabálytalanságot. A játékvezető kicsit megijedtem, hogy nem támadó szabálytalanságot, hiszen Kőkény tovább futott, a norvégok mestere föláll, széttárja a karját, hogy mi volt ez. Bevallom én is, hogy kicsit széttárom én is a karomat, hiszen ez ide is, oda is lehetett fújni, de így a jó. Ignicki, Farkas, Siti, Kina jobb oldalon, Radulovic, Balog, Radulovic vissza, Siti bent középen, Farkas a bal oldalon, beindul, lesz átlövés, minden esetre nem ugrik föl, hanem bejátszik Balognak, Balogot lehúzzák a földre, szabad dobás. Két beállóssal játszunk olykor, mert Balog a jobb széről kereszt irányba befut középre, és Pádár is ott marad, így két beállós van, és most Siti távolról lő. Na, nincs ez olyan messze azért. Nem kell aggódni, de Siti az irányító játékos, a forgatójátékos, a karmester a támadásban. Úgy gondolta, hogy ha figyelnek a beállósokra, akkor kinyílik a védőfal, lehet lőni, és már 7-3-ra vezetünk, a norvégok pedig kapust cserélnek. Hogyha Leganger nem kergette őrületbe a magyar játékosokat, akkor most következhet Hédi Csugum, a világ egyik legjobb kapusa. Vannak vagy hárman, ebből kettő norvég, egy dán. És Greeni veszíti el a labdát, Siti, Balog megindul, vigyázzál be, mert támadnak ketten, és megpróbálnak lelassítani. Siti gyorsít föl Greenivel a nyakán. Kinek tudja adni a labdát? Ott van Radulovic, nem őnek kapja, Kökény kapja, és Kökény már megy is le, tehát megvárjuk a cserét, megvárjuk a pozíciójátékot, mert a norvég védelem fölállt. Ésszel játszunk, nem rohanjuk el, 4 gól az előnyünk, nincs gyorsindítás, megpróbáljuk a pozíciójátékot erőltetni, amelyből vagy átlövés, vagy bejátszás következik. Még az is elképzelhető, hogy szélről leadott kísérlet, Radulovic, Balog, ez a szélről leadott kísérlet, újabb gól, 8-3. 15-9-re vezetünk tehát, kedves hallgatóink, és Radulovicnak ez volt a 7. gólja. Greeni, Bjerkheim, Haltvik kiejti a labdát, de visszaszerzi a jobbszélső, szabálytalanság Pignicki részéről. Lehet, hogy Farkas Ági is besegített egy kicsit a smérüli keménységbe, de hát Istenem, van ez így. Greeni, átlövés, Farkas megfogja, van Farkasból Andreánk és Ágink, Andrea a kapus, Ági pedig az átlövő, de nyugodtan mondhatom, hogy a csapat motorja, lelke, szíve, Kökény benne a pályán, nem tudja kinek adni. De szerencsére így Hilmővel áll szemben, és hogyha Hilmő ütközik egy magyar játékossal, akkor abból biztos, hogy szabad dobás lesz a magyar együttes javára, hiszen Hilmőről a játékvezetők is ismerik, tudják, hogy az a feladata, az a célja, hogy ott benne a védőfalban szabálytalankodjon. Zúg a magyarok, magyarok kiáltás, kiegészültünk, benn van Balog Bea is a pályán, jobb szélen Radulovic jobbra cselez, aztán fönnakad a hármas védőfalban,
9: Hilnőben és Greeniben, tehát nem csak hogy a védőfalban, hanem a legmagasabbakban. Sipi balra Farkasnak rég villant a keze, most bejátszás, Pádár három emberrel próbál befordulni, nyomni, taszítani őket, szabaddobás lesz ebből. A szabaddobás elvégzésével még kivárunk egy kicsit, egy perc, az utolsó perc az első félidőben. Magyarország 6 góllal vezet Norvégia ellen, Farkas, Sipi, a jobb oldalon Radulovic, vissza Sipinek, lőni lehet, és gól! Gól, meg is van adva, hát ne se nincs, én mindig fölnézek ilyenkor, mert nagyon sokszor előfordul, hogy azt mondják, hogy a belépett, rálépett, leért a lába, jó ég tudja mi. Sipi hátulról, mélységből, előre lendülve, lepattintja a labdát, és 38 perccel a első félidő befejezése előtt 16-9-re vezetünk. Haltvik visszajátszás közben, kirepül Zsemberiné, megpróbálja ott akadályozni Bjerkheimet, aztán Haltvik és Farkas Andrea véd, a labda Pignickiről ment ki a játéktéren kívülre, pedig itt volt Düffold is, aki meg akarta szerezni, tehát Pignicki ő előle ütötte ki, Greenie visszajátszás Bjerkheimhez, nagyon sokat van ennél a három játékosnál a labda, Bjerkheim, Greenie és Haltvik, aztán Bjerkheim lő, ez bizony gól. Bjerkheim némi szerencsénkre nagyon ritkán vállalkozik lövésre, de nyugodtan mondhatom, hogy 100%-osan célos, 100%-osan talál, és ebben a pillanatban vége az első félidőnek, 16-10 Magyarország javára.
2: A 2000-es olimpia második női kézilabda elődöntőjén Magyarország magabiztosan vezetett a szünetben, de volt még hátra 30 perc. Hamarosan abból idézünk egy keveset.
5: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 2000. szeptember 29-én az olimpiai elődöntőben Magyarország az első félidőben padlóra küldte az ide 100%-os teljesítménnyel érkező és nagyon magabiztos Norvégiát. 16-10-es előnnyel érkeztek a hölgyek a folytatásra, és ezt a 6 gólos különbséget még növelte is a csapat, 23-16-nál már 3 volt közte, 9 perccel a vége előtt pedig már 8-26-18, vagyis egyértelmű volt minden. Annyira magabiztos volt a magyar vezetés, annyira egyértelműnek tűnt a diadal, hogy az adás szerkesztőjeit a Magyar Rádióban még azt is megmerte tenni, hogy klasszikus körkapcsolás formájában időnként szóba kerüljön az ezzel párhuzamosan játszott férfi kosárlabda elődöntő, a Litvánia Egyesült Államok mérkőzés, amely minden idők egyik legizgalmasabb olimpiai kosármeccse volt. Utólag mondhatjuk, egyszerre 2 Dream Teamet közvetített a rádió. Mocsai csapata mellett a másik az amerikai kosárválogatott volt. Ettől voltak izgalmasok azok a percek, és nem a magyar-norvég hajrája miatt, ezért együtt idézzük ezeket a perceket. Szerintem érdemes lesz odafigyelni.
9: És Farkas Ági, mint Bebetú annak idején, úgy táncol, dajkálja a gyereket. Hely, megint 7 gól a különbség, és 3,5 perc van hátra. Greenire vigyázni kell, Greeni lő. Túljut a kapuson? Nem jut túl a kapuson, Farkas védett. És milyen lehet a labda, sőt, még Greeni szabálytalankodott is a jelek szerint. Úgyhogy szabad dobásra mi a bunkra. Az az igazság, hogy Siti beállta, pontosan eltakarta előlem azt a részt, ahol Farkas Andrea megfogta a labdát, úgyhogy fogalmam sem volt, hogy ez gól, nem gól, véd a kapus, szabad dobás a javukra, vagy netán szabad dobás ellenük. 3 perc, úgyhogy most már 3 percig zúgjon a Ria-Ria Hungária, és most már jöhet a mindent bele. De én azt mondom, hogy hideg fej, egy amolyan, hogy mondjam, kínaira adjuk föl a labdát, már ezt is megmerjük kockáztatni, de kissé kockázatos, és el is veszítjük. Szerencsére Balogh kap egy hatalmas pofont Hilmőtől. Most azért is megnézem, hány centi a különbség a két lány között. 180 Hilmő, 165 Balogh Bea, tehát 15 centivel magasabb. Hölgyekről lévén szó, nem biztos, hogy a testsúlyt illik mondani, abban is 10 kilóval vezet, na nem azt mondtam, hogy ki hány kilós, nem 10 kilóval súlyosabb a 15 centivel magasabb norvég lány. Radulovics széttárja a karját, 2 perc, 47 másodperc a hátralévő mérkőzés idő, és azt hiszem, hogy most már lassanként fülig érhet a szánk. 7 góllal vezetünk, Farkas, Siti, Radulovics, Siti nagyszerű karmester volt, Farkas nagyszerű gólvágó, még akkor is, ha most Leganger védi az ő lövését, és marad a 7 gól különbség. Nagyon kellett Áginak az a 7 méteres gólja, és most a norvég indítás. Szájettemtől Bjerkheim kapja a labdát, aztán Greeny ki a bal oldalra, Hündvin, aki most rettenetesen eredményes, de ott azt mutatja a játékvezető, hogy Balogh belül védekezett. Tényleg azt mutatja? Hát, Hündvin minden esetre egyenes szögről nem tudta belőni a labdát, Farkas Andrea most nem mozdult ki, nem lehetett átemelni fölötte. Balogh belül védekezett, az ítélet 7 méteres. A norvég Greeny kezében a labda 2-20-szal a befejezés előtt. A különbség 7 gól. Meg kell becsülni a labdát, legyen helyen az eszetek és a szívetek, ahogy eddig ott volt. Greeny bedobja a 7 méterest, ez a dolga, nagyon jól tette ezt az egész mérkőzésen. De kit érdekel, hogy Greeny hol áll a góllövő listán, kit érdekel, hogy már biztos 10 fölött van a góljainak száma. Amikor a magyar együttes 6 góllal vezet, 2 perccel a befejezés előtt. Pignicki, Farkas, Siti. Siti magyaráz, a norvégok megpróbálnak kitámadni, mármint úgy értem, hogy a labdát adogató játékosokra kijönni, kispriccelni, kilőni előre. Egybejátszás, és megint második hiba. A kínait próbáljuk erőltetni, ezt tetszik tudni, az, hogy beemeljük a labdát ott a hatoson belülre, és a berepülő játékosnak egyből úgy illik betolni a labdát, besimogatni, bepofozni, bebombázni, ki hogy éri azt el. Szerencsére itt most a magyar játékos Farkas taszították, még a cipő is lekerült a lábáról, igazítani kellett a szabaddobása, milyenk a labda, milyenk 1 perc 40 másodperc a hátra lévő idő. Radulovics visszateszi Sikinek a labdát, Siki lepattintja, Balogot szökteti, és most Balog ejtés, ezt az ejtést is fogja a kapuvédő. Vigyázni kell most már, gyerekek, ugyan a 6 gól nagyon tetemes, de hát vigyázni kell, és ugyan Düffolt lő, de ebből alig, hanem hogy szabaddobás lesz, hanem 7 méteres, nem csak szabaddobás. Düffolt villámgyorsan spiccelt előre, a mieink pedig húzták le, teperték le, a szabaddobást elvégezték a norvégok, szálltem, már a Bjerkheim neve se jut az eszembe hirtelen, de már csak azt kellene mondanom, hogy 13-aska, 5-öske, 3-aska, a 3-aska Greeny bevágja.
11: Halló Zoli!
9: Parancsolj!
11: Vezet Litvánia 2 perccel a vége előtt, egyetlen ponttal 78-77-re. Mi lesz itt? Senki nem tudja, de az biztos mindenki Litvániának szurkol. Én is.
9: Rabikám, én most már nyugodtan nálad hagynám a szót. 49 másodperc, 5 góllal vezetünk. Ha még el is veszítjük ezt a labdát, ebből egy gól dobhatnak a norvégok. 41 másodperc, Farkas Ági, de dobjunk még egy gólt. Radulovics kicsi elügyetlenkedi, aztán ott van Pádár, gól! Radulovics úgy csinált, mintha elveszítette volna a labdát, de visszaszerezte, és a teljesen egyedül lévő Pádárhoz játszott, aki a beállós posztról belőtte a 28. gólunkat. Kit érdekel, hogy Greeny most már lassanként gólcsúcsot javít, mert hogy ő is eredményes. 4, 3, 2, 1! Magyarország Dánia döntő lesz! 5 gól a különbség a két csapat között itt most. Magyarország-Norvégia 28-23. A magyar csapat a döntőbe verekedte magát, és csak úgy, még 4 esztendővel ezelőtt Atlantában, a bronzmeccsen, itt most az elődöntőben legyőzte Norvégia együttesét. Az előmérkőzések alapján koreai-norvég döntőt várt mindenki. Erre fel lesz dán-magyar döntő. A magyar csapat már ezüstérmes.
2: Egyébként az Egyesült Államok végül kosárlabdában 85-83-ra győzött egy drámai hajrában, de ez nem a mi sztorink. Mi térjünk vissza a mi Dream Teamünkhöz. Meccs után Siti Beával beszélt Novotny Zoltán.
9: Egy csomó melegítővel érkezik ide Siti Beát, a magyar csapat karmestere. Gondolom rendkívül boldog a csapat.
12: Elmondhatatlanul. Nem tudok rá szót, hogy mit érzek, és nem tudom elmondani. Egyszerűen az egész belsőm beleborzong ebbe a lehetőségbe, és abba, hogy úgy érzem, hogy most ma végre egy kicsit kárpótoltuk azokat, akik azt mondták, hogy úgy kinkeservesen mentünk, jutottunk el eddig, és most úgy érzem, hogy a mai játéka egy nagyon önfeled magyar csapat tudott nyerni, egy nagyon jó norvég csapat ellen.
9: Nagyszerűen a hangjánál van még, hiszen annyit beszélt, meg kiabált a mérkőzésen, hogy azt hittem, hogy bereked, mint a szurkolók.
12: Erre forduló, szerintem most is egy kicsit már elkezdődik, lehet, hogy estére még jobban elmegy a hangom.
9: Igen, ugye sokat is kellett beszélni, hiszen nem csak labdákkal és játékkal és mozdulatokkal, hanem szöveggel is irányította a csapatot.
12: Hát persze ez szükséges, de az az igazság, hogy a végén már nem is igazán volt időm bemondani dolgokat, hiszen mindenki gondolt egyet, és hál' Isten jó gondolatok voltak zemében, és gól született belőle.
9: A belülről félelmetesnek tűntek a norvégok. Mikor oldódott a feszültség?
12: Én nem tudom, talán az első 10 perc, be már végül is aztán most vissza nem tudnám idézni a meccset, de akkor már volt 2-3 gólos előnyünk, nem? Segítsél egy kicsit, létszás. És akkor utána én úgy érzem, hogy végig, hát a fél időben végül is 6 góllal mentünk, azt konkrétan tudom, és akkor utána az volt az első, hogy még csinálni, hiszen a második fél időben szünet után szokott lenni egy hullámvölgyünk. De most hál' Isten, most is volt egy rövid időszak, de most nem volt olyan végzetes, hogy ne tudtunk volna kijönni belőle.
9: Mit mondott akkor az időkérésnél Mocsai Lajos?
12: Annyi, hogy az üres befutásokat, illetve a szélső játékból a kifele dolgokat erőltessük, hiszen amikor kijöttek 5-1-be, akkor is nagyon sok mozgással lehetett csak elmozdítani őket, és abból előnyt szerezni esetleg.
9: Gyönyörű, szép a győzelem, a siker, és mindig csak egy mérkőzésre gondolunk előre, de hát most már túl vagyunk az elődöntőn, következik a döntő. Számítottak erre, hogy Dánia lesz az ellenfél?
12: Én igazából nem. Tehát én, hogyha a meccsot megkérdezik, akkor azt mondtam volna, hogy Korea megveri a dánokat, de az az igazság, hogy a dánoknak az az improvizatív stílusa, ami teljesen szerintem ötletjáték és egy nagyon jó egyéni képességek alapjánra épül, azzal végül is meg tudták verni a Koreát. Bár én igazából nem sokat láttam a mérkőzésből, hiszen már a saját...
9: Ez természetesen érthető. Na de az ember ilyenkor nagyon kíváncsi és fölteszi azt a gonosz kérdést is, hogy mi lesz 2 nap múlva. Ugyanez a játék?
12: Annyit mondok, hogy döntő lesz.
9: Köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer.
2: Ezután jött a döntő. Hát nem túl szép emlék, de mivel azóta sem voltunk érmesek kézilabdában, olimpián nyugodtan mondhatjuk, történelmi mérkőzést vívtak a lányok, asszonyok Dániával. És akkor még egyszer a csoportmérkőzések során Angola ellen 42-22, Franciaország ellen 23-22, a Koreai Köztársaság ellen vereség 41-33 arányban, és Romániával döntetlen 21-21. A csoportmérkőzések során egyébként Dánia kikapott az általunk az elődöntőben legyőzött Norvégiától 19-17-re, ezt követően 30-26-ra verte azt az Ausztriát, amelyel mi a negyeddöntőben találkoztunk, a házigazda pofozógép Ausztráliát 38-12-re verte Dánia, majd Brazíliát 39-26-ra, vagyis magabiztosan menetelt a legjobb 8 közé. A negyeddöntőben Dánia, Franciaország 28-26, és ugyebár már idéztük a Magyarország, Ausztria 28-27-et. Az elődöntőkben emlékezhetünk rá, Magyarország, Norvégia 28-23, és Dánia, Koreai Köztársaság 31-29, ez talán egy picit meglepetés volt, mert a többség talán Norvégia-Korea döntőt várt, ehelyett Magyarország-Dánia fináléra került sor 2000. október 1-én a Sydney Olimpia zárónapján.
9: Pillanatokon belül kezdődik a Dánia-Magyarország női kézilabda mérkőzés az olimpiai bajnoki címért. A címvédő az egyik oldalon, a dánok, hiszen Atlantában ők végeztek az első helyen. Korea ellen emlékezetes mérkőzésen hosszabbítás után győztek 37-33-ra, és Andersen, Bocau, Hoffman, Csergor, Kolling és Rantala most is itt van a kezdőcsapatban. Ott van Hoffman, a vélelmetes balszélső, aztán már Andersennél a labda, tőle megkapja a jobb szélen Kolling, hihetetlen cumbereket tud produkálni. Festergor, az ötös számú játékos, kinn a bal oldalon, érdekes módon most Frülund kezd, persze, miért ne kezdene, nagyon gólerős hátvéd játékos, de többnyire betörésekből szerzi a góljait. Festergor, egyelőre zártan védekezünk, a dánok nem közelítik meg a kapunkat. Andersen bejátszás, Kolling lőgól! Kolling góljával 1-0 arányban Dánia csapata vezet Magyarország ellen. Hát most bizony hibáztunk. Az az igazság, hogy labdát szereztünk, és ki lehetett volna egyenlíteni, de ugyanakkor a támadásban ezt a labdát el is adtuk, Camilla Andersen pedig vércsekként csapott rá, végig robogott a pályán, még a hátráló magyar játékosok mellett cselt is tudott alkalmazni, és Farkas Ág Andreát kibillentve lőtte a hálóba a labdát.
13: 7-5-re vezetnek a dánok, akkor, amikor 10 perc, 15 másodperc telt el, és csere a dán együttesben, bejön Brodsgaard, nem sokat játszott az eddigi mérkőzéseken, nyilván taktikai feladata lesz, egyébként jól megtermett játékos, 178 centi magas és 75 kiló, nála magasabb és nála súlyosabb csak a tartalékkapus Petersen, ha jól tudom. Na nézzük, tudunk-e valamit kezdeni? Adogatás sorozat, Siti forgat, Radulovicsnál a jobb oldalon a labda, Siti most fölgyorsít, Farkas lő, gól! Farkas Ági először ereszti el a labdát. Farkas Ágiak a norvégok ellen a csapat legjobb mezőnyjátékosa volt véleményem szerint, bár nem szabad kiemelni senkit, hiszen Siti nagyszerűen forgatta, irányította, tartotta karban ott a csapatot azon a mérkőzésen. Farkas Andrea remekül védett, Farkas Ági pedig megbízhatóan lőtt, és Gradulovics is sok gólt lőtt azon a találkozón, és a csapat harcolta ki a győzelmet, hiszen a szélsők teljesen a csapat érdekeinek rendeltek alá magukat. Most tehát megint egy gól a különbség, labdát kellene szerezni, és Andersen a kapufára vágja a labdát, és sajnos a lepattanót bedobja Festergaard, ő ezt mért a leggyorsabban. Miért ilyen rossz a mi reakcióidőnk? Kérem szépen, 8-6. Balog be a góljával kezdődik a második félidő, 17-14, három gól a magyar együttes javára. Szóval azt fejtegettem, hogy nagyszerű kapus teljesítmény kell, és hogyha az ellenfél játékerejét, az olimpiai bajnoki címvédő játékerejét figyeljük, akkor a két szélsőnek a kikapcsolása fontos, hiszen Kolling is és Hoffman is remek játékos, világválogatott játékos. Aztán persze középen Andersen, aki félelmetesen lő, nem sokat vállalkozik lövésre ugyan, de ha elereszti a labdát, az szinte mindig gólt jelent. És most indítani merünk, és ez kockázat. Farkas Andrea indított, és Frülund lefülelte a labdát, ez lehetőség. Hoffmannak egy újabb, nem gól, azt akarom mondani, hogy újabb gólra, és rám a világválogatott, a 6 gólos, ha jól számolom, igen, a 6 gólos Hoffmann is fölé tudja dobni a labdát, de milyen csúnyán. Támadó játékba kerülünk, második perc a második fél időben. Többet fogom az időt mondani szerintem, mint az eredmény. És természetesen a támadó csapat jön be a védekezésben, mindig is Emberini és Kökény ott a falban, a támadásnál Radulovics jön, és jön Pádár. Pádár, aki elejti a labdát, Dekár, és most Frülund roboghat előre, Radulovics kergeti, Frülund elejti ugyan a labdát, és megfogja Farkas Andrea, a játékvezető pedig nem lát szabálytalanságot. Frülund ott fekszik, Pádár Anikó, Bildikó, vigyázni kell, és másodszor is eladja a labdát. Hát Ildikó azt a kutyafáját, a mezőnyjátékban úgy látszik, hogy nagyon pontatlan. Nagyon pontatlan, pedig a dobásai milyen jók, milyen aranyat érnek. Most, amikor a szünetben megkaptam a góllövők listáját, akkor kellett rájönnöm, hogy a 12. gólt az én jegyzeteimbe Farkas Ágnes dobta, nyilván a közvetítésemben is, de azt Pádár Ildikó szerezte. Aztán lehet, hogy a közvetítésbe Pádár dobta, de én Farkast mondtam, mert hogy ő adta nyilván neki a labdát. Dán támadás, Andersen kiteszi balra a labdát, Frülundhoz, Hoffman jön érte, aztán megint Andersen egy kint jobb oldalon Kollingnál. Andersen megfordul teljesen a saját hossztengelye körül, és utána Cserzgor nyúlna be a labdáira hatoson belülre, és szabadobást ítélnek a játékvezetők. Úgy érzem, hogy ez némileg túlzott, elnézést a köhentésért. Három gól az előnyünk, 27 perc, 27 másodperc van még hátra a mérkőzésből. Kökény tárgyal még egyet a Cserzgorral, aztán hátra kerül a labda Andersen, ez aki mosolyog, hát ez a jó dolog, amikor mosolyogva tudnak egymással farkas szemet nézni, egymás ellen játszani. Festergaard kötés a kezén, Andersen ez most lövőhelyzet, nem vállalt el, bejátszás, Festergaard lő, és ez is mellé megy, és nem tudom megmondani igazán miért, de hát feltehetően Festergaard lökték a mieink, a játékvezető büntetőt ítél. 7 méteres dobás következik, François Garcia és Jean-Pierre Moreno, a két francia játékvezető, és Andersen, Camilla Andersen kezében a labda. Nagyszerű játékos egyébként Andersen, mint néha Andersen mondok, de hát Istenem, Andersen. És hiába emeli a lábát Farkas Andrea, Andersennek a dobása kitűnő, és ezzel 2 gólra megközelítettek bennünket a dánok. Helyha Pádár Ildikó akkor kétszer nem engedi el a labdát, és legalább az egyik támadásunkat góllal fejezzük be, milyen jó lett volna. 183-szoros válogatott volt Andersen, és 791 gólt dobott, na de azóta ez már a 7. mérkőzése itt az olimpián. Nyilván változott ez, és Radulovics bal keze is villan, aranyat ér. Az első fél időben Radulovics 5 gólt dobott, ez most már a 6. gólja így. És a korábbi mérkőzéseken nagyobb hiszba százalékkal dobott, időnként ellőtte valahova a felhők közé a labdát. Most lehet, hogy éppen a fájós lába teszi, hogy kevesebb energiát ad bele, és több figyelmet, jobban koncentrál, jobban összpontosít. 3 gól a különbség. Frülund, Andersen, Fester, aztán ott van megint ismét Andersennél alatt, a kinna bal oldalon, Frülundnál. Mi egyelőre 6-os védekezést alkalmazunk, tehát a vonalunkra állunk föl, Frülund hatalmas gólt lő. adogatnak körbe a dánokot hátul, látszólag veszélytelen minden, egyszer csak meglódul Fölund, keresztbe fut, fölemelkedik, és 8-9 méterről valami bődületes erővel zúdítja a kapunk jobb oldalába a labdát. Valami bődületes erővel, most pedig sípszót hallok, remélem, hogy engem azért hallani, Budapesten is, és a Sydney stúdióban is, mondjuk Budapesten és Magyarországon a fontosabb, Dunaújvárosban, Győrött és mindenütt, és megint Rantala véde, Pignickinek a nagy lehetősége, ejtés mellé, Krisztina, drága Krisztina. Itt volt a nagy lehetőség, hiszen Rantala hatalmas védése után farkasági lövését hárította a labda, kipattant Pignickihez, és megpróbálta átejteni a finn kapust sikertelenül, mert a bal kapufa mellett hagyta el a labda a játékteret. Tegyük hozzá, hogy hatalmas pimasság és demoralizáló dolog, hogyha valaki ejtéssel szerez gólt. Milyen jó lett volna ez megtépázni egy kicsit Léne Rantala idegeit, a világ egyik legjobb kapusa. Kérem szépen, azok a norvég kapusok, az Rantala, és most Andersen, majd Frülund megint, és ezt megfogja Andrea. Lassanként Andrea is a világ legjobb kapusa lesz, és Farkasági indít, Kökeny ott van már, lő, és védi Rantala ezt a lövést is, 7 méteres. Az ember csak azt nézi, hogy mit csinál a kapus, az ember csak azt nézi, hogy mit csinál a dán kapus, aki Norvégiában él, és időnként lefinnezem, úgyhogy maradjon skandináv kapus. Szóval a dán kapus Norvégiában él, és a példaképe, vagy akire tisztelettel néz fel, az Csüssz, a norvég síelő, mert azt mondja, hogy amit ő tud, az fantasztikus, mindent tud. És most következik a dán csapat legmagasabb és legsúlyosabb játékosa, Petersen már mint a kapuba lecseréli Rantalát a büntetődobáshoz, Radulovics másodszor cselez, harmadszor, jöhet ide Petersen, jöhet ide Rantala, jöhet ide akárki, mondhatok én dánt, finnt, norvégot, izlandot, Ferőrit. A dolog lényege, hogy Radulovics 7 méteresből újabb gólt szerez, és most már 3 góllal vezet a magyar együttes 19-16 arányban Dánia ellen a döntő mérkőzésen, a 6. percben a második félidőben. Indulhatunk előre, marad a 6 gól különbség, 16 perc, 54 másodperc a hátra lévő mérkőzés idő. Balog, Kökény, nem volt időn cserélni, Kökény bevezeti a labdát, és kierőszakol egy szabálytalanságot, hogy ez alatt végre lehessen hajtani a cserét. De persze cserélnek a norvégok is, beáll Kjerszku a csapatba. Nálunk pedig jön Pádár, jön Radulovics, jön mindenki, akinek jönni kell. Delirita benn van a csapatban, ő Farkasági helyet játszik a védekezésben és a támadásban is. Farkas Ági, aki a tegnap előtti mérkőzés

mivel nincs itt egy ilyen eseményen, ahol pedig a magyarok vezetnek 22-16-ra a dánok ellen az olimpiai bajnoki döntőben. Siti, Deli egyelőre még félénk, nem meri előni a labdát. Radulovic, mindent Radulovicra játszunk. Bejátszás Pádárnak, és elveszik a dánok. Radulovic a földön, akár Radulovicsal szemben, akár Pádárral szemben biztos, hogy szabálytalanság történt. Mind a kettővel szemben lehetett. Siti, aztán Radulovic, Balog keresztbe fut, ő fog beállni a beállós posztjára, Deli pedig elereszti messziről a labdát. Hát értem, én érzem, én, hogy miért nem mert ő eddig lőni, hiszen nincs bemelegítve kellően, bemelegedve kellően. Rantala véd, és most Kerszkú, Farkas is véd. Farkas Andrea térden csúszik ki, vagy 4 métert, hogy a kipattanó labdát ő szerezze meg. Kell egy kapus. Farkas Andrea mindig kapus szeretett volna lenni életében, ahogy elmondta ezt. Deli, tőle Siti kapja a labdát, aztán Radulovic a szélen, ejtés, de ebbe beleér Rantala. Radulovic nem igazi szélső játékos, legyünk őszintik, és most Cserszkú megindul, ebből gól lesz. Nem! Hát miért mondok én ilyen csacsiságot? Most igen. Cserszkú lövését Farkas Andrea védi, de a kipattanó labda másodkézből, hiszen Pesztergor szerzi meg, Pesztergortól Frülundé, Frülund pedig bedobja. 5 gól a különbség, 22-17-re vezetünk. Volt egy 4 gólos sorozatunk, Radulovic 7 méteresből, Radulovic normálisan, lővi, pimasz módon, és Balog szerzett gólt, de 22-16-nál megálltunk, kell egy gól, most kell egy gól, kellek gólok, gólok kellenek. Radulovic, és végre megvan! A 23. Csak kívánni kell, és kérem szépen teljesítik. Ez a kívánság műsor ideje. 23-17-re vezet Magyarország, de még félelmetesen sok negyed óra van hátra a mérkőzésből, 14 perc, 6 másodperc, Radulovic Bojan a neve kiírva, nagybetűkkel, Mocsai Lajos, Rácz Maria, mindenki fönt. Most megpróbáljuk ott a kispadon összedrótozni Radulovic Bojanát, aki hihetetlen fájdalmakkal játssza ezt a mérkőzést, és Andersen lövését is védi. Farkas Ági eufóriában örömtáncot jár, és úgy dobja ki a labdát. Most van Farkas Áginál a labda, tehát Farkas Andrea járta az örömtáncot, és Farkas Andrea védett. És aztán Ági, Siti, Deli, vissza a labdát, most Radulovic nincs a pályán, tehát Delinek kell áthúzódni esetleg a jobb oldalra, vagy pedig marad a bal oldalon, a lövi elveszti. Lővi kétszer indul, pontosabban elejti a labdát, ez is hiba. És Hoffman, megkezdődik a Hoffman széria. Megkezdődik a Hoffman széria, vigyázni kell az első félidőben is, amikor egy kicsit leültünk, amikor volt egy holtpontunk, 4 gólt dobott egymás után a dánok világválogatott balszélsője, nagyszerű játékos egyébként, Hoffman is, és Holding is, és Andersen is, egyébként az egész dán csapat nagyszerű csapat. Valakinek gólt kellene dobni, Deli, el kell vállalni, nem baj, az előbb nem ment, de most sem ment, de ez már baj. Ez már baj, 23-18, és még mindig 12 perc, 53 másodperc a hátralévő mérkőzés idő. Kökénybe a, vajon fölállt-e a védelem hátul, Frühling, gyorsítanak a dánok, Festerlund, és aztán a szélről megjön a Thunder. Itt a Thunder, Collingtól. Vezettünk kérem szépen 6 góllal, 22-16-ra, 23-17-re, és már csak 4 gól a különbség. 22-16-nál kellett volna gólokat szerezni. Most már egy kicsit aggódunk, a dánok kitámadnak, van egy repülőjátékos, tehát 5-1-et védekeznek. Kerszkú ráadásul Radulovicsra, hiszen Radulovics nagyon sok gól dobott. Labdát szereznek a dánok, indul Hoffman, nem ő kapja a labdát, egyelőre Frülund, aztán Kerszkú, kivárás, kiállás, Frülund, egész közel a kapunk. De Radulovic ott áll mellette, előtte. Pesztergundé a labda, megint Frülundé, bejátszhat, ott van Kierczerszkú, megpróbál lefordulni abban a pillanatban. Siti és Radulovic megfogja, Siti rácsap Radulovic hátára, hogy mit kereselte itt a védekezésben, jöjjön a védekező játékos Zsemberiné, így van, és Kökénybea is, most erősödik föl a blokk, a védőfal, miközben ez hosszas magyarázkodás, és egészen hátulról végeztetik el a francia bírók a szabaddobást a dánokkal. Most kell a bíztatás, mert kell a gól, kellene a gól, de egyelőre a dánok kezében a labda, Frülund lő, és Farkas megfogja a labdát, a szélen pedig Balog már indul, vele jön vissza Andersen is, meg kell ezért állni, meg kell tartani, meg kell becsülni a labdát. Kökény, kinn a bal szélen Farkas, és az ejtést eléri, minden egyes ejtést Rantala hihetetlen ügyességgel elér, és itt van Hoffman, gól! 23-20. Ezt a Hoffmant, ezt kellene megfogni. Még csak 2 gólt dobott a második félidőben, de hát az elsőben 6-ot, és abban a pillanatban Mocsai Lajos érzi, Mocsai Lajos tudja, hogy időt kell kérni. Siti Beáta, akivel a norvégok elleni mérkőzés után beszélgettem, és aki mondta, hogy egyszerűen fogalmuk nem volt már, hogy benne mi az eredmény.

0: eredmény, úgy körülbelül tudták, hogy ők vezetnek, és körülbelül tudták, hogy fut a szekér, megy a hajó. Most ezen a mérkőzésen is futott a szekér, ment a hajó, de most beléptünk a fékbe valahogy, most kellene gyorsítani, vagy nagyon okosan játszani, nem biztos, hogy gyorsítani. Andersen, és ez is be fog menni, de előtte belesípoltak a játékvezetők. Marad a 25-25, mi a frászt álljuk itt ki, 5 perc, 25 másodperc a hátra lévő mérkőzés idő. Hogy mi a frászt álljuk ki, az egy dolog, a lényeg, hogy a játékosok ne legyenek frászban. Frülund, fönnak a Csitin, szabaddobás, besegített egy kicsit az és Emberiné is, abban, hogy ne tudjon lőni a dán játékos. Megint Frülundé alada ki a jobb oldalra Bocsaúnak, még tovább Kolding, Bocsaú, beleér egy magyar játékos. A blokk, jó volt a blokk, Farkas Andrea ugyan röpült ki, de nem tudta megfogni ezt a labdát. Így megint csak a dánoké a labda, 4 perc, 57 másodperc, 25-25 az állás, hihetetlen izgalmak, 6 gólos előnyünk volt, és most egyenlő az állás. Bocsaú, visszajátszás Kamilla Andersenhez, óriási erejű lövés. És amikor kell, akkor Andersen kinyitja a gólzsákot. Fölugrik, villan, és óriási erővel vágódik kezéről a hálóba a labda. Radulovics nagyon sérült lehet, vagy nagyon fogják. Keveset játszik most ebben a játék részben, pihen is, és abban a pillanatban, amikor bejön, akkor már is rajta van Cserszkú, őrzi őt, fogja, bejátszás, Pádár, Cserszkúval együtt fordul be, Cserszgorral, ki van egy Cserszkú és van egy Cserszgor, néha a két szót adott összekeverem, szóval Pádár befordul, szabaddobás, Farkas, Siti, Radulovics, Radulovicsot őrzi, Cserszkú, Farkas Ági, kiátsza Lővinek a labdát, ő eleresztés, és gól! Ez kell, Lővi Dórának most volt rugalma, nem úgy, amikor a Zicsert elhibázta. Lőtt egy ilyen kuklis gólt, aztán egy Zicsert hibázott, akkor azt hiszem fölé lőtte, ha jól emlékszem, vagy mellé, ejtés volt mellé. És most pedig gól, 26-26, de már csak 3 perc, 49 másodperc van hátra. Olyan ez, mint amikor a kajakkenu versenyen nem egy ritmusban evez két hajó, és hol az egyik, hol a másik van az élen. Így van ez most ezen a dán-magyar mérkőzésen is. Hol a dánok vezetnek, hol mi egyenlítünk. Előtte az volt, hogy mi vezettünk zsinórba. Frülund ki Bocsaúhoz a labdát, Bocsaú vissza Andersennek, Andersen lő gól. Most meg Andersent nem tudjuk tartani. A dán csapatnak ez az erőssége, hogy mindig van egy játékosa, aki eredményes tud lenni. Hát ugye kezdte Kolding, folytatta Frülund, aztán jött Hoffmann, most pedig Andersen. Andersen dobja a gólokat, és Farkas Ági nem olyan, mint amilyen volt a norvégok elleni mérkőzésen. Balog egészen hátrahúzódva játszik, hiszen Radulovics ment le a szélre. Lővi Dóra ejtése a kapufáról jön ki. Hát jobb egy cunder, vagy jobb egy lövés, az ejtésekkel nincs szerencsénk. Vagy megfogja őket Rantala valami barba trükkel, megnyúlik az a lány. És most Frülund lövőhelyzet, és mellé. Igaz, hogy azt hiszem 7 méteres ad a játékvezető, sőt, nem lehetetlen, hogy kiállítanak magyar játékost. Ha itt még kiállítás is lesz a dologból, akkor 2 perc 48 másodperc lévén hátra bajban vagyunk. 1 perc 57 másodperc és 3 gól a hátrány. Hogy tudunk megváltozni, ugye, hogy tudtunk örülni, és most még azért se bánkódunk, hiszen az osztrákok ellen is innen ebből a sírból hoztuk vissza a labdát, de Farkas Andrea bejátszása is pontatlan. Hoffmann robog, Hoffmann lő gól. Ez a 30. Állaki Anna Mária itt mellettem leteszi a felhallgatós mikrofont, úgy gondolja, hogy már nem kíváncsi rám, vagy talán a magyar lányokra sem. Nem kell elkeseredni. Nagyon jól játszott a mérkőzés egyes szakaszaiban, sőt azt mondom, hogy a mérkőzés nagyobb részében a magyar csapat. Volt egy időszak, amit nem tudtunk átvészelni. Lővi Dóra még megmenti a helyzetet, Farkas Ágié a labda. Balog a bal oldalon, szabad dobás a javunkra. 1 perc, 14 másodperc, ennyi idő alatt 4 gólt, nehéz dobni. Visszajátszás Farkas Ágihoz, és ezt is Rantala védi. Léner Rantala, a dán együttes legjobbja, és tulajdonképpen a dán csapatban szinte mindenkit dicsérhetünk. A két szélső, Kolding és Hoffmann, Andersen a kapitány, nem a kapitány, Andersen az irányító, Cserszgór a kapitány, és a többiek Frülund, aki mindig akkor lőtt gólt, amikor kellett. 46 másodperc, micsoda dán öröm ünnep lesz ebből. Egy hátrajátszás, Andersennél van a labda, megint csak egy továbbítás, Cserszkú, Farkas még megszerzi ezt, Lővi még megindul a bal oldalon, középen megkaphatja azt, Zsemberiné és kapufát dob majd Balog, és végre dobunk egy gólt. 30-27-re a dánok vezetnek, Balog be a szépített, de ahogy az órára nézek, már csak 23 másodperc van hátra, igaz, hogy áll az óra pillanatban, De ez alatt a 23 másodperc alatt a dánok alig hagyják ki a kezükből a labdát. És így 1996 olimpiai bajnoka megvédte bajnoki címét, de kiadják a kezükből a labdát, mert Hoffmann egyszerűen úgy gondolja, hogy ő neki ezen a mérkőzésen sok gólt kell dobni, és ha az első fél időben dobott 6-ot, akkor miért ne dobna 5-öt a másodikban is? 2 másodperc, 1 másodperc és vége! Minden dán a pályán, a magyarok pedig kissé bánatosan, szomorúan vonulnak le. Én szerintem lehetünk is egy kicsit szomorúak, hiszen 22-16-os vagy 23-17-es vezetés után nem illik kikapni, de előfordul. Hát ezért ilyen játék ez a kézilabda. Gólra játsszák, gólt kell lőni. Ha gólt dobunk, akkor minden bizonnyal ezt a 6 gólos hátrány. A megtáltosodó dánok nem dolgozzák le, és akkor nem védik meg olimpiai bajnoki címünket. Mi azért örülünk, mert az ezüstérem nagyszerű fegyvertény. És Dánia megint olimpiai bajnok, Magyarország megint nem, de lesz még rá alkalom, hogy Európa bajnokok, világbajnokok és olimpiai bajnokok legyünk.
1: Akkor talán senki nem reménykedett benne, de ez a bizonyos Európa bajnoki cím néhány hét múlva összejött. 2000-ben a magyar női kézilabda válogatott megnyerte a kontinens tornát. Sajnos azóta újabb aranyat nem szerzett a nagy világeseményen, de mivel folyamatosan ott van a világ közvetlen élvonala mögött, csak keveset kell lépni felfelé a csúcs eléréséhez. Ez persze már egy másik generáció feladata. Az elődök a 2000-es olimpián magasra tették a lécet, és mondjuk így, csak az utolsó ugrásuk nem lett sikeres. Viszont az az ezüst tényleg aranyosan csillog. Ennek a történetét elevenítettük fel az elmúlt 2 órában a visszajátszásban, amely mára búcsúzik. A társszerkesztők Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, a rádió archívumában a sporttal foglalkozó Simon László, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszönöm a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
2: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
4: Férfi jégkorong.
2: Az osztrák túra után ezúttal hazai jégen rázódna bele a bajnoki idényben a fehérvári hoki csapat. A két együttes hasonló formában várja a találkozót. Fehérvár AV 19, Villach, osztrák jégkorong bajnoki mérkőzés élőben, szerdán 19 óra 15 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
6: A stúdióban vendégünk Kársás Zoltán, olimpiai ezüstérmes, világbajnok, Európa bajnok, vízilabdázó, edzőként nyert bajnokok ligáját legalább 2-szer, Lenkupát, és még visszatérve játékosként kupagyőztesek Európa kupáját.
7: Így van.
6: Ami viszont sokkal fontosabb, hogy szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, úgyhogy jó egészséget kívánunk.
7: Köszönöm szépen.
6: Azt hiszem, hogy te vagy az egyetlen, aki nem sértődsz meg azon, hogyha azt mondják, hogy alpári vagy.
7: Igen, ez így van, hiszen én alpáron születtem, bár ma már Tisza alpár, ugye egyesült a mellette levő kis településsel, Tiszaújfaluval. De én valóban alpári vagyok.
6: Az a Tisza holtága, hogyha jól tudom, de így visszaemlékezve a térképre azért az nem úgy néz ki, hogy középen van a bevásárlóközpont, mellette a színház, és aztán jön az úszoda, ahol vízilabda edzéseket szoktak tartani.
7: Pontosan, nagyon jól mondod, ott ezek a épületek ismeretlenek voltak, különösen az én gyerekkoromban, hiszen én 46-ban születtem. És hát ott Alpáron nagyon sokáig voltam a nagyszüleimnél, viszont tény, hogy a Tisza holtágába tettem meg az első tempókat.
6: Mégis amikor az első edzésedre ellátogattál az újpesti dózsába, amit nehéz így kimondani, különösen tudva, hogy édesanyád Nagy Ferencváros drukker volt, meg aztán a későbbi pályafutásodat ismerve, akkor egy kicsit olyan voltál, mint 2000-ben Sydney-ben Erik az angolna, mert hogy Doki bácsi, az edző, ha jól emlékszem, azért figyel fel rád, mert nem tudtál 33 métert leúszni.
7: Pontosan így van, és akkor még ugye nem is újpesti dózsa, hanem budapesti dózsa volt, ha jól emlékszem. Doki bácsi pedig dr. Técsői Henrik, aki mindenkinek fütyült, de csak ő hallotta, mert annyira halkan, hogy mit látott bennem, nem tudom. Az iskolával mentünk le a Szigeti Fedett uszodába, és kihívott, és mondta, hogy másnap menjek le. Tényleg nem tudtam végigúszni a 33-as medencét.
6: Aztán végül mégis a Ferencvárosba kerültél, és ez egy nagyon jó döntés volt, hogyha jól emlékszem, akkor abban az időben, vagy talán egy kicsit később, egy olyan, hát talán világverőnek is mondhatom azt a csapatot, mai kifejezéssel élve, jött össze Bolvárival, Kárpátival, Gyarmatival, Ambrussal, akik
7: Felkaival,
6: akik meghatározói voltak nem csak a Ferencvárosnak, hanem a magyar válogatottnak is.
7: Hát mindannyian olimpiai bajnokok voltak, tehát én fiatal játékosként egy idő után így kerültem be a Fradi felnőtt csapatába, ami hát egy fantasztikus dolog egy fiatal játékosnak, és valóban sokat segítettek, soha nem szúrtak le, hogyha hibáztam. Tehát ilyen nagy nevek, ilyen nagy játékosok között játszani, vagy tanulni magát a játékot, ez fantasztikus volt.
6: Azt hiszem, hogy az első edződ Gerendás György édesapja volt a Fradiban, és Gerendás Gyuri mesélt egy történetet, ami talán arról szólt, hogy abban az időben, amikor ti játszottatok, akkor igazán komoly férfias játékosok voltak a csapatban, de amikor hölgy társaságba kerültek, mindig megkérdezték őket, hogy ismerik-e Kásás Zolit, mert az a legjobb pasi.
7: Hát nem tudom, a Gyuri ezt mesélte, én nem tudom, hogy társaságban mit mondtak. Mi ott voltunk az uszodában, és ott éltük az életünket, de ez nem olyan, mint a mi időnkben most, ugye a nyár, hanem két zsíros deszkával az egész napot ott töltöttük. Valóban Gerendás Laci bácsi, akinek öreg volt a beceneve, ő volt az úszóedző. Tehát igazából nála kaptam azt az úszó alapot, ami ahhoz nem volt elég, hogy igazán jó úszó legyek, viszont nagyon jó volt és sok volt aztán ahhoz, hogy elkezdtem vízilabdázni.
6: Mi fogott meg? Sokan azt mondják, hogy a társaság, sokan azt mondják, hogy a korán jött sikerek. Téged mi tartott az úszodában?
7: Hát, ugye korán jött sikerekről nem beszélhetünk akkor. Az egész millió és mindig a társaság. Tehát az attól függ, hogy az ember hova kerül, kik vannak körülötte. És én egy nagyon jó társaságba kerültem, egy Vízvári Károly nevű idős edző volt az én első vízilabda edzőm. Bár úszonként lejártam vasárnaponként Csirke bácsihoz, ő Kárpáti Györgynek az édesapja volt. Tehát én 4 évig úsztam, de 2 év után úgy elkezdtem kóstolgatni a vízilabdát, és vasárnaponként már ismerkedtem a labdával.
6: Ha most ránézel egy vízilabda mérkőzésre, mennyit változott a sportág azóta, hogy te elkezdted, mondjuk 2026-ig?
7: Nagyon sokat változott, és azt is hozzá kell tennem, hogy nincs még egy sportág, ahol annyit változtattak a szabályokon, mint a vízilabdában. Mindig próbálják érthetővé tenni a közönség számára is, azért mégiscsak a játékosoknak csak a feje van kint a vízből. Úgyhogy nagyon sok mindenbe változott, ahogy haladunk előre. Egyre gyorsabb lett, És pontosan azért, mert egyre gyorsabb lett, hogy mondjam, kevésbé brusztos, tehát kevesebb a bunyó. Persze kemény játék, nagyon meggyötrik egymást a játékosok, csak nem nagyon van idő arra, hogy mondjuk itt párok alakuljanak ki, és ott egymást üssék. A játék gyors, fordulni kell, úszni kell, nézni kell a játékvezetőt, úgyhogy maradt kemény játék, de nagyon felgyorsul.
6: Egyszer Paragó Tamásnak volt egy kísérlete, a Komjádiban összehozta a felnőtt válogatottat, meg az utánpótlás válogatottat, és egy fejhallgatós mikrofonnal a fején mindig elmondta bíróként, hogy most azért ítéltem 5 méterest, mert a víz alatt ez történt. Most azért ítéltem kontrát, mert ez történt. Nem tudom, emlékszel erre a sztorira, de végül ebből nem lett semmi. Ez esetleg közelebb hozná a tévénézőkhöz, vagy az úszoda vendégeihez, nézőihez a sportágat?
7: Volt egy olyan időszak és próbálkozás, de ezt erején akkor nem voltam ott, amikor a Tonó ezt csinálta, amikor szabályt változtattak, és akkor a zsűriből bemondták az ítéletet, illetve magyarázták. Ugye azt tudjuk, hogy Amerikában az amerikai futballnál ott bemondják a bírók az ítéletet. A vízilabda felgyorsult, tehát igazából próbálkoztak ezzel, nem igazán jött be, mert ilyenkor meg kell állni a játéknak. És hát ugye ez nem olyan sportág, mint mondjuk Albert Flória arról volt híres, hogy a pálya közepén csipőre tette a kezét, aki egy szenzációs labdarúgó volt egyébként. A vízben ott állandóan dolgozni kell. Nincs megállás, tehát ez egy másfajta sportág, és valószínűleg ezért nem alakult ki ez, hogy magyarázzák a szabályokat.
6: Ha már Albert Flóriánt említetted, egy napon születtetek, 5 év eltéréssel, hogyha jól tudom, és érdekes volt az 1968-as év, mert akkor a vízilabda csapat is bajnok lett, és a futball csapat is bajnok lett. Voltak ilyen közös ünneplések Flóri bácsival?
7: Flórit jól ismertem, ugyanis mikor Lakat Károly volt a Fradi foci csapat edzője, ő lehozta az egész foci csapatot vízilabda mérkőzésre, bajnoki mérkőzésekre. És hát bent a klubban focistákkal találkoztunk, más sportágbeliekkel is persze, nem csak focistákkal, hiszen a Fradinak sok szakosztálya volt. Úgyhogy ez a Fradi szellem is még hozzájárult ahhoz valahogy, hogy ez engem ott tartott az úszodában.
6: Kácsás Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, és ha már beszéltünk 68-ról, beszélünk 72-ről is, mert ugye Münchenben olimpiai ezüstérmes lett a csapat úgy, hogy az utolsó fordulóban az oroszok ellen vezettünk 3-1-re, és 3-3 lett, és pont az volt jó nekik. De az én véleményem az, hogy ez az olimpiai aranyérem, ez szerintem az NSK elleni meccsen ment el.
7: Hát igen, ugyanis az is döntetlen volt, tehát mi nem kaptunk ki ezen az olimpián, de volt két döntetlenünk. És így az oroszoknak, ugye akkor Szovjetunió volt, a szovjet válogatottnak elég volt ez az egy pont. És az az érdekes, hogy ott azért nekik volt egy pár furcsa mérkőzésük, mert az amerikaiak vezettek ellenük, ott a bírók hozták a döntetlent. Úgyhogy de érdekes olimpia volt, és hát soha nem jó egy döntőt elveszíteni. Ugye mi nem veszítettük el, mégsem lettünk olimpiai bajnokok.
6: Cserébe viszont lettetek világbajnokok és Európa bajnokok, és elhoztam egy képet az 1973-as belgrádi világbajnokságról, aminek az a különlegessége, hogy az volt az első ilyen típusú világversenye ennek a sportágnak, tehát az első VB, és itt álltuk Csapóval, Ballával, Görgényivel, aztán a képen még Sárosi, Cservenyák, aztán Kárpáti György, Faragó Tamás, Szívós István, Bodnár András, Konrád Ferenc, Molnár Endre.
7: Csapó Dudi,
6: igen, elképesztő, ezt neked is adom ezt a fotót. Bizonyára
7: köszönöm szépen.
6: Emlékként, de hogy emlékszel vissza erre a társaságra, mert itt azért más sportákból a hasonlatot véve nehéz súlyú emberek voltak a válogatottban.
7: Hát igen, igazából Csapó Dudi az itt futott be tulajdonképpen ezen a világbajnokságon, hiszen a Szovjetunió ellen, nem emlékszem, igazán 5-3-ra nyertünk talán, és azt hiszem a Dudi 3 gólt lőtt.
6: Így volt.
7: És hát mindenféleképpen egy unikum volt, hiszen az első világbajnokság. Annyit még tudni kell, hogy 71-ben volt az utolsó nem hivatalosnak nevezett világbajnokság Hvar szigetén. Ugye akkor Jugoszlávia, de hát az Horvátországban van, amit megnyertünk. És hát azért a győzelem íze az más, mint amikor az ember vesztesen hagyja el a játékteret. Fantasztikus volt az egész. És hát a jugoszlávoknál nyertük meg a világbajnokságot, akik igazából a legnagyobb ellenfeleink voltak.
6: Jugoszlávia, Amerika, az többször is volt úgy, hogy gond volt például a csoporttal, hogyha jól emlékszem, mert hogy ők ugyanabban a csoportban voltak, mint mi. Ez egy későbbi időszak, majd erről is beszélünk, mert ekkor már más pozícióban voltál. Aztán 74-ben rányertétek az Európa-bajnokságot, nagyjából hasonló csapattal, minimális változás volt az összeállításban a keretben.
7: Igen, minimális, ez Bécsben volt az az Európa-bajnokság. Hát, ha jól emlékszem, a Horkai Gyuri talán akkor meg ő futott be ezen az EB-n, úgy emlékszem. És hát külön megemlíteném a Sárosi Lacit, aki egy fantasztikus játékos volt. Még mindig körmérkőzéses rendszerben, tehát mint az olimpián, ahol ugye nem volt elődöntő döntő, és két döntetlen voltunk ezüstérmesek, a bécsi EB-t 3 pont előnyen nyertük a Szovjetunió előtt. Tehát a csapat, ha lehet, még tovább érett.
6: 1976 következik a felsorolásban, amikor Gyarmati Dezső közölte, hogy nem leszel benne abban a keretben, amely az olimpiára utazik majd. Ekkor mi járt a fejedben? Mik voltak az első gondolataid, amikor ezt megtudtad? Korod alapján, játéktudásod, kondíciód alapján abszolút benne lehettél volna.
7: Persze, hát nézd, nagyon sok játékos volt a magyar vízilabdában, és nekem mindig az volt a filozófiám, hogy az edző dönti el, hogy ki utazik és ki nem. A győztesnek pedig igaza van mindig, és végül is 76-ban nyert a csapat. Azt is tudni kell, hogy akkor még csak 11 játékos utazhatott. Tehát nem volt könnyű dönteni, de elfogadtam, hát az ember nem örül ilyenkor, de hát ezt el kellett fogadni, tehát én ebből nem csináltam nagy problémát. Az edző dönt, a játékos meg játszik tovább.
6: Később, amikor már neked kellett keretet szűkíteni, azt hogy élted meg? Az embernek valamelyik ujjába bele kell harapnia?
7: Hát, és teljesen mindegy, hogy melyik ujjába harap bele. Az a legrosszabb része. Ugye egy nagyobb kerettel kezd mindig az edző, és fokozatosan szűkít. És minden egyes alkalommal, de komolyan mondom, hogy fájdalmas, mert az a játékos ugyanolyan kedves az embernek, de mindenféleképpen szűkíteni kell. Tehát azt is mondhatom, hogy amikor én szűkítettem, ugyanúgy esetleg haragudhatott rám az, aki kimaradt. De hát én egy elég nehéz időszakban voltam szövetségkapitány, tehát én a szeuli olimpián voltam. Ott, ugye az előbb említetted, hát az amerikaiakkal és a jugoszlávokkal, a döntő két későbbi részvevőjével voltunk egy csoportban, és mind a két csapattól egy góllal kaptunk ki. De ez a csapat, ez a magyar csapat, ez nem volt annyira klasszis, nem volt igazán nagy egyéniség. Alakult, de hát végül is
6: nem a legjobb korszak volt. Erről majd beszélünk, mert itt készítettél az olimpia előtt egy tanulmányt, és azt szeretném, hogyha egy kicsit majd részletesebben is megbeszélnénk. Viszont 77-et írunk az én naptáram szerint, és Tatabányán kezdtél vízilabdázni. Tudom, hogy nincsen messze Budapesttől, de nem tűnt nagy ugrásnak Ferencvárosból Tatabányára menni? Nem a kilométert mondom, hanem a sikerek.
7: 30 éves lettem 76-ban.
6: Megszületett Tamás.
7: Tamás megszületett 76-ban, és azt tudtam, hogy én már nem leszek válogatott, viszont közre játszottak az anyagiak, a tatabányai csapat nagyon jó ajánlatot adott. Akkor másodosztályú volt a tatabánya, tehát én elmondhatom magamról, hogy másodosztályú bajnok vagyok. Lejött még első osztályú játékos, a Görgényi Pista, a Krajcsovics Csaba Egerből, és a Hausler Karcsi, aki Moszkvába játszott válogatott kapusként, de ők nem játszhattak az első szezonban, úgyhogy én játszottam csak, de megnyertük a másodosztályt. Még mondták a tatományai vezetők, hogy hát nem számítottunk arra, hogy ilyen gyorsan, ez egy kicsit meglepett bennünket. Akkor Gál István volt a Szénbányák Tröszt vezérigazgatója, aki nagyobb ember volt, mint a miniszter, a nehézipari miniszter. Tehát egy ilyen atya úristen volt. És hát vele beszéltem, vagy hát is volt, aki hívott ebben. Közrejátszott, azt hiszem, a Kárpáti Gyuri meg a Gyarmati Dezső, nem tudom. És így kerültem én oda, és ott is voltam 9 évig.
6: Ez alatt a 9 év alatt volt egy játékos társad, akit úgy hívtak, hogy Kemény Dénest. Na, mi felhívtuk őt telefonon. Hallgassuk.
4: Az egész abból fakad, hogy jó darabig szerettük, tiszteltük egymást, de nem voltak minden napunk összekötve. Nem egy klubcsapatban játszottunk, a válogatottban viszonylag kevesebbet találkoztunk, nyilván azért köszönünk, van egy masszív korkülönbség, legalábbis játékos időszakban, ugye ott a 8 év azért az sokat számít. Úgyhogy ez akkor változott meg, amikor én lediplomáztam, és tatományra kerültem dolgozni. Ő pedig akkor már egy éve ott volt, és hát ugye azonnal természetes volt, egy első osztályú csapatról volt szó, hogy akkor én nem Budapesten folytatom tovább a vízilabdázást, hanem a város csapatában. Így aztán játékostársak lettünk, ráadásul az Oli, ha jól emlékszem, abban az első évenben Tatabányán játékos edző volt, tehát nem csak társam volt, hanem főnököm is. És hát attól kezdve elkezdett a kapcsolatunk mélyülni a parton is, nem csak a vízben.
8: Egyébként ez a barátság, vagy ez a kapcsolat a hasonlóságokon épül, vagy inkább a különbözőségek vonzák egymást kitételre?
4: Hát nagyon különbözőek voltunk, akár a vízben játékosként, akár a parton. Az Oli elsősorban ugye a vízilabdával foglalkozott egész életében, én meg egészen addig, ameddig nem lettem szövetségkapitány, párhuzamosan vagy egyetemre jártam, vagy dolgoztam a szakmámban, és mellette vízilabdáztam. Tehát akkor ez inkább az utóbbi, amit mondott, hogy eltérőségek vonzák, tehát nem ellentétek, de az eltérőségek vonzák egymást. Nyilván mind a kettőnknek csomó érdekes dolog volt a másik életpályájában, gondolkodásában, mindennapjaiban, hát nagyon jó volt, nagyon szórakoztató is volt, nagyon jó humora van az Olinak, az ember ugye szívesen tölt vele időt, ami nem komoly, hogy így mondjam, rengeteget lehet vihogni.
8: És mi az első, hogyha van ilyen, az első élmény, ami ilyenkor beugrik, amikor szóba kerül ez a barátság? Van-e ilyen egyáltalán?
4: Igen, Tatabányán volt az erőműnek egy tava, ami a jellegénél fogva műten egy hűtőtó. Én oda lejártam horgászni szabadidőmben, ami nem túl sok volt ugye a edzések meg a állatorvosi munka mellett, és arra emlékszem, hogy abban a lakásban, ami az Olinak a szolgálati lakása volt, a Tomi lehetett 2-3 éves, halászlét főztünk, és valami probléma kerekedett, vagy nem tudom, beesett még 2-3 vendég, vagy nem tudom, sose felejtem el, hogy kellett volna még ponty. Na most még el sem készült a halászlé, amikor én gyorsan beültem az autóba, elmentem a tóra, 10-15 percen belül volt szerencsém megfogni a szükséges halat, és végül is megoldódott a probléma, és arra emlékszem, hogy a második fogás az mákos nudli, vagy valami ilyesmi, tehát egy ilyen édesség volt.
6: Kemény Dénessel berelmesebb beszélgetett, emlékszel a sztorira?
7: Hogyne, hát azért ott eltöltöttünk 1-2 évet együtt, és nagyon élveztük tényleg két komoly bajnoki évet, amikor a Dénes a Faragó tonó mögött mind a kétszer második lett a góllövő listán. Tehát ő egy nagyon gólerős játékos volt, nagyon jól megértettük egymást a vízbe. Én adtam a passzokat, ő lőtte a gólokat, úgyhogy munkamegosztás volt.
6: Egyszerre Wiesner Tamás azt mondta, hogy ő nem emlékszik arra, hogy a pályafutásod során téged valaha kiállítottak volna, ami hát vízilabdában azért elég unikálisnak tűnik.
7: Hát azért ez mondjuk költői túlzás, kiállítottak, sőt egyszer el is tiltottak.
6: Az akkor volt, amikor az intézőnek akartad kidobni a labdát? Nem,
7: igen, ez Egerbe volt egy kupadöntőn, amikor Eger-Ferencváros meccs volt, és hát a játékvezető, tehát egy kicsit elhúzott, és az Eger nyerte így a Magyar Kupát abban az évben, hát az egriek labdájával játszottunk, és amikor befejeződött a meccs, éppen nálam volt a labda. És az egriek intézője, akit egyébként jól ismertünk, hiszen hát nem tudom hányszor játszottunk egymás ellen, az olyan 2,5-3 méterre állt a játékvezetőtől, és kidobtam neki a labdát. És a játékvezető odarohant a zsűrihez, és beírta, hogy Kásás meg akart dobni, de nem talált el. És ezért fegyelmi bizottság elé állítottak, és ott én mondtam, hogy hát én úgy gondolom, hogy játszom annyira jól, hogyha meg akarom dobni a játékvezetőt, akkor 3 méterre nem téveztem el. Azt mondták, hogy ez sportszerűtlen. Megjegyzés volt, és egy mérkőzésre eltiltottak.
6: Wiesner néni borozója jutott eszembe egyébként Wiesner Tamásról. Én a Kölcsébe jártam, és aztán a Kmetti utcában
7: volt a
6: borozója. És volt egy fél év, amikor én már betöltöttem a 18. életévemet érettségi előtt, és akkor én már kaphattam Wiesner néni borozójában hosszú lépést, hogyha minden igaz. 6 olimpián jártál, különböző pozíciókban, hol a medencében, hol a medence szélén, hol aztán akkor is a medencében, amikor a medence szélén kezdted. Melyik volt a legemlékezetesebb?
7: Hát az az igazság, hogy egy olimpiának a hangulata az semmivel össze nem hasonlítható. Az egyszerűen fantasztikus. Tehát mind a 6 olimpia élmény volt, még úgy is, hát a müncheni az talán különleges ott miatt, a terrorcselekmény miatt, és mi szembe laktunk az izraeliekkel.
6: Mit érzékeltetek belőle?
7: Hát csak reggel, amikor fölkeltünk, akkor hallottuk a híreket, hogy éjszaka, hát ezek a terroristák bementek, és megöltek sportolókat, egy talán megmenekült, mert ez egy alacsony épület volt, mi meg egy magasba laktunk.
6: Ott felmerült, hogy esetleg meg is szakítják az olimpiai játékokat.
7: Igen, hát ugye ez egy borzalmas dolog volt, egy napra leálltak a játékok, és akkor az olimpiai stadionban egy gyászmisét tartottak, akkor Avery Brundage volt az Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Valóban fölmerült, hogy leáll az olimpia. Nagyon sokan azt mondták, hogy ha most nem folytatjuk, akkor többet nem lesz olimpia. Úgyhogy folytatódott, de hát a hangulat az már teljesen más volt. Ez volt még az olimpia, ahol a faluba, a kapun kibe lehetett járni. És hát valószínűleg emiatt történt az, hogy ettől kezdve már nagyon szigorú beléptetési szabályok voltak, mint egy repülőtéren. Minden edzésre, ha kimentél a faluból, ha visszamentél, csomagellenőrzés, személyinek az ellenőrzése, ez innen datálódik.
6: Ez volt az első olyan olimpia, és egyben az utolsó, amin játékosként vettél részt. Ha újra kezdhetnéd, csinálnál valamit másképp? Mondjuk azért, hogy 2 olimpián szerepelj, mondjuk a 80 már nem fért volna bele sehogy se.
7: Hát a 80 nem. Az a helyzet, hogy ugye az ember mindig számadást végez egy-egy periódus után, meg később is, és később utólag úgy gondoltam, hogy egy kicsit talán túl sokat, valóban a csapatjáték fontos, hogy én kicsit még a kelleténél is többet dolgoztam a csapatért, és az egyéni képességeimet nem igazán engedtem saját magam kibontakozni. Talán lehettem volna jobb, nem tudom. De hát jól van ez így. Hát van, aki többet nyert, van, aki kevesebbet. Rengeteg élményt kaptam a sporttól.
6: Kásás Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, és beszéltünk már az olimpiákról, és említetted a szöuli játékokat, amikor te már szövetségkapitány voltál. És én találtam egy olyan anyagot, amit az olimpia előtt készítettél a Magyar Vízilabda Szövetség számára, amelyben leírod, hogy ez a csapat 5. lesz. És meg is indokoltad részletesen, hogy miért lesz a válogatottunk, hát a magyar vízilabdát tekintve csak 5. És igazad lett.
7: Hát ennek nem örülök egyébként, hogy jó-jós lettem. Egyáltalán akkori nemzetközi viszonyokat tekintve, hát sajnos én úgy éreztem, hogy ez a reális esély, amitől még lehetett volna jobb is, meg rosszabb is. Azt tudni kell, hogy 83 után a magyar vízilabda nem nyert érmet. Tehát ez egy... Minden sportágban vannak mélypontok, a magyar vízilabda erősségét az mutatja, hogy mindig vissza tudott kapaszkodni a csúcsra. És hát a döntő, későbbi döntő két részvevőjével, az Egyesült Államokkal és Jugoszláviával is játszva, egy-egy góllal kaptunk ki tőlük. De hát kikaptunk sajnos.
6: 89-ben, akkor már 6 éve volt érem nélkül a vízilabda válogatott, egy nyugat-berlini világkupán nyertetek érmet, és ezt követte a Bonni Európa-bajnokság, ahol még a szöuli olimpiát is sikerült alulmúlni, és 9. lett a válogatott, te abban a pillanatban lemondtál. Szokták mondani, hogy ha nem jut 4-be a vízilabda válogatott egy világversenyen, akkor a szövetségkapitánynak menni kell. Hát itt még 8-ba se jutott.
7: Akkor ez nem volt föltétel, de hát én értelemszerűen úgy gondoltam. A furcsa ebben az, hogy én úgy éreztem, hogy a csapat jobb, mint a szöuli olimpián. Megvertük a spanyolokat. De a későbbi Európa-bajnok németek ellen 3-szor vezettünk 3 góllal. Olyan alaphibákat csináltunk. Hát ez az, amikor az ember áll a kispad mellett, és fogja a fejét, hogy hát ilyet nem gyakoroltunk. De hát a végeredmény a lényeg, és úgy gondoltam, hogy az értelemszerű, hogyha belefutottunk ebbe a rossz eredménybe, akkor nekem le kell mondanom.
6: Egyszer azt mondtad, hogy az edzőnek az edzés végére jobban el kell fáradnia, mint a játékosnak. Ez a szövetségkapitányra is vonatkozott?
7: Hát szellemileg az egy külön tanulmány lenne, tehát egy filmet lehetne csinálni arról, hogy különböző sportágakban különböző típusú edzők hogy viselkednek a mérkőzések alatt. Hát ez egy akár egy vígjátéknak is tűnhetne. Ki bent tartja magába a feszültséget? Ki adja? Azt mondják, hogy régen a leglátványosabb vízilabda mérkőzés volt, amikor az olasz válogatott edzője a Zólyomi Endre volt, a franciák pedig Lemhényi Dezső. Egy két olyan figura, két olyan alak, hogy a közönség nem a meccset, hanem őket nézte. Ugye Lemhényi Dezső később a magyar bajnokságban játékvezető is volt, és ez kapott egy külön jelzőt, Butykó Buginak nevezték. Ő úgy vezette a mérkőzéseket. Tehát élmény volt.
6: Kásás Zoltán, köszönjük szépen.
3: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádióját
2: a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Felmentették a munkavégzés alól az Operett Színház főigazgatóját. Nemzetközi betörő bandát fogott el a rendőrség Budapesten. A héten kitart a derült, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Hűtlen kezelés bűncselekménye miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és őrizetbe vették Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogát tegnap függesztette fel az országgyűlés. Hankó Balázs panasszal élt az őrizetbe vétele és a gyanúsítás ellen. Az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vett az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. A pénzt egyebek mellett a 2026-os országgyűlési választások kampány költségeinek fedezésére, illetőleg a kérelmezők személyes céljaira fordították. Az ügyben egy másik személyt is őrizetbe vettek és gyanúsítottként hallgattak ki. A Fidesz politikai fogolyként tekint Hankó Balázsra, közölte az ellenzéki párt kommunikációs vezetője, Havasi Bertalan úgy fogalmazott, a volt kulturális miniszter semmilyen bűncselekményt nem követett el, és a pártban fel sem merült, hogy képviselői mandátumát vissza kellene adnia. Tegnap őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, akinek ugyancsak felfüggesztették mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával a már letartóztatott Szívek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Nem támogatja a miniszterelnök kezdeményezését a képviselők mentelmi jogának eltörléséről. Ezt mondta a Kossuth Rádióban a Mentelmi Bizottság elnöke. Sasi Nagy Edit hangsúlyozta, a javaslatnak van létjogosultsága, de jelen intézményi keretek között nem biztos, hogy szerencsés a képviselői mentelmi jog eltörlése a közvádas bűncselekményeknél. Közölte, amíg nem demokratikus keretek között működik az ország, addig az egészet az országgyűlési képviselők ellen használhatnák fel koholt ügyekben. Ideiglenesen felmentették a munkavégzés alól az Operett Színház főigazgatóját, Kisbé Attillát. A kulturális miniszter bejelentette, szakmai és etikai vizsgálatot rendelt el, miután számtalan panasz érkezett a társulat tagjaitól. Tarz Zoltán hangsúlyozta, minden intézmény esetében az átlátható és korrekt működés a cél, ehhez pedig elengedhetetlen a munkavállalók biztonsága. Nemzetközi betörő bandát fogott el a rendőrség Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csak nem 17 millió forint értékben. A bűnözők megtagadták a vallomástételt, de a bíróság egy hónapra elrendelte letartóztatásukat. Többen megsebesültek, amikor társaira és tanáraira támadt egy diák egy szlovákiai általános iskolában, Szaniszlófalván. A nyolcadikos fiú egy éles tárggyal szurkálta meg a környezetében lévőket. A támadót elfogták, a helyszínre több mentő és mentőhelikopter is érkezett. Egy helyi hírportál úgy tudja, hogy két tanárnő és egy diáklány sebesült meg, de egyikük sincs életveszélyben. A közalkalmazottak sztrájkja miatt járattörlésekre, késésekre kell számítani a franciaországi repülőtereken. Marseille-ben a gépek negyede is kimaradhat. A francia polgári légiközlekedési hatóság tájékoztatása szerint több nagyváros mellett jelentős fennakadás várható a párizsi, a nanti és a strasbourgi reptereken is. Indulás előtt érdemes a légitársaságoknál tájékozódni.
2: Közlekedés.
9: Véget ért a korábbi baleset helyszínelése az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Tatabánya Óváros csomópontjánál, a terelt szakaszon. Az 56-os kilométernél már minden sáv szabadon járható, de az időközben kialakult jelentős 7-8 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel, amely már hátrébb húzódott Bicske térségéig.
10: Időjárás.
9: Derült napos, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül, a hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7 és 15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Gól nélküli döntetlent játszott Észak-Írországban a magyar labdarúgó válogatott, kiütéses olasz siker Törökországban, szintén a Nemzetek Ligájában. Az MTK korábbi kapusával, Varga Bencével pótolja Demjén Patrikot. Jó napot kívánok, Mugyica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Gól nélküli döntetlent játszott a magyar labdarúgó válogatott tegnap este Belfastban az északírek vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. A négyes másik találkozóján Tbilisiben Georgia-Ukrajna szintén 0-0. Két kör után a csoport első két helyén Ukrajna és Észak-Írország áll 4-4 ponttal, míg Magyarországnak és Georgiának 1-1 pontja van. A tegnap esti mérkőzést követően Péter Ágoston elsőként Séfer Andrást kérdezte.
2: Igazságosnak érzed a pontosztozkodást, vagy inkább egy elszalasztott esély?
3: Természetesen nyerni jöttünk ide, úgyhogy ha így nézem, akkor elszalasztott esély. Azt tudtuk, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, nagyon harcos mérkőzés lesz, ezt is kaptuk. Azt kell, hogy mondjam, hogy az első fél időben talán még nem voltunk annyira élesek, a második fél időben szerintem már jól nézett ki. Voltak helyzeteink, a Vilnek is volt egy, nekem is volt egy, meg a Doninak is volt egy. Szerintem közelebb álltunk a győzelemhez. Úgy érzem, hogy a második fél időben mutatott játék az már kifejezetten jó volt, és összesen van még 4 meccs. Most egyből 2 meccs rövid időn belül. Ha ezt a mentalitást, amit a második fél időben csináltunk, tovább tudjuk vinni, akkor szerintem örülni fognak a nézők is, és megint az eredménye is.
2: Valóban nagyon harcos meccs volt, te is nem tudom hányszor kerültél a földre, sőt olyan is volt, hogy egy vétlen szituációra a nyakad után kaptak egy bedobásnál, kellett a higgadságod. Mitől ilyen feszült ez a csoport eddig?
3: 4 nagyon harcias csapat van, akik nem elsősorban a minőségre, hanem sokkal inkább az összhangra és a harciasságra és az együtt csapat összhangra alapoznak, és azt fogjuk látni mind a 4 mérkőzésen remélhetőleg, mert enélkül itt nem tudunk nyerni. Úgy érzem, hogy vannak mérkőzések, ahol a kvalitás a mi oldalunkon van olyan párharc, van olyan, ahol talán egy kicsit ellenünk, de így itt tud kompenzálni mindegyik csapat olykor. Úgy érzem, hogy egyébként most tényleg nem akarok bírózni, de szerintem egy piros lap, egy tiszta piros lap elmaradt az első fél időben. Reméljük, hogy a következő mérkőzésen ezt valahogy visszakapjuk, de mondom, nem akarok bírózni, ennél több helyzetet kell ezek szerint kialakítanunk, hogy gólt szerezzünk, de én most abszolút nem látom negatívan ezt a történetet.
2: Az első két meccsen még nem jött össze az első győzelem. Hogyha egyben kezeled, akkor látsz olyan okot, ami összefüggés lehet?
3: Hát nem rúgunk elég gólt. Tehát nem rúgtunk még gólt ezen a két mérkőzésen. Az mindenképpen pozitív volt, és meg is beszéltük, hogy ezt a meccset legalább hátul nullára szeretnénk játszani. A gólok meg ez van. Most, hogy a főnök is említette, a szerencse néha ellened van, akkor még majd lapátra rá kell tenni, és több helyzetet kell kidolgozni, előbb-utóbb össze fog jönni. Nyilván vannak hiányzóink, de láthatjuk, hogy akik itt vannak, azokra is bőven lehet számítani.
1: Az Union Berlin középpályása Séfer András után következzen a védő Csinger Márk értékelése.
2: Nem volt egy könnyű meccs. A stílust, a hangulatot figyelembe véve, mennyire érzed azt, hogy a maximumot sikerült kihozni ebből a napból?
4: Semmiképp nem tudom mondani, mert 3 pontra szerettünk volna távozni. Tudom mondani, hogy mi mindent megtettünk, küzdöttünk, megpróbáltunk minden páracot megnyerni, csak a végén, hogy sikerüljön egy gólt rúgni, az nagyon nem ment. Volt egy csomó lövésünk, de mindegyiket leblokkolták, tehát mindegyik mellé ment, vagyis lehet mondani, kicsit balszerencsések voltunk, de a következő mérkőzés ugyanink, hogy ezt meg szeretnénk nyerni.
2: Azért kellett idő hozzá, hogy felérjen a kapu elé a magyar csapat, és igazán veszélyes lehetőségeket alakítson ki. Mekkora nehézséget okozott az északírek letámadása?
4: Az első fél időben mindenképpen meg szokatlan volt, új volt, de én azt tudom mondani, hogy másik fél időre szerintem sokkal könnyebben át tudtuk játszani őket, és ott meg is voltak a helyzeteink, ha abból berúgunk egyet, akkor megnyerik a mérkőzést.
2: Hátul sikerült lehozni ma nullára, másodszor is kezdtél itt ebben az ablakban. Összeállt az a hátsó alakzat?
4: Köszönöm elsőnek a bizalmat, de igen, azt tudom pozitívnak mondani, nem kaptunk gólt, de így kell minden mérkőzésig menni, hogy hátul lehozzuk nullára, és előtt találni fogunk egy gólt, de tudom mondani, most jól alakított a hátsó négyes, meg az egész csapat jó védekezett, már csak a támadásban egy kis plusz kell.
1: Most pedig hallgassuk meg a szövetségi kapitány Marco Rossi összegzését, aki Bolla Bendegúz sérüléséről is beszélt, akinek a bokájára rácsúszott az egyik északír játékos.
5: Bolla a körülményekhez képest jól van az orvosi stáb. Azt mondta, hogy valószínűleg nem tört el a lába. Még nem néztem vissza az esetet, de a csapat elmondása alapján az északír játékos kaphatott volna piros lapot is. Az ukránok ellen Redzics és Tóth Rajmund is egy taposás miatt szenvedett bokasérülést. Az ilyen esetekben a szabályok szerint nemzetközi szinten kiállítás jár. Ez van, összpontosítanunk kell, és kihozni a legtöbbet a következő Georgia elleni meccsből. Nehéz találkozó lesz, nem csak az ellenfelünk minősége, hanem a jelenlegi körülményeink miatt. Meg fogunk tenni minden tőlünk telhetőt, én is. Ha pedig ez nem elég, akkor meglátjuk, hogy lesz tovább.
1: A magyar labdarúgó válogatott pénteken a harmadik fordulóban 20 óra 45 perctől tehát Georgiát fogadja a Puskás arénában. Szintén a Nemzetek Ligájában, az A divízióban az olaszok 4-1-en nyertek a törökök vendégeként, míg a 4-es másik tegnapi találkozóján a franciák 1-0-ra győztek Belgiumban. A B divízió 4-es csoportjában pedig Svédország, Lengyelország 3-1 és Románia, Bosznia-Hercegovina 2-4. A válogatott szünet után valószínűleg lehetőséget kap a bizonyítása klubcsapatában Csobot Kevin. A svájci St. Gallen labdarúgója ebben a naptár évben még nem lépett pályára tétmeccsen. Ügynöke Filipovics Vladán a közmédiának azt nyilatkozta, hogy a vezetőedzővel történt egyeztetés után ez a helyzet változhat.
6: Ez volt a terv a átigazási időszak elején, meg közben is, hogy próbáljunk ilyen megoldást találni, mert az előző fél évet sajnos nem játszott. Klubvezetőkkel is beszéltünk, reálisan úgy néztünk, hogy a kölcsönbe valahol elmenni, ez volt az opció. Nem sikerült olyan csapatot találni, amit azt mondjuk, hogy szakmailag is és jó lépés lenne, de pont most a válogatott szünet előtt a Kevin leült a vezetőedzővel, és most a válogatott

0: kilogrammosok között ezüstérmes, olimpiai ötödik helyezett ökölvívóval az M4 Sporton Szőke Viktória beszélgetett.
1: Mindenképpen úgy indultam neki ennek az Európa-bajnokságnak, hogy szerettem volna megmutatni azt, hogy mennyit dolgoztam az elmúlt hónapokban, és hogy mire is vagyok valójában képes. Én hittem abban, hogy egy érem biztosan sikerülni fog ezen az Európa-bajnokságon. Természetesen a fő cél az az aranyérem volt, és tényleg minden egyes mérkőzésemre így léptem be a ringbe, hogy az aranyig meg sem állok. Ugye sikerült bejutnom a döntőbe, ahova szintén elég magabiztosan érkeztem. Sajnos most az, amit ott teljesíteni tudtam, egy ezüstéremre volt elég, viszont úgy hagyhattam el a ringet, hogy tényleg én mindent megpróbáltam, és mindent kiadtam magamból, úgyhogy ezzel én már úgy érzem, hogy egy kicsit győztem.
2: Ez az Európa-bajnokság, amit Szófiában rendeztek, az utolsó olyan világverseny volt, vagy nagy európai verseny, ahol még nem osztottak olimpiai kvótákat, viszont jövőre már igen, és például lesz egy fontos Európa játékok, illetve a világbajnokság is, és aztán nagyon hamar itt van már az olimpia. Sokat gondolkozol rajta már, hogy mi lesz, hogy lesz, mert hogy tudom azért, hogy a kaliforniai álom, ugye készült is egy ilyen portréfilm róla, hogy azért mindig ott van, és ez szerint is dolgozol már?
1: Számomra is hihetetlen, hogy még csak most voltam Párizsban, de már arról beszélünk, hogy jövőre igen, kvalifikáció, és két év múlva már megint olimpia van. Igazából minden napom így indul, és így végződik, hogy Los Angelesre gondolok. Ugye jövőre áprilisban lesz az első kvalifikáció a világbajnokság, ahol a csoportomban a döntőbe jutás jelenti majd azt, hogy sikerül a kvótaszerzés, és hogyha esetleg ott nem sikerül, akkor majd a nyáron lesz az Európa játékok, ahol ugye 23-ban is sikerült nekem kvalifikálnom magamat. Én úgy tervezem, hogy szintén megint az Európa játékokon szeretnék kvótát szerezni. Nem bánom, ha esetleg a világbajnokságon már sikerülni fog, de én úgy tervezek, hogy az Európa játékokon. Igazából minden nap ezzel kellek, ezzel fekszem, és minden edzésen arra gondolok, hogy Los Angeles, és egyébként nem is tudom elképzelni, hogy ne legyek ott.
0: Beadvánnyal fordult a Magyar Úszószövetség az Európai Szervezethez, hogy Bethlen Dávid és Fábián Bettina kapja vissza érmeit. Mint ismert, a két nyílt vízi úszó az Európa Kupa sorozat horvátországi állomásán ezüst és bronzérmet szerzett 10 kilométeren, ám a nem megfelelő sapka használat miatt kizárták őket. A hazai szövetség kiáll a sportolók mellett. Erről beszélt az elnök Vladár Sándor is, akit Szabó Szilvia kérdezett.
3: Először is szeretném elmondani, hogy döbbenet volt, amikor a hírt meghallottam, és azt gondoltam, hogy ezt igen komolyan kell venni, mert olyan nem fordulhat elő, hogy két magyar kiválóság, aki Los Angelesbe ott lehet a dobogón, egy ilyen eljárás alá vonják, ha tetszik, kizárják őket. Tehát döbbenet volt, de azt gondoltam magamban, és aztán egyeztetés folyt a belső kollégák között, hogy járjuk körül rendesen ezt a dolgot. Ismerjük meg a tényeket, a történeteket, hallgassuk meg a különböző résztvevőket. Az elmúlt másfél napban azzal telt elég sok idő és energia, hogy megvizsgáltuk jegyzőkönyveket, hangfelvételeket, videóanyagokat, és volt lehetőségem Bettivel és Dáviddal is erről több mint egy órát beszélgetni. Szóval, hogy képbe kerültünk, és aztán meg is született a levél, ami arról szól, hogy az Európai Vízesport Szövetségnek elküldjük ezt a beadványt, ha tetszik, ami arról szól, hogy elsősorban Dávidék eredményének visszaállítását kérjük, mert olyan színvonaltalan és olyan lelketlen bíráskodás és olyan körülmények voltak, ami szerintem nem megengedhető ma egyik sportágban sem. Tehát akár amatőr, akár profi sportról beszélek, azt kell mondjam, hogy a bírók nem voltak a helyzet magaslatán.
4: Ahogy Dávidék említették, ugye nem is az itt a tét, hogy most az érmeket, a pénzdíjat visszakapják vagy megkapják, hanem ez talán elvi kérdés, nem? És az úszószövetség is úgy érzi, hogy ki kell állniuk a versenyzők mellett.
3: Hát ez nem is kérdés. Aki azt mondja rám, vagy ránk, hogy nem álltunk ki valamelyik versenyzőre, hát az finoman szóval sem mond igazat. Nyilván restitúció, helyreállítás fontos, de én legalább annyira reménykedek abban, hogy elég nagy port kavart, mert azért látjuk, hogy akár a Betty posztjai, vagy Dávid posztjai mentén azért a nyíltvízi úszóvilág az nagyon melléjük állt, és azért egy olyan nyomást tudnak gyakorolni a döntéshozókra, nem ránk, hiszen mi velük vagyunk, hanem akik itt adott esetben hibáztak, tehát hogy nyomás alá kerülnek, és majd el fognak gondolkodni erősen, hogy a jövőt tekintve

0: milyen egyéb szabályozásokra, milyen változásokra van szükség ahhoz, hogy ne fordulhasson elő ilyen. Egy olimpián, egy világbajnokságon, Európa-bajnokságon. Szóval, hogy ez benne volt a pakliban, hogy azért ismerjük a nyílt víznek a bizonytalanságait, és szerintem ez felhívta a figyelmet, hogy sokkal, sokkal színvonalasabb bírókra van szükség. Úgyhogy meglátjuk, másfél hét múlva lesz bíró ülés. Én magam is az Európai Szövetség elnökségi tagja vagyok, illetve a Világszövetség elnökségi tagságában is ott vagyok, úgyhogy figyelemmel fogom követni, és nyilván el is mondjuk majd, hogy mit gondolunk mindenről. Én remélem, hogy tényleg visszaállítják és megkapják azt a erkölcsi kárpótlást, de minimum egy bocsánatkérést várnék el Dávidék irányába.
1: Radár Sándort, a Magyar Úszószövetség elnökét hallották. Zárásként egy friss hír: az MTK labdarúgó csapata korábbi kapusával, Varga Bencével pótolja Demjén Patrikot, akit múlt héten megtámadtak a lakóházának lépcsőházában, és súlyosan megsérült. A mai bejelentés szerint a 30 éves Varga a szezon végig szóló szerződést írt alá. A kapus az MTK-ban nevelkedett, legutóbb pedig a másodosztályú Kecskemét együttesében szerepelt. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. A zene után a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből hallhatnak válogatást. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szabó Szilvia. Az első fél órában kézilabda következik, hiszen a Pler NB1-es férfi kézilabda csapata idén nem csak a hazai bajnokságban, hanem nemzetközi porondon, az Európa kupában is megméreti magát. A klub idei céljairól és a tervekről fogunk beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, Bőrcsök Csabát, a klub sportigazgatóját, és Lepsényi Sándort, a férfi NB1-es kézilabda csapat vezető edzőjét. Szervusztok!
2: Üdvözlünk is mindenkit, igen.
1: Hát Sanyi, amikor legutóbb így ültünk egymással szemben, az a NEKA elleni mérkőzés utáni sajtótájékoztató volt, azért nem mosolyogtál akkor ennyire, csalódott voltál és szűkszavú. Mondhatjuk azt, hogy talán az egy betervezett két pont volt. Viszont az elmúlt hétvégén Dabason megnyertétek a mérkőzéseteket, úgyhogy el lehet mondani, hogy a tabella negyedik helyen áll a Pler, veretlenül, a Szeged, a Veszprém és a Csurgó mögött, úgyhogy mondhatjuk-e azt, hogy azért egy kicsit most már kisimultak a ráncok, és most úgy egyenesben van a klub, a csapat?
3: Igen, abszolút, tehát hogy az egész szezon rajta én teljesen elégedett vagyok. Egy kicsit az ottani frusztráltságomban az is benne volt, hogy egy kicsit a tavalyi lenyomatot követtük az olyan szempontból, hogy megcsináltuk a nagy bravúr Csurgon, és akkor rögtön utána egy olyan mérkőzés, ami az én megérzésem szerint azért nekünk nyernünk kellett volna, az nem sikerült. De összességében még ebben az egy botlással együtt is mondjuk azt a pontot elvesztettük, amit Csurgon megszereztünk, úgyhogy összességében mindenképpen pozitívnak élem meg a szezonrajtot. Nyilván egy más jellegű sorsolásunk van, mint tavaly, tehát itt az a szezon első vagy a fél év első felében vannak az olyan mérkőzések, ahol igazán esélyesek vagyunk, majd a második felében meglátjuk, hogy a tavalyi bravúrok közül mennyit tudunk megismételni.
1: Igen, ezt most a Tatabányával kapcsolatban is emlegetjük, hogy amikor elér egy csapat egy bravúrt, az különösen akkor értékes, ha a soron következő úgymond kötelezően betervezett pontokat vagy győzelmeket is megszerzi, ugye?
2: Így van. Mi is így gondolkozunk ebben. Nyilván nehéz egy kicsit ebből a szempontból, mert tényleg nagyon szerettük volna, és hazai pályán még a Nekát nem tudtuk egyszer sem megverni, úgyhogy ezt terveztük, de én nem is erre tartom inkább fontosnak. Én azt tartom fontosnak, hogy most egy olyan csapat van, egy olyan csapategység, amit nagyon jó látni. Tehát eddig is volt, mindig volt egy kicsi itt-ott-tamotta, ismerjük nagyon jól, idősebbek, fiatalok, külföldi játékosok, most azt tudom mondani, hogy ez most egy egység. Tehát, és éppen ezért hiába volt olyan meccs, amiben nem úgy sikerült a végeredmény, de maga az egység nem bomlott meg, és ez szerintem most itt a Dabas meccsen is sokat hibáztunk. De egy másodpercig nem hagyta a csapat azt az öltözőben, fél időben is, több játékos is a Sanyi után felszólalt, elmondták, hogy mi a véleményük, hogyan tudunk előrébb jutni, és szerintem azt kívánom jelenteni, hogy amióta feljutottunk NB1-be, most van a legerősebb csapategység az öltözőben.
1: Ez annak is köszönhető, hogy Sanyi fiatal vezetőedzőnek vagy mondható, és megtalálod a közös hangot velük, egyáltalán partnerként kezeled őket, ahogy Csaba említi, meghallgatod az ő véleményüket is? Bizonyos szintig nyilván.
3: Igen, abszolút én törekszek rá, tehát én azért azt hiszek abba, hogy tehát itt rengeteg tapasztalt játékos van, van olyan játékos, aki játszott olyan szinten, és ahol én mondjuk még nem, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki hozzá tudsz tenni, úgyhogy persze hülyeség is lenne nem meghallgatni ilyen kaliberű játékosok véleményét, és én is azt gondolom, hogy egy kifejezetten jó atmoszféra alakult ki. A jó hangulatba telnek az edzések is, azt gondolom, hogy a játékosok is elfogadnak, sőt az egész itteni munkásságon egyik legmegtisztelőbb része az, hogy egy ilyen minőségű játékosok szeretnek velem dolgozni, hogy abszolút én semmi kivetni valót nem találok.
1: Milyen olyan szituáció van, amikor, ahogy mondod, kikéred a véleményüket?
3: Nagyon sok esetben, tehát akár például egy edzés után is, hogy jól érezték-e magukat, hogy mit egy edzés feladat után, hogy tetszett-e neki minden szituáció. Nyilván a meccs az egy teljesen más kategória, ott más lelki állapotot, esetleg egy extázis állapot közepén, hogy nyilvánvalóan valaki ösztönből mond valami véleményt, de ott is rengetegszer van az, hogy kapok olyan ötletet, ami esetleg nekem nem szúrt szemet, vagy esetleg ezért, amivel érdemes nekem is számolni.
1: Nagyon szépen építkezik a csapat, ugye ezt lehet mondani. Ez a negyedik NB1-es idénye a Plernek, 7., 10. és 11. hely. Ráadásul idén mondhatjuk azt talán, hogy szintlépés is van, hiszen ahogy említettük, az Európa Kupában szerepel a csapat. A Füred, a NEKA nem vállalta ezt az Európa Kupa szereplést, és más klubcsapatoknál azért a múltban láttunk negatív példákat is, amikor nem jött jól, vagy nem volt jó hatással a bajnokságra az, hogy a kettős terhelés várt egy csapatra. Szóval a Pler esetében, amikor jött a felkérés, akkor milyen szempontokat kellett mérlegelni, és mi szólt az indulás mellett?
2: Nagyon örült örültünk neki, ugyanis tényleg, ahogy említetted, ugye a Ferencvárosnak, meg a Füredők nem vállalták ugye az indulást, és amikor felkértek minket, akkor elég hamar, nyilván ilyenkor nekünk a tulajdonosokkal, vagy nekem a tulajdonosokkal egyeztetni kellett. Két órán belül jött a válasz, hogy természetesen vállaljuk, menjünk, mert ez nagyon régen volt már a klub életében, és nem is volt kérdés. Nyilván addigra meg már elkészült a keretünk, tehát addigra már megvoltunk, de én a mai napig is azt mondom, hogy ez nagyon fontos lépcső a fiatalok életében is, illetve nyilván van olyan játékosom is, aki már nagyon sok minden ilyet átélt, de van olyan idősebb játékos, akinek például Menyhert Mátének ez bakancs listája volt, ő addig nem akart visszavonulni, ameddig ő egy ilyenben nem játszik. Hát, és igen, most megkaptuk ugye a briteket a sorsonás útján, és mi egy nagyon tisztességes mérkőzést szeretnénk velük lejátszani hazai pályán, és úgy gondolom, hogy sok teret szeretnénk adni a saját nevelésű, vagy akár a hozzánk igazolt fiataloknak, hogy megmutassák magukat akár ilyen nemzetközi porondon is. Utána meg meglátjuk, hogy a továbbiakban hogyan fog alakulni a dolog. Én nagyon bízom benne, nagyon összetett a felkészülés erre, mert megmondom őszintén, hogy mint első bálozók, ugye hát én ilyet nem csináltam, és mi nálunk minden eléggé feszes, tehát nálunk minden az elvárások alapján történik, úgyhogy de rendesen felkészültünk rá, tapasztalt embert bíztunk meg a segítségének, hogy segítsen a számunkra itt az EHF kupasorozatban, úgyhogy készen állunk mindenre.
1: Uh-huh. Sanyi, említette Csaba, hogy a keretet nem tudtátok átalakítani, ennek megfelelően akivel tudsz most dolgozni, mi lesz a legfontosabb, hogy felhívd a figyelmet? Mentálisan kell beleszokni ebbe a nemzetközi mezőnybe is, vagy fizikailag kell bírni, tehát mi lesz a legnagyobb feladat?
3: Hát itt nyilvánvalóan egyébként érdekes volt ennek az egésznek a megítélése a csapatban. Én, ahol mikor meghallottam, hogy van ez a feladat, akkor nyilván ilyen pragmatikai szempontokat helyeztem előre, hogy jó, tök jó, de azért a bajnokság élvezi a prioritást. De csak hogy kommunikáltam ugye a játékosokkal, és majd mondjuk az ocsvirkot pihentetem itt ezen, vagy ott, ezt csak csóválták a fejéket, nem, tehát hogy abszolút motiváltak, ebben minél jobb eredményt szeretnének elérni. És az egész közektől az jött vissza, hogy abszolút ők hiába egy nagyobb kihívás, hiába lesz esetleg olyan hét, amikor két fontos meccset kell nyernünk, a csapat abszolút a céljaink mögött van. Úgyhogy mire kell konkrétan fölhívni a figyelmet, ez majd nyilván az aktualitás fogja meghatározni szerintem. Nagyon remélem, hogy esetleg olyan élethelyzetek lesznek, amikor mondjuk egy Veszprém-Szeged meccs hetére tudjuk esetleg egy mérkőzést tenni, ahol esetleg egy másik találkozón nincsenek valós nyerési esélyeink, vagy esetleg olyan mérkőzés heteken lesz, ahol tudjuk realizálni. Azt gondolom, hogy az előző években mi is nagyon sokszor partnerek voltunk olyan szituációkban, hogy esetleg az Európa Kupa induló csapatnak esetleg át kell pakolni a meccseket.
1: Ugye tavaly a Tatabánya esetében
3: igen,
1: is ez volt.
3: Igen. Nagyon remélem, hogy ez a partneri kapcsolat, ez a másik oldalról is meg lesz idén. Én azt gondolom, hogy jelenleg a keret mélységét, minőségét látva meg fogunk felelni ennek a feladatnak.
1: Hát ugye a Tatabánya tavaly eljutott egészen a döntőig, első bálozóként, úgyhogy a példa itt van előttetek.
3: Köszönjük szépen.
1: A héten ugye kiderült, hogy sikerült azt elintézni, hogy a brit Islington elleni párharc mind a két találkozóját hazai pályán a Player otthonában játsszák október 24-én és október 25-én. Ja. Mennyire volt nehéz az egyeztetés, és mi indokolta ezt a lépést?
2: Alapvetően, amikor megtörtént maga a sorsolás, rá 5 percre már ott volt egy e-mail a fiókunkban, tehát valószínűleg erre készültek. Elsődlegesen ők azt szerették volna, hogy menjünk ki és játsszuk le náluk ezt a mérkőzést, mert...
1: Mind a kettőt?
2: Nem, csak az egyiket, csak az egyiket, de mi vagyunk ugye a pályaválasztók, és nekünk, amit Sanyi is említett, a magyar bajnokság miatt, nekünk az is a prioritás a magyar bajnokság, és ott mi nem tudtuk ezt feladni, ezt a választói jogot, mert éppen egy, azt tudom mondani, egy kiki meccset akaró játszani, Egerrel fogunk találkozni, és az Egernek minden egyes pontra szüksége van, ugyanúgy, ahogy nekünk is. Tehát mi nem tudtunk abba belemenni, hogy feladjuk a pályaválasztói jogot. és addig mentek az egyeztetések, ameddig sikerrel jártunk, és igazából ők saját maguk jelentették, hogy akkor viszont ők nagyon szívesen lejátszanák ezt a két mérkőzést itthon, nálunk Budapesten. Természetesen a vendégeink ilyenkor az ilyen protokolleljárás keretein belül az itt létüket azt mi fedezzük ilyen szempontból anyagilag, és én úgy értesültem róluk, hogy ugye egyébként egy nagyon szerethető csapatról beszélünk, úgyhogy szerintem még akár meccs után lehet, hogy egy kicsi közös dolgot is csinálunk, hiszen szerintem elég sok nációból vannak abban a csapatban, nem hiszem, hogy sokan jártak volna még akár Magyarországon is, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz a fogadókészség. Az első mérkőzés az 16 órakor kezdődik, 24-én a Sport 1 fogja közvetíteni, a második mérkőzés pedig közösen megbeszéltük, hogy 2 órakor játsszuk vasárnap 25-én, ezzel is segítve a játékvezetőket is, vagy a delegációkat, hogy hogyha úgy döntenek, hazamehetnek már, és ezzel is segítve a brit csapatot, hogy tudjon bemenni a városba, és tudjon egy kicsit szétnézni a környezetben.
1: Annak ellenére, hogy a reptér nagyon közel van, tehát hogyha úgy döntenek, hogy elutaznak, akkor az gyorsabb.
2: Ott tudnak lenni. Igen, igen.
1: A klub honlapján azt írtátok, hogy 20 nemzetiség, vagy nem, igen, náció gyűlt össze, tehát egy nagyon befogadó klubról van szó, nem tudom, láttatok-e más annyi videót róluk, azért a brit kézilabdázás szerintem nem annyira erősnek ismert itt Magyarországon.
3: Igen, olyan szempont az túlzás, hogy teljesen taktikailag már fel vannak térképezve, nyilván még videót nem vágtam a mérkőzésről. Olyan szinten kellett azért belenéznünk, hogy nagyjából a minőségüket be tudjuk lőni, és szerintem a ellenfél teljes tiszteletem mellett én azt gondolom, hogy azért reális nyerési esélyeink vannak mind a két meccset illetően. Nyilván nekünk ezt meg kell nézni, az, hogy milyen, mennyi energiát kell beletenni, hogy az aktuális bajnoki fordulónkat ezt tudjuk viszonyítani.
1: Azt el tudod mondani, hogy továbbjutás esetén milyen csapatok jöhetnek esetleg szembe, és az neked mennyi feladat, vagy mekkora kihívás, vagy Csabához fordulunk.
3: Igen, inkább a Csaba lesz a kompetens.
1: Akkor tőled szakmailag kérdezem, hogy ez is egy jó fajta kihívás, akár számodra, akár a játékosok számára, hogy különböző nemzetiségek különböző stílusához tudjatok majd alkalmazkodni.
3: Természetesen, én azt gondolom, hogy edzőként sokkal komplexebb tesz az ember, hogy nyilván a magyar bajnokságban azért már jó, főleg ennyi évvel elteltével, tehát tud hagyatkozni az ember a tapasztalatára, tehát egészen más jellegű tudást igényel, hogyha jön szembe egy olyan ellenfél, akit csak az aktuális bajnoki videója alapján tudja fölmérni az ember. Nyilván, tehát, hogy ott viszonyítani se tud nagyon az ember, mert azon a videón is látszani fog, hogy nem fogja tudni eldönteni egyértelműen szerintem az ember, hogy milyen minőségű az a bajnok, úgyhogy biztos, hogy fog kihívásokat tartogatni. Nagyon remélem, hogy meg fogjuk ugolni.
1: Állsz elébe. Szóval Csaba, kik jöhetnek a folytatásban?
2: Hát ugye most azért még 64 csapat van, tehát itt megy le 32-re. Alapvetően még szerintem még a sorsolásuk alapján még mindig lesz egy jó pár olyan klub, amelyik nem azt a minőséget képviseli, de ettől függetlenül nem írjuk le természetesen. Inkább azt mondom, hogy ott már azért lehet olyat is kapni, például, hogy mi most egy kalap alatt voltunk az Ohriddal, azért az Ohrid ugye azt tudjuk, hogy tavaly megnyerte, tehát azért egy jó csapat. Én azt látom, hogy talán ezen a mostani fordulón a 32 közé jutásnál többen fognak úgy lemorzsolódni, akik nem azt a színvonalat képviselik, hát utána azért már eléggé komoly mérkőzések is jöhetnek. Tehát több nagyon neves csapat is van, meglátjuk. Mi az első fordulónál tipmixeltünk ezzel, hogy ki mit fog kapni, mit fogunk kapni. Én ezt a csapatot jelöltem meg másfél hónappal ezelőtt, én nekem bevált, hát most mondták, hogy akkor jelöljek már meg valami távoli skandináv országot, mert hogy sokan szeretnének oda elmenni, úgyhogy meglátjuk, hogy kik maradnak bent, és természetesen utána nem feltett kézzel fogunk menni.
1: Említetted, Csaba, hogy azért itt másokkal is tulajdonosi körrel meg kellett beszélni a kupa indulást. Jó. Az egy biztosíték, az egy nyugodtságot ad, hogy itt minden adott a klub működéséhez. Nyilván anyagi szempontból, infrastruktúrális szempontból az, hogy nyugodtan lehet készülni, és csak a meccsekre fókuszálni, ezt gondolom, hogy egy megnyugtató dolog.
2: Igen, sajnos most ugye, vagy nem sajnos, neki döntse el, hogy gondolja, most egy másik világhelyzet van, ugye, országon belül is, és mi töretlenül ugyanúgy stabilak vagyunk, tehát mi eleve így készültünk, nekünk nagyon szoros az elszámolásunk, az anyagi elszámolásunk, minden hónap első hétfőn be kell mennünk az önkormányzatba, a tulajdonosok felé el kell számolnunk, de ez így rendjén is van, mert ugye ők adják a pénzt, illetve egyre több szponzor csatlakozik, hála jó Istennek, ők adják a pénzt, akkor nekünk azzal a felelősség teljesen el kell számolni, és ők tudják azt, hogy be tudunk-e vállalni ilyen ligasorozatot, de kupasorozatot, bocsánat, de alapvetően, mivel felelősen gazdálkodtunk, tehát maradjunk annyiba, hogy nem sodortuk eszébe ezzel a klubban.
1: Vezetőedzőként milyen ilyen légkörben dolgozni?
3: Nagyon, tehát elképesztően szeretek itt lenni, tehát hogy érdekes kérdés volt, hogy meg tudjuk-e fogantatni és azt a családias légkört, amiben itt hiszünk, és azt gondolom, hogy ez megvalósult. Tehát a játékosoknak is azt gondolom, hogy mindenki szeret itt lenni. Azt gondolom, hogy az edzés is jó része szokott lenni a napnak, az a másfél óra. Úgyhogy a vezetőséggel való kapcsolat, sőt, még az önkormányzati szintről is rendszeresen látogatják a meccsénket, nagyon jó kapcsolat van fönn. Egy kicsit az, hogy ebbe szerepet tudtunk válni ebbe az Európa kupába, az kicsit azt gondolom, hogy az is szerepet játszott, hogy az extázis érzés, ami a meccseinken megvan, és tényleg a teltházas szurkoló tábor egy kicsit magával húzta itt a vezetőket, és tényleg meg akarjuk nézni, hogy mi van benne, ezért is vállaltuk be ezt az egészet.
1: Hát ezt meg tudom erősíteni, mert tényleg hihetetlen az atmoszféra, amit teremtenek. Nagyon sok kisgyerek van a lelátón, ezt is látom. Ez mennyire ad nektek olyan hosszú távú célkitűzéseket, hogy ne csak a jelenlegi bajnokságban, nemzetközi kupában tűzzetek ki célokat, hanem mondjuk olyanokat is, hogy beépítsetek saját nevelési játékosokat az NB1-be.
2: Alapvetően ez profilja volt mindig is a playernek, nyilvánvalóan most is. A tavalyi keretünk azért egy 23 fős keret volt, és már január-februárban a szövetség részéről érkezett olyan jellegű jelzés, hogy szerencsejáték ZRT-vel kapcsolatosan, hogy óvatosan, mert ki tudja, hogy mi lesz. Mi így is készültünk. Tehát 23-ból lett 16 hivatásos játékosunk, és 6 fiatalt hoztunk fel, hogy csatlakozzon hozzánk. Így van meg a 22-es keretünk. Mindig is ez volt, és szerintem aki most felelősségteljesen gondolkozik, és most látjuk azt, hogy mi lehet esetleg a sportban, én úgy gondolom, hogy előbb térbe fog kerülni nagyon sok magyar fiatal, és szerintem még ha nyögvenyelős is lesz a bajnokság, mert elég sok helyről lehet hallani, hogy sajnos anyagi problémák vannak, nem csak egy első osztályú szinten, hanem NB1B szinten, de lejjebb is még. Én úgy gondolom, hogy előtérbe fognak kerülni a magyar fiatalok, és én ezt abszolút támogatom. Nyilván az öregebbekkel együtt, hiszen öregekre rutinosabbakkal együtt, mert azért szerintem az nagyon sokat számít, hogy kitől tudnak mit ellesni.
1: Ha bajnokságra térünk, milyen célkitűzéseitek vannak, és azért azt már az eddigi mérkőzésekből lehet látni, hogy rendkívül kiegyensúlyozott a mezőny, egy-egy gól dönt el, vagy döntetlenek születnek ugye a mérkőzéseken, szóval lehet-e így tervezni?
3: Igen, az első években nagyon optimista voltam mindig, tehát sőt, kicsit túl optimista, mert negyedikek lesz minden, tehát hogy nyilván ebből már visszajöttem a realitás talajára, én most már szeretek úgy nekivágni az azonnak, hogy inkább pesszimistában, tehát először lépés legyen, meg a biztos bennmaradás legyen, meg aztán, hogyha van rá lehetőség, akkor kerüljünk minél följebb. Én azt évelején, hogyha az én személyes véleményemre kíváncsi, akkor azt szerettem volna, hogy ne veszítsünk a minőségünkből. Tehát azért voltak idén fontos távozóink, tehát nyilván a bajnokságnak, hogy ki melyik csapat milyen erős lesz, azt nem tudtuk befolyásolni. Azt szerettem volna, hogy a mi minőségünk az nem veszik el. Nyilván, hogyha van egy anyagilag mondjuk nagyon erős, gazdaságilag nagyon erős csapat, ahol lehet, hogy nem fogunk tudni mit kezdeni, de azt gondolom, hogy ezt a célkitűzést sikerült megőrizni. Tehát most így az elmúlt meccsek alapján. Én azt érzem, hogy támadásban akár előre is léptünk, de a tavaly kiemelkedő védekezésünknek a minősége is meg tudott maradni, úgyhogy nagyon remélem, hogy ebben a mederben fog folyni tovább a szezon, és meg fognak érkezni még a bravúr mérkőzések is, és akkor ott tudunk lenni mind extázisban, mind a minket körülvevő eufóriát tekintve, ahol tavaly voltunk.
1: Ugye az, hogy Csurgon döntetlent értetek el, az a jelen tabellát látva, az kifejezetten már bravúrosnak mondható, tehát az akkor ez felértékelődik talán.
3: Igen, ezt a csurgói pontszerzés, ezt mindenképp ide sorolom én is.
1: A szakmai stábról mondj kérlek egy-két szót, Sanyi, kivel dolgozol együtt, ugye azt lehet tudni, hogy Haris Porobics kapusedzőként csatlakozott az ő rutinja és tekintély az biztos, hogy segít.
3: Igen, Harris nem kell bemutatni, tehát ő az egyben, mint kapus edző műfaj, talán az országban az egyik legkiemeltebb egyéniség. Stábot tekintve gyakorlatilag az erőléti edző, meg a második edző szerepkört, azt legtöbbször, azt is szintén én látom el.
1: Illetve tényleg? Itt, te vagy az erőléti edző?
3: Abszolút, sőt, én meg igazából így kerültem ide a csapathoz, én a Horváth Attila mellett én erőléti edzőként dolgoztam, és akkor, amikor nem úgy alakultak az eredmények, akkor kerültem vezetőedzői pozícióba, illetve itt a Csabától meg a vezetéstől minden segítséget megkapok én is. Csabi le szokott ülni mellettem a mérkőzéseken is, úgyhogy azt gondolom, hogy így a stábunkat tekintve nincsen hiányunk semmiből. Azt gondolom, hogy nagyon minőségi, komoly emberekkel tudok dolgozni.
1: Igen, azt akartam kérdezni, hogy ez nem gyakori az NB1-ben, hogy a sportigazgató ül a kispadon. Neked mi a szerepet például akkor a meccseken?
2: Ez egy kicsit ilyen összetettebb dolog. Alapvetően a szakma az ugye a Sanyié, tehát ez vitán felül, ugye ő készíti fel a csapatot is. Idén nem volt annyi időm, hogy az edzéseken ott tudjak lenni. Sajnos, elég sok más van, ugye Európa Kupa is itt van, de tavaly azért nagyon sok edzést láttam, és akkor többet tudtunk beszélgetni. Én feladtam igazából az, hogy nyilván megpróbáljam azt a hátteret úgy megadni, de nem a Sanyinak, hanem alapvetően a csapatnak. Tehát van, amikor a Sanyi is például nagyon fel tudja magát idegesíteni, és akkor meg szoktuk azért beszélni, és nyilván nem alaptalanul, hogy ő is hogy kéne mentálisan, illetve én inkább azt nézem, hogy a játékosok alapvetően hogyan, milyen a rezgésük, milyen a kisugárzásuk, és annyival meg szoktuk beszélni azt, hogy milyen figurát, vagy alapvetően milyen stratégiai elemeket szeretne, mikor szeretné bevetni, helyek közel egyetértünk, nyilvánvalóan ez is egy csiszolódási folyamat, meg én úgy gondolom, hogy a játékosok is érzik a bizalmat, amit én közvetítek az irányukban, akár pozitív, akár negatív, bár idén, ezt megerősíti, a Sanyi is csak pozitívat mondta még akkor is, hogyha pontot buktunk, mert mint ahogy említettem, ez olyan régi jó érzéseket táplál bennem, mint amikor én is még kézilabdáztam, és tényleg nagyon, nagyon jó a morál most per pillanat. Az én dolgom az annyi, hogy illetve még az annyit szoktam mondani, hogy a játékvezetőket megpróbálom én kezelni.
1: Jelentsen ez bármit is.
2: Jelentsen ez bármit is, igen, igen.
1: Az a fajta rutin, ami a játékosaidat jellemzi, hogy az ilyen kiélezett végjátékokban már van tapasztalatotok, az segíthet idén? Tehát erre muszáj alapozni?
3: Igen, rengeteget számít. Tehát itt ugye volt az a fél év, amikor a csodával határos módon bemaradtunk, az azt követő év volt az, amikor a játékunk minősége tényleg nagyon jó volt szerintem, mindenki dicsért minket, egy fiatalos lendületes játékot játszottunk, csak majdnem kiestünk, úgyhogy de nagyjából ennek köszönhetően, hogy az ilyen rengeteg végjátékot vesztettünk el egy pár góllal, és hogy teltek múltak az évek, így egyre rutinosabbak lettünk, remélem most nem kell már, de hogy egyre rutinosabbak lettünk, így szép lassan fordult, már tavaly ilyen 50% környékén volt ez a megnyert végjátékok, idén meg nagyon remélem, hogy elbillen abba az irányba, hogy ezekből általában mi jövünk ki jobban.
1: Ebben kik a vezéregyéniségek? Ugye Gregor Ocsvirk nevét mindenképpen meg kell említeni, akinek a góljai azért jelentősen hozzátesznek az eredményességhez.
3: Igen, természetesen. Nem szeret... Nehéz nem kiemelni, de nem szeretnék senkit kiemelni. Uh-huh. Mert a védekezésben is vannak nagyon komoly vezéregyéniségeim, a kapusposzton is, és minden téren. Nyilvánvalóan, tehát, hogy az Ocsvirk személyében van egy olyan megoldó ember, esetleg a támadásban, aki hogyha kell, el tudja húzni az időt, aki hogyha nagyon kell egy gól, akkor azért meg tudja lőni, de mondom, ugyanezeket a karaktereket én meg tudom találni védekezésben is, meg esetleg kapuban is.
1: Csaba, mekkora örökséget kaptál azzal, hogy a Plert irányíthatod? Azért talán a hallgatók is tudják, hogy Lékai Máté, Balogh Zsolt például innen indult, nagyon legendás az utánpótlás képző bázis, szóval mennyire érzed ennek a súlyát, és mennyire kell megfelelni ennek a régmúlt történelmnek?
2: Hát én alapvetően ezt képviselem, ugye én 86 óta vagyok a Plernek a kötelékében, akkor még elsős voltam. Igen, a Máték ott voltak alattunk, de én még annyira picik voltak, hogy nyilván amikor én NB1-es voltam, akkor ők még serdülők voltak, tehát még annyira nem nagyon találkoztunk össze, de nyilván a Bálintot, Pordán Bálintot, vagy akár bárkit itt lehetne sorolni, legendás, igen, mindig is az volt, és mindig az is lesz, mert erre kell a legnagyobb hangsúlyt fektetnünk, hogy az utánpótlás minősége az nálunk ne romoljon, több lábon is állunk, van egy player kézilabda utánpótlás mázisunk, ez a Budapest kézilabda, ahol én az ügyvezető vagyok, ott több iskolában ugyanúgy ott vagyunk, mint hogy a nagy playerben, és próbáljuk nyilván a környéken, illetve már messzebbről is a gyerekeket a sportra ösztökélni. Úgy gondolom, hogy a legjobb úton haladunk, aztán meglátjuk, az utánpótlás eredményeink azok mindig magukért beszélnek, és úgy gondolom, hogy az a player, amit én képviselek gyerekkorom óta, azt próbálom meg ide visszahozni, hogy aki itt egyszer pleres volt, az ne felejtse el soha azt, hogy hol járt, hol nevelkedett. Szerintem jó úton haladunk.
1: Ezt mindenki kiemeli egyébként, aki a playernél kezdte, tehát ez mindig minden játékos esetében megfigyelhető. Sanyi, azt mennyire látjátok, hogy az NB1-es csapat sikerei, azok egyrészt bevonzák a gyerekeket, példaképnek tekintik ki az NB1-es játékosokat, és ebben az esetben is ez a családias légkör megjelenik-e, tehát érzik-e az NB1-es játékosok ennek a felelősségét?
3: Biztos vagyok benne. Most konkrétan, hogy mennyi gyereket vonz be, azt nyilván szerintem az utánpótlás edzők jobban tapasztalják meg az utánpótlásban dolgozó szakemberek. Én, amit tapasztalok ebből, nagyon nagy fokú szeretet. Tehát tényleg, ahogy vesztes meccs után is esetleg mellettünk vannak a szurkolók, ahogy minden mérkőzés után körbenjünk, és a gyerek százaival kell pacsizni, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy van vonzereje. Az, hogy ez tényleg milyen manifestálódik, mennyi gyerekbe konkrétan, azt én nem tudom megmondani, de az óriási szeretetet azt én mindenképp érzem, ami a csapatot körüllengi, akár így a fiatalabbak részéről is.
1: Nem úszátok meg, így a beszélgetés végén egy olyan célkitűzés vagy tervezés területén is faggatnálak benneteket, ha mondjuk a idény végén így ülnénk itt, akkor mivel lennétek elégedettek?
2: Hát ugye én nekem összetettem, mert ugye a tulajdonosi körnek is, az önkormányzatnak, a polgármester úrnak, a polgármester úrnak is elvárásai vannak. Mi leszoktunk ilyenkor ülni, megnézzük, hogy mi a keretünk. Ugye ennek az első az anyagi keret, a második az, hogy abból mit lehet összehozni. Én azt mondtam a srácoknak évelején, hogy a vezetőség részéről ez a 8. hely magassága lenne az optimális, mert mi egy középcsapat szeretnénk lenni. Mi nem szeretnénk harmadik, negyedikek lenni, mi gyerekeket szeretnénk nevelni a magyar kézilabdának. Az Európa kupában azt mondtam a Sanyinak, meg a srácoknak, addig menjünk, ameddig lehet, az anyagi részét azt úgyis össze fogjuk rakni az önkormányzattal, illetve most már az újonnan csatlakozó szponzorokkal, és a magyar kupában, meg hogy legyen szerencsénk, és most jussunk be a négy közé. Én ezt kértem a srácoktól, meg a Sanyitól.
1: Mit szól ez a vezetőedző?
3: Meghallgatok el, meg akkor vagyok boldog, ha a főnök boldog, úgyhogy igazából ez már nem fűznék hozzá semmit. Abszolút egy szerencsés sorsolás a magyar kupában, az nekem is jól esne. Ez a középmezőny, most nem szeretném pozíciót konkrétan meghatározni, de hogyha egy tavalyi pozíciónk plusz-minusz 1-2, akkor valami nem vele elégedett leszek.
1: Szerintem a playerhez azért nem egy életbiztosítás egyik nagy csapatnak sem mennie, szóval azért én mindig azt hallom, hogy a player pályája az azért
3: ezt szeretnénk is megtartani.
2: Igen, és ezt a szurkolóknak is köszönhetjük, mert tényleg felgeteges hangulatot teremtenek mindig.
3: Igen.
1: Akkor ehhez kívánunk nagyon sok erőt, időt, energiát, elsőként ugye a Nemzetközi Kupában a továbbjutást, aztán a folytatásban minél több győztes mérkőzést, Börcsök Csaba sportigazgatónak és Lepsényi Sándornak, a Player NB1-es férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjének. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük szépen a meghívást.
3: Köszönjük, hogy itt lehetünk.
0: Korábbi műsorunkból hallottak.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Hétvégén a horvátországi nyílt vízi Európa kupán Betlehem Dávid bronzérmesként zárt 10 kilométeren, míg Fábián Bettina ezüstérmet szerzett. A verseny után szabálytalan sapka használatra hivatkozva mindkét magyar sportolót kizárták, és bár ők megvofták a döntést, azt a szervezők helyben hagyták. Mai hír, hogy a Magyar Úszó Szövetség úgy döntött, beadvánnyal fordul a vízes sportokat tömörítő európai szervezethez, hogy a magyar úszók visszakapják érmeiket. További részleteket hallhatunk Vladár Sándortól, a Magyar Úszó Szövetség elnökétől.
3: Először is szeretném elmondani, hogy döbbenet volt, amikor a hírt meghallottam, és azt gondoltam, hogy ezt igen komolyan kell venni, mert olyan nem fordulhat elő, hogy két magyar kiválóság, aki Los Angelesbe ott lehet a dobogón, egy ilyen eljárás alá vonják, ha tetszik, kizárják őket. Tehát döbbenet volt, de azt gondoltam magamban, és aztán egyeztetés folyt a belső kollégák között, hogy járjuk körül rendesen ezt a dolgot. Ismerjük meg a tényeket, a történeteket, hallgassuk meg a különböző részvevőket. Az elmúlt másfél napban azzal telt elég sok idő és energia, hogy megvizsgáltuk jegyzőkönyveket, hangfelvételeket, videóanyagokat, és tegnapi nap folyamán, amikor a Golf és Tánc Szövetséggel írtuk alá egy együttműködési megállapodást, akkor volt lehetőségem Bettivel is, és Dáviddal is erről több mint egy órát beszélgetni. Szóval, hogy képbe kerültünk, és aztán ilyen fél egykor meg is született a levél, ami arról szól, hogy az Európai Vízesport Szövetségnek elküldjük ezt a beadványt, ha tetszik, ami arról szól, hogy elsősorban, hogy Dávidék eredményének visszaállítását kérjük, mert olyan színvonaltalan és olyan lelketlen bíráskodás és olyan körülmények voltak, ami szerintem nem megengedhető ma egyik sportágban sem. Tehát akár amatőr, akár profi sportról beszélek, azt kell mondjam, hogy a bírók nem voltak a helyzet magaslatán.
2: Ugye a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy itt nem valami óriási sportszerűtlenségről beszélünk, nem verekedésről beszélünk, ami vélhetően előnyt jelentett volna a sportolóinknak, hanem sapka használatról, ami nyilvánvaló szponzori, jogi és televíziós közvetítésekkel összefüggésben lévő dolgok, tehát ezek szubjektív dolgok, nem? Lehet ezt mondani? Tudom, hogy vannak szabályok, de hogy az úszószövetség közleményében is szerepel, éppen a mi két versenyzőnk felelt meg ezeknek a szabályoknak.
3: Inkább objektív, mert az Európai Vízesport Szövetség az ebben a kérdésben, sapka kérdésben, szponzori kérdésben azt a világszövetségnek a előírásait tartja szem előtt, és ugye ebben az esetben az a lényeg, hogy a szervezőktől mindkét versenyző egy olyan sapkát kapott, ahol a szponzori logó, a sapka jobb oldalán volt. De a versenybírók szerint a logónak a bal oldalon kellett volna lenni. Tehát egész elképesztő, faramuci, értelmezhetetlen és piti dolognak gondolom. És ez adott okot arra, hogy mindkét versenyzőt kizárják. Hangsúlyozza még egyszer, hogy igazából a Betty és a Dávid viselte helyesen ezt a sapkát, és összes többi egy kivétellel kellett volna kizárni, mert például a Dávid mögött harmadikként célba érő olasz Filadelli az ugyanilyen sapkába úszott, és őt nem zárták ki. És bronzéremről visszajött, följött ezüstéremmel. Tehát megkapta Dávid ezüstérmét. Tehát arcátlan, pimasz, értelmezhetetlen. Azt kell mondjam, hogy az egész szerintem a bíráskodásnak a színvonaltalansága, a felkészületlensége, az egymás mellett való elbeszéléstől szólt, az, hogy ott a zónába, a gyülekezőbe, aztán a stégre való kivonulás, a hajóba helyet foglaló bírók, aztán a vezetőversenybírónak a kommunikációs káoszából alakult ki egy olyan helyzet, hogy hoztak egy döntést, amiről szerintem már akkor ők is tudták, hogy ez egy helytelen döntés, csak valahogy a korrekcióját nem merték meglépni.
2: Az szerepele a beadványban, amit például Dávid említett, hogy megkapta a piros zászlót a verseny közben, de mégsem a szabályok szerint jártak el, ami szerint ugye ki kellene hívni a versenyzőt a vízből, hanem hagyták, hogy leúszta 10 kilométert, és utána közölték vele a kizárás tényét, illetve az, hogy Fábián Bettina azt mondja, hogy a saját szavahit hihetőségét kérdőjelezték meg, ugye, mert teljesen más szerepelt, vagy más jutott el a főbíró felé, mint ahogy szerinted az történt.
3: Egyébként azt gondolom, hogy ezen a szabályon is kell majd módosítani, mert különben a tényszerűség kedvéért akkor szedik ki a versenyzőt a vízből, ha vagy bolyakerülési hibát követel, vagy pedig súlyos verekedés történik a víz alatt, na olyankor ki kell venni. De az egy abszurdum, hogy valaki piros zászlót kap, ami kizárás jelent, és akkor engedik még tovább úszni 5 kilométert. Tehát hallatlan, pimasz és arcátlan szerintem. Úgy belegondoltam Dávid lelkébe, aki egy igazi farkassá vált, és ami a szívén a száján, tehát egy nagyon őszinte fiú, és hogy amikor célba ért, és kijött a vízből, és közölték vele, hogy ki van zárva, szóval, hogy tényleg, hogy ez a fiú még így nagyjából visszafogott is volt ebben a interjúban, szerintem, de őszinte. Hát a Bettivel kapcsolatban ő ugyanúgy kapta meg a zónába ezt a sapkát, ami teljesen szabályos volt, az Európai Szövetség által gyártott és kiadott sapka, fölvette, és úgy ítéltek meg, hogy ez szabálytalan. Hozzáteszem, hogy olyan sapkát kaptak egyébként, ami 2 évvel ezelőtti sapka volt, és akkor ők úgy gondolták, hogy még más szabályok voltak, vagyis a bal oldalon kellett majd legyen a logó, jobb oldalon volt a mostani szabályok szerint. Szóval egy ilyen totál káosz az egész, és én annak örülök egyébként ebben az egész rossz helyzetben, hogy azért ez nem volt egy komoly verseny. És az jó, hogy most kiderült az, hogy igenis a bírókat át kell világítani, hogy fejleszteni szükséges. Mi, Magyar Úszószövetség egyébként minden évben nagyon komoly energiákat fordítunk arra, hogy a versenybíróképzést, továbbképzést lefolytassuk, vizsgát kell tenni, minőségi bíróink vannak, kérem szépen. Mi megrendeztünk már világbajnokság, nyílt víz, Európa-bajnokság, junior Európa-bajnokság, világkupákat, számtalan nyílt vizes versenyt csináltunk. Közelítőleg sem történt ilyen dilettáns hozzáállás, mint amit most megtapasztaltunk Horvátországban, de hangsúlyozom még egyszer, hogy maga a versenyszínvonal azért az mondjuk léc alatt volt szerintem.
2: Ahogy Dávidék említették, ugye nem is az itt a tét, hogy most az érmeket, a pénzdíjat visszakapják vagy megkapják, hanem ez talán elvi kérdés, nem? És az Úszószövetség is úgy érzi, hogy ki kell állniuk a versenyzők mellett.
3: Hát ez nem is kérdés. Hát aki azt mondja rám, vagy ránk, hogy nem álltunk ki valamelyik versenyzőre, hát az finoman szóval sem mond igazat. Egyébként ezt a beadványt tegnap este, amikor már teljesen világossá vált minden, és belső egyeztetések megtörténtek, 4:1-kor zártuk le éjjel, 4:1-kor zártuk le ezt az egész ügyet, ilyen értelemben, hogy majd ma milyen beadványt fogunk elküldeni. Nyilván restitúció, helyreállítás fontos, de én legalább annyira reménykedek abban, hogy elég nagy port kavart, mert azért látjuk, hogy akár a Betty posztjai, vagy Dávid posztjai mentén azért a nyíltvízi úszóvilág az nagyon melléjük állt, és azért egy olyan nyomást tudnak gyakorolni a döntéshozókra, nem ránk, hiszen mi velük vagyunk, hanem akik itt adott esetben hibáztak, tehát hogy nyomás alá kerülnek, és majd el fognak gondolkodni erősen, hogy a jövőt tekintve milyen egyéb szabályozásokra, milyen változásokra van szükség ahhoz, hogy ne fordulhasson elő ilyen. Egy olimpián, egy világbajnokságon, Európa-bajnokságon. Szóval, hogy ez benne volt a pakliban, hogy azért ismerjük a nyílt víznek a bizonytalanságait, és szerintem ez felhívta a figyelmet, hogy sokkal, sokkal színvonalasabb bírókra van szükség. Úgyhogy meglátjuk, másfél hét múlva lesz bíró ülés. Én magam is tagja vagyok a Az Európai Szövetség elnökségi tagja vagyok, illetve a Világszövetség elnökségi tagságában is ott vagyok, úgyhogy figyelemmel fogom követni, és nyilván el is mondjuk majd, hogy mit gondolunk mindenről. Én remélem, hogy tényleg visszaállítják és megkapják azt a erkölcsi kárpótlást, de minimum egy bocsánatkérést várnék el Dávidék irányába.
2: Ladár Sándort, a Magyar Úszó Szövetség elnökét hallhattuk, most pedig következzen Csurka Gergely, a szövetség sajtófőnöke, aki szintén erről az ügyről beszél. Történt már akár az úszósportban, akár más sportágakban kizárás, és történt már olyan dolog, amiért jogorvoslatért lehetett folyamodni. Miért gondoltátok most azt, Gergő, és az Úszó Szövetség miért tartotta fontosnak, hogy utána menjetek ennek az ügynek, és ne maradjon annyiban a kint Horvátországban hozott döntés?
4: Hát egyszerűen azért, mert maga a döntés, ahogy megszületett, és ami odáig vezetett, meg ahogy utána ezt az egészet kezelték, egyre úgy halmozódott azoknak a eljárási hibáknak a sora, ami önmagában elégségessé válna, hogy ezt valamilyen módon rendbe tegyük, vagy rendbe tetessük, vagy várjuk azt, hogy a Ősöbb Fórum rendbe tegye. Megjegyzem, egy precedenssel érveltünk, hogy a római Európa-bajnokságon 2022-ben ugye a bírói döntés az volt, hogy félbe szakítják a rossz idő miatt a 25 kilométeres versenyt, és ez úgy is maradt ott, aztán fél évvel később a bíró úgy döntött, hogy mégis eredményt hirdet, és akik akkor vezettek a félbeszakításnál, azokat kihirdették érmesnek, tehát hogy ugyan utólag megalkottak egy sorrendet, nem feltétlenül harmonizál vagy fedi ezt az ügyet, mert itt ugye volt egy óvás, volt egy fellebbezés, amit elutasítottak, és ebben a szabály az, hogy a jury d'appelnek a döntése az végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs. Ugyanakkor azért itt van egy csomó olyan apróbb, nagyobb tévesztés a hivatalos személyek részéről, ami, hogyan, ha ez véletlenül jogi eljárás lenne mondjuk, esetleg elmenne a KASZ-ig, ott gyakorlatilag ott megállna az egész, tehát ott eldőlne az első percben, hogy mert valószínűleg egy bíróság azt kérdezné, hogy oké, akkor nézzük meg, mi van a leírt szabályban. Leírt szabályban az van, hogy ezen az Európa Kupa versenyeken a Világszövetség sapkaszabályai az irányadó. Világszövetség sapkaszabályai azok tényleg gyönyörűen részletesen ábrákkal minden, egyetlen egy probléma van, hogy a szponzor logó a jobb oldalon van. Tehát a jelenleg érvényes Európa Kupa szabályozása, amely a Világszövetségét teszi, vagy veszi alapul, annak a szellemében az arra helyes megállapításra kell jutnunk, hogy egyedül a Dávid és a Bettina úszott szabályos sapkákban. Az megint más kérdés, hogy ilyen szóbeli tájékoztatás minden, meg az Európa-bajnokságon baloldalt kell legyen ennek az ominos szponzornak a logója. Ez a sportot legalább sérti, hogy ha emiatt egy 10 kilométeres versenyön végén, közben, utána, de hogy kizársz egy versenyzőt, ez egy kicsit nevetséges, hogy most azért, mert bal oldalon volt, vagy azért, mert jobb oldalon, máshol ilyenekért bírságot adnak, vagy levonnak a pénzdíjadból, csak ez mind olyan dolog, amit egy szabályban le kéne írni, hogy aztán számon kérhető legyen. Tehát itt ugye az egész dolog ott bukik meg, hogy az a szabály, ami a kupára vonatkozik, az alapján egyikőjüket sem zárhatták volna ki. A következő az ugye az, hogy a Dávid esetét ezt ugye még inkább árnyalja, hogy ő kért egy sapkát, adtak neki, tehát attól a bírói kartól kapta mondjuk az egyik tagjától a sapkát, amelyiknek egy másik tagja aztán ennek a sapkának a viselésért kizárta. Hát az most ugye kiderült útközben, hogy sajnos egy két évvel ezelőtti szedből szedték elő még ezt a tartalék sapkát, úgy látszik,

0: aki ezt a, aki rákiabált, hogy fordítsd meg a sapkádat, hogy Dávid, tudod, hogy 15 másodperc alatt simán megfordítod, még vizes kézzel is, tehát most ezek a szubjektív dolgok. A német döntőkkel egy picit az fáj, hogy azért mégiscsak azt feltételezett, hogy egy ilyen precíz nációnak az embere, azért arra emlékeznie kellett volna, hogy a rajtnál ők egészen pontosan azt mondta, hogy az egyes és a hetes versenyző fordítsa meg a sapkáját. Az egyes versenyző volt a Dávid, a hetes az Andrea Filadelli, az olasz úszó, aki szintén nem fordította meg a sapkáját, és ő is rossz sapkában versenyzett, mert a logó neki is a jobb oldalán volt, és azért kínos az egész baromira bírói szemszögből, mert ők ketten válva vetve csatáztak az Európa Kupa második összesített harmadik helyért, tehát ott úsztak egymás mellett, ez a videón is látszik, ami mutatja a befutót, a két rossz sapkás, ebből a Dávidot kizárták, az olasz nem. Úgyhogy az olaszra is rászóltak, és ami a legcikibb az egészben, hogy Dávid ugye ugye írt egy óvást, tehát hivatalosan óvott, és a főbíró azzal utasította el, hogy ő látta a hajóról, hogy a delegátus rászól 4 úszóra, mi 2-ről tudunk, de oké, szóljon a 4-re, 3-an együttműködtek, egyedül az 1-es nem. Na most ez nem igaz, mert a 7-es sem, és az ugye ez még látszik is, mert a célba is rossz sapkába értve. Tehát ezt szokták mondani, ez vagy kettős mérce, vagy rettentő alacsony színvonalú bíráskodás, egyik sem válik igazándiból a sportág meg a Európai Szövetség üdvére. Tehát de itt ezek azok a most arról nem is beszélve, hogy 2 hete ugyennek a sorozatnak az előző állomásán, Tenerón elfogytak a sapkák, és a bírói jóváhagyással a mezőny fele, így például a férfi győztes is, megint csak rossz sapkába versenyzett. Tehát az egész többsebből vérzik, egy kicsit lehetett volna jobban úgy közelíteni, hogy a sport szempontjából, hogy figyelmezteted, vagy nem tudom én micsoda, itt meg, és akkor még ugye nem beszélve arról, hogy most az milyen, hogy bemutatod neki második körben a Dávidnak a piros zászlót, ami ugye a kizárás, miért nem az elsőben? Tehát mi történt addig? Mire vártak? És akkor ő próbál kérdezni, a félkört azzal tölt el, hogy üldözi a bírói hajót, nem az úszást, hanem hogy izé, és amikor végre tud beszélni a svájci főbírónélővel, hogy am I out, hogy akkor most ki vagyok zárva? Ő meg azt mondta, hogy go David, menjél utánuk Dávid. Akkor, aki felmutatta neki a kizárást, akkor most ezt jó lenne rendbe tenni, hogy most kizártuk, akkor, mert ugye azt mondja, most az új szabály az, hogy ha valakit kizárnak, akkor nem kell feltétlenül, régen az volt, ki kell szedni a vízből, nem kell feltétlenül, mert ott úszik a bolyban, akkor most átszánkázol 6 embernek a fején, csak azért szóljál neki, hogy gyere már ki, de ezt nem akarják. Na de ha a versenyző megkérdezi, mert azt, hogy nem veszi észre, mert a Bettinek is állítólag mutatták, ő nem vette észre, hogy piros zászlót kapod. A Dávid észrevette, és még meg is kérdezi, és azt mondják neki, hogy menjél a többiek után, akkor könyörgöm, szóval hol vagyunk?
1: Tehát, igen, ez a legszomorúbb, hogy nem arról beszélgetünk, hogy ki volt a leggyorsabb a vízben, és ki volt a legjobb teljesítmény nyújtó versenyző, hanem hogy ilyen dolgokról kell beszélni. Vladár Sándor elnök úr elmondta ugye a jogi részét, a döntés hátterét. Gergő, inkább tőled azt kérdezném, te kapcsolatban vagy a versenyzőkkel, hogy érinti ez a két magyar versenyzőt, hogy érintette kint, hogy gyakorlatilag hiába próbálták bizonygatni az igazukat, és az, hogy érinti őket, hogy az úszószövetség kiáll mellettük most.
0: Az nyilván jól érinti őket, hálásak. Nyilván azt is megbeszéltük velük, hogy azért legközelebb egy picit jobban figyeljenek oda, mert ugye de előkerültek finoman, hogy most az hogy van, hogy nem volt velük senki. Tehát ez az Európa Kupa verseny, ez nem része a szerves válogatott felkészülésnek, ezt ők a saját maguk tesztelésére mennek ki, de most nem tudott velük menni kísérő. Tehát edző nem volt velük, vagy csapatvezető nem volt velük. Tehát, hogy amit olasz Anna ott van, akkor ez biztos nem fordul elő, mert az Anna az ugye betéve tudja az összes szabályt, ő megmondja nekik, hogy már pedig ebben a sapkában úsztok, ne akarjatok spórolni vele, vagy hozd el, vagy ha nem olyan, akkor tudja, hogy milyen az a sapka, merre kell hol fordulni, és így tovább. Tehát ők úgymond úgy jöttek el ide, hogy azt mondták, hogy szeretnénk menni, a musz azt mondta, hogy menjetek, lefoglalta a szállást, a saját autójukkal kimentek, az úti költségtérítést megkapták, és így tovább. Erre szoktam mondani, hogy annál már ők sokkal rutinosabbak, hogy úgymond ne tudjanak magukra idézőbe vigyázni. Tehát ők ott vannak, lemennek, tudják, regisztrálnak, stb.

0: Az egésznek igazániból az a hozadéka, hogy nekik is valószínűleg jobban kell bizonyos részletekre ügyelni. Másfelől nyilván nem érintett őket túl jól, de azért azt tudni kell, hogy azért ugye van, hogy olimpia világbajnokság, Európa bajnokság, világkupa, és az Európa kupa ez egy ilyen, hogy mondjam, tehát ez ilyen felkészülés segítő, a második, harmadik vonalbeli úszókat segítő esemény. Tehát nem véletlen, hogy Dávid volt mondjuk az egyetlen, tehát Dávid és a Beti volt az egyetlen olyan versenyző, aki érmes volt az Európa-bajnokságon Párizsban, és ott voltak. Ez megint egy olyan törés, hogy ha már eljönnek és emelik az estfényét, idézőjel, de mondok, ne pont felül csesszenek már ki, mert ilyen alapon. Mert ha azt mondják, hogy belekeveredik valami oda adokkapokba, visszaüt, visszahúz, stb., az nyilván szubjektív bírói megítélés, de hát ő egyikőjük sem az, ugye, mert a Bettinának a habitusától áll ez nagyon távol, hogy ő ott bunyózzon a Dávid meg. Tehát ugye őt meg azért szeretjük, mert ő kis hal, de nem nagyon szokott ugye a nagy halakkal, ezért inkább gyorsabban próbál úszni. Nem azt mondom, hogy egy több is veszett mohácsnál leintéssel el lehet intézni, de nyilvánvalóan bármilyen más érem elvesztése jobban fájna, mint egy Európa-kupa érem elvesztése. Ráadásul a hétvégén szombaton Barcelonában úgymond megint tudják mutatni, hogy mi a helyzet. A zaccot levesszük, ettől még ez nekik egy jó visszajelzés volt ahhoz, hogy hol tartanak most.
1: Csurka Gergelyt, a Magyar Úszószövetség sajtófőnökét hallhattuk.
2: Korábbi műsorunkból hallottak.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Az ukránok és az északírek után következik a harmadik feladat Marco Rossiék számára. A Bajnokok Ligája győztes Kvaracheliával felálló georgiaiak ellen nehéz dolga lesz a Puskás arénában Szoboszlai Dominikéknak. Magyarország Georgia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Box utca a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Sziasztok, ez itt a Box utca podcast, az mnsport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora. Ha azt mondom, hogy 196 ezred, akkor azt mondhatnánk, hogy hú, ez mekkora futam volt, és hogy szezon egyik legjobbja lehetett. Hát ennél azért árnyaltabb a kép, és ezt fogjuk most megbeszélni Zsoldos Barnával, illetve Újvári Mátéval, én Pattantyús Lőrinc vagyok. Szóval ez volt a befutó különbség, ugye. George Russell ennyivel előzte meg Max Verstappent a célvonalnál, de azért előtte azért voltak, hogy is mondjam, ilyen... Hát az emlékek feljöttek Madridról, maradjunk annyiban, ahogyha zajlott a futam. De amit nem lehet elvenni mindenképpen, vagy semmiképpen George Russelltől az, hogy mennyire hibátlan hétvégét zárt, amit ugye a Grand Slamja is alátámaszt, és még Nagy Dani mondta itt a hétvége során, hogy méltatlanul keveset beszéltek róla, akár az időmérős köre után, hogy mennyire jól teljesített, vagy itt a futam után is, mert inkább a baleset vitte el a fókuszt, vagy elvitte a fókuszt. Ti mit gondoltok Russell teljesítményéről, és hogy, mert itt most tényleg azt láthattuk, hogy tudott élni a lehetőséggel, hogy ugye nem volt ott a csapattársa, már az időmérőn is egy nagyon nehéz pályán olyan teljesítményt rakott le, hogy az megsüvegelendő, és egy olyan előnnyel nyert, ami ugye nagyon rég volt, és a futamon is egy olyan nyomást állt ki a végén, ami ha egy olyan versenyzőről beszélünk, akinek nincs önbizalma, vagy problémája vannak, azt lehet, hogy nem bírta volna ki ezt a nyomást. Te mit gondolsz, Máté?
2: Sziasztok először is. Szerintem Russellnek a megítélése az egész szezonban ugyanilyen hullámzó, mint a teljesítménye. Nyilván ezt nagyban befolyásolja a csapattársának a parádés idénye Antonelli személyében, de ugye mondtad, hogy nincs önbizalma. Szerintem Russellnek van önbizalma, csak időnként ezek a rossz teljesítmények, vagy gyengébb teljesítmények a csapattársához mérten elbizonytalanítják abban, hogy most tényleg jó? Tényleg elég jó vagyok? Hát nem így indultunk ennek neki, és most nyilván nem akarok visszamenni Ausztráliáig. De hogy ez a hétvége nekem pont az bizonyította megint, hogy egyébként Russell nagyon jó, de a csapattársa összességében ebben a szezonban még jobb. De én se venném el Russellnek az érdemeit, azért kellett már egy olyan hétvége, amikor tényleg szinte minden tökéletesen alakul az ő szempontjából, ugye ezt a Grand Slam is alátámasztja, és azért megmutatta azt, hogy klasszikust idézek, vagy közhelyes picit, de hogy nem felejtett el vezetni Russell. Tehát tipikusan az a hétvége volt.
1: Igen, egyébként azt mondta, hogy hát könnyen elveszthette volna a hitet itt így a szezon során, de most visszatért ez a magabiztosság egyébként, ahogy beszélt is, meg hogy mondta, hogy ez a vezetési stílusváltás, az is segített, tehát hogy most megint optimista, de ezt már hallottuk ezt az optimizmust tőle többször a szezonban, és akkor utána, de ezt nem, viszont nem tudta fenntartani sokáig, vagy adott esetben akkor Antonellinek megint jött egy olyan hétvégei, amikor mondjuk letarolta a mezőnyt és simán nyert. Te most így ezt hová érzed? Mert tudom, Barna, hogy te is felszoktad hozni Russellnél, hogy akkor szezon közben miket nyilatkozott, hogy éppen amikor rosszabb, akkor mire fogta, stb., hogy most ez amit most mutat magából, vagy amit mondott a futam után, az most őt hova helyezi?
3: Én is hasonlóan látom, mint Máté, és tényleg néha sajnálom, hogy az F1-ben egy csapatot csak két versenyző alkot, mert mindig csak az egy adott csapattársad a mérce. És nagyon-nagyon nehéz eldönteni egy bizonyos hétvégén, hogy most te teljesítettél túl, vagy a csapattársad teljesített alul. És szerintem ez is egy picit ilyen bizonytalan itt Azerbajdzsánban, hogy azért Antonellinek nagyon döcögősen indult már a hétvégéje technikai hiba miatt. Csak az első napon 23 körrel tudott kevesebbet megtenni a két szabad edzésen összesen, mint Russell, az majdnem egy egész tréningnyi körmennyiség. És azért itt a falak szorításában, Bakuban azért az nagyon elbizonytalaníthatja az ember, nem tudta szépen rendesen felépíteni a hétvégéjét, és ki tudja, lehet, hogy ez is hozzájárult a hibájához. Tehát ez egy gyengébb, vagy egy átlagon aluli hétvége volt Antonellinek, de ugye ki tudja, hogy mire lett volna képes, hogyha végig egy olyan hasonló hétvégéje van, mint a korábbi időszakban, és nem hátráltatja semmi, akkor lehet, hogy ő nyeri meg a versenyt, és akkor megint azt mondjuk, hogy Russell vereséget szenvedett. Tehát mindig a csapattársad az egyetlen mérce, és ezért nagyon nehéz megítélni valakinek a teljesítményét. Ugye a Mercedes ezen a pályán domináns teljesítményt nyújtott, és Russell ebből most kihozta a maximumot, de hát nyilván a monzai képet is árnyalta volna, hogyha mondjuk Antonelli rögtön belekeveredik egy rajtbalesetbe, Russell simán nyer, és akkor ott is mindenki az egekig magasztalta volna. Ehelyett Monzában az volt, hogy ő kiütéses vereséget szenvedett, és letargiába került, úgyhogy nagyon várom a következő hétvégéket, hogy bebizonyosodjon, hogy ez mondjuk egyszeri kisiklás volt-e Antonellitől, vagy esetleg egy negatívabb periódusba került, és Russell valóban annyira jó, mint ahogyan azt ő mondja, meg ő gondolja, vagy egyszerűen egyszerűen most csak azért jött ki neki ennyire lépés, mert nem volt a közelében Antonelli.
1: Hát igen, most nincsen sok idő senkinek elmélkedni azon, hogy mi történt az elmúlt hétvégén, mert ugye már most következik még két hétvége, igen. A tripla hétvége következő két futama, és utána egy hétvége után megint egy tripla hétvége, úgyhogy itt nincs idő sem nagyon örülni, sem nagyon szomorkodni, mert egy sorozatterhelés van. Antonelli ugye azt mondta, hogy hát úgy vezetett, mint a nagymamája, és a Mercedes is elismerte, hogy vagy hát ők sejtették, hogy nem lehet itt egy olyan felzárkózást bemutatni, mint Monzában. Ugye ott van az ok is, amit Barna említett, hogy Antonellinek kimaradt az első szabad edzése nagyon sok idő. És Antonelli is egyébként ezt felismerte, hogy elmondta, hogy hát itt is fölösleges nyomni. Az első körben egyébként ugye pozíciókat vesztett, tehát amit ugye Monzában, hogy mennyit nyert ott az első körökben, ami brutális, ugye a hatodik helyig jött fel nagyjából a két rajtot követően. Itt ugye veszített egy pozíciót az első körben, és ő is úgy állt be, hogy jó, akkor itt kármentés. És óvatosabb volt, és a biztonságra ment, és így szerzett 10 pontot egyébként, és lett meg az az ötödik hely. Ez is már arra utal Máté nálad, hogy Antonelli a nagy képet nézi. Tehát, hogy nem az volt, hogy akkor bum bele, 20 évesen rock and roll, és megyek előre fejetlenül, hanem oké, akkor itt most érzem, hogy vissza kell vennem, ez nem az én hétvégem, nem az én futamom, cél a minél több pont.
2: Egyértelműen szerintem most az elmúlt hetekben Madridot követően kezdte el úgy Isten igazából érezni, hogy hát ez a világbajnoki cím, ez tényleg neki áll. Tehát amit ő korábban nyilatkozott, én ezt végigéreztem rajta, hogy hiába volt nagy előnyben, tényleg ez a klasszikus futamról futamra gondolkozva haladt előre az időben, viszont Madrid után egy olyan előnybe került, és akár még ezt Monzát is nyilván idevehetjük, hogy egyszerűen innen már ő ezt csak elveszíteni tudja. Viszont ahogy Toto Wolff is megfogalmazta az elmúlt időszakban, hogy azért lett néhány őszhajszála Antonelli miatt, főleg az időmérőkön, amiket csinál, hogy mennyire elmegy a határig, és hogy mennyire akár még ugye a falhoz hozzáérve is tud egy szuperkört összerakni.
1: Hát meg a futamokon ez a...
2: A futamok végén is, igen.
1: Kimi, ez a leggyorsabb, akkor nem volt szükség, amúgy szép teljesítmény.
2: Igen, ugyanez. Tehát, hogy szerintem egyrészt el is beszélgettek vele véletlenül, plusz a szombati időmérős hiba is azt gondolom, hogy egy kicsit egy ilyen fejrekoppintást lehetett Antonelli-nek, hogy hé, nyugodj meg, vezetsz marha sok ponttal, lehet, hogy a csapattársad behúzza ezt a futam hétvégét, de egyébként vannak olyan pályák, ahol meg nem biztos, hogy a Mercedes a legerősebb, tehát adott esetben a többi csapat miatt is majd nem Russell-el kell mindig foglalkoznod, és egyszerűen, amit mondtál a rajtot követően, azt egyébként egy külső szemlélőként jó volt nézni, hogy tulajdonképpen előre engedett néhány versenyzőt, hogy nehogy belekeveredjen valami kalamajkába, nehogy nullázzon, mert lehet azt mondani, hogy hatalmas a pont előnye, de azért, amikor egy triple headernek az első futamán veszel részt úgy, hogy utána jön a fizikálisan messze-messze két legmegterhelőbb versenyed, amire amúgy én személy szerint kíváncsi vagyok, hogy Antonelli hogyan fogja ezt végigbírni, akkor neki itt most az volt a legfontosabb, hogy célba érjen, és hogy pontokat szerezzen. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem maximálisan hozta azt, amit ebben a szituációban lehetett.
1: Ahogy azt tetszett, hogy Verstappen élcelődött egy picit Antonellivel a pilótaparádé előtt, amikor hibájára visszatolva, hogy hát igen, itt kicsit mozognak a falak néha, ez megtépálja az embereket. Illetve Russell is egy picit elkezdett oda-oda szúrni Antonellinek. Ja, nagyon finoman például az időmérő utáni sajtótájékoztatón is ugye azt mondta, hogy igen, hogyha megvan az önbizalom, meg jól érzem magam az autóban, akkor elkezdheti az a versenyző, általánosságban beszélt, építheti az önbizalmát. Hát aki meg ugye érzi, hogy most neki rosszabbul megy, akkor jobban akarja feszegetni a határokat, és ilyenkor jönnek a hibák. Nem nevezett meg senkit, de erre rögtön elmondta, hogy dehogy Antonellinek eddig idén hibátlan szezonja volt, és időmérőn és futamon is. Tehát, hogy kicsit elkezdte Russell ezt finoman így ezt szurkálni Antonellit. Kérdés az, hogy ez mennyire lehet hatással a fiatal olaszra. Barna, szerinted?
3: Lehet, hogy hatással lehet, és tényleg ez még annyira enyhe, hogy ez simán belefér. Tehát ennél sokkal durvábbakat láttunk, akár csak a közelmúltban is. Hamilton, Rosberg, hát miket csináltak egymással, úgyhogy szerintem ezek az apró pici megjegyzések még simán beleférnek. Ez még csak sportszerűtlennek sem mondanám. Úgyhogy meg kell próbálni a mindent Russellnek ilyesmit is, és egyébként még visszautalva Antonellire, valóban okosan csinálta szerintem ezt a szombatot, bocsánat, okosan építette fel a hétvégéjét is, és ezt a versenyt is tényleg kimaradt mindenből, és milyen jó, hogy annyira nem volt forró fejű például ennél az újraindításnál, mert ugye azt láthattuk, hogy mellette jobbra Norris megelőzte a külső éven, belülről jött ugye a torpedó Colapinto képében, ő pedig szépen el tudott fordulni. És
2: most ja, ugye téged is megtalálják az argentinok, ja, így nevezed.
3: Bocsánat.
1: Kviat.
2: Lo siento.
1: Örökségét viszi tovább.
3: Igen, előre is elnézést az argentinok.
1: Ugye 66 pontra csökkent a különbség. Ugye Russell nagyon azt mondja, hogy ő már nem foglalkozik a VB-vel. Ezt el lehet hinni egyébként? Tehát, mert én ha beleképzelem magam a helyébe, amint teljesen szürreális nyilván, de hogy nem tudsz foglalkozni a világbajnoksága? Ha egyszer most csak hoztál 15 pontot a nagy, legnagyobb riválisodon, csapattársadon, 66 pont, hátra van még legalább
2: nem 6, tudjuk, 7, hogy mennyi.
3: 7 vagy 8.
1: Igen, 8 vagy 8 futam. Hétvége. Biztos, hogy ott, tehát szerintem ott van a fejében, csak ezt nyilván nem mondhatja, hogy igen, a VB ott van a fejemben, és a többi, és a többi.
2: Hát szerintem azért sem, mert pont amiről beszélgettünk, hogy most van önbizalma, nincs önbizalma. Szerintem ez egy olyan szezon Russellnek, hogy legjobban talán most ismeri meg önmagát. Én nem úgy azon se lepődnék meg, ha időközben kiderül, hogy esetleg sportpszichológust is igénybe vett, hogy picit elbeszélgessenek erről a helyzetről, mert tényleg folyamatos hullámvasút van, teljesítened kell, te voltál a vezérbika, erre jön egy kis fiatal gyerek, aki a második szezonjában gyakorlatilag bucira ver bizonyos hétvégéken, úgy, hogy közben azért legyünk őszinték, a technika, ha megnézzük, ha minden futamot összehasonlítanánk, az nem Russell-e volt. Tehát én azt gondolom, Antony jogosan vezet a összetetben, ahogy ők szerepelnek idén, de azért többször volt balszerencsésebb Russell, mint ahányszor nem, és ezt nagyon nehéz lehet feldolgozni minden szempontból. Tehát csak arra akartam visszautalni, hogy én már ezt a Rosberges taktikát látom, amit ő csinál, akár amit Barna is mondta, ezek a kis pici, apró odaszúrások, egyébként messze van még Rosbertől az tény, de most megágyaz ennek, viszont nem csináltod azt, hogy görcsösen azt mondod, hogy már pedig nekem kell ez a világbajnoki cím ilyen hátrányban, szerintem tényleg csak azt tudod tenni, amit ő, hogy azt nyilatkozod és azt mondod, hogy ez a VB cím már nem az én kezemben van, ettől függetlenül te minden futamot meg akarsz nyerni, és hogyha eljutsz oda, hogy Katarban, Abu Dhabiban, vagy Imolában, vagy a fene tudja, hogy hol lesz majd a záró futam, ott még van esélye győzni, akkor nyilván mindent meg fogsz tenni ennek érdekében. De nem válhatsz körcsösé, mert akkor már nem tudom, Brazíliában hivatalosan is elveszíted.
1: Lehet, hogy egyébként, ha tovább csökken ez a hátrány, akkor majd kicsit még jobban beleáll ebbe a pszichológiai hadviselésbe, Russell eszéken simán kinézett belőle, mert ennek azért...
2: Ő ebben erős, maradjunk
1: ennyiben. Ezt akartam mondani, igen, hogy azért ennek ő nagymestere, és hát aki még ennek nagymestere, az ugye Max Verstappen. Aki, hát ugye sokak szerint ez volt az igazi lehetősége a Red Bullnak az idei első per egyetlen futamgyőzelem megszerzésére, ugye ezt Laurent Mekis is azt nyilatkozta, hogy hát valóban a pályát elnézve reálisan itt lett volna a legnagyobb esély, és ezt maximálisan bizonyította is a Red Bull. Ugye Verstappen a 8. helyről rajtolva lett végül a második, és ugye van ott ez a pusztán 2-es lemaradás, egyébként Verstappen szerint, ha előrébről rajtol, akkor is Russellt megelőzni, az egy másik kérdés lett volna, hogy itt is közül körökön keresztül üldözte. De maradjunk a Red Bullnál most, és ugye mindkét versenyző dobogóra áll, Isaac Hadjar lett a harmadik, neki ezúton is Isten értesse, mert ma hétfőn, szeptember 28-án ünnepli a 22. születésnapját, wow. Úgyhogy ez egy szép ajándékot szerzett magának ezzel a szombati harmadik helyen. Szóval a Red Bull dupla dobogót szerzett, és az, hogy ugye Verstappen nagyon közel volt a futamgyőzelemhez, elképesztő ostrom alatt tartotta Russellt, ami végül ugye nem sikerült, csak egy ugye ott a sárga zászló miatt került az utolsó körben ilyen támadási közelségbe, hogy reálisan megelőzhette volna adott esetben Verstappennek ez most egy ilyen megerősítés lehetett arra, hogy akkor oké, nem baj, hogy hosszabbítottam 2030-ig, mert itt van a potenciál az autóban, vagy inkább az, hogy ez nagyon pályaspecifikus volt, ráadásul a Red Bull nem készült több nagy fejlesztéssel idén. Ezt ugye elmondták, hogy ők már 27-re fókuszálnak. Tehát itt most mi lehet inkább Verstappen fejében?
2: Hát én nem hiszem, hogy ez nagy megerősítést jelentene neki egy hétvége. Egyébként Bakuban neki elég furcsa tapasztalatai voltak már korábban is, tehát keveredett többször balesetben volt, hogy Ricardo torpedózta meg, ugye, hogy a klasszikussal éljek, szóval biztos, hogy örül a dobogónak, de azért, ha reálisan látja ezt a szezont, ugye most, ha arról beszéltünk, hogy ki az, aki mondjuk görcsösen kapaszkodik a világbajnoki címbe, hogy ki hogy áll hozzá, szerintem Verstappen tipikusan Ebben az idényben a szerződés hosszabbításának bejelentését követően minden egyes hétvégére, még a szokásosnál is lazábban megy, látszik és érződik a kommunikációján, hogy nincs izgulnivalója, amúgy nyertem 4 világbajnoki címet, egy rakás pénzt keresek, a csapatot amennyire tudom a saját képemre formálom, és nyilván szerintem az ő fejében már inkább ott van a következő idény, mint az, hogy most ebben a szezonban neki lesz-e, nem tudom, 2-vel vagy 3-mal több dobogója. Az egy másik kérdés, és ezt csak így zárójelbe akár tovább dobom Barnának, hogy az viszont nem mutatna jó, hogyha nem lenne egy futamgyőzelmük sem. Tehát ha van valami szerintem, ami egy Verstappen kaliberű és típusú versenyzőben ott mehet a fejében, és ott motoszkálat, hogy azért ennyi sikert követően egy olyan szezont futni, ahol egyszer sem pesgőzhet a dobogó legfelső fokán, na ez az, amit szerintem szeretne elkerülni.
1: Ráadásul a Verstappen Ausztria óta vagy dobogón át, vagy kiesett. Tehát nem volt köztes igen. út, ami azért egy egészen hát elképesztő statisztika, hogy egyébként amikor nincs akár technikai megkibásodás, hogy ott volt a hátsó szárnyal ugye a problémák, ami többször is a vesztét okozta, vagy hát egyszer egy időmérőn, aztán futamon. De ugye amúgy meg ott van abszolút a dobogó közelében folyamatosan, csak hát egyelőre az alsó fokokon.
3: Igen, most már sok második helye van, és tényleg úgy tűnik, mintha közeledne az első, de hát valami mindig becsúszik, és szerintem itt Azerbajdzsánban is inkább félig üres lehet neki a pohár, mert hogyha az időmérőjén nincs az a bosszantó technikai hiba a motorral, akkor meg lehetett volna második rajthely, és azért ne felejtsük el, hogy volt egy normális rajt, meg 2 safety káros újraindítás, ezekben ő elég jó, azért most is bebizonyította, Piastrit is lehagyta az egyik újraindítás után, úgyhogy lehet, hogy lett volna keresni valói Russell-el szemben is. Nyers tempó terén elég hasonló volt a két autó tempója, és mondjuk ez bizakodásra adhatok ott, tehát tényleg fantasztikus volt a végsebessége, úgy kerülgette ki a Ferrari-kat, mint hogyha osztálykülönbség lett volna a két autó között, de hát ő neki tényleg a győzelem a mindene, ő csak ezért hajt, és ez most már 15 verseny győzelem nélkül. Ennél csak 2 hosszabb győzelménysége volt az F1-ben, és azért az ő türelmesen végtelen. Én is azt gondolom, hogy ezt az évet már lehet, hogy ilyen szempontból elengedte, de hogyha ez így folytatódik jövőre is, akkor lehet, hogy elgondolkodik, hogy 2028-tól mit is érdemes majd csinálni.
1: És azért más lett volna egyébként, csak arra utalva, hogyha előrébről rajtol, bár ugye Verstappen maga azt mondta, hogy az nem változtatott volna semmin, de nyilván azért, ha 50 körön keresztül üldözött George Russellt, ezt most Russell szemszögéből mondom, hogy 50 körön keresztül ott van mögötted Max Verstappen, az más, mint amikor csak 10 körön a végén.
2: Hát, tehát, hogy ez, arra nem beszélve, ugye, amit Barna is mondott, hogy ha Verstappen rajtol mellőled, az mindig egy extra nyomás. Tehát ezt elmúlt évvel sokszor hallottuk, hogy ha valakit nem akarsz, hogy magad mellő rajtoljon, úgy, hogy te egyébként előrébb vagy, és az az ember, az téged akar konkrétan megelőzni, az Verstappen, mindenki utál mellőre rajta, mert hogy annyira agresszív szokott lenni általában. Tehát az egy más típusú nyomás lett volna, és hosszabb, mint ami most kimaradt.
1: Így hát egyébként Russell sokat köszönhet Oscar Piastrinak, aki nagyon szépen védekezett Verstappen ellen körökön át verseny első felében. Meg sokat köszönhet egyébként Isaac Hadjarnak is. És térjünk rá a franciára, mert Roland Mekis nagyon megdicsérte, hogy mennyire éretten versenyzett, mennyire éretten rádiózott és viselkedett. Ugye elengedte Verstappent, és utána sem feltétlenül ragaszkodott hozzá, hogy visszamenjen, pedig gyorsabb volt egyébként ugye a lágyakon, mint a közepeseken szenvedő Verstappen. Csak később kezdte el pedzegetni, hogy hát igen, 2-3 tizeddel gyorsabb lennék, de végül ugye maradt ez, és az a magyarázta a Red Bull, hogy ők a hosszabb képet, vagy a távolabbi jövőt néztek így a futamon belül, mert hogy ugye majd ugye a kerékcserék után viszont Verstappen lesz előnyösebb pozícióban, és ez be is bizonyosodott, mert 10-est rávert ugye Hadjarra ott a verseny végén. De hogy Hadjar így tért vissza, tényleg az, hogy egy csuklósérülésből 6 hete nem versenyzett, és hát kb. Az élete legjobb futama volt, önerőből érte ezt el, amit ugye el is mondott, úgyhogy nagyon boldogok lehetnek a Red Bullnál azzal, hogy ugye meghosszabbították a szerződését, és ez most bizonyítást is nyert, hogy igen, ő itt van a helyennél a nagy csapatnál.
2: Hát itt van, de Barda, szerinted is abszolút minden happy és boldog a Red Bullnál? Nekem kicsit negatívabb a véleményem, hogy őszinte legyek, akkor bedobom én.
1: Dobd be.
2: De pont ugye itt a közelmúltban volt egy olyan hír, hogy jövőre néhány körrel csökkentik majd ugye a futamoknak a végkimeneteit, mármint ahány kilométert meg kell tenni, kevesebb kör lesz ugye ezáltal. És Lewis Hamilton, aki pont ugye Hadjarnak a egyik példaképe, sőt a példaképe, ő mondta azt, hogy ezt nem érti, nem is ért ezzel egyet, mert hogy amióta ő a Forma 1-ben versenyez, azóta most a legkönnyebb vezetni ezeket az autókat. A létező legkevesebb igénybevételnek vannak kitéve. Nyilván az az igénybevétel, mert bárki félreérteni, tehát bármelyikünket beültetnének, valószínűleg félkör után kérnénk egy kis pihenőt, minimum. Tehát, hogy azért az nagy, de az eddigekhez képest kevesebb. És Hamilton, aki azért már a mezőny második legidősebb versenyző, ugye Alonsót követően, mondta azt, hogy ő még sokkal többet bírna a jelenlegi szabályrendszerben autózni. És hogyha így nézzük, akkor így teszem fel a kérdést nektek, hogy kicsit elvitatkozzunk. Ha így nézzük, akkor az, hogy Ajar egyébként egy csuklósérülést követően vissza tud térni Bakuban, és dobogóra tud állni, az egy picit nem árazza-e be ezt a jelenlegi szabályrendszert. Nyilván sok a ha, és én sem szeretem feltétlenül ezeket a korszakokkal való összehasonlítást, de mondjuk tavaly a Grand Effect érában is ugyanez meg tudott-e volna így történni ebben a formában úgy, hogy amúgy Ajar azt nyilatkozta a versenyt követően, hogy tök jó volt a csuklója.
3: Hát egyáltalán nem biztos, igen. De ezt már nagyon sokszor elmondták, hogy fizikai szempontból a korábbi generációs autók vezetése jóval megerőltető volt. Sőt, hogyha visszamegyünk még 20-25 évvel ezelőtt, amikor ugye a V10-es éra volt, és újra tankolás miatt gyakorlatilag három olyan etapot mentek, ahogy a csövön kifér, akkor még a versenygumik is, igen, ugye teljesen tartósak voltak. Ennek volt egy ilyen szempontja, hogy fizikailag nehezebb volt vezetni ezeket az autókat, viszont ez a versenyzés rovására ment, az akció rovására ment. Nehezebb volt emiatt a pályán előzni, és a többi, és a többi. Úgyhogy van indoka annak, hogy miért változtattak ezen, hogy a tökéletes versenygumikat lecserélték a Pirellire, van indoka annak, hogy miért tiltották be az újratankolást, de valóban ez így igaz, ahogy Máté mondta, hogy nincs olyan nagyon jó üzenete, amikor egy ilyen 21-22 éves fiatal visszaül, és akkor Bakuban gond nélkül teljesít. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy ez az új 2026-os Red Bull, ez nyilvánvalóan könnyebben vezethető, mint a 25-ös és a 24 évvégi, amivel ugye nagyon-nagyon szenvedett Perez, Lawson és Cunoda is. Tehát ez árnyalja a képet, és én nem vagyok benne biztos, hogyha mondjuk Cunoda kapott volna még egy idényt a bizonyításra, hogy ő nem hozott volna ugyanígy két dobogót. Ezt lehetetlen megmondani, de az biztos, hogy ez a generációs, ez az új Red Bull, ez könnyebben vezethető, mint az, amivel mindenki szenvedett Verstappenen kívül. És ezzel nem devalválni akarjuk Ajar teljesítményének az értékét, csak megvilágítjuk perspektívában.
2: Igen, pont ezt akartam mondani.
1: Tehát jókor van jó helyen Ajar.
2: Igen, tehát hogy a többi csapattársához képest azért fals egy kicsit az összehasonlítás, mert már láttam ilyeneket, ahogy kiszámolták, hogy hány tizedre van egymástól a két versenyző, most ugye az időmérőn jobban is ment, de pont amit Barna mondott, én is ezért dobtam csak ezt be, hogy nagyon nehéz egy új érának a kellős közepén azt megmondani, hogy pont Verstappennel szemben az éppen aktuális második versenyző hogyan teljesít, és nyilván önmagában az, hogy dobogóra tudott állni, fantasztikus teljesítmény, én is gratulálok hozzá, pláne egy ilyen sérülést követően. De amiről beszélgettünk, hogy egyébként ezt lehet, hogy Cunoda is hasonló helyzetben, ebben a szabályrendszerben meg tudta volna tenni, Perezről nem is beszélve, aki ugye eleve az utcák királya, bár most ugye Ajarnak is Monte Carlo-ban és Bakuban van a két dobogója, tehát lehet, hogy lesz Perez 2.0. Szóval hogy nagyon érdekes ez a helyzet, és akkor ugye még arra nem is beszéltünk, hogy Colapinto kiket és hogyan lökött ki, tehát hogy azért a Red Bull helyében én most nem kezdenék pezsgőt bontani feltétlenül, azért, mert Bakuban mind a két versenyzőm dobogóra tudott állni, még akkor is, ha nyilván ez dicséretes.
1: Na, látom a címlapokat, Újvári Máté szerint Ajar túlértékelt versenyző.
2: Ezt egy szóval sem mondtam, ezt ugye okorra mondtuk alulértékelt jelzőt ugye használva, úgyhogy majd annál a résznél.
1: Így van. Jó, nem, igen, ez csak egy rossz poén volt. Megfordítanám akkor a dolgot. Az az Ajar, akit eddig ismertünk, ugye a rádión sokszor érzelemkitörésekkel kommunikáló, impulzív, robbanékony Ajar, most hogy kommunikált a rádión, illetve hogy egy milyen pályát, tehát egy olyan pályán érte ezt el, most tegyük félre, hogy az autó hogy vezethető, amit büntet. Tehát, hogy ott, ha tényleg, ha nem vagy elég gyors, akkor hátrébb vagy, ha sokat kockáztatsz, akkor meg falnak mész, és igazából egyiket se ért el. Tehát, hogy ez viszont ugye azért mutatja, nyilván a világ 20-22 legjobb versenyzőjéről beszélünk, tehát azért nem kell úgy pezsgőt mondani, de hogy azért a kihagyás után egy ilyen pályán így visszatérni, tehát, hogy ez meg viszont a másik oldalát erősíti meg, hogy azért Ajar oda tette magát ezen a hétvégén abszolút, és azért nem potyognak a dobogók, azért most a Red Bull második pilótájának, amit ugye beszéltünk, tehát egyik csak Monakóba ért oda, hogy ez azért viszont én azt mondom, hogy szerintem igenis jogot ad arra, vagy, hogy legyen. De azzal egyetértek, hogy Cunoda az öt évig volt talán a Forma 1-ben, jól emlékszem.
3: 21 perc.
1: Igen, tehát hogy lehet, hogy ő most ebből még többet is ki tudott volna hozni, de hogy azért ne vegyük el Ázsár érdemeit, én azt mondom.
2: Nem, semmiféleképpen, csak pont, tehát hogy tegyük kontextusba, és nem, mert ugye onnan indultunk, hogy Verstappen vajon hogyan értékelti ezt a hétvégét, és ha így nézzük az egész Red Bullos teljesítményt, akkor szerintem így érdemes egy picit figyelni, hogy ez jó volt, nyilván ezután senki nem szomorú, amikor dupla dobogót ért el a csapat, de ez nem azt jelenti, hogy akkor ilyentől kezdve ez egy abszolút, nem tudom, elvárt teljesítmény lesz tőlük, ahol minden egyes hétvégén arra kell majd számítani, hogy mind a két versenyzők ráadásul harcban lehet majd a dobogóért. Amúgy összességében én a csapatot azért dicsérném meg talán, és akkor kicsit máshonnan megfogva, mert ugye végigment ez az izmozás, hogy most akkor Ázsár mikor térjen vissza. Lawsonnak mennyit adjunk, hogy most dobjuk be minél hamarabb, mármint hogy csak egy futamot hagyjon ki, vagy akkor várják végig. És szerintem ezen nagyon ügyesen és jól sakkoztak, hogy az európai versenyeket így kihagyták, ugye utána volt még egy extra hétszünet, és most, amikor elindul ez a hármas hétvége, ennél tovább viszont már nem lehetett várni, mert hogyha ezt is kihagyta volna Ázsár, akkor az utolsó X futamra meg minek hozták már volna kis túlzással. Szóval azok, akik a felkészítését csinálták, és a regenerációt végezték, azok előtt nagy kalapemelés.
1: Még igazából nem is tudjuk, hogy mennyire volt ez súlyos sérülés. Ugye még a Nostrolnak volt egy csuklós sérülése, és az a versenyzet, és talán pontot is szerzett azután, hogy ő, nem tudom, hogy igen, ő a szezon előtt egy bicikli baleset.
2: Igen, neki ugye a bokájával, a lábfejével is voltak problémák, mert csak papucsban közlekedett.
3: Még a lábúja is eltört.
2: Így van, igen. Nem tud cipőt húzni.
1: Úgy, igen, tehát hogy volt már erre példa, és igen, és hogy Ázsárnál meg nem tudjuk a sérülés mértékét egyébként, vagy hogy mennyire volt súlyos, nem súlyos, de valóban egyébként ügyesen kivárták ezt a megfelelő alkalmat, és meg is hálálta ezt Ázsár. Na, Máté már bedobta, mondja a témát, hogy ugye Colapinto kiket lökött ki, és hogy ez is ugye azért szerepet játszott abban, hogy akár az élen hogy alakult a helyzet. Ugye Colapinto büntetést is kapott, 5 rajthelyes büntetést a Malajziában megrendezendő bákrányi nagydíjra. Most ugye Kuala Lumpurban, ugye Flavio Briatore is hát azért elég keményen beleállt. Ugye Gaslyról nem is beszélve, Norrisról meg pláne nem beszélve, aki ugye bedobta, hogy egy ilyen versenyző, vagy egy ilyen eset után el kéne tiltani a versenyzőt egy futamra, mint ugye volt már erre példa a múltban, vagy azt, hogy akár, hogy egy ilyen versenynek nincs helye a mezőnyben. Na hát akkor kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy valóban megérdemelne egy eltiltást Franco Colapinto, vagy egyáltalán, hogy helye van a mezőnyben, Barna?
3: Nem érdemel eltiltást szerintem. Ez Norris még a pillanat hevébe mondta.
2: Megijedte az argentinokról, most csak ezért.
3: Csak ezért mondom. Nem, tényleg azt gondolom, hogy ehhez sorozatos kihágásokat kell elkövetni. Valahogy úgy, mint Grosjean, amikor eltiltották 12-ben, aki azért több ilyen egykörös balhéja volt. Akkor azt megérdemeltnek láttam. Itt szerintem ez túl súlyos lenne. Azért tényleg egy újraindítás előtt sajnos néha-néha benne van a pakliban. Nem szerencsés, és tényleg jobban kellett volna figyelnie, meg jobban felmérnie a helyzetet. De az meg a másik oldala a történetnek, hogy most már tényleg nehogy már ott tartsunk, hogy Colapintóról soha semmilyen negatívumot nem lehet mondani, mert gyakorlatilag elkezdődik Argentinában a családfakutatás, és minden rokonodat megkeresik, és halálosan megfenyegetik. Tehát ez azért már tényleg nonsens, amikor a külügyminiszter is olajat önt a tűzre, és valami hasonló volt Mexikóban is, tehát itt a latin-amerikai szurkolók, amikor Lawsont megtalálták az egyik mexikói nagydíj után, tehát csak azért, mert van valami vélt vagy valós sérelem a kedvencednek, azért nehogy már az legyen a természetes reakció, hogy az adott kritizáló embernek minden rokonát halálosan megfenyegeted. És akkor tényleg lehet, hogy eljutunk odáig, hogy majd mesterséges intelligenciával lefordítják ezt a podcastet, és akkor engem is megtalálnak, vagy nem tudom, mert már lassan tényleg itt tartunk. Az Alpine pedig automatikusan bekészítheti ugyanazt a közleményt minden egyes verseny után.
2: Nem, mert ez borzasztó tényleg, ugye nem csak az argentin külügyminiszter, még Kun Agüero is megtalálta Norriszt, egy valami gifet, egy olyat, hogy így, igen, hogy így ezt csinálta,
1: igen,
2: hogy eddig és ne tovább. Ez egyébként borzasztó. Tehát, hogy Ugye én is, mint aki fent vagyok a különböző social media platformokon, és nagyjából bárki írhat nekem, akár privát üzeneteket, akár a komment szekcióba, hát én is kapok időnként hideget, meleget, csak azért, mert mondom, mondjuk elmondom a véleményemet, de mondjuk halálos fenyegetést, hát lehet a VB alatt talán egyszer-kétszer Cristiano Ronaldónak a kritizálása miatt, a kifejezetten nagyon masszív CR fanoktól kaptam. De hogy ezt, amikor te úgy kapod ráadásul, hogy a csapattársaddal viaskodsz, és amúgy a munkádat végzed, tehát hogy még igazából nem is véleményt mondasz, hanem effektíve azt csinálod, ami a dolgod, a pályán próbálsz a lehető leggyorsabban körbeérni bizonyos részén a világnak, és pislogsz kettőt, és elárasztanak. Tényleg brutális lehet, és én azért nagyon várnám, amellett, hogy mi itt arról beszélünk, hogy eddig és ne tovább, nagyon várnám Colapintónak egyszer a reakcióját, mert szerintem ez eddig kimaradt. Mert Briatore most ezt teljesen megint csak felmérte, és elmondta, hogy akkor oké, egy idő után majd az argentinok nem fognak interjút készíteni Colapintóval, de hogyha az a versenyző, aki miatt egy egész nemzet elkezd fenyegetni másokat, esetleg kiállna, és azt mondja, hogy srácok, értem és köszönöm azt a támogatást, amit nyújtotok, nélkületek lehet, hogy nem lennék itt, de mielőtt kurzort ragadtok, legalább 5 másodpercig gondolkodjatok már el, hogy mit írtok le, mert egyébként végső soron Colapintót hozzák rossz helyzetbe. Tehát, hogy meg akarják őt védeni, de az egész magán a versenyző fog csapodni. Ezt egyszerűen nem értem, hogy miért nem tudnak ezzel valamit kezdeni.
1: A hétvégén tehát folytatódik a Forma 1-es szezon. Zsoldos Barnának és Újvári Máténak köszönöm, hogy eljöttek. A műsorvezető Pattantyús Lőrinc volt. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, valamint megnézhető az M4 Sport YouTube csatornáján.
0: Ez volt a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Az Intermaus 007-ese.
4: Jelszó. Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
0: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
5: Grabowski.
6: Grabowski.
7: Grabowski, megsebesült?
5: Nem szokásom.
0: Az egerek egyetlen reménysége.
8: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
9: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
0: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán. Műsor ajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Bokazúzódást és rándulást szenvedett Bolla Bendegúz. November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynökakták. Folytatódik a napos, száraz idő. Ötves Ádén vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
10: Bokazúzódást és rándulást szenvedett Bolla Bendegúz, de nem olyan súlyos sérülése, mint amilyennek a tegnapi mérkőzésen látszott. Erről a Magyar Szövetség számolt be közösségi oldalán. Az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen Price rácsúszott a védő lábára és kifordult a bokája, így le kellett cserélni. A magyar csapat, amely tegnap gól nélküli döntetlent játszott Belfastban, két mérkőzés után egy ponttal a georgiaiakkal holt versenyben, a harmadik helyen áll a B divízió 2-es csoportjában. Az MTK labdarúgó csapata korábbi kapusával, Varga Bencével pótolja Demjén Patrikot, akit múlt héten megtámadtak és súlyosan megsérült. A 30 éves Varga, aki azonnal bevethető, a szezon végéig szóló szerződést írt alá. A kapus számára nem ismeretlen a klub, mivel az MTK-ban nevelkedett, a felnőtt csapatban pedig 13 alkalommal kapott lehetőséget. Térd műtéten esett át Veronika Christiansen, a Győri Eto olimpiai világ és Európa bajnok kézilabdázója, akire legalább fél éves kihagyás vár, közölte hivatalos honlapján a Magyar Klub. A 36 éves norvég játékos 2018 óta erősíti a Győrt, amellyel többek között 3 bajnokok ligáját nyert. Egy évvel meghosszabbította a szerződését, így jövőre is versenyezni fog az Aston Martin csapata színeiben Fernando Alonso, kétszeres Forma 1-es világbajnok. Az istálló mai bejelentése szerint a 45 éves spanyol sztár mellett a kanadai Lance Stroll is marad a csapatnál a 2027-es szezonra.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Először a 6-os kartonok, B-naplók és mágnes szalagok adatára került fel a nyitott akták.hu oldalra, majd jövő februárig a beszervezési dossziék is nyilvánossá válnak. A dokumentumok eléréséhez nem kell majd regisztráció, azokban szabadon lehet keresni, például születési adatok, fedőnév, irattípus alapján. A tervek szerint a honlapon 50-60 ezer nevet hoznak nyilvánosságra. Egy most nyilvánosságra hozott nyomozati irat szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel a tavasszal a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállító autót. Az úgynevezett aranykonvoj ügyben a pénzszállítókat védő ügyvédi iroda munkatársa a Kossuth Rádiónak elmondta, a nyomozás dokumentumai már hónapokkal ezelőtt erre utaló bizonyítékokat tartalmaztak, mégsem történt semmilyen lépés. Lacó Adrián úgy fogalmazott, akkor lehet érdemi előmozdulás az ügyben, ha olyan legfőbb ügyésze lesz az országnak, akinek a történtek tisztázása lesz az érdeke. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A Fidesz politikai fogolyként tekint a tegnap őrizetbe vett Hankó Balázsra, közölte az ellenzéki párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, a volt kulturális miniszter semmilyen bűncselekményt nem követett el, és a pártban fel sem merült, hogy képviselői mandátumát vissza kellene adnia. Az előző kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterét tegnap mentelmi jogának felfüggesztése után vették őrizetbe. Milliárdos hűtlenkezelés gyanújával nyomoznak ellene az NKA ügyben. Ugyancsak tegnap őrizetbe vették az Orbán kormány fejlesztési miniszterét is. Seszták Miklóst vesztegetés elfogadásával gyanúsítják a Volánbusz ügyben.
0: Közlekedés.
10: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Bicske és Szárliget között az erős tranzitforgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki. Főként a külső sávban nehéz az előrejutás a telített kamionsor miatt. Vezessenek óvatosan!
0: Időjárás.
10: Országszerte derült az ég. A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László. Mindössze 19 esztendős, de idehaza már mindent megnyert a vízilabda sportban. Bajnok, kupagyőztes és Eurókupa diadal is a neve mellett. Ezen a nyáron azonban elhagyta az UVS-ét, de maradt a fővárosban. Édesapja Tiba Péter szintén élvonalbeli pólós volt, ráadásul sokáig ő tartotta a legtöbb OB1-es mérkőzésen játszó vízilabdázó rekordját. Lánya már a válogatottban is alapembernek mondható. A pólózóna vendége Tiba Panna, a BVSC játékosa. Nemrég volt lehetőség a válogatott egy párnapos összetartásra, itt mire van lehetőség valójában?
2: Fú, igazából nagyon sok mindenre, szerintem a Sanyi azért is tartja ezeket, hogy ne essünk ki annyira így a válogatott taktikából, és szeretne egy jó közeget építeni, ami után nem azt mondta, hogy ne a nulláról kezdjük mondjuk a decemberi, nem is tudom, egyhetes felkészülést a világkupára, úgyhogy szerintem nagyon sok mindenre jó visszamenni így a lányokhoz, ez is nagyon-nagyon szuper, meg nyilván így kimozdulni szerintem a szürke hétköznapokból, amit a klubnál töltünk, úgyhogy szerintem tök jók.
1: Cseh Sándor esetében az, hogy Szolnokon volt mindez, ezt zárójelbe teszem, de hát lehet, hogy hazahúz a szíve. Mi az, amin úgy érzékelt, hogy ilyenkor ebben a 2-3 napban a hangsúly van, nem is a játékon, nem is feltétlenül azon, hogy éppen milyen taktikai variációk jelenhetnek majd meg a budapesti világbajnokságon, hiszen ez volt fókuszban, a felkészülés idézőjelben elkezdődött?
2: Hát szerintem mondhatni így is, de egyébként visszatérve a Sanyira, Sanyi beköltözött, mikor Szolnokon voltunk most, úgyhogy mi is meglepődtünk, hogy nem otthon aludt. Igen, elkezdődött a VB felkészülés, nyilván szerintem vannak ilyen összetartások, azok nagyon szuperek, de hogy nyilván ezt egyénileg is kell nekünk tudatosítani, hogy most már egy szezon van a VB-ig, úgyhogy szerintem nem csak így a válogatottnál kell ezeket fejben tartani.
1: Várod már a budapesti világbajnokságot?
2: Nagyon, úgyhogy mi már beszéltük most a nyáron is, hogy el se tudjuk képzelni, hogy milyen élmény lesz, akár kívülről, akár belülről.
1: Azért érdekes ez, mert ugye a budapesti világbajnokság a július környékén lesz, és hát a nyarak nem arról szólnak a te esetedben már egy 2-3-4 éve, vagy lehet több is, hogy pihenés mi egymás, mert mindig vannak utánpótlás EB-k, VB-k, hogy lehet ezt bírni?
2: Nehezen, ebben egy szóval. Az a szerencse, hogy csapatsportot űzünk, és nem vagyok egyedül azzal, hogy országból országba járok, úgyhogy mindig van, aki fogja a kezemet, és együtt velem jöjjön. Nyilván ez könnyíti a helyzetet, hogy tényleg nem együtt csináljuk végig ezeket a hosszú nyögvenyelős nyarakat, amikor már a harmadik országba utazunk, és körülbelül egy hetet voltunk itthon. Nehezen lehet bírni, de egyébként én nagyon élvezem.
1: Idén junior Európa bajnokság és aranyérem a magyar csapat neve mellett. Életkorodat tekintve még beleférsz abba, hogy utánpótlás válogatott legyél?
2: Én még igen, most lesz U20-as, és azzal kiöregszem az utánpótlásból.
1: És akkor már csak a felnőtt fog rád várni ebből a szempontból. Kicsit arról, hogy kerültél a vízilabda közegbe, hát édesapád is játszott, például mondjuk a Ferencvárossal is az ezredforduló után bajnok lett, egy igazán izgalmas kis mérkőzés volt ott 2000-ben, de erről úgy zárójelben adva volt, hogy vízilabdázó leszel?
2: Nem, édesanyukám nagyon nem szerette volna. Ő azt mondta, hogy én színpadra vagyok teremtve, úgyhogy igazán meglepte, amikor ott tudtam lenni a edzésén, akkor ott voltam. Igazából a bátyám miatt kezdtem el, nem is apukám miatt. Mindenben utánoztam, és hát miért is ne ebbe. Úgyhogy én végül bent ragadtam ebbe a sportban, szerintem 6 éves korom óta, úgyhogy így kezdődött.
1: Volt olyan, hogy na én ebből kiszállok?
2: Volt az elején, egy hétre. Anya mondta, hogy jó, nyugodtan. És akkor utána egy hét múlva azt mondtam, hogy anya vigyél vissza. Úgyhogy volt.
1: Az nem természetes, hogy valaki azért valamiben annyira jó, tenni kell érte, dolgozni kell. De valószínűleg gyorsan felmérted, hogy a képességeid bőven elegendőek ahhoz, hogy elég magas szintre kerüljél. Ezt úgy mikor tudtad feldolgozni? Most mondom, 19 éves vagy, ezt még lehet 5-ször fogom elmondani, de hogy már 15 évesen OB1-es játékos voltál, illetve a válogatott környékén is, a felnőtt válogatott környékén is voltál.
2: Hát szerintem ezt így mostanában kezdem így feldolgozni és megérteni, hogy hogy így ez milyen, meg hogy azért ez nem csak úgymond have fun, és akkor jól érzem magamat azzal, hogy ennyi munka van mögöttem, és az, hogy felnőtt válogatott vagyok, és az, hogy felnőtt bajnokságban játszok, és szerintem azért ez elég nehéz. Azt mondom, hogy tényleg, hogy mostanában kezdem ezt így megérteni.
1: Édesapád kritikusod?
2: Nagyon, de jó kritikusom, szóval, hogy tudja azt, hogy mikor mondhat nekem valamit, azt, hogy szóval nem viszi túlzásban, elpoénkodja, ha mondjuk valamit hibázok, és nyilván utána elmondja, hogy mit kéne csinálnom. Abszolút jó kritikusom.
1: De milyennek tartod magad? Olyan hölgynek, aki nagyon lelkis, és a szívére veszi a dolgokat, vagy kicsit ilyen feladatorientált, jó, ma megvolt ez az edzés, mérkőzés, jön a következő?
2: Szerintem ez helyzetfüggő. Van ez is, meg van, előfordul ez is, meg az is. Mérkőzés után inkább a lelkis fajta, hogyha egy kicsit túl sok impulzus ér, akkor azért úgy nem tudom korrigálni az érzéseimet, vagyis tudom, csak nyilván a szüleim felé nem is kell, meg nem is akarom, úgyhogy olyankor apa nem szokta nekem mondani, várunk egy-két órát, hogy lemenjen minden, és akkor utána meghallgatom az ő nézőpontját.
1: 2023. áprilisában a válogatottban játszhattál már Athénban, világkupa selejtezőn. Hogy történt a megkeresés, és mennyire voltál meglepő, hogy számodra ilyen lehetőség most megadatik?
2: Fú, nagyon nem emlékszem egyébként arra a nyárra. Azt tudom, hogy a Hajdú Kata volt velem, aki így fiatalabb volt. Maga az athéni világkupára emlékszem meg. A Bíró Attila a Virge megkeresett telefonon egy UVS-e mérkőzés után, és akkor mondta, hogy szeretettel vár a felkészülésen, úgyhogy így történt.
1: Izgatott voltál akkor, hogy most olyan játékosok ellen, vagy olyan játékosokkal kell játszanod, akik hónapokkal, évekkel előtte csak a lelátón figyelve ott voltak, és akár mondjuk egy amerikai válogatott, vagy a spanyolok, a görögök, tehát világsztárokkal, vagy világsztárok ellen kell vízbe csobbanni?
2: Igazából attól kevésbé, inkább az, hogy milyenek a magyar lányok, és hogy fognak fogadni, de nagyon nagy szerencsém volt a Keszi, nagyon szeretetteljesen fogadott szerintem minden fiatalt, és láttam rajta, hogy csak segíteni akar, és mindenben így támogatott, és kijavított, ha hibáztam, úgyhogy megnyilván a mellett nem menjünk el, hogy mindenki azért nagyon kedves volt velem így a válogatottban.
1: Nem voltál ott az olimpián. Volt egy kis fájdalom benned emiatt? Vagy helyén kezelve, majd eljön az én időm.
2: Is, azért nyilván szerintem, aki így benne van az élsportban, az tudja, hogy azért mindenkinek szerintem a legnagyobb álma az, hogy egy olimpián játszasson és kijusson. Nyilván azért az nagyon, nagyon rossz volt így itthon maradni és itthonról nézni, de egyrésztről meg nyilván 17 voltam, azt hiszem. És nyilván benne volt az, hogy előttem van még egy jó pár év, ami

0: ilyen mentalitással dolgoznak a mindennapokban.
1: Na akkor ezt tisztázzuk, tehát itt mire kell gondolni? Cristiano Ronaldo szeret mindenféle konditermi edzést végezni, és mint egy őrült úgy hajtja magát 40 plusz évesen. Ilyenre kell gondolni körülbelül, vagy valami hasonló?
0: Hát mondjuk a Cassinek, amennyire ő akar és megy, és minden edzésen a 100%-ot nyújtja. Szóval ilyenekre gondolok.
1: Tiba Panna a vendég itt a stúdióban. Az UVSE játékosa voltál 2026 nyaráig, majd aztán váltottál, a BVSC csapatába kerültél. Miért?
0: Hát nyilván ez azért ez egy hosszas folyamat volt, mert nyilván azért egy játékos a nevelő klubjából nem úgy lép ki, hogy akkor az egyik pillanatra a másikra ott tudja hagyni. Nehéz volt ez a döntés, mert ott nevelkedtem, ott volt az ilyen úgymond biztos pontom, de közben azt is éreztem, hogy ha én most nem lépek ki és nem változtatok, akkor megreked a fejlődésem, mert szerintem azért elég nehéz egy új csapatban alkalmazkodni és kilépni a komfortzónából.
1: Háromszoros magyar bajnok vagy kétszeres kupagyőztes és Eurókupa is van a neved mellett az UVS-ével. Mintha egy kicsit gyengült volna az elmúlt években a keret, és itt arra gondolok, hogy például Keszthelyi Rita is távozott, még jócskán korábban évekkel ezelőtt, de éppen sorstársad Hajdu Kata is ott hagyta az UVSE csapatát, a BVSC-nél pedig ott van édesapád. A kötődés emiatt egyértelmű volt, hogy a Vasutas Sportklub felé veszed az irányt?
0: Nem, egyáltalán nem. Nekem előbb volt szerződésem, mint apának, úgyhogy nagyon örülök, hogy apa ott van, meg ilyen közel van hozzám, de független volt egyébként a döntés. Most ezt találtam a legjobb útnak.
1: Csak azért, mert Kata elment az Olimpiákoszhoz. Nem adott volna a lehetőség neked egy külföldi szerződést?
0: De Olaszországból is sok helyről megkerestek, meg Spanyolországból is, meg Görögországból is, de szóval én még nem láttam magamat külföldön, meg nem is éreztem, hogy én akkor így jó teljesítményt tudjak hozni, főleg így az olimpia előtt. Nekem ez nagyon fontos volt, hogy én még itthon maradjak, és a családi szeretetben éljek, úgyhogy nekem ez még úgymond egy nehéz lépés lett volna.
1: És az hagyján, hogy a 2026-os év hozott egy junior Európa bajnokságot, de érettségiztél is.
0: Az volt a nehéz számomra, hogy...
1: Egyáltalán nappali tagozatos középiskolában jársz, vagy járhattál?
0: Igen, és ráadásul nem államiban, hanem én Waldorfos voltam, úgyhogy főleg ott, hogy ott a Waldorfban azt kell tudni, hogy nagyon a közösség a fontos, szóval, hogy én eljártam ilyen másfél hónapokra, így azért ez eléggé megnehezítette a dolgomat, de jól sikerült az érettségim, és nyilván azért az nehéz volt, hogy az érettségi előtt még 3 hónappal még az EB-n játszok, és előtte nem voltam decemberben egyáltalán iskolába. Nyilván akkor úgy nem úgy tanul az ember, nem úgy fókuszál az anyagra, mint ahogyha csak úgy kinyitnám otthon a könyvet most. Nehéz volt, de sikeres volt.
1: Lehet ez a kérdés egy 8-10 év múlva lesz inkább aktuális, de kimaradt neked valamiféle gyerekkorod? Tehát, hogy a szabad hétvégék, a barátokkal, ismerősökkel való bulizás jó értelembe véve, szóval áldoznod kellett?
0: Is, mert nyilván az élsportot szerintem csak úgy lehet csinálni, hogyha szereted, amit csinálsz, és nem nyögvenyelősen, és igazából csak azért csinálod, mert nem tudom, mert sportolni akarsz. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert azért nekem egy olyan utánpótlás éveim voltak az UVS-ébe is, hogy azért ott kialakultak olyan barátságok, amik mondjuk felérnek egy iskolás élettel, de nyilván így most már én kezdem azt érzékelni, így a gimiből kilépve, hogy igen, kimaradtam egy-két dologból.
1: Emiatt fáj a szíven?
0: Nagyon, igen, mert nyilván így befogadtak az osztályba, meg így nagyon szeretnek, de hogy azért így amikor mesélnek egy-egy sztorit, és nem voltam ott, akkor azért úgy fáj a szívem.
1: A te történeted is megvan. No, de inkább az, hogy nem minden a vízilabda. Vagy minden a vízilabda a te esetedben?
0: Nem, én nem gondolom azt. Mármint ez bármikor jöhet bármi, és az, hogy egy dologra alapozod az egész életedet, azért szerintem ez nyilván jó is, meg meg nyilván nekem most mondjuk,

0: mondjuk azt, hogy 90%-ban a vízilabda van a fókuszban, de azért szerintem építeni kell a sport mellett egy másik karriert, amire utána a leköszönő évvel után tudsz alapozni.
1: Gondolatok vannak már, hogy milyen irányba szeretnél menni?
0: Ha nem lennék sportoló, akkor én fix nyomozónak állnék. Nagyon érdekel ez az irány. Ezt nem lehet így a sport mellett, vagyis biztos lehet, de én most nem éreztem azt, hogy ez így összeférne. És a másik, ami így nagyon érdekel, ez a cukrászat, úgyhogy most a élelmiszermérnöknek tanulok, utána meg szeretném elvégezni a cukrász szakmát.
1: Nem engedem el a nyomozói létedet. Ez honnan jön?
0: Nem tudom, nagyon sok kiskoromban, 15-től azt mondom, hogy így csak ilyen nyomozós sorozatokat, filmeket, ezek kötnek le a legjobban, és valahogy így annyira megtetszett ez az irány, meg az, hogy így a szálakat hogy lehet összefűzni, meg így az emberi kapcsolatok, úgyhogy emiatt.
1: De akkor tervezed is, hogy majd ebbe az irányba el tudsz menni, ha csak nem mondjuk a cukrászat lesz a fő irányvonal, de még tudom, ezek nagyon korai kérdések.
0: Hát nem tudom. Igazából szeretném, de közben úgy már egy kicsit úgy elengedtem, úgyhogy még ezt nem tudom.
1: Vízilabdára visszatérve, mi várható ebben az idényben a BVSC-től? Erősödött a keret, de nem azért mondom ezt, mert itt vagy velem a stúdióban, hanem hogy tudtok a Fradival lépést tartani, és az UVS-e meg laikusként mondom, hogy lehet, hogy egy kicsit gyengébb, mint volt.
0: A szezon közepén fog kiderülni, nagyon remélem, hogy tudunk lépést tartani. Nyilván azért most a szezon elején így még az összeszokás, a játékkapcsolatok kiépítése szerintem a fontos, úgyhogy remélem, hogy fogunk tudni lépést tartani a Fradival és minden más csapattal, mert azért most szerintem a Dunajváros is nagyon megerősödött, úgyhogy szerintem lesznek jó mérkőzések így az évben.
1: Mi az elvárás veled szemben? Tehát most már nem arról van szó, hogy egy fiatal, hanem vezérszerep?
0: Hát remélem, hogy tudom majd a csapatot így vinni a hátamon, és nem csak én, hanem még rajtam kívül egy pár jó játékos. Nyilván itt nekem elsősorban az, hogy hogyan tudok a csapatban működni, mert azért ott volt tavaly egy nagyon összeszokott jó csapat, és abban most én bekerültem, meg még rajtam kívül 4-5 játékos, úgyhogy most szerintem először is az a cél, hogy így nagyon megtaláljuk egymással a hangot.
1: Mi az, amivel elégedetlennél az idény végén? Kihúzzuk teljesen a budapesti világbajnokság végéig.
0: Hát nyilván azért a VB arany, és azzal megvan az olimpiai kvóta, azzal azt mondom, hogy ha az megvan igazából, nem lehetek elégedetlen, de azért a legjobban VB, meg az olimpiai kvóta, de a szezonban pedig nyilván a bajnokság megnyerése, csak azt mondom, hogy még az messze van.
1: A válogatott sok-sok ezüstérmet nyert az elmúlt időszakban. Mi az oka ennek? Persze van egy Amerika, egy erős spanyol válogatott, most a görögök is jók, olaszok, és akkor még lehetne hollandok, az Európa-bajnokok duplán is. Miben látod azt, hogy a magyar csapat mindig az utolsó szalmaszálon, a döntőben nem sikerül?
0: Nem tudom, szintén. Nyilván ez valószínűleg ilyen, már csak ilyen porcám, amit változtatnunk kell, és én azt gondolom, hogy ez a játékosnak a feladata, ezek a minimális dolgok, mert én azt gondolom, hogy a stáb mindent megtett, azért ők elég jól felkészítettek minket. Nyilván ez lehet, hogy az előtti szezon, amiben mondjuk, nem tudom, maradhattál volna egy 10 percet lőni minden edzés után, vagy lábazni, vagy passzolni, úgyhogy szerintem ez már ezeken múlik.
1: Mi az, amit leginkább szeretnél megmutatni magadból az elkövetkező 1-2 év, mert itt már akkor lehet arra is kötni, hogy majd Los Angelesben lesz egy olimpia?
0: Hát nyilván azt, hogy milyen játékos vagyok valójában, és az, hogy tényleg meg tudjam mutatni így a világnak, hogy igazából mi van bennem, úgyhogy ezt.
1: A pólózón a vendége Tiba Panna, a magyar női vízilabda válogatott, valamint a BVSC játékosa volt. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunkból hallottak.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
2: Minden hétköznap 16 órától
3: a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női kosárlabda. A tét a legrangosabb európai kupa sorozatba jutás. A 4 évvel ezelőtti magyar győztesnek a litván bajnokon keresztül vezethet az útja a csoportkörbe. Sopron, Vilnius, női kosárlabda Euróliga selejtező élőben, szerdán 18 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
6: 14 óra 59 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek. Kezdjük a Hazafutást, a műsor szerkesztője Szilágyi Dóra, a technikáért pedig Egréder István felel. Ami a mai műsort illeti, kézi órával kezdünk, már-már azt lehet mondani az elmúlt időszakot figyelembe véve, hogy szokásainknak megfelelően. Vendégünk a stúdióban hamarosan Golovin Vlagyimir, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya. Hétköznap lévén természetesen 16 óra magasságában kezdődik majd a Nemzeti Sportkör. A mai napon terveink szerint Csisztu Zsuzsával, Bitman Emillel és Gergelics Józseffel. Délután 5-től jön majd Jégkorong magazinunk, a Buli, melynek vendége Szongott Domán lesz. 17 óra 30 perckor pedig a Jövő Sztárjai magazin műsorunk jelentkezik. A műsor vendégei a Vasas Óbuda 18 éves, U20-as felnőtt válogatott röplabdázója Cserkeje Zsófia, illetve az U20-as női válogatott szövetségi edzője König Gábor lesznek. Címszavakban ennyit tehát a mai műsorról, és akkor, ahogy említettem, vágjunk is bele, kézilabdával kezdünk.
4: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
6: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Golovin Vlagyimirt, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitányát. Elsőként köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és épp, hogy a késő éjjeli órán megérkeztetek Romániából, nyilván egyet már aludtál, de hogy itt vagy nálunk, ennek mindenképpen nagyon örülünk. Az arcodon nem tudom, hogy mi az, amit látok, a fáradtság, a két mérkőzés keveredése, mert egy kicsit ilyen egykedvűen érkeztél. Ugye ez egy Eurókupa 4-es döntő volt, sose jó két vereséggel zárni egy 4 csapatos tornát, viszont én sokkal inkább szeretném meglátni ebben a tornában a pozitívumokat, mint sem a negatívumokat. Úgyhogy első körben egy ilyen általános benyomással kezdjünk, kérlek, hogy összességében, hogy a hosszú idő után találkoztatok, szóval így az összképet, ha nézzük, inkább félig tele van az a bizonyos pohár, vagy félig üres, milyenek az első tapasztalataid?
7: Hát köszönöm a meghívást, igen, mert nemrég találkoztunk, együtt utaztunk visszafele, igen. Hát azt mondom, hogy pozitív. 5 hónap után találkoztunk, nagyon jó munkát végeztünk. Nem csak azt, hogy megmondjuk, mit csináljanak, hanem tényleg így közösen ezen dolgoztunk, hogy jobb is jobb legyen ezt a válogatott. Hétvége nem így sikerült, és talán a hétvége nem is mutattunk azt, amit még hét elején volt, hogy mit tudunk. Valakitől többet kaptunk abban a meccsekben, valakitől a kevésbé. Azt mondom, hogy ebben a csapatban azt a teljesítmény, ami volt, az még 30% az sajnos az ott valahol maradt, ha sokkal jobban tudunk játszani. Most keressünk az okokat, hogy miért. Könnyű megmondani, hogy az 5 hónap, az nem igaz. Bármennyire, ha megnézünk az ellenféleket is, a románoknak is volt egy rossz félidő, itt a dánok ellen, a norvégoknál is ugyanúgy a dán. Igen, most az az időszak, amikor tényleg megnézünk, hogy ki hol tart, mondjuk a csapaton belül a játékosok, hogy hol tart a csapatmunka.
6: Én nem most kellene tudjuk elkapni majd decemberben, mert ha minden igaz, mind a három csapattal találkozunk, akik itt voltak most Bukarestben, vagy adja a jó Isten, hogy találkozunk.
7: Igen, igen, igen. Mi is azt tudjuk, és tudjuk, hogy az nem egyszerű feladat, de ezeket a mérkőzéseket mutatják, hogy mit kell idézőjelben javítani, és voltak olyan dolgok, amikkel nem is kellett foglalkozni még márciusban, áprilisban, az működött, de most látunk, hogy az ennyire nem, az fel kell frissíteni azt a rendszer, hogy mindenki vegye át, azért nem ugyanazt csinálunk mondjuk a klubok, a klubba is teljesen más kérésé lehetnek a játékosokhoz, csak egy példa, most a Kruiber ketté, most a Fradin nagyon nem is védekezik, vagy a jobb szélsőt védekezik, a válogatottban neki mondjuk a kettes védő, az a fix pozícióban, meg a támadás, az mind befolyásolja a válogatott, az ő teljesítménye meg a válogatott eredményességét, de megláttunk, és tényleg a kettitől sokat többet kaptunk, mint vártunk.
6: Hát ha már őt említed, és muszáj közbeszólnom, és elnézést kérek emiatt, erre van magyarázatod, hogy ez mitől van? Mert hogy az a Kluiber Katrin lépett pályára Bukarestben, akit szerintem az elmúlt, hát remélem nem túlzok, ha azt mondom, hogy egy naptári évben nem láttunk. Tehát a Fradiban voltak fel-fel lángolásai, de ennyire jó meccsei, hogy összességében ugye itt a két mérkőzés alatt 27-szer próbálkozott, 20 gólt szerzett. Amikor égett a ház, egyértelműen vette hátára, vagy próbálta a hátára venni a csapatot. Hát olyan, mintha kivirult volna, vagy hirtelen, mint egy ilyen virág, de tényleg ezt tudom mondani, aki kivirul, vagy szárnyal. Szóval, hogy ennek volt olyan, aki azt mondta, így az ismeretségi körömben, és sokat szokott kézlabdával foglalkozni, hogy Golovin Vladimir az oka, és hogy a két edző között keresendő különbség. Nem azt kérem, hogy Jesper Jensen bármilyen tekintetben is minősíts, de hogy valamilyen megoldás kell, hogy legyen arra, hogy ott nem tudja megmutatni azt, amit itt meg sokszorosan meg tudott mutatni.
7: Figyelj, nagyon régen ismerem a kettőt, tudom, hogy neki mi az erősségét, és nekünk az ki kell használni. Ő meghatároz a játékosoknak a válogató. Nem csak ő egyedül, sokan
6: most
7: vannak
6: már lassan
7: így.
6: 10 éve, ugye 2018-ban lettetek junior világbajnokok, szóval azért ez nem kevés idő.
7: Az nem kevés idő, és higgye, hogy az ember is, amikor már hát ennyi idő dolgozunk, már tudom, amikor Fradi meccset nézem, látom az időkérést, tudom, hogy mi folyik ott a fejébe. Azért persze nem akarok befolyásolni, nincsen semmilyen hatásom a kollégákra, a klubokra. Találkozunk, beszélünk, most nyáron, amikor elkezdtek a felkészülés, voltam a Jensennél, nagyon konstruktív, jó beszélgetés volt. Ő így látja azt az egészet, azt a Ferencváros abba a formába, ahogy meccsel, ahogy játszanak. Ő bízik ebből, hogy az lesz a jó a Ferencvárosnak. Megértem, hogy ennyire nem érdekel, hogy most a válogatott, magyar válogatottnak, hogy mi biztos, hogy...
6: Nagy a különbség a Fradi és a válogatott játéka csak Kluiber Katrinra lebontva egyébként, mert hogy a laikus vagy az átlag szurkoló azt látja, hogy ott van jobb átlövőben. Esetleg a hosszú oldalról, bár itt a válogatottban nem cserélt, a Fradinál ugye a hosszú oldalról, vagy a rövid oldalról mindenképpen cserélik. Nagyjából, hogyha nagyon-nagyon le akarok csupaszítani dolgokat, az átlag néző ennyit vesz észre belőle. Mennyiben másabb az ő játéka a Fradiban, vagy a feladatai, mint itt a válogatottban?
7: Más feladata van a Fradiban, más feladata van a itt.
6: Válogatottban.
7: Más játék maga. A kettének a labda nélküli, a sebessége az, ami meghatározza. A ketté nem egyszerű játékos, hanem nálam a zseni közé tartozik, azért ő szabályokat tud felülbírálni. És így, hogy ebből eredményes, és akkor visszajön a szabályba, ő meg betartja. A váratlan megoldása, ami az szerintem nem mindenkinek a fejbe születnek, ő nála. Benne van a rizikofaktor is a hibái, de most a kézilabda nem így, hogy ott elengedjük, hanem persze, hogy számoljunk. hogy pozitív legyen. Az ő védekezés a kettesbe, az a termete alapján, ő nem nagyon tud faltolni. Bármennyire voltak olyan mérkőzések, amikor már ordítottam ő rá, hogy engem nem érdekel, már kezdjék faltolni, de az ő játéka, olvassa a játékot, a labdaszerzéseket, jó helyezkedik, de most az nem működik így, hogy az mindig fejbe, azért a többség, a mozgás, az gerincvelőbe van, az be van idegeződve, az be van gyakorolva, és ha te ezeket nap mint nap nem csinálod, akkor ez kopik.
6: És ez nem csak rá igaz, hanem sajnos van más is, aki támadásban is ugye kevesebbet játszik. A norvégok ellen kezdődött ugye ez az Eurókupa 4-es döntő számunkra. 27-23-as vereség, 17-13 volt a félidőben. Tehát egy nagyon jó második félidő, extra jó védekezéssel, 10 gólon tartva a norvégokat. Igaz, hogy ők is 10 gólon tartottak minket, vagy a lányokat. Viszont ami ebben a meccsben dühítő lehet, tehát most mondtam a pozitívat első körből, a kezdés, hogy egy kicsit olyankor kezdett el megnyugodni a társaság, vagy kézilabdázni, vagy azt csinálni, amit tud, amikor 15-8 volt már, és 7 góllal elléptek a norvégok, és minthogyha az a nem tudom, képzeltbeli teher lekerült volna a vállakról, mennyire értesz egyet azzal, amit mondok, tehát hogy a kezdésnél olyan kicsit olyan gyermeteknek tűnő hibák, vagy ez az 5 hónap számlájára írandó inkább, vagy a kettő között mi, mert ugye a vége egy nagyon szoros mérkőzés, egy jó mérkőzés. Kíváncsi vagyok a véleményéről, mennyire árazza be ezt a jó meccset utána az, ahogy a dánok számomra teljesen megdöbbentő módon lesimázták a norvégokat, de maradjunk először a mi meccsünknél és a kezdésnél.
7: Meglepett engem is. Bármennyire, ha megnézed, igen, lehet, hogy az a norvég, de az öltözőben teljesen másról beszéltünk. Tisztában vagyok, hogy nehéz őket legyőzni, de pályára így leptünk, hogy az a mai napon az meg fog sikerülni.
6: Hiszen már nincs Oftedán, nincs Lunde, tehát hogy azért ez egy jó csapat, de Mörk sem a, hogy mondjam, nem a 18. születésnapját ünnepelte, nem a 19-et, nem olyan régen is.
7: Jó játékosai vannak. Valami miatt ott nem, de figyelj már, ott is kezdődött, azért kihagytunk a helyzeteket. Azért az, ha másképpen kezdesz, ha belövőt, akkor az teljesen más. Ha belövőt, akkor meg mindig a 10. percben, meg egy gólosra lők oda-ide, vagy mondjuk ha oda, de itt 4. percben már 5-1 volt.
6: Igen.
7: 6. bocsánat, valahogy így, de előtte kihagytunk 2 helyzetet, kidobtunk 2 labdát, az 4 gól, az bőven, az, és a meccs előtt is nyilatkoztam, hogy ő velek szembe, ha hibázol, abban a pillanatban megbünteti. És a másik, hogy most a maga lerohanási rendszer is megváltozott. Régen, amikor már ő rájuk készültünk, akkor lehetett mondani, hogy mi fog bekövetkezni. Itt az egyetlen, ami ebből maradt, hogy vagy Brésztől, vagy a másik lövő érkezik középen, ez lőni fog. Nem, most valahogy játszanak ezt a kézilabdát, ami annó meg a magyarokra volt jellemző. De most nem ennyire sablónosok lettek. Tényleg már jó, persze, hogy a Réstádon keresztül megy minden, ő dönti mindennel, a meccseket is, többi segítettek, és mondtam nekem, az első fél idő a technikai hibák, meg a labdaeladás azt, ami nagyon szúrta a szemét.
6: 17-16-nál a második fél idő, amikor egyre sikerült visszajönni, ott miben látod azt, hogy nem sikerült a csapatnak átlépni a saját árnyékát, mert ott nem sok hiányzott hozzá. Én azt mondtam a lányoknak, de aztán utána egy picit mosolyogtak ezen a felvetésen, hogy ők ezt így nem érezték, mint hogyha így megijedtek volna, hogy úristen, itt vagyunk, és úristen, mi lesz, hogyha kiegyenlítünk. És mondták, hogy nem, Kornél, szó sincs ilyesmiről, viszont magyarázat mégse jött arra, hogy most jó, nyilván ott a közvetlenül a meccs után feldobott a hangulatban adrenalin, stb. Persze, hogy nem tudnak hideg fejjel gondolkodni, de talán így egyet aludva a történtekre neked már van magyarázatod.
7: Nem hiszem, hogy most itt a Mennyország kapujába és akkor megállunk, nem. Az nem hiszem, hogy az volt. Az így, hogy Réstád faktor. Szerintem az volt. Az ugyanolyan maradt, de ha megnézed ezek a kapura lövéseket, amit következtek onnan, az már 10 vagy 9-esen kívül volt. Két passzba, folyamatosan a passzívnál, senki más nem akart már a kapura nézni, és már ugyanolyan mérkőzés volt egyszer, norvég-román Európa kupába, ott is jó kezdtek, utána a románok utalértek, X-nél időkérés, Réstád faktor, nyertek 3 góllal. Az az egyetlen, amit a fontosnak, hát nem egyetlen, sok minden ott kell majd azt javítani, de ha olyan szituáció mondjuk alakul a Európa-bajnokságot, akkor erre már kell begyakorolni egy pár olyan dolog, hogy hogyan tudunk a réstádot kivenni a játékba mondjuk.
6: Nem lesz egy könnyű feladat, viszont hallgassuk meg Kluiber Katrint, hogy ő hogyan is nyilatkozott kimondottan a Norvégia elleni mérkőzés után, nagyon-nagyon röviden ezt idézzük most fel.
8: Te személy szerint is rengetegszer találtál be. Hogyan érezted ezt a mérkőzés belülről? Talán voltak olyan fordulópontok, amikor lehetett volna visszajönni.
9: Igen, én is így látom, de viszont büszke vagyok a csapatra, mert megbeszéltük, hogy élvezzük ezt a játékot, de legyünk nagyon okosak elől is, egy jó játékot csináljunk. Volt egy 5-10 perces hullám, amit nyilván azért egy ilyen csapat ellen egy olyan technikai hiba, amiből gyors gólt kapunk, nem lehet megengedni, úgyhogy ezt kihasználták, ebbe kell még fejlődni. De én azt gondolom, hogy egyre több olyan szoros meccset játszunk a norvégokkal, amiről nekik is meg kell küzdködni a győzelemért.
8: Abszolút ezt látom az arcodon, hogy nagyon-nagyon bizakodó vagy, és elégedett vagy a csapat játékával. Tényleg a védekezés is helyenként nagyon-nagyon jól működött, a támadásban is egészen extra dolgok voltak. Így az egészet összevetve, amit Golovin Vladimir is kért tőletek, hogy látod, nagyjából teljesült, amit kért tőletek a szövetségi kapitány?
9: Nagyjából meg tudtuk oldani, hát, amit nem azon ment el a mérkőzés, tényleg ezen még fejlődni kell, hiszen az elején azért nem úgy kezdtük a védekezésben, én azt gondolom, hogy ott elcsúszott, illetve fél időben, mikor bementünk, 12 technikai hiba volt, amit egyik csapat ellen sem szabad ennyit hibáznunk, főleg nem egy norvégen, aki pikpak kihasználta, de bizakodó vagyok, és nagyon-nagyon sokat tudunk egy ilyen mérkőzésből tanulni.
6: Mintha csak lehet, hogy én már belemagyarázom, sokat beszéltük, de a hangján hallatszik, hogy teljesen más hangszínen, hanglejtéssel beszélt Kluiber Katrin egy vesztes meccs után is, mondta a válogatottban, ugye sokat beszéltünk erről Golovin Vladimirral, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya itt a stúdióban. A második mérkőzés az Eurókupa bronzmérkőzése volt a házigazda Románia ellen. Nem nagyon kell ezt, én azt hiszem, hogy túlragozni. Beszéltünk is ott a helyszínen is erről, Böde Bíró Blanka is említette, de a csapat is tisztában van azzal, hogy azért ez egy különleges meccs. Nagyon nem hiszem, hogy kellett bárkit is motiválni ellenben. Mennyi energiát veszített a csapat az első napon? Azért az, hogy 24 órán belül kell két nagyon komoly meccset játszani két jó csapat ellen, azért az fizikailag nagyon-nagyon embert próbáló.
7: Hát egyértelmű. Tudtunk, hogy milyen mérkőzés van ránk, de igazából olyan mérkőzéseket, hogy mi volt, meg az engem se érdekel. Azt tudtam, hogy fáradtak vagyunk, ezért nagyon jó erőléti stábunk van, vagy a Martin nevével, a lányok mindig minden feltört, láttunk, hogy fáradtak, de nem azt, szerintem nagyon jó kezdtünk, az a játékba, védekezésbe.
6: Jól is nézett ki, ugye 10
7: hétlés sikerült a védésével. A fél idő vége volt, ami igazából azt onnan elindult, azt egy kis zűrzavar.
6: Ugye Pinte a érkezésével, ugye hozták az óriási tornyot oda középre, és egyszerűen a második fél időben Osztázét is megtalálták, de addig, amíg Osztázéval játszottak, ugye ő volt a kezdőbeállójuk, kevésbé működött. Az, ami nekünk egyébként, mint magyar csapat gyengeségünk, ez a beálló körüli védekezés, ez korábban is sok fejtörést okozott, vagy problémát okozott, de valahogy Pinte a érkezésével, meg aztán itt teljes mértékben, ahogy mondod, ilyen káoszos alakult, és aztán a második félidőre sajnos már Osztázét is megtalálták rendszeresen.
7: Hát igen, mondom, az jött a fáradtság, és visszatérjünk, még csak egy, azt mondom, hogy oké, mindegy, hogy mikor te játszol meccset előtte, vagy nem, mondom, hogy nagyon sok játékosod klubjába a meccsterhelés nem kap. És ezeket a játékosok válogatottban meghatározóak.
6: Hát nem veszik, akinek... nevén például Kucora Csenga az egyik ilyen, aki ugye Bukarestben
7: de
6: játszik.
7: De nem csak ő, ugyanúgy a Vámos Petra, az ugyanúgy, a Simi az többet tölt a pályán, mondjuk, mint a többiek. Ha megnézünk itt a belső hármas, akiknek idézően meg kellene nyerni ezeket a meccseket, de látunk, hogy fáradtak voltak. Hát aki hétvégén játszik, nem tudom, 20 percet, és a válogatott héten neki hát 40-et kell játszani, vagy 45-öt, az óriási különbség, és megnézett a hibák, mikor jöttek, az pont, amikor már nagyon fáradtak. És mondom, a román meccs, ott már második fél idő is rosszul kezdtünk, de most így unblock az egész tornára, olyan, mint a munkás torna volt. Mi nem játszottunk jó, és dolgozni kellett. Ha van olyan, ha nem megy a játék, akkor melózol, mint az állat, és megnézünk védekezés támadásba, hogy mi lesz. A norvég meccs is ugyanolyan volt, a román meccs is ugyanolyan volt. Ott is már elment négy, visszazárkoztunk a döntetlenre, utána megint elment háromra, és olyan szituáció, amikor három a üres kapus gólt kaptunk.
6: Ugye ez már itt a románok elleni meccs volt, de ugye ott volt egy nagy felzárkózás, 23-19-re 4-jel léptek el, és utána volt egy időkérésed, és azt követően mondjuk például pont Kucora Csengének volt egy nagyon fontos gólja, Palu Végi Dorottya volt, aki egyenlített szintén, ugye ő most sérülése után kezdi újra fölvenni, amennyire föl tudja venni a fonalat, de hát neki is rengeteg rontott zicsere volt ugye itt az egész tornán, és ugye 23-23 után jöttek ugye ezek az üres kapus gólok. Összességében az, hogy 30 lőtt góllal nem lehet meccset nyerni, ezen ma már kevésbé lehet csodálkozni, mennyire vérzik a szíved? Azért a 33 kapott gól, az sok? Azt mondhatjuk, hogy sok? Vagy az nem sok?
7: Sok. Az biztos, hogy sok. Van olyan mérkőzések persze, hogy olyan, amikor folyamatosan, nem tudom, lerohansz meg minden, abban a mérkőzésben az nem volt ennyit. A 33 kapott gól, az sok.
6: Ugyanúgy a Pinte dolgot,
7: megbeszéltünk, azt tudtam, hogy az fog bekövetkezni. Azt a mi termetünk, a kettes meg a szélső védő magassága az adódóan, hogy oda rakja egy valakit magas, és mondtam nekem, ott azt nem tetszett, hogy már mondtunk, hogy nem tudjuk megoldani. Nem az volt a cél, hogy hogy oldjam meg, az már fej. De az ugyanúgy, az fél idő vége, az már fáradt vagy, és azt tisztázni kell. Ha az megyünk abba az irányba, hogy azt nem tudok megcsinálni, engem nem érdekel, hogy hogy oldjuk meg. Az a kérdés mindig kell, hogy felmerüljön, és akkor hogy közösen. Ott megpróbáltuk meg Nikit átrakni a kettes védőként, egyszer véletlen sikerült, utána raktunk, de az nem szerencsés, amikor kettes védő, hármas védőként védekezik. Az ugyanolyan, ha ott le tudunk takarni, nagyobb hely lesz középen. Az nagyon összetett, de és nagyon nem vagyok jó az a torna látva után, de csak azért, hogy az, ami pozitív, hogy tényleg nagyon sokat dolgoztunk. Tudtunk, hogy nem jó. Nagyon sok poszton a jó teljesítményeket kaptunk, amit nem tudtunk, hogy fog működni. A Ketti, erről beszéltünk, de ugyanúgy a Vámosra, de neki az a kevés játékidő a klubjába, azt a sebesség, azt eredményezze, hogy több technikai hiba, mint szokott lenni. Az ugyanúgy a Kettinél is, ha megnézed, amikor már fáradt volt, azt a labdaeladás, amit tudtak, hogy a szélső jönni fog, nem oda kell adni, de amikor már fókusz nincs ott, mindenki tettek oda, az erő, ami volt, elfogyott, mondom, az nekünk is tanulságos, látni kell, és az a következő időszakban látni kell. Lehet, hogy a kolléga megnézi, hogy milyen jó a Ketti, és akkor lehet, hogy többet fog használni, ez csak válgatottnak jó. És mondom, a Ketti ügyre már nem csak, már volt a Simi, mikor nem játszott a Fradin, az még tavaly ősszel nagyon kevés idővel. Bizony. Utána beindult, bizony. És így, ahogy olyankor játékos, amikor válgatottban megérkezik, az nem dúzott el az önbizalomtól, hanem bizonytalanság van benne, és nekünk van ez a tapasztalatunk, higgye, hogy azt válgatottban sokszor láttunk, és nekünk van ez a három nap, hogy ezt az embert a talpra állítsunk, és nézzünk, hogy mit sok fog következni.
6: Most a hétvégén kiderül, hogy sikerült, mert amúgy Fradi CSM meccs majd, amit a zöldfehérek nagyon-nagyon szeretnének megnyerni, ugye ez egy nagyon fontos nekik a Bajnokok Ligája csoportjában. Szóval 33-30-ra nyert Románia, és ezzel így a házigazda szerezte meg a bronzérmet az Eurókupában. Rögtön a mérkőzés után, miközben a csapat még egy picit lógatta az orrát bent a pályán, és mielőtt még beértetek volna az öltözőbe, sikerült pár szót váltanom Pálinger Katalinnal, a szövetség alelnök asszonyával, aki nagyon-nagyon-nagyon kritikusan és markáns véleményt fogalmazott meg.
10: Nagyon sok gyermetek hibát követünk el, tehát nem olyan hibákat, amik az ellenfél kényszerít ki ez a támadásban, tehát nagyon sok labda elmegy, de én meg azt gondolom, ez is belefér ebben az időszakban. Ami engem sokkal jobban bosszant, az a védekezésünk, az olyan, mint hogyha visszaléptünk volna kettőt, már ahol tartottunk tavaly. és hát nyilván az évek óta érezhető, hogy a beálló körüli védekezésünk az nem megoldott, de hát ebben most még mintha most még gyengébbek lennénk. Úgyhogy van mit javítani, és én abban is bízom, hogy azért mindenki elgondolkodik, hogy a válogatottság az nem automatikus, és nem minden esetben érkezik a válogatott meghívó, hogyha olyan teljesítmény van, mert azt gondolom, hogy ez is nagyon sokat számít az, hogy ki hogy dolgozik adott esetben, hogy készül arra, hogy ő válogatott játékos. Gondolok itt minden periódusra, akár a nyári szünetre, akár a szabadidő eltöltésére, és szerintem fontos, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik mindent képesek feláldozni azért, hogy a válogatottban játszhassanak.
6: Nem biztos, hogy a lelátóról könnyebben nézni egy mérkőzést, vagy megélni. Golovin Vladimir, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a stúdióban. Akit hallottunk, ő Pálinger Katalin, a szövetség alelnöke. Nem hiszem, hogy kézilabdás berkekben bárkinek is be kell mutatni. Anélkül, hogy most megneveznénk bárkit is, mert hogy ez egy csapatjáték. Együtt sírunk, együtt nevetünk, hadd használjam a királyi többest. Azért ezek nagyon erős szavak Katitól, Pálinger Katalintól, hogy nem alapértelmezett a válogatott meghívó, tehát hogy ő ezek szerint akkor látott hozzáállásbeli problémát, vagy mire utalhatott szerinted, amikor azt mondta, hogy nem alapértelmezett a válogatott meghívó?
7: Hát gondolom, én is beszéltem vele meccs után, azért együtt busszal utaztunk, tudom, hogy milyen a Kati, hát ő, ami az eszély, az ki is
6: szívén
7: mondja.
6: Szívén a száján, így van.
7: Az biztos. Még anno, még 22-es EB előtt, vagy 21 után, amikor beleállt, hogy fizikálisan gyengék vagyunk, az tényleg, most azt mondom, fizikálisan nem vagyunk gyengék. Mondom, itt a meccs terhelés, az biztos, hogy hiányzott itt a hétvégén, de többi meccseket megnézünk, a fejmérések, mi sok mindenbe zárkoztunk az elithez, az biztos. Az hiányzott játékidő, azért belefáradtunk ebből. Igen, ő nekem is említette, hogy nem látta, hogy mindenki égne, mint az űrölt, hogy nem látszott, hogy mennyire akartunk volna, hanem olyan, mint a beletörődtünk volna. Nem értek vele egyet, ha így látszik. Az egyértelmű, tudom,
6: és
7: hogy...
6: És én sem feltétlenül láttam ezt kívülről, de ő nagyon-nagyon feszült volt, ami igen. Viszont tény, ugye, hogy ilyen nagyon, hogyha most ezt mondod, hogy az nem látszott, hogy mint az őrült, tehát ilyen sok esetben ilyen érzelemmentesnek tűnt a csapat, holott úgy ugye említetted, hogy egy repülőgéppel jöttünk haza, akikkel 2-3 szót váltottam a repülőtéren. Most egy játékos nem fog érte megharagudni, ha mondom név szerint is, Hársfalvi Júlia teljes mértékben ki volt azon. Lehet, hogy nem látszott rajta az, hogy ő ide nekem az oroszlánt is így kifelé, de belülről borzasztóan bántott ez az egész dolog, ami történt. Tehát ez azért egy nehéz kérdés, hogy nem biztos, hogy minden esetben az látszódik kifelé, amit belül érez egy játékos.
7: Így, hogy nem, és így, hogy nagyon fájt nekik. Adott napon megtettek, amit tudtak, tudják, hogy többet tudnak, és az is biztos a szégyen érzés ez érkezik, azért nem egyszerű, akarom, nem, magamtól többet. Itt a nagyon jó csapatról beszélünk.
6: Ráadásul és az fejlődnek a románok, ugye? Tehát, hogy azért a legutóbb már csak idézőjelben csak 5-tel nyertünk, ugye Debrecenben 2024-ben, amikor bronzérmesek lettetek, még ugye 10 gól volt közte, igaz, akkor mi voltunk hazai pályán. Rotterdamban egy éve ilyenkor 5 gól, egy nagyon-nagyon kemény jó mérkőzésen, tehát, hogy azért azt sem lehet elvenni tőlük, hogy ám nagyon-nagyon komolyan fejlődnek.
7: Nem, ott fejlődnek, és ha megnézed, most az új kollégával más stratégiát választotta ki, még amikor annó 10 gól volt, akkor inkább lövők voltak. És a másik, idézően nekik az a szerencséje, hogy még 3 év ezelőtt a román válogatott játékos elég játszottak román bajnokságban. Voltak a kluboknál, a nagy kluboknál, de elég játszottak. Ugyanúgy cserék voltak, hogy 5 percre, 10 percre. Most én beszéltem velük, nekünk van ismerőse, aki ott van abban a csapatban. Nem, ők játszanak, ők nagyon komoly bajnokságban, komoly perceket töltenek. Az biztos, hogy fejlődik. Az ugyanúgy van rutinos játékosok, de vannak sok fiatal. Ha megnézed, 2 sorra játszotta azt az Európa kupát. Van, ahol nagy lövők vannak, van, aki inkább előnyszerzés, beálló betörés, összetett játékot játszanak, és tényleg az a kollégával már lassan két éve együtt dolgoznak. Fejlődtek, de engem az se érdekel, fejlődjenek, nekünk már saját játékot kell játszani, és amit meg a Kati is említett, nem tudom most az, de tényleg már olyan, nem égtünk százon azon a mérkőzésen, nem látszik, amikor még minden jónak nagyon örültünk, igen, amikor ez, támogattunk igen. volna
6: ez
7: egymást.
6: Ez az, ami Rotterdamban egyébként megvolt, és egy jó kezdéssel sikerült elvenni decemberben Hollandiában a románok kedvét, hogy nagyon komolyan megérezzék azt, amit itt ugye megéreztek az első félülő végén, amikor ugye visszajöttek, ott nem
7: igen,
6: volt mit megérezni.
7: Igen, de már így kezdti, és utána ez megszűnt. Mert te jó kezdti azon a mérkőzésen, minden, amit megbeszéltünk, működött. A Zsófi nagyon szépen azt védett, utána jött egy kis zűrzavar, az ugyanaz, az meg kellene nézni, és meg kell vizsgálni. Mondom, most mesterséges intelligenciát is használunk itt erőléti dolgokkal.
6: Nagyon kedves, engem nyugodtan nevezhetsz a nevemen, nem kell mesterséges.
7: Igen. Az, és abban a pillanatban az meg tudjuk alapítani, hogy mi következett itt a más, vagy első fél idő végén, meg a második fél idő elején.
6: Vova, azzal mit lehet kezdeni Golovin Vladimir, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a vendégünk a stúdióban, hogy hadd legyek most egy picit szurkoló, és hadd mondjak egy szurkolói általánosságban inkább szurkolói véleményt, de tőlem sem áll távol. Nem szeretnék se bántani, se sérteni senkit, ahhoz már régóta ismerjük egymást, hogy olyan, mintha balátlövő pozícióban lennénk a leginkább elmaradva a korábbi évek Farkas Ágneshez, Tóth Tímeához, Zácsik Szandrához, hogy ne menjek nagyon vissza az időben képest, és se nem bántva Kucora Csengét, vagy éppen Csíkos Lucát. Látod-e, te érzed-e ezt, hogy az, aminek a jobbkezes átlövő, amiből elvileg a legtöbb kellene, hogy legyen, talán mintha ott vagyunk a legjobban meglőve, Faragó Lea, mint hogyha valamilyen, tehát amíg Kluiber Katrin felszabadul a válogatottban, addig Faragó Lea meg úgy érkezik meg, mint hogyha az esztergomi felszabadultságát Esztergomból nem tudnák kihozni, és mint hogyha ott a Suzuki Arena oda láncolná, és amikor ide jön, akkor mármint a válogatotthoz, feszült, görcsös ennek a keveredése. Nem tudom, érzel ebből bármit, amit most így összefoglaltam?
7: Igen. Balátlő. Mindegy, ebben országban nagyon szeretik a kézilabdát. Ikonjai voltak, akit sok-sok éven keresztül nagyon komoly teljesítmény nyújtottak. Mindig a következő hozzájuk hasonlítjuk, és ugyanaz az eredmény, teljesítmény elvárjunk. Ha az mindig így állunk hozzá, és nekem a legnagyobb példája, hogy amikor még utánpótlásban dolgoztam, még annó meg a Fradin, amikor becsöppentem abba a női kézilabdába, majdnem 3 évente volt egy új görbic. Soha nem lett új görbic ezekben a játékosokban, akinek megmondtak, hogy ő bele lesz.
6: Mennyire mondták, nem lesz. Tényleg.
7: Nem lesz. Nem lesz farkasági, nem lesz. Azt, aki van, azt kell szeretni. És higgyetek, hogy a Csengét ismerem ugyanúgy még utánpótlásban, nagyon mellettem, tudom, hogy mire képes, utóbbi idő kevesebb mutatja, mire képes. Ugyanúgy küzdködik ő is időjátéka, azért az a két év, amit Thüringerbe történt, az olyan szerepet, az segítő szerepet kapott. Most itt a Bukarestben, bajnokságban játszik, de ugyanúgy válogatottban még kimagaslónak kell lennie.
6: Nehéz.
7: Nehéz, és így, hogy az ugyanaz, most a Keti is ugyanolyan cipőben van, de nem ennyi hosszú ideig, de most próbálunk az is. A két fiatal, idéző egy korosztály, a Csikos meg a Faragó Lea, az ugyanaz a Siminek a korosztálya. Ezek együtt játszottak, Európa bajnokok voltak a Szilágyi Zoltánnál. Tényleg tehetségesek. A Leát nem tudok megérteni, azért szerintem még tehernek ezt a válogatott. És már voltak olyan játékosok, akik klubjában nagyon jól tud teljesíteni, itt meg nem. Bízom benne, hogy rövid időn belül az meg változni fog, azért ő bebizonyította, hogy nagyon komoly csapatok a Győr ellen is tud nagyon komoly teljesítmény nyújtani, és a Győr, ha mondjuk, az ugyanaz, az válogatott szint. A Luca más, ő a Vácot egyedül kellett sok minden megoldani, sok gólos volt, maga a játéka, az más, most játéka javult itt a Thüringer, ahogy oda érkezett, már összetettebbnek látunk ezen a héten is, és jó is volt, mint a Lea itt az edzéseken belül, de a mérkőzésen ugyanolyan, mint a nem tudom, kis teher vagy nem, és mi itt a szakmai stában nem azon vagyunk, hogy akkor a teherről rájuk rakjunk, lehet, hogy saját magának rakja, és nem tud vele birkozni, és lehet, hogy nem csak ő így van, és mondom, az válgatottban az nem U9, nem osztogatnak játékperceket.
6: Bizony.
7: Itt amikor kapsz ezt a 5 percet, akkor valamilyen szinten teljesíteni kell, és mondom, a Luca abban a szempontban még kiemelkedő, azért valaki még emlékszik bronzmeccset, sokszor már meséltem, lehet, hogy már mindenki tudja. Igen, ő bronzmeccsen volt nagyjából 7 percet a pályán, így bekövetkezett, hogy a labda eladással kezdte, a ketté megtámogatta, hogy semmi baj, odafigyeljünk, lőtt 2 gól, 1 góla nyertünk. Ennyi szerepe volt, ha ő azt tudja megérteni, hogy nekem ha 5 percem van, akkor az megcsinálom, óriási segítek majd a csapatnak a végén. És most, ha megnézünk ebbe a csapatba, ha így, aki már bizonyított, hogy képes olyan csúcs teljesítményre, amit most az egész ország elvárja, hogy még egy érmet szerezzünk, mi még nem vagyunk ott, hogy azt a érmet szerzünk, az még pont plusz tehert oda ad. De az a csapat, ha összeállna, tud nagyon jót játszani, de még nem kész vagyunk, ahogy te is mondtam, 2 a kupa meccsen hullámzó volt a teljesítményük, de nagyon, és azt a hullámzó teljesítmény az első meccs Montenegro ellen nem tehetjük meg. Azért itt nagyon kiegyenlített a mezőny. És az is érdekes, hogy mindig mondtak, hogy a norvég a kimagasló, utána van 3-4, a francia, a svéd, dán, még valaki, most a német válogatott nagyon jó, de szerintem most azok csapatokat felsaroltam, adott napon mindenki tud legyőzni, és ha megyünk lejjebb, ott is van olyan 6-7 csapat, ami adott napon bárki tud legyőzni, és ha megnézed most válogatott hét alatt, a németek, a VB ezüstérmesek játszottak, spanyolok, aki nagyon lent voltak, az első meccs 3 góla nyertek, második kikaptak 5 góla.
6: Franciák ugye nagyon megverték a svédeket, talán a svédek egy picit, mintha kezdenék kikopni, és nem akarok veled vitatkozni itt a nagyon nagyok közül, de hát őket sem lehet leírni, viszont sajnos az időnk annyiban véges, hogy a végtelenségig tudnánk beszélni, de most lassan át kell adjuk majd a helyünket a folytatásnak. 2 dologról beszéljünk még, kérlek.
7: Szóval nem akarsz velem beszélni.
6: Nem, én lennék a legboldogabb, ha csak és kizárólag a kézilabdáról beszélhetnénk, de akkor az SMS falunk felrobbanna, és a hallgatóink, akik mondjuk nagyon szeretik a labdarúgást, vagy a kosárlabdát, joggal tiltakoznának. Juhász Kata személyében csiszolatlan gyémánt talált a magyar női kézilabda beállós pozícióban?
7: Figyelj, nagyon
6: mert,
7: tehetséges.
6: Mert ha már beszéltünk ugye az új görbicekről, tudod, igen, hogy Kulcsár Anita óta mindenki azt várja, hogy legyen egy új Kulcsár Anita. Szánszándékkal azért kérdeztem így, hogy csiszolatlan gyémánt, mert ez egy sarokpont, vagy egy kardinális kérdés, hogy legyen támadásban, védekezésben egyaránt jól használható beállunk.
7: Figyelj, biztos vagyok benne, hogy találtunk, nagyon motivált, 92,5 fekvenyom, 100 a cél, a belső motiváció óriási szinten, most a Debrecenben van, a sérülése.
6: Jó, ott az edzője, a klub edzője, jól dolgozik?
7: Igen, de pont azt akartam kiemelni, hogy sérülése után mennyire lehet látni, hogy mennyire fejlődik. Meg nincs kész. És vannak olyan dolgok, amit a Zoli is folyamatosan javítja, ezért beszélünk. Igen. Fejlődő. Oké. Csak mondom, már mindig azzal beszélünk, hogy Görbic aki van,
6: pontosan, de
7: akkor ha szeretetet kap, akkor még több motiváció lesz, vissza kell adni, akkor sokkal jobban tud majd működni.
6: Pontosan ezért kérdeztem, és már figyeltem is arra, hogy véletlenül nem is akartam hasonlítani, hanem direkt így. Kicsit a folytatást nézzük, ugye decemberben jön majd Nagyváradon az Európa-bajnokságnak a csoportmérkőzései, nagyon bízunk benne, hogy Kolozsváron aztán a folytatás, ahol terveink szerint már Romániával, Dániával, Romániával, újra Norvégiával lehet majd küzdeni. Az addig vezető úton én úgy tudom, hogy lesz egy franciák elleni páros meccs, ami nem jól mondom, és bólogatsz itt velem szemben. Egy október vége felé, valahol október közepe vége felé itthon Magyarországon. És
7: Három-két múlva,
6: igen,
7: csütörtök, ez magyar.
6: Egy pedig kint náluk Franciaországban.
7: Igen, utána van még egy egyértelmű, de visszatérve beállósokhoz, van nálunk meg a Smolik Apolloni is, ami ugyanolyan termette ugyanazt, és tényleg nagyon ügyesek. Még fiatalok, és bízunk benne, hogy valamikor magyar válogatottnak nem lesz gondja beálló játékkal, amikor már ők tényleg már rutinnal, meg mindennel fognak rendelkezni.
6: Nem szereted azért, de tudod, itt mindenki olimpiában gondolkozik, úgyhogy még van rá egy szűk két évük.
7: Hát, igen, nem, azt
6: nem,
7: tudom.
6: Nem akarom elviccelni a dolgot.
7: Nem, hát egyetemű, de higgye, hogy ők is így gondolkoznak, mindenki gondolkozik abban a 4 éves ciklusban, valakinek oda sikerült jutni, valakinek nem, valaki fejlődik, mindegy. Mi azon vagyunk, hogy tényleg legjobbok legyünk. Van nálunk, ami tehetség, de sok meló is van, és mondom, az a hét vége, nagyon sajnáltam azt a 20-30 szurkoló, aki minket elkísért, és ott nem tudtunk neki, nem csak őróluk beszélni, de ott voltunk, voltak mellettünk, és támogattak minden, nem szereztünk neki sok örömet azzal, de ő mindig mellettünk vannak, és az nekik mély tisztelettel, hogy igen, idő, minden pénz szánya, hogy ott legyen. És
6: azt tudod egyébként, hogy ők úgy állnak össze, hogy fradisták, győriek, váciak, tehát hogy amikor a piros-fehér-zöld színeket meglátják, olyankor nincs, valami kis csipkelődés van, tehát most a repülőtéren, mert hogy egyébként ők is, vagyis a csapat, a csoportjuk egy része ugye velünk utazott, vagy együtt utaztunk haza, és akkor ott ilyen pici csipkelődés, egyet-kettőt hallottam, de amikor válogatott van, akkor nagyon helyesen csak és kizárólag válogatott.
7: De az egy normális.
6: Így, bizony,
7: de nálam meg így normálisabb, amikor meg azt, amikor 60 perc van, akkor legyen fradista, legyen a győri szurkoló, de amikor azt a 30 vagy 60 perc eltelt, amikor kimész, akkor már legyen ember. Azért értem sok minden, de nem, mondom, minket az nem most csak voltak. Az, amióta a szövetségi kapitány az ott a folyamatosan, ahogy csak tudnak, mellettünk állnak, és szurkolnak nekünk, és tényleg óriási is köszönöm nekik, és így, hogy a lányok nevében is ugyanazt tudok mondani. Azért voltak 20-an, nem volt tehát ház Romániában, de lehetett őket hallani is. És mondom, az kiemelkedő, és azért is mindenkinek fáj, hogy így sikerült ez a hétvége, de ahogy mondtad, hogy inkább most, mint a mondjuk Európa-bajnokságon,
6: ezért mondtam,
7: így van. Munkánk még van, már láttunk, hogy mit, azért a szurkolók, meg te is látod, meg a Kati is, mindenkinek van véleménye az egészről, nekünk még szakmai stábbal az minden információ fel kell dolgozni, és elindítani, terelni abba az irányba, hogy olyan csapatunk legyen most, amilyen volt még 2 év ezelőtt, és itt a legnagyobb idéző olyan, hogy mindenki a magyar válogatottat a méri mindig, nem tudom, amikor még anno a világbajnok ezüstérmes, olimpia ezüstérmes, az teljesen más már válogatottak. Azért oké, és az a válogatott mostani nem ugyanazt, ami volt 24-ben. Mi dolgozunk azért, hogy ugyanolyan formába érkezünk erre a romániaire, a Európa-bajnokságban, hogy olyanak legyünk, mint ott. És most láttunk, hogy mi hiányzik. És ha klubban lennék, az egyszerűbb feladata lenne. Azért itt megvizsgálta, és azon a következő héten dolgozó. Ma most nem 5 hétről beszélek, vagy 5 hónapról, most 3 hét múlva találkozunk. De román meccset lezártunk, megbeszéltünk az öltözőbe, de az nem elemzés. És egy órakor mindenki kiszállt a gépről, és már ment, ahova merre lát. itt a válogatott azért nem egyszerű.
6: Igen, ezt mondom a hallgatóknak, olyannyira ment, amerre lát, hogy a Magyarországon játszó északi különítmény, tehát a Ferencváros és a győri dán-norvég játékosok is ugyanezzel a géppel jöttek, és mindenki, ahogy a szövetségi kapitány mondja, tényleg az volt, hogy a repülőtéren egy gyors puszi, és aztán utána klubkötelezettségek, hiszen jönnek, ahogy mondtam, a hétvégén már BL mérkőzések. Szóval Vovát akartam mondani, de nem becézünk, hanem Golovin Vladimir itt a rádióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál. Elnézést, hogy picit túlcsúsztunk, és mindenféle műsor szerkesztési keretet fölrúgtunk, de hát még annyi kérdésem lett volna, amit majd egy következő alkalommal tudok föltenni. Nagyon szépen tényleg köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, és várunk vissza legközelebb is.
7: Köszönöm a meghívást, és nyugodtan mondjad, Vova, az már olyan viszonyban vagyunk.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 15 óra 45 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Robogunk tovább a kézi órában, és a hölgyek után a férfiak felé fordítjuk tekintetünket, mert hogy amíg a hölgyek Bukarestben küzdöttek az Eurókupa 4-es döntőjében, nem állt meg idehaza az élet, és vasárnap este, hát a bepótolt mérkőzésen, ugye itt élőben közvetítettük az első felvonást is, amikor egymásnak feszült a magvasi sportcsarnokban az Eto, illetve a Ferencváros együttese, akkor ugye a csarnok beázása miatt az a mérkőzés az első félidő hajrájában félbeszakadt. Szóval a pótlást nagyon-nagyon simán 40-22-re megnyerte az Eto University csapata. A győri zöldfehérek vezetőedzője Kopornyik Zsolt itt van velünk a telefonon a túlsó végén. Szia Kopi, köszi szépen, hogy bekapcsolódsz a műsorba egy telefonon keresztül. Az első szó természetesen a gratulációi, a második pedig már rögtön egy ilyen kérdésbe csomagolt állásfoglalás, hogy óriási. Szerintem a vártnál is simább győzelmet arattatok. Így érzed, nem érzed, és minek volt köszönhető ez az óriási nagy különbség szerinted?
3: Szia Kornél, köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat. Köszönjük szépen a gratulációt. Valóban egyébként a vártnál sokkal nagyobb lett a különbség. Én azt gondolom, hogy bennünk dolgozott egy nagyon nagy bizonyítási vágy, mert ahogy indult a bajnokság, hát tulajdonképpen a sorsolásunk az olyan volt, hogy Veszprém, Szeged, Tatabánya, közben ékelődött ugye ez a Ferencváros meccs, ami megszakította, ami ugye megszakításra került, ahogy említetted, és a Tatabánya után is, tehát éreztük azt, hogy a mi önbizalmunkat fogja növelni, hogyha ha tudunk egyszer egy olyan mérkőzést játszani, amit lejátszunk, és talán tudunk kontrollálni. Én azt gondolom, hogy az egésznek az volt a kulcsa, hogy az első 8-10 percben volt egy tényleg olyan védekezésünk, ami szinte kifogástalan volt, és az annyira megadta az alaphangot, hogy utána szerintem, ha szerettük volna, se tudtuk volna a fiúkat visszafogni.
2: Mennyire, és egy kicsit most kérlek, próbálj meg kiszellemülni a győri edzői mi voltodból, és mint általánosságban a kézilabdában élő, meg a kézilabdáért rajongó szakember kérdezlek, látod, érzed azt a bőrödön, most a Tatabánya meccs kapcsán jutott eszembe, ugye a Tatabánya elkapta a Szegedet, de aztán ugye döntetlent játszott veletek, majd kikapott Balatonfüreden. Nektek ugye volt egy nagyon jó szoros első félidőtök a Veszprém ellen, és aztán ugye ott a végére nyírt egy picit ki az olló. A Szegeddel játszottatok egy olyan meccset, amikor a végére jöttetek vissza egy relatíve szoros, ugye 5 gólos különbségre. Szóval, hogy ha nem is bárki bárkit el tud kapni, mert azért arra nem venném a bátorságot, hogy a Veszprémben látom azt, hogy egyébként bárhol fejre tudna állni, a fejre állást azért tessék idézőjelbe érteni, de hogy a Szeged is már ugye a Tatabánya bebizonyította, és akkor ebbe a kategóriába sorollak titeket is, hogy azért a két nagy ellen is, szóval, hogy egy kicsit közelebb kerültek egymáshoz a nagyok is, vagy a nagyobbak is, és az a Balatonfüred, akit meg a szezon előtt, most elnézést a kifejezésért, nem akarok rossz indulatú lenni, de sokan lesajnált,

0: Gurgót egyébként én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komolyan erősített, és nagyon jó csapat lesz a bajnokságban. És a Balatonfüredre visszautalva, ott is azt mondtam, hogy ők ahogy elindulnak, mindig belelendülnek, és mindig összeállnak.
1: Mint egy jó dízelautó, egy kicsit kell nekik egy kis idő, de aztán felveszik a fordulatot, nincs megállás.
0: Így van, és ezt megmutatták egyébként a Tatabánya ellen is. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg közelebb vannak a csapatok egymáshoz, bár az is kell tennek, hogy jó időben játsszál akár a Szegeddel, akár a Veszprémmel. Ebben egyébként ugye inkább azt mondják, akkor van, amikor a BL szezon van, tehát mi mondjuk ebben a tiszta szezonban játszottuk velük. A Tatabánya ellen szerintem már mutattunk magunkból valamit, és a mérkőzés nagy részében tudtunk dominálni is. A Balatonfüred viszont nagyon magabiztosan verte meg a Tatabányát, úgyhogy én is azt gondolom, hogy ezek a fordulatok, és különösen az idegenbeli mérkőzések, azok kulcs momentumok lesznek itt a tabella kialakítása folyamán. Ugye most majd megint a Ferencvárosra játszunk, holnap utána be pont a Balatonfüred jön jövő héten, úgyhogy én azt hiszem, hogy ha nézem csak semleges szemmel, akkor minden fordulóban van 2-3 olyan meccs, ami szerintem abszolút 3 esélyes, és igazából én is azt gondolom, hogy a Szeged Veszprém, aki kiemelkedik. Én azt gondolom, hogy a Tatabánya egyébként egy picikét még előtt, túljátva előttünk, hogy itt a középmezőny előtt jár, viszont itt van 2-3 olyan csapat, aki szeretné az ő trónfosztását. Bízom benne, és kijelentem, hogy mi is köztük vagyunk. Tehát én azt hiszem, hogy ez a bajnokság ilyen tekintetben még szorosabb lesz, még feszültebb lesz, és biztos vagyok benne, hogy a tavasszal nem ilyen üres mérkőzések lesznek, hanem akik nézik, azok rendszerint izgulni fognak, hiszen a helyezések, a mérkőzések, az eredmények biztos, hogy hullámzóak lesznek.
1: Kicsit már megválaszoltad, illetve utaltál a következő kérdésemben itt a válaszra, hogy itt nektek ebben a sűrűsödő mezőnyben milyen céljaitok, terveitek lehetnek. Azért azt gyorsan tegyük hozzá, hogy ti is nagyon-nagyon jól erősítettetek. Ugye a Ferencváros együtteséből jó pár olyan játékost, aki vagy korábban volt válogatott, vagy esetleg a jövőben lehet válogatott, sikerült megszerezni. Szóval hogy látod az Eto helyzetét, milyen célok, tervek, akár kimondva is, milyen célokkal indultatok neki ennek a bajnokságnak?
0: Én a keretre azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó dolgozni velük, mert nem közhelyes, hanem tényleg nagyon-nagyon motiváltak. És akik a Ferencvárosba érkeztek, nagyon jó munkamorállal, nagyon jó szellemiséggel csatlakoztak be a mieinkhez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből a szempontból szerencsés vagyok, hiszen egy jó eleggyel dolgozunk. Konkrétan a cél nem lett kimondva. Szeretnénk előrébb végezni a tavalyi helyezésnél, ugye az 8. hely. Szeretnénk odaérni mi is. Én úgy fogalmaztam már többször, hogy a surranó pályán ezért szeretnénk itt ezt a 3. és a 5.-6. hely közötti részt, de minél előrébb végezni, tehát abszolút. Nyilván, ugye mivel csapatépítésről van szó, és ahogy említetted, hogy jöttek játékosok, 9 új játékos, ennek a nagy része belső posztos játékos, ezért nekünk mire a támadás és a védekezés, de különösen itt a támadó szekcióban a játékok kialakulnak, illetve azok az érzések, érzetek a támadásokon belül, páros kapcsolatok, azért ahhoz idő kell. Tehát mi a kettőt megpróbáljuk egy picikét ötvözni, és szeretnénk olyan helyzetbe kerülni itt ősszel, hogy tavasszal azokon a találkozókon, amiket ez előbb említettem, legyen szanszunk, hogy odaérjünk, de egyértelműen szeretnénk előrébb végezni, és a tabella első szakaszában, vagy első részében. Úgyhogy én azt gondolom, ebben riválisok lehetnek a Füred, rivális lehet a Csurgó, nem szeretnék senkit lebecsülni, és a Budai Farkasokról is azt érzem, hogy ha az első győzelmet megszerzik, akkor meg fognak indulni felfelé, mert rendkívül jó keretük van, de mindenki, tehát ahogy beszéltünk róla, akár a Plertől kezdve, mindenki nagyon veszélyes.
1: Na azt mondod, hogy sokan vagytok a belső posztokon, mi most a győr elleni, szóval a Fradi elleni mérkőzéseit kicsit összemosodott egy korábbi Ferencváros, itt most már az Etóban szereplő Győri Kristófot kérdeztük, hogy milyen volt ez a 40-22-es győzelem, a riporter Jó András, maradj kérlek velünk, és aztán innen folytatjuk Kopornyik Zsolttal.
2: Semmit nem vontunk le az első meccsből, hiszen semmit nem ért nekünk ez a 5 gólos vezetés. Úgy gondolom, hogy még keményebben álltunk bele, és kielemeztük azokat a kis apró hibákat, amit 25 perc alatt vétettünk, így szerintem egy kicsit könnyebb dolgunk is volt.
3: Mentek a pacsik, mentek a mosolygások a mérkőzés előtt. Mennyire nehéz ilyenkor komolynak lenni, komoly sportemberek vagytok, de ugye egykori csapatod ellen játszol, egykori csapattársak ellen azért. Mennyire nehéz ez ilyenkor?
2: Szerintem egyáltalán nem nehéz az, hogy megvan valakivel a jó kapcsolat, mert 6-7 évig, vagy akár többig egy csapatban klubban játszatok, és a magánéled a barátok vagytok, attól még a meccsen a saját munkádat muszáj vagy elvégezned, és teljesen elvonatkoztatsz az egésztől. Max, hogyha tenyered meg a párharcot, akkor jön a összemosolygás, hogy miért tudtad, te meg miért nem, de semmi különös nincsen ebbe.
3: Tudjuk, hogy a háttereket, hogy mi ment, meg miért is kell, hogy a csapatot váltani. Mennyire volt speciális érzés, hogy egyébként a Ferencváros ellenpályára lépni?
2: Nagyon speciális volt, nagyon fura volt, hogy

0: Még a tavalyi szezon végén ugye úgy nézett ki, hogy azt a csapatot erősítem, azonban szinte olyan pályára lépni ellenük, mint hogyha egy edzésre mennék. Mert azért azt a 7 évet ezt nem tudom letagadni, hogy napi szinten kaptam tőlük a lövéseket. Szerintem most ez nekem kedvezett, ilyenkor szerintem mindig a kapusnak kedvez, hogy ismeri a játékosokat, de jó érzés is, ha így belátni őket újra.
1: Megvan a 2 pont, szerdán pedig jön a Magyar Kupa mérkőzés, de beszéljünk először erről a 2 pontról. Azt azért nem mondhatjuk, hogy késő jött, de hát mondjuk egy Szeged meg egy Veszprémán azért nem annyira egyszerű.
0: Hát nem egyszerű, igen, viszont jó ellenük gyakorolni, hiszen ami a Szeged és Veszprém ellen sikerül, az valószínűleg az összes többi csapat ellen be tud jönni, és azokat kell erősíteni, amiket jól csináltunk ellenük, és ma szerintem lehetett látni is, hogy tudunk ebből építkezni.
1: Milyen lesz ez a csapat idén szerinted? Meg lehet talán a dobogó aja is?
0: Hát nagyon reméljük, bár mi minden meccsbe úgy fogunk belemenni, hogy nyerni akarunk, mindenből kiadjuk a maxot, mint ahogy ma is. Szerintem ezt láthatták a nézők. Nem álltunk meg a félidei 11-2 gólos vezetés után, hanem még próbáltunk rátenni egy-két lapáttal.
2: Győri Kristófot, az Eto University Handball Team a győri csapat kapusát hallottuk, a telefonvonal túlsó végén pedig továbbra is a kisalföldi zöldfehérek vezetőedzője van itt velünk, Kopornyik Zsolt. Azért ezt így hallgatva, amennyire egyszerűnek tűnhet ez, vagy mondja, hogy a kapusoknak könnyebb dolga van ilyenkor, de azért tényleg én az első mérkőzésen ott voltam addig a pillanatig, ugye, amíg ott jött ez a szerencsétlen beázás. Hát tényleg azt lehetett látni, hogy mint a régi sorozat a barátok közt, tehát hogy ilyen nagyon barátságos jellegű volt. Kell ilyenkor figyelmet fordítanod neked edzőként arra, hogy bármi más, hogy alakul a, nem tudom, felkészülésben, vagy a meccs előtti utolsó beszédben, mert persze akarva akaratlanul, gondolom én tudatalat ott van, hogy nem akar ilyenkor se egyik fél a másiknak sérülést okozni, de a pályán meg barát nem lehet. Oké, profi játékosok ezt pontosan tudják. Szóval, hogy ez a különleges helyzettel kellene neked edzőként foglalkozni?
3: Azt gondolom, hogy igen. És foglalkoztunk is vele, ahogy Kristóf említette, hogy kielemeztük, ez is egy elemzési szempont volt egyébként az első és a második mérkőzés között, mert tényleg azt gondolom, hogy abszolút a szabályok adta keretek között, de kellett készüljünk erre, hiszen azt nem engedtettük meg magunknak, hogy a Nagy Bence például 26 perc alatt 12 szettről tisztán kapura lőni, anélkül tudtuk volna őt akár egy megállító falttal és olyan helyzetbe hozni, hogy ez ne sikerüljön. Volt róla szó, és azt gondolom, hogy a második meccsen tanultunk is belőle, és abszolút tényleg tiszta játék volt, viszont sokkal szigorúbban tudtunk védekezni, és ahogy az első 10 percben tényleg látszott, hogy akkor nagyon-nagyon mentünk. Ott voltunk lábon, elvettük a területeket, és tényleg a barátkozás az a mérkőzés utáni szakaszra maradt. Nyilván egyébként a játékosoknak furcsa volt még, hiszen ez volt az első alkalom, hogy egymás ellen kellett mérkőzzenek, és ez tényleg egyébként mind a két oldalon érezhető volt ebből a szempontból.
2: Gyönyörűen szépen építkeztek, ez látszik, viszont óriási a konkurencia. Tulajdonképpen házon belül a legnagyobb konkurenciátok maga a világ legjobb női kézilabda csapata, bár idén csak idézőjelben mondom, sokszoros idézőjelben csak BL ezüstérmes Audi Eto, tehát a női csapat. Itt a lányok mellett, még véletlenül is akarom mondani, hogy árnyékában, de akarva akaratlanul mégis ez akart majdnem kicsusszanni a számon. Milyen az élet? Tehát hogyan építgetitek azt, hogy a fiú csapatot is egyre többen megkedveljék? Ugye én, amikor megint csak a saját személyes emlékeimre hadd támaszkodjak, pont ezen a Fradi meccsen azért az látszott, hogy oké, nem az Audi arénát, de a Magvasit egész szépen sikerült megtölteni, egy legendás helyszínt, azok a falak azért nagyon komoly csatákat láttak. Ezt láttam én, tapasztaltam én, de azért te napi szinten benne élsz. Szóval, hogy látod ezt a fajta folyamatot?
3: Én azt gondolom, hogy ugye tényleg két külön csapatról beszélünk, vezetői szinten megvan a kapcsolat, edzői szinten terrel teljesen jó, és napi kapcsolatban vagyunk, bármi kell, akkor elérjük és segítjük egymást. Szerintem megvan a varázsa a Magvasi csarnoknak, és köszönjük a szurkolóknak ezt a biztatást. Ugye nekünk az egyetem a fő támaszunk, és rajtuk és velük próbáljuk elérni, rajtuk keresztes velük próbáljuk elérni a sikereinket. Tehát a munkában szerintem teljesen jól megvagyunk, edzésben váltjuk a lányokat folyamatosan, vagy ők bennünket, ott minden harmonikusan működik, és mi pedig azt a közönséget, akit megszólítunk, ebben a Magvasi sportcsarnokban azt hiszem, hogy más az atmoszféra. Jelen pillanatban mi még ott vagyunk, hogyha ezt a csarnokot betöltjük, és van 1000-1300 ember, akkor az egy nagyon jó hangulat. Ugye a Tatabány ellen az arénában kellett mérkőzünk, ott is jó volt a hangulat, de mi még nem tudunk megtölteni egy 5000-es arénát jelenleg, de bízunk benne, hogy minél hamarabb eljutunk oda.
2: Jó úton jártok e felé. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk egy picit. Gratulálok az eddig elért eredményekhez, és szerintem nem csak én, illetve mi itt a kézilabdát szeretők a rádióban, hanem én azt hiszem, hogy a kézilabda barátok is figyelemmel, méghozzá kettőzött figyelemmel követik majd itt az eseményeket, hogy mi történik az Eto férfi csapatának házatáján. Kopornyik Zsolt, az Eto University Handball Team vezetőedzője volt a vendégünk. Kopi, nagyon szépen köszönöm, sok sikert, sérülésmentes időszakot, ez a legfontosabb ilyenkor egy edzőnek is, meg egy játékosnak is, hogy még véletlenül se legyen ilyen jellegű probléma, és természetesen, ahogy mondtam, figyelünk rátok a jövőben is.
3: Köszönjük szépen, reméljük így lesz, és nektek pedig jó munkát.
2: Köszönjük szépen.
3: Üdvözlöm mindenkinek, minden jót kívánok. Sziasztok, köszönjük.
4: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 2 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Ez pedig a Nemzeti Sportkör a hazafutáson belül. A stúdióban nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Csisztu Zsuzsát, Wittmann Emilt, illetve Gergelics Józsefet. Köszi, hogy elfogadtátok a meghívást, és együtt beszélgethetünk első körből. A tegnap estéről, hogy Emil arcára nézek, akkor azt látom, hogy...
3: Na, mit olvas vele?
2: Az, hogy az első félidei XG, és az a szám, ami ott megjelent, az a 0,01 vagy 0,1, nem is tudom, valamilyen... 0,1, az úgy visszaadta, hogy sajnos nagyon, nagyon vékony volt. Lehetett volna egyébként ebből így is győzelem. Ugye végén ott volt Tóth Alexnek a lehetősége. Onnan kezdjük el megközelíteni, felgöngyölíteni az eseményeket, mert azért amellett nem lehet elmenni szó nélkül, hogy tényleg az első félidőben az ellenfél kapujának irányába se nagyon nézett a válogatott. Vagy el lehet mellette menni szó nélkül, Emil?
3: Nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Nyilván nem. És az egész meccset kell nézni, meg talán két mérkőzést kell most nézni egyben. Az nyilván egy elég beszédes adat, hogy nem szereztünk gólt ezen a két találkozón, itt az ukránok, illetve tegnap az északírek ellen.
2: Mondjuk annyi mentségünk van, hogy ebben a csoportban a négy meccs alatt összesen kettő darab született,
3: igen. Szerintem a legnagyobb problémánk az, amiről egyébként Marco Rossi is beszélt, és persze nem akarom őt minden alól felmenteni, de nem is akarok beállni abba a sorba, hogy akkor most atya úristen azonnali váltást kell, és most minden rossz, nem erről van szó. Egyszerűen vékonyak vagy, nincs minőség. Tehát ha megnézzük, hogy kiket tudod bedobni előre csereként, kikkel kezdtük az első két nemzetek ligája mérkőzést, Varga Barnát jelen pillanatban lehetetlen pótolni. Lehet persze mondani, hogy csapatjátékkal, nem, olyan emberünk nincs, aki helyzet nélkül tud gólt szerezni, aki bármilyen beadásra egyébként oda tud érni, mert odaugrik, felugrik,
2: sajnos
3: eléri,
2: se tudod aki, gólt szerezni,
4: megtartja a labdát.
3: Aki megtartja a labdát, meg akire egyébként akár két védő is figyel, és akkor valakinek van helye. Úgyhogy persze Sallai Roland is nagyon hiányzik, az egyegyezése, a lendülete, a sebessége, de a legnagyobb probléma, hogy jelen pillanatban Magyarországnak nincs B opciója befejező csatár poszton. És szerintem csak ennyi a magyarázata annak a 2-0-ás meccsnek. Ott volt a helyzetünk, két komoly helyzetünk volt legalább az ukránok ellen. Hát tegnap az, hogy volt egy végén egy Tóth Alex lövés, igen, de hát az középre ment, a kapus ugyan rosszul maga elé lőtte ki, nem is nem tud, vagy ütötte ki, nem is nem tudtak felszabadítani, volt még egy megpattanó lövésünk, de alapvetően amúgy sanszunk nem nagyon volt igazi gól helyzetre, még hogyha nézzük, hogy a kapu irányába tartó lövésekből azért sok volt, de kaput csak egy talált el. Szóval válasz a kérdésedre, nem mehetünk az első fél idő mellett, mert az nagyon szenvedős volt, de egész egyszerűen most nem látom annyira optimistán a helyzetet, mert nem tudom, ki fog majd gólt lőni pénteken.
2: Csak egy gól és más semmi? Péntekre? Vagy fussunk ennek
5: neki? De jó lenne több is, nem? De én is
2: úgy gondolom, hogy... Amikor ennyire kevés van, én bejönném ezzel az egyen is.
5: Olyan érdekes, hogy egy jó pár héttel ezelőtt, de az is lehet, hogy már több hónapja is volt, amikor Vili Orbának is voltak talán gyengébb időszakaik, azon kezdtünk el egy kicsit keseregni, hogy mi lesz majd a válogatott védelmével. Ugye ki fogja őt pótolni, hogy fog ez az egész dolog ugye azokon a posztokon egyfajta megújulást hozni, és most azt kell mondanom, hogy igazából ez a rész volt jobban rendben, meg ez égős a... Oké, hogy kaptunk egy gólt, de Isten igazából azt gondolom, a védelemmel volt talán kevesebb probléma. Középpályán lennénk erősek, de ott is hát egyszerűen a kombinatív játék, az leszámítva tényleg, amit Szoboszlai próbálkozik, nincs. Egyszerűen nincs. Tehát nekem, bocsáss meg, egyébként Schäfernek a harcossága tetszett mind a két mérkőzésen a legjobban. Tehát én azt gondolom, messze a leghasznosabb mezőnyjátékos Schäfer András volt. Tehát tényleg az akaratát tekintve nem tudtál olyan helyzetet találni, hogy ő ne próbált volna meg oda menni, abból valamit kihozni, abból ugye volt talán gól közeli szituációban is, tehát én azt gondolom, hogy
2: volt, igen,
5: hogy
2: volt.
3: Hoz, 60. perc környé.
5: Így van. Hoz olyan tulajdonképpen olyan mentalitást, amit mindig is láttunk nála, amiért megszerettük őt ugye a 2021-es Európa-bajnokságon, amiért azt mondtuk, hogy ez a fiú úristen tényleg, kicsit a kényszerhelyzet miatt bukkant föl, ugye Szoboszlai sérülése is okozta ezt, de kiderült, hogy nem alaptalanul. Tehát én azt gondolom, hogy ő elképesztően hasznos csapat, de kevés, tehát ilyen szempontból kevés, és való igaz, ugye, hogy befejező csatár meg láthatóan nem terem minden bokorba, de hogy ennyire hiányzik Varga Barnabás, hogy ennyire ki, hogy mondjam, pótolhatatlan, ez most azért szerintem egy nagyon komoly hideg zuhany. Tudtuk, hogy így lesz, sejtettük, hogy így lesz, de azt gondoltuk, hogy vannak egyéb megoldások, és most egyre úgy tűnik, hogy nincs.
4: Összességében nem is tudom, szerintem az egész műsort végig tudnám beszélni, annyi gondolat van bennem, de igyekszem.
2: Jóci, figyelj!
5: Csináljuk egy Jóci sót, let's go!
2: Kezdjük el, jelenleg a hírekig van egy 23 perc.
4: Próbálom röviden. Meg nyilván beszélgessünk róla, nagyon sok dologról elég markáns véleményem van most. Kezdjük a...
5: Tedd ki.
4: Jó, akkor nem, belekezdek talán a legmarkánsabba. Mindenki tudja rólam, aki ismer meg, aki ismeri a futballról alkotott véleményemet, hogy imádom Marco Rossit. Tényleg, én nagyon kedvelem.
2: Miért szépen... érzem azt, hogy lesz egy vesző, de?
4: De. És hozott ő már ki minket hullámvölgyből. Én nem felejtem el, ott voltam Splitbe, amikor nagyon csúnyán elvertek minket a horvátok, és akkor pont azt éreztem rajta, hogy iszonyat dű és energia van benne, hogy ő ezt megfordítsa, megváltoztassa.
2: Nem, most ez már nincs.
4: Enerváltságot érzek, beletörődöttséget. És még csak nem is azt érzem, hogy a kapcsolat fáradt el. Egy picit azt érzem, hogy ő fáradt el. Ilyenkor ugye ott pont azt éreztem, hogy benne megvan az energia, az elszántság, hogy mint edző kirántsa ebből a csapatot. Teljesen egyetértek vele egyébként, amit ő mond, hogy bal szerencsénk van 24 óta. Tehát én ezeket nem kifogál, tényleg ezt érzem én is, hogy hiába vagyunk jók játékban, lásd Ukrajna, semmivel fikarcit nem voltunk rosszabbak, mint Ukrajna. De nekünk kapufa lett. Ők meg berúgták. Az egyetlen komoly védelmi hibát kihasználták. Nekünk hiába volt ordító zicserünk, például Bolla. Az meg fölé ment. Tehát, hogy én is ezt gondolom. Vagy a pech. Igenis, pech az, hogy pont most arra változtatták meg úgy az őszi lebonyolítást, hogy 4 meccs van. Mikor esik ki a Varga meg a Salai, amikor a 4 meccses ablak van. És melyik posztról esik ki, amit egyáltalán nem tudunk pótolni. A Szoboszlait is jobban tudnánk pótolni. Ettől még Szoboszlai a magyar válogatott legjobb játékosa, de oda mondjuk meg tudnám oldani a Tóth Alex-el, a Vitálissal, tehát azt valahogy Jóci, jobban.
2: Csak azért folyton beléd a szót egy pillanatra, akkor Rossi, ha már földobtad a labdát, akartam róla külön is beszélni, de ha már vele kezdted, Emilnél volt legrégebben a szó. Rossi, egyetértek én abban Jocival, amit mondod, de én még a megfáradt kapcsolatot is szerintem hozzátenném. Szemmel láthatóan, tehát az a rengeteg érdem, ami van, arról beszéltünk itt kint a szerkesztőségben, és nagyon találó volt Szabó Bencének a hasonlata, hogy a meglévő szobrát most már elkezdte, hogy szánt szándékkal, vagy akarva akaratlanul, vagy a körülmények hatására derombolni. Tehát, hogy most már az a megítélés, ami volt, hogy tiszteletbeli magyarként elfogadta mind a 10 millió szövetségi kapitány ebben az országban, az most már nagyon-nagyon
5: messze.
2: De szerintem
5: nem ő rombolja a saját szobrát. Nem rombolja.
4: Bocsánat, én is.
2: Na?
3: Annyit azért mindenképpen megjegyeznék, nem tudom, ti hallgattátok-e tegnap a meccs utáni nyilatkozatát, amit az M4 Sportnak adott.
5: Igen.
3: És megint arról beszélt, hogy hát ő belead mindent, aztán majd meglátjuk, mi lesz, ha ez nem elég. Meg megint arról beszélt, hogy Magyarországon mindenki ért a futballhoz, mindenki tudja, hogy mit kell csinálni. Tehát, bocsánat, miért velünk szurkolókkal foglalkozik egy olyan meccs után, ahol egyébként a kint lévő magyar szurkolók a 90x. percig buzdították a csapatot, a meccs után megtapsolták, tehát ott abban a pillanatban ő biztos nem érezhetett kritikát. Egyébként meg, ha érezhetett az első félidőben, az meg tegyük össze a kezünket, jogos lehet.
2: Hát, de tegye össze a két kezét, hogy semmit nem érzékelt abból a vállalhatatlan első fél idei játékból, amit most becsomagoltunk, de ha most behozod a szurkolókat, akkor én annyit magamra vállalok, hogy leszek a szurkolói hang. Az első fél idő, ne haragudjatok, az minősíthetetlen volt.
3: Csak szerintem Belfastban ebből semmit nem érzékelt a szövetségkapitány, de mégis a meccs utáni nyilatkozatban megint ez volt a téma, és nem ez az első, hogy valahogy azt érzem, hogy ha nincs is semmi baj, ő akkor is egy picit kreál, hogy őt ne kritizálják, tehát mintha mindig üzenni akarna. És mindannyian voltunk már nem egy, nem kettő, nem öt válogatott meccsen az elmúlt években, ki kapja a legnagyobb tapsot, már a bemelegítésnél, már a bemutatásnál, kitéltetnek meccs közben, Marco Rossit. Tehát ezért nem értem, hogy miért kell mindig keresni egy ellenséget, és tegnap is azt éreztem a meccs után a nyilatkozatában, hogy már megint lebegtett valami, de mit lebegtett? Tehát, hogy van egy 2030-ig szóló szerződés, és mindig arról beszélgetünk, hogy hát ha nem ő, akkor majd meglátjuk, mit haza jövő. Hát nem az a jövője neki, hogy ő itt alkot és kivisz minket a következő világversenyre? Miért nem ez a kommunikáció, miért pedig ez a sejtelmes megfogalmazások? Nyilván bennem is vannak kérdőjelek. Elképzelhető, hogy elfáradt ő, és nem feltétlen a kapcsolat, mert Schäfer András viszont azt mondta a meccs után, hogy oké, két meccsen egy pont, a támadó játékunk az döcög, de ő nem látja annyira negatívan a helyzetet. Hát ha valakinek hiszek, a Schäfer András, ha ő ezt mondja, ő valószínűleg az öltözőből érkező energiákról beszél, az más kérdés, hogy a kapitány fejében mi van, és ezt szerintem nagyon kevesen tudják.
2: Bármi is lesz az eredmény, Rossi kiégett, nincs center alternatíva? Hát nem is hív be centert, jött egy ilyen SMS.
3: Oké, de
2: 30-55-55-60.
4: Na ez az, hogy a... Most ez egy mondat lesz, hogy a Szoboszlai, ha őt veszük A verziónak, ott mondjuk van egy B alá verziód, de a Varga Barni, ha kiesik, mint A verzió, utána D verzió van, és én ezzel nem a Lukácsot meg a Bárányt akarom bántani, nem ők tehetnek róla, hogy ők a következő szint. Tehát én csak ennyit akartam mondani, hogy ez a különbség.
5: És most ezt meg, és még ott is forma, ugye, mert Lukácsot láttuk jó formában, mint amilyenben most van. Szerintem, tehát az sem mindegy, mert szerintem ugye nyilván van az egyéni forma, ami hozzá tud adni, nyilvánvalóan volt Varga Barnabásnak is volt, talán picit lukasabb időszaka, ne felejtkezzünk el, ugye volt neki az ebből utáni sérülése, volt egy időszak, amikor nem volt annyira éles, tehát megint azt mondom...
3: 3 hét volt az nagyjából, de, vagy
4: nem, az ebből utáni talán fél
5: nem,
4: év.
5: Nem, szerintem is több volt azért az 3 hét,
4: az nem volt
5: csak azt akarom mondani...
3: De annak a felét nem játszotta.
5: Azt akarom mondani ezzel kapcsolatban, hogy az egyéni forma ugye nagyon sokat tehet hozzá, hogy valaki éppen mennyire van a csúcsán a saját teljesítményének, milyen állapotba érkezik, és szerintem Lukács volt sokkal jobb formában, tehát nyilvánvalóan persze, hogy ő jut az eszébe Marco Rossinak például alternatívaként, hiszen láttuk őt már gólt rúgni a válogatottban is, és ismerjük az egyébként harcos hozzáállását, most valahogy nem találja szerintem sem a góllövő cipőjét, sem a formáját.
4: De.
5: Bocsánat, és még visszatérve a...
3: Ki akarja aztán egy Jóci 23-et?
5: Marco Rossi.
2: Csak 10.
5: De miután szerintem teljesen egy vágányon haladunk, mindenkinek csak vannak személyes benyomásai, én nagyon sokszor figyelem, és ezt kifejezetten szeretem figyelni a testbeszédet. És szerintem az nagyon sokat elárul arról, hogy valami, hogy van. Azon túlmenően, amit teljesen egyetértek az Emillel, a becsomagolt mondatokba lehet kapni. Tehát egyfelől ugye azt hallod a sajtótájékoztatón, hogy azt mondja Rossi, ami nagyon szimpatikus, hogy én soha nem úgy állok oda, hogy kesergek a hiányzó miatt, mert mindig azt kell megoldani, ami van. Ehhez képest mégis azt érzem, hogy amikor eljön egy ilyen sikertelen mérkőzés, akkor utána az első dolog, amit mond, nem tudjuk pótolni Varga Barnabást. Nincs varázspálcánk, stb. Tehát, hogy egyfelől tudja, hogy mit kéne mondani, ami szimpatikus, másfelől pedig mégiscsak abban a pillanatban, ha gond van, akkor az előveszi azt, ami egyébként nyilván a valóság. A másik volt egy nagyon, nekem nagyon beszédes mérkőzés utáni jelenet, amikor találkozott Rossi és Szoboszlai Dominik, és ugye nem lehetett leolvasni a szájukról, hogy ki mit mond, de lehetett látni azt a fajta diszonanciát, azt az elégedetlenséget, egyébként mind a két oldalról, ami van. És én még emlékszem arra Rossira, aki mint egy apa maga vállára hajtotta Schäfer András fejét, ugye az Európa-bajnokságon.
2: Ez a 2021 München, így
5: tehát
2: van.
5: Én azt gondolom, hogy az a dinamika, lehet, hogy nincs igaza, ami most kifejezetten maradjunk akkor abban, hogy kicsit ilyen női szemmel figyelve, de azért azt gondolom, hogy a testbeszéd minden szempontból nagyon sokat elárult, tehát én azt érzem, hogy a dinamika a játékosok is közte azért egy más szinten van. És ebben nyilván benne van az a frusztráció is esetleg, hogy egy valóban most sok sérültel kellene valami ennél jobbat alkotnia egy nem könnyű csoportban. A nem könnyű alatt azt értem, hogy láthatjuk, hogy bárhogy is alakulhatnak a mérkőzések, és szerintem ezzel a sokrétű frusztrációval ő nagyon nehezen birkózik meg.
2: Mit tudsz arról, Joci, vagy mit tudtak arról, most nálad lesz majd a szó, és mindjárt az előző gondolatra is válaszol, csak még utána azt is fűz bele, kérlek, hogy ha már egyszer a szellemet kiengedték a palacból, hogy tényleg nagyon csúnya magyarossággal, vagy inkább magyartalanul megfogalmazva, hogy ki lett-e engedve a szellem a palacból, a 24-es EB előtt azért lehetett ott hallani mindenféle zuhanyhíradós dolgot a válogatott házatájáról, hogy játékosok, hogy is mondjam, a kapitány fejére nőnek, hogy így fogalmazzak, és hogy voltak klikkesedések, meg mindenféle éjjeli kártyázások és társai. Szóval, hogyha egyszer kiment a
5: szellem... Kiviseli a nadrágot, kvázi?
2: Igen, tehát, hogy egyébként, mert hogy ez értem, hogy utána mindent vissza akartunk söpörni a szőnyeg alá, meg hogy akkor rendet rakni, de valahogy úgy tűnik, mintha mégse sikerülne.
4: Igen, ezen az Európa-bajnokságon ott volt csapaton belül is egy törés, aminek nem, tehát én azt gondolom, hogy tudom, vagy biztos helyről hallottam, hogy mi történt, de nem feltétlen gondolom azt, hogy ez nyilvánosságra tartozik. Ott biztos, hogy leültek, és itt még egy dolog, ott azért a játékosok kérték azt, hogy a Rossi maradjon. Én ezért is gondolom azt, hogy nem a kapcsolat fáradt el.
2: Ez jó, hogy mondod.
4: Hanem igazán, hogy én azt látom, hogy Rossi fáradt el, és az ő fáradtsága egyébként eredhet abból, amit te mondasz, hogy lehet, hogy bizonyos játékosok egy kicsit túl nagy szóval rendelkeznek már. Ez lehet, mert ez nyilván az ő kezét is jogon
2: akkor viszont köti. Emil, amit mond, akkor ne rajtunk szurkolókon akarja elverni a port. Azt sose értettem.
4: Én mindig utáltam, amikor a kommentekről beszélünk. Tényleg szerintem teljesen mindegy, hogy mit ír Kispestről, Taktaharkányról valaki, aki a fotelban megnézte a meccset. Nincs ott az edzésen, nem látja annyiszor a magyar NB1-ben játszó válogatott játékosokat, mint ő, nem látja őket edzésen. Tehát erről ne beszélünk. Egy picit én viszont még vissza akartam utalni például Lukácsra. Ott nem mindegy szerintem a Sallai meg a Vargának a hiány. Egyrészt, hogy ők milyen minőséget képviselnek, de amikor van Sallai, van Varga, van Szoboszlai, van egy formában lévő vagy játékban lévő Tóth Alex, ha melléjük beraksz egy Lukácsot, ők föl tudják húzni.
5: Persze.
4: De amikor Tóth van bent, Jurek van bent, tényleg...
3: Tóth Milán, tehát, hogy igen. Tóth Milán, Jurek, majd sok Tóthunk van a válogatóban.
4: Igen, csak igen, igen. És akkor emellé még ott van bent a Lukács, ők hárman viszont egymást már nem fogják tudni fölhúzni, tehát úgy azt elbírjuk, a Lukácsot föl tudod húzni.
5: Sőt, valószínűleg össze is nyomja őket az a teher egy picit, hogy nekik kéne most itt megváltani a világot.
4: Igen. Tehát erről mindenképpen akartam beszélni, hogy ezért nem bírjuk el azt, hogyha a három legjobbunkból kettő nincs. Egyébként meg visszautalva értem az első fél időt, mármint, hogy senkinek nem tetszett, nekem se, de szerintem a Zsuzsival meg veled, Kornél, itt voltam, amikor én azt mondtam, hogy én Észak-Írországból egy pontot várok. Nekünk iszonyatosan nem fekszik az, amit ez a brit futball képvisel.
2: Ez pontosan
4: képvisel.
2: Így van, igen, csak akkor erre megint azt mondom, hogy én kifejezetten nagyra értékelem, amikor valaki akár az egészséges önbizalmon túl is határozottan, mint ahogy Dominik azt mondta az M4 Sportnak, hogy 12 pont. Tudja, hogy ez hullámokat fog vetni, és hogy ez innentől kezdve beszédtéma lesz. Na de ez nagyon, hogy mondjam, nagyon hamar visszaerre fordult, hogy a 6-ból lett egy, és a Belfastból az egy ponttal nekem sincs bajom. Teljesen jól összefoglalt Emil az elején, hogy az ukránok ellen is ott volt a lehetőség, ha éppen 3 vagy 1 pont, semmi, tehát az, hogy nem érdemeltünk azon a meccsen vereséget, de ha az egy, akkor is még idézőben csak 2-6-hoz
4: képest. Valahol nem hozod azt a pontszámot, amit eltervezel, és én például az ukrán meccsre azt mondtam, hogy ott 3 kéne, mert itthon, és egyébként ott meg volt, az sokkal inkább lehetett volna a hazai győzelem. Tehát én szerintem az északi 0-0, az egyébként a játék képének megfelelő eredmény volt, viszont a 1-0-ás vereség az nem volt a játék képének megfelelő, minimum döntetlen, de ha ott pontoznék, akkor egyébként szerintem mi közelebb voltunk hozzá, de ha valahol nem szerzed meg azt a pontszámot, amit elterveztél, azt máshol bravúra vissza kell hoznod. Csak úgy nagyon nehéz, hogy megint visszajukadunk oda, és...
2: Kicsit azt érzem, hogy olyan ez, mint egyébként, amikor egy NB1-es csapat kiesik az NB2-be, és hirtelen szembe jön a valóság, lásd, a Vasas jutott most eszembe, és tudom, hogy most mindjárt írják az SMS-eket, hogy össze-vissza hülyeséget beszélek, és hogy miért a válogatottán ezt hozom föl, de hogy mennyi idő kellett nekik, mire vissza tudtak jötni.
4: 3 év.
2: Egy teljesen más brusztolás, harc, nem tudom én. Tehát itt azért az északír, az ukrán, meg a leánykori nevén grúz csapat, illetve mi nem, hogy fényévnyi távolságra nem vagyunk egymástól, hanem ezek szerint pillanatnyi vagy napi dolgok tudnak dönteni, és innentől kezdve egy másodperc alatt tudsz nagyon rövidet húzni, meg éppen tudsz nagyon nagyot lendíteni a dolgokon.
3: De legyünk őszinték, nem inkább itt van amúgy a helyünk? Tehát úgy értem, hogy a B-ligában, és most senki nem mondja azt, hogy kisítő vagyok, szóval hogy a magyar labdarúgó válogatottnak az elmúlt 5 évében volt 2-3 kiugró időszak, ami miatt elképesztően sok jó élményt kaptunk. Wolverhampton, Németország, lehetne sorolni. Igazából szerintem most vagyunk nagyjából azokkal a válogatottakkal egy divízióban, ahol a játékerő nagyjából egyforma, és az északírek lehet, hogy picit lefele lógnak ki, de azért meg kell nézni a grúzok keretét, hogy azért ott van egy friss kétszeres B1-győztes játékos.
2: Utána, igen.
3: Az ukrán válogatott egy picit csalóka szerintem, mert
2: ők szegények, igen, a helyzetük miatt így
3: igen, tehát hogy ők elképesztően nehéz helyzetben vannak, mert nincs hazai pályájuk, hát mi is majd Szlovákiában játszunk velük, de hogy ez a 4 válogatott szerintem játéktudásban, főleg a mostani magyar keretet nézve, nagyon közel van egymáshoz.
2: Ebben egyetértek veled, abban talán vitatkozom, hogy itt van-e a helyünk vagy sem, mert azért az kiderült, hogy meg tudjuk állni egyel feljebb is a helyünket, igen, vagy megtudtuk, hogy most ez jelen időben mennyire lenne igaz, látva ezt a mostani.
3: Igen, csak közben már nem bírsz Belfastban gólt szerezni. Megjegyzem, egyébként az északírek a legutóbbi 10 hazai meccsükből csupán egyet veszítettek el a németek ellen, tehát Belfastból az egy pont egyébként szerintem nagyon rendben van. Nyilván itt hiányzik a Puskásban az ukránok elleni meccs. Egyébként, hogyha egy picit előre tekintünk, és valami kis optimista szeret adjak a beszélgetésnek, azért itt még mindig komoly esélyünk lehet arra, hogy mondjuk 1-2-be zárjunk.
2: Ez olyan nyilván, körbeverések lesznek,
3: hát
2: még
3: az,
2: nem?
3: Az, hogy az északírek nyertek
2: nem
3: Biliszi-ben.
2: Nem lesznek, csak lehetnek?
3: Lenni lehetnek. Nekünk most szerintem a legfontosabb, hogy legyen meg a 3 pont pénteken, nem is szabad tovább nézni. Ha megvan a 3 pont, akkor elővehetjük a matek füzetet, és megnézhetjük, hogy mizu. Ha pedig nem, akkor el kell gondolkodni azon, hogy tényleg kell-e valamibe belenyúlni. Most pénteken viszont ilyet nem mondanék, hogy kötelező győzelem, mert szerintem a magyar labdarúgó válogatott senki, semmilyen ellenfélre nem lehet azt mondani, hogy kötelező győzelem. De nagyon kell, és igen, ez most győzelmi kényszer, mert most elvárják a szurkolók is, meg szerintem a játékosok is maguktól, hogy ezt a grúz csapatot megverjék, ami egyébként egy piszok
2: nehéz
3: könnyű feladat
2: nem,
3: lesz.
5: Még egy picit hagyj beszéljek arról, hogy szerintem mi okozza bennünk egy kicsit a hiányérzetet, mert azzal teljesen egyetértek, hogy az időszak, amikor ugye az A ligában voltunk, és valóban erről felül teljesítettünk, ezt mindenki tudja.
2: Hát ott volt egyszer olyan, amikor közel volt a 4-es döntő, vagy
5: a legjobb 8 közékerülés, pontosan ott nem tudom sokan múlt.
4: És a mostani rendszerben negyed döntőt játszanak, mert ott másodikok lettünk.
5: Szóval azt akarom ezzel kapcsolatban csak mondani, hogy akkor egyértelműen erőn felül teljesített a válogatott, és egy szerencsés időszakban volt. Az időszak volt, ha már szerencséről, mint faktorról beszéltünk, amikor tényleg minden befelé pattant, és szerintem a hiányérzet abból adódik, hogy bár mindenki valahol a lelkeményén tudta, hogy az nem a valós tudásunknak megfelelő eredménylista, amit akkor hoztunk, de azt reméltük, hogy a Szalai Ádám féle kiöregedő generáció közben mindennel, hogy akadémiák meg egyebek közben megérlelődik majd egy olyan generáció, vagy felnőnek majd azok a játékosok Szoboszlaiék mellé, akik adott esetben ezt majd tudásban is hozni fogják, és hogy majd tényleg széterül Európa minőségi bajnokságaiban jó néhány olyan játékosunk, akik olyan tudást hoznak haza, amivel egy masszív válogatottat építhetünk, ami felnő majd ahhoz, amit akkor tudtunk produkálni. Szerintem ez nem következett be, és ez az a szerintem valamilyen szinten Rossinak is a frusztrációját okozza, hogy ő is akkor azt gondolta, hogy ahogy ő majd scoutol, ahogy körbenéz, ahogy majd, és nem születtek meg, nem lettek felkészítve, kiképezve azok a játékosok.
2: Nem csak itt horról, nem Németh András, aki ugye Belgiumban igen nevelkedett, tehát úgy került haza hamburgi kitérővel a Puskás Akadémiához, és ha valaki alkatából fiatalos, nem tudom, tehát minden tekintetben kellene...
3: Első válogatott meccsire emlékeztek.
4: Igen, emlékeztek.
3: Bead, érkezik német gól. Azt hittük, hogy na hát akkor így most
2: van, igen, és akkor most meg azt se tudjuk kis túlzásra szegényről. 0630 55 55 605 az SMS számunk. Jó pár üzenet érkezett a hírek után, mindegyikre, ígérem, mindegyikre reagálunk. Az egyik úgy fogalmaz, hogy beszéljünk már egy kicsit tisztán, mert hogy nem teljesen értik, hogy tetán Szobosztaira célzunk, hogy túl nagy lett az arca vagy a befolyása. Igyekszünk mindenre reagálni majd. Ugye itt beszéltünk, hogy itt a 24-es történések kapcsán, de nem is tudom melyik őtök, azt hiszem Emil vetette föl egy picit, akkor előre tekintve azt mondtad, ugye, hogy csak a grúz meccsig szabad nézelődni.
3: Szerintem most igen.
2: Tehát... Van egy tehát azt mindig is gyűlöltem és utáltam, amikor jók voltunk is, vagy ennél jobbak voltunk is, mindig volt, aki a KK-n a csomót kereste, meg kekeckedett, de most természetesen felerősödnek sokszorosan azok a hangok, hogy akkor itt a temetés, tehát temetői hangulat, nem, ugye? Tehát Jóci Gergely csóválja a fejét velem szemben, egyértelműen nem. Mi az, amiben kapaszkodjunk, hogyan nézzünk, mert nem... lényemből fakadóan sem óhajtok ebben a kérdésben temetni, de hogy akkor úgy induljunk neki, hogy akkor csak most a grúz meccs, és akkor az valahogy az ég az földre összeér, és az legyen meg valahogy.
3: Egy gyors gondolat ez, van családom a bérletünk, úgyhogy pénteken ott leszünk a lelátón. Én biztos, hogy 1-90 percig üvölteni és szurkolni fogok, és hogyha azt láttam, hogy a csapat megy, mint a mérgezett egér, azt nem mondom, hogy nekem mindegy, mi az eredmény, mert nem, nyilván nem mindegy, de hogy nem fogunk rájuk haragudni, hogy ebben most ennyi van, és alapvetően az ukrán meccs is tényleg nem volt szerencsénk. Tegnap az első fél idő nagyon nem nézett ki jól, de legalább mentünk és csináltuk. Tehát azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt most nem arról beszélgettünk, hogy ez egy lélektelen válogatott, és tehát most egyelőre ez a szintünk, nincs szerencség, nincs befejező csatárunk. A kérdés, hogy mi tud minket ebből kirángatni? Fel tud-e valaki nőni a feladathoz, hogy valaki előre tud-e lépni a sorba, és nem azt várni, hogy majd Szoboszlai Dominik mindig mindent megold, mert mert azért... Egy 11 emberes csapatból egy fecske nem csinálja alatt, tehát, hogy itt...
4: Ellenfél is tudja, hogy kire kell figyelni.
3: Hát igen, meg...
5: Meg így próbálják egyébként megnehezíteni az életet.
2: És ugyanebben a szituban van neked, egy ugyanolyan grúz csapat jön,
3: akik... Próbálták kihozni a sodrából, mondjuk ez jött még egy lenátói hangulat.
2: Ki vagyok egyébként.
3: Nézd, a rendelkezés álló eszközök közül az északírek mindent elővettek, ez a játékvezető egyébként partner volt, az, hogy a Bolla esetét hogy nem nézték vissza, hogy az hogy nem volt egyébként piros lap, és...
5: Tehát utalt Schäfer is.
3: És ugye ne bírozzunk, itt se hangzott még el a játékvezető ebben a körben, de azért, bocsánat, szóval azért ezek nem labdarúgó pályára való esetek, amikor egy már elrúgja a labdát, és te utána...
2: Ezt ennyire nyugodtan előtöröd vezetni.
3: Mit tudunk csinálni? Értem, megtörtént. Persze. És akkor azt olvassam egyébként a Sky Sportson, hogy az északír szövetségkapitány amiatt morog, hogy kaptak vagy két felesleges sárga lapot az ő játékosai, miközben annyira néha az alattomosság határáig mentek el az északírek, Sípsz után még oda térdeltek, folyamatosan provokáltak, nekem ők nem voltak szimpatikusak, eszembe jutott az itthoni kazak meccs, ahol egyébként ugyanezt csinált a Kazaksztán, és majdnem sikerre járt, úgyhogy nem is tudom, honnan keveredtünk a játékvezetőhöz. Pénteken a jó arcunkat kell mutatni, és nyerni kell.
2: 16 óra 29 perc a pontos idő, 0630 55 55 605, ez az SMS számunk. Rengeteg vélemény érkezett egyébként, úgyhogy ahogy ígértem, a híreket követően egy kicsit szemezgetünk majd az üzenetek között, és egy picit maradunk még ezeken a vizeken, de aztán utána majd menjünk a szószoros értelmébe is vizekre. Szóval ez a sapkabotrány, ami jelenleg zajlik, van, tehát emellett sem tudok elmenni szó nélkül, ugye a legfrissebb, hogy elutasították a Betlehem Dávidék fellebbezését. Kitárgyaljuk majd, úgyhogy azért mondom, hogy lesz miről beszélni, de majd csak a hírek után hamarosan innen folytatjuk Csisztó Zsuzsával, Bitman Emillel és Gergelics Józseffel.
0: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Műsorajánló. Labdarúgás. Az ukránok és az északírek után következik a harmadik feladat Marco Rossiék számára. A Bajnokok Ligája győztes Kvaracheliával felálló georgiaiak ellen nehéz dolga lesz a Puskás arénában Szoboszlai Dominikéknak. Magyarország Georgia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
6: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Nem tűnik súlyosnak Balla Bendegúz sérülése. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Folytatódik a napos, száraz idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
6: Sporthírek.
8: Zúzódást és rándulást szenvedett Balla Bendegúz, a magyar labdarúgó válogatott játékosa. Arról nincs tájékoztatás, hogy a tegnapi észak-írek elleni Nemzetek Ligája találkozón megsérülő védő a hátralévő Georgia és Ukrajna elleni mérkőzéseken pályára léphet-e. Az MTK labdarúgó csapata a korábbi kapusával, Varga Bencével pótolja Demjén Patrikot, akit múlt héten megtámadtak a lakóház a lépcsőházában és súlyosan megsérült. A mai bejelentés szerint a 30 éves Varga, aki azonnal bevethető, a szezon végéig szóló szerződést írt alá. A kapus számára nem ismeretlen a klub, hiszen az MTK-ban nevelkedett, a felnőtt csapatban pedig 13 alkalommal kapott lehetőséget. Elutasították Betlehem Dávid és Fábián Bettina óvását. Az Európai Úszószövetség indoklása szerint a két magyar nyílt vízi úszó nem a kötelező határidőn belül nyújtotta be a dokumentumokat, ráadásul azokat közvetlenül ők nyújtották be, nem pedig az arra jogosult csapatvezető. Egy évvel meghosszabbította szerződését, így jövőre is az Aston Martin csapatának színeiben fog versenyezni Fernando Alonso, a kétszeres Forma 1-es világbajnok. Az istálló mai bejelentése szerint a 45 éves spanyol sztár mellett a kanadai Lance Stroll is marad a csapatánál a 2027-es szezonra.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürkt Pál nyílt levelében azt írja, az ügyészség májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján arra a következtetésre jutott, hogy az aranykonvoj ügye egy politika által kreált ügy. A hatóság volt vezetője azt is hozzáteszi, jelentést tette a feletteseinek, de nem indult eljárás. A nyílt levélre reagált a Fidesz, a kormányfő és az ukrán pénzszállítók védője is. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valóban arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda vezetője, Horváth Lóránt ügyvéd szerint a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. A kormányfő közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hogy hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügy. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest két héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Először a hatos kartonok, B-naplók és mágnes szalagok adatára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra, majd jövő februárig a beszervezési dossziék is nyilvánossá válnak. Lemond a média tanács Mi Hazánk által delegált tagja. Tóth Mátét a hétvégén az ellenzéki párt egyik alelnökévé választották, ami összeférhetetlen a médiahatóságban betöltött tisztségével. Apát István, a Mi Hazánk alelnöke közölte, hamarosan új jelölési eljárást kezdeményeznek, és Radecki András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettesét delegálják a média tanácsba. Több mint 1 millió használt mobiltelefont adhatott el újként egy bűnszervezet Európában, közölte az Európai Ügyészség. A csalók több uniós országban is bejegyzett fedőcégeket használtak, a mobilok árusításával pedig átszámítva összesen több mint 130 milliárd forinttal károsították meg a vevőket. A nyomozók 19 országban 160 helyszínen tartottak házkutatást. Az akcióban csak nem 2000 rendőr, adó és vámhatósági tisztviselő vett részt. 7 embert őrizetbe vettek, köztük a bűnszervezet 2 feltételezett vezetőjét.
6: Közlekedés.
8: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Bicske és Szárliget között az erős tranzitforgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki. Főként a külső sávban nehéz az előrejutása a telített kamionsor miatt, vezessenek óvatosan.
6: Időjárás.
8: Országszerte derült az ég. A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 36 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél, a Nemzeti Sport Rádió stúdiójában pedig továbbra is Csisztus Zsuzsa, Bitman Emil és Gergelics József. Köszi még egyszer, hogy itt vagytok és elfogadtátok a meghívást. Az úton lévőknek balesetmentes közlekedés, most már délután fél öt magasságában kellően sokan vannak ahhoz az úton, hogy a türelmetlen emberek el tudják venni a türelmesek kedvét is, úgyhogy mindenkinek nyugalom, békesség, egy darabba érjen haza mindenki. Ígértem, hogy SMS-ekkel jövünk, na akkor gyorsan szemezgessünk. Azt mondja, hogy hoho, most akkor arról beszélünk, hogy Szobónak túl nagy lett az arca vagy a befolyása, ha valakinek csak neki lehet, nem? Beszéljetek tisztán, léci. Jött egy ilyen üzenet. Ugye mivel nem voltunk ott, csak hallomásból értesülünk erről, arról, én azt hiszem, hogy ennél jobban nem lenne ildomos bármibe is belemenni.
4: De egyébként tehát azt, én nem azt mondtam, hogy nagy lett az arca. Tehát ilyen nem hangzott.
2: Igen.
4: El. Attól függetlenül egyébként a pályán nekem egy picit most ő arrogáns volt az Észak-Írországban, de összességében nem ezt érzem, hanem azt, hogy egyes játékosoknak lehet, hogy egy kicsit nagyobb beleszólása van, mint ami egészséges lenne, mondjuk egy keret vagy egy csapat összeállításnál.
2: És
4: de nem az
2: köztük,
4: arcát
2: igen,
4: mondtam.
2: És ő köztük van. Túlságosan is Dominik függő a csapatunk, a többieknek sokkal többet és váratlan kellene vállalniuk, és akkor Domi is eredményesebb lenne.
5: Biztos így van, hogy nehéz lehet azért azt, hogy mondjam, azt a szerepet állandóan, és mindig, és megállás nélkül vinni, hogy minden labdával téged keresnek, pláne egy ilyen helyzetben, ha nincs Varga a pályán, vagy Sallai. Nekem problémám van Kerkez válogatottbeli teljesítményével is. Szóval
2: de már nagyon régóta.
5: Nagy, ezt akarom mondani, ezt nem ma kezdődött. Szóval egyszerűen keresem az okát annak, hogy ez a rendkívül jó képességű harcos
2: szót,
5: játékos, az, akiről tényleg azt tudjuk, és végigbeszéltük, hogy az ő karrierje is egyébként egy milyen, hogy mondjam, jól sikerült fokozatosság alapján, és ahogy eljutott Liverpoolba, tapsoltunk ennek a dolognak, de egyszerűen azt érzem, hogy a válogatottban én nem tudom, mint hogyha nem. Egyszerűen képtelen lenne azt a közelítőleg azt a teljesítményt nyújtani, amit szerintem joggal várnánk tőle a képességei alapján.
2: És amikor Nagy Zsolt kifejezetten jó formában volt, ugye akkor sokat beszéltünk arról ebben a körben is. Igen. Így, hogy ugye egymás mellett nem igazán fértek meg, utána jött nagyon sok esetben kritikaként Rossi felé, hogy miért Kerkezt játszatja, amikor Nagy Zsolt jó formában volt, ugye ketten nem tudtak működni együtt azon az oldalon. Nehéz kérdés. A Gerelics sületlenségeket beszél, Rossi out, jött egy ilyen, a rajongod ma is itt van velünk egyébként.
4: De nem értem, mert most én pont ugyanezt mondtam, igen, hogy szerintem eljött az a pont, amikor...
2: Igen,
4: lehet, hogy
2: azt mondja, hogy jött egy következő, én erre a vonatra nagyon szívesen fölültem volna mondjuk egy-másfél évvel ezelőtt, most egyébként pont az az akadálya, hogy nem is egészséges. Ha egészséges játszatni kéne, Böde Danit azonnal lenne befejező csatárunk. A Facebookon élőben közvetítjük ezt az adást, tehát lehet nézni is mindazt, amiről
5: itt... Az arcaink
2: az igen, igen, emlének az arcai a mai adásban zseniális.
3: A legnagyobb tisztelettel mondom, hogy nyilván ő nem opció. Tehát
2: persze, egyértelmű.
3: Tehát Böde Dániel egy tiszteletre méltó, nagyon szép karriert futó játékos, akinek nem tudjuk, hogy az utolsó vagy az utolsó előtti idénye Pakson, de nyilván, és ez szerintem Böde Dániel is elmondta már, hogy ő már nem ezen a szinten mozog és futballozik, azért pedig Marco Rossi nem fog behívni egy játékost, hogy 4-5-8-10 percekre bedobja a pályára. Nyilván nem opció. És hogyha most, ha már Paks, a szerkesztőségben is beszélgettünk róla, hogy a góllövő listát vezető Szalai ott van a keretben, nekem meggyőződésem, hogy a keretedzéseken ő nem tudott olyat mutatni, ami alapján Marco Rossi azt gondolja, vagy azt gondolhatta, hogy tud segíteni, hiszen ha nincs csatárod, de mégis van a keretben egy góllövő listát vezető játékos, de nem viszed el idegenbe, annak oka van, és szerintem egyszerűen annyi, hogy benne azt most még nem látja, hogy tud segíteni, és akkor odajukadtunk ki a már elhangzott nevekre, hogy nincs más, és persze csapattal meg lehetne oldani, egyenlőre szélen is vékonyak vagyunk, úgyhogy...
2: Megválaszoltad Dávid pont üzenetét, Dávid a fotelból, így írta alá. Rossziról igazatok van, elfáradt. Az is lehet, hogy ő már kevés ehhez az egészhez. Slot, Arne Slot legrosszabb Liverpooli idejét idézi, mindig hátra mindenhonnan. Nem tudjuk pótolni Vargát, de azért Bárányra ívelgetünk. Kovács Bendegúzt be sem hívja, Szalait meg behívja, de nem engedi közel a csapathoz. Szalaiban azért 6 meccsen ott volt 5 gól, 194 centi magas, miért nem játszatja, de ezek csak szubjektív meglátások, elmire ezt megválaszolta, hogy vélhetően ez lehetett az oka. Aztán a következő, az első félidőben botrányos tanástalanságot láttam a csapaton, de a második félidőben, ha nem is teljesen, már a régi mentalitás volt látható. Rossi miért nem arra ösztönzi Szoboszlait, hogy ne ő keresse a labdát, hanem a labda keresse őt? Egyébként nem volt szimpatikus részéről a közönség hergelése. Igen. Ugye, amit beszéltünk itt, az kedves SMS író Hege aláírással ő is megerősíti. Ennél talán profi mentalitást kellene tanúsítania. Nem igazán szimpatikus dolog, amikor egy játékos kiszól a pályáról a nézőknek. Hajrá Magyarország, Hege írja. Nem nagyon tudunk Hegével vitatkozni, én azt hiszem.
5: Ez így van, és hát visszatérve még arra az első fél időre, szóval egyszerűen az, hogy azt látta az ember, nincs elképzelés. Tehát nem tudta tetten érni, hogy ez most tulajdonképpen pályán lévő csapat milyen típusú futballt akar játszani.
2: Ez viszont meg egyértelműen edzői kérdés, nem, gyerekek?
3: Igen, azért tegyük már hozzá, hogy volt egy ellenfél a pályán, és az északírek nem nagyon engedtek
5: minket
3: ki az
5: mindig van,
3: első.
5: Haragudj,
3: igen, de azért, hogy... oké, csak a mi labda kihozatalunk azért nem működött legalább 20-25 percig, mert rákényszerítettek minket a visszapasszokra, rengeteg labdát loptak le, és abból jöttek. Nem akartuk felívelgetni a labdákat, mert nem volt kire. Tehát csak azt mondom, hogy nem feltétlenül a mi taktikánk volt rossz.
5: De mégis mi mást vártunk az északírektől, hogy majd minket érvényesülni?
3: Hát jó, de a megoldási kulcs azért az nem egy egyértelmű dolog, hogy akkor mit lehet tenni ellene. Nem volt meg hozzá az eszköztárunk.
4: Meg azt gondolom, hogy...
3: Van egy Vargád, vagy van egy hasonló típusú játékos, akkor átrugod a középpályát, ő visszafejelgeti, na mit okoskodok, itt nincs edzői diplomám. Szóval nyilván akkor lett volna egy másfajta lehetőség, nem volt.
4: Meg szerintem tehát úgy lettek fölküldve azért alapvetően, csak ez egy picit erős lett a látványa, hogy a biztonság. Tehát hogy én azért ezt gondolom.
3: A mi oldalunkról?
4: Igen. Amit én egyébként nem tartok rossz gondolatnak. Ezt hozzáteszem.
5: Hát nem kaptunk sok gólt a két mérkőzésen.
4: Picit erős lett a látványa ennek, hogy mennyire biztonság, de én azt gondolom, hogy ez itt most fontos szempont
5: volt. Hát ez valószínűleg az a szemlélet volt, ugye, hogy ha már elő nem vagyunk jók, akkor legalább hátul legyünk erősek.
2: Sziasztok! Rossinak az Európa-bajnokság után kellett volna lemondani, akkor kellett volna elengedni, egyszerűen nem tud megújulni. Szerintem Szobó amúgy rossz hatással van Kerkezre, írja Peti.
5: Fura dolog lenne, ha így van, hiszen nekik aztán, ha valahol...
2: Mármint a rossz hatással van, ugye erre mondod, nem az Európa-bajnoki dologra, hogy az EB után...
5: Nem, igen. Az fura lenne, tehát egy Liverpoolban tényleg együtt dobbanó szívű két ember.
2: Igen, szerintem Peti arra írja, ugye, hogy ott az ukrán meccs végén, amikor ugye kezdett kialakulni a tumultus, ugye Kerkez volt az, aki ilyen önjelölt biztonsági őrként ott megérkezett, és akkor Dominikot nehogy már. Én ebben inkább a pozitív oldalát láttam, hogy oda kiállt. Szép napot mindenkinek, nagyon találó a következő üzenet, aláírás nélkül érkezett. Azt nem értem, hogy ha rossz úr ilyen frusztrált, miért nem mond le önként? Amúgy a másik kérdésem az, hogy annak ki a felelőse, aki egy lejtmenetben lévő válogatott szövetségi kapitányával 5 évre köt szerződést, na meg a fiával.
5: Jó, hát ezek azok a kérdések, amit mi nem tudunk megválaszolni, hiszen nem vagyunk szerződő felek.
2: Adjátok már ezt a 10 millió szövetségi kapitányt, Magyarországon 8 millió szövetségi kapitány van. Jó. Annál többen vagyunk, 9,5 millióan vagyunk, de ez megmaradt így, ez a 10 millió szövetségi kapitány országban.
5: Maradjunk abban, hogy az óvodások még lehet, hogy nem azok, de előbb-utóbb ők is azok lesznek.
4: Én azt gondolom, hogy ha már rosszról van szó, hogy szerintem ez a Georgia elleni meccs, ez kulcs. Ha nem verjük meg Georgiát, szerintem be fog következni. Nem azt mondom, hogy a meccs után, hanem majd a negyedik után, de én szerintem, ha itt nem nyer a magyar válogatott, akkor én nem látom, nem tudom,
5: ugye,
4: én ezt gondolom.
5: Azon a bizonyos ukrán mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, ahol ugye Szoboszlai Dominik is üzent a sajtónak, ugye volt olyan mondata Rosszinak a vége felé, amikor azt mondta, hogy egy labdarúgó edző soha nem tudhatja, hogy meddig tart egy pályafutás, nem tudja, hogy melyik mérkőzés az utolsó. Én akkor ezt egy kicsit úgy érzékeltem, mintha ez már akkor egy kiszólás lett volna abban a tekintetben, hogy hiába van valakinek egy hosszú távú szerződése, azzal a ténnyel tisztában kell lennie, hogy ha valami nagyon nem fog menni, akkor valószínűleg ennek a szerződésnek hossza ide vagy oda, lehet, hogy hamarabb lesz vége. Tehát nekem volt egy ilyen érzetem ebben a félmondatban, de ez valószínűleg megint ugyanazt erősít, amiről eddig beszéltünk, hogy ő mindig beletesz azért a mondataiba olyasmit, amivel valamelyest megágyaz már. Talán lehet, hogy a saját lelkét akarja ezzel könnyíteni.
2: Igen. Sziasztok! A foci válogatottal kapcsolatban nagyon sok minden kavarok bennem. Egy, Szoboszlai ne szaladgáljon hátra labdákért, mert nem ez a dolga. Ha egy hátsó játékos nem tudja azt megoldani, hogy előre játsza, akkor az nem válogatott szint. Kettő, a játékosainkkal vért kell itatni, mert nem csak meghalni kell tudni a győzelemért, hanem ölni is, ölni idézőjelben. Három, ötlet nélkül nem lehet játszani. Lásd, az északírek elleni első félidőt, ezt Bodzsi írja, viszont ehhez gyorsan, szorosan hadd olvassam Csaba véleményét. Nem értem ezt az egészet, hogy ezeket miért tartjátok rossz eredményeknek, mert az ukránok mindig is előttünk jártak, az északírek otthon, nem tudom melyik őtök mondta, itt utal rá a kedves SMS író Emil mondta, hogy otthon nem nagyon kaptak ki, mindig is erősek voltak. Sajnos ilyen a magyar szurkoló, ha nem jön az eredmény, akkor minden harangot kongatnak. Nem csodálom, hogy elege van ebből, egy-két edzőnek írja Csaba.
3: Elég sok minden elhangzott itt, ez a Szoboszlai miért megy vissza a labdáért, ezt adjuk már meg a szövetségkapitánynak, meg a csapatnak, hogy éppen mi a feladat, neki ott mi a dolga, ezt én erre nem is reagálnék. A másik, ez a vértiszunk történet, Séfer Andrásnak volt azért egy olyan válasza is, hogy a második fél időben már rendben volt a mentalitásunk. Ez nyilván egy olyan dolog, hogy mi idézte elő, hogy az elsőben nem, mert az ilyen egyszerű lenne, akkor az első perctől kezdve vért ittak volna. Erre nem tudok válaszolni, ennek nem tudom mi az oka, mert lehet, hogy tényleg ennyi hiányzott a második fél időből, vagy az elsőből, hogy harapjunk.
2: De ha szándékosan, mint amikor egy ilyen sportautóban ilyen folytó funkciót tesznek bele, most lehet, hogy rossz a példa, de ugye, amit talán Jocit elvetetted fel, hogy egy kicsit óvatos.
4: Szerintem,
2: hogy ez erre is utalt, hogy tudod, amikor már ugye kicsit oké, belemeleget.
3: Igen, a párharcokba belemenni,
2: az viszont
3: az nem ugyanaz, mint hogy nem válasz felesleges kockázatot támadási
2: esetésben.
3: Ezt nem tudom. Egyébként meg nem az eredménnyel vagyunk feltétlenül elégedetlenek, az ukránnal igen, mert Belfastban lehet értékes egy pont.
2: Igen, alapvetően így van,
3: arról beszélgettünk az első félidőben.
2: Rosszul nézett ki,
3: meg hogy mivel nincs meg az igazi első számú befejező csatárunk, ezért akadozik a támadójátékunk, tehát most nem arról beszélgetünk, hogy kudarca Belfasté 0-0, tehát bocsánat, tehát most itt...
2: Igen, ez nem hangzott el valóban, mellesi. Így van.
3: Nyilván mi meg azt szeretnénk, hogyha valahogy az ukránok elleni elvesztett pont vagy pontok visszajöttek volna Belfastba, de legyünk reálisak, az az X az teljesen rendben van, mert a játék kép alapján, meg amit csináltunk, hát igazából örülhetünk annak, hogy van egy pontunk, egy értékes pontunk. Tudom, hogy csak a grúz meccsig kell nézni, és ezt én mondtam, de azért más az optika, mondjuk,

0: annyival egészíteném ki, hogy jó lehetne, és akkor most nem az van, hogy mi már megástuk Rosszinak a képzeletbeli sírját, vagy most azonnal ki akarjuk rúgni. Játszunk el a gondolattal, ha esetleg úgy alakul, hogy váltás, tehát úgy szeretném ezt, hogy mielőtt bárki is félreérti, hogy mi itt nekiültünk, és akkor mi már kirúgtuk Rosszit, nem, maximálisan a csapat mellett vagyunk, de ha váltás következne be, vagy úgy alakul, ne alakuljon, vagy ne a közeljövőben, Rebrov jó választás lehet-e, vagy sem.
1: Én egy gondolatot kezdi? Szeretnék ezt gyorsan hozzáfűzni. Az elmúlt másfél évben akárhány olyan interjút olvastam, zömében a Nemzeti Sportban, ahol korábbi FTC játékosokat kérdeztek a népligeti pályafutásukról, hogy ki volt az az edző, akitől a legtöbbet tanultak, és kik, vagy ki volt rá a legnagyobb hatással az adott játékosra, Rebrov neve mindig előkerült. Úgyhogy azok, akik elmentek innen légiósok, vagy akár a magyar játékosok is, csak és kizárólag pozitívan beszéltek és elismerően Rebrovról. Nyilván, amit láttunk tőle a Fradi élén, az nagyon meggyőző, Bajnokok Ligája főtábla és mi egymás, hogy a magyar válogatott élén is tudná hatékony lenni, erre majd akkor kapunk választ, ha ez bekövetkezik.
0: A hídon akkor megyünk át, ha odaértünk.
1: Nem vitás, hogy egy jó edző.
2: Egyébként szerintem Rebrovval nagyjából olyan játékot játszanánk, amiben a Rossz érában is a legsikeresebbek voltunk. Egy sokkal védekezőbb felfogású csapatot tenne ki, és abból lenne 5-6 olyan kontra. Egyébként a Fradival is nemzetközi szinten ezt csinálta, sikeresen. Tehát, hogy én azt
0: gondolom... kinyitottunk egy szellemet, vagy kiengedtünk. Rebrov nem biztos, hogy Szoboszlai kompatibilis lenne.
2: A Rossz elküldésére mindig az a kérdés, hogy tudsz-e nála jobbat hozni. Ugye, és de amit most gondolok, hogy egy új edző, az mindig új impulzus hozna, és én azt gondolom, hogy úgy tudsz kijönni ebből a PEC szériából, ha valami új impulzust adsz. Tehát egyszerűen...
3: Igen, azt mindenképpen érdekes meghallani, szerintem, ha az ember az egy nyitott füllel van, hogy ugye a napokban lehetett hallani, aki figyelt, hogy Rebrov mondta, aki egyébként állást hall, hiszen pont ennek az ukrán válogatottnak az éléről küldték el ugye a sikertelen világbajnoki selejtezők, vagy pocselejtezők után, ugye a svédek ellen nem sikerült nekik. És mondta, hogy milyen szép emlékeket őriz Magyarországról, és ez úgy hirtelen belekerült a levegőbe, pedig eddig
0: nem.
3: Erről nem hallottunk
0: ilyesmét. Hogyhogy nem, igen. A passzátszél irányai így besodortak, ezt tudod, igen.
3: Igen, úgyhogy ezeket én azért nem szeretem az összeesküvés elméleteket, de ezeket nyilván meg kell hallani, ettől függetlenül. De most is azt gondolom, hogy mindennek megvan a maga ideje, és nyilván Rossz is érzi ezt, és azzal is egyetértek, hogyha ez a sorozat most PEC-ből vagy egyéb okokból kifolyólag nem indul el valamilyen formában fölfelé, nem lesz valami fajta kapaszkodó, mert azzal teljesen egyetértek, hogy szerintem amire a mai napig is ugye most már a 60 ezeres telt puskás szinte garancia a válogatottnak a szereplésére még egy olyan mérkőzés után is, ahol benne van a pakliban, hogy kikap, azok után is, hogy esetleg láttunk nagy vereséget, az, ami a dárdai féle válogatottól indult el. Ez a meghalni vagyunk képesek, csúszunk, mászunk, akarjuk, csináljuk, tehát szerintem az a fajta, most leszámítva az, hogy nyilván a Puskás Arénába menni, jó, mert az tényleg gyönyörű, meg egy olyan infrastruktúra, az ember szívesen megy programként is, de ami szerintem az embereket emeli a válogatott mellé, kiviszi még mindig, az a fajta tenni akarás, aminek olykor vagy sikeres vége van, vagy nem, mert mondjuk éppen nincs szerencsénk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt díjazzák a mieink, és ezt Rossi meg tudta tartani még mindig ebben a válogatottban, de kérdés, hogy ez a türelem ez meddig tart.
0: Emilé lesz a zárszó ebben a témában.
1: Köszönöm szépen, csak egy gondolatot szeretnék még hozzáfűzni, hogy szerintem ami nem szerencsés ebben a helyzetben, hogy mi most bármelyik másik edzőről úgy beszélgetünk, mint leendő Marco Rossi helyettes. Egyrészt Marco Rossi tett annyit a magyar futballért, hogy ezért tiszteljük, másrészt
0: én ezért, most, bocsánat, hogy egy
3: fél dolgot, így kezdted
1: pontosan abszolút,
0: pontosan
1: hogy ezt gyorsan rá is erősítek, hogy nem arról beszélgetünk, ki lehetne majd a jó Marco Rossi helyett, nem, ennek a csapatnak most pont arra van szüksége, hogy saját magát tudja kirángatni a kátyúból, és pont, és egyébként szerintem ez minden magyar jó érzésű sportújságíró rég az, hogy most nem feltétlen kell nekünk pletykákba kapaszkodni, és arról írni, beszélni, anyagot készíteni, hogy egyébként Rebrovnak nincs munkája, és mi egymás. Itt most nekünk arra kell koncentrálni, hogy a csapat telkiben nyugodtan készüljön, mutassa meg Georgia Grúzia ellen pénteken, hogy ki tudja magát rángatni abból a pici kátyúból, remélem, hogy ez csak egy pici kátyú, amiben beleesett, legyen meg a három pont,

0: és legyen ez egy jó őszünk. Ha pedig nem így történik, és majd bekövetkezik az, amire egyébként minden eddigénél nagyobb esély van, mert eddig nem nagyon volt rá, akkor majd meglátjuk, hogy kik jöhetnek szóba. De most egyelőre bízunk abban, hogy a jelenlegi felállással működik. Szerintem mindenki ezért megy ki majd pénteken este, én is a Puskásba, hogy valamilyen úton, módon, de...
1: Csak egy gól és más sem.
0: Hát, igen. Hát na, rendben vagyunk, előkaparunk össze egyet.
1: Nem adjuk Bene Ferit, csak mondom, hogy ott ilyen SMS, hogy Borbé, Bene duó. Borbét szerintem a Fradi nem adná, Benét meg mi nem adjuk, úgyhogy egyelőre. Köszi mindenkinek, köszönjük tegezve, magázva, hadd mondjam mindenkinek, a rengeteg, egy csomó jött még most is, hogy hagyjuk békén Szoboszlait meg, hogy mi lenne a jó megoldás. Nem, egyszerűen nem fér vele, tehát, hogy szerintem ilyen nem nagyon volt még, amikor ennyi, tényleg ennyi üzenetünk volt, hogy egyáltalán a legérdekesebbek közül is kell, hogy kihagyjunk. Na, de a végén valaki segítsen összefoglalni ezt a sapkás botrányt, nem tudom, Zsuzsi, nálad megvan?
2: Meghallgattam tegnap abszolút.
1: 2 percben légy szíves, mondd, hogy mi az alaphír, és utána reagáljunk rá, kérem, hogy reagáljatok rá ti is, addig nekem is lejjebb megy a vérnyomásom, mert én most adás alatt olvastam, hogy elutasították a fellebbezésünket, tehát, hogy
2: szerintem nagyon nehéz lesz.
1: Jól fordítom, vagy elfordult a sapka, hogy nem jó helyen volt a szponzor, vagy mi volt a probléma?
2: Igen, mégis ez volt állítólag a kizárás oka, illetve az eredmények megsemmisítésének az oka. Miközben, ahogy én tegnap hallgattam akár Vladár Sándor elnökurat, akár Csurka Gergőt, ők azt mondták, hogy igazából a Nemzetközi Szövetség szabályai vonatkoztak erre a versenyre, és azok alapján ezt a sapkát kellett viselni. Tehát a két magyar úszó viselte azt a sapkát, amit itt ezen a viadalon hivatalosan kellett volna. Na most ehhez képest, ugye amikor megkérdeztem, mennyire tudom, Fábia Bettina, hogy ez rendben lesz, úgy tudom, úgy indult el, hogy neki azt mondták, hogy rendben lesz, és hát ugye Betlen Dávidnál pedig gyakorlatilag verseny közben szóltak neki, hogy ő már igazából nincs versenyben, de azért nem állították le, hanem végigúszta a 10 kilométert, tehát agyrém. Úgyhogy amit én hallottam, én most amit olvastam, hogy miért utasították el, ez merőben ellent mondanak, amit a miénk mondanak, tehát hogy állítólag szóltak nekik, állítólag felajánlották, és hogy Dávid azt mondta, hogy neki vizes a keze, ő nem fordítja meg a sapkát, és hogy szóval nagyon érdekes, minden esetre a fellebezést elutasították.
1: Bocsánat, azt jól értelmezem, hogy a szponzor, akinek rajta kellett lennie, tehát a Bitman Emil Kft. Megjelent.
0: Van ilyen?
1: Szóval, hogy megjelent, most bocsánat, Emil, pont rád néztem, hogy a Gergerics József RT, vagy Gerevics RT, bocsánat, megjelent rajta, hogy most egyébként, tehát 817 kamerával veszik a nyílt vízi úszó versenyeket is, tehát amikor úsztak, látszik, innen is, onnan is, igen. Nem?
2: Nem,
1: tehát,
2: hogy nem arról van szó, hogy csak egy oldalra mutatja őket a kamerát.
1: Nem már, tehát ez értem, legyen szabály, oké, de ez egy sárgalapos figyelmeztetés, hogy figyelj már, meg ráadásul ez egy mi volt? Világkupa, ugye? Igen. Bocsánat. Tehát, hogy
3: Európa.
1: Elnézést. Tehát, hogy nem utcákterek bajnoksága, tény és való, de azért mégse egy olimpiáról beszélünk, tehát, hogy találjuk el a lovat, és ne essünk át rajta, meg ne üljünk föl a lóra, hátrafelé hát bekötött szemmel, nem? Mert ez egy kicsit nekem olyan, hogy vagy átesünk rajta, vagy fölülünk rá, de igaz, hogy háttal is be van kötve a szemünk, egyik se jó, tehát a ló egy irányba tud menni.
3: De alapból nevetséges, tehát egy sapka miatt valakit kizárni, tehát ez nem a jogosulat.
1: Ha van sapka, azért, ha nincs sapka, azért ugye nagyon jó magyar mondásaink van, és sajnos
3: ami számomra a legvérlázítóbb, hogy ha ők észreveszik, hogy ez szabálytalan, így döntenek, akkor szed ki a vízből. Leúszatták velük a 10 kilométert.
1: Hát ne csuklóztasd, így van.
3: Teljesen nonsens. És ugye azt hiszem most megint hétvégén világkupa van. Tehát ha szabálytalan, így ítéled meg, akkor én úgy tudom, hogy szabály szerint ki is kéne őket venni a vízből.
0: Ugye az Európai Szövetség azt mondta ebben az állásfoglalásban, amit a Nemzeti Sporton is olvastam, hogy itt az ő szabályaik érvényesek, nem feltétlen a World Aquatics-é, legalábbis én így értelmeztem. Akkor ilyenekbe kötöttek bele, hogy a 30 percen túl óvtak. Ők óvtak, nem pedig a csapatvezető. Én értem, hogy ez a szabály, hogy mondjuk van az óvásnak ugye egy, és ilyet már láttunk, 30 percen túl, oké, nem óvsz. De azért itt, amikor előzetesen fölhívják a figyelmedet arra, hogy ez a sapka nem jó, de egyébként, ha ráírod a három betűt, meg megfordítod, meg ugye a Dávid arról beszélt, hogy fél perccel a beugrás előtt szóltak neki, hát ennél legyen már komolyabb egy versenyszervező.
2: De azt hallottuk, hogy a szervezés önmagában is elég katasztrofális volt, és a másik az az, hogy ugye ezt elmondta Valadás Andor, hogy azért ez egy inkább egy ilyen személyes tesztverseny volt, nem is ment ki nagy delegáció, nem is tudom, hogy volt-e velük csapatfőnök, aki kvázi az olvast benyújthatta volna. Tehát ez tipikusan az, ugye ez az irodai hozzáállás, ugye, hogy mi mindenképpen nekünk az Európai Úszó Szövetségnek, a European Aquaticsnak be kell bizonyítani, itt most erőfölény van, ezért és ezért nem felelt meg. Ahelyett, hogy azt mondanák, hogy igen, elnézést kérünk.
1: De ez pont az a szituáció, volt, amikor vannak igen szabályok, amik adják a keretrendszer, de A és C pont között nem csak B érintésével tudsz eljutni, hanem ebben az esetben jótékonyan el tudsz pontosan jutni, úgyhogy B-t kihagyod, és senki nem sérül. Tehát legyen egy keretrendszer valóban, tehát legyen rajtad sapka. Nem mehetsz csak úgy oda, azt én értem.
2: Rajta volt a szponzor is. Lehet, igen, hogy nem jó oldalon.
1: Oké, de tehát, hogy azért, tehát, hogy ezen a skálán nem. Fú, felszaladt a vérnyomásom, úgyhogy szerintem.
0: Szomorú, hogy így került be a nyílt víz, nem? Tehát a sportág szempontjából
3: figyelj,
0: is
3: igen, rossz. Figyelj, erről beszélt is.
1: És Gyurtegegével rengetegszer beszélgetünk róla, akár adás körülmények között, vagy amíg itt volt Évi Risztov Évivel. Rengetegszer, hogy egyébként milyen méltatlan helyzetekkel szembesülnek, hogy mi az, ami nem látszik egy-egy tévé közvetítésben.
0: Náluk hitelesebb ember nem kell.
1: Na, tehát és akkor ezek után, amikor egyébként tényleg mi most itt nagyon kicsiben, tényleg sokat beszélünk, kollégáink lettek mind a kettő, és pontosan azért, mert hogy ez volt az életük, tehát egy csomószor be tudják hozni, és próbáljuk a jó oldalát, a szép oldalát megmutatni, de egyszerűen, amikor ilyenek jönnek, és akkor mondom, olyan hajmeresztőbb sztorikkal tud előrukkolni, hogy ebben most már nem is fogunk így teljes mértékben belemenni. 17 óra 1 perc ugyanis a pontos idő. Elröppent ez az egy óra. Köszönöm szépen Csisztu Zsuzsának, Bitman Emilnek és Gergerics Józsefnek. Apropó, gratulálok a alelnöki, jól mondom, alelnöki, ugye?
2: Magyar alelnök,
1: Magyar Sportújságíró Szövetség alelnökei voltak itt a vendégeink, Emillel természetesen kiegészülve. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, számítunk rátok legközelebb is, és akkor mi pedig szusszanunk egy picit némi nemű zenét követően, hogyha jól látom és jól értelmezem, Jégkorong irányába fordítjuk majd a tekintetünket, jön Jégkorong magazinunk Szongott Dománnal és Mayer Fruzsinával, ez pedig a Buli hamarosan.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Buli, a Nemzeti Sport Rádió jégkorong magazinja.
3: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai adásunkban Kanadából kapcsoljuk a felnőtt és az U20-as válogatott kiválóságát, Songo Domant, akinek a játékjogát, mint ismert, a Buffalo Sabres szerezte meg az észak-amerikai profi jégkorongliga az NHL játékos bőrzején a drafton idén júniusban. A 18 éves magyar válogatott jégkorongozót az NHL draft 5. körében az összesített 156. helyen választotta ki a Buffalo. Ezzel 24 év után lett újra magyar nemzetiségű kiválasztotta a világ legerősebb jégkorongligájában. Azóta azt is tudjuk, hogy Songo Domant a kanadai kiemelt junior bajnokságban az OHL-ben szereplő Sioux Greyhounds-ban játszik ebben az idényben. Érdekesség, hogy a világ egyik, hanem a valaha volt legjobb jégkorongozója, a kanadai Wayne Gretzky, szintén itt pallírozódott ifi korában. Songo Domant sem tudja még, hogy mikor tud hazajönni majd a válogatottba.
4: Más egy hetes összetartásra innen elmenni a jetlaggel együtt, és nekem elsősorban itt kell bizonyítanom, de nyilván, ha én el tudok menni bármilyen vállalatotra, akkor szívesen megyek.
3: A 18 éves Finnországból a tengeren túlra igazoló játékosunk elmondta még, minden egyre jobb meccsről meccsre Kanadában, és ebből sokat tud majd építkezni. A Buli mostani adásában elsőként a női válogatott rutinos védőjét, Maier Fruzsinát kérdezi a szövetség sajtómunkatársa Kaposi Dávid, hiszen a kisebb generációváltáson áteső csapatunk csütörtöktől 3 napon át Mátyásföldön mérkőzik. Sorrendben Szlovákia, Japán, végül Franciaország ellen. Kezdés csütörtökön este 6:30 Szlovákia ellen a nagyon hideg mátyásföldi jégcsarnokban. Halljuk Maier Fruzsinát.
5: Egy hosszú utazás után érkeztél ide a válogatotthoz, Berlinben jártatok. Mennyire nehéz ilyenkor egyébként, hogy rengeteget buszoztok, rengeteget utaztok szezon közben, és ugye mellette kell ugye a csúcs teljesítmény nyújtani a Német Ligában?
6: Nem egyszerű, de ilyen ez a show business igazából, amikor neki vágtunk ennek a szezonnak, nagyon jól tudtuk, hogy nagyon sok utazás fog ránk várni. Ez volt az első hosszabb túránk ugye Berlinbe. Fele jó, fele kevésbé jó. Szerűen sikerült ez a hétvége. Hétfő hajnalban értünk haza, volt egy kis időnk aklimatizálódni, és most meg már itt vagyunk, úgyhogy belevetjük magunkat a munkába, mert tudjuk, hogy egy kemény hét előtt állunk.
5: Úgyhogy ugye nem ez az első szezonotok a Német Ligában a Hockey Klub Budapesttel. Te hogy érzed saját magadon, hogy mennyit adott hozzá az, hogy hétről hétre ilyen szintű ellenfelekkel lejátszhattok?
6: Én úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat ad a teljesítményünkhöz is, illetve remélem, hogy itt majd a válogatottbeli szereplésünkhöz is, hogy ilyen szinten tudunk játszani minden héten átcsoportos ellenfelek ellen, úgyhogy ez mindenképp pozitívum, és hála jó Istennek mindig kiki mérkőzéseket játszunk, úgyhogy nincs időnk lazítani.
5: Az augusztusi válogatott tornát meg összetartás még kihagytott a kisebb sérülés miatt. Áruld el, hogy most már akkor teljesen jól vagy, 100%-os állapotban vagy.
6: Mondhatjuk, hogy 100%-os vagyok a helyzethez képest. Ugye nem lehettem ott augusztusban a csajokkal, de követtem a mérkőzéseket, láttam, hogy jó úton tartunk, és azt is, hogy próbálták kivitelezni a taktikai elemeket. Úgyhogy ezen a héten ezt a munkát folytatjuk, és ezekre a dolgokra építkezünk.
5: Ugye 3 kemény ellenfél, ez 2 nagy rivális, ugye a szlovákok meg a franciák, akikkel áprilisban is játszottatok, illetve az átcsoportos VB-re készülő japánok. Összességében milyen tornára, milyen meccsekre számítasz?
6: Nagyon erős 3 mérkőzés előtt állunk, és ugye az se könnyíti meg a helyzetet, hogy ezt 3 nap alatt kell lejátszani. Próbáljuk a legjobb teljesítményünket előhúzni, és megszorongatni őket, és nyilván az a fő cél, hogy mind a 3-szor sikerre hagyjuk el a jeget.
5: De kicsit átalakult itt a női versenynaptár, ilyenkor szeptember végén, október elején szokott válogatott torna lenni, mennyire nehéz erre így fejben átállni, hogy most már itt vagyunk tényleg, még gyakorlatilag most kezdődött a szezon, de már a második torna kell helytállni.
6: Ugye mi ezt már tudtuk júliusban, hogy átalakult a program, lehet így fogalmazni, igazából számomra ez nem egy olyan nagy változás, így is mérkőzéseket játszunk, és ez szerintem egy plusz dolog, hogy a nemzeti színeket képviselhetjük egy hétig.
5: Mivel lennél elégedett a hét végére, itt a torna végére?
6: 9 ponttal elégedett lennék. Úgyhogy az lenne a fő cél, meglátjuk, hogy ebből mennyi jön össze, de szerintem először is magunkra kell koncentrálni, illetve arra, hogy kivitelezzük a taktikai elemeket minél jobban.
3: Majer Fruzsinával Kaposi Dávid, a Magyar Jégkorong Szövetség sajtómunkatársa beszélgetett. Női jégkorong válogatottunk, tehát csütörtökön 6:30 Szlovákia ellen kezdi újabb felkészülési mérkőzés sorozatát a helyszín Mátyásföld. Szongoddomán az észak-amerikai profi jégkorongligában az NHL-ben szereplő Buffalo Sabres magyar tehetsége gólt szerzett a vendég Boston Bruins elleni 6-2-re elveszített fiatalok számára kiírt felkészülési mérkőzésen, majd további lehetőségeket is kapott, így érthető, hogy a bő egy hónapos tapasztalatairól is beszélt Kohári Bencének, amikor a közmédia riportereként Bence felhívatta Dománt. Előjáróban még azért elmondom, hogy a 18 éves, 34-szeres válogatott Szongoddomán már július elején az NHL-es klub a Buffalo fejlesztő táborában tartott sajtóértekezeten elárulta, minden bizonnyal az OHL-ben szereplő Sioux Greyhounds együttesében folytatja majd az idei szezonban, ez így is lett. Halljuk tehát Szongoddománt, a riporter Kohári Bence.
7: Szongoddománnal beszélgetünk, aki nagyjából egy hónapja már Kanadában tartózkodik a Sioux Greyhounds csapatánál, és hát van miről beszélni szerencsére veled. Igaz, a nyáron már találkoztunk, és elmondtad akkor az elvárásaidat, hogy milyen elvárásokkal utazol Kanadába. Hogy sikerült az elmúlt egy hónapban felvenned a kanadai életritmust?
4: Én azt gondolom, hogy itt ugye családnál kell laknom. Nagyon jó családot fogtam ki, és tényleg nagyon szép helyen lakom, úgyhogy az a része teljesen rendben van. A hoki része meg egyre jobb, azt tudom mondani. Nem megy zökkenőmentesen. Ha őszinte vagyok, akkor még egyre nem vagyok megelégedve a meccsekkel, amik eddig voltak itt, de abból tudok építkezni, hogy egyre jobb minden meccsről meccsre. Azt gondolom, hogy még sokat kell beleszoktam ebbe a játékstílusba. Sokkal támadóbb hoki, mint Finnországban, sokkal kisebb a pálya, keskenyebb. Olyan szempontból kevesebb időd van, kevesebb helyed van a koronggal felvinni, szóval azt gondolom, hogy ebben még sokat tudok fejlődni, de azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapatunk is van. Szóval jó a versenyhelyzet a csapaton belül.
7: Ezt jó hallani, hogy vannak kapaszkodók számodra, még hogyha vannak bizonyos nehézségek is. Még a játék előtt egy picit a kanadai életritmusra kérdeznék rá. Ugye említetted, hogy egy családnál laksz, ahogy ilyenkor szokásos, hogy segítsenek a csapathoz érkező játékosoknak segítsenek belerázódni az ottani körülményekbe. Hogy néz ki egy tipikus napod, amikor mondjuk nincs mérkőzés, csak edzés van? Mennyiben különbözik attól, amit mondjuk Finnországban tapasztaltál?
4: Nyilván itt már úgy edzünk, mint egy profi ligába, szóval mindig délelőtt vannak az edzések. Kb. Úgy néz ki, hogy 7 körül felkelek, 8 körül felvesznek a csapattársaim edzésem mellett, mert itt nekem még nincs jogosítványom, és körülbelül ilyen 9:30-kor elkezdődik egy videóval az edzés. Mindig kielemezzük az előző meccset, vagy mi lesz azon az edzésen, mit fogunk gyakorolni. És utána van egy bemelegítésünk, az mindenki egyénileg, és akkor egy jég, és egy jég után egy száraz. És akkor igazából ilyen 12:30 körül végeztél az napra. Legtöbbször elmegyünk enni a csapattal, vagy csapattársakkal, akkor utána délután ott pedig szabad. Sokszor csinálunk valamit így a csapattársakkal, akár csak átmegyünk valakihez, vagy ilyesmi. Egy héten egyszer kell, hogy mondjam, ez ilyen iskolával kapcsolatos, hogy egy héten egyszer keddenként van 2 óránk edzés után, amikor csak tanulni kell, szóval ezt elvárja a csapat is, és akkor ott ott be kell ülni a terembe, és akkor muszáj a sajátodat tanulni, amit van. Például én a magyar csinálom, szóval azt tanulom.
7: Akkor tulajdonképpen még az iskolapadban is vannak kihívások. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy odakint is a magyar tananyagot tudod kivinni és továbbvinni. Beszéljünk akkor viszont, ami igazán fontos számodra, a jégkorong. Ugye volt a szezon első két meccsét már lejátszottátok, és ez alatt nyertetek egy mérkőzést, méghozzá a Saginaw Spirits ellen büntetők után, viszont egy vereség is becsúszott a Sarnia Stings ellen. Elsőként azt kérdezném, amit említettél nyáron is, hogy nagyon azt tapasztaltad, hogy nagyon-nagyon fanatikusak az emberek ott a Sioux Greyhounds városában a csapattal kapcsolatban, hiszen az az egyetlen csapat a városban, illetve egy nagyobb területen csak az az egyetlen jégkorong csapat. Ez így volt ezeken a hazai mérkőzéseken is?
4: Igen, tényleg belecsöppentem itt az első meccsre, felemelő érzés volt ott játszani. Amilyen show van előtte, hogy bemutatják a csapatot, himnuszt eléneklik, szóval tényleg már arra hasonlít, mintha egy NHL-ben lennél, vagy egy európai topligában, és az telt ház volt, szóval 5000 ember majdnem, és más volt játszani egy finnó 20 után, jobban hasonlított mondjuk egy VB-re, amikor telt ház volt Svájcban mondjuk. Igen, tényleg itt a városban megyek egy Sioux Greyhounds-os pulcsiba, és elkezdek beszélni veled, hogy hú, hogy vagy, te ott játszol, és akkor honnan jöttél, nem tudom. Úgyhogy tényleg mindenki ismeri ezt a csapatot, és az már egy ilyen nagy dolog itt, hogy ott játszol.
7: Milyen benyomást keltett a kanadai jégkorong, illetve ha szabad rákérdezni, akkor melyek voltak azok a hiányosságok még, amik feltűntek neked, és amikben fejlődni szeretnél?
4: Mondom, hogy a meccs ritmusa egy nagyon más itt, mint akár Finnországban, akár Európában. Azt gondolom, hogy ez nem azért, mert Finnországban gyengébbek a játékosok annyival. Azt gondolom, hogy ez sokkal védekezőbb centrumú a finn, taktikusabb, sokkal jobban megvan mondva, hogy mit kell csinálnod. Itt meg sokkal több az ügyesebb játékos, az okosabb játékos, szóval sokat engednek a játékosoknak, akár ilyen szabadon, hogy a te döntésedben múljon, hogy mit csinálsz. Ezt meg kell szokni, de azt gondolom, hogy nincsen problémám semmilyen sebességbe, skillbe, vagy fejbe itt a többiekhez képest. Annyi, hogy még én vagyok itt az egyetlen, aki nem játszotta ezt a stílust, amit meg kell szoknom.
7: Emellett, hogy a Sioux Greyhounds-szal elindult számatokra az idény, egy másik számunkra is, meg gondolom számodra is rendkívül izgalmas eseménnyel indult az ősz. Szeptember 13-án és 14-én pályára léptél a Buffalo Sabres csapatában, az NHL-es csapatod, ugye, amelyik ledraftolt téged, játszott két mérkőzést a Boston Bruins ellen, és bár itt elsősorban ugye a fiatal játékosok kaptak lehetőséget, hogy megmutassák a saját tudásukat, mégiscsak egy NHL-es csapatnak a mezében jégre lépni az egy egészen különleges érzés lehet. Számodra milyen volt ez megélni?
4: Ez egy nagyon jó 4 nap volt ott Buffalo-ban, és tényleg mindig jobb, nagyobb, ügyesebb játékos, idősebb játékosok ellen vagy velük játszani. Ugye itt nekünk a fél csapatunk, vagy több mint a fele AHL-es volt, aki már tavaly ott játszott, ami ugye már egy profi liga, az NHL küszöbek. Úgyhogy a Bostonnak meg körülbelül az egész csapata az volt, voltak játékosok, akik már NHL-be is játszottak. Szóval azt gondolom, hogy egy nagyon jó szint volt, amit ott játszottunk, és láttam, hogy miben kell, miben vagyok lemaradva hozzájuk képest, vagy miben vagyok jó ott is. Azt gondolom, hogy ez tökéletes volt erre. És nem elfelejtve, tényleg egy nagyon jó érzés volt egy Buffalo mezbe játszani, és nyilván magamnak is, meg családomnak is, akár a magyaroknak is azt gondolom, hogy ez egy jó élmény volt, amit így hallottam.
7: Igen, hát említetted, hogy valóban jelentősen nívósabb mezőnybe csöppentél ott, elég csak kiemelni James Higgins-t, aki a második mérkőzésen, amit 4-3-ra Boston nyert, mindegyik gólt ő lőtte bostoni oldalról. Viszont te is betaláltál, lőttél egy gólt az első meccsen, illetve volt egy értékesített büntetőlövésed a szétlövésnél a végén, a második mérkőzésen meg volt egy gólpasszod. Külön kiemelt téged egyébként a Buffalo Sabres-nek a weboldala, mint az egyik legjobb teljesítménynyújtó játékost ezen a két prospekt mérkőzésen. Te hogy élted meg? Te is elégedett voltál a saját teljesítményeddel?
4: Azt gondolom, hogy én sosem vagyok elégedett a saját teljesítményemmel, de volt sok jó dolog, amire tudok építeni. Azt gondolom, hogy nekem munkamorállal sokkal többet bele kellett tennem, és azt bele is tettem. Nyilván volt rengeteg hiba is a meccseken, akár korongvesztés, vagy valami, amit nem engedhetek meg magamnak, ha nagyobb szinten akarok játszani. De igen, az megmutatta, hogy a kemény munka kifizetőzött, lőttem egy gólt, és aztán meg egy asszisztot is, de az büntető, az már ráadás volt. De azt gondolom, hogy ami megmutatta, az, hogy bíztak bennem az edzők. Nagyon sokat játszottam, és tényleg minden szituációba kipróbáltak, mert látták, hogy mindenre vevő vagyok, és mindent próbálok a legjobban végrehajtani, szóval szerintem ezt, amit tovább viszek, hogy így kell, az most eltekintve attól, hogy most pontokat csináltam, gólt lőttem, az a lényeg, hogy a munkamorálomat és az, hogy mindenhol tudok játszani, azt megmutassam.
7: Ha már kiemeltek egyébként a cikkek téged, te konkrétan személyes visszajelzést kaptál, akár a Buffalo-i edzőktől, akár a Sioux Greyhounds-hoz visszatérve?
4: Ott az edzőktől ugyanezt kaptam, itt igazából elmondtam, hogy tetszik nekik a munkamorálom, ezeket a korongvesztésekre, meg még korongmenedzselésre kell figyelnem, nyilván csomó dolgba fejlődnöm kell, de ha így edzek minden nap, akkor ezzel nem lesz baj.
7: Így legyen. Van-e bármi cél, amit csapatszinten megfogalmaztatok a szezonra? Ugye azt tudni kell a Sioux Greyhounds-ról, hogy többek között Wayne Gretzkynek is ez az a csapat, ahol Wayne Gretzky nevelkedett ifi korában, és aztán a sportág legnagyobb legendájává vált. Szóval vannak elvárások a klubnál. Ti erre a szezonra milyen célokat tűztetek ki magatok elé?
4: A célunk az, hogy egy egyszerűbb hokit játszunk, és kiszámíthatóak legyünk, mármint a saját csapaton belül, és ledolgozzunk minden másik csapatot. És azt gondolom, hogy van négy jó, nagyon jó sorunk, ami nem sok csapatnak van a ligában, szóval még a negyedik sorunk is meghatározó tud lenni, és azt gondolom, hogy erre kell építenünk, és ez a célunk, hogy minél tovább eljussunk, és tényleg nagyon jó brigád jött össze, mint idősek, mint a fiatalok nagyon jó szintet képviselnek. Nekem is meg kell küzdenem a helyemért, és ez mindenkiről elmondható, szóval azt gondolom, hogy ez visz egy csapatot előre.
7: Te egyébként odakint a klasszikus pozíciódban centerként játszol, illetve melyik sorba osztottak be téged így a szezon elején?
4: Most igazából mindenhol próbálgatnak, de centerbe. Elmondták nekem, hogy azt látják, hogy én centerbe tudok a legjobban játszani, a legértékesebb lenni a csapatnak. Voltam én második sorba, harmadikba, negyedikbe, úgyhogy mindenhol előnybe, hátrányba. De ez még csak az első két meccs volt, 68-at játszunk az alapszakaszba. Gondolom, hogy én edzek, ahogy tudok, és akkor meg fogják nekem adni a legjobb lehetőségeket.
7: Zárásként kitérnék a magyar válogatottra is, amelynek novemberben, illetve decemberben is lesz majd Nemzetek Európai Kupája mérkőzése. Először ugye november 2-a és 8-a között, aztán pedig december 7-e és 13-a között. Azt látod-e már esetleg, hogy lesz-e időd, lehetőséget hazajönni ezekre a mérkőzésekre? Beszéltetek-e már erről, vagy egyelőre csak a klubra koncentrálsz?
4: Igen, egyelőre csak a klubra koncentrálok. Nagy eséllyel ilyen váltott szünetekre innen nem lehet elmenni, mert itt akkor nincs szünet, mint ahogy Európában volt, és ez is más, egy hetes összetartásra innen elmenni a jetlaggel együtt, és nekem elsősorban itt kell bizonyítanom, de nyilván, ha én el tudok menni bármilyen váltottra, akkor szívesen megyek. Például lesz az U20 VB, de tényleg még sok múlik a csapaton, itt a GM-en, hogy mit beszél az ottani edzőkkel.
3: Az 56-os messzámú és piros-fehér-zöld színű korcsolya cipőben játszó Szongod Domán Kohári Bencével beszélgetett Kanadából. Kiegészítésképp elmondom, hogy a GM az általános menedzsert jelenti a jégkorongban is, azaz a klub és a hazai szövetség vezetői tárgyalhatnak majd Szongod Domán válogatott beli sorsáról, hogy Szongot játszhat-e az U20-as VB-n vagy éppen a magyar válogatottal a jövő májusi elit világbajnokságon a felnőtteknél, ahol ugye Norvégia és Kazaksztán lesz a két utolsó ellenfelünk, ellenük kell kiharcolni a bennmaradást, sorozatban harmadszor szerepelhet a legjobb 16 között a magyar felnőtt férfi jégkorong válogatott, ezúttal majd Düsseldorfban ellenfeleink között lesznek az amerikaiak, a kanadaiak, a csehek vagy éppen a szlovákok. Visszatérve Szongod Dománhoz, ő a negyedik magyar jégkorongozó, akinek az NHL-es jogát lefoglalták. 1999-ben Grösöl Tamásét az Edmonton Oilers, 2000-ben Super Leventéjét a Calgary Flames, 2002-ben pedig Vas Jánosét a Dallas Stars szerezte meg a játékos bőrzén, vagyis draftolták. Végül azonban egyikük sem lépett jégre a ligában, Szuper Levente 9-szer cserekapusként a kispadon szerepelhetett. A buli végén megköszönöm a figyelmüket, viszont hallásra Virányi Zsolt búcsúzik.
1: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
8: 17 óra 25 perc a pontos idő, Virányi Zsoltnak köszönjük szépen, ez volt a Buli Jégkorong magazinunk. A folytatásban a legfrissebb hírek itt a Nemzeti Sportrádióban, aztán pedig az utánpótlás felé fordítjuk a tekintetünket, maradjanak velünk a folytatásban is.
1: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Nem tűnik súlyosnak Balla Bendegúz sérülése. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Folytatódik a napos, száraz idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
9: Zúzódást és rándulást szenvedett Balla Bendegúza, a magyar labdarúgó válogatott játékosa. Arról nincs tájékoztatás, hogy a tegnapi északírek elleni Nemzetek Ligája találkozón megsérülő védő a hátralévő Georgia és Ukrajna elleni mérkőzéseken pályára léphet-e. Az MTK labdarúgó csapat a korábbi kapusával, Varga Bencével pótolja Demjén Patrikot, akit múlt héten megtámadtak a lakóháza lépcsőházában és súlyosan megsérült. A mai bejelentés szerint a 30 éves Varga, aki azonnal bevethető, a szezon végéig szóló szerződést írt alá. Eredménytelenül zárult a labdarúgó NB2-ben érdekelt Videoton FC értékesítéséről szóló második pályázat. A Racing City Group-pal ugyanis hiába tárgyalt a városvezetés szeptember elején, a brit-olasz vállalat nem tudta bemutatni a klub megvásárlásához szükséges banki garanciát. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere szerint az önkormányzat hamarosan kiírja a pályázat harmadik körét. Térdműtéten esett át Veronika Christiansen, a Győri Eto olimpiai, világ és Európa bajnok kézilabdázója, akire legalább fél éves kihagyás vár. A 35 éves norvég játékos 2018 óta erősíti a Győrt, amellyel többek között három bajnokok ligáját nyert. Elutasították Betlehem Dávid és Fábián Bettina óvását. Az Európai Úszószövetség indoklása szerint a két magyar nyílt vízi úszó nem a kötelező határidőn belül nyújtotta be a dokumentumokat, ráadásul azokat közvetlenül ők nyújtották be, nem pedig az arra jogosult csapatvezető.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürkt Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentette feletteseinek. Mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének is, de nem indult eljárás az ügyben. A nyílt levélre reagált a Fidesz, a kormányfő és az ukrán pénzszállítók védője is. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ügyvéd szerint a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. A kormányfő közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hogy hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyben. Letartóztatás helyett nyomkövető viselésével házi őrizetbe került a Budai Park fenntartási ügy több gyanúsítottja. A bíróságban nincs kételje a megalapozott gyanúról, de úgy látják, már nem indokolt a letartóztatás további meghosszabbítása. Az óbudai korrupciós ügyben most 7 gyanúsított, köztük Őrsi Gergely, jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt, MSZP-s országgyűlési képviselő és két momentumos politikus letartóztatását változtatták házi őrizetté. A gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző cég 2011 és 2024 között több mint 2 milliárd forinttal vesztegetett meg önkormányzati vezetőket. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az Iváncsai akugyárat. A Fejér megyei kormányhivatal talajvízszennyezést tárt fel a gyár közelében, ezért elrendelték a szennyezést okozó, valamint az azokkal műszakilag megegyező csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését.
1: Közlekedés.
9: Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Siófok térségében egy kamionkereke korábban kigyulladt. A 103-as kilométernél a műszaki mentésig a külső sávot továbbra is zárva tartják. A kettes főúton Hont határában egy műszaki hibás kamion veszteg el. A 75-ös kilométernél a félútpályát lezárták, vezessenek óvatosan.
10: Időjárás.
9: Országszerte derült az ég. A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes, kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
10: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kellemes keddél utáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Korné, lesz pedig a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, illetve például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. Kézilabdával kezdtük a mai műsort, röplabdával zárjuk. Jön az utánpótlás magazinunk a jövő sztárjai aktuális epizódja. Benne a Vasas Óbuda 18 éves válogatott röplabdázója Cserkeje Zsófia, illetve az U20-as női válogatott szövetségi edzője König Gábor. Jönnek tehát a jövő sztárjai.
10: Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban.
11: Köszöntöm az utánpótlás sport.hu magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégem a Vasas Óbuda 18 éves U20-as és felnőtt válogatott röplabdázója Cserkeje Zsófia, illetve a Vasas utánpótlásának szakmai igazgatója, az U20-as női válogatott szövetségi edzője König Gábor. Mindkettőtök számára meghatározó volt ez az elmúlt nyár, a mögöttünk hagyott nyár, úgyhogy közben már mindjárt kezdődik az új klubszezon, de arra kérnélek, hogy kicsit tekintsünk vissza a mögöttünk hagyott hónapokra, hiszen Gábor, te az U18-as válogatottal értél el történelmi sikert, hiszen az EB-n bronzérmet szereztetek, te pedig Zsófia debütáltál nyár elején a felnőtt válogatottba 18 évesen, rögtön viszonylag nagy szerepet is kaptál az elején, aztán bekerültél az EB keretbe is, és ott lehettél ilyen fiatalon a felnőtt Európa-bajnokságon. Gábor, kezdjük először kicsit az U18-es Európa-bajnoksággal. Mennyire volt ez a siker meghatározó a te eddigi edzői pályafutásodban?
12: Nyilván nagyon, mert ugyanúgy, ahogy mindenki más, aki ebbe a sportágba kicsit is belelát, azt tudja, hogy ez az érem nem egy olyan érem, ami egy kötelező érem volt, hanem egy olyan, amit még előtte soha senki nem csinált meg. Mint úttörő, nyilván hatalmas élmény, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy napi szinten nem nézem vissza akár a bronzmeccsünknek az utolsó pár pontját, vagy akár azt a bolgárok elleni mérkőzés utolsó szettjét, ahol három meccslabdát hárítva is jöttünk vissza. Szerintem a YouTube megtekintésnek a fele az lehet, hogy tőlem van, mert még a mai napig tényleg majdnem napi szinten valamennyi labdamenetet visszanézem.
11: Igen, hát a teremszakág utánpótlás EB-nek történetében most először sikerült magyar csapatnak érmet nyernie a lett-litván közös rendezésű korosztályos Európa-bajnokságon, aminek úgy vágtatok neki, hogy előzetesen, ahogy említetted, amikor beszélgettünk, hogy a top 8-ba kerülés lehet reális cél, ehhez képest összejött egy bravúros harmadik hely. A torna előre haladtával éreztétek, hogy ebben akár több is lehet?
12: Igen, nyilván azt láttuk, hogy a csoport az biztos, hogy kiélezett lesz, hiszen a másik csoportban volt azért a két top favorit, az olasz és a török válogatott. Viszont a mi csoportunk meg azért volt érdekes, mert tudtuk, hogy itt bárki bárkit elkaphat, és ez így is lett, azért volt egy kis körbeverés. Amikor ugye a negyedik-ötödik mérkőzés naphoz elérkeztünk, akkor azért úgy lehetett látni, hogy ha mindenki úgy akarja, akkor igen, akkor tovább lehet jutni. És ahogy azt akár ott nyár végén, amikor hazajöttünk, akkor is több interjúban kihangsúlyoztuk, hogy ránk tényleg igaz volt az, hogy evés közben az étvágy. Az utolsó mérkőzés a csoportban, ugye a bolgárok ellen, az tényleg abszolút a mi kezünkben volt, szóval tudtuk, hogy ha nyerünk, akkor tovább jutunk, ha nem, akkor viszont nagyon kell számolgatni, vagy esetleg teljesen elszállunk. Még a forgatókönyv is jó volt.
11: Viszont mégiscsak a korosztás VB címvédő bolgárokat kellett ez legyőzni, méghozzá nem is akárhogyan, 0-2-ről meccslabdákat hárítva.
12: Igen, hát az első két szett az két szoros végjátékban, de elment, és utána hát varázsütésre megváltozott a játékképe, lehet, hogy lekerült egy kicsit a teher a lányokról, és aztán igen, az ötödik szettben nagyon jól kezdtünk, aztán beragadtunk, ott volt 14-12 is az állás, volt 15-14 is az állás, és aztán 15-14 után egy hátsó soros támadással és két óriási blokkal fordítottuk meg a meccset. Mint mondtam, nagyon sokszor visszanéztem a meccset, nekem a mérkőzés után tűnt föl, hogy egyébként a lelátón a hollandok folyamatosan a bolgároknak szurkoltak, és hát nem is feltétlenül a fair play szabályain belül. És aztán a meccs végén pedig úgy kiszakadt belőlünk minden, és hát nyilván akkor már rájöttünk, hogy négy közé kerültünk, úgyhogy az nagyon nagy élmény volt.
11: Igen, hiszen hogyha a bolgárok győztek volna, akkor a hollandok jutnak tovább. Szerencsére nem így lett. Ezekben a 0-2-es fordításokban már azért rutinosnak mondhatóak vagytok, hiszen az EB-s lejtezőni tornát is így sikerült megnyernetek Horvátország ellen Horvátországban.
12: Igen, ráadásul kétszer.
11: Igen, két egymás
12: hát, követő. 2-1 volt az egyik, de igen, tehát 1-1 után 2-1 volt oda, de a legutóbbi kiutás az igen, az 0-2-re volt.
11: Na, igen. És utána volt hátra még a bronz meccs, mármint volt az elődöntő előbb, amit vereséget szenvedtek a törököktől, és aztán pedig a bronz meccs a franciák ellen, akikkel találkoztatok már a csoportkörben, egy 5-2-es meccsen, akkor alul maradtatok, de a bronz meccsen, ami végül fontosabbnak bizonyult, sikerült nyerni. Mennyit jelentett ez a győzelem a bronz meccsen és a megnyert érem?
12: Én azt éreztem, hogy amikor már éremért játszottunk ugye kétszer is, és nem elmenve a törökök elleni meccsen, ugye ott csak és kizárólag az olaszoktól vesztettek szettet addig. Nekünk ez sikerült, és az első szettben is nagyon közel jártunk a részsikerhez, de jobb csapat volt a török, és azt éreztem, hogy azon a meccsen tudatosult először a lányokban, hogy itt, hogyha esetleg nyerünk, akkor döntő is, és hogy az mekkora, és én ott éreztem először egy kicsi görcsösséget, viszont a bronz meccsre meg abszolút eltűnt ez. Én azt is éreztem, hogy nagyon szeretnének visszavágni azért a meccsért, amit ott elbuktunk, ott is 0-2 volt egyébként, ott visszajöttünk 2-2-re, és az ötödik szedben is jól álltunk, de egy állásba beragadtunk, és sajnos az előtti mérkőzésen kiderült, hogy a második számú feladónkat nem fogjuk tudni használni. Ezért nem tudtunk kettős cserét se csinálni, és ezáltal elég limitáltak lehettek a befejezési lehetőségeink. Így elment az a meccs, viszont ezen a mérkőzésen úgy mindenki azt akarta, hogy mi nyerjünk, és hát hogy mit jelentett, nyilván maga a megnyert meccs az mindig jó, de az, hogy ez egy éremmel is párosult, hát azt bevallom őszintén azért az EB után még egy olyan 3-4 hétig nem igazán tudtuk hova rakni, hogy ez mit jelent. Egy dolog biztos, hogy az fontos volt, és ezt a lányoknak is kiemeltem, hogy ezt az érmet nagyon becsüljék meg, mert ilyet még nem hozott haza senki.
11: Zsófi, a te 2008-as születésüként éppen lemaradtál erről a sikerről, hiszen ebben a 2009-es tízesek voltak benne, de milyen volt kívülről ezt követni számodra, miközben éppen te egyébként a felnőtt válogatottal készültél ezekben a napokban?
13: Én mérhetetlenül büszke voltam a csapatra. Ugye nekem vannak olyan csapattagok, akik ezelőtt az én csapattársaim is voltak, és sokszor így azon kaptam magam, hogy úgy nézem a meccseket, mint egy ilyen büszke anyuka. Néha szerintem még az ő csapatuknál is jobban izgultam a meccseken, az összes meccset persze végignéztem. Olyan érzés volt őket látni, megszerezni a harmadik helyet, mint hogyha én is ott lettem volna, és én is így velük lettem volna, hát lélekben velük is voltam. Megcsinálták, és tényleg elmondhatják magukról, hogy ők az első olyan csapat, akik EB érmet szereztek. Egy kicsit azért ott volt bennem az is, hogy ez akár én is lehettem volna, de...
11: Meg jó lett volna ott lenni akár.
13: Azért elég jó lett volna ott lenni, de így is nagyon büszke vagyok rájuk.
11: Viszont így is volt dolgod a nyáron. Térjünk rád személyesen. Ez az elmúlt egy év, ez egy nagy változást hozott el a karrieredben, hiszen te Újpesten nevelkedtél, aztán tavaly nyáron igazoltál a Vasashoz, és kerültél az első csapat a Vasas Óbuda keretéhez, ahol már játszottál is rendszeresen az Extraligában, de emellett a fiók csapatban, a Vasas SC-ben is sokat szerepeltél. és tavasszal jött a meghívó a klubszezon után felnőtt válogatottba. Az mennyire ért meglepetésként ilyen fiatalon?
13: Hát én nagyon, nagyon nagy meglepetésként ért, mert én arra számítottam, hogy így, hogy korosztályváltás volt az utánpótlás válogatottba, így szabad lesz az egész nyaram. És nagyon meglepődtem, hogy behívtak a felnőtt keretbe is. Persze nagyon örültem neki, az elején még el sem tudtam hinni, de nagyon örültem neki.
11: És mire számítottál, és ahhoz képest mit kaptál?
13: Először is arra számítottam, hogy bemegyek, és akkor nyilván inkább a cserejátékosok közé soroltam volna magam, és egyáltalán nem számítottam arra, hogy Ali lehetőséget ad arra, hogy kezdő legyek. Nagyon nagy meglepetésként ért ez a kezdőség.
11: Igen, Alessandro Chiappini szövetségkapitány nagyon hamar megadta neked a bizalmat. Az elején ugye felkészülési meccseken is volt a Memzatorna, és utána pedig készültetek az Európa Ligára, ahol szintén szerepeltél, és ezeken a meccseken viszonylag gyakran kezdőként kaptad meg a lehetőséget. Ezt hogyan élted meg?
13: Hát én nagyon hálás voltam a vezetőedzőnek, hogy ennyire bízik bennem, hogy ennyi bizalmat ad. És bízik abban, hogy én kezdőként is helyt tudok állni, és hát próbáltam élni is a lehetőséggel, és szerintem viszonylag jól sikerült élnem vele.
11: És milyen belecsöppenni a felnőtt válogatott öltözőjébe 18 évesen? Nyilván azért ez egy viszonylag fiatal csapat volt most ezen a nyáron, hiszen az említett U18-as EB bronzérmes csapatból is többen ott voltak. Így, hogy egy fiatal átlag életkorú csapat volt, könnyebb volt beilleszkedni?
13: Igen, illetve az idősebb csapattagok is nagyon könnyen befogadtak, és tényleg úgy kezeltek, mint hogyha én már ott lettem volna a tavalyi szezonban is, és emiatt nagyon könnyűnek éreztem a beilleszkedést.
10: Ez a Jövő Sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban.
11: Önök továbbra is az utánpótlás Sport.hu magazin műsorát hallják. A vendégem a Vasas Óbuda 18 éves úszas és felnőtt válogatott röplabdázója, Cserekje Zsófia, illetve a Vasas utánpótlásának szakmai igazgatója, az úszas női válogatott szövetségi edzője, Kőni Gábor. Zsófia, folytassuk a felnőtt válogatottban szerzett élményekkel, hiszen te ott voltál a nyárvégi felnőtt Európa-bajnokságon Isztambulban, de előtte ott voltál az Európa Liga menetelés során is, amikor is döntőig jutottatok végül, ami egy rendkívül sikeres szereplésnek mondható. Összességében mennyire volt ez egy nagy siker a csapat számára, mennyire vagy elégedett a szerepléseddel ott?
13: Én amúgy összességében elégedett vagyok a csapat teljesítményével. Egy kicsit sajnálom a Svédország elleni meccset, ugye az 3-2-es meccs volt, és szerintem felül tudtunk volna kerekedni a svédeken, főleg a kecskeméti összecsapásban, és azt eléggé bánom, hogy ott sajnos vesztettünk ellenük, de ennek ellenére nagyon meg vagyok elégedve, mert szerintem nagyon jó csapatjátékot játszottunk, meg a saját teljesítményemmel is elégedett vagyok.
11: Az Európa Liga után neked már egyértelmű cél volt, hogy az EB keretbe is beverekedhessd magad?
13: Igen, én ezt egy nagyon nagy célnak tűztem ki. Úgy voltam vele, hogyha az Európa Ligán is azért kezdőként léptem a pályára, akkor nagyon reméltem, hogy az EB keretbe is bekerülök.
11: És ez végül össze is jött. Ott lehettél a Vasasból többet magaddal az Európa bajnoki csapatban, amelyet végül a magyar válogatott ugyan nyeretlenül zárt, de gondolom ez egy fiatal játékos számára önmagában nagy élmény, hogy ott lehet egy ilyen Európa-bajnokságon, és például a törökök ellen játszott Isztambulban teltház előtt. Hogyan élted meg ezt az EB-t?
13: Hát én szeretném kiemelni mindenképp az első két meccset Lengyelország, illetve Törökország ellen. Mindkét meccset úgy éltem meg, hogy egyszerűen az elején még el kellett hinnem, hogy hol vagyok most, főleg a törökök ellen. Ugye egy 14 ezer fős csarnokban játszottunk, ami tele volt török szurkolókkal. Nekem ez egy életre szóló élmény marad. És még a mai napig, hogyha visszagondolok rá, kicsit nehezen hiszem el, hogy tényleg ott voltam, és tényleg világsztárok ellen játszottam, mint például Melissa Vargas vagy Zach Ragunas. Zach Ragunas egyébként a példaképem, így a centerek közül. Nagyon hálás vagyok, hogy megtapasztalhattam azt, hogy milyen érzés a példaképed ellen játszani.
11: És meccs közben mennyire nehéz az embernek ettől függetlenítenie magát?
13: Ki tudtam zárni, hogy, hogy ki kellene játszunk, úgy álltam hozzá a meccshez, és szerintem az egész csapat is úgy állt hozzá a meccshez, hogy mindegy, ki az ellenfél, mi megmutatjuk azt, hogy mi mit tudunk, aztán meglátjuk, hogy ez elég lesz-e hozzá, hogy megnyerjük a meccset, vagy nem.
11: Viszont azt gondolom, hogy csapat szempontjából összességében ez kicsit csalódottan ért véget az Európa-bajnokság, hiszen nem nyertetek meccset, de egyénileg pedig jól sikerült. Félig üres, vagy félig tele a pohár számodra?
13: Nekem félig tele, mert ugyebár nem nyertünk sajnos meccset, és nagyon bánjuk főleg a Lettország elleni meccset, hogy ez sajnos 3-2-vel végződött a lettek számára. Viszont azért félig tele a poharam, mert szerintem nekem ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy megmutatkozzak világszinten vagy Európa szinten, hogy én milyen játékos vagyok, és bemutatkozzak. Szerintem nagyon sok tanulságot tudok levonni ezekből a meccsekből.
11: Gábor, az elmúlt 2 évben a Vasas Fiók csapatát irányítottad az Extraligában, ami kizárólag fiatalokból állt, és azokból a fiatalokból mostanra jó páran ott voltak a felnőtt válogatottban ezen az Európa-bajnokságon. Ez mennyire fontos visszajelzés számodra, és hogyan követted az isztambuli torna eseményeit?
12: Néztem, természetesen néztem, ott izgultam én is a televízió előtt, az összes mérkőzést visszanéztem, amit nem tudtam élőben, azt megpróbáltam utána utólag megnézni. Hát nyilván nagyon jó érzés, mikor kint voltunk Kecskeméten még a felkészülés ideje alatt, és Kecskeméten láttam, volt olyan szett, ahol őt olyan játékos volt, aki tavaly még a fiók csapatban volt egyszerre a pályán. Az azért úgy megdobogtatta az ember szívét, de természetesen ez nem feltétlenül csak és kizárólag az én érdemem, hanem egyrészt a klubvezetőké, hiszen azért voltak olyan játékosok, akik más klubtól jöttek, illetve hát azért edző kollégák is tettek hozzá az utánpótlásba, úgyhogy most az, hogy ők speciál pont a fiók csapatból voltak, az nyilván egy részsiker. De egyébként egy jó visszajelzés, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés volt. Azért sajnálom, hogy ez nem folytatódik, legalábbis nem ott, nem azon a szintéren, hanem egy kategóriával lejjebb ugye az NB1-be. De hát ez volt a deal, ez volt a megállapodás a szövetséggel. Viszont én azt gondolom, hogy ez egy sikeres 2 év volt, hiszen láthattuk Isztambulban azokat a játékosokat, akiknek megadták ezt az esélyt. Úgyhogy szerintem ez erre mindenképpen jó volt.
11: Talán a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy a Vasas SC mint fiók csapat az elmúlt 2 évben ugye az Extraligában szerepelt, ahogy említettem, viszont mind a 2 évben alanyi jogon kivívta a bennmaradást. Az első évben 8. helyen, a második évben pedig 6. helyen. Viszont ennek ellenére a következő szezont már a másodosztályban kezditek meg, ahogy te is említetted amiatt, mert a szövetséggel annó így történt a megállapodás, hogy ez 2 évre szól ez a vállalás. 2 év után hogyan értékeled ezt a periódust, milyen tanulságokkal szolgált, illetve mennyit tudtak ebből profitálni a játékosok?
12: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sikeres, és szerintem, hogyha a szövetségen belül is megkérdezzük ennek a létjogosultságát, akkor biztos, hogy mindenki csettint, hogy ez egy jó döntés volt, és mindenki rázza a fejét, hogy igen, ez egy jó döntés volt. Visszajelzésként azért szerintem az nem rossz visszajelzés, ami például a felnőtt kerettel volt, vagy éppenséggel az U18-as válogatottban is óriási segítség volt, hogy olyan tapasztalatokkal mentek föl játékosok pályára, amit mondjuk egy U17-es bajnokságban, vagy egy U20-as bajnokságban nem feltétlenül tapasztaltak volna meg. Az, hogy ez a 2 év úgy sikerült, hogy annyi jogon nem is estünk ki, az szintén szerintem egy elég jó jel arra, hogy ez egy jó gondolat volt a szövetség, és a Vasas részéről is, hogy elvállalta. Ha tovább folytatódott volna, de hát nyilván nincs ilyen ha, és mondjuk a játékos keret is olyan, én nem tartom valószínűtlennek, hogy ez évről évre egyre magasabb szintre jutott volna ez a csapat, de nyilvánvalóan azt is látni kell, hogy ebből a csapatból vagy élcsapathoz, vagy pedig a saját élcsapatunkba, az első számú csapatunkba kerültek föl a legnagyobb tehetségeink, szóval az út az megnyílt előttük, mindig is tudtuk, hogy igazából kirakat leszünk, és onnantól kezdve, hogy ha mi jól teljesítünk, akkor igazából árukat rakunk a piacra. Itt a kérdés mindig az, hogy a saját felvevő piacunk, vagy esetlegesen egy külső piac jön és viszi el a játékosokat, de annak örülök, hogy a legtöbb játékos azért inkább tovább ment a felnőtt keretünkbe, vagy éppen maradt ott, de annak is nagyon örülök, hogy tudtunk

0: Csak egy gondolatra visszatérve erre, hogy a fiatalok, én azt gondolom, hogy a legnagyobb tapasztalás ebben az volt, hogy azért az Extraligában elég elterjedt az, hogy számos külföldi van a csapaton belül, itt csak és kizárólag egymásra támaszkodhattak a fiatalok. Szóval itt nem volt olyan, hogy azért igazolunk egy külföldöt, hogy eldöntse a meccset. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy megtanuljanak ők meccset nyerni, és ne az legyen, hogy tudják, hogy van mellettük valaki, aki majd úgyis megnyeri a meccset, ha én jól csinálom a saját dolgomat, akkor ő majd eldönti. Ez szerintem egy óriási különbség, és itt tényleg csak és kizárólag ők voltak. A kérdésedre pedig a válasz az, hogy én azt hiszem, és azt gondolom, hogy haladunk arra fele, abba az irányba, az Extraligába, hogy most már tényleg észre kellene venni, hogy vannak magyar játékosok, és nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy a külföldi játékosok igazából már inkább tűzoltó szerepek, mert nem feltétlenül olyan minőségűek mindenhol a játékosok, amit egy saját nevelésű, vagy egy magyar saját nevelés, nem feltétlenül klubban, de máshol felnevelt játékos ne tudna megtenni. Fog hibázni, ahogy te is mondtad, biztos, de ezzel nincs is gond. Én azt gondolom, hogy ha 16 évesen valaki eléri a pályája csúcsát, akkor nem vagyunk jók, és ez azért már egyes alkalomakkor bebizonyosodott, hogy vannak olyan játékosok, akik túl korán elérik azt a átugorható, még átugorható kis akadályt vagy szintet, de aztán nem tudnak tovább lépni. Vannak olyan játékosok, akik véleményem szerint kevesebb szerepet kapnak, mint amennyit kaphatnának. Nem feltétlenül vannak előttük sokkal jobb játékosok, viszont ha a magyar röplabdának akarunk jót tenni, akkor kéne, hogy játszanak. Egy picit talán ezért is rossz belegondolni abba, hogy mondjuk a fiók csapat egy osztályjal lejjebb, de vissza kell, hogy vegyen. Mert mi, illetve tavaly még ugye a TF volt az, aki csak és kizárólag magyar játékosokból állt, ez a két csapat tudta megadni a fiataloknak azt a lehetőséget, amit esetlegesen máshol kevésbé kaptak volna meg.
1: A Vasasban szerencsére megkapták a lehetőséget, gyakran az első csapatban is megkapják a lehetőséget. Zsófia, te ahogyan Újpestről egy évvel ezelőtt a Vasashoz kerültél, hát viszonylag hamar a Vasas Óbudában is megkaptad a bemutatkozási lehetőséget, és szerepeltél gyakran, ami az ország első számú csapata már évek óta. Milyen volt belekerülni ebbe a csapatba?
2: Amikor megkeresett a Marci azzal, hogy...
1: Sarlós Márton ügyvezető.
2: Igen. Számítanak rám a Vasas Óbudába, akkor először nem is hittem el, mert nekem a Vasas az mindig egy ilyen nagyon jó csapatnak számított, hát nem véletlen. Mindenképp élni akartam a lehetőséggel annak érdekében, hogy minél többet fejlődjek. És hát a csapatba bekerülni az nagyon jó volt, de az elején még azért eléggé izgultam. Mindenképp azt akartam, hogy a legjobb formámat lássák, de viszonylag könnyen be tudtam illeszkedni, mert nagyon, nagyon segítőkészek voltak a csapattársaim, meg a klub is, meg az edzők, meg a stáb. Így viszonylag könnyen be tudtam illeszkedni. És szerintem a tavalyi csapatunk az nagyon, nagyon jól összekovácsolódott a szezon végére, és nem csak csapattársakat, de barátokat is szereztem mellette.
1: Szerettél volna minél hamarabb megfelelni, felnőni a feladathoz?
2: Igen.
1: Mennyire hamar sikerült felvenni ezt a tempót?
2: Viszonylag hamar fel tudtam venni a tempót, viszonylag hamar meg tudtam mutatni így, hogy mit tudok, illetve szerintem Janis, a tavalyi vezetőedzőnk is viszonylag sok játék lehetőséget adott nekem, és nem számítottam, hogy ennyit kapni fogok. Megpróbáltam élni a lehetőséggel.
1: És ugye párhuzamosan játszottál a fiók csapatban is, a több játék lehetőség reményében. Mennyire nehéz ide-oda ugrálni néha egyik csapatból a másikba?
2: Voltak decemberben olyan meccsek, hogy úgy nézett ki a nap, hogy nem tudom, délután 4-kor játszottam a Vasas Óbudával, és azt követően pár óra múlva meg már a Vasas SC-vel játszottam ugyanúgy. Tehát dupla meccseket játszottam, nem tudom, egy 3-4 héten keresztül, és ez nyilván nagyon megterhelő volt, meg ott mentálisan is oda kellett figyelni arra, hogy ezt a helyén tudjam kezelni, de szerintem jól sikerült. Visszagondolva hálás vagyok annak, hogy kétszer annyi meccs lehetőséget, meg játék lehetőséget kaptam, és szerintem ez hozzátett azért a fejlődésemhez jócskán.
1: És emellett a nyarat szinte végig dolgoztad a válogatottban. Gábor, mennyire kell erre odafigyelni, hogy amellett, hogy megadjátok a lehetőséget a fiataloknak, azért ne legyenek túl terhelve sem?
0: Ha valaki már a felnőtt mezőnyben van, akkor ez a heti egy, hogyha kupa van, heti kettő. Nyilván a Vasas esetében, hogyha mondjuk BL volt, akkor is szintén ez a heti két

0: mérkőzés az, ami a maximum azoknál a játékosoknál, akik a fiúk csapatban nem játszottak vissza. Ezt azért szerintem tavaly jól kezeltük, tehát Jannisszal meg volt köztünk az a fajta kommunikáció, hogy ki éppen mennyire van megterhelve, de ugye az utánpótlás válogatottba akár a januári EB-selejtező, ugye a nyáron az EB, és hát ezeknek a játékosoknak ugye a teljes szezon, az EB felkészülés, és utána a felnőttben az EB felkészülés, aztán utána egy nagyon-nagyon minimális pihenő után vissza a klubcsapathoz, aztán utána be az U20-ba, akik végignyomták májustól augusztusig majdnem ezt a, sőt, hát augusztus közepe végéig ugye az EB-vel, azoknak ezért szerintem nem egyszerű. Éppen ezért szerintem nagyon nincs egyszerű helyzetben most az U20-as válogatott se. A jelenlegi 13 fős keretből én gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy szerintem nincs két egyformán fizikálisan vagy mentálisan egyforma játékos, és azért ez egy nem egyszerű helyzet. Ez az edzőtábor nem is arról kell, hogy szóljon, hanem az ő mentális és fizikális egészségük megőrzéséről. Nyilván ebből kellene kihozni majd valamit. Látszik a lányokon, hogy azért hosszú volt a nyár, pont idefele beszélgettünk is erről, hogy azért ehhez nincsenek hozzászokva. Volt már hosszú felkészülésük EIOF-ra, Európa-bajnokságra 4-6-7, de én azt gondolom, hogy 2 hónap vagy 2,5 plusz Európa-bajnokság még soha nem szerepelt, és azért egyrészt ez fizikálisan is, de mentálisan is kivehet, és hát a hosszú távú következményei sosem egyszerűek, hiszen nyilván a lendület még sokszor tovább viszi őket, de azért valahol valamikor ki fog jönni valamiféle fáradtság, ez ha később jön ki a szezon során, az sem jó, de ha mondjuk most az U20-as EB-selejtezőn, akkor se feltétlenül.
1: Igen, hiszen újabb sűrű szezon áll előttetek, nem csak klub szinten, hanem a korosztályos válogatottakkal is. Az elején említettük, hogy az U18-as válogatottra nyáron EB bronzérmesek lettetek, annak köszönhetően kijutottatok a jövő nyári U19-es VB-re, az európai ranglistás helyezésetteknek köszönhetően pedig az EIOF-on is ott lehet jövőre az U18-as korosztály majd, és eközben pedig van még egy U20-as EB-selejtező. Hát hogyan lehet ezek között balanszírozni?
0: Nyilván az, hogy kijutottunk a világbajnokságra, és hát európai negyedik rangsorban most jelenleg az U18-as válogatott. Hát, hogyha most nem jutnak ki az EIOF-ra, akkor nem tudom, hogy milyen eredmény kell hozzá, szóval én azt majd, hogy nem borítékolnám, hogy ez egy EIOF részvétel is. Ugye 2023-ban volt egy hasonló nyár, amikor volt egy ifjúsági olimpia, és 2 nappal később egy U19-es világbajnokság. Nem volt egyszerű menedzselni. Én azt gondolom, hogy a hírek hallatán, hogy valószínűleg ez a világbajnokság nem Európában lesz, hanem vagy Távol-Keleten, vagy pedig a tengeren túlon Amerikában. Ha a két verseny ennyire közel van egymáshoz, akkor nyilvánvalóan ugyanazzal a kerettel nem lehet megcsinálni. Illetve van most ez az Európa-bajnoki selejtező az U20-szal, és egyébként, hogyha sikeres a kvalifikáció vagy egyenságon, vagy pótselejtezőn, akkor 2027 nyarán egy U20-as Európa-bajnokság is van, Máltán is, Olaszországban, ahol ugye a 2008-9-es korosztály vehet részt. Az EIOF-on a 2009-2010, és az U19-es VB-n pedig a 2009-2010, ami azt jelöli, hogy a 2009-esek mind a két korosztályban jelen lehetnének. Na most ezt beosztani, úgy szervezni, hogy jut is, marad is révén, szóval itt priorizálni kell majd. 3 olyan felkészülés van, ahol ezek a lányok érdekeltek lehetnek. Na hát itt jön majd a szóba az, hogy akkor a szövetség mi priorizál, mik legyenek a főbb irányvonalak, amiket kell majd követni, és aztán majd amikor az idő azt hozza, akkor majd le kell ülni, és akkor meg kell mondani, hogy ki hol, kire mi hol számítanak. Nyilván, ha már kijutott az ember az világbajnokságra, akkor szeretne nyilván nem pofozóképként kimenni. Hát ez majd egy hosszú megbeszélés lesz szerintem, és hát remélem, hogy ez egy olyan kis fejtörés a szövetségnek, ami egy jó eső kellemes fejtörés, talán. Egy kellemes, igen, mert azért erre nem sokszor volt példa.
1: Néhány évvel ezelőtt még azért csak vágyálom volt, hogy ilyen problémái legyenek a magyar női röplabda utánpótlásnak, de szerencsére most már vannak. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hornyák Balázs. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
3: A Jövő Sztárjai magazin műsor után nem maradt más hátra, mint a búcsú. Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Hamarosan jön a körkapcsolás. Kreisz Bálinttal maradjanak tehát velünk a folytatásban is. A mai hazafutás szerkesztője Szirágyi Dóra volt, a technikáért pedig Egréder István felelt. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Ahogy említettem, jön a körkapcsolás, pillanatokon belül maradjanak velünk a folytatásban is. Németh Kornélt hallották, viszont hallásra.
2: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
5: 18 óra 1 perc a pontos idő, köszönti Önöket. A műsorvezető Kreisz Bálint kezdődik a mai körkapcsolás szeptember 29-én, ami jeles nap a sportvilágában, hiszen 1991-ben Formula 1-es nagydíjat rendeztek Barcelonában, amit Nigel Mansell nyert, 2002-ben pedig Indianapolisban amerikai versenyt, ami Rubens Barrichello győzelmével ért véget. Formula 1-el ma nem fogunk foglalkozni, ellenben színes lesz az adás palettája, hiszen többek között atlétikával is foglalkozunk, hiszen ma ünnepli 70. születésnapját Sebastian Coe, a Nemzetközi Szövetség elnöke. Labdarúgás is lesz a témák között, már csak azért is, mert kicsit még foglalkozunk a magyar válogatott tegnapi Észak-Írország elleni mérkőzésével, amely 0-0-ás döntetlennel ért véget. Visszatekintünk a reakciókra, és meghallgathatjuk, hogy a szakértők hogyan reagáltak erre az eredményre, és arra, hogy a magyar válogatott az első két mérkőzéséből mindössze egy pontot szerzett. De már csak azért is foglalkozunk labdarúgással, mert ebben a sportágban is van egy születésnapos játékos, Andriy Shevchenko, aki 50 éves lett a mai napon. Ő az Ukrán Labdarúgó Szövetség elnöke, és hát az ukránokról is lehetnek közelmúltbéli emlékeink, hiszen pénteken 1-0-ra kikapott a Puskás Arénában a magyar válogatott, de szemmel tartjuk a mai Nemzetek Ligája mérkőzéseket is, Finnország, Fehéroroszország és Moldova-Feröer-szigetek ezekben a percekben kezdődött 18 órakor, mind a kettő céligás találkozó. Az A divízióban két mérkőzés lesz majd 20 óra 45 perctől, Csehország Anglia lejátszik, és Spanyolország Horvátországot fogadja. A B ligában Skócia, Svájc és Szlovénia, Észak-Macedónia összecsapások lesznek szintén 20 óra 45 perctől, és a C ligában a már említett két mérkőzésen kívül lesz még 4 20 óra 45-ös kezdéssel, Bulgária, Észtország, Luxemburg, Izland, San Marino, Albánia és Szlovákia, Kazaksztán. De az első órában triatlonnal foglalkozunk, hiszen sikeres hétvégét zárt a magyar csapat Pontevedrában a világbajnoki sorozat döntő helyszínén, és Kindl Gábor, a Magyar Szövetség elnöke itt járt ma a stúdiónkban, Regős László Pállal beszélgetett.
6: Maga is ott volt Pontevedrában a világbajnoki sorozat nagy döntőjén, ahol talán a legtöbb szó itt a sportmédiában Szalai Fanni világbajnoki címéről esett, úgyhogy kezdjük mi is ezzel. Junior világbajnok lett ugye 18 esztendős versenyző. Hogy lehet ezt összefoglalni, az ő teljesítményét?
7: Hát csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. Tényleg azt gondolom, hogy ő egy igazi sportember, aki elszántan, alázatosan, szerényen és rendkívül szorgalmasan készült erre a sikerre. És hát mindenkinek így teljesüljenek az álmai, mint Fanninak, hiszen neki tényleg nem csak a terve volt ez, hanem az álma is. Úgyhogy ez számunkra is egy óriási siker, és rendkívül büszkék vagyunk Fannira, és remélem, hogy ő is rendkívül büszke magára.
6: Nyilván, ha valaki megnyer egy junior világbajnokságot, látszik rajta az öröm, és láttuk a képernyőn a befutón, hogy érthető módon teljesen oda volt az örömtől, de amit esetleg a kamerák nem mutattak meg, az milyen volt Fanni részéről, hogy ünnepelt?
7: A Fanni egyébként hát úgy ünnepelt, hogy már a verseny előtt tulajdonképpen felkészült arra, hogy a rajtnál eldönti a kérdéseket. Ez meg is történt, és hát úgy ünnepelni nem igazán tudott a következők miatt, mert rendkívül sok gratulációt kellett fogadni a világ minden részéről. Tehát felnőtt ellenfelei, például Taylor Knibb, aki egy igen-igen komoly triatlonos hölgy, igen komoly eredményekkel, és Fanni le tudta őt győzni Tiszaújvárosban az idei világkupán, míg ő is gratulált neki, de gyakorlatilag ilyenkor az ünneplésre kevés idő marad, mert a gratulációkat kell fogadni, és interjúkat kell adni. Aztán szerintem majd most kezdi el feldolgozni, hogy ez meg mekkora siker tulajdonképpen.
6: De akkor ebben is egyre rutinosabb, azt hiszem, a gratuláció fogadásában.
7: Reméljük. Igen, egyébként ez is egy szenzációs sportemberi tulajdonsága, hogy milyen szerényen tudja fogadni az elismeréseket.
6: Említetted itt az előbb a tiszaújvárosi felnőtt világkupát, ahol győzött, a világbajnoki sorozatban is top 10-es bemutatkozása volt, világbajnoki ezüstérmes lett a mixváltóval, és most ez a junior világbajnoki cím teszi teljessé ezt a 2026-os évét.
7: Nem csak ez, mert utána ugye két nappal elérték azt a szenzációs eredményt, hogy ezüstérmet szerzett az U23-as mixváltónk. Egy igen-igen erős mezőnyben, egy szenzációs versenyzéssel mindenki csodálatosan versenyzett, erőn felül teljesített. Azt kell, hogy mondjam, hogy például Kropko Márti a szombati események után, illetve a szombati események után fantasztikusan tudott versenyezni, úgyhogy egy kicsit azért nyomasztotta az a kizárás, ami megtörtént vele az egyéni versenyben. Ilyen helyezésünk sem lett volna, ha az valóra válik az a negyedik hely, de tényleg a két lány és a két fiú, csak azt tudom mondani, hogy csodálatos versenyzést mutatott be.
6: Erről is fogunk beszélni, a váltóról is, semmi baj, Kropko Márta negyedik helyéről, vagy hát sajnálatos kizárásáról is, de visszatérve Fanninak a teljes érem kollekciójára, amit itt az elmúlt időszakban gyűjtött, tényleg lenyűgöző. Mekkora tehetségű ebben a sportágban, nemzetközi szinten?
7: A nemzetközi szinten is a top versenyzők közé tartozik, tehát gyakorlatilag világklasszis triatlonos már most, és elismert versenyző a felnőttek körében is, és óriási reménységünk, igyekszünk vigyázni rá. Azt gondolom, hogy rendkívül jó kezekben van, meg kell említenünk az édesapját, aki tényleg talán a legnagyobb támogatója, de nem véletlenül választotta ki őt a Red Bull is az atléták közül, triatlonosok közül, rövidtávos hölgyek között ő az egyetlen és első, aki Red Bull ponzorált atléta, az egyáltalán nem véletlen. Tehát a Red Bull kiválasztási stratégiája az meglehetősen komoly, és ők hosszú távon gondolkodnak, és az a jó, hogy Fanni is hosszú távon gondolkodik, igen-igen jó kezekben van az edzőket tekintve, Csoma Ferenc vezeti például a futóedzéseit, de a Vasasnál sportol, ezt a váltást, ezt tavaly évvégén tette meg, és azt gondolom, hogy ez is előnyére vált.
6: Mit jelent a magyar triatlon számára, hogy van egy ekkora tehetség?
7: Hát felelősséget, legfőképpen felelősséget, hogy továbbra is támogassuk az elitversenyzőinket, és támogassuk azt a hátországot, ahonnan a Fanni jön, és támogassuk mindazokat a sportszakembereket, akik segítik a munkáját.
6: Nincsen egyedül szerencsére, ami a utánpótlás korú versenyzőket illeti, meg úgy általában a magyar triatlonisták élmezőnyét illeti, mert volt még szép eredmény itt Pontevedrában. Férfi 23-as korosztályban például Hóborzalán lett bronzérmes, az ő fejlődési pályáját, ívét hogy lehet összegezni?
7: Hát az, hogy még nem ért a csúcsra, de közelít, illetve nem is kell még a csúcsra érni, hiszen még fiatal, de egyre érettebb, egyre jobb versenyzést mutat, és fantasztikus az a családi háttér, ahonnan jön, ugye édesapja, édesanyja is triatlonozott, és a pécsi klubban azt gondolom, hogy igen-igen komoly szakmai háttérrel tud készülni, felkészült edzőkkel, és ezt az évet biztosan meg fogja tudni tartani, és egyre jobban fejlődik minden egyes számban.
6: Hogy áll a szövetség az utánpótlás versenyekhez eredmény szempontjából? Mert nyilván a fő cél majd minden sportágban az olimpia. Mondom, az olimpiai sportágban az olimpia, ami ugye felnőtt verseny.
7: Igen, hát legfőképpen óvatosan, mert ők még fiatalok, tehát vigyáznunk kell rájuk, és megfelelő fejlődési ívet kell biztosítanunk, nem csak abban a tekintetben, hogy kinyissuk a csillagos ég felé vezető utat, hanem azt is, hogy megtaláljuk azokat a lépcsőket, amin ők végig tudnak járni észszerűen szakmai alapokon, egy rendkívül felkészült szakmai bizottság áll emögött, és ugyanakkor nem szabad az eredményekkel, a jó eredményekkel nyomasztani a többieket, hanem inkább példaként kell eléjük állítani. Ez is egy nagy kihívásunk egyébként. Ne ugorjon egyből mondjuk egy serdülőkorú versenyző az ifjúságiak közé, vagy akár az U23-asok közé, pedig az eredményei, vagy a teljesítménye ezt predesztinálná, de ugyanakkor lehet, hogy veszélyeztetnénk a fejlődési ívet, ami lehet, hogy egy kicsit alacsonyabb ívű lesz, de felfelé mutat, és tartósan felfelé mutat, és ne keserítsük el a többieket. Tehát adjuk meg azoknak is a lehetőséget magas szintű versenyeken indulásra, akik még esetleg alacsonyabb életkori kategóriában még nem tartanak ott fejlődésben.
6: nehéz megtalálni ezt az arany középutat, mert azt hiszem egy fiatal sportolónak azért nagyon sokat számít a sikerélmény, és az, hogy minél jobb helyezéseket érjen el.
7: Talán ez az egyik legnagyobb kihívás az utánpótlást illetően. Azt gondolom, hogy teljesen jól rátapintottál a lényegre. Tehát ezt a harmonikus egyensúlyt, harmonikus kiegyensúlyozott fejlődést kell tudnunk biztosítani, és ezt konzultálni nyilván velük is, és az edzőikkel is, és elfogadtatni velük. Igen, hát a fiatalok első forró fejűek, és itt látják a jó eredmények lehetőségét, de tényleg nem szabad úgymond fejjel a falnak rohanni.
6: Mennyire van jelen az, hogy valakit esetleg a földön kell tartani, hogy oké, szép eredményeket érsz el, de ez még csak junior korosztály, vagy a 23-as korosztály.
7: Ez a kihívás, ez mindennapos.
6: Ez mindennapos?
7: Igen.
6: Beszéljünk akkor felnőttekről is, mert itt már
7: hát volt. Azért említsük meg ezt, vagy nem tudom, hogy tovább, vissza akartál letérni rá, de igazából az U23-os váltónkat, ugye.
6: Akkor legyen ez, igen, a következő pont, mert az, igen, is egy nagyon szép ezüstérem.
7: Fantasztikus, igen, ez a csapat, tényleg a fiúk is és a lányok is, nem mondom azt, hogy erőn felül teljesítettek, mert azért, de maximumot kihozták magukból, inkább azt mondom, úgyhogy Zalán is, tehát nem csak ugye egyéniben tette le a névjegyét, hanem itt váltóban is kiválót nyújtott, ugye ő volt a befutó emberünk, de Kovács Gyusza is hozzátette a magáét ehhez a remek sikerhez, és rendkívül büszkék vagyunk. Hadd ne mondjam, hogy az időm nagy részét azért, így, mert ugye nem csak versenyzőként is ott voltam, ez egy tudatosítás állapot, és elnökként is, de az elnökként folytatott tevékenységem nagy részét a gratulációk fogadása tette ki.
6: Kellemes teher, gyanítom.
7: Igen, igen, hát egy olyan sportágban, ahol gyakorlatilag egyetlen egy földrész sem hiányzik a sportág térképéről, és szerintem nem volt olyan ország erről a globuszról, aki nem képviseltette volna magát itt. Úgyhogy a legtávolabbi helyekről nyilván elnöki kollégáim folyamatosan gratuláltak, és hát kérdezik, hogy működik ez a magyar rendszer. Hát harmonikusan működik a magyar rendszer.
6: Azért is érdekes szerintem, mert hogyha sikersportágainkra gondolunk, azért a triatlon nem szokták ide sorolni, de az utóbbi években egy elég szép fejlődési ívet mutat be, nem csak egy-egy versenyző, hanem ennek köszönhetően az egész sportág is.
7: Igen, hát én rendkívül hálás vagyok, hogy ebben az időszakban lehetek a Triatlon Szövetség elnöke. Szoktam kérdezni a szakmai bizottság elnökét, hogy van-e ehhez valami közöm, és mondja, hogy van, de én meg nem hiszem el. Tehát igazából az elkötelezett, céltudatos, a triatlonba szerelmes szakemberek azok, akik viszik előre a triatlont, és hát ezek a csodálatosan tehetséges, szorgalmas, alázatos versenyzők. De a sportszak, tehát aki a triatlonhoz hozzá tud tenni, azt mi nem hagyjuk egyedül. Azért azt is hozzá kell tenni, és remélem, hogy most egy kicsit kitérőt teszünk, hogy rendkívül sok magyar sportember támogatta és segítette a világbajnokságot, és a Nemzetközi Szövetségben is komoly pozíciókat foglalnak, ugye Márkus Gergely a sportigazgató, Csolyák Zita a technikai bizottságnak a vezetője, de ott van a Nagy Alpár, aki a technikai delegáltja volt az egyik versenyszámnak, de még a bemondónk Hájas Hari, tehát egy magyar ember magyarul, és a helyes névsorrendben, vezetéknév keresztnév sorrendben név szerint drukkolt és szólította a versenyzőinket, úgyhogy mindenhol ott vagyunk triatlonosként ebben a csodálatos sportban, ahol mondom, összesen egyébként most realizáltam, ugye mindig közzéteszi a statisztikákat a Nemzetközi Triatlon Szövetség, 2 millió aktív triatlonistáról beszélünk a világon. A magyar létszám az 4400, ennek nagy része természetesen amatőr, illetve szabadidős sportoló.
6: Azért jó ezt hallani, hogy úgy tűnik, hogy a háttérben is elég komoly munka folyik, és nem csak a kirakatban a versenyzők esetén, de visszakanyarodva még egy picit erre a váltóra. Rá szoktam erre kérdezni mindig, hogyha egyéni sportágak csapatversenyeiről van szó, hogy mit jelent a versenyzőknek, hogy olyankor nem csak magukért csinálják, nem csak magukért úsznak, kerékpároznak és futnak, hanem egymásért is, és kipróbálhatják, megérezhetik, hogy milyen egy csapatban lenni.
7: Abszolút. Én nem is úgy mondom, hogy egymásért, hanem a barátaikért. Mert az a jó ebben a sportban, hogy főleg ott, amikor kiirdetjük, hogy ez a 4 ember fog versenyezni ebben a számban, akkor ők barátokká válnak. És azt gondolom, hogy ez még talán plusz erőt is ad nekik. Ez látszott is Gyusza és Zalán teljesítményén is. Ugye ők, főleg Zalán ugye eléggé kihajtotta magát az egyéni számban, ez a befutónál eléggé látványosan megnyilvánult. egy összeesés formájában, de mégis össze tudta szedni magát, és ott van Márti, akivel az előző éjszakát együtt töltöttük az óvási bizottságnál, mert ilyen hosszú óvási procedúra még nem volt a triatlonban, meg szerintem talán más sportágokban sem, tehát több mint két órán keresztül vizsgálta ezt az esetet a Nemzetközi Triatlon Szövetség óvási bizottsága, és még így sem tudtak egy hangú döntést hozni, és bizony Mártit ez az egész folyamat, és hát nyilván a döntés is eléggé hát befolyásolta, elkeserítette, és másnap mégis újjá tudott születni, és valami elképesztő futással, előnnyel adta át a váltót az utolsó Zalánnak, és sikerre tudták vinni ezt. Ez egy óriási siker az ezüstérem. Szóval megnézni, hogy milyen nemzetek követnek minket, mekkora sportolói létszámmal, micsoda költségvetéssel, micsoda szponzori háttérrel, azt gondolom le a kalappal.
6: Mondjuk el ezért a hallgatók kedvéért, hogy mi volt egyéniben, női egyéniben Kropkó Mártával, aki ugye negyedikként ért célba, de utólag kizárták, mert néhány méterrel előbb ült fel a kerékpárra, hogyha
7: igen,
6: ez a hivatalos
7: indok. Igen. Hát ugye Márta szeretett volna bizonyítani, és ugye az alaphelyzet, hogy ő már egy világklasszis triatlonos, még mindig fiatal, és rendkívül sok zavaró körülmény volt ott a depóban. Tehát volt egy kameraman, operatőr, akinek nem is szabadott volna ott állnia, és volt egy másik vonal, ugye egy vonal jelzi azt, hogy mikortól lehet felszállni a biciklire.
6: Ugye addig csak tolni lehet.
7: Addig csak tolni lehet, igen, kézzel lehet tolni, és ez megzavarta őt. Tehát ő azt gondolta, mert a normál vonalnál is állnak pont ugyanolyan kékbe öltöztetett technikai segítők, akik zászlóval jelzik azt, hogy most már fel lehet szállni, tehát zászló fel, zászló le. És ha túl vagyunk a vonalon, akkor lemegy a zászló, fel lehet szállni. Persze ilyen mezőnyben, ahol ilyen sűrű a mezőny, és 10-20-an együtt szállnak fel a biciklire, és az ember lefelé néz, hogy irányítsa a kerékpárját, ez előfordulhat. Ez előfordulhat. És hát ugye megidézte a óvási bizottság a világbajnokot, Bagrán kisasszonyt, aki szintén megerősítette ezt a zavaró körülményt. És még zavaró körülmény volt az, hogy először tulajdonképpen egy időbüntetés kapott, ami szintén a Nemzetközi Szövetség hibája, mert ez tulajdonképpen olyan vétség, ez a korai felszállás és tekerés, ami azonnali kizárás van maga után. Tehát ha ezt előre learizálja ő, akkor valószínűleg nem megy végig a versenyen. De rossz döntést hozott, téves döntést hozott a Nemzetközi Triatlon Szövetség technikai delegáltja, és 15 másodpercet büntette, majd később változtatta ezt meg kizárásra. De őszintén szólva, lehet, hogy ebből egy komoly, hosszú távon Márti nagyon komoly előnyt tud kovácsolni. Tehát ez azt gondolom, hogy életté tette, összekovácsolt minket is talán, mert nyilván a szövetség minden támogatást megadott ott és akkor este, nem tudom, 11-ig, és hát az edzőjével is ugye összetudtam ismerkedni, aki egy portugál szakember, fantasztikus jó kezekben van, és azt gondolom, hogy az ő fejlődésével biztosított, és két lényeg maradt számunkra akkor este, amit meg kell állapítanunk, Kropkó Márti világklasszis triatlonos, és örömet jelent neki a triatlon. Ez pedig garancia arra, főleg egy ilyen edzői háttérrel, hogy lesz ennél még jobb eredmény is.
6: És talán segített a váltóban is a teljesítményét.
7: Abszolút, tehát ezt az elkeseredettséget, ezt úgy meg tudta fordítani, hogy másnap, tehát a síró szemekből a ragyogás született meg. És nem csak az eredmény láttam, illetve az eredményhirdetéskor vagy a célban, hanem a pályán is.
6: Az egész Kropkó családról érdemes egyébként beszélni, mert a testvére Márton a férfiak között 24. lett, ami szintén egy remek helyezés. A legfiatalabb testvér Jászmin pedig 9. helyen zárt a junioroknál.
7: Igen.
6: Az, hogy három testvér ennyire az elitben van egyelőre maga korosztályában, bár ugye Márta is már a felnőtteknél lett utánpótlás korúként 4., de Jászmi még a saját korosztályában ott van az élmezőnyben, ez azért elég ritka, azt gyanítom.
7: Hát azt
6: még
7: gondolom,
6: úgy, hogy
7: igen, tehát ez a három testvér talán ez példanélkül így a triatlonban, de azt gondolom, hogy egymás segítve, egymás tapasztalatait kihasználva, felhasználva, mindegyikőjük sikeres lehet. Abszolút.
6: Férfi döntőben egyébként Kropkó Márton mellett ott volt Dévai Márk, ő 23. lett, és Léman Csongor, aki a legjobb 10-ért harcol, de végül ő nem ért célba a döntőben. Milyen volt ez a férfi egyéni verseny?
7: Hát impresszív volt a férfi egyéni verseny. Hát a fiúk, Dévai Márk és Marci brutális úszással kezdte a versenyt, tehát gyakorlatilag ők jön neki mindig most már rendszeresen egy ilyen magas szintű világverseny is elsőként a vízből. Úgyhogy ez a belépő, ez fantasztikus volt, jól tartották magukat kerékpáron is, főleg figyelembe véve azt, hogy az ő Marci hát sérülésből tér vissza, és mondjuk 6 hete még talán futni sem tudott, majd talán még lépni sem, és aztán még egy bukás is nehezítette a felkészülését, de szenzációsak voltak a srácok, és hát Márknak is a legjobb eredménye igazából a jelenlegi a világranglistán. Úgyhogy ez reményekre adhat okot. Talán az egy nagy kihívásunk lesz, hogy tudjuk egyéni versenyszámban is csapattá formálni ezt a 3 srácot, ugye, mert... Hogy összedolgozzanak esetleg kerékpáron. Ott vannak olyan taktikai lehetőségek, amelyek segíthetik egyes versenyzőinket. Hát Csongornak viszonylag hosszú szezonja volt, egy a hamburgi mixváltó VB-n miatt kellett átdolgozni egy kicsit a versenytervét. Ez áldozatokkal járt, lehet, hogy ez nyomta rá a bélyegét a teljesítményére, így is nem tudom hány éve, 3 éve már talán folyamatosan az első 10-ben van a világranglistán, és nem hiszem, hogy veszélyben forogna a Los Angeles-i kvalifikációja. És ha ott akár a 3 fiú, bár ugye Marcinak egy kicsit a sérülés miatt nehéz lesz a dolga, de nem lehetetlen, látva a formáját, látva az úszó és a kerékpáros teljesítményét, ha a futását is sikerül felzárkóztatni, akkor azt gondolom, hogy van esély még arra, hogy 3 fiúval szerepeljünk a Los Angeles-i olimpián.
6: Elég sok sportágban jelen van, akár a közvélemény részéről, akár a sportágon belül, hogy hajlamosak vagyunk az érmekben mérni a sikert, és csak azt kiemelni, hogyha valaki dobogóra állhat. Itt viszont ez a 23. 24. hely is, úgy beszélsz róla, hogy óriási eredmények, és egy nagyon szép siker mindenkitől. Az, hogy ilyen szempontból ezt talán, sőt mondhatom, úgy érzem, hogy biztos nincs elvárás ilyen szempontból ezeken a versenyzőkön, ez könnyebbség lehet nekik?
7: Hát magukkal szemben viszont komoly elvárásokat támasztanak, de ha ott látja valaki ezt a versenyt, hogy itt milyen sűrű a mezőny, és mondom, a világ összes részéből a világ legtehetségesebb állóképességi sportolói, mert fogalmazzunk így, állóképességi sportolói ott vannak, akik az egyes versenyszámokban is kiemelkedőt tudnak nyújtani. Tehát mondjuk egy Hayden White, aki itt most 3. lett egyéniben, 2:06-os maraton tud futni, és most egy 29 percen belül 10 kilométerre zárkozott fel a dobogóra. Hát ezek döbbenetes, és ezt így tapasztalni, látni, hogy mennyi ember, még egyszer mondom, a világ összes országából, vagy rendkívül sok országából ilyen teljesítményt tud letenni le a kalappal, hogy mi ott vagyunk a bordó mezben, az oldalán a piros-fehér-zöld csíkokkal, és tényleg a szakma pedig a legmagasabb szinten ismeri el a magyar triatlonosok, a magyar sportszakembereknek az eredményeit.
6: Igen, 2:06-tal elég sok komoly nemzetközi maratont lehetne nyerni, azt hiszem. Úgy,
7: hát gondolom, hogy ő nem nyert. Ott viszont nehéz 2:06-tal nyerni.
6: Igen,
7: de igen, tehát itt tart a világ triatlonos élmezőnye, hogy minden egyes számban gyakorlatilag világszintet kell nyújtani, profi világszintet. Hadd nem mondjam, Cameron Wurf ugye egy profi kerékpáros csapatnak az egyik élversenyzője, aki folyamatosan segítőként vesz részt mondjuk a Paris-Roubaix versenyen, és most már triatlonban nem nagyon rúg labdában, még kerékpáron sem. Tehát itt tart a világ. És itt tartanak a magyar triatlonosok is. Csongor odaáll egy országos bajnoki versenyben, mondjuk atlétikában, minimum érem, mármint hosszú távfutásban.
6: Igen, gondoltam, igen. Hogy 10 kilométer mondjuk, vagy esetleg 5000.
7: Vagy még hosszabb távok, igen. Tehát meg kell említenünk azért a többi élversenyzőnket is, hiszen azért ugye Czalai Fanni, Kropko Márti mellett, ugye, itt volt mondjuk Horváth Karol is, aki most került be a mélyvízbe. Én azt gondolom, hogy ő most egy edzőváltás előtt áll, és komolyat fog még fejlődni. Ugye ő 23-os világbajnok 2 évvel ezelőtt. Tehát azért itt van úgy Nádas Romina, aki most talán magához képest csalódást keltő teljesítmény nyújtott, de de én rendkívül bízom benne, hogy jó kezekben vannak, és nem mindig, nem minden nap a bajnokok napja, ezt tudomásul kell venni, de ott van a Fanni példája, ott van egy jó példa, rendkívül sok jó példa, hogy alázatos, szorgalmas, jó szakmai háttérrel végzett munkával tényleg el lehet jutni a csúcsra, illetve komoly sikereket lehet elérni.
6: Beszéljünk picit a jövőről, mert másfél év múlva, bő másfél év múlva inkább így mondom, Los Angelesben olimpiát rendeznek, úgyhogy gyanítom a 2027-es év az ennek a
7: kvalifikációban fog eltelni. Igen.
6: Ezzel fog eltelni, igen. Hogy néz ki a kvalifikáció, milyen esélyekkel indulnak ezen a magyar versenyzők?
7: Hát én azt gondolom, hogy minimum két-két versenyzőnknek már most oda lehet adni a Los Angeles-i kvótát, ugye beszéltünk Csongorról, Dévai Márkról. Én bízom azért Klopko Marciban is, és hát ugye Bicsák Bence is egyszer csak elő fog kerülni, és lehet, hogy meglepetést fog okozni, kétszeres olimpikonunk. Tehát ezek a fiúvonal, elnézést, hogy velük kezdtem, és nem a lányokkal, de a lányoknál is most igen bizakodóak vagyunk, tehát Szalai Fanni és Márti szinte biztos, hogy ott lesznek az olimpián. A második vonal, Zsanett Kutorbagmaja, Zsanett ugye kérdés, hogy a szülés utáni visszatérés hogy tudja folytatni. Komoly VTS, ugyan World Triathlon Series, tehát legmagasabb szintű versenyeken lehet gyűjteni a pontokat jövőre, és a szakmai bizottság tudja, én nem vagyok tisztában, hogy hány verseny is lesz, de minimum 6 vagy 8, és hát világkupa versenyeken is, akár Tiszaújvárosban is lehet gyűjteni pontokat, nyilván nem olyan mértékben, mint ez a VTS vagy World Triathlon Series versenyeken. Azt gondolom, hogy minden versenyző esetében komoly szakmai háttérről beszélhetünk, akik ki tudják alakítani azt a versenytervet, amivel ezt el tudják érni az olimpiai kvalifikációt. És hát azért meg kell említeni Mocsári Bencét is, aki ugye a paraszakákban most nem tudott dobogóra kerülni, negyedik lett, de biztos vagyok benne, hogy ő is fogja képviselni a hazánkat az olimpián. És hát az EB-s világ kupasorozatbeli győzelmei azért megmutatják, hogy igen, jó az irány. És hát neki is az az előnye, hogy ebben a szakákban egy világklasszis atléta, és azt gondolom, hogy látszik rajta, hogy mekkora örömet jelent az, hogy triatlonos.
6: Szóba került az előbb a Tiszaújvárosi világkupa, amelyet ugye idén Lehmann Csongor és Szalai Fanni nyert meg egyéniben férfiaknál, illetve nőknél. Ennek a versenynek a jövőjéről mit lehet tudni, mennyire biztos a helye a versenynaptárban nemzetközileg?
7: A versenynaptárban szinte biztos a helye, a famous Tiszi, tehát a híres Tiszi verseny, az sokkal kedvence már. Például Taylor Knibb ugye most készül a Hawaii Ironman, ami jövő hétvégén kerül megrendezésre, és egy tévéinterjú, egy YouTube interjúban még meg is említette Tiszaújvárost, hogy milyen barátságos helyszín, és hogy meg tud mozdulni a város ezért a versenyért, és egy üde színfoltja a triatlonnak. Én bízom benne, hogy sok-sok évig megmarad ez a világkupa verseny, ennek a helye szinte biztos a versenynaptárban, úgyhogy reméljük, hogy a költségvetés is meg lesz rá, hiszen egyre magasabb színvonalú versenyeket szükséges rendezni ahhoz, hogy ott maradjunk mi is a térképen, mert a szakembereink azok mindenhol ott vannak most már, és a kihívás az az, hogy Magyarországon is a nemzetközi színvonalhoz közelítő versenyeket tudjunk rendezni. Én rendkívül hálás vagyok a magyar versenyrendezőknek, tudom, hogy néha most a körülmények között és viszonylag alacsony költségvetéssel kell megrendezni a versenyeket, de igyekeznek így is komoly élményeket nyújtani, és igen magas szintű és biztonságos versenyzési feltételeket nyújtani a magyar triatlonosok számára.
6: Kindl Gáborral, a Magyar Triatlon Szövetség elnökével beszélgetek, és említetted az elején, hogy te is versenyeztél. Igen. Most itt a Pontevedrában a világbajnokság. Milyen versenyen indultál?
7: Hát a
6: triatlon,
7: igen. A triatlonnak az a nagy előnye, hogy harmonikusan összefonódik az utánpótlás, az elitversenyző, az amatőr, ami ugye regisztrált, tehát klubtagsággal rendelkező triatlonistákat jelent, és a szabadidősport. Úgyhogy nem csak mi vagyunk a zsenik, hogy van 4400 sportolónk, hanem mert ilyen a triatlon jellege, hogy ezek a szakák, vagy ezek a korosztályok, illetve típusok össze tudnak fonódni, és egy helyen, egy időben, szinte egy időben, ugyanazon a pályán tud versenyezni a világbajnok, vagy éppen Lehmann Csongor, és mondjuk én, mint amatőr triatlonos. Hát igen, 1986-ban indultam először triatlon versenyen, hát azóta se tudtam ki gyógyulni ebből a szerelemből, mert ez tényleg az egyébként, és rendkívül nagy öröm számomra, hogy versenyzőként is tagja lehetek ennek a barátságos és rendkívül egészséges lelkileg és testileg is rendkívül egészséges közösségnek. És hát egyre növekvő számban vesznek részt a magyar amatőr triatlonosok ebben a világbajnokságon, hiszen ott amatőr kategóriában életkorokként lebontva hirdetnek győzteseket és helyezetteket. 31 magyar amatőr indult az idei VB-n különböző korosztályokban, és fantasztikus eredmények születtek, mert 31 versenyzőn közül 7 érmet szerzett 31 verseny, volt, aki többet is, ugye sprint futamokat is lebonyolít a Nemzetközi Szövetség, ez az olimpiai, ugye az olimpiai táv az 1,5 km úszás, 40 km kerékpár és 10 km futás, és ennek a fele az úgynevezett sprint táv, a sprint távot azt csütörtökön rendezték, tehát elmúlt héten csütörtökön, míg az olimpiát pedig, ezt a 1,5 km, ez pedig szombaton, és hát rendkívül jó eredmények születtek ezekben az egyéni versenyszámokban, hiszen sprintben Bárány Balogh Barbara 30-34-esek között első lett, Malatinszky Szofia, akinek a vezetékneve végén Y-mal, viszont a Szofia az rövidó, csak úgy mondom, hogy esetleg hallgatja az adást, akkor nehogy véletlenül ez nagyon érzékeny. Péter Benedek pedig a 20-24 évesek között győzött, tehát 3 aranyérem egyből. Svéd Amelita az aranyérmet a depóban vesztette el azzal, hogy rossz sorba ment be a bicikliér, ezüstérmet szerzett. Dr. Svéd Amelita egyébként, aki a keretorvosunk, és hát példaképünk, mert a korosztályában ezüstérmet szerzett. A nők közül Takács Luca Zsófia 6., Szabó Gréta 14., Butiné Petes Adrián 29. lett, tehát a férfiak pedig hát rendkívül hosszú itt a sor, úgyhogy ezt most nem is sorolnám fel, de várjunk csak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-an fejezték be a sprint versenyt, úgyhogy különböző helyezésekkel. És akkor jött a szombati egyéni verseny az olimpiai távon, ahol Svéd Amelita végül megkoronázta az idei évét, a teljesítményét, és az olimpiai távon aranyérmet szerzett a korosztályában, úgyhogy rendkívül büszkék vagyunk Amelire. És Malatinszky Szofi 4. helyet szerzett, és lányok is fantasztikusan szerepeltek. A fiúk közül talán Varga Zoli emelkedik ki, aki a kategóriában 8. helyet ért el. És akkor vasárnap még egy mixváltó, ami a legnagyobb öröm, mert összemérhetjük egy olimpiai számban is egymással a tudásunkat, és nyilván amatőrként is remek ez a versenyszám, hiszen ez még jobban összekovácsolja a magyar csapatot, és a Malatinszky Szofi, Cigány Robi, Svéd Amelita, Kuttor Csaba váltónk a korosztályban aranyérmet szerzett, úgyhogy a Csabi ennél többet szerintem utána 10 centimétert nem tudott volna futni, tehát mindent mindenki kiadott magából, és ez a fantasztikus, hogy amatőrként életkor kategóriában is ilyen teljesítményeket tudunk nyújtani, és azt gondolom, hogy ezek az emberek példaképek a maguk kis mikroközösségében, és remélem, hogy sok-sok ember tudnak megfertőzni a triatlonnal.
6: Nagyon érdekes, hogy az amatőr szakággal is ennyire képben van a szövetség elnöke. Szerintem ez nem túl gyakori Magyarországon az olimpiai sportágoknál, vagy akár bármilyen sportágnál. Ez annak köszönhető, hogy
7: tagja vagyok a közösség, nyilván annak is, de nem, hát a barátaim, tehát a legtöbb amatőr triatlonost, ugye, mivel, hogy azért mondom, egy jó ideje itt vagyok ebben a közösségben, személyesen is ismerem, ez egy baráti társaság, és azt gondolom, hogy egészséges versenyszellem van közöttünk, de ez egészséges versenyszellem alakul ki a most szerzett barátainkkal is, hiszen véletlenül egy ír srác mellé sodort az élet a sprint kategóriában, és már mint a depóban, az olimpiai távon is, és akkor a mixváltó rajtjánál is találkoztunk, és már úgy köszöntöttük egymást, hogy hi, my arch enemy, tehát az ős ellenségem. és nyilván körülbelül meg is öleltük egymást, úgyhogy ez egy igen-igen jó dolog. És hát ami a kihívásunk még az, hogy egy ilyen versenyt, ahol Nem tudom, hány tízezer néző van, és leírhatatlan az a hangulat, amelyet a rendezők és a speakerek és a körítés azt tud varázsolni. Ez tényleg be tudja rántani az embert rendesen, akár az utcáról is ebbe a sportba. Szeretnénk egy ilyen jellegű eseményt Magyarországon is rendezni. Megmondom őszintén, az volt a szándékunk, és be is adtuk a pályázatot a Nemzetközi Szövetséghez, és itt Magyarországon is elindítottuk ezt a pályázati rendszert, mennyi az állami támogatással, hogy megvalósuljon. Ez a döntő, ez itt Budapesten kellett volna, hogy megrendezésre kerüljön. Csak hát az utolsó pillanatban ugye ez sajnos nem valósult meg itt a költségvetési problémák miatt. De reméljük, hogy rövidesen, és már évek óta, amióta én elnök vagyok, azon dolgozunk, hogy egy ilyen nagy amatőr eseményt, egy úgynevezett márka eseményt, vagy brand eventet Magyarországra tudjunk hozni. Ez nyilván jelenthet Ironman-t, jelenthet úgynevezett T-100-at, amely hasonlót egy kicsit hosszabb táv, de még nagyobb dicsőség, de akár egy ilyen úgynevezett VTS versenyt, vagy egy ilyen világdöntőt is idehozhatunk. Ez óriási tudna lendíteni a magyar triatlonon, nem beszélve a turisztikáról, hiszen azért most mondjuk Pontevedrában, ugye, ahol a világbajnokságot rendezték, gyakorlatilag triatlonos megszállás volt, de mégis ez egyfajta minőségi turizmust is jelent, hiszen kb. 3000 versenyző az minimum kétszer ennyi kísérőt is jelent, és azért ez igen komoly vendégészakát, és nem az, a triatlonos nem az a randalírozó fajta, aki a verseny megelőzően ugye pihen, a verseny után pedig szintén regenerálódik.
6: Nem
7: ütik szét a várost általában, nem a triatlonosok ütik szét a várost, és nem locsolják fel mondjuk alkohollal a várost. Úgyhogy ezen mi dolgozunk, hogy itt lehessen, és erről is haladunk. Ugye elnökként nekem leginkább ez volt a feladatom most, hogy különböző tárgyalásokat folytassak itt a Nemzetközi Triatlon vezetőivel, képviselőivel. Igen-igen jó esélyünk van arra. Tehát nem a Nemzetközi Szövetségem, vagy az egyes brand tulajdonosokon fog múlni az, hogy itt legyen egy nagy nemzetközi verseny. Vannak kihívásaink, ugye, hogy Ironman, vagy T-100, vagy, tehát ezeket végig kell gondolnunk, hogy költségvetésben hogy tudjuk megoldani, illetve kinek az üzletpolitikája áll hozzánk közel, mert ez 2 millió, még ezt a 2 millió emberről beszélünk, ez egy komoly piac is, csúnya szóval, és nyilván ez egy vonzó piac, mert fizetőképes piacról beszélünk, nehéz ezt néha kezelni. De azon vagyunk, hogy vagy Ironman, vagy T-100, vagy egy ilyen VTS verseny végre Magyarországon is megrendezésre kerüljön.
6: Ha csak arra gondolunk, hogy a tömegfutó eseményeknek milyen bázisa van Magyarországon, és hány ember indul, külföldről is mennyien jönnek, ez alapján gyanítom, hogy azért itt is nem a levegőbe beszéltél, amikor a konkrét számokat említetted. Milyen jellemző egyébként az amatőr triatlonistáknál, honnan érkeznek? Mondjuk lefutnak egy maratont, és még tovább akarják magukat képezni, még komolyabb teljesítményt akarnak elérni, és ezért hozzáteszik a biciklit és az úszást, vagy hogy működik ez?
7: Hát ez úgy működik igazából, hogy mindenhonnan. Tehát a triatlon az egy kicsit olyan gyűjtőmedencéje az állóképességi sportoknak. Ugye a triatlonnak a legnagyobb löketet ugye ez a Hawaii Ironman jelentett. Tehát ott ugye miért alakult ki a Hawaii Ironman? Mert az EI úszóklub éves közgyűlésére meghívták az atlétákat is. Aztán ott vitába keveredtek, hogy ki a nagyobb király, az atléta vagy a futó. És hát volt egy kerékpárverseny is ott az egyik szigeten, és akkor arra gondoltak, hogy hát akkor csináljunk egy olyan versenyt, ahol ez a három sport is össze tudja mérni magát. Tehát akkor még nem volt triatlonos, akkor még volt futó, úszó, kerékpáros. És akkor kitalálták ezt az őrületet 1978. februárjában. De persze az első verseny 1975-ben volt San Diego-ban, ami még egy ilyen furcsa sorrendben volt, de az igazi nagy lökést az a Hawaii Ironman adta, illetve aztán az 1982-es Hawaii Ironman, ahol Julie Moss, az egyik női versenyző, ugye négy kézláb mászott be a célba, de a CBS Wide World of Sport című adás ezt élőben közvetítette, és ez a heroikus teljesítmény, ez rendkívül sok embert meggyőzött, hogy triatlonista szeretne lenni. Úgyhogy így kezdődött a triatlon. Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, mindenkit szeretettel várunk, mert a triatlon ez egy ilyen vonzó lehetőség, hogy akár a szomszédommal is össze tudjuk mérni a tudásunkat, aki mondjuk hexasakkozó, de egyszer már futott, én meg kétszer úsztam, tehát akkor, és itt van a lehetőség, hogy különböző helyről jövve mégis egy baráti közösségben, biztonságos körülmények között és jól szervezetten egy vidám esemény keretében tudjunk megmérkőzni.
6: Remélem sokan hallják majd ezt a beszélgetést.
7: Ó, hát én is.
6: És kedvet kapnak hozzá. Térjünk vissza picit, hát nem csak a profikhoz, hanem igazából az egész triatlon szövetség szempontjából, ha mondjuk egy év múlva, vagy mondjuk azt, hogy bő egy év múlva, nem tudom pontosan, mikor zárul az olimpiai kvalifikáció, de abban a tájban beszélgetnénk újra, mivel lennél elégedett? Vannak-e kitűzött célok, konkrét számok? Célok nyilván, konkrét számok vannak-e, vagy mondhatsz-e?
7: Ilyenkor még konkrét számokról, hát nyilván elővehetjük a ranglistákat, és elkezdhetjük böngészni, és akkor a versenynaptárt is elkezdhetjük hozzátenni, és akkor összefésülni. Ez a szakmai bizottság feladata, hogy ezeket nyilván elnökként pedig nekem szerintem a feladatom az álmodozás, és az, hogyha ugye van ez a remek mondás, amit egészen pontosan most a név szerint nevezem Kropko Pétertől loptam, hogyha el akarod élni, ahol a célhoz meg a csillagokat. Hát nyilván szuper jó lenne, hogyha ott lehetnénk mondjuk három hölgyel, három férfival Los Angelesben, és hát nyilván az nem kérdés, hogy a mix váltónak ott kell lennie, hiszen abszolút az esélyesek között tartanak most már számon minket, és hát Fanni, Márti, és a mögöttük jövők, akár mondjuk Jászmin még túl fiatal, de a fiúk közül is, szóval, hogy vannak jelöltek egy igen-igen eredményes mixváltóra is. Szóval az elégedett akkor lennék, hogyha az első 50 versenyző között, mert a legnagyobb első 50, és a kvalifikációs rangista első 50 versenyzője között minél több magyar lenne.
6: És emellett akkor gondolom a hazai verseny szervezésnek a...
7: Abszolút, tehát, és hát azzal is elégedett. Szóval mi nyilván sok, tehát hogy is van, sokrétű egy triatlon szövetség működése, sokrétűek a feladatok, szeretnénk a magyar versenyrendszert erősíteni, szeretnénk végre vendégül látni egy ilyen branded eventet, vagy márka esemény, tehát vagy Ironman, vagy T100-at. Azt gondolom, talán ebbe az irányba kéne menni. És hát erősíteni a magyar versenyrendszert, és támogatni a sportszakembereket, akiknek én rendkívül hálás vagyok, legyen szó versenyrendezőről, versenybíróról, edzőről, de akár a szülői hátteret biztosító családtagokról is. Tehát ez egy olyan család, aminek érdemes a tagjának lenni.
6: Én a legjobbakat kívánom ehhez, és sok sikert a következő évekre. Kindl Gábor, a Magyar Triatlon Szövetség elnöke volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál, és sok sikert.
7: Én köszönöm, remélem, hogy senkit és semmit nem felejtettem ki, de annyi triatlonos van, és annyi jó triatlonos van a magyarok között is, hogy elnézést kérek attól, akinek a nevét most nem tudtuk, vagy nem tudtam felsorolni. Köszönöm szépen nektek, köszönöm.
5: Kindl Gáborral Regős László Pál beszélgetett. Jelenleg is tart két mérkőzés a labdarúgó Nemzetek Ligája C divíziójában. Finnország Fehér-Oroszország a 41. percben 0-0. És a 42. percben járva Moldova Feröer-szigetek 0-1, a vendégek büntetőből voltak eredményesek. 18 óra 42 perc a pontos idő, kis csúszással, de jönnek a legfrissebb hírek, Ötvös Ádint hallhatják majd.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi jégkorong. Az osztrák túra után ezúttal a hazai jégen rázódna bele a bajnoki idénybe a fehérvári hoki csapat. A két együttes hasonló formában várja a találkozót. Fehérvár AV 19, Villach osztrák jégkorong bajnoki mérkőzés élőben, szerdán 19 óra 15 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Nyeregbe Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Megnyerte utolsó csoportmérkőzését a Veszprém a klubvilágbajnokságon. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Holnap is kellemes, napos idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
9: Zúzódást és rándulást szenvedett Balla Bendegúza, a magyar labdarúgó válogatott játékosa. Arról nincs tájékoztatás, hogy a tegnapi északírek elleni nemzetek ligája találkozón megsérülő védő a hátralévő Georgia és Ukrajna elleni mérkőzéseken pályára léphet-e. Eredménytelenül zárult a labdarúgó NB2-ben érdekelt Videóton FC értékesítéséről szóló második pályázat. A Racing City Group-pal ugyanis hiába tárgyalt a városvezetés szeptember elején, a brit-olasz vállalat nem tudta bemutatni a klub megvásárlásához szükséges banki garanciát. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere szerint az önkormányzat hamarosan kiírja a pályázat harmadik körét. A Veszprém 44-19-re legyőzte a Kuwaiti Burgan SC-t az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. Gáncs Pető Máté 7, Dragan Pesmálbek 5 gólt lőtt, Mikael Appelgrén pedig 18 védéssel járult hozzá a sikerhez. Csütörtökön a döntőben a Barcelona lesz a veszprémiek ellenfele. Elutasították Betlehem Dávid és Fábián Bettina óvását. Az Európai Úszószövetség indoklása szerint a két magyar nyílt vízi úszó nem a kötelező határidőn belül nyújtotta be a dokumentumokat, ráadásul azokat közvetlenül ők nyújtották be, nem pedig az arra jogosult csapatvezető.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürkt Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek, mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének is, de nem indult eljárás az ügyben. A nyílt levélre reagált a Fidesz, a kormányfő és az ukrán pénzszállítók védője is. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda vezetője Horváth Lóránt ügyvéd szerint a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. A kormányfő közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hogy hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyben. Csőd büntet gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Dunakeszi járműjavító korábbi osztalék kifizetései miatt, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint miközben a cég fizetésképtelenné vált, jelentős osztalékot fizettek ki a tulajdonosoknak a megelőző években. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kúria egyik döntését. A testület szerint a sajtószabadságot sértően részesült megrovásban az egyik internetes hírpoltár munkatársa. Az újságíró 2015 nyarán egy tényfeltáró cikk elkészítéséhez, magát kirgiz állampolgárnak kiadva, Magyarország déli államhatáránál csatlakozott az országba érkező menekültekhez. A bíróság majd a kúria is úgy értékelte, hogy munkája során közokirat hamisítást követett el, és félrevezette a hatóságot. Az Alkotmánybíróság szerint a bíróság jogértelmezése alaptörvényellenes volt. Lezuhant egy orosz hadászati bombázó gyakorló repülés során. A gép, amely fegyverzetet nem szállított, az Amuri régióban lakatlan területre zuhant. A legénység hat tagja meghalt, egy túlélőt kórházba vittek, közölte az orosz védelmi minisztérium.
2: Közlekedés.
9: Két műszaki hibás jármű és fennakadást okoz az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, az egyik Bicskénél a 38-as kilométernél, a másik nem sokkal távolabb a 45-ös kilométernél veszteg el a külső sávon. Két személyautó ütközött az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon a Kisasszonytéri pihenőhely után. A 97-es kilométernél a belső sáv zárása mellett helyszínelnek. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M5-ös autópálya felé a Nagy-Duna hídon több jármű koccant. A kialakult dugó 3-4 kilométeres, vezessenek óvatosan.
2: Időjárás.
9: A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet. Megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes, kora őszi idő.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: 18 óra 49 perc a pontos idő, folytatjuk a körkapcsolást itt a Nemzeti Sportrádióban, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Fél időhöz ért a két 18 órakor kezdődő mérkőzés a labdarúgó nemzetek ligája C divíziójában. Finnország, Fehér-Oroszország 0-0, nem született gól az előző percekben, amióta legutóbb ismertettük az állást, és ugyanez a helyzet a Moldova-Feröer-szigetek mérkőzéssel is, ahol a vendégek vezetnek 1-0.

0: Egy nagyon szép, nagyon jó helyszínen rendezték meg a világbajnokságot a hétvégén. A logisztika és a közlekedés a városon belül és a városba bejutás az egy elég komoly kihívás volt. Ugye három korosztályban is rendeztek eseményeket, úgyhogy ez meglehetősen nagy terhet rótt a csapat. Szerencsére jól működött az edzői kollektíva és a szakmai vezetés.
1: Mindjárt a részletekre is kiterülünk, és gratulálok természetesen a nagyon kimagasló eredményekhez. Maradjunk is az ő fantasztikus événél, mert hogy ugye tavaly tudtuk, hogy juniorok között már kimagasló, de nagyon betört a felnőttek mezőnyébe, és már oszlopos tagja volt az. A VB ezüstérmes Európa bajnok vegyesváltónak ilyen gyors beépülésre, csapatba beépülésre gondoltunk vele kapcsolatban?
0: Csak remélni mertük, mert éppen Párizs előtt elég komoly hiányban szenvedtünk a női oldalon a triatlonban, és Fanni már ugyan a színen volt, de hát nagyon-nagyon fiatal volt, még serdülő és első éves ifi volt, amikor inkább még arra kell figyelni, hogy vigyázzunk, óvjuk a tehetséget, és minél tovább tudjuk majd bent tartani a sportban az elit időszakában. Hát az elit időszakot még mindig nem értük el életkorban, viszont teljesítményben szerencsére úgy tűnik, hogy Fanni nagyon jól felvette a versenyt az élmezőnnyel, a világ élmezőnnyel. És ugyan most a világbajnokságon junior korosztályban indul, de ugye, ahogy te is mondtad, a mixváltónknak szerves tagja szokott lenni az elit mezőnyben, tehát a felnőttek között, és meghatározó, hogy két ilyen jó női versenyzőnk van most jelenleg a mixváltóban. A fiúknál kisebb problémáink voltak, ott inkább azzal szokott gond lenni, hogy éppen ki az aktuálisan legjobb, akit be tudunk tenni a csapatba.
1: Az, hogy Fanny maga biztosan nyerte meg a junior világbajnoki aranyérmet egyéniben, ez mennyire volt borítékolható? Nagyon meg kellett küzdeni? Mert hogy magabiztos volt.
0: Mindenképpen nagy küzdés volt. Nagyon szerette volna megmutatni két ezüstérem után a világnak, amikor első valóban junior évét tölti, tehát ugye első éves juniorként vett részt az eseményen, hogy ő a világ legjobbja ebben a korosztályban, és egy olyan erődemonstrációt tudott tartani szerencsére rögtön az úszás után, ugye már elsőként jött ki egy jó kis előnnyel, és megmutatta kerékpáron is, hogy milyen képességei vannak, és kibírta egyedül a szökést. Kicsit megijedtünk, az utolsó körbe közeledtek az ellenfelek, de ez csak egy átmeneti állapot volt, és a futáson pedig tartotta az előnyét, sőt a végén még növelni is tudta, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egyfajta ilyen lélektani hadviselés is volt. Fanni átugrott egy olyan magasságot, amit esetleg korábban még nem sikerült, a többiek pedig ebből majd most leszűrhetik a tanulságot, hogy kell vele versenyezni.
1: És ugye, ahogy említettem, Szalai Fanni mellett Kropkó Márta, Hóbor Zalán és Kovács Gyula volt a részese az utánpótlás, illetve 23-as junior vegyesváltó ezüstéremnek, amihez szintén szívből gratulálok, illetve Hóbor Zalán lett bronzérmes a fiúknál. Az ő bronzérmére lehetett számítani? Mennyire volt ez is esetleg biztos?
0: Nagyon, nagyon titkon reméltük. A top 6 az inkább biztosnak tűnt. Zalán 23-as Európa bajnoki bronzérmes is ebben az évben, úgyhogy azért egy kicsit reméltük, hogy oda fog érni az élmezőnyhöz, és tudtuk, hogy ha hajrára vagy olyan véghajrára kerül sor, ahol az ő sebessége számítani fog, akkor ez jól fog kijönni, és nagy szerencsére így alakult a verseny. Persze ehhez azért előtte elég komoly menést kellett kibírni az úszásban és a kerékpáron. Végig az élmezőny tagja volt, úszáson második helyen jött ki a vízből, úgyhogy óriási teljesítményt tett le. Neki is volt már junior Európa-bajnoki ezüstérme korábban, de utána, hogy felkerült az élmezőnybe, vagyis belépett az elit korosztályba és az 23-asok között versenyzett, akkor volt egy ilyen beszokó év 2, és akkor most itt a harmadikra úgy tűnik, hogy megtalálta edzőváltáson, klubváltáson ment át az évben, és úgy tűnik, hogy ez mind olyan pozitív energiát adott neki, amivel oda tudott térni az éremhez. Nagyon örültünk neki természetesen.
1: És akkor térjünk át a felnőttek mezőnyére is, mert hogy a legelőkelőbb világranglista helyezése büszkélkedő férfi versenyzők, Léman Csongor végül nem tudta befejezni sajnos a versenyzést, pedig ő ugye éremért érkezett erre a versenyre. Ott a kerékpárnál volt a feladás, ugye a 9-körös kerékpár verseny 7. körében mi történt Csongorral, hát, és hogy van?
0: Ez szintén egy hosszabb távú folyamat volt, igazából már 2 héttel ezelőtt Karlovariban sem tudta igazán azt a formát nyújtani, amit szeretett volna, vagy amit elvárunk tőle, meg elvár magától nyilván leginkább a versenyző. Most a VB-re úgy tűnik, hogy még nem sikerült újra összeszednie magát. Egy nagyon hosszú szezonon vagyunk túl, azt tudni kell, már áprilisban versenyen voltak, sőt, már márciusban felkészültek egy Abu Dhabi eseményre, ami kezdte volna az évet, és egész egyszerűen úgy tűnik, hogy elfogyott az erő erre az évre. Úgy volt, hogy még lesz egy verseny ezen a hétvégén, de gyorsan úgy is döntöttek édesapjával és edzőjével, Léman Tiborral, hogy ezt most abba is hagyják, és lesz egy pár hetes pihenő, és újult erővel fog nekivágni a következő szezonnak. Az az igazság, hogy 2 év hosszú az olimpiai kvalifikáció nálunk. Ebben szerencsére remekül állunk, úgyhogy ezzel nincs is gond. Megtehetjük azt, hogy egy kicsit most a versenyző

0: ők magukra koncentráljanak és a felkészülésre, hogy jövőre újra úgy tudják felvenni majd a fonalat év elején, hogy tudjuk folytatni ezt az év, ennek az évnek az eredményességét hozzuk legalább.
1: Ja, Lémon Csongornál érdemes megjegyezni, hogy pályafutása legsikeresebb, vagy az egyik legsikeresebb időszakát tudhatja most maga mögött. Megnyerte a Tiszaújvárosi világkupát, részese volt az EB, aranyéremnek, VB, ezüstéremnek, illetve ugye a londoni VB sorozatállomáson pedig szintén dobogós tudott lenni, összesen 3 érmet szerzett, ami azt hiszem, hogy nagyon előremutató teljesítmény. És akkor beszéljünk a felnőtt női mezőnyről is, hiszen itt Kropkó Mártának volt egy kizárása, ami először úgy tűnt, hogy csak időbüntetés, és hát a Magyar Szövetség óvott is, viszont hosszas tanácskozás után úgy döntöttek a versenyszervezők, hogy nem hagyják jóvá ezt az óvást. Nagyon nagy volt az elkeseredés, mert ugye a negyedik helyen érkezett be a célba.
0: Hát az óriási szót használnám, igen, sajnos egy ilyen szerencsétlenül végződött egy ilyen kiváló nap, mert nagyon jól indult Mártinak a versenyzés, első bolyos volt, kibírta azt a kerékpározást, amit nagyon sokan nem, hiszen körről körre fogyott az első boly, és futáson pedig megmutatta, hogy milyen hihetetlen nagyot lépett előre ebben az évben, és végig a harmadik, negyedik helyen futva, sőt, sokszor az iramot ő diktálva teljesítette a távot. Az az igazság, hogy elég sok fatális dolog tette össze, és mint a triatlonban oly sok minden már itt a mai beszélgetésben is messzebbről indult ez az egész történet. Már a verseny előtti ruha check-innél, ahol leellenőrzik, hogy milyen felszereléssel fog versenyezni a versenyző, már ott is értek minket atrocitások, a MESZ-t nem akarták megfelelőnek találni, és ezek mind úgy rakódtak, és Márti egy nagyon érzékeny, nagyon, annak ellenére, hogy egy ilyen teljesítményt tud letenni az asztalra, természetesen egy nagyon érzékeny hölgy, és ez egy kicsit szerintem rányomta a bélyegét ott a verseny elejére. Jól jött ki úszásból, de hát ilyenkor egy 200-as pulzussal érkeznek a versenyzők a depóba, valószínűleg 10-ből 9,5-szer nem hibázzák el. Itt volt egy zavaró vonal felfestve a depóban, ami ebben az adott pillanatban, ebben a stressz helyzetben őt megzavarta, felugrott a kerékpára. Sajnos elég tisztán látható volt.
1: Itt csak tolni szabadott volna, ugye?
0: Itt tolni kellett volna a vastag zöld vonalig, igen, ahogy tették a többiek is. Tényleg a versenybíróság jó indulata ide kevés lett volna, tehát itt valamilyen büntetés ki kellett szabni, ugye először kapott 15 másodpercet, még úgy voltunk vele, hogy ez szerintem ez teljesen elfogadható. Előnyt nem szerzett vele, szándékosságot nem lehetett feltételezni, ezért is mertük megóvni a végén, hogy erre a jó indulatra és erre a gondolatmenetre felépítve esetlegesen megfordítható az eredmény. Sajnos ilyenkor a VB döntőkön egy 5-fős óvási bizottság van, különböző nemzetek tagjai és képviselői vesznek benne részt, nem fogadták el, pedig még a világbajnok Cassandra Bőgrand is mellette szólalt fel az óvásban. Nem tudom, mennyi idő lesz feldolgozni, én nagyon hiszek benne, Márti nagyon erős. Így van. Én hiszek benne, hogy újra meg fogja tudni csinálni ezt az eredményt, vagy még jobbat. Azt hiszem, hogy ez másnap már egy óriási motivációval és a csapat tagjaival kiegészülve, hogy a mixváltóban már egy érmet szerzett. Azt gondolom, ez egy minimális gyógyír volt az előző napi sebre. Az elvesztett pont az körülbelül 1000 pontot veszített, vagy inkább úgy mondom, hogy nem nyert az olimpiai ranglistán. Jelenleg is a 19., tehát nem veszélyezteti semmi a kijutását ebben a pillanatban. Én nagyon bízom benne, hogy látjuk még már össze rögtön Mártit úgy versenyezni, és olyan eredményeket elérni, amik ezt felettetni fogják vele és mindenkivel.
1: Reméljük, hogy így lesz. És akkor gyorsan még beszéljünk arról, hogy mennyire halad jól az olimpiai felkészülés. Ugye van a piramis csúcsát jelentő A keret, amiben 5 férfi és 4 női versenyzőnk van benne. Gyorsan elmondom a neveket. Lémon Csongor, Bicsák Bence, Kropkó Márton, Kis Gergely és Dévai Márk, illetve a hölgyeknél Krutor Bagmeier Zsanett, Kropkó Márta, Szalai Fanni és Horváth Karolina. Talán Bicsák Bencéről hallunk az utóbbi időben kevesebbet.
0: Igen. Összességében jól állunk.
1: A helyzet.
0: Igen, összességében jól állunk, azt gondolom. Az olimpiai felkészülése, az olimpiára való kijutása, ugye megcéloztunk 3 férfi kvótát, 2 női kvótát. Ez önmagában hordozza a mixváltót is, de az gyakorlatilag most már a ranglistán is meg fogja szerezni. De kitérve a konkrét kérdésre, Bence a tavalyi EB ezüstje óta nem igazán találja a fonalat. Több betegség sújtotta az év elején, volt fizikális is, volt egy kis mentális gyengeség is, de úgy tűnik, hogy most így évvégére újra reméljük, hogy kezd formába rendülni, és most a következő 2 hónapban 4 versenyre is be van nevezve. Én bízom benne, hogy lesz még neki innen visszaút. Azt kell mondjam, hogy nem csak a nemzetközi mezőnnyel kell megküzdeni, hanem jól láthatóan bizony a magyar fiatalok is nagyon oda tették az elejét. Ugye májusban kezdődött a kvalifikáció, és hát Kropkó Márton egy sérülés miatt nem tudott ebbe beszállni, Bence is a sérülések, betegségek miatt, de Hóbor Zalán viszont szépen zárkózott, ez egyébként a B-keretünkből, és Kis Gergővel kiegészülve jelenleg 4 versenyzőnk is ott van bizony a top 100-ban. Nem lesz könnyű dolga Bencének.
2: Lipták Tamással, a magyar triatlonosok, magyar triatlon válogatott szövetség kapitányával Szőke Viktória beszélgetett, ezzel zártuk tehát ezt az első óráját a körkapcsolásnak, amelyben szinte kizárólag triatlonnal foglalkoztunk. 19 óra a pontos idő, úgyhogy most sportágat váltunk. A folytatásban ökölvívás, hiszen véget ért a hétvégén Szófiában az Európa-bajnokság, amely 2 magyar érmet is hozott. Hámori Luca ezüstéremmel zárt a női 65 kg-osok mezőnyében. Korábban az olimpiai 5. helyezett sportolónak már volt egy Európa játékok bronzérme, még 2023-ban Krakkóban szerezte, de kontinens versenyről ez a legjobb szereplése, és ő is járt ma a Sportiradó stúdiójában, vele is Szőke Viktória beszélgetett, most ezt hallhatják.
3: Mindenképpen úgy indultam neki ennek az Európa-bajnokságnak, hogy szerettem volna megmutatni azt, hogy mennyit dolgoztam az elmúlt hónapokban, és hogy mire is vagyok valójában képes. Én hittem abban, hogy egy érem biztosan sikerülni fog ezen az Európa-bajnokságon. Természetesen a fő cél az az aranyérem volt, és tényleg minden egyes mérkőzésemre így léptem be a ringbe, hogy az aranyig meg sem állok. Ugye sikerült bejutnom a döntőbe, ahova szintén elég magabiztosan érkeztem. Sajnos most az, amit ott teljesíteni tudtam, egy ezüstéremre volt elég, viszont úgy hagyhattam el a ringet, hogy tényleg én mindent megpróbáltam, és mindent kiadtam magamból, úgyhogy ezzel én már úgy érzem, hogy egy kicsit győztem.
1: Svájci lett, és lengyel lányon keresztül jutott el a döntőbe, ott pedig az orosz Aliya Aminyeva vert meg. Tulajdonképpen őt korábban gondolom, hogy ismerted, bár régebben láthattad versenyezni, hiszen az oroszok most értek vissza.
3: Így van, együtt még nem boxoltunk soha, de már többször láttam versenyeken. Őról azt kell tudni, hogy egyébként már világbajnok volt, tehát azért egy ismert név volt így a súlycsoportban. Én örültem neki, hogy összekerültünk, és hogy megnézhetem, hogy egy világbajnok ellen mit tudok nyújtani a ringben. Úgy néz ki, hogy még van hova fejlődni, de örülök, hogy így is kipróbáltam magamat, és most már tudom, hogy esetleg miben kell még fejlődni.
1: Még azt is említetted egyébként, hogy büszke vagy, és szerintem mindenki büszke rá természetesen, hogy újabb visszaigazolást kaptál ezen az Európa-bajnokságon, hogy jó az út, amin vagy, és hogy kik azok, akik melletted állnak a nehezebb pillanatokban is, kikre gondoltál itt?
3: Nagyon sűrű időszak van a hátam mögött, és tényleg nagyon kevés időt töltöttem otthon, folyamatos edzőtáborokban és versenyeken vettünk részt, és egyrészt ennek tényleg egy nagyon jó visszaigazolása, hogy jó úton haladunk, jó az a munka, amit végzünk a válogatottal. Az, hogy kikre gondoltam, természetesen a válogatottban a csapattársaim, az edzőim, a szövetség, illetve a családom és a barátaim. Ugyanúgy mellette az egyesületem, a BVSC, tehát tényleg mindenkitől megkaptam a kellő támogatást, és azt gondolom, ez az eredményemen is látszik. Hiába ez még csak egy állomás igazából a fő célok előtt, de az idei évnek ez volt a fő versenye, és hála Istennek ez egész jól sikerült.
1: Ja, különösen a tekintetben, hogy azt sem titkoltad, hogy ebben az évben ugye jól sikerültek a felkészüléseid, de voltak benne hullámvölgyek, úgy hullámvasúton ültél körülbelül, ez az év első felére volt jellemző inkább?
3: Igen, ahogy elkezdtük az évet, voltak kisebb nemzetközi versenyek, amik egész jól sikerültek, aztán utána jött egy elég mély hullám az első világkupa forduló Brazíliában, ahova szintén nagyon motiváltan és nagyon magabiztosan utaztam ki, viszont sajnos ott nem jött ki a lépés, ott a teljesítményemen is látszott, hogy sajnos valami félrecsúszott a felkészülésben. Abból nem fogok hazudni, nem volt egyszerű kiszakadnom, hogy mégis akkor mi kellene változtatni, vagy hogy akkor ugyanúgy menni tovább előre és küzdeni, de hál' Istennek sikerült, és utána jöttek az apróbb sikerek, és hál' Istennek ez sikerült most megfejelni az Európa-bajnoksággal.
1: Hogy az év elején volt lehetőséged egy legendának a termében edzeni, az mekkora löketet adott, vagy mekkora önbizalommal övezett fel téged?
3: Már sokszor említettem, hogy az, hogy 5 hetet tölthettem Amerikában, az már csak mentálisan akkora doping volt szerintem számomra, hogyha nem csináltam volna semmit abban az 5 hétben, csak ott vagyok, és beszívom azt a levegőt az edzőteremben, már az szerintem nagyon sokat hozzám tett volna, de mellé még azt, hogy szakmailag is nagyon sok tudást tudtam elsajátítani, és tényleg egy teljesen más mentalitással tudtam hazautazni onnan 5 hét után, és hát a magabiztosságomon biztos, hogy nagyon sokat dobott, azt gondolom, hogy szakmailag is sokat tudtam fejlődni, és ez hatása volt az elmúlt hónapjaimra.
1: Ugye nagyon népszerű sportoló vagy Magyarországon, és azért az ökölvívásban nemzetközi szinten is. Az igazán nagy berobbanás, az pedig azért a 2024-es Párizsi olimpián volt, ahol tényleg mindenki megszeretett téged, és azóta egyébként ez az út, ez mennyire sima? Vagy hogy látod, hogy esetleg téged látva mennyien jelentkeztek mondjuk ökölvívásra, mennyien kezdték el a hölgyek közül ezt a nehéz sportágat?
3: Én úgy tapasztalom, hogy egyre többen, például Kőszegen a kis városban, ahonnan jöttem, ott a klubban, ahol elkezdtem az ökölvívást, most már tudom, hogy 20-30 kisgyerek, kislány, kisfiú együtt járna a kedzésekre, és tényleg nagyon jó látni, hogy talán egy kicsi közöm nekem is van ehhez, hogy tényleg miattam kezdték el ezt a sportágot, de nem csak Kőszegen, hanem hál' Istennek már itt Budapesten is van, hogy összefutok akár régi ismerőssel, vagy új ismerőssel, akik elmondják, hogy a gyerekük azért megy az edzőterembe, mert láttak engem a tévében, és azt szeretnék ők is csinálni. Ez mindig egy plusz motiváció számomra, illetve valahol egy felelősség is, hiszen azt gondolom, hogy most már egy példakép lehetek a gyerekek, és akár még a felnőttek számára is. Én próbálom a mindennapjaimat így élni, hogy tényleg egy példaképként, és a jót és a pozitívat mutatni az embereknek. Én azt gondolom, hogy ehhez még csak meg sem kell játszanom magamat, hiszen tényleg nekem ilyenek a mindennap, és én örülök, hogyha ebből át tudok adni bármit is, akár a gyerekeknek, vagy a felnőtteknek.
1: De most a BVSC sportolója vagy, de azért mindig megemlített Kőszeget, hiszen onnan indultál, és most is a főtéren kivetítőkön figyelték az Európa-bajnokságot, és szurkoltak?
3: Valójában tehát az, hogy honnan jöttem, azt soha nem fogom elfelejteni, és tényleg nekem ott indult el az utam, és ezt soha nem is fogom elfelejteni. Ugye most már a BVSC-ben versenyzem, és tényleg ott is nagyon szeretnek, és ott is minden támogatást megkapok, de most is azért például az Európa-bajnokság után egyből Kőszegre mentem haza, és a városban nem tudtam úgy egy sarkot menni, hogy ne jött volna oda valaki és gratulált volna. Nem tudom, most ha jól tudom, nem voltak kivetítők, mint az olimpián.
1: De mindenképpen összegyűltek?
3: Igen. És tényleg rengetegen mondták, hogy nézték a mérkőzésemet és szorítottak, úgyhogy ez mindig nagyon jó érzéssel tölt el.
1: És az első gratulációt általában mindig, vagy az elsők között Ádám, a bátyád is ott van és gratulál, és elmondja, hogy mit látott, hogy a korábbi sokszoros bajnok.
3: Így van, legelőször általában a családdal szoktam beszélni mérkőzés után. Most hála Istennek a döntőn ott volt személyesen is a testvérem és apukám, utána utaztak és megleptek. Úgyhogy itt a legelső gratuláció meg a legelső ölelés az tőlük jött, hála Istennek. Aztán otthon pedig a család többi részétől és a barátoktól. De valahogy mindig az Ádám az, akit talán a legelső gratulációt vagy a legelső szavakat várom, és talán tőle esik a legjobban is.
1: És ő végigkíséri a pályafutásod következő részét is. Ugye ez az Európa-bajnokság, amit Szofiában rendeztek, az utolsó olyan világverseny volt, vagy nagy európai verseny, ahol még nem osztottak olimpiai kvótákat. Viszont jövőre már igen, és például lesz egy fontos Európa-játékok, ami tudod, hogy milyen egy Európa-játékok, hiszen már részt vettél ilyen megmérettetésen, illetve a világbajnokság is. És aztán nagyon hamar itt van már az olimpia. Sokat gondolkozol rajta már, hogy mi lesz, hogy lesz, mert hogy tudom azért, hogy a kaliforniai álom, ugye készült is egy ilyen portréfilmről, lehet, hogy azért mindig ott van, és e szerint is dolgozol már?
3: Számomra is hihetetlen, hogy még csak most voltam Párizsban, de már arról beszélünk, hogy jövőre igen, kvalifikáció, és két év múlva már megint olimpia van. Igazából minden napom így indul, és így végződik, hogy Los Angelesre gondolok. Ugye jövőre áprilisban lesz az első kvalifikáció a világbajnokság, ahol a sportomban a döntőbe jutás jelenti majd azt, hogy sikerül a kvótaszerzés, és hogyha esetleg ott nem sikerül, akkor majd a nyáron lesz az Európa játékok, ahol ugye 23-ban is sikerült nekem kvalifikálnom magamat. Én úgy tervezem, hogy szintén megint az Európa játékokon szeretnék kvótát szerezni. Nem bánom, ha esetleg a világbajnokságon már sikerülni fog, de én úgy tervezek, hogy az Európa játékokon. Igazából minden nap ezzel kellek, ezzel fekszem, és minden edzésen arra gondolok, hogy Los Angeles lesz, és egyébként nem is tudom elképzelni, hogy ne legyek ott.
1: És azt szerintem így van mindenki, aki kedveli ezt a sportágot és figyeli a pályafutásodat. Egyébként mekkora falat a döntőbe bejutni a te súlycsoportodban világbajnokságon? Tavaly Kazasztánban volt a VB.
3: Igen, Kazasztánban lesz jövőre a világbajnokság. Óriási falat, tehát hogy tényleg azért az szerintem nagyjából egy 4-5 mérkőzés biztos nyerni kell ahhoz, hogy az ember döntőbe jusson, és tényleg azért a világbajnokságon rengetegen vagyunk egy súlycsoportban, 30-35-en biztos, és abból szinte majdnem mindenki nagyon jó, de hál' Istennek most már hiszem és tudom azt, hogy én is a legjobbak közé tartozom, úgyhogy úgy állok neki a világbajnokságnak, hogy semmi sem lehetetlen. döntőben, és nem kizárt, hogy ott leszek a döntőben, de azért azt tudom, hogy egy nagyon erős mezőny lesz, és nem lesz egyszerű.
1: A Kalifornia állom véghez vihetele mellett most milyen nagy feladatok várnak még Luca most a közeljövőben? Rád lesz egy profi gála is, amin elindulsz, és aztán még lesznek versenyek ősszel?
3: Most az elkövetkezendő egy-két hétben csak ez a profi gála lesz, amin részt fogok venni, ugye életem második profi mérkőzése lesz, amire szintén készülök, de azt lesz számítva, ha jól tudom, akkor november-decemberben lesz még egy-egy verseny, de azok már csak ilyen kisebb nemzetközi versenyek, és igazából már elkezdjük a felkészülést a jövő évi versenyekre, a kvalifikációra. Szóval pihenés nem nagyon lesz, edzőtáborokban biztos, hogy részt veszünk még mindig, de az, hogy ilyen nagyobb verseny az már nem lesz, inkább ilyen kisebb állomások megint.
2: Szőke Viktória beszélgetett azzal a Hámori Lucával, aki a hétvégén az Ökölvívó Európa-bajnokságon Szófiában ezüstérmet szerzett. Hallhatták, hogy jövő héten még lesz egy profi mérkőzése, aztán meg szép lassan ráfordul a jövő évre és az olimpiai kvalifikációra, hiszen azért már sok sportolónak ez van a célkeresztben. Mi pedig a labdarúgás világával folytatjuk, hiszen jelenleg is tart két mérkőzés a Nemzetek Ligája C divíziójában, Finnország-Fehér-Oroszország az 53. percben 0-0, és az 55. percben járva Moldova-Feröer-szigetek 0-1. Továbbra is a vendégek vezetnek egy büntetőből szerzett góllal, amit még az első félidő közepén értek el. A magyar válogatott ma nem játszik, hiszen tegnap lépett pályára Marco Rossi együttese, és Észak-Írországban 0-0-ás döntetlent játszott. És ha már Marco Rossi, ő a magyar labdarúgó válogatott 55. szövetségi kaptánya, és a tegnapi volt a magyar válogatott történetének 1015. mérkőzése, és ebből az 55 szakemberből mindössze három olyan van, aki elmondhatja magáról azt, hogy 100%-os mérleggel rendelkezik. Fehéri Ákos 1918 és 1919 között irányította a nemzeti együttest 5 mérkőzésen, és mind az 5-öt megnyerte a csapat. Olics Ödön 1924-ben egy találkozón ülhetett le a kispadra, ez a találkozó is sikerrel zárult le, és a harmadik ilyen vezetőedző, vagy hát megbízott szövetségkaptány, az Csábi József, aki 2013-ban Egervári Sándor 8-1-es hollandiai vereség után történő lemondása után a Magyarország Andorra VB-selejtezőn vezette ki a pályára a magyar válogatottat, és az a mérkőzés 2-0-ás sikerrel ért véget. Tehát Csábi József is értékelte az elmúlt napok teljesítményét, a magyar válogatott Ukrajna ellen 1-0-ra kikapott pénteken a Puskás Arénában, tegnap pedig, ahogyan azt a közvetítésünkben is hallhatták, 0-0-ás döntetlent játszott az Észak-Írország vendégeként. Csábi Józseffel Szabó Bence beszélgetett.
4: Hát természetesen ugye itt az elmúlt két mérkőzést egyrészt nem lehet összehasonlítani szerintem, mert nincs két egyforma meccs, nincs két egyforma ellenfél. Ugye az első az ukránokkal volt itthon, egy nagyon jó képességű játékosokból álló ukrán válogatott, magasabb is a jegyzett a világranglistán is ugye előttünk álló, 31 vagy 32-dik, ha jól emlékszem. Az északírek azok egy 70-et körül vannak a világranglistán, egy más stílusú futballt játszó csapat, de hát a nemzetközi viszony az már az nemzetközi színvonalban, a világbajnokságon is láttuk, hogy nagyon kiegyensúlyozottá vált. Természetesen nem lehetünk elégedettek, én azt hiszem, és ezt most hallom itt jobbról-balról, most ilyen gombamódra szaporodnak a kritikusok, bocsánat, így mondom, az okoskodók. Én azt látom, hogy sok minden nem változott a két mérkőzés alatt. Ez a trend látható a magyar válogatott játékánál, hogy egy picit más próbálunk játszani, mint évekkel ezelőtt. Egy ilyen labda pozícionált, felépítő, labdabirtokláson alapuló build-upokat próbálunk játszani, amiből hiányzik viszont én azt gondolom az úgynevezett penetrét része, tehát a racionalitás, a direkt játék, tehát hiányzik a labda nélküli megindulások, kapuralövések, beadások, labdával való rágyorsítások, egyez-egyezések, ami ugye futballnak egy kicsit a sava borsa. Tehát jól mutatnak az adataink egyébként, de pontosan mondjuk a kaput eltaláló lövéseink ugye az kevés volt. Az utolsó 20 perc, vagy illetve 30 perc, tehát a második félidőben azért ez már jobban nézett ki. Én egy picit talán ebben az Osváth beállását is éreztem, bár kényszerből, de jól tett a csapatnak, jó beadásai vannak, jól jönnek, centerezett. Illetve a Luki, hogy Lukács ugye, hogy jobb oldalról szélén, zömmelsz jobb oldalról, de széléről indult, jó egyezett, beadások jöttek, tehát a második félidőben már a Milos is a bal oldalon sokat többet tett hozzá, és jó beadások voltak. Tehát több labdát tudtunk eljutatni a boxon belül, Még mindig egy picit kevesen érkezünk oda, talán a vége egy kivételével, ahol már emlékszünk, az Orbán is ott volt, és a lövését blokkolták. Én egy picit a direkt játékunkat hiányolom, az utolsó 20-30 percben ez már jelen volt tegnap, és talán majdnem meg is lett az eredménye. Egyébként pedig nincs probléma azzal, amit mondtam, hogy egy ilyen labdapozicionált játékot akarunk játszani, sok kicsi rövid passzal, csak ebből kellenek a ritmusváltások, kellenek a megindulások. A második félidőben például a Milos baloldalon 3-4-szer úgy beindult labda nélkül be az üres területre, ezzel tudja mozgatni a védő falat. Tehát, hogyha egy nagyon statikus a játékunk, 5 méter passz ide, 5 méter oda, lassan visszük át a túloldalra, akkor az könnyű lereagálni egy védelmi blokknak. Hát egy a védelmi alakzatot tulajdonképpen csak mélység és szélességi mozgásokkal lehet megbontani, amit egy picit én hiányoltam már az ukránok ellen is, mondom az utolsó 20-25 perc kivételével.
5: Jó egyébként, hogy elmondod így szakmai szememben, hogy tegnap, hogy néztem a meccset, nekem is, hogy laikusan sokszor ugyanazok a dolgok köszönnek vissza, hogy vártam a szélsővédőinktől az 1-1-et fölvállalni, meg adott esetben, ha már eljutott a labda a 16-oson belülre, akkor ott az érkező játékosoknak a hiánya, adott esetben nyilván most egy Varga Barnabásról beszélhetünk, ugye a válogatottat ilyen szempontból sérülések is sújtsák, majd kitérünk akkor adott esetben Bollára, meg az ő szituációjára. Na, amire egyébként még ki akartam térni, az, hogy ellenben viszont, hogyha a védekezés és nézzük az északírek részéről. Én ezt a szélességet, ezt úgy láttam, hogy általában azért is nehezen ment ez a megjátszás, mert nagyon jól hiúzódtak a szélső játékosainkra, nem?
4: Igen, csak ugye nyilván ugye a védekezés egyik alapelve az, hogy belülről kifelé védekezek, tehát szűkítem a területet, akkor nálam lag, akkor meg növelem a területet, mert ezzel hozom nehezebb helyzetbe az ellenfel blokk védekezését, hogy minél szélesebben. Most nyilván, ha szélesen van az ellenfél, szélesen védekezik, akkor a centrumban lesznek lukak, mert ugyanúgy...
5: De valahogy azokat nem sikerült megjátszanunk, nem?
4: Igen. Tehát kevés volt az úgynevezett kulcspassz, tehát a mélység, amikor átpasszolok egy vonalat, amikor átpasszolok egy ellenfélnek egy csapat részének a vonalát, vagy egyáltalán egy vonalat, tehát, és abból lévő rágyorsítások, labdaátvételek, sokat passzívan, ha még át is passzoltuk, akkor visszapasszoltuk. Mondom, egy kalap alá veszem tulajdonképpen a két meccset, mert a pénteki ukrán meccsen is nagyon sok ilyen volt. Nyilván vannak olyan törvényszerűségek, hogy ha van beadás, ha van boxon belül érkezőknek a száma, tehát ha csak egy érkezik, az kevés. Pláne, ha nincs Varga Barni, ha most a Varga Barni érkezne, akkor természetesen az lehet, hogy kevesebb is elég, mert a Barni ebben nagyon extra, én úgy érzem. Akár a fejjátéka, akár a lábban lévő játéka, de ezt emlékszünk a válogatottban, azért parádés dolgokat is tudott csinálni, hiányzik. Nyilván, ha nincs, akkor létszámba kell olyan mennyiségben odaérkeznünk a boxon belül, hogy mint ahogy a végén ez megvolt, hogyha innen odapattan, emlékszem, volt egy olyan szitu, amikor a Szobi megcsúsztatta, elment volna hosszúra, de ott azt hiszem a Tóth Alex felszette, lefelé cselezett, kapura lőtt, tehát ott már tudtunk olyan helyzeteket, lövőhelyzeteket, kaput eltaláló lövéseket produkálni, ami az úgynevezett XG-t, vagy az X-targetet ugye növeli, és ez természetesen ad esélyt a győzelemre, illetve a góllövésre, mert ugye már most itt hangongatják a vészelangot, hogy nem tudtunk két meccs alatt gólt, hát természetesen hát vannak ilyen szakaszai egy csapat életében, talán ezelől a spanyolok a kivétel, de egyelőre mi még nem nagyon akarjuk magunkat a spanyol válogatottal összehasonlítani. Még akkor sem, hogyha láthatóan a játék stílusunk, vagy a játék felépítésünkben törekszünk erre a labdapozicionált, labdabirtoklásos felépítésre. Csak mondom, én a végét hiányolom. Tehát ez nem fog menni anélkül, hogy ne legyen labda nélküli megindulás, ne legyen beadás. Mondom, a második félidőben jobb oldalról a Luki, az Osvát, nem is tudom, most nem tudom, nem láttam a statisztikát, így ezt érdem. Sokkal több beadás volt, ami ugye már gólszerzési lehetőségekkel kecsegtetett. Nem voltak nagy lehetőségeink belőle, de sokkal több betoltunk ott az ellenfél kapujánál, mint mondjuk az első félidőben 45 percig.
5: És azt megfejtetted egyébként, hogy az első félidei passzivitásnak mik voltak inkább a fő okai, vagy hogy ez miért a második félidőre jött ki inkább?
4: Figyelj, nem tudom, mert nyilván ehhez ott kéne lennem a mindennapokban, látni az arcokat, hogy ez mi volt, miért, lehet, hogy ezt gyakorolták, lehet, hogy ez picit ezt a, hogy mondjam, még bennük volt a pénteki meccs, azért csak kikaptunk itthon, azt azért kudarcként élték meg, én úgy érzem, tehát ez a kudarc tűrőképesség, sem tudom, hogy hol volt, ismét van egy feladat, itt most nem szabad kikapni, semmiképpen nem lehet kikapni, mert az már nagyon csúnyán néz ki, tehát én ezt mondom, hogy ez lehet szés, eredetű, lehet taktikai dolog. Mondom, nekem egy picit a, igaz, hogy kényszerből, de az Osvát beállásával ott sokkal többet tudott hozzátenni a támadójátékba, pontosabb volt, beadásai voltak. Egyébként őt ismerve tudjuk, hogy nagyon jó helyekre rúgja be a labdákat, mindig a kapus és a védők közé, és egy visszafelé futó védő, ha más nem szöglet lesz belőle, volt is ebből, azt hiszem, hogy kettő, vagy nem tudom hány szögletünk. Tehát ott éreztem fejjavulást, megmondom, a Total X beállása sokkal mozgékonyabb volt, sokkal látványosabb, most szurkolói szemmel mondom, nem is szakmai szemmel, látványosan jobbat is, racionálisabban futballozott, bátrabb volt, és ez talán az egyik titka, hogy talán sokkal bátrabbak voltunk a második félidőben. Nyilván ez egyénektől függ, vagy taktikától, vagy szemlélettől, ezt így most így nem tudom megmondani. A másodikban például a Kerkez és a Milos is, mondom, ahogy említettem az előbb, nagyszerű megindulásai voltak, beadásai az elsőben nem nagyon, sőt, ott még az elsőben még a védekezésben is bele-bele hibázott. Viszont hát az azért működik, úgy látom, tehát azért két meccs alatt egy gólt kaptunk, ez a része úgy látom, hogy rendben van.
5: Ugye említettem Bolla Bendegúzt, ugye az ő sérülése kapcsán bejött ugye Osvát. Most már meg volt ezzel a kapcsolatban a kommunikáció az MLS részéről. Egy bokazúzódás szenvedett el Bolla Bendegúz, ami nyilván azt abból is majd következik a következő mérkőzésekre vonatkozó, ami nem fog játszani, és azért egyre szaporodnak a sérültjeink. Te hogyan látod ezt a szituációt? Nyilván azért szerintem itthon sokan felkiáltottunk, hogy azért akár Piros is járhatna.
4: Ugye láthatóan elrúgta a Bolla labdát, ami a tévéből látható volt, és később ért oda az illető, és csúszott oda. Talán nem is arra a lábára, hanem úgy a másikat talált el, csak valahogy úgy emlékszem, hogy a Bolla lépett, és hogy lelépett a jobb lábával, pont beleakadt még a becsúszó lábba az illetőnek, és rosszul lépett, én azt láttam, mint hogyha kifordult volna a bokája. Először ugye a képek alapján súlyosabbnak tűnt, talán még én azt mondtam, hogy lehet, hogy ezt a szárkapontja is eltörhetett, vagy valami, de hál' Istennek akkor ezek szerint nincs ilyen súlyos sérülése, és jobbulást kívánok én is innen neki. Nem tudom, tehát nyilván ilyenkor nem tudom, mi a szabály pontosan, hogy ilyenkor mérlegelni kéne a sérülés súlyosságát, vagy nem tudom, ha igen, akkor ez utólagosan talán még egy piros lapot is lehetett volna. De ott nem tudom, hogy ez kidönti el, hogy mennyire súlyos, nem súlyos, látható utólag kiderült, hogy csak nem volt, hál' Istennek olyan súlyos, de egy, le kellett cserélni, ez azért egy csapatot azért komolyan sújt, mert egyrészt egy csere elmegy, másrészt egy megállítás, mert ugye nem a szünetben történt, háromszor lehet megállítani a játékot cseréket. Na mindegy, tehát nyilván egy meccs tervet fölrúg, hogyha van egy kényszerű cseréd, még akkor is, hogyha az említettem talán még ebből a csapat játéka, és nem a Bollát kritizáltam ezzel, hanem az Osvátnak a beállását akartam dicsérni. Talán jót is tett azzal, hogy a Osvátnak nagyon jó. Tehát a támadás segítő játéka több volt, én úgy éreztem.
5: Még az előző mérkőzés kapcsán is beszélhettünk arról, hogy ugye a sérültek száma azért gyarapodik. Ilyen értelemben ugye ritka eset, hogy négy mérkőzés játszik egymás után a válogatott. Tehát nyilván azért a jövőbe tekintve azért fogy a keretnek a száma, és azért elgondolkodtató, hogy mennyire jó ez a négyes rendszerű sorsolás, amikor négy meccset kell egymás után játszani. Neked milyen véleményed van erről?
4: Nyilván ez is egy új, pont a múltkor, nem is tudom, hol beszélgettünk erről, hogy ez egy új szituáció, négy mérkőzést kell lejátszani. Ilyen talán még nem volt a válogatott történetében, de azt is látni kell, hogy a törekvések milyen irányba mennek. Nem tudom, hol a határ, tehát ott, amikor tavaly a Szobi, ha jól tudom, 6100 percet játszott egész évben, tehát nem tudom, hol a határ, amit elvírnak a játékosok, és itt a Szobit azért meg is szeretném emelni, hogy látszik rajta az elszántság, az, hogy nem akar hiányozni egy percet sem, ott van mindig mindenütt. Nem tudom, hogy hol ennek a határa, hová feszítjük a húrt, mert az látható, hogy ma már Ma már sokkal-sokkal több válogatott mérkőzés van, mint mondjuk volt akár talán mi időnkben, vagy akár még amikor mi voltunk a válogatottnál az edző, tehát 10 évvel ezelőtt, nem nagyon volt, tehát nem volt ennyi mérkőzés, válogatott mérkőzés, most azért rendszeresen tulajdonképpen nemzetek ligája van, már most, ha jól tudom, decemberben megy majd az Európa-bajnoki selejtezők sorsolása, és majd indul az, tehát nagyon-nagyon sok válogatott meccs van. Látható ez a válogatott meccsek számának a elérésében is, hogy vannak játékosok, akik bőven túl fogják lépni majd azokat a régi nagyobb sztárokat, akik sokkal több válogatott meccsre lettek volna hivatalosan, csak akkor nem volt annyi válogatott mérkőzés. Tehát ez a lebonyolítás, ez egy új. Én azt gondolom, hogy idáig játszottak 3 meccset, most azt hiszem 3-at, most egyel több lett. Nyilván ez még fontosabb lesz az, hogy most péntektől keddig, ugye jól tudom, most pénteken játszották az elsőt, ugye jövő hét kedden lesz az utolsó, ha jól tudom, ugye?
5: 5-én ugye, azt hiszem, hogy az hétfő.
4: Hétfő, tehát akkor az még kevesebb, tehát péntektől hétfőig lejátszanak 4 meccset. Itt még nagyobb hangsúlyt kap a rehabilitáció, a regeneráció, 2 mérkőzés között, természetesen a kompenzálásokkal együtt, mert nyilván akik kevesebbet játszottak, vagy egyáltalán játszottak, azoknak azért edzeni is kell, annak függvényében, hogy milyen szerep kell, vagy szán neki a kapitány a következő meccsen. Ezért nagyon fontos úgynevezett meccstervek, mind a 4 meccsre, tehát nyilván meg lehet ezt tervezni nagyjából, hogy kiknek, hogy, meg merre, meddig, hány percet adok, figyelve az adatokat, figyelve mindenféle olyan adatot, ami esetleg a sérülés veszélyt növelheti, akkor arra figyelni kell. Tehát sok-sok olyan segítsége van ma már egy edzőnek, egy stábnak, ami az objektív adatokra is épülhet. Ezért nagyon fontos az, mert gondolom a klubok sem boldogok, hogy mondjuk ilyen-olyan sérüléssel mennek vissza a klubokhoz a válogatottban megsérülő játékosok. De fordítva is igaz, mert láthatóan mi sem voltunk boldogok, hogy sajnos Varga Barni nem tudok jönni, mert megsérült, vagy akár a Sallai, vagy akár a Stiles. Tehát még ő is hiányzik nekem nagyon, mert egy nagyon stabil ember kell a középpályán. De az az igazság, hogy aki a futballban edzősködik, tevékenykedik, szurka, ezzel együtt kell járni. Sajnos a magyar labdarúgás még nem tartott, hogy egy Varga Barni megsérül, és akkor leakasztunk egy 2.0-át, Barni 2.0-át, tehát leakasztunk bárhonnan.
5: De bocsánat, ezzel együtt egyébként az számomra elgondolkodtató, hogy adott esetben ezekre, amikor 4 meccs van, akkor lehetne nagyobb kereteket nevezni, nem?
4: Igen, egyrészt ez. Másrészt pedig az, hogy mondjuk Barninak a profiljához hasonló játékosunk van-e, és akit mondjuk be tudunk tenni. Tehát egy teljesen más profilú Lukács játszott 9-esbe, mint mondjuk a Barni. Egyébként mondom, érezhető volt a Lukin is, hogy amikor jobb oldalról indult, nekem jobban kezdett. Abban a pillanatban azt éreztem, hogy ő ott otthonosabban mozog. Tolja, ad be, nagyon jó, adta be ő is a labdákat. Tehát, hogy igen, a nevezési létszámtól függhet. 4 mérkőzésen azért ilyen rövid idő alatt még több sérülés jöhet, objektívan is, vagy ha nem is sérülés, de fáradtság, veszélyhelyzet, tehát az adatok mutatják, hogy bocs, de most nem játszhat, akármennyire akarjuk a következő meccsen pénteken, kicsoda, akkor ki kell hagyni. Tehát nyilván egy stábnak is van abban felelőssége szerintem, hogy mondjuk ki hogyan szerepeltetem az adatok birtokában, és mekkora nagy rizikót vállalok a sérülését illetően. Hozzáteszem, ezek a sérülések inkább csak személy szerint azt mondom, hogy nyilván vannak prevenció dolgok erre, de hát azt inkább a klubokban szokták elvégezni. Hogy például mondjuk egy kontaktsérülés, mint ami volt a Bolláé, az nagyon nem elkerülhető sajnos. De már egy izomsérülés, az már jobban elkerülhető különböző prevencióval, vagy akár mondom az adat alapú mérkőzés elemzésekkel.
5: És akkor térjünk rá a következő mérkőzésre. Egyfelől ugye nyilván beszélgettünk róla, azért emiatt is változik a kezdőcsapatnak az összetétele, és nehezen látunk bele ebbe a napi edzés munkába, de mégis azt a kérdést azért felteszem, hogy mekkora rotációt vársz majd a pénteki meccsre vonatkozóan, illetve milyen meccsre számítasz, ami a grúzokat illeti, mint ellenfeleket?
4: Hát őszintén megmondom, ez nem látok bele a mesternek a fejébe, teljesen rajta függ, illetve az ő stábjának a meccsek tervein, inkább úgy mondom, mint ahogy az előbb említettem, hogy itt azért nagyjából, amikor kialakították, volt idejük rá, mert azért régen volt válogatott program, hogy hogyan és milyen formában fogjuk ezeket a meccseket lemeccselni, akkor nyilván ez nagyjából már összeállt ez a terv. Ezeket valójában természetesen sérülések fölülírták, már folyamatában, illetve most a Bolláé is, meg nem tudjuk, hogy kinek van még egy ilyen meccs után nyalogatásra váró sebe, bocsánat, hogy így mondom. Tehát természetesen ez is döntő lehet. Amit az előbb elmondtam, az is a rizikó, illetve azt se felejtjük el, hogy nagyon sok új játékos fiatal van a keretben, és nem tudom a mester, hogy mikor érzi annak a pillanatát, hogy most őket még jobban a mély vízbe dobni, tehát, illetve, hogy ez az eredményesség oltárán esetleg ezt bekockáztatnánk, azért azt ne felejtjük el, hogy a magyar, vagyis ez a Nemzetek Ligája azért éttel bír, emlékezzünk rá vissza, hogy amikor, legalábbis ha jól emlékszem, hogy amikor az Európa-bajnokságra legutoljára kijutottunk, akkor volt egy rosszul sikerült EB-selejtezőnk, és ha jól emlékszem, negyedikek lettünk. És a Nemzetek Ligáján lévő jó szereplésünk jogán játszhattunk, ha jól emlékszem, akkor playoffot a bulgárokkal, meg az izlanddal, ha jól emlékszem, és sikerült kijutnunk, ez nem tudom.
5: Igen, ez ugye a 21-es Európa-bajnokság, amikor playoffon kijutottunk, úgymond.
4: Azért mondom, hogy tehát van tétje, nem csak egy olyan, mint mondjuk az első Nemzetek Ligája volt, ahol senki nem vette ezt komolyan. Ma már azért van tétje annak, hogy a későbbi Európa-bajnoki kijutásra mondjuk hol és milyen pozícióba végzünk ebben a csoportban. Tehát, hogyha azt nézem, akkor

0: akkor mennyire lesz fontos mondjuk a stábnak, Márkónak, hogy minden áron nyernünk kell, mert ha minden áron nyernünk kell, akkor lehet, hogy másképp rakják össze a csapatot, mint hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy igen, mi a jövő érdekében most még három embert megnézünk. Nehéz kérdés, nem mondom, hogy könnyű, de várhatóan mondom, sokszor a kényszer is jó dolgokat szül, továbbra is ahhoz tudtam visszakanyarodni mondjuk a tegnapi mérkőzés kapcsán is.
1: És akkor talán a grúzokról egy-két gondolat, hogy ők, mint ellenfél, ellenük mire számítasz? Ugye itt lehetett látni akár a statisztikát még az első mérkőzésük kapcsán, hogy gyakorlatilag ott is azért az északírekkel szemben ők voltak dominánsak, és ebből talán most a legjobb kiindulnunk, ugye, hogy ott ők próbálkoztak, és végül egy utolsó percben született góllal az északírek végül is nyertek.
0: Sőt, kihagytak egy 11-est.
1: Igen.
0: Én egy picit nem ismertem őszintén annyira részleteiben egyik válogatottat sem. Hasonló pozíciókban vannak a világranglistán, ha jól emlékszem, 72-74, valahogy a körül vannak. De a grúzokban én úgy érzem, hogy több futball lehet, képzett, nem tudom, tehát nem akarom az északíreket megbántani, nagy félreértés. Talán egy picit a grúzokat, hogy mondjam, súlyosabb, racionálisabb, keményebb diónak érzem. Éppen ezért várok egy jó mérkőzést pénteken. De az azért látható, és most itt egy picit visszakanyarodok, ahonnan indult a beszélgetésünk. Amikor visszaestünk ebbe a B-ligába, Európa, a Nemzetek Ligába, én akkor mondtam, hogy ez teljesen más szakmai feladat, és egy szakmai kihívás, mint mondjuk az A-ligába játszani olaszokkal, németekkel, hollandokkal, vagy bárkivel, mert ott, bocsánat, hogy ezt mondom, ott el kell rontani a nagyok játékát, és abban mi nagyon-nagyon jók voltunk már, és abból a gyors átmenetekkel meglepni őket. Mert abban már működtünk. Akkor, amikor már egy másik ligában vagyunk, és egy picit nagyobb elvárás van, akár a közönség részéről, akár a szakma részéről, akár az újságírók részéről, a válogatott irányába, lásd ez a meccs, hogy mindenki spanyolog, mindenki azt várja, hogy hú, hát most mi a A-ligából jöttünk, nekünk minden meccsen dominálunk el. Ez egy nehezebb helyzet, tehát itt azért a nemzetközi futballban látható volt a világbajnokság is, hogy sok-sok, bocsánat, hogy így mondom, gyengébecske csapat volt, de egy-egy meccse mindegyik el tudta rontani a nagyok játékát. És ez ugyanez van, tehát most nehogy azt gondoljuk, hogy a grúzok ide jönnek, és majd mi rúgunk egy hármas neki, adja jó Isten, hogy így jöjjön ki, és visszakanyarodok a grúzokra, hogy nem jó nevekből áll, ugye van nekik a Paris Saint-Germainben is játékosuk, nem is akárki, tehát rendszeresen játszik náluk. Azért ne úgy legyintsünk erre a mérkőzésre, hogy hát ez tuti itthoni győzelem, mint ahogy ez látható volt az ukránok. Egyébként az ukránok azok magasabban jegyzettek, de szerintem a grúzok is egy veszélyes csapat nagyon.
2: Csábi József értékelte a magyar labdarúgó válogatott előző két Nemzetek Ligája mérkőzését, és tekintett előre a következő napok feladataira. Ne felejtsük, hogy Csábi József egyike tehát annak a három szövetségi kapitánynak, aki 100%-os mérleggel áll, mint a magyar válogatott megbízott vagy aktuális szövetségi kapitánya. 55-en vezették a nemzeti csapatot. Tenisz eredmények, hiszen ma rendeztek két döntőt is a férfiaknál. Chengdu-ban, Kínában Alejandro Davidovics Fokina két játszmában legyőzte Hubert Hurkacsot 6-4-7-6 arányban, és nagyjából 1800 kilométerrel odébb az ország keleti partján orosz házidöntőt rendeztek Hangzhou-ban. Daniil Medvegyev szintén két játszmában győzött Andrei Rublev ellen 7-5-6-4 arányban, és jelenleg is tart két mérkőzés a labdarúgó Nemzetek Ligája C divíziójában. Finnország-Fehér-Oroszország a 76. percben továbbra is 0-0, ám a hazaiak majdnem bajba kerültek 7-8 perccel ezelőtt, hiszen a fehér oroszok gólt lőttek, ám ezt a videóbíró utolagos ellenőrzéssel les miatt érvénytelenítette. Moldova hazai pályán játszva a 78. percben járva kiegyenlített a Feröer-szigetek ellen, ennek a találkozónak az állása 1-1, 19 óra 34 perc a pontos idő, jönnek a legfrissebb hírek.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: labdarúgás. Az ukránok és az északírek után következik a harmadik feladat Marco Rossiék számára. A bajnokok ligája győztes Kvaracheliával felálló georgiaiak ellen nehéz dolga lesz a Puskás arénában Szoboszlai Dominikéknak. Magyarország Georgia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Megnyerte utolsó csoport mérkőzését a Veszprém a klub világbajnokságon. November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynökakták. Holnap is kellemes napos idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Szúzódást és rándulást szenvedett Bolla Bendegúza, a magyar labdarúgó válogatott játékosa. Arról nincs tájékoztatás, hogy a tegnapi északírek elleni nemzetek ligája találkozón megsérülő védő a hátralévő Georgia és Ukrajna elleni mérkőzéseken pályára léphet-e. Eredménytelenül zárult a labdarúgó NB2-ben érdekelt Videóton FC értékesítéséről szóló második pályázat. A Racing City Group-pal ugyanis hiába tárgyalta a városvezetés szeptember elején, a brit-olasz vállalat nem tudta bemutatni a klub megvásárlásához szükséges banki garanciát. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere szerint az önkormányzat hamarosan kiírja a pályázat harmadik körét. A Veszprém 44-19-re legyőzte a Kuwaiti Burgan SC-t az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klub világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. Gáncs Pető Máté 7, Dragán Pesmálbek 5 gólt lőtt, Mikel Lepelgrén pedig 18 védéssel járult hozzá a sikerhez. Csütörtökön a döntőben a Barcelona lesz a veszprémiek ellenfele. Elutasították Betlehem Dávid és Fábián Bettina óvását. Az Európai Úszószövetség indoklása szerint a két magyar nyílt vízi úszó nem a kötelező határidőn belül nyújtotta be a dokumentumokat, ráadásul azokat közvetlenül ők nyújtották be, nem pedig az arra jogosult csapatvezető.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Először a hatos kartonok, B-naplók és mágnes szalagok adatára került fel a nyitottakták.hu oldalra. Majd jövő februárig a beszervezési dossziék is nyilvánossá válnak. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürkt Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek, mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének is, de nem indult eljárás az ügyben. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető, bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán, őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalom átmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvény módosítását, Kósa Lajos pedig az akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. A vizsgáló bizottság azt akarja kideríteni, hogy születtek-e döntések, ki tudott róluk és kit terhel politikai felelősség.
0: Közlekedés.
1: 2 műszaki hibás jármű is fennakadást okoz az M1-es autópályán Hegyeshalom felé. Az egyik Bicskénél a 38-as kilométernél, a másik nem sokkal távolabb a 45-ös kilométernél veszteg el a külső sávon. 2 személyautó ütközött az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a Kisasszonytéri pihenőhely után. A 97-es kilométernél belső sávzárása mellett helyszínelnek. A kettes főúton Hont határában a 75-ös kilométernél reggel óta egy műszaki hibás kamion vesztegel. Ott is a forgalom csak egy sávon, irányonként váltakozva halad. Vezessenek óvatosan.
0: Időjárás.
1: A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is, hajnalra foltokban köd képződhet. Megélénkül Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszak általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes, kora őszi idő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Folytatjuk a körkapcsolást itt a Nemzeti Sportrádióban, 19 óra, 41 perc a pontos idő. Köszönti Önöket a műsorvezető, Kreisz Bálint. A 83. percben járva a labdarúgó nemzetek ligája C divíziójában Finnország, Fehér-Oroszország 0-0, a 85. percben járva Moldova, Feröer-szigetek 1-1. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot? Már hó takar el a bércitetőt. Petőfi Sándor 1847-ben verset írt szeptember végéről, nem is sejtve azt, hogy 129 évvel később az év ezen szakaszában négy klasszis labdarúgó is megszületik 11 napon belül a világ négy különböző pontján. Regős László Pál összeállítását hallják.
4: Szeptember vége, egészen pontosan a hónap második fele 1976-ban igazán különleges napokat hozott. Négy a maga korában világklasszis labdarúgó is ezekben a napokban született. 11 napon belül látta meg a napvilágot Ronaldo Nazario, Mihail Ballack, Francesco Totti és Andriy Shevchenko. 2026-ban kerek születésnapot ünnepelhettek ők négyen, 50 évesek lettek. Szeptember 18-án töltötte be 50. életévét a fenomén, azaz Ronaldo Luis Nazario de Lima. Két világbajnoki cím, két Copa America siker és két aranylabda, UEFA kupa és konföderációs kupa győzelem, valamint számos egyéni elismerés fémjelzi pályafutását a brazil klasszisnak. A fenomén becenévre hallgató középcsatár a Brazíliában töltött éveket követően 18 évesen került Európába, méghozzá a holland PSV Eindhovenbe. Itt két esztendő alatt 46 mérkőzésen 42 gólt szerzett, el is vitte a Barcelona. A katalánoknál is hozta közel egy gólos meccsenkénti átlagot, 34 gólt szerzett 37 meccsen. Egy szezon után 1997-ben az Interbe igazolt, ahol az 1998-as világbajnokság után komoly térdsérülést szenvedett. Visszatérése után 7 percet játszott és újra megsérült a térde. 20 hónap rehabilitáció következett, majd a 2002-es VB előtt lépett újra pályára. A válogatottal ekkor már nyert egy világbajnokságot, az 1994-es VB-n azonban nem lépett pályára Ronaldo. 1998-ban már alapember volt, ekkor ezüstérmesek lettek a brazilok, akik 2002-ben Ronaldo vezetésével újra csúcsra értek. A fenomén 8 gólt szerzett 7 mérkőzésen, köztük 2-t a Németország elleni döntőben, a VB legjobbjának választott Kán kapujába. A törökök elleni elődöntőt megelőzően legendássá vált frizurát villantott. Csak a homloka fölött hagyta meg haját, mindenhol máshol kopaszra nyírta. Tette ezt azért, hogy ne a sérüléséről legyen szó a médiában, inkább a hajáról. A trükk bevált, Ronaldo pedig a végjátékban is szárnyalt, majd az év végén, 1997 után másodszor is aranylabdás lett. A VB után a galaktikus Real Madridba igazolt, majd egy évet a Milánban töltött, mielőtt hazatért Brazíliába 2009-ben. A brazil válogatott történetének harmadik legeredményesebb gólszerzője, 98 meccsen 62 találattal, 2006 és 2014 között pedig a világbajnokságok történetének is a legeredményesebb játékosa volt. Ronaldóról Felipe Matos, Magyarországon dolgozó brazil futballedző, Balogh Bencének nyilatkozott.
5: tökéletes volt, és fizikailag is, ugye régen igazából nem atléták voltak inkább, hanem futbolisták voltak, ugye? Ő még benne volt ebbe, de parosított ezzel. A taktikai képessége itt zseniális volt, és a technika. Tehát ő volt az első, mondhatni így, modern futbolista minta. Fenomenos, tehát imádtunk látni. Mai futball nyilván más, mivel a brazil játékos inkább az a... Nyilván nagy klubok is van, de inkább a második szinten vannak. Most már a brazilok nem vagyunk az a szinten, ahol régen voltuk, ugye, mint a Romário, Ronaldo, aki főszereplő volt mindenhol, ahol volt, de ő volt szerintem az én emléke alapja, aki ezért néztem a Barcelona, ezért vettem Barcelona, ezért imádtam nézni, hogy játszik ő a válogatottba. Volt az utolsó ember, aki ugye emlékezünk úgy, mint egy igazi hős, néz 3, 4, 5, 10 műtét után még visszajött, és még tudta a világbajnokság nyerni. Nyilván kellett Ronaldo, de akkor is volt a főszereplő ezek az egésznek. Tehát az utolsó hősünk, nyilván most a Neymar, ugye mondtad, hogy ő benne van ez az egészben, de ő kicsit egy ilyen egyedülálló hős lett itt a vége, de az utolsó igazi hősünk a Ronaldo fenomen volt. Mondhatni azt, hogy ugye az egész VB kicsit róla volt szó, mert egy sérülés után jött vissza, kérdő volt végig, hogy lesz, vagy nem lesz, megy, vagy nem megy, a vége oda került megint a keresztbe, hogy ne tudnak kerülni, nyilván volt a fenomeno, de végül is vállalt, és ment végig. Egy olyan válogatottról beszélünk most, 2002, amit nagyon sok rutinos játékos volt, tehát nagyon sok fenomen, mondhatni volt benne ebben a válogatott. Nyilván a fenomeno a Ronaldo, de volt nekünk egy bal hátvéd, mint egy fenomeno, Roberto Carlos, egy jobb hátvéd, mint a Cafu, egy középpálya, mint a Gilberto Silva, egy védő, mint a Lucio, tehát és az ő szerepre Ronaldo volt az, hogy vezényelni az összes másik sztár, vagy az összes több sztárok, ami volt nekünk ebben a válogatott. Tehát az utolsó nagy válogatott, mint ahogy például most nézhetünk a francia, hogy van rengeteg tehetséges egy válogatottba, vagy akár a spanyolok, vagy akár az argentinok, tehát ez az utolsó válogatott volt nekünk, ami valóban egy komplett válogatott volt. Nem egy potolható, nem, hanem egy olyan válogatott, ami valóban tele volt sztárokkal. És ő volt a fővezérebe. 2002 volt az utoljára, amikor láttunk ő valóban magas szintű képviselni az országunk, és akkor akár is ő, mint sztár az egész világban, ugye ő vállalta azt, hogy én vagyok a futball király. Na, ha meglátjunk így, hogy most az ő pályafutása ebbe, 2002 után, akkor nyilván már jött megint egy lefele út, hiszem akkor jöttek sérülések, mikrosérülések, amiben sajnos akkor nem tudta már olyan állapotban lenni, amiben képviselni ezt a magas szinten volt 2002. Tehát mondhatni az, és ezt szoktunk is mondani ott, hogy mivel nagyon sok sérülés lett, ő nem lett több, mint lehetne. Mármint úgy, hogy minden idő a legjobb a világban. Talán igen, ha nem lett volna ezek a sérüléseket, és hiába a bajnok léga nem tudta nyerni, akkor is minden, ahol volt, mindig volt a főszereplő, és nyert. És mondhatni azt, hogy ha nem sérült volna ő ennit, akkor lehet, hogy ő lett volna, aki a legközelebb jött, vagy legközelebb lett volna a Pele szintre. Szerintem ennyi van, mi is ott nagyon szeretünk, úgyhogy ezért is a fenomen mai napig is, és mindenki szeret, mert ő valóban, mikor emlékszünk az olyan játék is, az, amit ő művelt a pálya, tudunk emlékezni, igen, hogy a brazilok még mindig lehetnek valamikor valahol, most nem, de valamikor valahol, megint a világ legjobbakat. Olyan emberről beszélünk, aki 17 éves korom ott jött ki a Cruzeiroból a PSV-be, és ott szó szerint, mint egy ilyen labor szörn, összeraktak. Tehát ő nem csak erős volt fizikailag, vagy nem volt az a képessége, amit technikai és taktikai beszéltünk, hanem igenis fejbe nagyon erős volt. Nyilván egy fenomenről beszélünk, tehát volt egy egész team, egy egész csapat mögötte, pszichológus, terapeuták, mindent, ami kellett, volt neki, hogy ő tudja mindig mit válaszol, mikor válaszol, mit mond, mikor mond, meg látod, hogy mi látkozott ő mindig. Nagyon okosan, nagyon precízen, sose volt, nyilván a vége kicsit több tréning volt, mint ami kellett volna, de sose volt balhé, tehát mindenhol, ahol volt, mindig szerette, imádta, mert ő mindig tudta nagyon jól kommunikálni, közlekedni, és ezért is, mivel egy egész team dolgozott neki, az R9-nek, szerintem ez is sokat segít, hogy ő erős volt fejbe, de az a team még jobban erősödött ő, hogy ő tudta volna mindig az adott szituáció, az adott időbe tudni, hogy kell választ adni, és ezeket a sérülések is ő fizikálisan is tudta választ adni, mert nyilván, ha kellett lefogyni, lefogyott, ha kellett erősíteni, erősödött, tehát a munka és az ő zsenialitás úgy erősítődött mentálisan, hogy szerintem nem volt határokat. Tehát igen, és ha megsérült volna meg egyszer, szerintem akkor meg egyszer is jött volna vissza. Nyilván, amikor a Korinthiánzban volt, rengeteg kérdője volt, és akkor gondolom már tényleg olyan időszak volt neki, hogy már elfáradt, hiszen öregedett, hiszen minden nyert, és akkor volt, amikor már mondta,

0: Az igazi Ronaldo, mindig fog emlékezni, hogy R9 is a Ronaldo, a brazil Ronaldo-ról szó. Bárhol volt, ő volt a vezér, a főszereplők, és az ő tehetség mindig olyan fajta pázsló volt neki, nem tudtak bántani, mert annyira jó, kicsit mint a Messi, ma mondhatni így, szerintem nyilván lehet mondani, hogy a Messi így úgy, vagy nincs egy jó tál a Messi. A Messi mindenki szereti, mindenki mágyi, mert az ő tehetség felülír minden, és Ronaldo is ilyen volt. Tehát az ő jelenés, az ő beszélgetés a fiúkkal, vagy a játékosokkal, vagy akár az elnök, aki ott Brazíliában, tehát mindig nagyon szimpatikus volt látni ő, mert olyan fajta aura, olyan fajta lelke volt neki, ami mindig építő volt. Mindig ő volt az az ember, aki nehéz, ha nehéz szituáció, gondol Ronaldo, mert ő is, akkor is meggyőzött, ő akkor meggyőzött a sérülések, meggyőzött mindent, tehát ő mindig egy óriási példaképe volt. A vége volt a kicsit itt, igen, az ő civil élete egy kis baj, itt voltam ott, de szerintem ez normális, mikor már öregszi, akkor már nem érdekelt az egész. Igazából uzat ember is lett ott, hiszen a Cruzeiro ugye elnök volt, csinált ezt, azt, amaz, tehát egy óriási businessman, egy óriási példakép szerintem mindenki Brazíliában.
1: Ronaldo a 2002-es döntőben összecsaphatott volna a szeptember 27-én született Michael Ballackkal. Ez azonban nem jött össze. A német középpályás az elődöntőben megkapta második sárgalapját a tornán, így eltiltották. Ballackra sokan úgy emlékeznek, mint örök másodikra. Két esztendő is volt karrierjében, amikor 4 ezüstérmet is szerzett. 2002-ben a Bayer Leverkusen játékosaként a Bundesligában, a Német Kupában és a Bajnokok Ligájában is második lett, majd a világbajnokságon is ezüst jutott neki a németekkel. Ezután 2008-ban a Chelsea-vel szerzett Premier League, Liga Kupa és BL ezüst után a nyári Európa-bajnokságon ismét második lett. Siker is adódott azért Ballack karrierjében. 4 német és 1 angol bajnoki cím mellett 3-szor nyert kupát mindkét országban, és egyszer az angol Liga Kupában is győzött. Németországban a Bayern Münchennel jutott csúcsra legtöbbször, viszont 1998-ban Szűcs Lajos és Hrutka János csapattársaként a Kaiserslauternnel is bajnoki címet nyert. Michael Ballack a 21. század egyik legkomplexebb középpályása volt. Fizikai dominancia, gólérzékenység, taktikai intelligencia, kiváló feljáték, jobbal és ballal is fantasztikus rugótechnika jellemezte, és bárhol játszott, mindenhol vezéregyéniség volt. Éveken keresztül volt a német válogatott csapatkapitánya, egy VB ezüst és egy VB bronz, valamint egy EB ezüst jutott neki a Nacional Elfel. 2010-ben egy FA Kupa döntőben elszenvedett sérülés miatt maradt le a világbajnokságról, és így ért véget a válogatott pályafutása. A német futball egyik legendás 13-asa volt ő, Gerd Müller és Rudi Völler után, Thomas Müller előtt. Ballack pályafutása ékes példája annak, hogy hiába a klasszis teljesítmény, az elért eredmények, jelen esetben a 2 ezüstév határozza meg igazán egy futballista megítélését pályafutásának befejezése után.

Egy nappal azután, hogy az NDK-beli Görlitzben megszületett Mihály Ballack, nagyjából 1000 kilométerre délre Lorenzo és Fiorella Tottit nagy öröm érte. Róma délkeleti részén megszületett Francesco, Róma 8. királya.

Totti 13 évesen került az AS Rómába. A klubot 24 éven keresztül szolgálta játékosként. Az örökváros csapatában 619 mérkőzésen lépett pályára, melyeken 250 gólt lőtt. 1998-ban 22 évesen lett a Róma csapat kapitánya. Egyszer nyert bajnokságot, kétszer olasz kupát és kétszer szuperkupát. A válogatottban 3 héttel azelőtt mutatkozott be, hogy csapatkapitány lett klubjában. 2000-ben már ott volt az Európa-bajnokságon, ahol kulcs szerepet vállalt abban, hogy a csapat a döntőig meneteljen.

0: Ott azonban alulmaradt az Azzurri, a francia válogatottal szemben. Két év múlva a VB-n Dél-Korea jelentette a végállomást az olasz csapatnak a nyolcad döntőben, az ecuadori Byron Morenónak köszönhetően. A játékvezető ugyanis számos botrányos ítélettel segítette az ázsiai csapatot, például Totti kiállításával. Az olaszok tízesét buktatták a 16-oson belül, a bíró műesés miatt felmutatta a második sárgalapot, végül a koreaiak aranygóllal nyertek. Négy éve később azonban megkapta a gyúgyírt az olasz futball. Németországban megnyerték negyedik világbajnoki címüket Tottival a csapatban. Róma kapitánya négy gólpasszal és egy góllal vette ki a részét a VB győzelemből. A VB-t követő szezonban 26 góllal megnyerte az európai aranycipőt. Karrierje során a Real Madrid és a Manchester United is leigazolta volna, ő azonban hűséges maradt szülővárosához. Nem véletlenül hívják olykor Róma 8. királyának. 2017-ben 41. életévében vonult vissza a labdarúgástól. Francesco Tottiról a Nemzeti Sportrádió szakértője Bene Ferenc mesélt a Sportreggelben Totti 50. születésnapján.
1: Amellett, hogy egy elképesztő klubikon és az olasz labdarúgásnak tényleg egy legendája, és itt nem az elcsépelt értelemben veszik ezt a legenda szót, hanem a klasszikus értelemben az. Hát személyes emlékem annyi van vele kapcsolatban, hogy egyszer egy téli felkészülési, sőt nem nyári felkészülési mérkőzésen, amikor én a Gyirmotnak voltam vezetőedző, akkor edzőmérkőzést játszottunk az AS Rómával.
2: Tényleg? Aztán.
1: Igen, ilyen volt, és az utolsó pillanatig azt gondoltuk, hogy valami római ifi csapattal, vagy valami Primavera gárdával fogunk játszani, de hát ugye mindig mondták, hogy az első félidőben a komplett csapat fog játszani, úgyhogy hát az az érdekes, hogy amikor a játékosoknak elkezdtem a mérkős előtti taktikai értekezletet, és egy pár szóban mindig említem az ellenfeleket, és amikor elkezdtem elemezni, hogy a Tottinak, maga a Gervinho-nak, maga az Ashley Cole-nak milyen mozgásai várhatóak, akkor így ránéztem a játékosokra, és az egész csapat egy hatalmas röhögésre tölt ki.
2: Ez jó.
1: Amikor eddig elemeztük a Kovácsot, meg a Nagyot, meg a Tótot, és akkor a következő taktikánál a Tottinak a mozgásait vettem fel nekik. Szóval tényleg egy érdekes történet volt. Aztán, amikor valójában kimentünk melegíteni, és megláttuk a túloldalt, azokat a világsztárokat, akiket előtt a televízión és a adott esetben a világbajnoki vagy Európa-bajnoki mérkőseken láthattuk, hát az tényleg egy földön túli nagy élmény volt. Arról nem is beszélve, hogy hát mivel az AS Róma pont akkor ebben a periódusban a szabadságuk utáni első edzőmeccsre úgy estek be gyakorlatilag, hogy nem nagyon kívánták ezt a találkozót, még nyertünk is.
2: Hát ezt akartam mondani, gyorsan rákerestem, Feri, hát akkor jó taktikát dolgozták itt Totti ellen. Hát 2-1-re nyert a Gyirmót az AS Róma ellen.
1: Igen, az egy jól sikerült találkozó volt, és nagyon-nagyon szép emlék, hiszen ott komoly 5-6 000 néző volt, annak ellenére, hogy egy kis edzőpályán játszottunk, és a római szurkoló tábor vastapsa köszöntött minket. De nagyon-nagyon érezte az ember az olasz futballkultúrát. Egy kicsit tartottam is tőle, hogy mi lesz a meccs után, amíg visszajönünk az öltözőbe, nehogy megverjenek a szurkolók, de tényleg ott nem az anyázás volt, hanem azt mondták, hogy gratuláció, ne grande mister.
2: Azt a mindenit.
1: Tényleg? Úgyhogy ez egy nagy élmény volt. Egyébként visszatérve Tottira, számomra az a fajta kreativitás, ami benne volt, és az a váratlan húzások, és ahogy úgymond tényleg zenélt a lábán a labda, ő tényleg az a játékos volt, aki miatt érdemes volt akkoriban, akár Róma, akár olasz válogatott mérkőzéseket játszani, és egy picit ezt sajnálom, hogy ez valahogy eltűnt. Tehát ma nézem az olasz válogatottat, és nem igazán most elnézést, de most Moiseken miatt nézzem, vagy ki miatt, szóval ez egy picit csalódás az én korosztályomnak, aki Tottikon, Baggiokon, Vialikon vagy akár Altobelliken nőtt fel. Hát mi már ezt az olasz válogatottat nézzük, inkább az összefoglalókban visszanézve a múltat.
3: Feri, aláírásod van Tottitól?
2: Hát Benei aláírás a Tottinak, hát ezt kell kérdezni. Hát ne viccelj.
1: Nincsen, ez érdekes kérdés. Én úgy vagyok vele, hogy amikor, hogy mondjam, az a készfogás, meg az a mérkőzés, az egy hatalmas emlék és élmény. De én akkor is a játékosaimban is azt csugaltam, hogy itt most ők ellenfelek. Tehát én nem akarom meglátni, hogy fotózkodunk vele, vagy aláírást kérünk. Az más kérdés, a mérkőzés után lehet erekéket gyűjteni, meg barátkozni. De én úgy voltam vele, hogy ott nekem fel kell készítenem a csapatom Totti ellen, és nem pedig aláírást kéregetnem tőle.
0: 76. szeptemberének szülöttei közül negyedikként Andriy Shevchenko töltötte be az 50-et, szeptember 29-én. Az ukrán válogatott gólrekordere a Dinamo Kijevben nevelkedett, és 23 éves koráig ott futballozott. 1999-ben nem véletlenül vitte el a Milán. Azon a tavaszon a BL elődöntőig menetelt az ukrán rekordbajnok, ahol összesítésben mindössze egy góllal maradt alul a Bayern Münchennel szemben. Shevchenko a menetelésből 8 góllal vette ki a részét, ezzel Dwight Yorkkal holt versenyben a sorozat gól királya lett. A Milánnal Európa csúcsára is felért 2003-ban. A Juventus elleni döntőben ráadásul ő lőtte be az utolsó 11-est a párbajban. Két évvel később is övé volt az utolsó lövés a BL döntőben. Akkor azonban a 11-esét Jerzy Dudek kivédte, így a Liverpool élet a trófea. Shevchenko a két BL döntő között 2004-ben aranylabdás lett. 2006-ban leigazolta a Chelsea, ott azonban már nem termelte úgy a gólokat, mint korábban, és egy milánói kölcsönjátékot követően 33 évesen visszatért a Dinamo Kijev csapatába. Shevchenko az ukrán válogatottban 17 év alatt 111 meccsen 48 gólt szerzett. Kint volt a 2006-os világbajnokságon, ahol újoncként a negyeddöntőig menetelt az ukrán együttes. Ott a későbbi győztes Olaszország búcsúztatta Shevchenkoékat. 2012-ben a részben ukrán rendezésű EB-n is ott volt még, 35 évesen. Bár Svédország ellen duplázott, Ukrajna nem jutott tovább a csoportkörből, az EB után pedig Shevchenko visszavonult a válogatottságtól. Andriy Shevchenko pályafutását követően előbb az Ukrán Olimpiai Bizottság alelnöke lett, majd 2024. januárja óta ő az Ukrán Labdarúgó Szövetség elnöke.

Ronaldo Luis Nazario de Lima, Mihály Ballack, Francesco Totti, Andriy Shevchenko. 4-50 éves ex-futballista, 4 klasszis, számos felejthetetlen pillanat és remekbe szabott gól. 1976. szeptemberében valami különleges lehetett a csillagok állásában.

0: Pregős László Pál összeállítását hallhatták a szeptember utolsó napjaiban született futballistákról. 20 óra 4 perc a pontos idő, ez itt továbbra is a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban, a mikrofonnál a műsorvezető Kreisz Bálint. Véget ért a két találkozó, amely 18 órakor kezdődött a labdarúgó Nemzetek Ligája C divíziójában. Finnország, Fehér-Oroszország 0-0, Moldova, Feröer-szigetek 1-1. Ahogyan azt az előző percekben is hallhatták, Andriy Shevchenko, az Ukrán Labdarúgó Szövetség elnöke, ma ünnepli az 50. születésnapját, és nem ő az egyetlen, aki kerek jubileumot ünnepelhet, hiszen 1956-ban ugyanezen a napon született Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, és az egyetemes atlétika egyik meghatározó alakja. Az ő életéről és sikereiről, hiszen ebben volt jó néhány, ne felejtsük, egy kétszeres olimpiai bajnok sportolóról beszélünk, aki 1980-ban és 1984-ben is ötkarikás játékok győzelemmel zárt 1500 méteren, emellett van még két ezüstérme 1980-ból és 1984-ből a 800 méteres távokról, de van Európa bajnoki címe, és még rengeteg sikere, sportvezetőként is nagyon-nagyon sok szép eredményt és sikert ért el, és ahogyan említettük, jelenleg is ő vezeti a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget. Az életéről Somogyi Zsófia készített összeállítást.
1: Sportolói pályafutásom során a legfőbb célom mindig az volt, hogy jobb sportolóvá váljak annál, mint amilyen éppen akkor voltam. Legyen szó a következő hétről, hónapról vagy évről. Maga a fejlődés volt a cél, az érem csupán a végső jutalmat jelentette a cél eléréséért. Sebastian Coe szavai. A kétszeres olimpiai bajnok brit legenda nem csak sportolóként nyújtott kiemelkedőt, 4 olimpiai érmével, számos világcsúcsával, hanem sportdiplomataként is rendkívül jelentős tevékenységet végzett, és végez a mai napig is. Lord Sebastian Coe ma ünnepli 70. születésnapját. Egykori földrajztanára, a Tapton Schoolban tanító amatőr futó David Tomlinson terelte a középtávfutás felé. Tanulmányait illetően Coe később közgazdaságtant és társadalomtörténetet tanult a Loughborough University-n. Atlétaként első igazán figyelemre méltó komoly eredményét 1977. március 14-én érte el, amikor a San Sebastiani fedettpályás Európa-bajnokságon 800 méteren végig az élen futva megnyerte a futamot. 1.46.54-es ideje nem sokkal maradt el a fedettpályás világcsúcstól. Első brit rekordját 1977-ben Londonban 800 méteren futotta 1.44.95-ös idővel. 1979-ben Coe 41 nap leforgása alatt 3 világcsúcsot állított fel. Oszlóban 800 méteren és 1 mérföldön, majd a Zürichben 1500-on döntötte meg a rekordot. Így ő lett az első ember, aki egyszerre tartotta mindhárom távon a világcsúcsot. 1980-ban Coe 1000 méteren is világrekordot állított fel, és egy órán keresztül egyszerre tartotta mind a 4 középtávú világcsúcsot, ami ugyancsak példanélküli. Egy óra után azonban honfitársa és nagy riválisa Steve Ovett mérföldön elvette tőle a világcsúcsot. Majd az 1980-as amerikaiak által bojkottált moszkvai olimpián Ovett és Coe egymás főversenyszámában diadalmaskodott. Ovett 800 méteren, Coe pedig 1500 méteren győzött. Coe második lett 800-on, Ovett pedig harmadik 1500-on. Coe 1981-ben előbb februárban fedett pályán 800 méteren, majd júniusban Firenzében szintén 800-on állított fel új világcsúcsot. Azaz 1.41.73-as idő egészen 1997. augusztusáig érvényben maradt. Egy hónappal később 1000 méteren ismét világrekordot futott, 2.12.18-as rekordja 19 évig élt. Ebben az időszakban Coe mindkét távon több mint 1,7 másodperccel volt gyorsabb, mint bárki más a sportág történetében. Bár 1983-ban két fedettpályás világcsúccsal indította a szezont, 800-on, valamint 1000 méteren, az év nagy részében egészségügyi problémákkal küzdött. Ennek következtében az első alkalommal megrendezett atlétikai világbajnokságon nem tudott elindulni. 1984-ben azonban visszatért, a szovjetek által bojkottált Los Angeles-i olimpián már ott volt. 800-on, bár ezúttal is favoritnak számított, ezúttal is második lett, a brazil Joaquim Cruz mögött, 1500 méteren azonban megvédte címét. Vas István Zoltán közvetít.
2: Az 1500 méteres síkfutás döntőjében az utolsó kör kezdődik, és három angol ered az élen haladó spanyol Abascal nyomába. És Krém, a világbajnok felnyomul, ott hagyja Abascalt. Coe tud vele menni, sőt, Coe visszaveri támadását, és a pillanatban ő fordul a kanyarban elsőnek. Krém jön vele, változatlanul kitűnő ütemben haladott a világbajnok, Steve Ovett tehát megsérült, ő feladta a versenyt, és amikor a célegyenesbe fordulnak, Coe fantasztikus hajrát vág ki. E pillanatban már körülbelül 5-6 méter az előnye. Abadkát úgy látszik még a nigériai is behozza. E pillanatban első Sebastian Coe, második Krém és harmadik Abadkát.
1: Coe tehát olimpiai csúcsot jelentő 3:32.53-as idővel aranyérmet nyert. Máig ő az egyetlen férfi, aki egymást követő két olimpián is diadalmaskodott 1500 méteren. Bár világbajnokságot nem nyert, 1986-ban a Stuttgarti EB-n 800-on aranyérmes lett. Az 1988-as szőuli olimpiáról egy sérülésekkel, betegségekkel tarkított, nehéz időszakot követően végül lemaradt. Utolsó versenyére az új-zélandi Aucklandben rendezett 1990-es nemzetközösségi játékokon került sor, ahol 800-on a hatodik lett. Ezt követően visszavonult az aktív versenyzéstől. Sebastian Coe összesen 8-szor javított szabadtéri és 3-szor fedett pályás világcsúcsot 800-on 1:41.73, 1500-on 3:29.77 a legjobb ideje, utóbbit 30 évesen érte el. Sebastian Coe pályafutása alatt aktív középtávfutó volt Knipl István is, akinek egyéni legjobb 1500-on 3:36.74, és bár versenyen nem futott együtt Coe-val, de volt lehetősége találkozni és beszélgetni is vele. A Magyar Atlétikai Szövetség közép, hosszú táv, hegyi és ultraszakák vezetőjének Knipl Istvánnak a gondolatait hallják.
3: Az az igazság, hogy amikor én a pályafutásom csúcsán voltam, az 84-85-86-os évben, akkor a Sebastian Coe már olimpiai bajnok volt, kétszeres olimpiai bajnok. Ugye Los Angelesben nyerte másodszor, mert először Moszkvában nyert, az 80-ban volt. Tehát ő akkor már egy top versenyző volt, és hát mi akkor csak itthonról a vasfüggönyön túlról tátott szájjal bámultuk ezeket a versenyzőket, és nagy-nagy ritkán egy-egy ilyen nemzetközi versenyen összefutottunk velük, és hát én sorsinkora, hogy én soha nem futottam a Coe-val egy versenyben, de egyszer Koblenci versenyen egy levezetés közben beszélgettünk elég sokáig, ott egy ilyen csoporttársaság futott, és ott kérdezgettük, piszkálgattuk. Hát nagyon jó pofa versenyző volt, én inkább a Kremmel meg az Ovettel futottam többször együtt a pályafutásom során. Sebastian az egy nagyon érdekes figura volt, rettenetesen. Szerintem egy nagyon szép karriert futott be, tehát ugye 83-ban volt az első VB, és azt a Steve Krem nyerte meg. Gyakorlatilag azért majdnem mindent megnyert, amit ebbe a számba meg lehetett, az 1500-on, vagy 800-on, és akkoriban rettenetesen erős volt a távfutás, és nagyon népszerű volt. Most is az nagyon, de hát akkor tényleg ilyen korszakos versenyzői voltak az atlétikának, és ők gyakorlatilag ott az a Steve Krem, Steve Ovett és a Sepp Coe 3-as azért az ott vitte a prímet rendesen. Úgyhogy ezúttal és én gratulálok is a sportkarrieréhez, mert szerintem az párját ritkítja.
1: A legendás rádióriporter Novotny Zoltán 1980-ban a moszkvai olimpián a helyszínen láthatta Sebastian Coe olimpiai győzelmét. Ő így emlékezett vissza Coe fényes pályafutására.
4: A moszkvai olimpia idején Coe már világnagyság volt, sőt, messze földön híres, és mindenki tőle várta jó eredményeket, nem beszélve arról, hogy a 800 méteres síkfutásnak specialistája volt és világcsúcs tartója. Úgyhogy 1980-ban Moszkvában a 800-on ő volt a nagy esélyes, nem ő nyert, hanem Steve Ovett. És itt most én arra utalok, hogy ez a párharc, ez a Coe-Ovett párharc a múlt század 20-as évek elejére emlékeztetett az Abraham Slidell párharcra, a Tűzszekerek című filmre. Érdekes, hogy kerülgették egymást Moszkva előtt. Ha egy versenyen mondjuk együtt indultak, akkor az egyikük a 800-at, a másikuk az 1500-at választotta, aztán később fordítva esetleg. Moszkvában viszont már nem bújócskáztak, megmérkőztek egymással, és ugye előbb volt a 800 méteres verseny, amelyen ugye mindenki Coe győzelmét várta, és ehelyett ugye Ovett nyert, pont abban a számban, amelyben Coe specialista és világcsúcstartó. Tehát bomba esélyesként indult, de nem figyelt azért igazán oda a versenyre, mert hagyta, hogy nagyon lassú első kört fussanak, és aztán a második kör vége felé pedig későn nyitotta meg a hajrát, és lendületét is elveszítette, mint egy 15-20 méterrel a cél előtt, így Ovett meg tudta őt előzni. Coe sportkarrierje fekete napja volt ez, ahogy ő mondta, day off. Mások összeroppannának egy ilyen vereség után, de az igazi nagysportoló ilyenkor megrázza magát. És 6 nappal a kudarc után 1500-on visszavágott. Nem feszítette túl magát, laza maradt, nem foglalkozott a többiek iramával, a mezőn sűrűjét elkerülte, tudta, hogy az utolsó kanyarban tud gyorsítani, igyekezett a célegyenes előtt az élre kerülni, és aztán a Német Demokratikus Köztársaságbeli Straubot 4 méterrel, Overtet pedig 6 méterrel megelőzte. És ez, hogy a 800 esélyese kikapott, és 1500-on nyert, az 1500 favoritja. 1500-on kapott ki, és 800-on nyert, tehát ez a fordított várakozása, vagy ennek a teljesülése, nem teljesülése, ez nagyon-nagyon tetszett a moszkvai közönségnek, nagyon tetszett a televízió nézőknek, és tulajdonképpen nagyon használt az atlétikának.
1: Steve Overttel való rivalizálása világhírű. Az idő múlásával Coe maga is megosztott egy igencsak jelképes emléket. Coe 1979 karácsony reggelén, miután lefutott 12 mérföldet, elégedetten adta át magát az ünnepeknek, ám a karácsonyi ebéd után pihenés közben nyugtalanság töltötte el. Úgy érezte, Steve Overtt éppen már a napi második edzését végzi. Egy ünnepek ide, pihenés oda ismét nekiindult, és a komor, havas és hideg idő ellenére elvégezte második edzését is. Majd évekkel később elmesélte Overttnek ezt a történetet, aki csak annyit mondott nevetve, csak kétszer mentél ki aznap. Ez a történet talán mindennél jobban érzékelteti, miként is élte meg Coe a rivalizálást. Knipl István Coe és Overtt kapcsolata kapcsán is megosztotta véleményét.
3: Úgy is mondjam, egy kicsit az angol távfutás az mindig borzasztó erős volt. Tehát az angol távfutók az egy tradicionális szám volt, ugye a mezeikkel, ezzel a kemény hozzáállással, az mindig egy nagyon fókuszban lévő versenyszám volt Angliában, de amikor az ott abban az időszakban egy 5-6 éves időintervallumban találkozott 3-4 olyan kulcsfigura, aki később mind meghatározott külön-külön is az atlétikában, itt ugye a Steve Cram, akkor a Coe, az Overtt, és hát ugye ezek ott valójában egymást gyepálták, és kerülgették, és javítgatták egymás világcsúcsait, és akkor indult be Isten igazából ez az egész világcsúcsjavítási őrület, amit gyakorlatilag az angol média és az angol sajtó, meg a nemzetközi sajtó is rettentesen felemelt, és lett egy óriási nagy média visszhangja, és ezáltal közönség. Ami még nagyon fontos volt ebben az egész dologban, az, hogy 80-ban akkor egy bojkottal teli világot éltünk, és ugye 80-ban a moszkvai olimpiát azt nagyon sok ország bojkottálta, és hát ugye az angolok nem. Ezáltal ott volt egy olyan óriási média, mind a két irányból, egy olyan média megjelenés, ami ezt felemelte, aztán ennek pont az ellenkezőjét Los Angelesben, aminek viszont mi magyarok ittuk meg a levét, mert mi nem voltunk ott. De az is egyfajta, hogy is mondjam, figyelem felhívás volt, hogy igen, itt borzasztó nagy dolgok történnek, és hát ott akkoriban volt azért az NDK atlétáit, azt mindenképpen meg kell említeni az egykori szovjet atlétákat, akik nagyon magas színvonalat képviseltek, és vagy ott voltak a tradicionális európai országok, mint Anglia, Franciaország, és ezeknek megvoltak a sztárjaik, tehát most gondolhatunk itt a Bubkára, gondolhatunk itt nagyon sok olyan atlétára, aki tényleg a világ korszakos emberkéje volt. Tehát a Bubka az körülbelül olyan, mint amit most egy Mondo Duplantisszal élünk meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez emelte fel a távfutás szerintem egy nagyon magas szintre.
1: Hogy az összképet nézze, van-e bármi jelentősége annak, hogy bár a 800 volt Sebastian Coe főszáma, és mégsem ezen a távon lett olimpiai aranyérmes, arról Novotny Zoltán így vélekedett.
4: Hát mondhatnánk, hogy ilyen az élet. Azért, hogy 800-on futotta a világcsúcsokat, azért 800-on nyert fedett pályás Európa-bajnokságot, azért 800-on volt Európa-bajnok. De megint csak, hogyha visszatérek erre az Overttel való párharcára, az atlétikában, az atlétika történetében mindig is két futótípus volt jelen. Egyfelől az atlétika szerelmese, aki önmaga meghaladására törekszik, újabb és újabb csúcsoknak futva neki. Ilyen volt Coe. A másik pedig, aki a többiek elleni küzdelemben találja meg önmagát, és egy-egy gondosan előkészített pillanatra koncentrálja minden erejét. Ilyen volt Steve Overtt. Tehát az, hogy Coe a 800 specialistája volt, világcsúcs tartója volt, és hogy nem nyert olimpiát, ez tulajdonképpen így 40 év távlatából teljesen mindegy, mert abban a 10 évben azért ő volt az atlétika egyik királya, akire nem lehetett nem odafigyelni, akire oda kellett figyelni.
1: ami pedig az aktív sportolói pályafutása utáni időszakot illeti, 1992-ben parlamenti képviselő lett a konzervatív párt színeiben. 2000-ben élethosszig tartó lordságot kapott. Sportdiplomataként egyik elsődleges és igen jelentős tevékenységét a 2012-es londoni olimpia kapcsán nyújtotta. Kó a kezdeményezés nagykövete, a pályázatot lebonyolító szervezet igazgató tanácsának tagja, majd 2004-től annak elnöke lett. Munkássága olyan hatásos lett, hogy a londoni pályázat olyan vetélytársakkal szemben bizonyult megnyerőnek, mint a párizsi vagy éppen a madridi. 2005. júliusában tartott lehengerlő előadást a Nobülésen, végül a pályázat július 6-án elnyerte a bizottság jóváhagyását. Sebastian Coe az igencsak sikeres londoni olimpia zárónapján beszédében ezekkel a szavakkal összegzett, és már akkor is a sportág egyik legfontosabb feladatára hívta fel a figyelmet.
5: Those of us who came to watch witness moments of heroism and heartbreak that will live long in the memory.
6: Ezen a napokban láthatjuk, hogy a kitartás és az ambíció minden képzeletet kell. Mi most többet tudunk egyénileg és nemzetként is megmutatni, és biztos, hogy nem fogjuk megállni. A legfontosabb jelszó inspirálni a fiatal generációt. Ezekben a napokban, az elmúlt 16 napban megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek, és ez nagyon fontos. Minden brit embernek és a nemzetnek is. Ez a tudás most minket vezet. A játékok első napján azt mondtam, hogy jól kell elvégezni a munkánkat, és hogy a legtöbbet hozzuk ki magunkból. És most az utolsó napon ezekkel a szavakkal zárhatjuk a játékokat. Amikor a mi időnk eljött, Nagy-Britannia jól vizsgázott. Köszönöm szépen!
1: Sebastian Coe egyetemeken, alapítványokban, a brit közélet számos pontján visel magas pozíciót. 2003-ban a Nemzetközi Atlétikai Szövetség tanácsának tagjává, 2007-ben a szervezet alelnökévé, 2015 óta pedig elnökévé választották. 2023-ban és 2026-ban is Budapestet méltatta a kiváló világbajnokság, illetve világdöntő szervezés miatt. 2023. novemberében a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem szenátusa díszdoktorává fogadta. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség első embere aznap elismerően beszélt a budapesti világbajnoki rendezésről.
7: The way people responded to some of the research.
8: Azokból a felmérésekből, amiket végeztünk, látszik, hogy az emberek rendkívül pozitívan fogadták az atlétikai világbajnokságot. Nagy többségük elmondta, hogy ezután újabb versenyekre tervez kilátogatni, és szeretne még jobban megismerkedni a sportággal. A magyar atlétika a VB-vel fantasztikus örökséget kapott, és úgy vélem, az új stadionnal kiváló eszközöket is a további fejlődéshez.
1: Sebastian Coe 2025-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöki pozíciójára is pályázott, amely tisztséget azonban nem nyert el. Sportdiplomáciai tevékenységéről, nézeteiről Csisztu Zsuzsa, a Nemzeti Sportrádió munkatársa beszélt.
9: Szerintem Lord Sebastian Coe az egyik talán legmeghatározó sportdiplomatája a jelenlegi korunknak, és ezt most már hosszú évek óta látom, hogy az ő tevékenysége olyan irányokba is mutat, amelyet szerintem a kortársai, a kortárs sportdiplomaták nem csak hogy nem látnak előre, nem is nagyon mernek meglépni. Ugye egyrészt ő egy olyan kor gyermeke, aki részt vett két bojkottált olimpián, tehát egyrészt érzi nyilván a sportpolitika minden rezdülését. Ne felejtsük el, ugye, hogy ő azért ugye a felsőház diplomatája volt tulajdonképpen, illetve képviselője, mint konzervatív képviselő, tehát a lordok házában ténykedett hosszú éveken keresztül, tehát a politika csinyabínja is a kezében van. Így azért azt gondolom, hogy aki onnan érkezik a diplomáciába, vagy a sportdiplomáciába, valószínűleg a jó értelemben vagy minden hájjal megkent. És ő egy ugyanakkor egy rendkívül egyenes személyiség. Legalábbis számomra nagyon sok interjút készítettünk, régóta ismerjük egymást. Nem kerülte meg a kellemetlen kérdéseket, pont amikor ugye a legutóbbi Nobel-elnök választási kampány kapcsán beszélgettünk éppen az életkoráról, ugye, hogy ő lenne a legidősebb jelölt, akkor is azt mondta, hogy van a dolgok, ami nem korkérdés, és hát nyilván a legjobb korban van, és miért ne lenne, abban lehet látni, hogy fizikailag abszolút top formában van, minden nap fut, tényleg hihetetlen, azt kell mondanom, a fizikuma és hozzá természetesen a szellemi frissessége, de hogy mennyire komoly víziói voltak, azért ne felejtsük el, hogy részben tulajdonképpen annak a tervnek köszönhetően bukott meg szerintem, az én véleményem, és szerintem sokakét osztom abban, azzal, hogy nem ő lehetett a Nobel-elnöke, mint az egyik legfelkészültebb ember, hogy ő már Párizsban pénzdíjat osztott. És érti, érzi, hogy a sportolóknak mire van szükségük, hiszen ebből a világból jön. És nézd, lásd csodát, hova jutottunk ma oda jutottunk, hogy a Kirsty Coventry féle Nemzetközi Olimpiai Bizottság, amely tűzzel vassal ellenezte legalábbis az ő szemét, illetően a pénzdíjat, ma ott tart, hogy megszavazták azt, hogy minden olimpiai résztvevő $10,000 fellépti díjat fog kapni. Ez én egyértelműen a Lord Coe féle iránynak tudom ezt be, annak, hogy ő tulajdonképpen elhintette annak a magvát, hogy mire is lehet szüksége a sportolóknak. És hát arról nem is beszélve, hogy bizonyos dolgokban nem csak, hogy modern és újító, de dolgokban konzervatív, mint ahogy amúgy egyébként konzervatív politikus is volt. Ne felejtsük el, hogy a női sportolók, a biológiai nők védelméért elsősorban ő állt ki legelőször, amikor Astor Szeményát nem engedte indulni, vagy legalábbis olyan feltételeket támasztott számára, hogy ezzel tulajdonképpen igyekezett megvédeni a női atléták sorsát, és biztosítani a biológiai nők felversenyét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő egy olyan komplex személyiség, egy olyan diplomata, aki mindig érzi az idők szavát, és én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sokat köszönhet neki, nem csak az atlétika, hanem a nemzetközi sportvilág.
1: Intelligenciája, személyiségének kisugárzása és fellépése nagy mértékben hozzátesz munkásságának sikerességéhez.
9: Hát eleve az, hogy óriási a kisugárzása, szerintem az nagyon sokat tesz hozzá azokhoz az ügyekhez, amelyekben ő megnyilvánul. Egy végtelen intelligens emberről beszélünk, egy nagyon-nagyon sokrétű tudással, sok területről szintetizált tudással bíró, aki, ahogy mondom, a politikától, a közgazdaságtantól, ugye a legmagasabb szintű versenykultúráig mindent ismer, és ezeket nagyon jól tudja, nagyon, hogy mondjam, arányosan tudja megfogalmazni. És hát ezen kívül van egy remek fellépése, egy nagyon tényleg jó svádájú fickó, ha szabad így fogalmazni, aki nagyon-nagyon jól tartja magát, nagyon tényleg látszik, hogy tudatosan karban tartja a fizikumát, tudja, hogy ő egy olyan sportág élén első vezető, amelyben egy elhízott elnök nagyon valószínűleg furán mutatna, de amennyire én tudom, azért ő egy kemény vezető is. Nem lehet neki könnyű dolgozni, egy rendkívüli precizitást és pontosságot igénylő ember, de egy olyan szervezet élén, amelyet ő irányít, szerintem ez teljesen természetes.
1: Az örök mosolygó, társalgó és partner. Így jellemezte a ma 70 éves Sebastian Coe-t Novotny Zoltán.
4: Hát itt is azt hiszem, hogy egyrészt a felkészültség, másrészt a könnyedség jellemző rá, és az emberekkel való hang megtalálása. Ez rendkívül fontos, tehát nem feszélyezett, nem szigorú, nem tudom, ellenszenves, hanem valamilyen módon az örök mosolygó, az örök társalgó, tehát az örök partner, Coe. Ezt mindenféleképpen látni kell benne, és ez, hogy fölül tud emelkedni dolgokon, és el tud lazulni, és a legérdekesebb, vagy legfeszélyezettebb pillanatban is tud valami tréfásat, egyszerűt, a dolgot elütőt mondani. Úgyhogy több kóra lenne szükség a világ sportjában.
0: Somogyi Zsófia összeállítását hallhatták, hiszen ma ünnepli 70. születésnapját Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezetője, az eddig életét foglaltuk össze. Az angol Premier League pénzügyi szabályainak 9 szezonon át tartó súlyos megsértésével kapcsolatos összes vádpontban bűnösnek találta a Manchester City labdarúgó klubját az ügyet vizsgáló független bizottság, derül ki a Premier League nemrégiben kiadott közleményéből. A Manchesteri Egyesület a 2009-2010-es és a 2017-2018-as szezon közötti időszakban számos kereskedelmi partnerével színlelt szerződéseket kötött, illetve más ilyen jellegű megállapodást is alkalmazott a klub bevételének mesterséges növelése, valamint költségeinek csökkentése érdekében. A Manchester City péntekig fellebbezett a döntés ellen, és a klub már reagált is a honlapján. Közleményében úgy fogalmazott, csalódott és meglepődött a Premier League vágyain, ártatlannak tartja magát. Az üggyel kapcsolatos összes álláspontját megcáfolhatatlan bizonyítékok támasztják alá. A klub kiemelte, éveken át tiszteletben tartották az eljárást, abban a hiszemben, hogy a Premier League igazgatótanácsa és vezetősége függetlenül, pártatlanul és tisztességesen viszonyul a Cityhez. Ebből azért következik, hogy a Manchester City szinte biztosan fellebbezni fog a döntés ellen. A férfi kosárlabda bajnokságban izgalmas és a végletekig kielezett mérkőzést játszott egymással a Szolnoki Olasz és a Kaposvár, végül a vendégek, vagyis a Kaposvár győzött 91-90-re. Hamarosan folytatjuk, de 20-29 perc a pontos idő, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek.
10: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női kosárlabda. A tét a legrangosabb európai kupasorozatba jutás. A 4 évvel ezelőtti magyar győztesnek a litván bajnokon keresztül vezethet az útja a csoportkörbe. Sopron Vilnius, női kosárlabda Euróliga selejtező élőben, szerdán 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
11: Az Intermaus 007-ese.
12: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
11: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
13: Grabowski,
14: megsebesült?
13: Nem szokásom.
11: Az egerek egyetlen reménysége.
15: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
16: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
11: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
10: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
17: Megnyerte utolsó csoport mérkőzését a Veszprém a klubvilágbajnokságon. November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynökakták. Holnap is kellemes, napos idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
10: Sporthírek.
17: Eredménytelenül zárult a labdarúgó NB2-ben érdekelt Videóton FC értékesítéséről szóló második pályázat. A Racing City Group-pal ugyanis hiába tárgyalt a városvezetés szeptember elején, a brit-olasz vállalat nem tudta bemutatni a klub megvásárlásához szükséges banki garanciát. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere szerint az önkormányzat hamarosan kiírja a pályázat harmadik körét. A Veszprém 44-19-re legyőzte a Kuwaiti Burgan SC-t az Egyiptomban zajló férfi kézilabdaklub világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. Gáncs Pető Máté 7, Dragán Pesmábek 5 gól lőtt, Mikael Appelgren pedig 18 védéssel járult hozzá a sikerhez. Csütörtökön a döntőben a Barcelona lesz a veszprémiek ellenfele. Egy pontos győzelmet aratott a férfi kosárlabda bajnokságban a Kaposvár. Szolnok Kaposvár 90-91.
10: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
17: November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Először a 6-os kartonok, B-naplók és mágnes szalagok adatára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra, majd jövő februárig a beszervezési dossziék is nyilvánossá válnak. Csőd büntet gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Dunakeszi járműjavító korábbi osztalék kifizetései miatt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint miközben a cég fizetésképtelenné vált, jelentős osztalékot fizettek ki a tulajdonosoknak a megelőző években. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette azt a szabályt, ami kizárta a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés néhány esetében. A döntés jövő júniustól érvényes, hogy időt hagyjanak a jogalkotónak új keretek kidolgozására. A testület célja nem a büntetés enyhítése, hanem a jogállami garanciák biztosítása. Egyetlen hét alatt 12 civil halt meg, és mintegy 200 megsebesült a Kijev elleni orosz légi csapásokban. Az ukrán főváros katonai közigazgatásának szóvivője tudatta azt is, hogy ezzel egy hónap alatt 31-re nőtt a halálos áldozatok száma, és 360-ra sebesülteké, köztük 16 gyerek. 100-nál több lakóépületbe csapódott be drón vagy rakéta, károk keletkeztek benzinkutakban, egészségügyi és oktatási intézményekben is. Halálos áldozata van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy nyolcadikus fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyenlőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka. A brit miniszterelnök szerint az EU tagságuk megszűnése nagyobb károkat okozott, mint amennyi hasznot hajtott. Andy Burnham a kormányzó munkáspárt kongresszusán arról beszélt, hogy a Brexittel egyebek mellett gyengült a bevándorlás feletti ellenőrzés és a hozzáférés az uniós piacokhoz. Nem említette az újbóli EU-s csatlakozás lehetőségét, ugyanakkor London és az Unió között hosszú távú kapcsolatrendszer kialakítását szorgalmazta. Itthon kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől két hónapon át 80 helyszínen, 350, többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is. Látható majd Mácsai Pál, Csúlya Imre, Vecsei H. Miklós egy-egy előadása, valamint fellép Fülei Balázs zongora művész is.
10: Közlekedés.
17: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak, vezessenek óvatosan.
10: Időjárás.
17: Folytatódik a derült, napos, száraz idő. Időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 4-10 fok várható, de a hidegre hajlamos, szélcsendes helyeken fagypont köré is lehűlhet a levegő. Napközben 22-26 közé emelkedik a hőmérséklet. A következő napokban kellemes, kora őszi időre számíthatunk.
10: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
0: 20 óra 36 perc a pontos idő. Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint, és egy interjúval folytatjuk az adásunkat, hiszen nemrég a Nemzetközi Curling Szövetség beválasztotta Nagy Györgyöt a sportág hírességek csarnokába. A Magyar Sportlövő Szövetség elnöke curlingben több mint 30 magyar bajnoki címet szerzett, legnagyobb sikere a 2009-ben szerzett vegyes páros világbajnok ezüstérme, melyet feleségével Szekeresi Ildikóval nyert. Lánya, Laura, 2020-ban ifjúsági olimpiai bajnoki címet nyert, szintén curlingben. A sportág szeretetéről, a családról és a sportlövészetről is mesél Nagy György berelmesének.
18: Hogyha az utóbbi időből indulunk ki, és mondjuk a Nemzeti Sportrádióból, akkor önnel, mint a Sportlövő Szövetség elnökével beszélgettünk az utóbbi időben, és talán nem azt mondom, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy a curlingben miket ért el és milyen szerepe volt, de egy picit talán háttérbe szorult a mai napig a curling az ön életében mennyire van jelen?
19: Hát ugye 22-ben vettem részt utoljára a világbajnokságon, ahol még mindig tizedikek voltunk a vegyes páros versenyszámban, de azért észre kellett vennem, hogy gyakorlatilag eljárt felettem az idő, és azt gondoltam, hogy ott az egy jó pillanat, ahol be tudjuk fejezni az aktív pályafutásunkat. Ebben teljes egyetértésben voltunk a párommal, és hát azóta sem tűnt el a curling az életemből, de most már csak szeniorként veszek részt az országos bajnokságon, illetve hát a világbajnokságokon is évente egyszer. Éppen ma is voltam még curling edzésen, tehát nem tűnt el azért a curling az életemből.
18: Mennyire volt akkor ez meglepetés, amikor a Curling Világszövetség bejelentette, illetve be is iktatta a hírességek csarnokába?
19: Hát maximálisan nagy meglepetés volt számomra. Ugye váratlan, mert nagyon-nagyon nehéz bekerülni ebbe a csarnokba. Ugye amikor most bekerültem, akkor egy kanadai csapat és egy kanadai versenyző került be. Ugye azért a curlinget a kanadaiak uralják a gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben is, meg az előtt is. Úgyhogy csodálkoztam, hogy rám esett a választás. Valójában azt gondolom, hogy sok mindent tettem a curlingben azért, hogy esetleg erre sor kerülhessen, de mégis váratlanul ért ez a dolog.
18: Mindjárt beszélünk arról is, hogy a magyar curlingért mennyit tett, de hogyha minden igaz, akkor már magán a beiktatáson is túl vagyunk.
19: Igen, szeptemberben volt a World Curling Federationnek a közgyűlése, és a közgyűlés keretében adták át, az elnök úr adta át nekem ezt a díjat, ami nagyon megtisztelő volt, mert hiszen ott voltak minden országból azok az emberek, akik azért jól ismernek engem, és hát borzalmasan megtisztelve éreztem magam, hogy előttük vehettem át ezt a díjat.
18: Akkor beszéljünk egy picit a magyar curlingről. Említette, hogy ma is éppen edzésem volt, és hogy szokott szenior versenyeken indulni, de lehet, hogy azt is egy picit kevesebben tudják, hogy a magyar curling megalapításában, megalapozásában is tevékenyen részt vett. Gondolhatunk itt akár pályaépítésre, sportdiplomáciára is akár, de hogyha egy picit visszamegyünk a gyökerekhez, akkor a curling szeretete az honnan jött?
19: Hát egy véletlen vezetett oda, hogy elkezdtünk curlingezni. Én mindenképpen szerettem volna valami sportot vinni az életembe, mert túl sokat dolgoztam egy időben, és azt gondoltam, hogy ez segíthet az egészségem megőrzése érdekében. És egy síelés alkalmával mentünk el curlingezni, ahol rögtön megtetszett, akkor utána szerveztem néhány embert, akikkel az első csapatot meg tudtuk alapítani. Aztán rájöttünk, hogy ha csak úgy edzünk, hogy nincs megfelelő pálya, akkor nem tudunk fejlődni. Úgyhogy a következő lépés volt, hogy fontosnak tartottam, hogy épüljön egy pálya Magyarországon, amire hát ugye Magyarország tradicionálisan nem egy téli sportágakról ismert ország, ezért ez nehéz lett volna állami támogatással, ezért magamra vállaltam ezt a feladatot, és hát a pálya mai napig működik, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy sok fiatal ki tudja próbálni a curlinget, és hát ráadásul nagyon sok fiatal versenyzőnk van, akik mai napig tudnak így edzeni, és fejlődik a magyar curling sport. Azzal a megjegyzéssel, hogy azért a legkedvencebb fiatalom természetesen a saját lányom, aki ifjúsági olimpiát nyert curlingben.
18: Igen, és a sportágban, a magyar sportágban ő az első, aki megszerezte ezt a címet, az ifjúsági olimpiai bajnoki címet. A curlingben egyébként hogy van? Van, aki kifejezetten tehetséges, vagy itt nagyon sokat számít a sok edzés, a sok gyakorlás? Melyik számít inkább?
19: Hát szokták azt mondani, hogy az olimpiai bajnokok 95%-a szorgalmas, 5%-a tehetséges. Én szerintem ez a curlingre is igaz lehet. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szerencsém volt abban, hogy a feleségem, aki ugye a vegyes páros partnerem volt, ugyanazzal a szorgalommal és ugyanazzal az elkötelezettséggel vágott bele azokba az edzésekbe, amit végig kellett csinálni, hiszen ez egy komoly fizikai megterhelés. Nem gondolják az emberek, amikor ott látják a csúszkáló embereket, hogy ez mennyire megterhelő tud lenni, de hát ez edzés nélkül nem megy semmit át. Abban biztos vagyok, hogy munkát kell beletenni abba, hogy az ember sikeres legyen ebben a sportágban is, mint minden másik sportágban.
18: És többek között ugye vegyes párosban van egy világbajnoki ezüstérmük is, de melyik volt előbb? Előbb voltak egy pár, és együtt kezdtek curlingezni, vagy együtt curlingeztek, és aztán szépen lassan kialakult ez a kapcsolat?
19: Mi már egy pár voltunk, amikor elkezdtünk curlingezni, és sokan azt jósolták, hogy ha elkezdünk vegyes párost játszani, akkor valószínűleg hamar el fogunk válni. Most már 28 éve vagyok együtt a feleségemmel, úgyhogy mondhatjuk, hogy ez nem történt meg, és semmiképpen sem akarok a jövőben sem elválni. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy a curling viszont egy olyan összetartó erő lett közöttünk, ami mind a kettőnknek fontos, mind a ketten ugyanolyan lelkesedéssel csináltuk, és hát mondjuk azt, hogy csináljuk is, még ha még szeniorként is, akkor is ez egy fontos része az életünknek.
18: A közös sikerek nagyon össze tudnak kapcsolni két embert, és akkor beszéljünk egy pár mondatot a lányukról, Lauráról, akiről említettük már, hogy ifjúsági olimpiai bajnok. Neki nem is nagyon volt más választása, csak az, hogy curlinges legyen?
19: abszolút volt más választása, és először ő kipróbált párbajtőrözött, aeróbikozott, tehát számtalan sportágat kipróbált. Az volt részemről az elvárás, hogy valamilyen sportágat csinálni kell. Én azt gondolom, hogy az egészséges életmód az fontos egy fiatal életében is. Ő maga választhatta meg, hogy melyik sportágat, de belesodródott a többi próbálkozás után a curlingbe, és hát mondhatjuk, hogy örülhet, hogy belesodródott, és hát sajnos ugye utána elment egyetemre Amerikába, és abba hagyta gyakorlatilag a curlingezést, de hát mondhatjuk, hogy ő a csúcson fejezte be.
18: És lehet azt mondani, hogy önnek a mai napig fontos, hogy minél többen curlingezzenek Magyarországon, hogy minél többen ismerjék meg ezt a sportágat?
19: Igen, én mindenképpen azt hiszem, hogy azért üzemeltetem a mai napig ezt a pályát, annak ellenére, hogy ugye mi már annyit azért nem curlingezünk, mert fontosnak tartom, hogy ez a sportág fent maradjon, és hogy a sportágban minél több sikeres versenyző legyen, és minél több fiatal kipróbálhassa.
18: Hogyha már ezt a beszélgetést a sportlövészettel kezdtük, ugye ön a szövetség elnöke, akkor ennek a hátteréről meg lehet tudni valamit, hogy hogy jött ez a váltás, curling és sportlövészet, előbb curling, aztán sportlövészet?
19: Én már a sport, tehát gyerekkoromban én sportlövő voltam, és így kerültem a sportlövészetbe sokkal előbb, mint ahogy elkezdtem curlingezni. Tehát tulajdonképpen én már alelnöke voltam a 90-es években is a Magyar Sportlövő Szövetségnek, aztán 2012-ben ugye elindultam az elnökválasztáson, és megnyertem a választást is, de pontosan ezért van az, hogy a sportlövészetben én mindig vállaltam elnökségi feladatokat, a Curling Szövetségben nincs semmilyen, a Magyar Curling Szövetségben nincs semmilyen ilyen jellegű szerepem. Nem is szerettem volna addig, amíg versenyzőként versenyeztem, mert az akkor felmerülhettek volna olyan kérdések, hogy mint szövetségi funkcionárius esetleg a saját érdekeimet képviselem ott, úgyhogy a lövészet az megmaradt nekem a munka oldaláról, de egyébként országos bajnoki címem van sportlövészetben is, tehát nem ismeretlen számomra ez a sportág sem.
18: Van egyébként a két sportág között azon kívül kapcsolat vagy hasonlóság, hogy mind a kettőben célozni kell?
19: Hát van természetesen, a fókuszáltság az mind a kettőben hasonló. Egy picit másfajta képességek szükségesek a lövészethez, mint a curlinghez, de én azt gondolom, hogy a gyerekkoromban sportlövő voltam, az sokat segített nekem abban, hogy a curlingben oda juthassak, ahova eljutottam.
18: És az, hogy a sportlövőknél a Nemzetközi Szövetségben is van funkciója, van befolyása, az önnek fontos?
19: Hát a magyar sportlövészet szempontjából mindenképpen fontos, mert hiszen az ott történő eseményekről, dolgokról első kézből kapok információkat, és ezekkel az információkkal sokkal jobban tudom képviselni, sokkal jobb helyzetbe tudom hozni a magyar sportlövészetet. Úgyhogy én azt fontosnak tartom, hogy a Nemzetközi Szövetségben is szerepet tudok vállalni. Ugye megtiszteltetés számomra, hogy alelnöknek választottak meg most már második alkalommal. Tehát én azt gondolom, hogy az a munka, ami Magyarországon folyik, az Európában is elismerik, mert ez nem elsősorban nekem szól, hanem az egész Magyar Szövetségnek, hogy sikerült bekerülnem az elnökségbe, és utána a elnöki pozícióba.
18: Azt említette, hogy curlingezni szokott, még szabad idejében lőni is szokott?
19: Igen, igen, szoktam. Bár versenyen most már az elmúlt 3 évben nem indultam, de szoktam lőni is, igen.
0: Nagy Györggyel Verelmese beszélgetett. 20 óra 46 perc a pontos idő, ami azt jelenti, hogy ezekben a másodpercekben 8 nemzetek ligája találkozónak is el kell kezdődnie. Az A divízióban Csehország-Anglia 0-0 természetesen az első percben, és ebben a pillanatban volt a kezdőrugás a Spanyolország-Horvátország mérkőzésen is. A B divízióban a Skócia-Svájc összecsapása a jelek szerint még ezekben a másodpercekben nem indult el, ellenben a Szlovénia-Észak-Macedónia mérkőzéssel, és miközben kimondtam ezt addigra Skóciában is, útjára indult a labda. A C divízióban pedig Bulgária, Észtország, Luxemburg, Izland, San Marino, Albánia és Szlovákia, Kazaksztán összecsapásokat rendeznek. Az állások változásáról természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban folyamatosan beszámolunk egészen 22 óra 30 percig. A hétvégén 8. alkalommal is Európa bajnok lett a kamion kontinens bajnokságban Kis Norbert, aki ezzel a sorozat történetének legeredményesebb versenyzője lett, és a Révész Racing pedig az az istálló, amely Kis Norbertet is foglalkoztatja, megnyerte a csapat bajnokságot is, így tehát teljes sikerrel zárult a Le Mans-i hétvégéje a Révész Racingnek és Kis Norbertnek, akik ma a sportiradóban jártak, nem csak Kis Norbert, hanem versenymérnöke Bakó Csaba is a stúdióban volt, Szőke Viktóriával beszélgettek.
20: Fantasztikus a csapatod, Norbi, de erről sokat beszéltünk már itt a stúdióban korábban az elmúlt években. Ugye 2021-től most már sorozatban hatodik alkalommal lett a tiéd az EB cím, és előtte még 2014-2015-ben tudtál ünnepelni. De azóta ez a folyamat, ez a hat győzelem, ez azt jelenti, hogy sokkal jobban megerősödött még inkább a csapat, és ez jelentős mértékben a versenymérnöknek, Csabának köszönhető?
21: És minden csapattagnak, de nem tudom eléggé dicsérni egyébként tényleg az egész csapatot, a munkát, amit beleraknak, elképesztő mennyiségű munka. Bár egyébként már ugye 2020-tól kezdődően, 21-től kezdődően ugye az alakulás óta nagyon jó formában voltunk, de évről évre fejlődött a csapat, és hát tényleg megbízhatóságból, minden szempontból elképesztő munkát végeznek. Tényleg nagyon köszönöm a Révész Racing csapatának, mindenkinek a munkát, nem csak Csabának, neki is, de az összes többi csapattagunknak is, mert így nyilván az én dolgomat megkönnyítik a versenypályán, amikor az autó ennyire megbízhatóan működik, és nem robban le sosem, mindig minden versenyen célba érünk, mindig minden versenyen pontot szerzünk. Amikor előről indulunk, akkor általában a futamgyőzelmek is megvannak. Néha a fordításon is megvannak a futamgyőzelmek. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó munkát végzünk. És ugye azért vagyok erre különösen büszke, amit ugye hát sokszor elmondtunk, de nem lehet elégszer elmondani, hogy ezt a versenyautót ugye nem vásároljuk külföldről, ezt ugye mi magunk építjük Nyíregyházán, a műhelyünkben, Nyíregyháza mellett a műhelyünkben, a Csabi tervező munkája által, és ugye a szerelős srácainknak a keze munkája által. Egyedül ugye a motor az, amit bérelünk, a gyártól, az EMAN-től, ezen kívül az összes többi, minden, ami az autón van, az alváz, a fülke, a bukócsőzés, az elektromos rendszer, a levegőrendszer, a fékrendszer, a hűtőrendszerek, minden saját fejlesztés és saját munka, és ugye ezzel elmenni, egy Európa-bajnokságot megnyerni, ráadásul német, gyári támogatott csapatok ellen, azért az azt gondolom, hogy egy nagyon komoly teljesítmény, és nagyon büszke lehet magára a csapat.
20: Egy még inkább különleges akkor ez a 8. EB siker is. Tavaly is már említettük, hogy nagyon gyors a kamion, nagyon jók a feltételek a versenyeken, nagyon jól tudtok alkalmazkodni hozzá, de miben sikerült még egyébként 2026-ra fejlődni, vagy fejleszteni?
21: Igen, hál' Istennek azért mindig van az autón mit alakítani, mikor megépítünk egy autót, mindig már tudjuk, sokszor mondjuk is belső poénként, hogy na majd jövőre, akkor mit csinálunk másképp az autón. Tehát mindig van rajta mit csinosítani. Most azért tényleg a tempónk is meg volt, hál' Istennek, ahogy Norbi említette, a megbízhatóságunk is elég jól lemestünk ki talán egyszer sem most hétfutamon. Úgyhogy inkább most ilyenekre tudtunk figyelni, hogy a karbantartatósága minél könnyebb legyen, minél könnyebben lehessen szerelni az autót, hogyha esetleg mégis műszaki hiba adódna, egy motorcsere, váltócsere, hűtőknek a cseréje minél könnyebben tudjon működni. Lekapogom, hál' Istennek nem volt rá szükség idén, de ilyen apróságokra volt most már energiánk figyelni, meg tényleg azt gondolom,

0: Megfigyelted a múltat? Igen, igen, volt. De szerencsére csak kevés év, két év volt, amikor nem dolgoztunk együtt Csabával, és így ellenfelek voltunk, de szerencsére volt döntetlen része.
1: Igen.
2: Az is volt.
0: Volt egy olyan időmérőedzés, amikor ugye Szasával két különböző körben is ugyanazt a köridőt futottuk mind a kétszer.
1: És ráadásul kétszer, igen.
0: Ezred másodpercre. Úgyhogy arról Csaba csinált is nekem egy ilyen kinyomtatott grafikont a telemetriáról, amikor egyforma időt futottunk. De hát amikor nem együtt dolgoztunk, akkor is nagyon szoros versenyben voltunk.
1: Igen, itt erre voltam azért különösen büszke, mert szerintem én vagyok az egyetlen, akinek megvan Sasa Vance-től is ez az adat, illetve Norbitól is az adat, úgyhogy ezt csak én tudtam létrehozni ezt a görbit, úgyhogy ezért is szerintem egy ilyen személyes dolognak. Igen, meg hát azért mi 11 óta dolgozunk együtt, kisebb megszakítással, mondjuk így, úgyhogy igen, azt lehet mondani, hogy egy ideje ismerjük egymást, azt gondolom.
0: Csaba kezei alatt kezdtem el megtanulni a kamionversenyzés sportéjait.
2: És azért ezt is tekinthetjük úgy, mint a száguldó cirkusznak a hátterét, azért hasonló, még hogyha nem is olyan sok főből áll, mert ugye tizenvalahányan vagytok a csapatban, de hasonló a szisztéma, hasonlóan kell készülni, és járjátok az állomásokat, a fordulókat, ugye 6 forduló már lement, és még Spanyolországban mentek a hétvégén.
0: Igen, igen, nagyon hasonló szerintem a Kamion LB a Forma 1-hez, hiszen a csapatok a konstruktőrök, ahogy már ugye az előbb is kiemeltem, és hogy mi magunk építjük a versenyautót, és hát ugye mindent mi szervezünk, az odautazást, az egész verseny hétvégét, a műhelyben a munkát, a téli szezonban, és ezért is nagyon-nagyon fontos a csapat szerepe a Kamion Európa bajnokságon, és ugye az irodában dolgozó kollégák is, akik ugye szinte nagyon sokat segítenek abban, hogy gördülékenyen menjen a munka a műhelyben, és ugye a verseny hétvégéken is. Úgyhogy igen, abszolút nagyon jó csapategység alakult ki a Révész Racingnél.
2: Most egyébként csapat a minden állomáson ott vagy,
0: hogy
2: és persze. Minden egyes versenyen és segítesz és instruálod Norbit, Norbiékat. Mi lehet fontos most a hétvégi spanyolországi állomáson, így, hogy már megvan gyakorlatilag ugye a 8. Európa-bajnoki cím, és matematikailag behozhatatlan előnyre tettetek szert csapat szinten is.
0: Nyilván így most már nyomás nélkül tudunk versenyezni picit, de hát mindig ugye a tisztas helytállás a cél, én mindig azt szoktam mondani, mindig annyit ér az ember, amit az utolsó versenyen tudott hozni eredményt. Úgyhogy ilyenkor is nyilván természetesen megyünk, és a maximumra törekszünk, és szeretnénk meghallgatni újra néhányszor a magyar himnuszt, majd kint Spanyolországban is, úgyhogy remélem, hogy itt is abszolút futamgyőzelmekért megyünk. Ezt nem is remélem, az a célunk, hogy itt is futamgyőzelmekért megyünk, és hogy kihozzuk a magunkból a maximumot, és a versenyautóból is, és a csapatból is, és hogy tisztességesen lezárjuk a szezont. És hát ugye itt nálunk a Kamion EB-n vasárnap este is ott van a diátadó gála, de hát már az éves eredményt, a serlegeket megkapjuk vasárnap este.
2: Akkor lehet majd igazán ünnepelni. Ugye elértetek egy nagy cél, vagy teljesítettetek egy nagy cél, de azért itt van 2027, már megfogalmazottak az újabb tervek? Műszakilag is?
1: Hát talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy néhány műszaki rajz is készült már 2027-re, úgyhogy folyamatban vagyunk a felkészülésre. Igen, nem tudom, hogy ezek mennyire publikusak jelenleg, de...
2: Hát mindig lehet fejleszteni,
1: mindig
2: lehet előrébb menni.
1: Abszolút.
0: Abszolút, igen, igen. Sőt, hát ugye a csapat előrelépett ebben is az elmúlt években, hogy most már adtunk is el versenyautót, és ugye ez a célunk, hogy a csapat képes legyen erre, és felkészültek legyünk arra, hogy építsünk egy saját versenyautót, ezt már ugye megtettük, és akkor azzal megyünk egy pár sikeres évet, és akkor azt utána eladjuk ugye a bajnokságon belül, vagy akár a bajnokságon kívül, és építünk magunknak egy újat. És akkor ezzel ugye lépésről lépésre haladunk előre, és ugye próbáljuk segíteni a csapat költségvetését, mert hát ezért nem olcsó végigmenni egy szezont a Kamion Európa bajnokságon.
2: Akkor gondolom, hogy már egyeztettetek a tekintetben is, hogy ugye megállíthatatlan voltál Norbi ebben az évben, a 2027-ben is megállíthatatlan legyen.
1: Én mindenképp ezzel leszek, meg azt gondolom, hogy az egész csapat, aki mögöttünk áll, abszolút ez a célunk. Tehát tényleg nem is maga csak a bajnoki címén, hanem hogy Norbi is említette az imént. Sokszor van az, hogy szombaton például kérdeznek tőlem, hogy mikor lesz a vasárnapi verseny. Nem tudom, a következőre koncentrálunk, azt nyerjük meg, és akkor majd rátérünk arra, hogy a vasárnapi futam mikor lesz. Tehát tényleg mindig a következő futamra a célzunk teljesen, úgyhogy harama is azt gondolom, hogy a maximum a cél, hogy azt érjük el. 2027-re is ugyanez a cél.
2: Sokat, igen.
0: Azt szoktuk mondani, hogy a következő szezon mindig rögtön hétfőn kezdődik, miután vége van az utolsó verseny hétvégének. A következő héten már akár a műhelyben mehet a pakolás, a munka és a téli felkészülés kezdete a következő szezonra.
2: Akkor ez Nyíregyháza, illetve környéke, ahol készülöttök, viszont az edzések hol zajlanak? Hol kell elképzelnünk, hogy te a kamionnal hol tudsz edzeni, vagy hol fogsz tesztelni majd a következő szezonra?
0: Ugye ebben is próbálunk maximálisan költséghatékonyak lenni, úgyhogy sajnos sok edzés lehetőség nincsen, mint mondjuk más nem technikai sportokban, de általában az elmúlt években a szezon előtti ilyen közös tesztre, amit ugye a mezőny szokott szervezni együtt, egy ilyen 3 napos teszt szokott lenni Csehországban, ott mindig kint voltunk, és ezt a 3 napot szoktuk áprilisban végig tesztelni, és aztán utána

0: Megyünk a szezonnyitóra. Általában ez, vagy hát legalábbis azt mutatják az eredmények, hogy ez a 3 nap tesztelés elég szokott lenni, vagy elég volt az elmúlt néhány évben.
1: Versenybérnöki szempontból az idei állomások közül mi volt a kedvenc, vagy melyik volt, ami nagyon mélyen van benned?
2: Érdekes kérdés.
1: Érzelmileg.
2: Hát azért így Le Mans mindenképp, tehát azért, hogy mondjam, az évnek a felétől azért ezt lehetett érezni, hogy megvan a tempónk, megvan a stabilitás, tehát kis túlzással csak az időpont volt kérdéses, hogy mikor lesz ez végül is matematikailag is bebiztosítva, hogy bajnokok legyünk, de azért mégiscsak egyrészt a Le Mans-i pályának a szellemisége is, az egész történelmi múltja azért az embernek ott van a vállán, úgyhogy különösen szeretjük. Én Haramát nagyon szeretem, annak is van egy sajátos milliója, ez egy régebbi stílusú versenypálya egyébként hasonló a Le Mans-hoz, úgyhogy nekem ez a két kedvencem, ez Le Mans és Harama így a végén. Úgyhogy Le Mans-t mondanám így.
1: Norbi?
0: Hát nagyon szeretem én is Le Mans-t, de ami viszont nagyon-nagyon hiányzik, az a Hungaroring, hiszen ugye volt hazai versenyünk ugye 2015 és 2022 között, ugye minden évben volt a Hungaroringen is verseny, sajnos 2022 után már nem sikerült ezt megrendezni, de ez nagyon hiányzik. Nekem is, mint versenyző, a csapatnak is, hogy hazai pályán, hazai közönség előtt, itthoni környezetben, szoros együttműködésben a támogatóinkkal a Hungaroringen tudjunk versenyezni egyet, úgyhogy nagyon remélem, hogy a Hungaroring ezt újra átgondolja, és találunk valami megoldást arra, hogy visszatérhessen a Kamion Európa bajnokság.
1: Ja, a magyar szurkolókat leginkább akkor most ebben a szezonban inkább a Szlovákia ringen tudta tapasztalni, vagy érezni, hogy ott vannak és szurkolnak és drukkolnak?
0: Igen, hát most a Szlovákia ring volt a hazai versenyünk, de hát azért az nem az igaz. Nem rossz az sem, de azért a Hungaroring jobb lenne, hiszen legutóbb, amikor a Hungaroringen voltunk, rengetegen voltak, de a föllátót megtöltötték a nézők abszolút, és hát azt gondolom, hogy ezt újra biztosan meg tudnánk csinálni, ráadásul a Hungaroring fel lett újítva, nagyon szép, úgyhogy tényleg nagyon remélem, hogy vissza tud térni majd a Kamion Európa bajnokság ide, hamarosan Magyarországra.
1: Hát várjuk majd, hogy így legyen. Csaba, egy-két műszaki adatot meg tudnál velünk osztani, amit mondjuk egy laikus néző vagy laikus szurkoló is érteni fog.
2: Hát leggyakrabban ezeket a lottószámokat szokták kérdezni, hogy 12,5 literes motor van az autóban, ez 1200 lóerős, tehát viszonylag erős, 5500 Nm forgatónyomatékkal, úgyhogy aki így autós körökben mozog, akkor ezeket érzi, hogy ez mennyire erős. 5,3 tonna az autó, tehát azért egy utcai kamionnál, egy utcai vontatónál jóval könnyebb. Nem is tudom, vízhűtéses fékjeink vannak, ami egyébként talán egyedi az összes FIA szériából, tehát vízpermettel hűtjük a fékeket, hogy ne legyen túl nagy probléma vele. Nem is 16 fokozatú váltónk van, amiből Norbert 2-t használ a pályán egyébként, de 16 fokozatnak benne kell lenni szabály szerint. Mi, ami még ilyen érdekes lottószám az autóról?
0: Ugye kifejezetten erre a célra fejlesztett versenygumikkal versenyzünk, hiszen ugye az utcán ezek a kamionok általában ugye 85 km/h, 90-nel mehetnek maximum, de hát ugye mi a versenypályán 160-nal megyünk, úgyhogy egy speciálisan erre a célra fejlesztett és felkészített Goodyear gumiabroncsal megyünk, ami nagyon-nagyon jó tapadást biztosít, és ugye nincs külön száraz pályára való abroncsunk, vagy esős pályára való abroncsunk, hanem ez egy ilyen úgynevezett semi-slick, ilyen minimális minta van rajta, és akkor ezzel megyünk minden időjárási körülmény között.
3: Kis Norberttel és Bakó Csabával Szőke Viktória beszélgetett. 20:59 perc a pontos idő, már 15 perccel ezelőtt elkezdődött 8 mérkőzés a labdarúgó nemzetek ligájában, és 3 találat már született is. Az A divízióban Spanyolország-Horvátország 1-0, Lamiával a második percben megszerezte a vezetést a világbajnokoknak, aki hazai pályán játszanak. Luxemburg-Izland ezekben a másodpercekben lett a C divízióban 0-1, a vendégek vezetést szereztek tehát Luxemburgban, és ami a B divíziót illeti, Skócia ember hátrányban került, és ezt Svájc meg is büntette. Henryt állították ki, egy csúnya szabálytalanság miatt Jack Henryt, az Aletifak védőjét, és Rodriguez állt oda a szabadrugáshoz. Ricardo Rodriguezről, a Torino védőjéről beszélünk, aki nagyjából egy ilyen 23 méterről bombaerősen előtte a labdát, és az beszállt a kapuba. Erős volt ez a szabadrugás, de azért nem volt 220 felett.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 21 óra 6 perc a pontos idő. Köszöntöm Önöket, a műsorvezető Kreisz Bálint, ez itt továbbra is a Körkapcsolás. Az előző percekben nem változott az állás egyik mérkőzésen sem, azért vegyük végig mind a 8 találkozót, hogy mik azok, amik jelenleg is zajlanak a labdarúgó nemzetek ligája A divíziójában. Csehország Anglia a 21. percben az állás 0-0, a 20. percben Spanyolország Horvátország 1-0, Lamiemá volt eredményes a 2. percben, a B divízióban Skócia Svájc 0-1, a skótok emberhátrányban játszanak, és Svájc ezt már ki is használta. Szlovénia Észak-Macedónia 0-0. A C divízióban 4 mérkőzést játszanak ezekben a percekben. Bulgária Észtország 0-0, Luxemburg Izland 0-1, San Marino Albánia 0-0, és Szlovákia Kazaksztán 0-0. És ebben a divízióban már van két olyan mérkőzés, amely 18 órakor kezdődött, így véget ért. Finnország Fehér-Oroszország ellen gól nélküli döntetlent játszott, és Moldova Feröer-szigetek ellen is döntetlent játszott. Ennek a találkozónak 1-1 lett a végeredménye. Mi pedig küzdősportokkal folytatjuk, hiszen ifjabb Növényi Norbert múlt héten küzdött Las Vegasban, a UFC-ben az egyik legrangosabb nemzetközi küzdősorozatban, amely a különböző küzdőfajtákat vegyíti, és hiába nyerte meg a mérkőzését, nem kapott szerződést a sorozat tulajdonosaitól. Azóta már eltelt jó néhány nap, és a magyar médiában is érkeztek különféle reakciók ifjabb Növényi Norbert mérkőzésére. Az is szóba került, hogy a fiatal magyar harcos lehetőséget kap majd a későbbiekben. Hogy ez tényleg így lesz-e, az kiderül az interjúból, amelyet Jó András készített ifjabb Növényi Norberttel.
4: Norbi, mindenekelőtt gratulálok, hiszen győztesként beszélünk most egymással. Eltett néhány nap, kaptál hideget-meleget az elmúlt időszakban. Hogy vagy most?
5: Meg vagyok, hogy őszinte legyek, mert rögtön elkezdtem edzeni, kicsit meg is fáztam, amíg kijött a testemen, hogy el van fáradva. Szóval ma is edzettem, de szerintem most már a hét többi részén már nem fogok. Próbálok kicsit helyrejönni, de amúgy meg jól vagyok. Kicsit mentálisan az elején nehéz volt, de most már az is igazából teljesen jól van.
4: Most, hogy már eltelt pár nap, és kicsit ülepedhettek az események, mennyire tudsz egyszerűen csak örülni annak, hogy megnyerted ezt a meccset?
5: Örülni nem fogok tudni, hogy őszinte legyek, mivel az nem én voltam ott bent a ketrecbe. Szóval örülés az nem lesz, viszont kevésbé fogom magamat szidni, inkább az a pozitív benne.
4: Azért azt ne felejtsük el, hogy kint Las Vegasban nyertél egy Dana White's Contender Series meccset. Mikor volt az első olyan pillanat a meccs után, amikor már nem a szerződésen vagy azon gondolkozta, hogy mi lesz, hanem egyszerűen azt érezted, hogy na hát, mégis megnyertem tényleg ezt a meccset?
5: Pár órával után igazából lementünk, sőt, azt mondom, hogy egy órán belül már úgy voltam, hogy na mindegy, megyünk tovább. Adtam magamnak 24 órát, hogy bánakozzak rajta, hogy ne érezzem magam jól magam, de utána igazából már úgy voltam vele, hogy na mindegy, megyünk tovább. Szóval nem lehet, hogy életben a negatív dolgok eljussanak hozzád. Kicsit meg kell, meg kell látni őket, hogy ez van, meg ez történt, adhatsz magának egy kis időt, de utána nem lehet ezen agyalni, kell lépni előre tovább.
4: Beszéljünk egy picit magára a mérkőzésre, és szándékosan később akartam veled beszélgetni, mint hogy eltelt mondjuk nem tudom, 2-3 nap. Nagyon-nagyon jól indultál, az első évben le is ütötted Héget. Belülről hogyan élted meg azt a kezdést? Azt érezted, hogy akár gyorsan vége lehet?
5: Amikor bent vagyok, akkor nem nagyon gondolkozok, hogy mikor lesz vége, meg ilyenek. Igazából az volt a rossz, hogy ahogy már mondtam, volt, a hasam nem volt jól, elég rosszul voltam, igazából már a meccsre amúgy jól volt, viszont aki nem érti ezt, így nehéz elmagyarázni, de amikor fogyaszt az ember, akkor hónapokig kevesebbet teszik, és az utolsó 7 nap az elég brutális, ott nem eszel, nem iszol, és az utolsó 24 óra ott teljesen mindent kiszívsz a testedből. Szóval ilyenkor a visszatöltésnek az a lényege, hogy minden táplálékanyag visszajön a szervezetedbe. Na most, mivel nekem a hasam annyira rossz volt, ezért az a táplálékanyag nem tudott visszajönni a szervezetembe. És ahogy elkezdődött az első 2,5 perc, az első birkózás megtörtént, a testem feladta rögtön, szóval nem éreztem a kezeimet, meg a lábaimat. Szóval amikor ott bent voltam, akkor inkább ilyen kicsit ilyen pánik volt bennem, hogy mit fog csinálni, szóval hogy kijöttem az első menetben, rögtön mondtam az edzőnek is, lehet is hallani, hogy mi történik velem. Mondom, elvesztem az agyamat, mert egyszerűen nem úgy működött a testem, ahogy kéne.
4: De mégis mi vitt előre akkor, amikor fizikailag már nagyon nehéz volt, és te is mondtad, hogy nem tudod, hogy mi történik a testeddel?
5: De hogy őszinte legyek, tényleg a szívem, szóval az első menetet kikaptam, úgy csak, mert lementem a földre, és annyira fájt voltam, hogy nem bírtam felállni rögtön. És második menetben tudtam, hogy mit kell csinálnom, és elkezdődött a második menet, csináltam a dolgokat, és leütöttem párhuzamosan, tudtam, hogy akkor én vezetek abba a menetbe, viszont a testem az egyszerűen nem volt ott, szóval a harmadik menetben bejött hozzám az edzőm, és mondja, hogy figyelj, most kell mélyre menned, és utána, ahogy elkezdődött a harmadik menet, a fejembe tudtam, hogy most én itt birkózni fogok, mert úgy fogom tudni legyőzni, csak túl fáradt vagyok, hogy állózok. Ha elkezdek vele állózni, folyton lábra jön, és hogyha megadom neki a lehetőséget, hogy levigyen, akkor lehet túl fáradt leszek arra, hogy felkeljek, és akkor elvesztem a meccset. Szóval úgy mentem be a harmadik menetbe, hogy én most birkózni fogok, és tudtam, hogy mielőtt kivonultunk, vagy kivonultam, volt egy videót játszottak, és ott az egyik csapattársammal mutattak engem. És ez a csapattársam nagyon közeli barátom, de neki balhéja volt a UFC-vel, ez a Michael Page. És pont mondtam edzőmre, ránéztem, mondom, hogy ha pontozással megy, akkor nem fogok ami szerződés. Mielőtt indultunk, már mondtam az edzőmnek, szóval a harmadik menetben, ahol eldöntöttem, hogy nem, most birkózni fogok, hogy megnyerjem a meccset, ott, hogy őszinte legyek, már nagyjából éreztem, hogy itt szerződés nem lesz, de az, hogy amennyire tudok, csak menni fogok előre, és megnyerni a meccset.
4: No, és hogyha már a szerződést említed, ugye nyertél, de nem kaptál UFC szerződést. Mi volt az első reakciód?
5: Tudtam. Ahogy mondom, a harmadik menetben befele tudtam, hogy nem fog kapni szerződést, csak mert a Dana White Contender Series-en, szóval ez egy UFC meccs lett volna, akkor ez kimondottan egy jó meccs lett volna. Viszont a Contender Series-en az a lényeg, hogy mindenki megölje egymást, és sajnos ugye annyira fáradt voltam, hogy ezt nem tudtam megcsinálni, szóval tudtam, hogy nem fog szerződést kapni. Persze sajnáltam, meg fájt, meg nagyon sok a UFC-ben, hogy sétáltam ki, mielőtt még mondták, hogy nem kapok szerződést, csak megvoltam el. Én úgy kivoltam már akkor, és a UFC-sok mondták, hogy miért ilyen szomorú a Norbi, hát most nyert. És hát, mert az nem én voltam bent, kettő, mert tudtam, hogy nem lesz sajnos szerződés.
4: Igen, ez nagyon érdekes, mert azért kívülről nagyon furcsa helyzet volt. Győztes vagy közben mégis csalódottan kell hazamenned, ezt hogyan lehet fejben helyre tenni?
5: Nehezen, figyelj, két vesztes is kapott szerződést az este, mert mind a kettő a kórházba került utána, csak ilyen nagy adokkapokok voltak. Figyelj, annyit tudok mondani, és tényleg csak úgy tudom felfogni agyilag, hogy győztes vagyok, én győzni megyek, nekem az a legfontosabb. Sajnos megpróbáltam mindent megtenni azzal a testtel, ami volt nekem aznap, így nyertem, többet nem tudok mit csinálni. A Dana White azt mondta, hogy most már nem volt az én estém, de hogy látja, hogy tehetséges vagyok, stb. Stb. Mondom, szerintem volt benne kis politika is, de figyelj, mind az én hibám, én elrontottam a visszatöltésemet, jobban kellett volna odafigyelnem, hogy kövessem a tervet, a visszatöltési tervet, és igazából ennyi. Szóval csak minden nem tudok csinálni, az én hibám, jobb döntéseket hozhattam volna a ketrezbe, hogy befejezzem, jobb döntéseket kellett volna hoznom a visszatöltés alatt. Én hibám, tanulnom kell ebből is menni tovább.
4: Van bármi abban, amit Dana White mondott, amivel utólag egyetértesz egyébként?
5: Nem is az, hogy egyetértek, csak tudom, hogy miről szól a show. Szóval tudom, hogy miről szól, tudom, hogy nekik azt kell, hogy mindenki vérezzen, azt kellett volna megadnom, sajnos nem tudtam az este. Ennyi, megyünk tovább. Azután, a meccs után 5 másik szervezet írt, sőt több, 6 másik szervezet már keresett minket 2 nappal a meccs után. Szóval lehetőségek lesznek, megyünk, mondom, ennyit tudok csak mondani, hogy megyünk tovább, mert nem lehet ezen sírni, csak előre kell menni.
4: Na, akkor beszéljünk a következő lépésről. Mi most a következő lépés? Pihenés? Bár nem hiszem, hogy túl sok pihenés, mert azt mondtad, hogy edzeni mentél azonnal. Vagy már konkrétan egyébként keresitek a következő mérkőzést is?
5: Igen, szóval még ebbe az évben akarok egy meccset, ha jól úgy tudjuk alakítani. Igazából nekem most csak azért kell egy meccs, hogy a súly, hogy a fogyasztás meg a visszatöltést még egyszer megpróbáljam, meg most megyek hasi specialistákhoz is, csak hogy megnézzük, hogy mi lehetett a baj, és kell egy meccs csak a fogyás miatt, hogy még egy fogyást megcsináljak, hogy milyen a hasam, és utána megint beszélünk a UFC-vel, hogy mit tudunk csinálni, milyen lépések lehetnek.
4: Na, erről beszéljünk egy picit, mert hogy Dana White is azt mondta, hogy nincs bezárva előtted az ajtó, ugye Hegel is, akivel bunyóztál, ő már korábban volt, és akkor vereséget szenvedett. Hogyan látod most a reális utat arra, hogy mégis eljuss a UFC-be?
5: Figyelj, igazából egy telefonmúláson hívhat. Lehet, hogy valaki kihúzódik, beraknak. Meg nagyon sok embert, én ismerek olyan embert, például akivel Franciaországban meccseltem volna, ő volt a Contender Series-en, ő kikapott, és utána rögtön most rárakták egy pár nyertes meccse volt, és rögtön rárakták egy UFC kártyára. Szóval ez nem azt jelenti, hogy most a Contender Series nem mehet, akkor nem tudok bekerülni a UFC-be, szerintem ezt sokan félreértik. Nagyon sok embert hívnak be utolsó pillanatba, nagyon sok embert hívnak be csak úgy, mert kell nekik egy ember, stb. Szóval a csapatommal most hétvégén fogok leülni, vagy ennek a hétnek a végén fogok leülni, és akkor ott a menedzsmentemmel, edzőimmel, meg mindenkivel átbeszéljük, hogy mit csináljunk, meg miket tudunk csinálni.
4: Ugye olimpiai bajnok birkózó apukáddal, Növény Norberttel beszéltünk a mérkőzés előtt is, és utána is. Miben tud neked ő segíteni? Tud segíteni ő, vagy jobb, ha inkább nem szól hozzád?
5: Sajnos nem tud miben segíteni. Legyen ott mentálisan, és küldjön nekem jó energiát, ez ennyi, de próbálom a családot meg a professzionalizmust egy határt húzni, és kettőt külön tartani.
4: Ez teljesen korrekt. Egy dologról még meg kell, hogy kérdezzelek, hogy az elmúlt napokban volt még egy olyan történet, ami nagyon nagyot ment itthon, ugye Sebestyén Balázsik műsora. Miért érezted úgy, hogy erre mindenképp reagálnod kell?
5: Oké, szóval ez kicsit visszamenő, és elkezdem az elején, mert a legelőször volt egy ilyen kis félreértés, úgymond, mert felhívtak engem, hogy akarok-e, vagy hogy tudok-e csinálni egy interjút egy csütörtöki napon, egy hétfőn hívtak, és hogy az a hét csütörtökön tudom-e csinálni. Én mondtam nekik, hogy nagy valószínűséggel nem fogom tudni csinálni, mert más dolgaim vannak, stb. Erre kapok csomó üzenetet, hogy milyen nagyképű vagyok, meg emberek, hogy miért nem vettem fel a telefont, és egyszerűen nem értettem, hogy most miről van szó. Meghallgattam az interjút, és akkor a Balázs úgy adta elő, hogy ők már hetek óta keresnek, és hogy én ghostingolom őket, és hogy nem akarom felvenni a telefon, stb. Értem, hogy poénkodni akart ezzel, meg stb. Csak kicsit más, hogy mutatja a karakterem az egész ország előtt. Szóval akkor írtam már egy posztot, utána meg lett beszélve, felmentem, vagy elmentem, megcsináltuk az interjút, tök jó. Na most ugye jött ez a másik, felkeltem nekik direkt hajnali 6-kor egy meccsem után, hogy beszéljünk, stb. Stb. Erre ilyet mond, hogy először is két posztot csináltam, és én mindig így szoktam csinálni. Csináltam egy posztot rögtön a meccsem után, ahol mondtam, hogy nem tudom, mi történt, szerintem elrontottam a fogyásomat, ennyi. Utána ezt mindig szoktam a rögtön a meccsem után egy posztot. Utána pár nappal utána mindig szoktam egy másik posztot, amikor már jobban átlátom a dolgokat. És ott megint egy bekezdést írtam arról, hogy elrontottam a fogyás, de hogy felelősséget vállalok rá, és ez az én hibám, az is oda van írva. Erre ilyet mondta, hogyha ő először is ezt mondja, hogy hagyjak neked egy tanácsot, már ez kicsit fogja a fejét az ember, de meghallgatom, mert lehet, hogy jó. Erre ilyet mondta, hogy ha ő lenne a UFC meg a Dana White, akkor ő nem akarná azt hallgatni, hogy én kifogásokat találok. Mondom, először is nyertem a meccsen, nincs kifogások, elmagyarázom, hogy miért voltam szar. Másodjára ez, mondom, egy bekezdés volt, és nem volt itt kifogások, magamra vállaltam mindent, és utána ilyet mond, és nekem ez ami nem tetszett, hogy ja, mert most azért, mert fáj a poci. De én elmondom, én voltam meccseken olyan komoly bordasérülése, hogy levegőt nem tudtam venni, 40 fokos lázzal. Hidd el nekem, hogy nem az volt, hogy fájt a pocim, hanem előtte például 20, a bemelegítés alatt 20-szor mentem el a WC-re, és ott kellett neki a Athletic Commission, akiknek figyelniük kell téged, ott néztek engem WC-re menni 20-szor. Emellett nem tudtam aludni két napig, meg ilyenek, olyan rossz volt a hasam. Szóval, amikor valaki ilyet mond egy ilyen nagy meccs után, hogy ne nyávogva azon, hogy fáj a pocid, akkor sajnos ezt nem fogom tudni úgy hagyni, mert főleg azért, mert nem ért a sporthoz. És itt nem a marketingről, meg ilyenekről van szó, hanem egyszerűen vagy nem is, olyan értek emberek, hogy nem tudok tanácsol, hogy nem fogadom el, stb. Nem arról van szó, itt a hang nem, ahogy beszél veled valaki. Főleg olyan, aki azt tudja, hogy miről beszél, amikor erről a sportról van, meg nem érti az ilyen kis dolgokat, mint például egy fogyás, meg ilyenek. Szóval nekem ez kicsit sok volt, de most erre mit mondjak? Szerintem az van, hogy a Balázs nem szól rá senki, értem, hogy jó pofi akar lenni, meg stb. Csak azért néha oda kell figyelni, hogy állsz dolgokhoz, meg hogy milyen hangnembe beszélsz. Nem tudom, ezt én így látom.
4: Értem, persze mindenképpen érdekelt, hogy te ezt hogyan élted meg, és hogy miért is reagáltál arra. Zárjuk le, és ha most félretesszük azt, hogy nem lett UFC szerződés, mire vagy a legbüszkébb ebből a Las Vegas-i kalandból?
5: Arra vagyok a legbüszkébb, hogy amikor a legrosszabb formámban vagyok, amikor haldoklok, akkor is csak megyek előre is, és a szívem az nem adja fel, mert hitelnek, az edzőm is mondta, hogy bárki más a teremben, az feladta volna, mert olyan helyen voltam agyilag, mentálisan, ahol tényleg nem éreztem már semmit a kezeimből, meg a lábaimból, és én ilyenkor is mentem előre, és nem álltam meg, és találtam egy módot arra, hogy nyerjek, és igazából ez volt, amire a legbüszkébb vagyok.
4: Rengeteg embert mozgattál meg szerintem ezzel az egész eseménye egyébként, hogy fent legyen hajlában köztük engem is. Mikor látunk újra téged ketrecben?
5: Ha minden jól megy, akkor lehet az év végén már. Szóval mondom, le kell ülnöm edzőimmel, és ki kell találnunk a dolgokat, hogy mi meg hogy lesz, de szerintem év végén már lehet, hogy tudok meccselni megint.
3: Ifjabb Növényi Norbertet hallhatták, aki Jó Andrással beszélgetett, és aki a UFC-ben megnyerte az első mérkőzését, vagy hát az egyik kiválasztó sorozatban. Ennek ellenére nem kapott szerződést, de ahogyan azt az előző percekben Ifjabb Növényi Norbert elmondta, azért rengeteg terve van a jövőre nézve. 21 óra 23 perc a pontos idő, és 8 mérkőzés zajlik a labdarúgó nemzetek ligájában, és az interjú alatt jó néhány gól esett. Csehország-Anglia az egy olyan találkozó az A divízióban, ahol még érvényes találatot egyik csapat sem szerzett, viszont a hazaiaknál Pavel Schulzot kiállították, így a csehek emberhátrányban futballoznak. Spanyolország, Horvátország 2-1, itt amikor a legutóbb beszámoltunk az állásról, akkor a spanyolok Jamal góljával vezettek, azóta Horvátország egyenlített, majd Lamal a gólja mellé egy gólpaszt is kiosztott, így tehát az aktuális világbajnok 2-1-re vezet hazai pályán. A B-divízióban Skócia, Svájc 0-1, a skótok továbbra is emberhátrányban futballoznak, és Szlovénia, Észak-Macedónia 38. percben 0-0. A C-divízióban is voltak aktuális állásváltozások, Bulgária, Észtország 0-0, Luxemburg, Izland 0-1, San Marino, Albánia 0-2, a vendégek kétszer is betaláltak az elmúlt percekben, és volt egy gólváltás a Szlovákia-Kazaksztán mérkőzésen, itt a 40. percben az állás 1-1. Hamarosan folytatjuk, de jönnek a legfrissebb hírek.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Az ukránok és az északírek után következik a harmadik feladat Marco Rossiék számára. A Bajnokok Ligája győztes Kvaracheliával felálló georgiaiak ellen nehéz dolga lesz a Puskás arénában Szoboszlai Dominikéknak. Magyarország Georgia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
1: Egy világ, ahol minden mozdulat nyomot hagy.
2: A rendszer rossz, egyszerűen önmagában sem bízik.
1: Kamerák, lehallgatók, titkos ügynökök.
3: A mi feladatunk, hogy kémeket szervezzünk be, és titkokat lopjunk.
1: És két férfi, akik az ellenkező oldalról ismerik a megfigyelés világát.
4: A túlélés akkor egyet jelentett az együttműködéssel.
1: Az egyikből megfigyelt lett.
4: Valaki bejelentést tett, hogy terrorista vagyok.
1: A másik évtizedeken át maga figyelt.
3: Terrorizmussal kapcsolatos volt a megbízás.
1: Hesznával a világ. Szerdán 23 óra 15 perckor a Dunavörden.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Megnyerte utolsó csoport mérkőzését a Veszprém a klubvilágbajnokságon. November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynökakták. Holnap is kellemes napos idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
5: Eredménytelenül zárult a labdarúgó NB2-ben érdekelt Videoton FC értékesítéséről szóló második pályázat. A Racing City Group-pal ugyanis hiába tárgyalt a városvezetés szeptember elején, a brit-olasz vállalat nem tudta bemutatni a klub megvásárlásához szükséges banki garanciát. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere szerint az önkormányzat hamarosan kiírja a pályázat harmadik körét. A Veszprém 44-19-re legyőzte a Kuwaiti Burgan SC-t az Egyiptomban zajló férfi kézilabdaklub világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. Gáncs Pető Máté 7, Dragán Pesmábek 5 gólt lőtt, Mikael Apelgrén pedig 18 védéssel járult hozzá a sikerhez. Csütörtökön a döntőben a Barcelona lesz a veszprémiek ellenfele. Egy pontos győzelmet aratott a férfi kosárlabda bajnokságban a Kaposvár. Szolnok Kaposvár 90-91.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest két héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Először a hatos kartonok, B-naplók és mágnes szalagok adatára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra, majd jövő februárig a beszervezési dossziék is nyilvánossá válnak. Csőd büntet gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Dunakeszi járműjavító korábbi osztalék kifizetései miatt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint miközben a cég fizetésképtelenné vált, jelentős osztalékot fizettek ki a tulajdonosoknak a megelőző években. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette azt a szabályt, ami kizárta a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés néhány esetében. A döntés jövő júniustól érvényes, hogy időt hagyjanak a jogalkotónak új keretek kidolgozására. A testület célja nem a büntetés enyhítése, hanem a jogállami garanciák biztosítása. Egyetlen hét alatt 12 civil halt meg, és mintegy 200 megsebesült a Kijev elleni orosz légi csapásokban. Az ukrán főváros katonai közigazgatásának szóvivője tudatta azt is, hogy ezzel egy hónap alatt 31-re nőtt a halálos áldozatok száma, és 360-ra a sebesülteké, köztük 16 gyerek. 100-nál több lakóépületbe csapódott be drón vagy rakéta, károk keletkeztek benzinkutakban, egészségügyi és oktatási intézményekben is. Halálos áldozata van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy nyolcadikus fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka. A brit miniszterelnök szerint az EU tagságuk megszűnése nagyobb károkat okozott, mint amennyi hasznot hajtott. Andy Burnham a kormányzó munkáspárt kongresszusán arról beszélt, hogy a Brexittel egyebek mellett gyengült a bevándorlás feletti ellenőrzés és a hozzáférés az uniós piacokhoz. Nem említette az újbóli EU-s csatlakozás lehetőségét, ugyanakkor London és az Unió között hosszú távú kapcsolatrendszer kialakítását szorgalmazta. Itthon kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől két hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is. Látható majd Mácsai Pál, Csúlya Imre, Vecsei H. Miklós egy-egy előadása, valamint fellép Fülei Balázs zongora művész is.
0: Közlekedés.
5: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak, vezessenek óvatosan.
0: Időjárás.
5: Folytatódik a derült, napos, száraz idő. Időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 4-10 fok várható, de a hidegre hajlamos, szélcsendes helyeken fagypont köré is lehűlhet a levegő. Napközben 22-26 közé emelkedik a hőmérséklet. A következő napokban kellemes, kora őszi időre számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
7: 21 óra 35 perc a pontos idő, köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint, ez továbbra is a körkapcsolás. Ahogyan azt már korábban is említettük, a férfi kosárlabda bajnokságban némi meglepetésre és egy nagyon izgalmas mérkőzés után a Szolnoki Olaj hazai pályán 91-90-re kikapott a Kaposvár ellen, ám nem ez volt az egyetlen olyan csapatsportág, amelyben magyar érintettségű mérkőzéseket rendeztek, hiszen a férfi kézilabdában a Magyar Kupa harmadik fordulójában jó néhány találkozót játszottak le az elmúlt órákban. A Budakalász a Balatonfüred ellen búcsúzott, a vendégek 40-26-ra győztek, és szintén vendéggyőzelem született a Cegléd-Eger mérkőzésen, itt 31-29-re zártak az egriek. A Deac hazai pályán győzött a Vecsés ellen 34-21-re, és a Várpalota is búcsúzott, szintén hazai környezetben a vendég budai Farkasok 35-32-es sikert ünnepelhettek. A félidőhöz közelít mind a 8 mérkőzés a labdarúgó nemzetek ligájában, sőt, ebben a másodpercben lefújták az utolsó 8. találkozót is, úgyhogy minden helyről félidejállást fogunk mondani. A nemzetek ligája A divíziójában Csehország-Anglia 0-0, a hazaiak emberhátrányban futballoznak, Spanyolország-Horvátország 2-1, Skócia-Svájc 0-1, ez már a B divízióból egy részeredmény, a skótok emberhátrányban futballoznak, Szlovénia-Észak-Macedónia 0-0, a C divízióban pedig Bulgária-Észtország 0-0, Luxemburg-Izland 0-2, San Marino-Albánia 0-2 és Szlovákia-Kazaksztán 1-1. Ezen a szinten már véget ért két találkozó, amely 18 órakor kezdődött, Finnország-Fehér-Oroszország 0-0, Moldova-Feröer-szigetek 1-1. Mi pedig a következő percekben a Nemzeti Sportrádió egyik visszatérő műsorával folytatjuk, amely alapból szombaton és vasárnap 12 órától kerül adásba. Ez a Sporthely, amelyet Berelmese és Nyágúj Gergely kollégánk készít. Most a Rabó Csiringről készült epizódot idézzük fel, amelynek a műsorvezetője Nyágúj Gergely.

Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergely vagyok. A Sporthely mai adásában az ország egyik legkisebb városába, Mária Pócsra látogatunk. Bár Pócs neve először egy 1280-as bejegyzésben szerepel, igazán 1696-ban vált ismerté, amikor az akkori kis fatemplomban a Mária festmény könnyezni kezdett. Mária Pócs Magyarország leglátogatottabb kegyhelye lett, egyben a Kárpát-medencei görög katolikusság lelki központja. Évente több százezer zarándok látogat ide. Ha ennyien nem is, de tízezres nagyságrendben érkeznek ide az autózás szerelmesei is. Hogy miért, azt a következő szűk fél órában megtudhatják.

0: meg is érkeztünk mai helyszínünkre, a Rabócsi Ringre, és itt van velünk a versenypálya igazgatója, Szabó Viktória, de vajon mit is csinál egy versenypálya igazgató?
1: Egy versenypálya igazgatójának rengeteg feladata van, tehát egészen megszervezni a magát, a versenykiírásokat megírni, a pályának a normál nyitvatartását megszervezni. Ugyebár elég sokrétű maga a Rabócsi Ring, hiszen egy multifunkcionális létesítmény vagyunk, így nem tudom azt elmondani, hogy csak go-kart versenyeket csinálok, vagy csak rallycrossokat, hanem minden szakágra kiterjedően egyrészt ismerettel is rendelkeznünk kell, és a biztonsági körülményeket fent kell tartanunk ahhoz, hogy ez jól tudjon működni.
0: És egyébként, ha már említetted, hogy a különböző szakágak, a Rabócsi Ring az ország egyetlen olyan pályája, ahol igazából minden szakág, tehát a go-kart, az autóversenyzés, a motorversenyzés, a drift, a rallycross, tehát minden otthonosan mozog.
1: Igen, igen, egyrészt maga egy go-kart pályaként tudunk üzemelni, nemzetközi szinten is, tehát országos bajnokságokat, de amatőr szinten is foglalkozunk, tehát hobbisták, gyermekektől a felnőttekig, a hobbi go-kartozók, versenygokartozóknak adunk otthon. Emellett motoros pályaként is üzemelünk, mindemellett pedig rallycross, drift szakágaknak is méltán tudunk otthont adni. Igazából ez úgy működik, hogy kettőtől vasárnapig üzemelünk mind go-kart pálya. A maga az egész Rabócsring, mint létesítmény, hermetikusan elzárható, tehát párhuzamosan tudjuk üzemeltetni a go-kart pálya részünket és a vezetéstechnikai tanpályánkat is. Emellett pedig, ha nagy versenyünk van, akkor egybe tudjuk a kettőt nyitni, és kapunk egy nagy motoros pályát, egy nagy rallycross pályát, vagy egy nagy drift pályát is.
0: Ugye ezt majd rövidesen be is járjuk, de megütötte a fülemet az, amit mondtál, hogy vezetéstechnika. Ugye ezt egy picit a sporttól el tudjuk vonatkoztatni olyan szempontból, hogy ez, jól gondolom, hogy a hétköznapi embereknek is segíthet azért, hogy mondjuk biztonságosabban tudjanak közlekedni?
1: Mindenképpen a hétköznapi emberek a célpontunk, tehát mint akár céges, akár civil szinten szervezünk vezetéstechnikai képzésünket, hatósági oktatókkal dolgozunk, professzionális képzést tartunk, ez felnőtt képzési rendszernek a részét képezi, tehát erről tanúsítványt adunk azoknak, akik ezen részt vesznek, és igen, saját autóikkal, amit a hétköznapokban használnak, mindenkinek azt javasoljuk, olyan autókkal érkezzenek, nem pedig amit éppen kaptam egyet bárhonnan, mert hogy az lenne a fontos, hogy amit a hétköznapi életében vezet, azzal tanulja meg biztonságosan közlekedni.
0: Ugye a go-kartról beszéltél. 1996-ban, ha jól tudom, akkor indult ez az egész Rabócsi Ring egy egyszerű go-kart pályaként.
1: Igen, igen. Rabócsi Tibor József, igazából így hívják Tibi bácsit, ő az, aki 1996-ban úgymond átvette és megszületett a gondolata a fejében. Ez egy régi TS telep volt. Egyébként ilyen lovas bemutatókat tartottak itt annó, mikor Tibi bácsi ezt átvette, mert Tibor már akkor gokartoztatta az ügyvezetőnket. Ez mint egy Lego, úgy lett összeépítve az egész pálya. Tehát először egy pici gokart pályánk volt, utána egy nagyobb, utána még egy nagyobb, tehát több szegmensből áll össze az egész pálya. És egyébként ez kombinálható, és több nyomvonalat is ki tudunk alakítani, ezért tudunk több szakágat is kiszolgálni.
0: No, de túl vagyunk az első kávén, ugye eljöttünk most már itt a depók mellett, és magunk mögött hagyjuk akkor a kiszolgáló helyeket, és akkor lássuk, vigyük egy kicsit körbe virtuálisan a hallgatókat is, irány a pálya. Ide is érkeztünk rögtön az indító folyosónak, említetted, hogy a rajthelyhez, ugye innen indulnak a gokartok, az autók, és itt van már mellettünk egy olyan épület, ahonnan a rajt és minden adminisztratív dolog folyik.
1: Így van, ez maga az indító épületnek hívjuk, ennek az épületnek is több funkciója is van. Egyrészt maga a versenyrendezésnek a központja, tehát a versenyirányítás központja, másrészt mellette található ott a gépátvételi helység, ahol maga a gépátvételeket szoktuk, ahol a technikai ellenőrzéseket tartjuk, illetve a felső szinten is egy terasz is található, illetve az időméréseket onnan szoktuk végezni.
0: Bent vagyunk a Skyboxban. Mi is történik itt egészen pontosan?
2: Szakás specifikus, hogy mikor mi történik, és ugye itt általában a rallycross és a driftnek a bírói szoktak lenni, ugye, akik döntés hoznak. Néha egy kicsi szerencsés embert, és be tudunk ide, meg tudunk hívni, megnézni a backstage-ben, mi zajlik. Igen, hiszen így a bírák itt döntenek, ugye itt rengeteg monitor, kép, kiértékelés van, hiszen ugye itt néha egy fekete doboz alapján tudják visszanézni azt, hogy mi történt. A bírók azonnal ugye vizuálisan is látják az eseményeket, főleg driftben van ennek jelentősége, de hát rallycrossban is, hiszen ugye van a különböző pontok, ahol egyébként a pályabírók állnak, és ugye nyilván a pályabírók döntés alapján a versenyigazgató dönt, viszont ő innen meg egész pontosan látja az egész történést, és nyilván egy együttérzése tudja azt elfogadni adott esetben, úgyhogy ez egy különösen pontos hely, hiszen a pályának gyakorlatilag a 90-95%-át pontosan lehet látni.
0: És ugye valóban ez egy skybox, azaz ez egy doboz az égben, méghoz egy üveg kalitka, úgyhogy akkor menjünk is föl az emeletre?
2: Így van, ott pedig ugye a speakerek állnak, és a szerencsés, akik ugye még magasabban, egészen pontosan 8 méter magasan láthatják a pályát, úgyhogy onnantól tényleg egyébként azt gondolom, hogy a leglátványosabb pontja a pályának.
0: Ezt pedig már ifjabb Rabócsi Tibortól hallhattuk, aki a Rabócsi Ring ügyvezető tulajdonosa. Fent is vagyunk a Skybox tetején, és valóban impozáns. Vigyük egy picit akkor virtuálisan körbe megint csak hallgatott. Mit is látunk pontosan?
2: 4 nyomvonalat látunk egészében, sőt a vezetést technikát még beleszámolom, akkor egészen pontos 5-öt, hiszen van ugye a go-kart, a rallycross, a drift és a motoros pályaszakasz. Alapvetően azt kell látni, hogy a pálya úgy épül, mint egy legó, hogy ezt lehet módosítani ezeket a nyomvonalakat. Ahol most itt állunk középen, legközelebb hozzánk egy go-kart pályaszakasz esik egyébként, ami jól látszik, hogy elhatárolt, viszont ugye olyan metszeti része van, ami érintve van mondjuk az autó versenynek a drift vagy a rallycross nyomvonalával. A szélességéből adódik egyébként a különbség, hiszen a go-kart pálya csak 10 méter, a versenypálya pedig 15 méter, vagy még attól is szélesebb. Ez nagyon ritka Magyarországon, és attól nagyon értékes. A driftben, a rallycrossban is nagyon fontos, hiszen a széles pályán egyrészt ugye biztonságosan lehet előzni, hiszen ugye nem kell kifékezni valakit, és nem kell letolni a pályáról, hanem elférnek tényleg, hogyha a profi versenyzőkről van szó, akár többen is egyszer rallycrossban. Sokszor láttuk, hogy mondjuk innen a rajtnak a jobbos kanyarában vagyunk, ahol több mint 100 km/órás sebességgel fordulnak el egyszerre hatan. Természetesen vannak rajtbalesetek, de azért nyilván, hogyha a pilóták profik is tudják, hogy nem az első körben és az első kanyarban kell eldönteni, akkor azért van lehetőségük arra, hogy majd ez egy különböző környomvonalakat tudjanak előzni. És akkor a multifunkcióra visszatérve, tehát amit látunk innen, hogy ez több nyomvonal, ugye a go-kart pályát, hogy látod, hogy igazából ez egy 10 méter széles pálya, keskenyebb részeken van, viszont mindenhol meccésben van a nagy széles versenypályával, és akkor gyakorlatilag így nem különböző pályát kell építeni, hanem egy funkciójában összességében tud működni.

0: pálya nyomban állt, hogy a szegélyezi egy kék vonal, az azt mutatja, hogy tulajdonképpen az már egy ilyen bukótér része, ahol négykerekes pályaengyállás nem lehetséges, ez nagyon fontos, hiszen mondjuk rallycrossban vagy driftben is ez probléma lenne, hogyha valaki úgy levágné ezt a pályaszakaszt, hiszen akkor métereket tudna ugye csalni, az meg ugye tized másodperceket is jelenthetne. Úgyhogy ez jól behatárolt részen látszik a pályának a két oldali sávja. És ugye gumihevedereket látunk a hagyományőrző korábbi rallycrossban megszokott, mondjuk úgy, hogy szalakkorlátok helyett. Mi egyébként ebben a versenypályában pont a multifunkcionalitás miatt, hiszen elmondtam, hogy gokart, hogy motor, ahol ugye nincs karosszéria, és ugye nincs védelmi vonal, a gumihevederek rendkívül jó funkciót látnak el, puhák, és hogyha valamilyen esés vagy baleset van, akkor mondjuk az autó nem kukára törik. Ugye szoktunk látni olyan eseményeket, ahol mondjuk betonfalnak ütköznek, vagy szalakkorlátnak, hát ugye mondjuk meg őszintén, esélyük nincs a versenyzőknek tovább mennie. Most viszont ugye az a jó hír, hogy körbe mindenhol gumihevederek vannak, és ugye mögöttük egy vagy két sorban gumik vannak, ezek különböző FIA-s vagy szabványok alapján készülnek. Ez azért jó, mert mondjuk egy ilyen belsésnél, becsapódásnál az autó így akkor kevésbé sérül, ha igen, akkor pedig meg tudják csinálni a hétvégén.
1: Említette egy nagyon fontos szót, ugye hagyomány. Jövőre 30 éves a Rabócsering, és ugye itt azért hagyományosan a múltban is nagyon nagy versenyek zajlottak.
0: Nehéz lenne felsorolni, milyen nagyobb események voltak, de csak a legnagyobbakat sorolnám fel. Ha visszamegyünk a 30 évre, akkor azért nagyon fontos tudni, és még talán akik voltak, emlékeznek rá, 1998-ban az Emprim Rallynak az első szuperspeciála, vagy prológia itt volt annak idején, mert a pálya úgy épült egyébként, hogy önmagában visszatér, és ugye ketté lehet olyan szinten bontani, hogy nem kell az autóknak érintkeznie, és a rally versenyzők is kiválóan tudják egyébként ezt használni. Ennek a folytatása, ha már 20 évet lépünk előre, vagy több mint 20 évet, hogy gyakorlatilag 2020-ban az ERC, ugyanúgy az Emprim Rally, vagy Nyíregyháza, vagy Nyírség Rally néven futott, és visszatért akkor egy teljesen más pályára. Nagyon fontos látni, hogy 50 ezer nézetméter aszfaltról beszélgetünk, és ugye pont a multifunkcióból adódóan vannak lehetőségek arra, hogy itt különböző nyomvonalakat kialakítsunk, és olyan dolgokat is tudtunk beépíteni, mint az ugrató, vagy mint a vízkérülő rendszer, tehát vízes pályát tudtunk mesterségesen gerjeszteni, ami ugyan megint csak megvalította egyébként a pályanyomvonalat, és a versenyzők számára is egyébként nagy értékkel bírt, meg különleges érzéssel bírt. Amellett ugye, hogy 10 000 fő befogadására alkalmasok vagyunk, és ebben 3 000 fő le tud ülni a pályán, tehát a világeseményeknek is kiváló a helyszín. És ugye ebben az ERC volt az egyik legnagyobb, illetve a tavalyi Drift Masters, ahol 31 országban voltak versenyzők, 32 országban nézők voltak. Ezt gondolom, hogy ez 2024-ben ez jelentette a pályafutásunk csúcsát. Tényleg Kanadából, Japánból, Dubajból versenyzők is nézők érkeztek, Finnországból, Svédországból, hiszen egyébként itt volt egy Kalle Rovanperä, hát szerintem akire az autósportot ismeri, nem kell bemutatni, többszörös rally világbajnokunkat itt látni, és ugye ő tudatosan választotta ki ezt a helyszínt, személyesen is beszéltem vele, nagyon lenyűgözte a pálya. Egyébként a Drift Masters-en éjszakai világítás mellett is zajlott, nagyon különleges hangulat volt, nagyon jó idő, és hát tényleg azt gondolom, hogy itt az a 8-10 ezer néző rendkívül jól szórakozott, és hát azt gondolom, ez talán a Rabócsének az egyik ilyen éjke volt. És fénypontja, de hát számos esemény, ahogy mondtad, augusztusban is lesz, hiszen ide jön Közép-Európa legjobb rallycross csapata, villanyfényes versenye, villanyfényes döntőkkel, és ugye a Trackwood, ami már hagyományozó rendezvény, augusztus végig pedig egy Európa legnagyobb, szintén nagy drift fesztiválja várható az augusztus hónapban.
2: Nagyon sok programmal készülünk egyébként, maga a Matador Eric Snyton, a tűzsonglőrök, luxusautó élményvezetésünk lesz, illetve gyermekprogramokkal is készülünk, ugyebár a játszóteret is lehet használni, emellett lesznek ilyen távirányítós munkagépekkel fognak tudni játszani a gyermekek, szimulátorversenyt fogunk nekik szervezni, tehát próbálunk igazából a családi programok felé húzni, mind amellett, hogy apuka is kényelmesen tudjon szórakozni egy autóversenyen.
1: És ugye azért akkor tegyük tiszta, ez egy villanyfényes verseny lesz, hiszen, hogy éjszaka zajlanak majd itt a küzdelmek.
2: Így van, és méghozzá ez úgy fog működni, hogy aki elővételes ügyet vált, már pénteken el fogjuk kezdeni a szabad edzéseket, és csinálunk egy Eric Knight edzést, pont azért, hogy ugyanolyan körülmények között tudjanak edzeni, mint ahogy a döntők is lesznek.
1: Picit az Ericsről is beszélünk, hogy pontosan mondjuk milyen járművekkel mennek itt majd a versenyzők.
2: Rallycross azért egy 100 indulót várunk most a hétvégén, véleményem szerint egy olyan 12-13 szuperkárs várható, már tegnapi nap folyamán például a lengyel pilótáinkkal is egyeztettem, hogy fognak érkezni. Emellett nyilván a Super Touring Cars-os autóktól kezdve, a Magyar Kupák, az Astra Kupák és az MX5 Kupák, valamint a Junior Kupák résztvevői is fognak érkezni erre a versenyre, mind a mellett, hogy Közép-Európa bajnoki vagyunk, hiszen ez az Közép-Európa bajnokinak az 5., a Magyar Bajnokságnak a 4. fordulója lesz. Még visszatérve erre az RX Night-ra, ugyebár a Driftmasters-re kiépített világítással fogunk megindulni, tehát ez mindenkinek új lesz. Véleményem szerint a pilóták ezt nagyon fogják élvezni, és nagyon készülnek is, és azok is azt mondták, azok is fognak jönni, akik már nagyon rég nem versenyeztek. És mellette pedig a Metalsi Trackwood, ami szintén egy kiemelt rendezvényünk lesz augusztus 29-30-án, oda is 20 országból 100 pilótát várunk a rendezvényre, teljes cateringgel, éjszakai kivilágítással, és egy óriási jambulival várjuk a nézőket.

0: Ez itt még mindig a Sporthely, még mindig Szabó Viktóriával, a Rabó Csiring versenypályai igazgatójával beszélgetünk, és egy nagyon kiváltságos helyen,
1: az aszfalt csíkon vagyunk még hozzá. Hát az egyik célegyenes, itt egészen pontosan a gokart pálya rajtrácsa, a versenyszerű gokart.

0: de akár egy hobbi célú szórakozásként. A gokartozás tekintetében gyermekek részére gokartáborokat is szoktunk szervezni, professzionális oktatást tartunk, készen ottantól kezdve, vagy elindulás, megállás, szlalomozunk, vizes pályán megyünk, száraz pályán megyünk, első kézből ismerhetik meg a megcsúszás érvényét és a határon autózásnak az élményét biztonságos körülmények között.
1: És ugye ez itt a kulcs, hogy a biztonság, a gyerekek felnőnek, aztán beülnek egy autóba, tehát azért az emberek nagy része vezet. De vajon hogy vezetnek a magyarok?
0: Én személy szerint mindenkinek ajánlanék egy vezetéstechnikai képzés, és hál' Istennek nagyon sikeresen végezzük a vezetéstechnikai oktatásainkat. Azok is, akik azt mondták, hogy már 20-30 éve vezetnek, azoknak is tudtunk újat mutatni, és én vallom és hiszem, hogy aki itt van és részt vesz egy ilyen képzésen, az később baleseteket is el fog tudni kerülni az utakon. Pályánapokat is szoktunk szervezni, hiszen itt nem csak bérgokartozásra, nem csak versenysportra van lehetőség, hanem arra is, hogy bárki saját eszközével használja a pályát. Tehát gondolok itt arra, hogy saját motorra, saját autóval vagy saját gokarttal lehet pályát használni és edzeni úgynevezetten egyes versenyekre, vagy akár szórakozásból itt lenni, akár driftautóval, akár rallycross autóval. A szervezünk ilyeneket, hogy autós pályánapok, ezeken a rallycrossosok, driftesek és az utcai autósok is részt vehetnek különböző kategóriában, biztonságos körülmények között, pályabírókkal és egészségügyi szolgáltatás mellett tudják használni a pályát. Ugyanígy szervezünk motoros pályánapokat is, szintén több kategóriában, a hangosítás irányítjuk az embereket. Mindenképpen a felelősség, én úgy gondolom, azért itt van, tehát nekünk fontos, mint akik irányítanak, hogy felelősség teljesen tudjanak itt működni, mert nem szabad ész nélkül megindulni egyébként maga a versenysport világában, de ezt mi úgy érzem, hogy kézben tartjuk.
1: Egészen eljöttünk a pálya gyakorlatilag végéig, és méghozzá most már egy salakos kanyarban, egy salakos rész nálunk, ami a rallycrossnak nagyon-nagyon fontos eleme és kelléke, és beszélgető partner még mindig ifjabb Rabócsi Tibor, ugye a Rabócsi Ring ügyvezető igazgatója. Egy pár szót azért beszélgessünk édesapádról még, hiszen, ahogy említetted, most már 3 éve nincs köztünk, és hát egy vizionárius volt, ő álmodta meg ezt az egészet, és szerintem büszke lenne, hogy mivé fejlődött ez a pálya.
2: Ez egészen biztos, és ezt igen, ezt a mai napig ugye beleremeg, akkor, ha erről beszélünk, hiszen azért mégiscsak ezt ki kell mondjuk, hogyha Rabócsi Tibor édesapám nem hozza létre ezt a pályát, ő 93-ban álmodta meg ezt akkor, és 96-ban adtuk át, akkor ki kell mondjuk, soha nincs Rabócsi Ring. Nyilván nekem, mint közgazdásznak rengeteg jó lehetősége volt, de hogy ezeket az alapokat megkaptam, és ugye mivel autóversenyző voltam, gokartól, rallycrosszanántról így, ismertem, láttam a szakmát, valamennyire értettünk hozzá, és apa meg is tanított erre a dologra, hiszen a cégen belül voltak ilyen tevékenységeink, hiszen apa saját maga alakította ki a nyomvonalat, és egyébként azzal nagy büszkeség, hogy ő mindig előre haladott a saját koránál, és rengeteg külföldi mondta, hogy mi honnan vettük ezt. És mondtuk, hogy mi nem vettük sehonnan, hanem ezt apa, ki egyébként amatőr szinten még valamikor a 70-es években autóversenyzett, neki is volt rálátása. Még nagyapám is tradicionális volt, hiszen akkor abban az időben még az autósport Kelet-Magyarországon még csak tényleg elindult, de ők már akkor is részt vettek ebben, és valahol ugye ez a Rabócsi név, ez, én azt gondolom, hogy erősen összekötődik ebben, és hát bízom benne, hogy a gyermekeim is majd tudják ezt továbbvinni. És ahogy mondtad, igen, biztos, hogy büszke lenne rá, hiszen az elmúlt mondjuk közel most már 30 évvel alatt annyi minden történt ez a versenypályán, és attól extra, hogy ugye mindent a saját kutfőből, saját gondolatainkból, saját tapasztalatunkban nyertünk, és például édesapám maga is egyébként, ahol most állunk ezen a salakos nyomban, részvető ült a gréderben, a pozíciókat javítottuk ki, hogy hány százalék dőlése legyen, és például ahol mondjuk mentünk a pályán több szakaszán, meg van döntve a pálya, egy kicsit így indikár jelleggel, ez abszolút tudatos volt, és abban az időben senki nem tudta, hogy ezt miért kell megdönteni. És apa elmondta, hogy ez gyakorlatilag nekem úgy mondta fiatalon, hogy ez olyan, mint a bika szarva, hogyha rögtön lekötöd, és az erő átvitel megvan, akkor a gumihevederbe csapódik. Hogyha hagyod, hogy kicsapódjon, akkor ugye viszont nagyon nagy bukótér kell. Viszont a pálya adottsága az volt, hogy nem lehetett nekünk óriási bukóterünk mindenhol, ezért apa a gumihevedereket rakta, és a nézőket közeledett a falhoz. Ennek meg ez volt a lényege, hogy gyakorlatilag ma már egyébként ezt élvezik a legtöbben, hogy gyakorlatilag pár méterről biztonságos körmények között 3-5 méteres földsáncokon vagy lelátókon tudnak izgulni a nézők, és a versenyzők pedig biztonsággal tudnak alattuk elkelni is. Nagyon jó látvány, amikor látod a szemeket, az arcokat, vagy egy éjszakai versenyen a kipufogónak meg az izzókeréktárcsákat, és nem pedig ilyen 50 méterről látsz valamit elmenni. És szerintem ez a pálya egy nagyon nagy fontos adottsága, és szerintem ez ritka privilégium ennek a pályának, és nagyon büszkék vagyunk egyébként, és pont a multifunkcióból adódóan, hogy hogy ennyi mindent egy helyre be tudtunk tenni, és ez tényleg nem lehet egy íróasztalnak, egy mérnök, nem mérnök vagyok, ő sem mérnök volt, de mégis azt gondolom, hogy talán jobban sikerült attól, mint ha valaki tervezte volna, mert értettük, láttuk, versenyeztünk, és javítottuk, hogyha kellett, hiszen nekünk sem sikerült minden elsőre,

0: de utána meg tudtuk azt csinálni, hogy ha ez valami nem volt jó, akkor addig csináltuk, nem lett jó, és ma elmondhatjuk, hogy a versenyzők szerint a gokart pálya az egyik legjobb Magyarországon, a rallycross pálya szintén, pedig hiszen multifunkcionális, azt szoktam mondani, hogy ez a négy éjszakos gumi, hogy ugyan olyan gumit csinálni, hogy mindenhol fogjon, és ilyenkor azt szokták mondani, hogy mindenhol jó, de sehol nem a legjobb. Mi is ezt el tudjuk mondani, hogy nagyon sok helyünk vagyunk, nem tudtuk mindenből a legjobbat megalkotni, mert abból adódóan, hogy ugye a multifunkciót bevetettük, nyilván kompromisszumokat kellett kötni. Egy pályán pedig a kompromisszumokat kötsz, akkor azért a lehetőségek azért szűkülnek. Nekünk azt gondolom, ezen a mértéken belül sikerült nagyot alkotnunk, hogy egyébként a driftben szerintem Európa egyik legjobb pálya, illetve nem is csak velem, szerintem Európa szerint, hiszen a Driftmaster nem véletlenül került ide, vagy a Trackwood nem véletlenül van itt, erre méltán büszkék lehetünk.
1: Említetted, hogy versenyeztél is. Nem is akár, hogy ugye volt ott gokart, volt ott rallycross, volt ott autóversenyzés. Beszéljünk egy kicsit a korábbi sikereidről, hiszen van miről.
0: 87-ben a Keser gokart iskolát végeztem el. Nyíregyháziként ugye ott nem volt jelen nagyon az a sport, ezért Kecskemétre kellett mennünk a gokart pályára, és annyira megtetszett ez a gokart tábor, vagy gokart iskola, amit akkor ugye abban az esztendőben megnyertem, plusz ugye volt egy összetett verseny is, azt is megnyertem, és úgy döntöttünk apám, édesapám voltából 88-ban, hogy akkor én megpróbálom a versenyzést, és innen jött a gokart. Ezek 1988-93-ig versenyeztem gokartban, országos bajnok címet 2-t nyertünk, több ezüstérmünk, több bronzérmünk lett, és még a világbajnokságon is részeredményeink jók voltak, hiszen akkor még abban az időben, 90-es évek elején azért más volt versenyezni, tehát volt egy Győr és egy kecskeméti gokartpálya, ami egyébként apát iklette abban, hogyha egyszer épít, akkor ugye a gokartpálya is épjön ebben a Mária Pócsi katlanban, és ugye ez össze is jött. Úgyhogy innentől kezdve a gokart az nekem nagyon jó alapokat adott egy későbbi rallycross pályafutásomhoz, ami mondhatom, hogy szintén kiválóan sikerült. Sikerült kétszer, most már szuperkár, akkor Divizió 1-es magyar bajnoki címet szereznem, és ebben egyedik helyig jutottunk el, Ausztriában sikerült ezt az eredményt elérnünk. Erre nagyon büszkék vagyunk, mert tényleg nem gyári csapatként indultunk, hanem egy kisebb maszek csapatként, és ugye felvettük a gyáriakkal a küzdelmet. Ezért pályafutásomnak egy óriási nagy lépése volt, és hát ugye erre nagyon büszkék vagyunk. És egyébként szerintem azt kimondhatjuk, hogy a korábbi rallycross pálya igazából innen jött, hiszen a versenypályám és a karrierem során ugye nagyon sok tapasztalatot szereztem, és szerintem minden sikerült igazából előre lépnünk a pálya nyomvonalában, hiszen is jártam Európát, láttam nagyon sok pályát, és tényleg megpróbáltuk megalkotni a legjobbat. Aztán jött a rally egy pici szünettel, de 2004-ben egyébként sikerült rally autóhoz jutni, hát hiszen a szponzoraim, akik akkor abban az időben mecénesek voltak, akik elemelem, hogy a Marsók, aki a mai napig a térségben nagyon jó kapcsolatot folytatunk, ami azért fontos, mert ők egy helyi tehetséget kerestek, aki tényleg régióbeli, és a mai napig egyébként ezeket a pilótát, meg tradíciókat végigvitték, és én úgy gondolom, hogy az a siker, ami aztán végül a gokartban, rallycrossban jött, a rallyban is sikerült, bár bajnoki címet ott nem sikerült szerezni, de nagyon sok jó részeredményünk volt. Mitsubishi Lancer Evo 6-tal, Evo 7-tel, Evo 8-tal és Evo 9-tel is versenyeztem, Subaru-val is versenyeztem, de a rally ez egy teljesen más dolog, azért rá kellett jönni, hogy arra több időt és energiát kell fektetni, valahogy a korona lemaradt róla, és hogyha a pályafutásomat összegezném, több mint 20 év volt, ki kell jelentsem azért, hogy három szakágban azért nagyon magas és jó szinteket értünk el, szponzorainknak és a fanatizmusnak köszönhetően, de ki kell mondjam azt is, hogy nagyon jó döntés volt akkor, amikor 2009-ben visszavonultam, mert akkor teljes mértékben már csak a Rabó Csiring foglalkoztatott, minden forrásunkat, lehetőségeinket, kapcsolatainkat erre használtuk, és azt gondolom, ennek ez a sikere egyébként annak lett, hogy én erre fókuszáltam, és ez a fókusz ez jól sikerült, és mindig megújulunk.
1: És ugye beszéltünk a múltról, beszéltünk a jelenről, beszéljünk egy picit a jövőről is, hiszen megint csak egy kulcsszót kimondtál itt a végén, hogy megújultok, és a Rabó Csiring folyamatosan megújul. Hogyan tovább, mik a tervek?
0: Igen, ez egy jogos kérdés. Most azért 2025-ben tisztázzuk, hogy nem a legerősebb gazdasági lábon áll Magyarország, és ugye minden lépés azért nagy kockázatot jelent. Mi azt gondoljuk, hogy mindig is a megújulás és mindig is a fejlődés jelentette a jövőt, ezután is azt fogja. Most egy nagyon jó szinten jutottunk el, mondjuk azt, hogy néha meg kell állni egyrészt ugye élvezni is, hiszen ez egy üzlet is, aminek ugye működnie kell. Az, hogy most szenvedélyesen szeretjük a sportot, az nagyon szép és jó dolog, de azért ennek a versenypályának ugye megterülése és üzleti kockázata vállalkozási értéke van, ezt pedig azért figyelni kell. Mi elmondhatjuk, hogy ebben az évben semmilyen visszaesésünk nincsen, hiszen a rendezvényeink sikeresek, tényleg mondhatjuk el, hogy a nézőink is eljöttek. Bár egyre nehezebb kiszolgálni őket, hiszen ma már látjuk nagyon jó, hogy ez a felgyorsult online világba nehéz leültetni 8-10-15 ezer forintos belépőjegyek mellett Európa világversenyre is a tömegeket, de ezért azt gondolom, hogy ez részben vagy egészben azért sikerül, és én úgy gondolom, hogy nekünk most az a legfontosabb, hogy őket szolgáljuk ki. A pályának a külcsínje mindig nagyon fontos volt, az, hogy tényleg a fák, a fű, a minden része úgy álljon a pályának, ahogy az emberek szeretnék, úgyhogy nekünk ez továbbra is cél, hogy a fejlődés megmaradjon. Vannak elképzelések még, hiszen a pálya adottságai, itt azért 30 hektáros területen állunk, vannak lehetőségek, de úgy gondolom, hogy most amit meg kell fogalmaznunk és amit ki kell használnunk, az a jelenlevő. Szeretnénk egy szállodakomplexumot is építeni, hiszen óriási problémája a pályának, hogy ugye a nagyvárosoktól azért távolabb vagyunk, hiszen Debrecen 50 km, Nyíregyháza 25, vagy a Miskolc 100 km Máriapóstól, hogy kint tudjuk, itt tudjuk tartani a versenyzőinket. Nyilván a szállások azok a környező településeken is, magán itt a Máriapócson, vagy Nyírbátorban, Mártészkán, Nyíregyházán maximális kapacitásra ki van használva. Ennek mi örülünk, csak hogy a versenyzőknek igénye lenne, hogy mondjuk egy belső funkcióban is tudjanak itt napokat eltölteni. Hiszen ugye ne felejtsük el, egy vallási világváros előtt vagyunk, az ország második legkisebb városa Máriapócs, önmagában a pápa látogatás miatt is ismert, és ugye nagyon komoly búcsúk vannak, tehát itt is tízezrek keresik fel Máriapócsot. A mi több tízezer emberünkkel Máriapócson egy évben azért mondhatom azt, hogy több mint 100 000 ember turista érkezik ide, vagy a versenypálya céllal, vagy ugye az egyházi szeretettel. Úgyhogy ebből a pálya, nekünk találkozási pontunk is van az egyházzal, tiszteljük és megbecsüljük egymást, és örülünk ennek, hogy ki tudjuk egymást szolgálni. Megoszlanak a vélemények a kiszolgálóhelyekről is, hogy hol vannak már többen, de információink szerint a rabócsini miatt már talán még többen jönnek, és ez nagyon jó érzés.
1: Ifjabb Rabócsi Tibor, részben ugye most már 2,5 éve a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökségének tagja is. A rajongók azt hihetnék, vagy azt gondolhatnák, azt gondolhatnánk, és én is így vagyok ezzel, hogy a magyar autósport talán fénykorát éli, hiszen az idén a sokadik Forma 1-es nagydíjat rendezzük, Superbike visszatér Magyarországra, MotoGP-t rendezünk, Rally Európa Bajnokságot, Salakmotor Junior Világkupa fordulót, ugye nálatok is Európa Bajnoki futam, tehát tényleg szinte minden szakágban olyan nemzetközi versenyeket tud a magyar autósport idehozni, mint talán korábban még soha, vagy legalábbis nem egyszerre. Minek köszönheted minden, illetve az egyik legtöbbet a világon a kormány Magyarországon szánja a sportra? Ez benneteket hogy érint, vagy itt minden teljesen önőből zajlik?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon érzékeny is a válasz, hiszen azért ne felejtsük el, ugye a Fungoring Sport az az ERT, ugye egy külön állami szinten fut, hiszen megújult, hiszen vannak lehetőségei, mint ahogy a Balaton Circuitnek is ott a Hyundai-n keresztül ugye voltak lehetősége arra, és ezek nagyon örvendetes dolgok. De gyakorlatilag én azt gondolom, hogy helyek közel ezek a nagyobb rendezvények itt ki is bővültek állami támogatás szinten, és mi, mint kisebb pályák, magántulajdonú pályák, alapvetően nincsenek ilyen lehetőségeink. Nyilván egy sok éves munkának a gyümölcse, amit most felsoroltál, és azért szívem szerint külön választanám, amiket elmondtunk, hogy milyen nagy világeseményekkel vannak megörvendeztet a nézők, de mégis a másik oldalról azt látom, hogy azért mi belül ezt másképp éljük meg. Én magam, aki egyébként több mint 20 év vagyok ügyvezetője itt a cégünknek, és a Rabócsering önálló és független Kft., ami saját önerőből működik, mi semmilyen állami támogatást nem kaptunk, mert egyébként el tudom választani a munkámat, és én azt gondolom például, hogy a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség az egy kis működő, inkább a szabályokat alkotó, szokták mondani egyébként néha szükséges rossz, mert hiszen a szabályok azok mindig rendszerben vannak, és akkor mindig nehéz betartatni, és nem mindenkinek szimpatikus, de az MNS-nek van más funkciója is, viszont nem a pénzügyi részét alkotja, sajnos. Ez egy 4-500 milliós árbevételű sztori, amiről elbeszélgettünk, itt egy rendezvénynek a költségvetése néha több attól, mint az MNS egész évi költségvetése. Más funkciót lát el a kettő, fontos tudni. De azért ezt jól látni, hogy azért a nagyobb is világeseményekben azért az állam szerepet játszott, anélkül nem is tudna működni alapvetően. A mi általunk kreált és mondhatjuk azt, hogy sikerrendezvények vagy európai világeseményeket abszolút saját erőből érjük el. Ennek talán még nagyobb értéke van, ami nagyon büszkék vagyunk egyik oldalról, viszont az is látszik, hogy ugye piaci alapokon működünk, és azért a határainkat pontosan tudjuk. Viszont azt gondolom, hogy a Rabócsering ugye közel 30 év alatt meg tudta mutatni azt, hogy gyakorlatilag fejlődött, fennmaradt és működik. Ez ma már nagy dolog. Mi megpróbáljuk a szponzorokból, a nézőkből, a versenyzőkből és a nyilván szolgáltatásainkból fenntartani ezt a részt, és a jövőben is mi így szeretnénk.
1: 2. hallgatóink, ennyi fért a mai sporthelybe, melyben a Máriapócsi Rabócsi ringre látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, önök Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!
2: A Sporthely minden szombaton és vasárnap 12 órától új epizóddal jelentkezik, amelynek vagy Nyágúi Gergely, vagy Berelmese lesz a műsorvezetője. Érdemes ezt a visszatérő műsort hallgatni, mert ahogyan az elmúlt közel fél órában hallhatták, kiváló adásokkal és érdekes tartalmakkal jelentkeznek. 22 óra, 7 perc a pontos idő, a körkapcsolás rohamosan közelít a végéhez, ellenben a Nemzetek Ligája mérkőzésekkel, amelyből még szűk fél óra hátra van mind a 8 összecsapásból, de vegyük végig, hogy hogyan állnak ezek a találkozók. Csehország-Anglia 0-1, az ember hátrányban lévő hazaiak már gólhátrányban is vannak. Spanyolország ezekben a másodpercekben megszerezte a harmadik gólját Horvátország ellen, itt az állás 3-1, és Lamine Yamal amellett, hogy most duplázott, már kiosztott egy gólpasszt is, tehát mind a három gólban aktív résztvevő és alakító volt. A B divízióban Skócia-Svájc 0-2, a skótok emberhátrányban futballoznak, szűk 40 perce, és ezt azóta Svájc két góllal is megbüntette. Szlovénia-Észak-Macedónia 1-0 a 65. percben, és a C divízióban Bulgária-Észtország 0-0, Luxemburg-Izland 0-2, San Marino-Albánia 0-2, és Szlovákia-Kazaksztán 1-1. Természetesen a sportvilágban Katona László kollégánk 22 óra 15 perctől majd beszámol arról, hogy hogyan alakulnak a mérkőzések, érdemes lesz a Nemzeti Sportrádióval tartani. A körkapcsolás viszont a végéhez ért, elég színes volt a mai műsor palettája, hiszen foglalkoztunk triatlonnal, ökölvívással, kevert küzdősportokkal, labdarúgással, atlétikával, felsorolni is nehéz, hogy mennyi mindenről hallhattak interjúkat és anyagokat az elmúlt bő 4 órában. A hangmérnök Horváth Milán és munkatársaink Berelmese, Szabó Bence, Regős László, Somogyi Zsófia és Jó András nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon és főbb anyagaink a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján is. De maradjanak velünk, hiszen 22 óra 15 perckor jön a Sportvilág Katona Lászlóval. Viszont hallásra!
3: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Don't tell the

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Nem súlyos Bóla Bendegúz sérülése. A vereségek ellenére pozitívan tekint előre a női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya, elutasították a nyílt vízi úszók. Betlehem Dávid és Fábián Bettina óvását. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Katona László. Több mérkőzés is zajlik a labdarúgó nemzetek ligájában, a második fordulót rendezik meg, mégpedig az A divízióban jó kis összecsapások. Csehország-Anglia 73. percben 0-2 Kén és Gordon a két gólszerző, a csehek 10 emberrel játszanak. Spanyolország-Horvátország ugyanebben a csoportban 3-1, szóval az Európa-bajnok spanyolok magabiztosan vezetnek, Lamine Yamal már két gólt is lőtt. A B divízióban Skócia-Svájc 0-2, skótok emberhátrányban, Szlovénia, Észak-Macedónia 1-0, mindkét mérkőzés esetében 20 perc van hátra a találkozóból. A C divízióban két végeredmény, Finnország-Fehér-Oroszország 0-0, Moldova-Fehér-Feröer-szigetek 1-1, és a 75. percben Bulgária-Észtország 0-0, Luxemburg-Izland 0-2, San Marino-Albánia 0-3, és Szlovákia-Kazaksztán 1-1. Ahogy tegnap pedig hallhatták, a magyar válogatott Észak-Írországban gól nélküli döntetlent játszott. Zúzódást és rándulást szenvedett Bolla Bendegúz, a magyar válogatott játékosa. Arról nincs tájékoztatás, hogy a tegnapi Észak-Írek elleni Nemzetek Ligája találkozó megsérülő védő a hátralévő Georgia és Ukrajna elleni mérkőzéseken pályára léphet-e. A tegnapi találkozóról, valamint az ukránok elleni mérkőzésről a korábbi válogatott szövetségi kapitány Csábi József mondta el a véleményét.
2: Itt az elmúlt két mérkőzést egyrészt nem lehet összehasonlítani szerintem, mert nincs két egyforma meccs, nincs két egyforma ellenfél. Ugye az első az ukránokkal volt itthon, egy nagyon jó képességű játékosokból álló ukrán válogatott, magasabban jegyzett, a világranglistán is ugye előttünk álló, 32. ha jól emlékszem. Az északírek egy más stílusú futballt játszó csapat. Természetesen nem lehetünk elégedettek, én azt hiszem, és ezt most hallom itt jobbról-balról, most ilyen gombamódra szaporodnak a kritikusok, bocsánat, így mondom, az okoskodók. Én azt látom, hogy sok minden nem változott a két mérkőzés alatt. Ez a trend látható a magyar válogatott játékánál, hogy egy picit más próbálunk játszani, mint évekkel ezelőtt. Egy ilyen labdapozicionált, felépítő, labdabirtokláson alapuló build-upokat próbálunk játszani, amiből hiányzik viszont én azt gondolom az úgynevezett penetrét része, tehát a racionalitás, a direkt játék, tehát hiányzik a labda nélküli megindulások, kapuralövések, beadások, labdával való rágyorsítások, egyezegyezések, ami ugye futballnak egy kicsit a sava borsa, tehát jól mutatnak az adataink egyébként, de pontosan mondjuk a kaput eltaláló lövéseink ugye az kevés volt. A második félidőben azért ez már jobban nézett ki. Én egy picit talán ebben az Ozsvát beállását is éreztem, bár kényszerből, de jól tett a csapatnak, jó beadásai vannak, jól jönnek, centerezett. Lukács ugye, hogy jobb oldalról szélén, zömmel jobb oldalról, de széléről indult, jó egyezett, beadások jöttek, tehát a második félidőben már a Milos is a bal oldalon sokat többet tett hozzá, és jó beadások voltak. Több labdát tudtunk eljutatni a boxon belül, még mindig egy picit keveset érkezünk oda, talán a végeik kivételével, ahol már emlékszünk, az Orbán is ott volt, és a lövését blokkolták. Én egy picit a direkt játékunkat hiányolom, az utolsó 20-30 percben ez már jelen volt, talán majdnem meg is lett az eredménye. Egyébként pedig nincs probléma azzal, amit mondtam, hogy egy ilyen labdapozicionált játékot akarunk játszani, sok kicsi rövid passzal, csak ebből kellenek a ritmusváltások, kellenek a megindulások. A második félidőben például a Milos bal oldalon 3-4-szer úgy beindult labda nélkül be az üres területre, ezzel tudja mozgatni a védő falat. Tehát, hogyha egy nagyon statikus a játékunk, 5 méter passz ide, 5 méter oda, lassan visszük át a túloldalra, akkor az könnyű lereagálni egy védelmi blokknak. Hát egy a védelmi alakzatot tulajdonképpen csak mélységi és szélességi mozgásokkal lehet megbontani, amit egy picit én hiányoltam már az ukránok ellen is, mondom az utolsó 20-25 perc kivételével.
1: A Magyarország-Georgia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzést 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban teljes egészében élőben közvetítjük, a Kossuth Rádióban 22 óra 15 perctől hallhatnak közvetítést. A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint nem tárgyaltak senkivel a szövetségi kapitányi poszttal kapcsolatban. Sajtóhírek szerint Szergej Rebrovval boronálták össze a nemzeti csapatot, amit Szabó Gergő, az MLS sajtófőnöke cáfolt. Megnyerte a Vilotics emléktornát a magyar U19-es labdarúgó válogatott, kedden Szerbia ellen 4-0-ra nyert a házigazda ellen Gerlicki Máté együttese, ahol még Romániát és Bulgáriát előzte meg. Az MTK labdarúgó csapata korábbi kapusával Varga Bencével pótolja Demjén Patrikot, akit múlt héten megtámadtak a lakóháza lépcsőházában és súlyosan megsérült. A bejelentés szerint a 30 éves Varga, aki azonnal bevethető, a szezon végéig szóló szerződést írt alá. Eredménytelenül zárult a labdarúgó NB2-ben érdekelt Videoton FC értékesítéséről szóló második pályázat. A Racing City Group-pal ugyanis hiába tárgyalt a városvezetés szeptember elején, a brit-olasz vállalat nem tudta bemutatni a klub megvásárlásához szükséges banki garanciát. Cser Palkovics András polgármester azt mondta, az önkormányzat hamarosan kiírja a pályázat harmadik körét. Az angol Premier League pénzügyi szabályainak 9 szezonon át tartó súlyos megsértésével kapcsolatos összes vádpontban bűnösnek találta a Manchester City labdarúgó klubját az ügyet vizsgáló független bizottság. A Manchesteri Egyesület a 2009-10-es és a 17-18-as szezon közötti időszakban számos kereskedelmi partnerével színlelt szerződéseket kötött, illetve más jellegű megállapodást is alkalmazott a klub bevételeinek mesterséges növelése, valamint költségeinek csökkentése érdekében. A Manchester City péntekig fellebezhet a döntés ellen. Egy pontos győzelmet aratott a férfi kosárlabda bajnokságban a Kaposvár, Szolnok Kaposvár 90-91. A Veszprém 44-19-re legyőzte a kuvaiti Burgan SC-t az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. Gáncs Pető Máté 7, Dragan Pesmálbek 5 gólt lőtt, Mikael Appelgren pedig 18 védéssel járult hozzá sikerhez. Csütörtökön a döntőben a Bajnokok Ligája győztes Barcelona lesz a Veszprémiek ellenfele. Térműtéten esett át Veronika Krisztiánzen, a Győri Eto olimpiai világ és Európa bajnok kézilabdázója, akire legalább fél éves kihagyás vár. A 35 éves norvég játékos 2018 óta erősíti a Győrt, amelyel többek között 3 Bajnokok Ligáját nyert. Nem voltunk jók, de sok pozitívumot lehet találni a játékban. Nyilatkozta Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánya a Nemzeti Sportrádióban, miután a magyar női kézilabda válogatott a 4. helyen végzett az Eurókupa romániai 4-es döntőjében. A magyarok az elődöntőben a norvégoktól, a bronzmérkőzésen a románoktól kapott ki. Golovin Vlagyimirrel Németh Kornél beszélgetett.
0: Nagyon sok játékosod klubjába meccsterhelés nem kap. És ezeket a játékosok válogatottban meghatározóak.
3: Hát nem például Kucora Csenga az egyik ilyen, aki ugye Bukarestben
0: de
3: játszik.
0: De nem csak ő, ugyanúgy a Vámos Petra. A Simi az többet tölt a pályán mondjuk, mint a többiek. Ha megnézünk itt a belső hármas, akiknek idézve meg kellene nyerni ezeket a meccseket. De látunk, hogy fáradtak voltak. Hát aki hétvégén játszik, nem tudom, 20 percet, és a válogatott héten neki hát 45 kell játszani, vagy 45-öt, az óriási különbség, és megnézett a hibák, mikor jöttek, az pont, amikor már nagyon fáradtak. És mondom, a román meccsot már második fél idő is rosszul kezdtünk, de így unblock az egész tornára olyan, mint a munkás torna volt. Mi nem játszottunk jó, és dolgozni kellett. Ha nem megy a játék, akkor melózol, mint az állat, és megnézünk védekezés támadásba, hogy mi lesz. A norvég meccs is ugyanolyan volt, a román meccs is ugyanolyan volt. Ott is már elment 4-a, visszazárkoztunk döntetlenre, utána megint elment 3-a, és olyan szituáció, amikor 3 a üres kapus gólt kaptunk.
3: Ugye ez már itt a románok elleni meccs volt, de ugye ott volt egy nagy felzárkózás, 23-19-re 4-jel léptek el, és utána volt egy időkérésed, és azt követően mondjuk például pont Kucora Csengének volt egy nagyon fontos gólja, Palu Végi Dorottya volt, aki egyenlített szintén, ugye ő most sérülése után kezdi újra fölvenni, amennyire föl tudja venni a fonalat, de hát neki is rengeteg rontott zicsere volt ugye itt az egész tornán, és ugye 23-23 után jöttek ugye ezek az üres kapus gólok. Összességében az, hogy 30 lőtt góllal nem lehet meccset nyerni, ezen ma már kevésbé lehet csodálkozni, mennyire vérzik a szíved azért a 33 kapott gól, mondhatjuk, hogy sok, vagy az nem sok?
0: Sok. Van olyan mérkőzések persze, hogy amikor folyamatosan, nem tudom, lerohansz meg minden, abban a mérkőzésben az nem volt ennyit, a 33 kapott gól az sok. Pinte dolgot, az megbeszéltünk, azt tudtam, hogy az fog bekövetkezni. A mi termetünk, a kettes meg a szélső védő magassága az adódóan, hogy oda rakja egy valakit magas, és mondtam nekem, ott azt nem tetszett, hogy már mondtunk, hogy nem tudjuk megoldani. Nem az volt a cél, hogy hogy oldjam meg, az már fej. De az ugyanúgy, az fél idő vége, az már fáradt vagy, és azt tisztázni kell. Az megyünk abba az irányba, azt nem tudok megcsinálni, engem nem érdekel, hogy ki... Hogy oldjuk meg? az a kérdés mindig kell, hogy felmerüljön, és akkor hogy közösen. Ott megpróbáltuk meg Nikit átrakni a kettes védőként, egyszer véletlen sikerült, utána raktunk, de az nem szerencsés, amikor kettes védő, hármas védőként védekezik. Ha ott le tudunk takarni, nagyobb hely lesz középen. Az nagyon összetett, ha nem vagyok jó az a torna látva után, de csak azért, hogy ami pozitív, hogy tényleg nagyon sokat dolgoztunk. Tudtunk, hogy nem jó, nagyon sok poszton a jó teljesítményekkel kaptunk, amit nem tudtunk, hogy hogy fog működni a kettire, ugyanúgy a Vámosra, de neki az a kevés játékidő a klubjába, azt a sebesség, azt eredményezett, hogy több technikai hiba, mint szokott lenni. Az ugyanúgy a kettinél is, ha megnézed, amikor már fáradt volt, azt a labda eladás, amit tudtak, hogy a szélső jönni fog, nem oda kell adni, de amikor már fókusz nincs ott, mindenki tettek oda, az erő, ami volt, elfogyott. Mondom, az nekünk is tanulságos, látni kell, és az a következő időszakban látni kell. Lehet, hogy a kolléga megnézi, hogy milyen jó a ketti, és akkor lehet, hogy többet fog használni, ez csak válgatottnak jó. És mondom, a ketti ügyre már nem csak, már volt a Simi, mikor nem játszott a Fradin, az még tavaly ősszel nagyon kevés idővel. Utána beindult, és így, ahogy olyankor játékos, amikor válogatottban megérkezik, az nem dúzott el az önbizalomtól, hanem bizonytalanság van benne, és nekünk van ez a tapasztalatunk. Higgye, hogy azt válogatottban sokszor láttunk, és nekünk van ez a 3 nap, hogy ezt az embert a talpra állítsunk, és nézzünk, hogy mit fog következni.
1: A férfi kézilabda magyar kupában a legjobb 16 közé kerülésért Budakalász Balatonfüred 26-40, Cegléd Eger 29-31, Deac Vecsés 34-21 és Várpalota Budai Farkasok 32-35. A győztesek tovább jutottak. Elutasították Betlehem Dávid és Fábián Bettina óvását. Az Európai Úszószövetség indoklása szerint a két magyar nyíltvízi úszó nem a kötelező határidőn belül nyújtotta be a dokumentumokat, ráadásul azokat közvetlenül ők nyújtották be, nem pedig az arra jogosult csapatvezető. Sikeres hétvégét zárt a magyar triatlon sport. A világbajnoki sorozat spanyolországi nagy döntőjében Szalai Fanni a juniorok között első helyezett, az U23-as mixváltó ezüstérmes Hóbor Zalán a 23 éven aluliaknál 3. helyen zárt. A szövetség elnöke Kindl Gábor Regős László Pálnak Szalai Fanniról tett említést.
4: Csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. Azt gondolom, hogy ő egy igazi sportember, aki elszántan, alázatosan, szerényen és rendkívül szorgalmasan készült erre a sikerre, és hát mindenkinek így teljesüljenek az álmai, mint Fanninak, hiszen neki tényleg nem csak a terve volt ez, hanem az álma is. Számunkra is egy óriási siker, és rendkívül büszkék vagyunk Fannira, és remélem, hogy ő is rendkívül büszke magára.
5: Nyilván, ha valaki megnyer egy junior világbajnokságot, látszik rajta az öröm is. Láttuk a képernyőn a befutón, hogy érthető módon teljesen oda volt az örömtől, de amit esetleg a kamerák nem mutattak meg, az milyen volt Fanni részéről, hogy ünnepelt?
4: Úgy ünnepelt, hogy már a verseny előtt tulajdonképpen felkészült arra, hogy a rajtnál eldönti a kérdéseket. Ez meg is történt. Ünnepelni nem igazán tudott a következők miatt, mert rendkívül sok gratulációt kellett fogadni a világ minden részéről. Tehát felnőtt ellenfelei, például Taylor Knibb, aki egy igen-igen komoly triatlonos hölgy, igen komoly eredményekkel, és Fanni le tudta őt győzni Tiszaújvárosban az idei világ kupán, még ő is gratulált neki, de gyakorlatilag ilyenkor az ünneplésre kevés idő marad, mert a gratulációkat kell fogadni, és interjúkat kell adni, aztán szerintem majd most kezdi el feldolgozni, hogy ez mekkora siker tulajdonképpen.
5: Mit jelent a magyar triatlon számára, hogy van egy ekkora tehetség?
4: Hát felelősséget, legfőképpen felelősséget, hogy továbbra is támogassuk az elitversenyzőinket, és támogassuk azt a hátországot, ahonnan a Fanni jön, és támogassuk mindazokat a sportszakembereket, akik segítik a munkáját.
1: A Kindl Gáborral készült teljes beszélgetés a Nemzeti Sportrádió Spotify oldalán meghallgathatják. Részeredmények a Nemzetek Ligájából: 85. percben járnak a csapatok, Csehország-Anglia 0-2, Spanyolország-Horvátország 3-1. Ez volt a Sportvilág, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, további kellemes rádiózást, viszont hallásra!
6: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá! szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Legalább mi tesszük fel a pontot a vére.

Így lett világbajnoki ezüstérmese a magyar férfi kézilabda válogatott 40 éve 1986. március 8-án. Az akkor csupán 32 éves szövetségi kapitány Mocsai Lajos alig volt idősebb egy-két játékosánál. A Magyar Kézilabda Szövetség díszebéden köszöntötte az akkori játékosokat. A sporthely mai házigazdája ez az esemény a Budapesti Városligetben. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.

0: két részre oszlott a csapat, és volt egy olyan erős generáció, aki az utolsó erőpróbaként, nagy lehetőségként tekintette, hogy a világbajnokságokon vagy egy világbajnokságon érmet szerezzük, és volt egy nagyon egészséges 24-26 év körüli korosztály, aki szintén fölnőtt a feladathoz, és nagyon magas szinten teljesített. És talán ebből a dacból, ebből az elhatározásból, ebből a célból kialakult az az alkalmazkodás, kialakult az a készség, ami a csapat belső tartását és erejét adta.
1: Tomás Péter, befordul Horváth Gabi, 9-8! Gyurka János, te lehet menni vinni!
2: Iváncsik Mihály, nem tudom, hogy egy ilyen összejövetel az mennyi emléket hoz fel, vagy eleve, azt nem mondom, hogy a mindennapokat befolyásolja egy ilyen világbajnoki ezüstérem, de azért úgy jellemző, hogy néha-néha felmerülnek az emlékek, vagy egy-egy ilyen összejövetel kapcsán csak?
3: Nem, hát nekem hál' Istenem megadott ott, hogy visszakerültem az férfi kézilabdához, Etóhoz, Győrbe. Nekem minden nap fölmerül, mert minden nap gratulálnak a VB ezüsthöz is, a magyar bajnokihoz is, magához a 40 éves csapathoz is. És büszke vagyok arra, hogy Győrbe 10 métert teszek, mindenki rám köszön, ugye nem tudnak megelőzni, mert én köszönök mindenkinek.
2: Tehát minden nap felmerülnek az emlékek, de önben az a világbajnokság úgy teljes egészében az első mérkőzéstől, vagy akár a felkészüléstől az utolsóig, a döntőig, az megvan?
3: Meg, természetesen. Minden perce. Még az utolsó döntőben is. Akkor 5x5-öt lőttem. Bár lőttem a 8-at is, akkor talán mi nyerjük a világbajnokságot.
2: Ez igen egyébként, hogy bárcsak mi nyertük volna a világbajnokságot, mert azért a VB előtt, legalábbis a döntő előtt a magyar válogatottat tartották a kevésbé esélyesnek, tehát ez az ezüstérem is gyönyörű, de utólag azért megfogalmazódtak, vagy akár a mai napig megfogalmazódnak olyan gondolatok, hogy miért nem mi nyertük a VB-t?
3: Természetesen nagyon egybe volt a csapat, mentálisan, fizikálisan is, volt egy nagyon jó edzőnk, és ahogy léptünk mindig előrébb, nyertük a mérkőzéseket, ugye menet közben jött meg az étvágyunk, és mindent elkövettünk azért, hogy megnyerjük a világbajnokságot, de aznap a jugoszlávok két góllal jobbak voltak.
2: Tehát nem így vágtak neki a VB-nek, hogy döntő legyen a vége?
3: Nem, hát a célkitűzés az első hatból, olimpiára kvalifikáltuk volna magunkat, ez volt a cél, de amint az imént is említettem, hogy mentünk, előre haladtunk, egyre jobban megjött az étvágyunk, hál' Istennek.
2: Volt egyébként olyan fordulópont, vagy olyan meccs, amikor már nem csak az első hatban gondolkodtak, hanem látták, hogy akkor itt akármi lehet a végén?
3: Nem, hát a csapat úgy ment ki, nem az első hatért mentünk ki, hanem a győzelemért. Az első.
2: Tehát a hivatalos célkitűzés volt az első hat, de a játékosok egymás között teljesen más célokat tűztek ki?
3: Azt a vezetőknek volt a célkitűzése, a játékosok eldöntötték, hogy megpróbálják megnyerni a világbajnokságot.
2: Azt mondja, hogy mentálisan és fizikálisan nagyon egyben volt a csapat. Ez volt a titok? Vagy az, hogy barátok voltak? Vagy az, hogy tisztelték egymást a szövetségi kapitányt? Mi volt a legnagyobb titka ennek a válogatottnak?
3: Hát mondhatom azt, hogy többet voltunk együtt, mint a családdal, mert akkor más volt a lebonyolítás. Mi 6 hónapot készültünk egy világversenyre, olimpiára vagy VB-re. Ez a csapat annyira összefort, előtte való csapatok is, a vas garnitúrát sorolhatnám, ott az volt, hogy mentalitások nem volt olyan, mint a miénk. Mi azért tudtunk nagy eredményt elérni, mert együtt akartunk valami nagyot csinálni, nagyot robbantani, és azt hiszem, ez sikerült is.
2: 6 hónapot készültek, azt a klub szezonnal párhuzamosan hogy lehetett megoldani?
3: Hát, hogy csúsztattuk a bajnokságot, és napi 4-et edzettünk, most már el lehet mondani, vannak én azt mondták a nagyok, hogy ne mondjuk el, hogy mi amatőrök vagyunk, ugye a szocializmusban, nem, ma akkor is profik voltunk. Tehát hozzáteszem még egyszer, hogy napi 4-et edzettünk Tatán, Mátraházán, tehát fizikálisan vertük a világot.
2: És ez nem üthetett vissza? A napi 4 edzés, ez rengeteg. Nem féltek attól, hogy esetleg ennek olyan következménye lesz, hogy mondjuk a világbajnokságra már elfáradnak? Vagy ez egy pontosan kitalált rendszer volt, és Mocsai Lajos nagyon tudta, hogy mit kell csinálni?
3: Ez 1000 másodpercre volt kiszámolva a Lajos és a kedves felesége, hogy akkor legyünk csúcsformába, mikor odaérkezünk a döntőre.
2: Csúcsformában voltak a döntőben? Csak a jugoszlávok jobbak voltak?
3: Hát mondhatjuk azt, hogy mivel, hogy odaértünk a döntőre, magán döntőn, azt hiszem ennyi volt bennünk akkor per pillanat.
2: Az, hogy azt az ezüstérmet, illetve dobogós helyet azóta sem sikerült megszerezni a magyar férfi kézilabda válogatottnak, azt ott akkor gondolták volna?
3: Hát ez nagyon sokat kell dolgozni, ugye? És üzenném a fiataloknak, a mai fiataloknak alázat, kőkemény munkával mindent el lehet érni.
2: Mert ez nincs meg a mai fiatalokban?
3: Nem látom bennük. Ezek a mai fiatalok meg vannak fizetve kőkeményen. Mi nem voltunk megfizetve kőkeményen, nem panaszképp mondom, de mi dolgoztunk szívvel, lélekkel. Ezt nem látva a mai fiatalok.
2: Debre Viktor, ilyenkor előtörnek az emlékek, vagy egyébként is az emlékek úgy előtérben vannak?
4: Hát az előtér, ilyenkor jobban előtérbe kerül, évközben azért nem annyira, mert az ember azért lefoglalja a munkája, és de ilyenkor igen, ilyenkor azért megmozdul az emberbe valami. Igaz, hogy nagyon sok év eltelt, de az emlékek nem múlnak.
2: Tartják a kapcsolatot egyébként azóta?
4: Hát néha-néha találkozunk, van akivel többször, van akivel kevesebbet, úgyhogy ilyen szinten igen tartjuk, de például van olyan, akivel tényleg most találkoztam, nem tudom én hány év után először, mert vagy azért, mert külföldön ér, vagy azért, mert én élek külföldön, nem tudom, de azért szoktunk néha-néha.
2: A magyar férfi kézilabdázásnak a legnagyobb sikere ez a 86-os világbajnoki ezüstérem. Mi volt a titka annak a csapatnak?
4: Hát először is nagyon sokat dolgoztunk, tehát összevetve a mai játékosokkal, meg őket védjem, mert mi azért október végén elmentünk edzőtáborba, és hazajöttünk március 9-én a világbajnokságról, tehát hát tulajdonképpen lehetett csapatot építeni, volt rá igazából 2 évünk, az olimpiára ugyan kijutottunk, de oda nem mentünk ki, tehát nem tudtunk kimenni politikai okok miatt, és hát tulajdonképpen az a csapat, az a mag dolgozott tovább, tehát úgy gondolom, hogy a Lajosnak azért sok ideje volt arra, hogy fölkészítsen bennünket erre a versenyre. Ő megtett mindent, megtettünk mi is mindent, tehát tényleg nagyon sokat dolgoztunk, úgyhogy, és ennek meglett az eredménye. Most, hogyha esetleg nincs olyan eredmény, akkor valószínűleg keserűen gondolnánk erre vissza, hogy mennyit dolgoztunk tulajdonképpen a semmiért, de így viszont, hogy ezüstérmesek lettünk, ez mindenék kárpótolt.
2: Iváncsik Mihály említette az előbb, hogy napi 4-et edzettek, ez mai fejjel szinte elképzelhetetlen. Közben, munka közben nem gondoltak arra, hogy úristen, hát ennek biztosan nem lesz meg az eredménye, mert ez túl sok, vagy már eleve úgy készültek, hogy bíztak Mocsai Lajos szövetségi kapitányban, hogy biztosan tudja, hogy mit csinál, de azért közben én gondolom, hogy 6 hónapon keresztül a napi több edzés az azért úgy elég kell, hogy legyen, nem?
4: Hát előtte Kovács Laci bácsi volt az edzőnk, és ő bizony napi 3 edzés berakott, és én azt hittem, hogy menni több nem lehet. De aztán Lajos erre még rátett egy lappáttal, úgyhogy nem is volt időnk nagyon gondolkodni, mert olyanképpen vagy ettünk, edzettünk, fürödtünk, aludtunk. Tehát körülbelül ez volt az életünk, és hát természetesen senki nem gondol erre akkor, hogy ennek nem lesz eredménye, mert akkor minek vagyunk ott. Tehát mindenki bizakodó volt, az más kérdés, hogy ilyen magaslatokban azért nem vártuk a csapatot, tehát ezzel tisztában kell lenni. Éppen olvasgattam egy újságot, ahol talán a legderülátóbb is azt mondta, hogy 5. leszünk, de a dobogóra nem vártuk magunkat akkor még. Aztán evés közben megjött az étvágy, és akkor viszont már tényleg úgy nézett ki a dolog, hogy oda fogunk érni, és ez egy óriási élmény volt.
2: De én úgy is hallottam, hogy a hivatalos célkitűzés ugye az 1-6 volt, de a játékosok egymás között ennél azért sokkal merészebb álmokat szövegettek.
4: Hát a játékosok persze, hát ez egyértelmű, de a hivatalos az soha nem az igazságot tükrözi, szerintem a mai napig se egyébként. De akkor éppen ez volt, hogy az első 6, de mi tulajdonképpen azért jobb helyre vártuk magunkat, mármint a játékosok. Főleg, amikor ennyi dolgozol, akkor meg aztán pláne.
2: Ugyanígy a Városliget Caféban köszöntötték az olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok női válogatottat, az egy más évforduló volt.
4: Igen,
2: és
4: láttam az ünnepséget.
2: És ott felmerültek pont az edzésről emlékképek, hogy nagyon-nagyon sokat futottak, és akkor Mocsai Lajos szövetségi kapitány személye nem éppen a legpozitívabb értelemben tűnt fel. A futások is ilyenek voltak, hogy tudjuk, hogy futni kell, és tudjuk, hogy meg kell csinálni, mert ennek lesz eredménye?
4: Mondom őszintén, abban a korban ez nem volt kérdés. Amit az edző mondott, azt a játékos megcsinálta. Vagy jobban, vagy rosszabbul. Szerencsére ez egy olyan társaság volt, aki jobban csinálta meg. De igazából ezzel nem is gondolkodtunk. Akkor azt mondták, hogy futni, akkor futottunk. Ha súlyt kellett emelni, súlyt emeltünk. Amikor kézzel labdázni kellett, akkor kézzel labdáztunk. Tehát nem spiláztuk túl ezeket a dolgokat. Igazából egy rendszerbe voltunk beépítve tulajdonképpen annak idején, és ez nekünk akkor teljesen természetes volt. Úgyhogy gondoltuk, hogy ennek meg lesz az eredménye, és hát végül is tényleg meg lett.
2: A sok munka mellett azért ez egy olyan kivételes generáció volt, bár azért a legfiatalabb és legidősebb játékos között azért volt 7-8 év talán.
4: Igen, de végül is, ami egy visszaemlékszem, hogy ez a hosszú felkészülés, mert ez egy hosszú felkészülés volt, és mindenféle botrány nélkül, tehát lement, tehát nem voltak veszekedések, hát igazából mindenki végezte a dolgát, és jó kedvel végezte a dolgát, úgyhogy válig vártuk, hogy jön a hétvége, vagy akkor legalább azért hazamessünk egy vagy két napra, de igazából teljesen egy baráti társaság volt, amelyik végül is nagyon sokat dolgozott. És hát én úgy gondolom, hogy végül is ez a korosztály mondjuk meg is érdemelte már ezt az eredményt. Most ha csak a Péterre gondolok, vagy a Joe-ra, vagy a Kontra Zsoltra, mert már én is egy fiatalabb korosztály voltam még, ha nem is látszik, de tulajdonképpen én már csak miattuk is, és olyan büszke vagyok, hogy például egy Kovács Péter egy csapatban játszhattam neki, bizonyos szinten egy példakép volt mindig, mert ő aztán egy igazi sztár volt ebben a csapatban, de a munkában mindig ő volt az élen, és ő futott elől, és nem nagyon lehetett lehagyni semmibe, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy szerencsés időszak volt, legalábbis az én életem, aztán nem tudom, a többiekében is az volt, de én úgy gondolom, hogy igen.

0: azért mondtam, hogy, ugye, hogy mi voltunk az elátkozó generáció, mert mindig elbuktuk valahol. Tehát mindig azt mondtuk, hogy nekünk már nem fog sikerülni, és akkor ez így jött, mint nem derült végül a villámcsapás velebik, azt hiszem, hogy hatalmas meglepetés a számunkra is, hogy végül is bizonyítottuk, hogy mégse vagyunk amatőrök, mégse vagyunk kezdők, mégse vagyunk elátkozottak, hanem sikerült ezt a gyönyörű szép eredményt elérni. Három embert szeretnék megemlíteni most, akik azon kívül, ugye, akik nincsenek itt. Az egyik a Fazekas Laci bácsi, akinek ebben a csapatban nagyon nagy része volt. Nem tudom, a Józsi kívül talán volt valaki, aki nem volt Laci bácsi játékosa? Gábor, te talán? Misi se. Hát akkor négyen, de majdnem mindenki. Tehát az, hogy mi ki lettünk választva, és elindultunk a nemzetközi karrierünk útján, ez Fazekas Lászlónak nagyon sokat lehet köszönni. Sajnos már nincsen közöttünk. Faludi Mihály a másik, akit szeretnék kiemelni. A csapatnak az alapját, tehát Zsolt, Joe, én, nem tudom ki volt még, aki már a Gábor, Foci, Misike, tehát nagyon sokan voltunk ott, és neki is szeretettel, hálával köszönjük azokat az élményeket és mérkőzéseket és foglalkozásokat, ami a jobbításunk céljából történt, és a harmadik Kovács László, aki fantasztikus ember és fantasztikus edző volt, és ő is edzett bennünket, és amit ő átadott szakmailag és mentálisan és emberileg, az rölt le a kalappal. Tehát ez a három ember azon kívül, hogy nagyon-nagyon soknak volt része abból, hogy érhetjük ezt az eredményt, ezért szeretném még külön kiemelni az ő nevüket, jó? Úgyhogy köszönöm szépen, ennyi volt, Attilit akartam volna mondani.
1: Karosira lépnek ki Kovács Péter, Kovács Mihály, Modor a labdával, Kovács Mihály, lehet állni Kovács Péter, még Péter megyet, Modor a pár hétet, megokra! 18-17!
2: Bíró Imre, milyen érzés 40 év után találkozni? Bár gondolom, hogy azért a legtöbb csapattársal nem 40 évvel ezelőtt találkozott legutóbb.
3: Talán Fodor János az egyetlen, akivel régen találkoztunk. Szőlő olimpia után én nem láttam. És számon is kérte rajtam, nem ismersz meg? Én megismertelek.
2: Hát és tényleg nem ismertem meg?
3: De, csak itt lecsövekeltem egy pillanatra, és akkor utána, amikor oda vetettem a tekintetemet, akkor már számon is kérte. Tehát a szokásos régi, mintha tegnap találkoztunk volna, olyan volt a megnyilvánulása. Annak idején nem gondoltuk, hogy majd egyszer eljön ez a pillanat. Most meg már 40 év, de elröppent. És lehet ezt építeni, de közben azért érezzük, hogy eltelt ez a 40 év.
2: És akkor gondolták volna, hogy 40 év után sem lesz még hasonló eredmény a magyar férfi kézilabdázásban?
3: Ezt előre nem lehetett sejteni, az egyértelmű volt számunkra, hogy a előttünk való korszak játékosai kiemelkedő képességűek voltak és kiemelkedő egyéniségek is voltak, csak valahogy a csapatot nem tudták összerázni, nem volt olyan fegyelmezett a társaság, lehet, hogy éppen az egyéniségek szereplése miatt. De egyértelmű volt számunkra, hogy az vezethet sikerhez, hogyha közösen és fegyelmezetten tesszük a dolgunkat. Amikor elértük, akkor egy ilyen elveszített döntő volt, csak amikor azért jöttünk a reptérre, számomra legalábbis akkor volt a legnagyobb döbbenet, hogy mennyi embernek okoztunk örömet a addigi eredményeinkkel. És aztán, hogy mi következett utána, reméltük, hogy akik még benne maradunk a kézabdába, azok élnek el hasonló eredményeket, tehát nem sikerült, mert a Szőul vagy csak negyedikek lettünk, aztán a VB-n hatodikak, majd Barcelonában hetedikek, de azért mindig ott maradt a válogatott a nemzetközi elitben. Hogy azóta hol tartunk, azt igazán nem tudjuk megítélni, de ez nem is mi, olybár tűnik, hogy ez nem is mi a mi tisztünk.
2: Nagyon jó csapat volt, voltak nagy egyéniségek, de attól függetlenül is csapatként tudott működni ez az együttes, és ez volt a titok, vagy az egyik titok?
3: Az egyik titok egyértelműen ez volt. Volt egy idősebb generáció, akik a válogatott gerincét adták, ők... Majd Kovács Péter nyilatkozott többször is, az elátkozott generációnak vallották magukat, és mindent megtettek addig is a sikerért, de valahogy nem került elő. És szerintem utolsó lehetőségként mindent alárendeltek az eredményességnek. A saját egyéniségüket, a saját alázatukat betették, és a többiek mentek utána, és igen jó kis közösség kerekedett ki. Értelemszerűen a győzelmek egyre jobban összekovácsolták, egyre sikeresebb lett a társaság, illetve az volt eleinte is, csak ezt kezdtük el hinni, hogy van keresni való. Érdekes annak idején, a VB előtt Gulyás Laci volt a csapatvezetőnk Jugoszláviában, három meccset játszottunk ott, és azt mondta, hogy ez a két csapat fogja játszani majd Svájcban döntőt. És úgy voltunk rá, aztán igaza lett.
2: Nézegeti a mai napig az ezüstérmet?
3: Most elhoztam, itt van a zsebembe.
2: Megnézhetem?
3: Nem szoktam nézegetni, de most elhoztam.
2: És hát az emlékek azok a mai napig nagyon élénken élnek, mert hogy született is egy vers. Ez Bíró Imre tollából?
3: Igen, próbálkozásnak nevezném minden, de annyira versnek. Összeszedtem az elmúlt idők gondolatait, tehát bizonyos sorok már készültek az előző programokra, és abból szemezgettem össze.
2: Meghallgathatjuk.
3: 40 éve. Az első meccs előtt a himnusz hangjára 8000 ember között egy nő szopránja a játékosok lelkeméjéig hatolt, és a sokkos, kipróbált szívébe markolt. És jöttek a győzelmek szépen sorjában,

a mi kis szülőhazánknak, a Honomben, egy kisebb világnak, a magyar férfi kézilabdának. Bár hittünk mi az edző szavának, mégsem véltük azt égi szabálynak, és nem küldöttük szét a világnak. Mindenki megtartotta magának. És inkább nekivágtunk a határnak, újabb európai pályáknak. Mindannyian beálltunk diáknak, hódoltunk a légiós iránynak, akik új viszonyokat próbálnak, játszva játszanak, s tudást kínálnak, akik nem csak a pályán cikáznak, hanem még emberként is helytállnak. 40 év után, kik egykoron csúcsokat megmásztak, az évek felettünk is elszálltak. Ma neki készülünk egy dobásnak, s nem neveznek bennünket titánnak. Már a lányok sem minket imádnak, s tudjuk, ezért nem ők a hibásak. De ha ma bármit és bárhogy csinálunk, jól dolgoznak, vagy bőszen diktálnak, polgárnak neveznek, vagy királynak, az igaz ügyért nem, vagy kiállnak. Mi maradtunk a 86-os brigádnak, s tudjuk, ha az utódok hibáznak. Elegetettünk a meghívásnak, s nevezhetnek bennünket barátnak, vagy szimplán kézlabdás barbárnak, de mi hiszünk a múlt és az emlékszavának, hiszünk a munkának és a győztes csatáknak, hiszünk az egykor elért varázsnak.

0: románok elleni meccs, a Panne, a milliárdos görögnek a fia, kijelentette a meccsen, hogy a magyarok soha nem verték el őket, ezután se fogja. Így történt, ugye? Emlékeztek. Na, jó van, ment a mérkőzés, egy ide, két gól, döntetlen, stb. És a végjátékban a Mihály kapott egy rugást a combjába, amit én soha nem éltem még át, mire leért, a térde duplájára dagadt. Ott ülünk, és a nagyon nehéz a meccs, Viktor jön segíteni, nehéz megszállni azért a padról egy ilyen meccsre. Ő helyettesítette, és mondom a orvosnak, hogy figyelj, ez valamit kéne tenni, hát ez nem lehet az, hogy a végjátékot a Misi nélkül, kikkel össze voltunk, így szokva játszok. Azt mondom, mire gondolsz? Hát mondom, pungáljuk már meg, ha úgy a vérsavot vegyük le a térből, nyomókötést rakjunk rá, hát ha vissza tud menni a Misi. Tehát az orvosokkal nekünk, aki a Gyuri nagyon egy kellemes, nagyon intelligens volt, ugye nőgyógyászként nem igazán azokat a pontokat ismerte a anatómiai viszonylatban, ami a térhez hasonló, ebből adódóan nehezen látott hozzá, és annyira nyomás alá feszült voltam, mondom, figyelj, kezdjük el, mert ez így nem jó. És akkor sikerült. Na most a vége az lett, hogy egy dupla indulócsel bepattintott labda, jól emlékszem, Sonkának, egy gól. Én nem nagyon láttam ezt a meccset, azóta csak úgy bennem van a képek, és a másikat végigvittett 7 méteresig. Azért mondom, hogy abban a fázisban 3 gól történt, és akkor nem vállalja, hogy ő dupla térdel visszamegy, meg az orvos kétségbeesésében nem csinálja meg, amit kell. Gyakorlatilag a románok beváltják azt az ígéretet, hiszen befejezem én a Johnny Kunz Kermanescu-val voltam edzőképzésen, 3-szoros világbajnok csapatnak volt a menedzsere, edzője, stb. Ott ült Bukarestben mínusz nem tudom hány fokba, és mikor időn túl belőtték a románok a gólt, ő mondta nekem, hogy akkor ült be, fölült a repülőre, és a érdemtelenül megnyert mérkőzést ő személyes kapcsolata jártán tudta elintézni, ami sok embernek óriási bajt is okozott későbbiekben. Úgyhogy csak röviden néhány kedves sztori.
1: Hoffmann László, nagyon sok mindenkitől sok mindent hallottunk itt, a kemény munkától elkezdve a jó hangulatig. Önben melyik az erősebb, az, hogy mennyit dolgoztak és mit értek el, vagy az, hogy ez egy mennyire jó csapat volt és mennyire jó volt a hangulat?
2: Hát nekem ellent kell mondani ennek. A sok munka az 90%-ban bennem maradt, meg sokunkban bennem maradt. A jó hangulatot azt azért úgy árnyalnám, hogy nagyon sok

0: volt ebbe a csapatba, és egy dologba értettünk csak egyet. Én azt hiszem, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy minél jobb eredményeket érjünk el, hiszen senki se szeretett veszíteni. Azt hiszem, hogy ez volt leginkább a hajtó ereje ennek a csapatnak. Nyugodtan kimerem jelenteni, hogy nem lettünk úgy összességében igazán barátok, viszont hihetetlen céltudatosság jellemezte ezt a csapatot, mert másképp nem tudtuk volna elviselni azt a terhet, amit a Lajos ránk rakott fizikailag. Tehát ez a napi négy edzés így elmondva fizikailag is sok, de igazából úgy voltunk vele, hogy ha már bemelegítettünk, már mindegy volt, meddig mentünk, csak egyszerűen a bemelegítés az minden egyes alkalommal egy komoly fizikai fájdalom, amit hát csak fejbe lehetett felülírni.
1: Akkor nem is volt jó a hangulat?
0: Nem azt mondtam. A hangulat jó volt, de akkor még, ma ugye elképzelhetetlen, de ugye akkor a játékosok nagy része egész pályafutását egy csapatba töltötte. Akkor volt 8-10 hasonló erősségű csapat. Tehát ott sokkal nagyobbak voltak azok a eredendő ellentétek, egy Etó-Tatabánya, Veszprém, Honvéd játékosai között, amikből elég sokat szerintem átvittünk a válogatotthoz is, ahol jó kapcsolatok, meg jó hangulat uralkodott a kritikus pillanatokig, de a kritikus pillanatokból ugye mindig kijött az, hogy igazából ezek a klub ellentétek, ezek velünk vannak. De ez valahogy nem visszafelé húzott bennünket, hanem inkább előrefelé tolt.
1: De mondjuk ezen a 86-os világbajnokságon azért aránylag kevés volt a kritikus pillanat, hiszen egészen a döntőig meneteltek. Nem lehetett érezni az eredmények után, hogy egy picit azért ezek az ellentétek kevésbé feszülnek?
0: Nem, természetesen egy VB-n ezekből az ellentétekből semmi nem érződött. Azzal megint egy kicsit vitatkoznék, hogy nem voltak kritikus pillanatok, hiszen ha megnézzük itt az eredménylistát, 3 vagy 4 meccsen is az ellenfél vezetett fél időbe, illetve egy olyan meccsen, ahol 1-2 gól a különbség, ott az egész mérkőzés végig kritikus pillanat, de ezeken ott a VB-n tényleg átsegített bennünket az a hihetetlen győzni akarás, és azért a egymás iránti nem is lojalitás, hanem mint a háborúban a bajtársiasság, az talán jellemzőbb kifejezés, mint az, hogy na, jó barátok lettünk volna.
1: Itt végignéztük, legalábbis részleteket néztünk a világbajnokságból és a döntőből is. A lefújás után teljesen érthető módon mindenki nagyon szomorú volt. A dobogón állva azonban, mintha őszinte mosolyok lettek volna. Utólag azért egy picit felértékelődött, akár abban a nem is tudom mennyi időt telt el a lefújás és a dobogóra állás között, de az idő elég volt, hogy egy picit feldolgozza mindenki, és alapvetően azért ezt egy óriási sikernek élje meg ezt a világbajnoki ezüstérmet.
0: Hát ugye régen nem a marketing volt fontos, hanem az eredmény. Tehát a második hely az sajnos azóta is, de akkor is a történelmi múlt, vagy az előző 20 év után az egy óriási siker volt, ezzel mindannyian tisztában voltunk. Az más kérdés, hogy belül egyikünk se szeretett veszíteni. Tehát mindegy, hogy milyen meccs volt, mindegy, hogy egy edzésre játszottunk egymás ellen, vagy egy világbajnoki döntőt játszottunk, vagy elmentünk Jugoszláviába, vagy Romániába a hazai csapat ellen játszani, egyikünk se szeretett veszíteni. Igazából a szomorúság az erre vonatkozott. De annyira voltunk intelligensek, azt hiszem, hogy felfogtuk, hogy milyen nagy eredményt értünk el, hiszen ez egy folyamat volt, tehát nem aznap döbbentünk rá, hogy a legrosszabb esetben VB ezüstérmesek vagyunk, hiszen itt voltak részcélok, hogy a 6 közé kellett kerülni, hogy kijussunk a szóli olimpiára, utána, hogy végre szerezzünk érmet, ami még eddig senkinek sem sikerült, tehát ezek így szépen egymásra épültek, és ez látszott már a dobogon, hogy igen, elértük azt az álmot, amit évek óta dédelgettünk, de ez szerintem ez teljesen független attól, hogy a mérkőzés lefújása után mindenki mérges, szomorú vérmérséklete szerint keresi a vereség okát, de ezek azért hamar elmúlnak.
1: Sajnos azóta sem sikerült érmet szerezni a férfi válogatottnak. Önnek az egész életére volt kihatása ennek az ezüstéremnek?
0: Hát én azt hiszem, mindenkinek volt. Én szerencsés vagyok olyan szempontból, hogy utólag tudtam meg, hogy azért választottak engem Spanyolországba az a csapat, ahova a következő évben kimehettem, mert látták a VB döntőt. Az a lehetőség, hogy nem egyszerű módon, de mégiscsak sikerült 87-ről beszélünk, tehát még a rendszerváltás előtt, amikor ez nem volt törvényszerű, vagy lehet, nem engedtek ki gyakorlatilag senkit, ki tudtam menni külföldre, az meghatározta az egész életemet. Én abból élek, a gyerekeim abból élnek, az unokáim abból fognak élni, és itt nem elsősorban az anyagiakra gondolok, hanem a megint csak a 87-től a mentalitás, a nyelvtudás, a kapcsolatrendszer alapvetően meghatározta. És ezt hát a kézilabdának, illetve némi szerencsével a VB döntőnek köszönhetem.
1: Sporthely mai adásában a 40 évvel ezelőtt világbajnoki ezüstérmet szerzett férfi kézilabda válogatottnál jártunk. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.
2: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: dust, all that I adore.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Elszakadás a családtól a sport miatt, röviden így lehetne összefoglalni a mai témánkat. Köszöntöm a hallgatókat, én Berelmese vagyok, vendégeink pedig itt a stúdióban Olá Petra, sportszakpszichológus, és Danyi Gábor, aki többek között Bajnokok Ligáját nyert a győrnői kézilabda csapatával, de most, mint a Nemzeti Kézilabda Akadémia női szakák felelőse van itt, mert hogy a kulcs szó ebben a mai beszélgetésben az akadémia, hiszen ez az a képzési forma, ami arra készteti, kényszeríti a gyerekeket, hogy elszakadjanak a családtól, és akkor vágjunk is bele azzal a kérdéssel, hogy egy 12-14 éves gyerek képes-e saját maga döntést hozni, egy ilyen nagy döntést hozni a jövőjével kapcsolatban. Petra?
4: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy egy ilyen erős kérdéssel kezdtünk. Valóban az akadémiai élet egy óriási változása a fiatal sportoló, illetve a család életében is, és én onnan szűkíteném, hogy nem feltétlenül az a fontos, hogy tud-e olyan döntést, ezt gondolom egy közös döntése a családnak, illetve tágabb értelemben annak a sportolói közegnek, amiben addig a sportoló sportolt, hogy innentől kezdve egy akadémiai pályafutása legyen a fiatalnak. Amit nagyon fontosnak tartok, nem is az, hogy a döntés meghozása, hanem az, hogy már bemeneti szinten is milyen támogatások vannak arra, hogy ezt az elköltözést, ezt az átmenetet hogyan tudjuk támogatni, akár a család, vagy akár az akadémia részéről, és erről a nemzetközi szakirodalomban is most már rengeteg pozitív példa van, hogy milyen olyan eszközöket alkalmaznak, ami segíti ezt az átállást a gyerekek részére.
3: Milyen ilyen eszközök lehetnek?
4: Ilyen lehet például az, hogy támogatjuk őket a költözés, az önálló életvezetés elkezdésében, már mielőtt ő beköltözik, vagy elköltözik otthonról, akkor úgymond egy ilyen előzetes felkészítésen vesz részt, és a másik, ami nagyon fontos, hogy pedig megfelelő szűréseket alkalmazzunk, tehát mint sportpszichológus, hogy rögtön a saját munkámról beszéljek egy kicsit, tehát ne a tűzoltó technika legyen, hanem abszolút egy prevenció szemléletű megközelítés legyen, és hogy már a bemeneti szinten kérdőíves vagy interjús módszerekkel nézzük ezeknek a sportolóknak a jelenlegi helyzetét, állapotát, hogyan érkeznek, motivációjukat. És így a többi.
3: Gábor, ez a másik oldalról is megvan? Tehát egy felvételi során a gyereket nem csak sportszakmai szempontból nézik, hanem abból a szempontból is, hogy képes lehet-e az önálló életre?
5: Hát ugye egy akadémiára való bekerüléskor azért elsősorban szakmai szempontok döntenek. Nyilván vannak az adott sportág, mondjuk a kézilabda, nyilván nem véletlen hozom ezt a példát, illetve vannak különféle fizikális paraméterek. Természetesen most már nézünk olyan viselkedésformákat is, és olyan teszteket is, amik általánosságban azért egy képet adnak a gyerekekről, de igazából egy picit visszacsatolva, azért egy elég nagy, hát hogy mondjam, kérdéskör ez, amit föltettél, az a szülői minta, amit otthonról hoz a gyerek, az egy nagyon döntő és meghatározó, hogy ő mibe fog, merre felé fog menni, amit otthon lát. Ami ugye most én itt, mint a NECA szakág vezetője vagyok, de az én gyerekem is sportol természetesen. Otthon azt látta, hogy az apja, az édesanyja a kézilabda edzésen van, ott nőttek föl, ő is kézilabdás lett. Ugye ez egy nagyon meghatározó dolog, de a másik oldalról pedig azt is látni kell, hogy bizonyos korban bizonyos sportágokat el kell kezdeni. Itt most mi a 12 éves korról beszélünk, de mondjuk az úszást, a tornát, a ritmikus sportgimnasztikát sokkal előbb el kell kezdeni. Nyilván az nem egy akadémiai rendszerbe, de adott esetben egy más városba, és a szülői, ha nem is életvitelszerűen, de a szülői háztól való elkerülés, az bizony nagyon-nagyon vegyes képet mutat, pláne manapság. Ugye én majdnem 20 évet tanítottam még a 90-es évek közepén általános középiskolában. Egész más viselkedésformát látunk ma, és egész más pedagógiát kell alkalmazni ma a gyerekeknél, mint volt az akkor. hát hogy mondjam, nem tartom azt jónak, hogy valaki azt mondja, hogy bezzeg az én időmbe, és összehasonlítom. Nem. Most ma van, és ma kell a gyerekekhez megtalálni azt az utat, és nem csak a szakmába, sőt, nem a szakmába, mert az a gyerek, aki elszakad a családtól, bekerül egy teljesen új közegbe, egész más problémákkal találkozik, mintha otthon lenne.
3: Tehát valószínű, erre azért nem is lehet előre felkészülni, tehát számtalan olyan probléma adódhat, amiről mondjuk azt gondolta akár a szülő, akár a gyerek saját magáról, hogy ezzel meg fog tudni birkózni, de időközben kiderülhet, hogy nem.
5: Így van, pontosan. Mi találkozunk ilyenekkel az akadémián, és ezt be kell látnunk, hogy akármennyire ügyes, tehetséges a gyerek, egyszerűen abból a körből kiszakadva nem találja helyét. Mind a család, mind a barátok, mind az a környezet, amiben ő fölnőtt, annyira ragaszkodik hozzá, és annyira nem tud azonosulni egy 2-3-400 kilométerrel odébb egy akadémián töltött élettel, hogy bizony be kell látnunk, akármennyire is próbálunk segíteni, tanárok, edzők, mert ez egy közös munka. Tehát itt senki ne gondolja azt, hogy itt a kézilabda akadémián a kézilabda edző dönt. Legalább annyira fontos szerepe van a nevelőknek, az ott dolgozóknak, az iskolában tanító tanároknak, és ennek az egész halmaznak, és a legfontosabbat a szülőknek. A szülőknek a segítsége, igyekszünk hazaengedni őket, nyilván a legfiatalabb gyerekeket szinte azonnal, amikor lehet, hogy föltöltődjenek emocionálisan, érzelmekkel, főleg a lányoknál ez nagyon-nagyon hatványozottabban jelentkezik, de bizony vannak olyan akadémisták, akik ezt nem tudják meg. Ezt be kell látnunk, hogy a rendszernek vannak ilyen tagjai is, és akkor azt kell mondanunk, hogy ez még korai.
3: A szülők kulcsfontosságúak ebben a történetben. Nem tudom, hogy százalékosan meg lehet-e állapítani, hogy azért egy ilyen döntést elsősorban a szülők hoznak meg, mert 12-14 évesen, személyes példa, nekem egy 13 éves fiam van, a továbbtanulással kapcsolatban is szerintem inkább mi szülők hozzuk meg a döntést. Nem érzem őt én még annyira érettnek, hogy az élete folytatásával kapcsolatban ilyen döntéseket hozzon, tehát azt lehet látni, vagy lehet tudni valahonnan, hogy milyen arányban vannak egy ilyen döntés mögött inkább a szülők?
4: Én azt gondolom, hogy a kulcskérdés itt is a közös döntés, tehát ez abszolút egy ilyen interakció. Tehát, ahogy Gábor is elmondta, hogy nagyon fontosak azok a minták, ugye, amiket hoz otthonról a gyermek, amik ugye már most már a mai felfogás szerint tulajdonképpen már magzadik korban is kódolódnak ugye bennünk, hogy mi az, amiben szó szerint beleszületünk. Onnantól kezdve viszont azt gondolom, hogy ahogy a sportoló érik, egyre inkább tehát a közös döntések lesznek a kulcsok, és nagyon fontos, hogy mindig azt tartsuk szem előtt, hogy a gyermek egyéni fejlettsége, azok az életkori sajátosságok mentén, de már ő is hozzon döntéseket a saját ügyeiben. Viszont szeretnék egy kérdésben rögtön Gáborhoz csatlakozni, amikor itt az akadémiai életről volt szó, szóval kicsit most a szülőktől elvonatkoztatva, hogy én még egy kulcsmozdatot behoznék, ez pedig a kortársak szerepe. Tehát a kortársak szerepe az akadémiai életben, amit tudjuk, hogy ez is egy életkori sajátosság, hogy kamaszoknál, tehát ahogy szépen lassan a szülőktől való elszakadás, illetve ugye más vélemények, ugye az úgymond kortárs nyomás, vagy pedig kortárs támogatás az, amit megélnek, és itt szerintem nagyon fontos az, hogy mi az, amit kortárs szinten megélnek a fiatal akadémisták, és ebben is fontos feladat van az akadémiának, nagyon sok jó példa van erre, hogy kortárs támogató csoportokat létrehozni itt, akár tematikus szintjén, tehát hogy az, hogy őket egymást tudják támogatni, nem az a cél, hogy minden sportolóval pszichológus csináljunk, viszont az cél lehet, hogy felismerjék, hogyha a másiknak, a társunknak, a bajtársunknak problémája vagy nehézsége van, tudjunk jelezni egymásnak, vagy fölfelé a nevelőknek, az edzői stábnak, és hogy tudják egymást segíteni. Szerintem ez nagyon fontos, mert hogy is itt visszacsatolnék a szülőkre, hogyha a szülői háttér úgymond itt háttérbe szorul, akkor viszont a kortársi réteg az, akire pedig nagyon fontos feladat hárul így.
3: A szülőkről azért még egy mondatot, mennyire fordulhat át a gyerek irányába, vagy a gyerek mennyire érezheti azt, hogy egy szülői nyomás van rajta, és ő innentől kezdve sportoló, és őt az határozza meg, hogy a sportban hogy teljesít, hogyha már a család ennyi áldozatot hozott érte, mindent megtesz, akkor neki ezzel kell bizonyítani. Ez mennyire jellemző?
5: Sajnos nagyon. Tehát a szülői támogatás és az a fajta mögöttesség az életben a legfontosabb dolog. Az egy nagyon nagy kérdés, hogy mikor jön el az, ami már nem pozitív irányba megy, az a támogatás, az a szeretet. Ugye minden szülő szereti a gyerekét, nyilván tételezzük ezt fel, jót akar neki, de egy idő után meg ez nem jó a gyereknek. És az, hogy ezt ki, hogy éli meg, egyáltalán észreveszi, egyáltalán avval az akadémián kialakított értékrendszeren felül van már, vagy avval szembe megy, ez bizony komoly problémát okoz ma Magyarországon. Az ott dolgozóknak, annak a kialakított, mint a szakmai, mint pedig egyáltalán annak az értékrendszernek, ami egy akadémián van, vagy egy iskolában van, hogyha a gyerek otthon teljesen mást hall, mások a szokások, mások az elvárások, akkor bizony szembe megy, és ez ebben találkozunk. Mondhatnék ezer példát, hogy hány szülő kérdezi meg tőlem, hogy a gyereke miért nem azon a poszton játszik, miért nem ott játszik, ő tehetségesebb. Ez nem szülői kompetencia. Tehát ez szakember is, és az lenne a jó, ha megtalálnánk azt, hogy kinek hol van a szerepe. A szülőnek abszolút egy támogató, segítő szerepe kell, hogy legyen. Az edzőknek egy akadémián, illetve az ott dolgozóknak pedig az, hogy a gyerekből kihozzák a maximumot és segítség. És hogyha ez minden részről találkozik, az egy nagyon szerencsés együttállás, de azért vannak jócskán kivételek.
4: Annyit tennék hozzá, hogy, és itt jön be az örök sportpszichológiai kérdés, a híres háromszög, amit szerintem most nagyon fontos itt behozni, hogy így a nézőkben is tudatosuljon, hogy ez a szülő, sportoló, illetve az edzőnek a háromszöge. Tehát tulajdonképpen minden siker mögött ez a háromszög hatékony együttműködése van. Tehát a háromszög semmelyik két pontja önmagában nem tud maximálisan működni, hogyha a harmadikkal nem stimmel valami. Tehát ezeknek az interakciója, a kommunikációja nagyon fontos, hogy itt ez a hármas, és ugyanez akadémiai szinten is megjelenik, és itt azért behoznám a kicsit a sportpszichológus szerepét, hogy nagyon sokszor az a feladat, hogy ennek a hármasnak a kommunikációját moderáljuk, vagy segítsük, hogy egymást megértsék, közeledjenek az álláspontok, és aminek a távlati célja pedig az, hogy igazából mindenkinek ugyanaz legyen a célja, és hasonló értékeket képviseljünk, főleg a gyerekek felé.
3: Akkor most hallgassunk meg egy bejátszást egy olyan szülőtől, nevezetesen Kaposvári Zsuzsától, akinek mind a két gyermeke 6. ment el otthonról, és költözött be egy kézilabda akadémiára.
6: A nagyobb fiamnál 6. fél évbe költözött el. Ott mindent át kellett gondolni, mert teljesen új szituáció volt. Ugye a kicsinál már nem, mert a kicsinél már ez egy kitaposott út volt, de a nagynál ugye mindent mérlegelni kellett. Mérlegelni kellett azt, hogy mi fizikailag bírjuk-e, szellemileg bírjuk-e, a családdal a konfliktust, hogy elengedjük a gyereket, vagy ne, mert azért ott is volt egy nagy harc, de az idő minket igazolt, tehát hogyha úgy érezzük, hogy el kell engedni, akkor nyugodtan. Egy, szerintem a fontos, hogy a gyereknek tudnia kell, hogy ez nem egy végleges döntés, hogyha baj van, vagy ha bármi van, akkor mindig van visszaút. Tehát mindig haza tud jönni.
7: Mind a két gyereknél úgy volt, hogy ők akartak nagyon elmenni, vagy ti láttatok ebben egy olyan lehetőséget, hogy ha ők még most ezt nem is úgy gondolják, de mondjuk a sportpályafutásuk szempontjából ez egy jó döntés lehet.
6: Tehát megint csak a nagyfiamnál kezdődött az egész, ugye ott történt egy megkeresés 6. évelején, és én akkor úgy gondoltam, hogy nem szeretném elengedni, mert úgy éreztem, hogy mentálisan a gyerek nem érett, tehát családban kell, hogy felnőjön. De aztán fél évkor a nevelő egyesületnél se úgy alakultak a dolgok, megint megkerestek minket, és a gyerek is szerette volna. Tehát, hogy azt mondtam, hogy ha ő ebbe benne van, akkor mi támogatjuk. A kicsinél meg egyértelmű volt, ugye nagy a példakép, ugyanoda megy, ugyanaz lett véletlenül az osztályfőnöke, aki a nagyobb fiamnál volt, úgyhogy az már egy kitaposott út volt, hiszen 3 évig, igen, oda járt a nagy, úgyhogy mintha hazament volna a kicsi, úgyhogy ez így egyszerűbb volt, de a nagynál az egy ilyen vakrepülés volt, de hát ez idő minket igazolt és bejött.
7: Mert hogy ugye kézilabdáról beszélünk, a nagyfiad most NB1-ben játszik, tehát nála lehet azt mondani, hogy megérte a sport szempontjából mindenképpen. A családi kapcsolatokon sem érzel semmi olyat, hogy esetleg ez megviselte a családtagokat, vagy akár a családi kapcsolódást, bármit. Tehát ebből a szempontból is azt mondod, hogy jó döntést hoztatok?
6: Igazándiból annyi időt töltünk velük, amennyit csak tudunk. Én két műszakban dolgozom, tehát amikor én délutános vagyok, akkor ha itthon lenne, sem találkoznék vele, úgyhogy megyünk minden hétvégén. A családnak nehéz volt ezt így elfogadni, mert a nagyfiam is Szegeden volt, a kicsi most ugye Veszprémben van, és ez nem úgy van, hogy tudunk előre tervezni, hogy egy családi ünnepséget, egy szülinapot, egy névnapot bármikor megülhetünk. Csütörtökön van kerethirdetés, ha nincs keretbe, akkor oké, ha keretbe van, akkor nem. Tehát hogy ez nagyon sok idő volt, míg mi erre átálltunk, hogy baromira nem tudunk tervezni. De ez így alakult, és most már ez így működik.
7: A kicsinél is, amikor ő úgy döntött, vagy úgy döntöttetek, hogy akkor ő is elmegy bentlakásos akadémiára, akkor azért a családdal újra meg kellett küzdeni, vagy az csak az első gyereknél volt, amikor úgy ki kellett taposni ezt az utat?
6: Ugye ez nem mindennapi dolog, hogy elmegy az ember gyereke ilyen messzire, a kicsinél már ez alap volt. Tehát ő már kicsi korától, ő erre készült, hogy ő majd hova fog menni, és mit fog csinálni, úgyhogy ezt így a család elfogadta, és mert látják azt, hogy 9 év van a két gyerek között, hogy ez így a nagynál is sikerült, ezért így támogatnák a kicsibe is, és most már ez így nem okoz problémát.
3: Azt hiszem, hogy ezzel a beszélgetéssel kapcsolatban nagyon sok mindenről lehet és kell is beszélni. Itt ugye a család felmerült, de nem csak az a szűk család, akivel a gyermek együtt él, hanem a nagyobb család, mert hogy az sem ritka talán, hogy egy szülővel szemben, vagy egy szülőre rossz szemmel néznek, hogy tudja elengedni a 12 éves gyerekét. Ezzel is meg kell küzdeni, nem csak akár a családon belül, hanem ismerősi körben. Ez egy valóban létező probléma?
5: Ez egy valóban létező probléma, és hát ugye nagyon-nagyon sok szegmenséről lehetne beszélni ennek az interjúnak. Tehát 12 éves korba elengedni otthonról egy gyereket, fiút, lányt, azért ez nem a megszokott. Én azt gondolom, ez a szülő felelőssége, és most ezt nem kritikaként mondom, mert hála Istennek itt nincs probléma, de azért nagyon sok más esetet is láttam és tapasztaltam. Én csak szurkolni és gratulálni tudok, és egy hihetetlen áldozat ez a család részéről. Ez egy nagyon példás és támogatandó, de ennek ellenére én ezt egy picit korainak tartom, hogy 12 éves korban egy gyerek elkerüljön otthonról, de csak elismerően tudok szólni, és kívánom a legjobbakat és sok sikert, de azért nem ez a megszokott.
3: Petra, lehet ennek egy olyan oldala, hogyha 12 évesen kerül be valaki az akadémiai rendszerbe, akkor tulajdonképpen bizonyos szempontból ott szocializálódik, és könnyebben hozzászokik ez az újfajta élethez, mint mondjuk 14-16 évesen?
4: Én ahhoz tudnék most kapcsolódni, amit Gábor is mondott. Szerintem itt nem tudjuk ezt konkrétan megmondani, hogy most valaki, vannak olyan gyermekek, akik 12 évesen lehet, hogy alkalmasak erre a tulajdonképp erre a nagyon valahol felnőttes életre, és vannak olyan gyermekek, akik nem. És itt most visszacsatolnék arra, amit a kedves édesanyja mondott itt az interjúban, és ez egy nagyon fontos gondolat, és itt érdemes kihangosítani, ahogy elmondta azt, hogy ezt a szót használt, hogy nem végleges döntés, mi mindig itt vagyunk, még ha baj van. És én itt inkább azt mondanám, amit szerintem így a hallgatóságunknak is fontos, hogy itt a család szerepe abban nagyon fontos, hogy nem csak akkor vagyunk ott, ha baj van, hanem igazából mindig ott vagyunk. Szerintem ez a gyerekek számára is egy nagyon fontos dolog, hogyha ezt tudatosítjuk benne, hogyha 12 vagy 14 vagy 16 évesen elkerülsz egy akadémiára, akkor is a család ott van. Tehát ott van a háttérben, őket mint egy biztonságos pont el lehet képzelni, oda bármikor fejben is el tudunk ugrani, ezt meg kell tanulni, és ezek egy nagyon-nagyon jó bátorító helyzetek és stresszcsökkentő helyzetek tudnak lenni, hogyha erre gondolunk, és itt is az anyuka elmondta ezt, hogy mindig ott vagyunk nekik.
3: És az anyuka azt is elmondta, és szerintem ez is egy nagyon fontos mondat, hogy az idő minket igazolt. Ugye a nagyobbik fia, ő most NB1-ben játszik, ez akkor valóban egy olyan visszaigazolás, hogy minden megérte?
5: Igen, minden megérte, és ugye nem véletlen mondta, hogy a bátyja példa az öcs részére, ez teljesen normális, és ez így működik az életben, hogy kap egy olyan mintát, ugye beszéltünk a családról, mint a mintaadásról, meg abba az irányba állításról, amit ők fontosnak gondolnak, és megérte, és még egyszer nagyon-nagyon őszintén és nagyon nagy szívvel gratulálok, és kívánom a legjobbakat, de most gondoljunk bele abba, ha valami közbe jön. Tehát ha valami közben, és azért úgy teljes, hogy arról is beszélnünk kell, egy sérülés, egy olyan helyzet, ami nem várt, a család élete úgy alakul, és már is ott vagyunk egy olyan, hát hogy mondjam, probléma halmaznak a közepén, amire hát nem készültünk föl. Megtettünk mindent, garantáltunk, vagy megpróbáltunk garantálni mindent, lehetőséget, alárendeltünk mindent, és rajtunk kívülálló okok miatt nem. Vagy adott esetben azon a poszton, ahol a gyerekünk játszik, van kettő jobb, mert éppen így alakult, így hozta az élet. Most nyilván a sport erről szól, hogy az ember, amit belerak, azt tudja kivenni. De még sokszor, amit belerakott, egyéb okok miatt azt se tudja kivenni.
3: Azt hiszem, hogy ez is egy olyan téma, amiről órákat tudnánk beszélni, és nagyon elszaladt az időnk, de hallgassunk meg akkor egy érintettet. Ő egy kosárlabdázó fiú, aki egy picit idősebb, nem 12 éves, de azért az ő története is érdekes.
8: Én 2021. szeptemberében költöztem fel a kosárlabda miatt. Veszprémből költöztem, tavaly jöttem gimnáziumba először, az elmúlt években igazából hétköznaponként furikáztam csak edzésekre. Általában heti háromszor fixen, és amikor az iskolában például lazább hét volt, akkor próbáltunk négyszer felmenni hétköznap. Albeletben lakom, nem teljesen egyedül a szüleim hétköznaponként, amikor tudnak fel szoktak jönni, hogy itt legyenek velem. De amikor nincsenek, akkor egyedül vagyok.
9: Hogy emlékszel vissza, mi volt a legnagyobb kihívás az első néhány napban, néhány hétben?
8: A legnehezebb az volt, hogy nem az érzés, hogy nem otthon kerek fel, meg a környezet ugye teljesen új volt, nem voltam hozzászokva. Kicsit szíhésen is megviselt, de pár hét után már viszonylag meg tudtam szokni a új környezetet. A szüleim csak támogatóak voltak ezzel kapcsolatban. Mindig meghallgatták, hogy az én véleményemet, hogy én mit akarok, tehát nem erőltettek rám semmit.
9: Azon túl, hogy a szüleid azért feljártak, mi az, ami segített a beilleszkedésben?
8: Akár a csapattársaim szülei is, mindenki nagyon segítőkész volt, és rengetegen ajánlottak fel a segítségüket, és nagyon jó érzéssel töltött el, hogy igazából körülöttem mindenki így támogatott engem, úgyhogy ez is olyan sokat segített, hogy megszokjam.
9: Mennyire volt nehéz az iskola szempontjából az, hogy egyedül vagy? Könnyebb volt beosztani az idődet, vagy pont, hogy nehezebb, hiszen hirtelen rád szakadt a nagy szabadság és önállóság?
8: Az eleinte nehéz volt, ezt is idővel meg kell szoknom. A mosogatás meg az ilyesmik azok ugye alap már, a főzés az abban még így javulnom kell. Általában a szüleim csinálnak nekem, mondjuk vasárnap estén visszajövök, 2-3 napnyi ételt főznek nekem, azon kívül pedig ilyen hűtős földkaját szoktam enni, de nem szokott nehézséget okozni.
3: Dián Gergő riportját hallottuk, és ami számomra egy fontos mondat volt, hogy rám szakadt ez a nagy szabadság és önállóság. Ez is veszélyes lehet, nem?
5: Nagyon veszélyes, de ugye beszéltünk itt a felvezetőben előtte, hogy mennyire fontos, hogy otthon erre fölkészüljenek, mennyire. Tehát maga a prevenció, hogy a családba minden téren fölkészítsük a gyereket. És egyébként ugye az a része meg egyáltalán nem baj, hogy egy 15-16 éves gyerek önállóan meg kell tudni pakolnia, meg kell tudni egy napi rendjét határoznia. Ez mind nagyon-nagyon jó, csak azt kell megértenünk, hogy nincs két egyforma gyerek. Tehát nincs egy séma, itt minden gyerek más és más, más környezetből jött, más szokásokkal, és ebből kell összefogni, megtalálni a megfelelő megoldást.
4: Én már is egy hasonlóságot hoznék, ami mind a kettő bejátszásban benne volt interjúban, a bizonytalanság és a bizonytalanságnak a tűrése. Még az első édesanyja szó szerint is elmondta, hogy a bizonytalanság az egyik legnehezebb dolog, amivel folyamatosan nekik, mint szülőknek meg kell küzdenie, és itt a fiatal sportoló igazából többször utalt erre, ami nehézség. Ugye az is, hogy felkelek valamilyen idegen helyen, annak a bizonytalansága, kire számíthatok majd, ami amúgy gyorsan meg is oldódott, hogy kortársak és a kortárs gyerekek szülei tulajdonképpen, illetve annak a bizonytalansága, hogy mikor jönnek hozzám, mennyire beszámítható ez, mikor ugye régebbről vissza, hogy mennyit kell utaznom fönn. Tehát ez szerintem nagyon fontos dolog az, hogy ki mennyire tűri, ez is egy egyéni különbség, hogy ki mennyire tűri ezeket a bizonytalan helyzeteket, és mennyire tud belőle úgymond reziliensen, erősebben kijönni. És ez is szerintem visszacsatolva Gáborra, fontos, hogy készítsük erre a családokat, aki ilyen karrierre készül, illetve a gyermekeket is, hogy ezeket a bizonytalan nehéz helyzeteket hogyan tudják kezelni, akár mikroszinten is fontos, ahogy elmondta, hogy ugye, mit teszek, hogyan pakolok, és hasonlók, és illetve makroszinten pedig az, hogy például a napi, heti, vagy pedig akár egy éves ritmusa hogyan alakul a családoknak, a sportolóknak. Tehát mindenképp fontos szerintem, hogy felkészüljünk erre, átgondoljuk előre.
3: Ez egy jó végszó volt, igazságot nem tudunk tenni, nem is szerettünk volna, véleményeket hallhattunk Olá Petra sportszakpszichológustól és Danyi Gábortól, a Nemzeti Kézilabda Akadémia női szakák felelősétől. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, Berelmesét hallották.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, vetületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Szabó Szilvia vagyok. Heteken belül nyilvánosságra hozzák az állambiztonsági iratokat, köztük az úgynevezett ügynökaktákat is. Mindennek van sportos vonatkozása is, de felvet morális, emberi és sorsfordító kérdéseket is. Erről beszélgetünk most a következő órában. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, Takács Tibor történészt, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának tudományos kutatóját, és Turi Gábort, a Nemzeti Sport munkatársát. Sziasztok!
3: Üdvözlünk mindenkit mi is.
2: Hát komoly ez a téma, de ahogy említettem, sok-sok szegmensből vagy szempontból lehet ezt megismerni és átbeszélni. Ugye az állambiztonsági iratok 1997 óta bizonyos fokig már nyilvánosak, vagy kutathatók bizonyos kör számára. Mi változik a most bejelentett döntéshozatallal, törvénnyel?
3: Igen, ez jó, hogy elhangzott, hogy bizonyos szintű offline nyilvánosság már 97 óta volt. Azóta, főleg egy 2003-as törvényi módosítás után jelentősen megnőtt a történeti levéltárba bekerült iratoknak a köre. És igen, ez a kör a tudományos kutatók számára, illetve az érintett, vagy az érintettek megfigyeltek leszármazottai számára már eddig is hozzáférhető volt. És nagyon sok irat már különböző tematikus összeállításukban már eddig is kikerült online, vagy online adatbázisokba az adatok. Most annyiban változik, hogy reményeink szerint jelentősen megint bővül a levéltárba került, és így kutathatóvá váló anyagok köre, illetve az a lényeges változás, hogy a hálózatra vonatkozó iratokat az ABTL online egy honlapon teszi közzé. Október 23-áig a úgynevezett hatos kartonokat, illetve a hálózati adattárban lévő adatokat, ez gyakorlatilag a hálózati személyekre vonatkozó nyilvántartások, tehát amin nyilvántartották őket, hozzá kell tenni, hogy ez biztos, hogy nem teljes, tehát a Kádár korszakban, illetve a Rákosi korszakban összesen olyan 150 000-160 000 között mozgott összesen, amennyi hálózati személy volt. Ennek töredéke nagyjából a harmadára vonatkozó ilyen kartonok, illetve adatok lesznek majd, vagy maradtak meg, és tudja a levéltár majd feltenni. Illetve február végéig, a kommunizmus áldozatainak emléknapjáig pedig a most a levéltárban lévő beszervezési dossziékat teszi fel majd a levéltár. Ezek az dosszék, amelyek a hálózati személyek beszervezésével, tanulmányozásával, tartásával, kapcsolattartásával kapcsolatos anyagokat tartalmazza. Tehát ezek a köznyelvben ügynökaktáknak nevezett irategyüttes, amely online is nyilvánosságra kerül, ez szabadon, tehát bárki számára online interneten hozzáférhető lesz.
2: De hogyha ezt az érintettek már látták és kutathatták, akkor várható-e most, október 23-ától, vagy addig, ugye, amíg felkerül, valami nagy áttörés, vagy azért a lényegi dolgok már kiderültek eddig?
3: Biztos, hogy várható, mert nem biztos, hogy mindenki kikérte például a saját magára vonatkozó anyagokat. Tehát mondjuk, ha egy állampolgár, mondjuk valaki kíváncsi volt saját anyagára, vagy ha mondjuk fiatalabb volt, de mondjuk a szüleinek, hogy megfigyelték-e, nagyon leegyszerűsítve, akkor megkapta az anyagát, és hogyha volt olyan hálózati személy, amely a róla, vagy szüleiről, vagy valamelyik felmenőjéről jelentett, akkor ezt ő megkapta, tehát ő megtudhatta, hogy ki az, aki jelentett a róla. Viszont, ha nem volt ilyen, tehát vagy nem maradt meg egy ilyen jelentés, akkor nyilván nem kapta meg, nem volt olyan hálózati személy, akinek megkaphatta az anyagát. Most viszont minden új hálózati személynek a hatos kartonja, amely megmaradt, és az ABTL-ben van, az felkerült, tehát hozzáférhető válik bárki számára. Tehát biztos, hogy lesznek olyan nevek, amelyek most mások számára, vagy a ismerőseik, vagy a számára is talán meglepetés lesz, és ugyanúgy a tudományos kutatók esetében is. Azért azt tudni kell, hogy tudományos kutatók azok általában még személyekre is kutatnak, de általában történetekre, jelenségekre kíváncsiak, tehát ritka az, hogy mondjuk valaki azzal jön be, hogy ő az összes hatoska hatan végig akarja nézni, tehát ilyen nem volt. Tehát biztos, hogy még a kutatók számára, azok, akik már kikérték az anyagokat, számukra is biztos, hogy lesz valami meglepetés.
2: A hallgatók között biztos vannak fiatalabbak, akik nincsenek annyira tisztában az akkori időszakkal, úgyhogy majd egy kicsit azt is megvilágítjuk, de mind a kettőtöktől kérdezem, hogy nem kell-e attól félni, én értem, hogy van egyfajta társadalmi igény ezeknek az iratoknak a megismerésére, de nem kell-e attól félni, hogy ezzel több bajt, többet ártunk, mint amennyi, hát most csúnya szó ez, hogy hasznot hoz, tehát nem szakadnak fel olyan emberi sérelmek, sebek, amelyekkel esetleg rosszat tehetünk, emberi sorsokat befolyásolhatunk.
4: Hát nekem az a véleményem, hogy de igen. Tudnék, hogy eddig is megismertünk sorsokat, majd szóba kerül ugye Novák Dezsőnek a személye, és most el lehet őt ítélni, meg, vagy nem kell őt elítélni, tehát teljesen én a hallgatóra bízom. De azért, amikor a Dezső bevallotta, hogy ő jelentett, ebből tulajdonképpen bele is betegedett, mert az ő környezete erre úgy reagált, hogy nem tudta a Dezső feldolgozni, egyébként a környezete se tudta feldolgozni, ezért nem tudta. Tehát itt nagyon nehéz most akkor, nyilván a megbocsátás, meg tényleg én mondok egy ilyen nagyon, tehát a keresztényi megbocsátás, csak ezzel az a baj, hogy ugye, hát ezt nem biztos, hogy most kellene, ezt korábban kellett volna rendezni a 90-es rendszerváltoztatás környékén. Egy kicsit úgy érzem, ez egy kötelesség, egy elmulasztott kötelesség, nem a jelenlegi kormánynak az elmulasztott kötelessége, be akarják pótolni, de azért egy kis ideig meg lesz kavarva az állóvíz, hogy így fogalmazzak, annak ellenére, hogy minden csoda három napig tart. Most a csodát értsük úgy, hogy ki fog derülni esetleg néhány emberről, talán olyanokról is, akikről nem várjuk, hogy belekerültek ebbe
2: a ügynök
4: oldalra.
2: Ezt értem, ezt a három napig csoda, na, de hogyha megromlik egy barátság, egy évtizedes családi
4: ez jó
2: kötelék,
4: felvetés.
2: Akkor
4: ez
2: a három nap
4: felvetés.
2: Az...
4: Igen, akkor az több.
2: Tibor?
3: Igen, megvan ez a hát veszélye, vagy lehetőség is, de azt is figyelembe kell venni, hogy itt azért eltelt már 90 óta 36 év, tehát nagyon morbidan fog hangzani, de a szereplők nagy része már nem él. És ebből fakad egy másfajta probléma az, hogy most már olyan dolgok, tehát kiderül valakiről, már nem tud reagálni erre. Tudjuk, akikről kiderült, talán Novák Dezső a kevés kivételek egyike, de általában tagadták, vagy valami hát magyarázkodtak. Tehát az a fajta elvárt, a társadalom által elvárt szembenézés, személyes szembenézés azért a többnyire elmaradt. De mégiscsak ez is egyfajta reakció, most erre már nincs lehetőség. Tehát még a magyarázkodást, a handabandázás, vagy nem tudom mi, tehát még az is el fog maradni, tehát mert már az érintettek többsége nem fog tudni reagálni. Ez is probléma, mert már ez a fajta szembenézés már egyszerűen, mondom, morbid, de biológiai ok miatt már nincs lehetőség. Másrészt igen, tehát kellett volna, nem tudom, majd hát lássuk, majd meglátjuk, nem tudom.
2: Az is felvetődik, ugye miután ez 97-ben már egyfajta nyilvánosságot kapott, hogy akkor megismerhettünk-e minden valós adatot, tehát valósak-e ezek az adatok, illetve hogy teljesek ezek az adatok, mert azért ilyen legendák is vannak, hogy ott azért lehet, aki hozzáfért, lehet, hogy eltüntetett iratokat, tehát hogy ez sem akkor a teljes képet rajzolja majd ki, hogyha nem minden adat lesz megismerhető, vagy hozzáférhető.
4: Ez jogos, de erre azért nem tudok igennel és nemmel válaszolni, mert ugye ez a feltételezés, hogy eltűntek, ez egy feltételezés, vagy valószínűsíthető, de nem tudunk róla, konkrétan tény nem áll a rendelkezésünkre.
3: Hogy szóval közben, de. Tehát azt lehet tudni, hogy tűntek el iratok.
4: Az, hogy tűntek el, az igen.
3: És nagyjából még körülbelül azt is meg lehet, főleg a dosszié formátumban megőrzött iratoknál, hogy mik. Nyilván, amit eltűnt, azt már nem tudjuk, hogy konkrétan milyen iratok voltak benne, de hogy mondjuk kikre vonatkozó iratok, ez helye közel megállapítható. Az is megállapítható, mint mondtam, minden hálózati szeméről kellett hatos kartont kitölteni. Ebben jó esetben a most ha csak a Kádár korszakot nézzük, és úgy vesszük, hogy mintha 50-ben minden megsemmisült volna, ha csak a Kádár korszakot nézzük, akkor is olyan 50-55 ezer hatos katonak kéne lenni. Ennek nagyjából a fele van meg. Tehát ezt is lehet tudni. Azt is lehet tudni, hogy a rendszerváltás környékén is tűntek el iratok, meg a szolgálatoknál is visszamaradtak iratok. Ez a rendszerváltás jellegéből adódott, tehát szükség volt titkosszolgálatra a Magyar Köztársaságnak is, és a korábbi titkosszolgálatok működtek tovább új néven és új struktúrában. Az viszont, ami megmaradt, arról is lehet tudni, hogy ezek hitelesek. Tehát az lehet, tehát igen, tehát nem teljes, az biztos, de ami megmaradt, azért ezt lehet tudni, hogy valós. Tehát tudom, hogy amikor voltak ilyen lebukások, akkor így előkerültek ilyen, hogy direkt azért töltötte ki valakire mondjuk hatos kartont, hogy majd esetleg, ha majd nyilvánosságra kerül, akkor majd
2: befeketítsék.
3: Hát ez nonsens. Tehát arra van példa, hogy egyszerűen a működési kényszerből fakadóan valakit hálózati személyként tartottak nyilván, de ez inkább a hírszerzésre volt igaz. Ahhoz, hogy valakiről hatos kartont kitöltsenek, ahhoz kellett egy beszervezési nyilatkozat, tehát olyan személyt tartottak nyilván belföldön hálózati személyként, aki valamilyen módon kapcsolatba került az állambiztonsággal. Az, hogy később hogy működött együtt velük, milyen jelentések adott, az megint más. Én ezért szoktam mondani, hogy ezek adatok fognak nyilvánosságra kerülni, nem csak mostán februárban is, akkor is lesznek iratok, de azok is adatok. Ahhoz, hogy ezt jelentéssel, meg jelentőséggel felruházzuk, ehhez történeteket kell elmesélni. Ahogy elhangzott, az érintettek egy része már nem fogja tudni elmondani a történetét, de mi, akik itt vagyunk még, és olvassuk értően mondjuk ezeket, most nem csak a kutatók, történészekre, hanem sportújságírókra, szakírókra is gondolok, vagy bárki másra, tehát egyszerűen újságírókra, azok el tudnak mesélni majd történeteket.
2: Említette Tibor, hogy az érintettek többsége talán már nem él, viszont vannak még életben lévő érintettek. Személy szerint magatokban néztek más, hogy ítélnétek meg egy olyan olimpiai bajnokot, legendás sportolót, akikről esetleg ilyen terhelő adatok nyilvánosságra kerülnek, vagy ezt ketté kell választani, és van a sportoló, a sportpályán elért teljesítménye, és az ott van, és azt értékelni kell, és azt nem befolyásolja semmi.
4: Én ezt úgy gondolom, hogy onnan indulok, hogy ez erkölcsi kérdés, akkor hát egy fekete pontot bizony az olimpiai bajnok személye, hogy mondjam, oda kerül a nevem elé. Ezt megmondom őszintén, én így vagyok vele. Ugyanakkor, és ez jobb lenne majd, ha Tibor részletezné, azért ahogy ezt nagyon jól fejezte ki magát, hogy történeteket kell mellé rakni. Szóval nagyon fontos az, hogy kit miért szerveztek be, ugye, mert van az a történet, hogy a rendszer híve volt, de ugye aztán kiderült, hogy mindenki zsarolható. Tehát most visszatérnék a kérdésedre feltett válaszommal, sokkal inkább árnyaltabban nézem. Tehát az, hogy eltelt az, tehát ahogy én öregedtem például, ez fontos, árnyaltabban nézem. Tehát amikor hallottam, hogy van ez a probléma, akkor teljesen elítélő voltam. Hú, hát ez borzalom, hát milyen emberek ezek, most így általánosítva. Aztán utána kiderültek ezek a dolgok, hogy nem mindenki tulajdonképpen, hogy mondjam, jó indulatából, tehát nem volt mindenki rendszerpárti.
2: Meg ideológiailag megrögzött, vagy jó hisz.
4: Aki azért ment, hogy a rendszer segíts azzal, hogy majd ő jelent valakiről, vagy valakikről. De aztán kiderült, hogy ugye vannak itt zsarolt emberek, akik egyébként esetleg a másságuk miatt zsarolhatók, és akkor már azt mondtam, hogy egy kicsit vigyázni kell a történettel, mert itt nem dalolt mindenki azért, mert dalolva ment bele ebbe a dologba, mert annyira szeretett volna. Tehát én most már nem vagyok annyira elítélő. Tehát szeretném látni, és ez, amit a Tibor még egyszer mondom, a legjobb kifejezés, a történetet mellé, hogy miért. Ennyi. Uh-huh. És akkor jobban tudom úgymond magamba is eltenni.
3: Én szerintem így is úgy is lehet nézni. Én személy szerint szét tudom választani. Tehát ha elfogadjuk azt, hogy nincs egy ember se, aki minden egyes életének, minden egyes percében és porcikájában is óriási nagy piedesztrára emelhető, és sose esett volt, akkor én nem így gondolom. Teljesen más példa. Most attól mondjuk Polgász Konyka Vizsbét tartjuk jó focistának, hogy mondjuk milyen mérhetetlen, milyen volt a magánélete, tehát hogy attól még lehet jó focista. Nyilván nem fogom a fiam elé állítani abszolút
2: példaképnek.
3: De ugyanígy van, én nem gondolom, hogy Novák Dezső attól lett volna rosszabb edző, vagy attól rosszabb edzőnek kellene tartani, vagy rosszabb játékosnak. És nem hiszem, hogy egyébként nem... Tehát én nem gondolom, de nyilván
2: vagy?
3: Én azt én nem, mert ő nem ítélem el. Uh-huh. Tehát én nagyon sok ilyen történetet olvastam és láttam, és látszik az, hogy ez még akiket hozzáteszem 1960-as évek legelejétől kezdve majdnem mindenkit hazafias alapon szerveztek be. Ez nem azt jelenti, hogy ők, ahogy itt elhangzott, hogy ők kiállunk a rendszer mellett. Sokszor elhangzik, hogy különbséget kell tenni, akiket zsarolással beszerveztek meg, akik önként. Ilyen, hogy önként nem volt. Tehát önként nem jelentkezett senki a BRFK állambiztonsági szervén, hogy én hálózati személy szeretnék lenni, mert nem is tudhatott volna róla elvileg. Ugye a külvilág csak arról tudott, hogy valami besugó vagy valami jelentéseket ír. Tehát mindenkit az állambiztonság szervezetbe. Ő volt a kezdeményező, és valakit kis presszióval, valakit kis valamivel előnnyel kecsegtették, valakit megzsaroltak, olyan
2: hát
3: dologgal.
2: Sportolók esetében akár a sportpályafutása befejezésével is zsarolhatták. Ahogy lehetett olvasni, az 1968-as mexikói olimpia előtt volt olyan sportoló vagy sportolók, akiknek azt mondták, hogy nem mehettek ki az olimpiára, hogyha nem szervezhetünk be. Érdekes még az is, de bocs Tibor, visszaadom mindjárt a szót, hogy Novák Dezső özvegyétől olvastam egy nyilatkozatot, a tisztartója Novák Dezsőnek így nyilatkozott, ez a nemere, ugye ez volt a fedőnév, mondhatjuk, ez a nemere minket hülyének néz, csupa olyan dolgot ír le, amit már mindenki tud. Tehát ezt is hozzá kell tenni, hogy az, amit valaki jelentett, az mennyire volt fajsúlyos, mennyire okozott kárt a társának, egy csapattársának például, és mennyire próbált ő hát megfelelni is, de ugyanakkor nem is nagyon ártani.
4: Én erre szintén két olyan nevet mondanék, akik ugye eddig a köztudatban vannak, most ugye majd október 23 után lehet, hogy lesznek. Az egyik ugye az Eszterházi Péter írónak az édesapja, aki ugye megírta a Péter a Harmónia Celestis című könyvét tulajdonképpen a családról, az apjáról, majd amikor kiderült, hogy az édesapja ügynök volt, akkor megírta utána a javított kiadást. De közben az is kiderül a papáról, hogy olyan farengető dolgokat, tehát ezt szeretném igazolni, amit Novák Dezső özvegye mondott, farengető dolgokat nem írt, és kvázi a tartók ugye azt mondták, hogy hülyének nézi őket. Talán a Csurka István is egy ideig, ugye a Csurka neve is felvetődött, és a Csurkáról is az a vélemény alakult ki, hogy nem írt lényeges dolgokat. Nyilván én ezt egy folyamatnak ítélem meg, ugye, mert Tibor szárazabban nézi, én azt mondom, hogy emberi oldalról mindenki megtántorítható, mit tudok csinálni, ha beszerveznek? Ugye, mert nem akarok. Mert egyébként visszatérek a nemerére. Az Albert Flórián az nem nézegette ezeket. A Albert Flóri megsértődött, és örökre megharagudott a Novák Dezsőre.
2: De a legenda szerint Novák Dezső elmondta neki, mielőtt őszint vallott, és Albert Flórián biztosította barátságáról, majd miután nyilvánosságra került és hullámokat kavart, azt követően ugye ez az évtizedes barátság, ez megszűnt. Valami ilyesmi.
4: Igen.
2: Nem tudom, legenda-e. De tény, amit mondasz, tehát az ő barátságukat tehát, abszolút...
4: Azt akartam mondani, tehát most akkor vegyük a Novák, tehát azért nem akarok olyanra, ami nekem egyébként lenne sejtésem, hogy 23 után, október 23-án után kiről derül ki, de azért nem mondom, mert etikailag nem tartom helyesnek. Tehát magyarul azt mondták, jó, neked ezt csinálnék, és akkor otthon hazamegyek, gondolkodom. Tehát meg akarok ugye felelni, ugyanakkor tudom, hogy egy olyan közegben mozgok, mint a csapat, most akkor ugye erről beszélünk, mit tudok csinálni? Hát semmit mondó információkat adok le, lehetőleg. Mert hogyha a tartótiszt nem kérdez rám vissza, és mert ugye nem kér, mert ugye ezt olyan írásba kellett, de ugye akkor ezt el lehet addig játszani, amíg azt nem mondják, hogy ahogy az előbb, hogy ez minket megvezet ez az ember, hogy pestiesen mondjam.
2: Tibor?
3: Sokféle történet, tehát volt ilyen is, volt olyan is, akit beszerveztek, és aláírta a beszervezési nyilatkozatot, és utána hazament, és elmondta a családtagjának, mindenkinek. Tehát ilyen is van. Van olyan is, aki meghasonlott, hogy igen, ő most egy alávaló besugó lesz, de aztán úgy helyre rakta magába dolgokat, most ezt idézőjelbe, és akkor évekig együtt tudott működni ezzel a rendszerrel. És azért, hogy előjött a Eszterházi Mátyásnak, tehát a Eszterházi Péter apukájának a története, mert ugye ott is ugye semmit mondó, tehát önmagában semmit mondó, de ahogy az író is írja, most nem fogom tudni idézni, de hogy ahogy megyünk bele folyamatosan a szarba. Tehát, hogy a hálózat az mégiscsak a rendszer fenntartásának egyik eszköze volt, és többek között azáltal, hogy beszervezett az idézőjelben ellenségből embereket, egy arisztokratát. És azzal, hogy ő nem is, lehet, hogy tehát fontos volt az általa adott információ is, de az még inkább, hogy ezzel a sakba tudtunk tartani, és szorosan tartani egy úgymond ellenséget, és lassan majd akkor aki ebben az együttműködésben átveszi mondjuk a hatalmi nyelvezetet, uh-huh. azt a történetet, azt a narratívát, amit a hatalom nyelvét veszi át, és Eszterházi erre különösen érzékeny volt, hogy itt látszik, hogy megy befele ebbe az egészbe, és ez is egyik, tehát eszköze volt, vagy ez is egyik célja volt például a hálózatnak. Tehát hogy lehet, hogy az egyes jelentések, ez is nagyon sok ilyen eset van, az egy-egy jelentés a semmit mondó, egy-egy ügynöknek a jelentése is semmit mondó, de az egész hálózat működés, és erről azért mégsem szabad ezt a perspektívát elveszíteni, hogy ez mégiscsak a rezsim fenntartásának, a diktatúra fenntartásának volt az eszköze. Nyilván, és akkor ez megint, ha már felelősség és morál kerül szóba, nyilván nem lehet összevetni a hálózati személy, meg a beszervezőjének a felelősségét, és ezért tehát nem szabad, már ha nagyon moralizálni akarunk, nem szabad a hálózati személyeken csak elverni a port, és akkor megint visszakanyarodok, amit Gábor is mondott, hogy történetek, tehát hogy meg kell nézni, ez történeteken keresztül mesélhető el, és állapítható meg a felelősség különböző szintjei. Egy adatbázisban ez nem fog kijönni.
2: Igen, de felbukkannak majd az adatbázisok. Lesz-e arra hajlandóság történészekben, újságírókban, hogy mögé tegyék a történetet, mert ugye a mai ember hajlamos arra, hogy hall egy hírt, és rögtön véleményt mond, kommentet ír. Tehát, hogy meg lesz-e ez a felelőssége mindenkinek, hogy...
3: Az ABT-nek mindenféleképpen, mert eddig is volt rá lehetőség, és most egyik fő cél az, hogy bárki bármilyen módon érintett, az mondja le történetét, és tehát komoly kommentet, nem tudok én sem más szót, azt oda lehet rakni az irat mellé, tehát a mai történetet, akkori szereplőnek a mai történetét, saját véleményét hozzá lehet rakni, és akkor aki már előveszi ezt a iratot, vagy kutatja, az már találkozik annak a úgymond kommentjével is.
2: Még egy vonal eszembe jutott, hogy van egy csapat, amelynek egyik tagját beszervezik, és ő úgy gondolja, hogy azért vállalom el, mert ha nem én, akkor valaki más fogja ezt csinálni, és akkor én megpróbálom úgy tenni, hogy minél kevesebb kárt okozzam ezzel. Van egy ilyen aspektus?
4: Lehet, de én azért mondok erre egy példát, ugye nem tudjuk, ez kicsit bővebben ki lehet fejteni, ugye ott volt Mátrai Sándor, akinek, tehát ezt is pletykának mondanám, tehát ő állítólag jársági néven jelentett az öltözőből, az volt az Albert megfigyelése lett volna a feladata. Igen, ám, de a Mátrai 69-ben átment az egyetértésbe, Albert egyébként egy más jellegű konfliktusa volt, fontos, egy, ahol Albertnak van igaza, mindegy, nagyon csúnyát mondott a Mátrai Albert édesanyjára, aki korán halt meg, és összeveszett a két sztár, mert ez a két futballista sztár volt, ez nagyon fontos. Onnantól kezdve az öltözőbe feszült hangulat volt, és amúgy az Albert egyre megerősödött, mint játékos, ugye mert 67-ben aranylabdás lett, ugye a Mátrainak a jelentősége a csapaton belül csökkent, míg elüldöződött, az egyetértésbe, annyira sajnálni nem kell, mert ott az Alibaba presszót megkapta az ülő és a Szobieszki János utca sarkán, de erre majd térjünk vissza utána, ja. Mert ebbe van valami.
2: Vendégünk továbbra is Takács Tibor történész és Turi Gábor, a Nemzeti Sport munkatársa, és a hamarosan nyilvánosságra kerülő állambiztonsági iratok, az úgynevezett ügynökakták kapcsán a sportos vonatkozást elemezgettük itt az első fél órában, és erről is fogunk beszélni. Valami még
4: nem,
2: maradt benned?
4: Annyi egyébként elmondtam, amit szerettem volna, tehát gyakorlatilag nem erét, tehát a Novák Dezsőt ugye elméletileg, azért mondom, hogy elméletek, mert ez vagy kiderül, vagy nem jássági helyére, ez Mátrai Sándor lett volna. De ami egy fontosabb kérdés szerintem, tekintsünk a jövőbe tényleg, mert Tibor is jól mondja, tehát a múltban vannak olyan dolgok, hogy ezek az emberek nem élnek, tehát a történetet nem ismerjük meg. Na most felvetődik a kérdés, és akkor most konkrétan, mint sportújságíró válaszolok, amit ugye felvetünk, hogy mi történik akkor, szerintem egyébként lesz akkor, tehát amikor kiderül egy volt sportolóról, hogy
2: aki még életben van? Vagy ez...
4: Ez egy kérdés is lehetne. Igen, nem, a lényeg az, tehát válaszolok. Én tudok olyan olimpikonról, nem él, akinek szeretném tudni a történetét, de hozzátartozója él. Tehát csak akkor vagyok hajlandó. Tehát csak akkor vagyok hajlandó, igen, így a pontos a témában egy lépést is tenni, ha megismertethetem a történetét. Még akkor is, hogyha gyarló a beszervezésnek a oka, mondjuk, hogy tehát mondok fontos dolgokat, azért a másság egy alapos indok, tehát ott a félelemek, stb. De ha valamiért, tehát, hogy nyitni tudok esetleg egy éttermet, vagy valami, tehát, hogy tudják meg a történetet az emberek, vagy az, hogy annyira féltem a rendszertől, hogy belementem ebbe a dologba, bár tudtam, hogy ez nem jó dolog. Tehát csak akkor vagyok hajlandó. Tehát így nevet, elnézést, hogy Gipsz Jakab, nem vagyok hajlandó leírni az újságba.
2: Ugye az, hogy sportolókat beszerveztek, annak az is a jelentősége volt, vagy az is az indoka volt, hogy azért abban az időben legálisan nyugatra a sportolók viszonylag könnyebben utazhattak, mint az átlag emberek. Tehát egyrészt a nyugati emberekkel tudtak kapcsolatba lépni, másrészt az is fontos volt az állambiztonság számára, hogy esetleg disszidálási szándékkal valaki kiutazik-e, hogy ezt megtudják egyes sportolókról, igaz?
3: Igen, hát az mindig ott lebegett a nyugatra utazó sportunk, nyugatra utazó állampolgároknál, de ugye a sportolók még gyakran utaztak, tehát ott náluk ez majd, hogy nem permanens veszélyforrás jelentett, és az állambiztonság ezért nagyon óvatos volt, és próbált ezeket megakadályozni. Az esetek többségében ilyen nem kellett, mert a sportolók a magyar átlaghoz képest bizonyos előjogokat élveztek, ugye ha nem volt állampolgári jog, hogy valaki útlevélhez jusson, az a élsportolók, mert azért inkább erről a körről van szó, szóval az élsportolók viszont viszonylag gyakran utazhattak, akkor ez egy olyan előjog volt, ami úgy itthon maradásra is készítette őket. Nyilván vannak olyan esetek, amikor ez ugye nem sikerült, és úgy mondta például Varga Zoltán, majdhogy nem azt lehet mondani, hogy az állambiztonság szemei előtt tudott kiszökni, és illetve ugye kint maradni, de ugye kiszökni mondjuk a táborból, már az olimpiai faluból. És, de hogy az állambiztonságnak ez a fajta célkitűzése, ez mindig bizonyos tekintetben összeütközésben került, vagy konfliktusban állt a sportvezetésnek az érdekeivel. Ugye közismert történet, egyik kollégám Müller Rolf már nagyon régen, 20 éve megírta, hogy a Helsinki olimpiára a fél arany csapatot, illetve a olimpiai csapatot nem akarták kiengedni az AVH, mert hogy attól tartottak, hogy kint maradnak, meg ellenséges személyek, meg gyanúsak, stb. Viszont a Hegyi Gyula, a OTSB nagyhatalmú vezetője, az azzal érvelt, hogy tehát az ő szerepe is kellett ehhez, hogy a rendszer inkább vállalja az ebben a kiutazásában rejlő rizikót, de hogyha ezek a Puskásik kimehetnek, akkor az olyan sportsikert
2: dicsőséget
3: hoz az országnak, hogy megéri ezt a rizikót. Tehát nyilván meg is érte, és nem is maradt ott kint senki. Tehát azért mondom, hogy még az AVH időszakában is, az AVH, rettegett AVH is csak egyik szereplő volt a rezsimen belül. És ugyanez igaz az állambiztonságra is, tehát ha a magasabb sportérdekek is országos érdekek azt célozták, vagy a hogy igen, egy adott sportról menjen ki, akkor kiment. És az esetek többségében nem is maradt kint nagy tömegben sportoló, és sportoló főleg nem. Varga Zoltán az a gyakorlatilag a majdhogy nem az egyetlen kivétel.
4: Hogy mennyire, ugye szóba került itt adás előtt, hogy a hallgatók ugye fiatalabbakból tevődnek össze, a fiatalabb korosztályból, tehát mennyire kiváltságos sportolónak lenne abban az időben, azért annyit még mondjuk, hogy a tatai edzőtáborban normális volt az étkezés, tehát magas kalóriatartalmú ételeket kaptak az emberek, mert ugye az 50-es években azért a boltokban nem nagyon lehetett, nem volt árubőség, hogy finoman fejezzem ki magam. Ez az egyik, amit ezzel kapcsolatban szerettem volna
2: tehát
4: mondani.
2: Tehát kiváltságot jelentett élsportolónak lenni.
4: Abszolút kiváltságot jelent. Abszolút kiváltságot jelentett. A Varga Zoltán esete, én csak azért, én mondok egy példát, én emlékszem erre, én már sajnos öreg ember vagyok, a Móri Zsigmond körtéren jöttem, és kiabálta, akkor még hétfői hírek volt, vasárnap este adták el, és a Rikkancs kiabált, hogy Varga Zoltán disszidált, és én megdöbbentem, mert az általam, ez azóta is fenntartom a magyar játékosok közül, aranylabdás az Albert Fulyán ide vagy oda, én a Vargát tartottam a labdával való viszonya miatt a legjobb magyar futballistának, tartom mind a mai napig, persze vannak nagyon futballisták, és na, a lényeg az, hogy tehát ezen én megdöbbentem. Aztán utána, amikor már újságíró lettem, ennek utána olvastam, Baróti Lajos szövetségkapitány be akarta építeni a csapatba. A 64-es Európa-bajnokságon volt először válogatott a dánok ellen a bronzmeccsen. Baromi jó futballista volt. Nem, elvállalta azt, amit a Barótinak voltak dolgai, hogy olyan járt, tehát magyarán neki ilyen taktikai jobbszélsők voltak. Tehát mondom a példákat, tehát például Molnár Dezső jobbszélső volt, a Görös János ezt nem vállalta, ez szenzációs futballista. Varga Zoli megvonta a vállát, elvállalta, és ott is nagyon jó játszott, pedig ő 8-as volt, tehát tipikusan jobb összekötő. Tehát Baróti, és akkor itt érnék vissza az úgynevezett disszidálási szándékra. A Baróti kivitte őt a 66-os világbajnokságra Angliába, a Zoli 45. január 1-én, tehát 21 éves volt akkor, tehát még főszállóákban volt. És volt egy izomsérülése. Igen ám, de aztán gyanítani kezdték, mivel Solti Dezső, akiről egyébként könyv jelent meg, hogy ügynök volt, már olyan értelemben ügynök, hogy játékos ügynök volt az Internacionálénál, ott keringett a Zoli körül, ugye, mert csábította, hogy maradjon kint. Tehát olyannyira, mondanám így, kulminálódott a helyzet, hogy Baróti megunta, hogy a Varga nem tud játszani, mert sérültet jelent, és azt mondták, hogy Honti György főtitkárral együtt üljön fel egy repülőre és jöjjön haza. Ez volt 66-ban, két évvel azelőtt, hogy kiment. Egyébként a Vargának, hogy mennyire a titkos szolgálatok előtt zajlott a történet, a feleségét is figyelték, hogy mikor akar elutazni ibuszúton külföldre, és hát, ha ott majd úgy találkoznak. De mondok egy nagyon érdekes dolgot, hogy mennyire egybevág például egy ügynöki jelentés egy tanúvallomással. Pont a Varga diszidálása kapcsán. 1968-ban utána, novemberben Nemerét, azaz Novák Dezsőt, ugye írjon erről jelentést, mi történt, azt hiszem november közepén datálódik a jelentés konkrétan, és nem erre így ír egyes szám harmadik szemben, Novák Dezső, mint a csapat kapitánya, bement és megnézte, hogy ott van-e a Varga Zoltán, mert ő együtt lakott a Páncsics Miklóssal. És akkor, tehát magyarán így ír a nem erre a Novák Dezsőről, hogy Novák Dezső csapatkapitány. És most ugyanazt fordítva, ugyanazt mondja a Páncsics, akinek tanúvallomása van, tehát a szintiszta igazat mondom, ugye, azt mondja, hogy nem volt ott a Varga a szobában. Tehát, hogy értsük, hogy mennyire, tehát nyilván a nem erre persze jelentett, de mit tudott jelenteni azt, amit a Páncsics elmondott a tanúvallomásába. Tehát aztán itt tudjuk, szegény Lakat Tékár, ő mostanában halt meg, hogy amikor ugye Lakat Karcsi bácsi volt ennek az olimpiai csapatnak, ugye a szövetség kapta, és a fölmentés, akkor ott volt állítag a Zolinak a nyakkendője, ott a izé kint, nem volt ott a cucc, ennyi. Ennyit a Vargáról, mert...
2: Tehát valóban komoly kutató munka kell ahhoz, hogy mindenki megismerjen
4: vannak történetek, és ugye a Varga esetében is van történet, tehát konfliktus az Alberttal, az Albert mítosszal. Egy föltörőben lévő tehetség, aki egyébként találkozik a egyetlen magyar aranylabdással a pályán. Együtt ebből a pályán egyébként nem volt probléma, de azon kívül egyre több.
2: Ugye arról is igyekezett információkat begyűjteni az állambiztonság, hogy a sportolók hogyan reagálnak egy-egy politikailag is érintett dologra, például az 1984-es Los Angeles olimpia bojkottjára. Tehát ilyen szándékkal is voltak jelentéskérések, ugye?
3: Ez általában, tehát a hálózati személyeknek szinte minden hálózati személynek feladata volt többek között, nem csak az, hogy akire rá volt állító, arról kell jelentenie, hanem úgymond ilyen mellékes feladatuk is volt, tehát ha volt egy jelentős politikai esemény, ez mondjuk a 60-as években még egy pártkongresszus is volt, vagy egy szovjet kommunista pártkongresszusa, vagy Gagarin űrutazása, vagy akármi, vagy a kubai rakétaválság, arról jelenteni kellett, hogy mi a környezetében milyen a hangulat ezzel kapcsolatban. Ugye a 84 kapcsán pedig, hát ott azért volt különösen fontos a sportolók, mert sportolókat érintett, tehát az ő bőrükre ment az egész, és nyilván az állambiztonság ez politikai kérdésként tekintett arra, hogy a sportolók ez erre hogyan reagálnak. Tehát ezt nehéz volt nem politikai kérdésként tekinteni.
2: Tibor, tőled idézek, ha jól olvastam, azt mondtad a magyar-szovjet labdarúgó meccsek kapcsán, hogy egyrészt a magyar nép politikai tettként értelmezte a mérkőzéseket, a futball identitásokat hordoz, identitásokat teremt, visszatükrözi a társadalmi és politikai változásokat, és generálja is azokat, és éppen ezért ezeknek külön jelentőségük volt. Ugye mindig felvetődött minden egyes magyar-szovjet párharc előtt, hogy kötelező-e olyan eredménynek születnie, ami a szovjetek számára kedvező, nyilván a magyar számára kedvezőtlen. Erről mit lehet tudni, ami mondjuk tényszerű és ami bizonyítható?
3: Hát ami bizonyítható, az kevés, semmi, de hát nekem történésznek ez, amit itt elhangzott, ez a lényeg, hogy már önmagában az a tény, hogy a magyar-szovjet meccsekhez ilyen jelentések tapadnak, és ilyen mendemondák keringenek, az már önmagában, ha ebből semmi nem igaz, akkor is jelentős, van jelentősége. Tudom, hogy rengeteg, tehát én amikor erről írtam, akkor minden ismerősömnek volt, aki tőlem idősebb, és mondjuk átélték és hallottak ilyen sztorikat, mindenki mondta, hogy nem, ez nem igaz, mert nekem nincs igaza, mert ilyen biztos, hogy volt, mert hogy ő tudja, mert neki nem tudom milyen focista mondta.
2: Már megbeszélt eredmény biztos,
3: igen,
2: hogy volt.
3: Hogy le kellett feküdni erről, a szovjeteknek, viszont állambiztonsági irat ilyen nem maradt, én egyéb iratot sem találtam, és tudtam, hogy senki hitelt érdemlően nem tudta ezt bizonyítani, de valószínűleg nem is kellett, mert ezek a félelmek, ezek mindenkiben benne ott munkálhattak. Tehát nyilván most én nem olvastam például azt, hogy Sebes Gusztáv valamelyik visszaemlékezésbe, ami levele előkerült, amiben mondjuk erről írt volna. Ugye egyetlen egy dolog, ami pont ellenkező, hogy amikor ha jól emlékszem, Baróthitól származik, ő mesélte, hogy a 70-es évek végig, ezt lehet, hogy Gábor jobban tudja, hogy pont melyik selejtező a szovjetekkel, bement Biszkú és
2: 77-es, igen.
3: Biszkú Béla.
4: A 2-1-es meccs.
2: Igen.
3: Hogy a politikát hagyják Brezsnyev és Kádár eltársakra, önök csak a futballal foglalkozzanak. És önmagában már az a tény, hogy ha ez igaz, én remélem, hogy igaz, mert ez nagyon jó történet, azt mutatja, hogy még Biszkú Béla és a magyar pártvezetés is érzékelte, hogy igen, ez ott munkál az emberekben, és a sportolókban is ott munkálhat. És mondom, tehát mindig elmondom azt is, hogy 86 kapcsán is előjöttek ezek a dolgok. Rendben, le kellett feküdnünk a szovjeteknek, de miért 6-0-ra? Uh-huh. Nem lett volna elég egy 2-1, vagy nem tudom. Tehát, hogy azért ez nem egy rossz szovjet csapat volt, az két év múlva EB döntőt játszott.
4: Hadd szóljak ezt hozzá néhány, tehát egy futball tényszerű dolgot mondanék, tehát a szovjet klubcsapatok, és eleve a szovjet válogatottnak a játék stílusa olyan, tehát erőszakos, kemény, gyors, ez a magyaroknak általában nem ízlik. Na most erre még rárakódott, tehát ezért mindig tulajdonképpen egy kicsit, hogy mondjam, tehát szerintem handicapünk volt, hiába tudtunk esetleg jobban futballozni. És egyébként, hogy mennyire érdekes dolog ez egyébként a 77-es világ, mert azért még 21 éve vagyunk 56 után, és Kutas István, a sportvezető vezető, ugye azt mondta, hogy énekelni lehet, azt hiszem a Palesztrina kórus énekelte a himnusz. Szóval olyan hangulatot akkor a stadionban, én akkor 22 éves voltam, szóval hát egyrészt szovjetellenes, ez nyilvánvaló, de azért egy egészséges, hogy mondjam, nemzeti büszkeséget adott, hogy lehetett a himnuszt énekelni. Egyébként még valamit mondani. Amikor most lesz 60 éve, hogy 56, nem október, hanem szeptember 23-án Edmira, pont a Cibor Zoltán góljával nyertünk. És mit csinált a Cibor, mikor bement az öltözőbe? Azt mondta rá azt az öklét, hogy legyőztük a kommunizmust. Ja, nyilván ezt akkor a Népsport nem írta meg, de ez utólagosan kiderült, és azért a játékosokban volt ilyen. És mondott még valamit a Cibor ezután a meccs után, egy évvel korábban itt Pesten volt egy meccs, amikor a szovjetek vezettek 1-0-ra, és a Puskás, egy 11-est ítéltek nekünk, de nagyon a vége felé, és a Puskás berúgta, és azt mondta a Cibor, azt a Puskás nem rúgja be azt a 11-est, senki le nem mossa a rólunk azt, hogy le kellett feküdni. És egyébként mondhatnám a 66-os 2-1-es vereséget, amikor Baróti volt a szövetség kapitány.
2: Ugye megvertük a brazilokat,
4: Igen, és mentünk a négy közé a szovjetekkel, 2-1-re kikaptunk, és szegény Rákosi Gyula kihagyott egy helyzetet, és ugye mindenki mondta, hogy hát a Gyula biztos bombát, mondta Rákosi, hogy dehogy is. Ennyi.
2: Igen, volt még egy párharc, azt hiszem EB-selejtező volt, amelyiken 2-0-ra nyertünk itthon, Albert Flórián nem játszott, és ott ugye felvetődött az, hogy sérült
4: 68,
2: volt.
4: Ez 68 igen. Volt, két válogatott, nem csak 68 május 4, uh-huh. És 68 11. május 11, és a 2-0-án, megmondom én, ott voltam, Farkas Görös volt a gólszerző, 2-0-ra nyertünk. Ezen a meccsen volt egyébként Fatér Károlynak az egyetlen válogatott mérkőzése.
2: Újoncként, ugye?
4: Jól védett, de ugye szegény Fatér, nem akarom kimondani, de ugye ő is esetleg, nem esetlegesen, hát felvetődött a neve.
2: Viszont a visszavágón, ahol 3-0-ra kikaptunk, már nem ő védett.
4: Akkor besírták a vasas játékosok a Tamás Gyulát, Albert is vállalta a játékot, és 3-0-ra kikaptunk, tehát összesítésben 3-2-vel nyek, tehát nem jutottunk tovább.
2: Hát sok mindenről tudnánk még beszélgetni, akár órákig, de akkor legyen az a végszó, hogy ti mire számítotok. Már azért úgy körülbelül elmondtátok, hogy mik derülhetnek ki, de mi van bennetek, mit szeretnétek, hogyha mondjuk februárig itt történne, szóval akár történészként, akár sportújságíróként, hogyan viszonyultok ehhez a lépéshez?
3: Én történészként csak azt remélem, hogy még több felhasználható és érdemleges korszakra és az a korszak állambiztonságra vonatkozó irat kerül levéltárba és válik kutathatóvá, és talán egy olyan fajta egészséges, szélesebb körű érdeklődés is kivált majd az ezzel kapcsolatos munka, történetgyártás, ami úgy hozzásegít bennünket is, hogy úgy lássuk, hogy van értelme csinálni. Tehát én sőt kizárólag történész szakmailag tudom ezt is nézni.
2: De elmondhatjuk, hogy te sportszurkoló vagy, és a futballt követed, vagy nem tudom, valamennyi sportágat, tehát azért kicsit érintettként is figyeled a dolgot.
3: Hát ugye ez már a múlt, én a jelenlegi futballt, azt úgy én abban vagyok már jobban benne. Nekem már mondjuk a 60-as, 70-es évek az már történelem. Én a 80-as évektől kezdtem el nézni.
2: Gábornak minden sporttörténelem, ahogy itt a Nemzeti Sportában is hallhatjuk.
4: A felvetett kérdésedre az a válaszom, én nem örülnék neki, ha kiderülni. Nyilván ki fog derülni. Nyilván ki fog derülni, és még akkor sem, hogyha a történetet ismerem. Tehát ahogy az ember, hát fogalmazok így, öregszik, megértőbb az élet nehézségeivel szemben. Tehát nagyon egyszerű azt mondom, hogy beszerveztek, amit jelentettél, ügynök voltál, kész, lehúzunk a pályáról. Persze, ez van ilyen eset, nagyon sok eset van, de nem minden eset ez.
2: Igen, és te éltél abban a korban, és tudod azzal a szemüveggel nem nézni, aki nem...
4: Szerencsére a klasszikus ügynökkorban úgymond nem éltem, de mondok egy érdekes dolgot talán. Mivel életemben nem tapasztaltam nagyon nagy döccenőt. Egyet igen, de az más jellegű volt. Most nem magánéletre gondolok, hanem munka, mindegy. Ezért nem mentem én, és ezért nem kértem ki semmit. Most a barátaim bementek, egyébként közös ismerős, nem barát, kiderült a név.
2: Hogy abban bízol, hogy nem jelentettek olyat, ami a te életedet befolyásolta?
4: Igen, azért nem mentem be eddig, nem is fogok valószínűleg, mert most már akkor minek. Tehát remélem az életem nem fog negatív irányba változni. Van, aki bemegy, és akkor kiderítettem, mondom, a barátaim közül, és akkor egy közös távoli ismerősről kiderült, és akkor megmondtam mámám, és akkor most mi van. De az távoli ismerős volt, tehát egy sportolónál, bocsánat, sportolónál jobban megrendülnék valószínűleg, még akkor is, hogyha a történetet ismerem.
2: Hát ez az elkövetkezendő hetekben, hónapokban biztos, hogy kiderült. Turi Gábornak és Takács Tibor történésznek nagyon köszönöm, hogy egy kis kortörténettel meg tudtuk világítani ezt az eseményt és ezeket a történéseket. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Kerül Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Adásunk első egy órájában az idén 50. évfordulóját ünneplő Icarus BSE atlétikai szakosztályról fogunk beszélgetni. Három vendéget is köszöntetek a stúdióban. Ennek apropóján itt van velünk ifjabb Tom Hauser István, mesteredző, szakmai vezető, itt van Kis Dániel, EB bronzérmes gátfutó, és Amner Zoltán szakosztályvezető. Szerbusztok, köszöntelek benneteket, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
3: Köszönjük.
2: Abban maradtunk, minden tiszteletem a vendégeké, hogy tegeződni fogunk, így egyszerűbb lesz a beszélgetés, de természetesen tényleg a tisztelet az abszolút a vendégeink irányában megvan. Ugye azért egy ilyen fél évszázados évforduló, azért ez egy nagyon különleges mérföldkő bárkinek és bárminek az életében, és meg is tartottátok, megtartotta a szakosztály az ünnepségét, ha minden igaz, akkor tegnapi napon, és ott volt Kálnoki Kis Attila, sportért felelős államtitkár is, de volt egy nagyon szép beszámoló is. Szóval hogyan ünnepelt a szakosztály, milyen nagy mérföldkő, vagy csak egy állomás, vagy egy ünnepség ez a szakosztály életében?
3: Azt mondtuk, hogy egy mérföldkő természetesen, de már elkezdődött a következő 50 év története is, mert azon is dolgozunk, hogy hogyan tovább, de tegnap természetesen megálltunk egy pillanatra, és emlékeztünk, nosztalgiáztunk. Rengeteg volt sportolónk, jelen sportolónk jöttek el, bajnokok találkoztak, nosztalgiáztak, pont a Dani most mesélte kint, hogy emberekkel találkozott, akiket tök rég nem látott, és milyen fantasztikus volt velük újra összefutni, hogy azt hiszem, hogy kb. 500-an voltunk ott az Erzsébet Ligeti Színházban, úgyhogy ez egy nagyszabású, csodálatos este volt.
2: Milyen ez a nosztalgia, Dani, amikor így visszatekintesz, egyrészt gondolom, az ott töltött, vagy hát nyilván a sikeres pályafutásodra, és tényleg találkozol az említett társakkal.
4: Megérinti az embert akaratlanul, hiszen azért ez nekem is, ugye én 24 évet töltöttem el az Icarus pályán, az atléta pályafutásom mal, és hát ugye még mindig hazajárok, ha néha arra járok, tehát hatalmas szeretettel fordulok vissza bármikor. Nagy élmény volt, valahol szomorú is, hogy így eltelt ennyi idő, de nagyon jó látni, hogy például Pista bácsi, Pisti edzőm, édesapukája még a mai napig kortalanul viszi a hátán többet magával ezt az édes terhet, ugye.
2: Az alapító idősebb Tom Hauser István fia, az említett Pista. Pisti nyilván érthető, Pista bácsi, ugye gondolom akkor a idősebb Tom Hauser István. Különleges gondolom nagyon, mert a kezdetektől ott voltál, és azért az 50 év azért az 5 évtized, szóval ilyenkor neked ez miről szólt, édesapukáddal gondolom, hogy ez egy különleges össze, vagy egy, amúgy is egy különleges kapcsolat, de egy különleges pillanat.
5: Valóban. Engem is nagyon megérintett. Megható volt ez a pillanat, amikor Zoli kiszorította a színpadra aput, és az az öröm, az a tisztelet, ami felé irányult, az teljesen az egész színházba átsütött, és szerintem ő is, meg szerintem a részvevők nagy többsége ott az elérzékenyülés határán volt, úgyhogy nagyon szép pillanat volt.
2: Picit menjünk vissza a múltba, 50 évvel ezelőttre, akkor egy kicsit múlt idézzünk, nyilván elsősorban akkor István hozzád fogok fordulni, ugye 1976-ban édesapukád indítatásra talán mondhatjuk ezt, eldöntötte, hogy akkor ezt a szakosztályt az Icarusnál, ott a klubnál akkor egy atlétikai szakosztályt létre fog hozni. Ő volt ennek a feje. Picit az indítatásról beszéljünk, hogy egyáltalán hogy jött, mert ha minden igaz, akkor ő ugye fotósként dolgozott akkoriban, és ott talán a Népstadionban dolgozott, amikor ott egy beszélgetés apropóján indult el tulajdonképpen ennek a szakosztálynak az ötlete, de nyilván majd te elmeséled, de ilyeneket lehetett hallani. Szóval, hogy egy kicsit a kezdetekről, hogy ebbe belevágni azért mostani fejjel is azért igen merész, hát még 1976-ban, de édesapukát bevállalta, és ugye, ha minden igaz, akkor 48 sportoló volt ott az első edzésen, szeptember 21. Pontos. Ha minden igaz, keddi nap, úgyhogy ott voltál te is, talán a legidősebb voltál ott. Hogy hát, nézett ki az
5: én a nagyon fiatal voltam, úgyhogy ezen gondolkodtunk is, hogy én az első edzéseken ott voltam, de ha nem is voltam ott, én nagyon hamar bekapcsolódtam. Teljesen csak zárójel, hogy én szerelmesre voltam akkor a pingpongnak gyerekként, és akkor nálam ez ilyen fura átmenet volt, mert ott volt egy ilyen kis pingpong szakosztály, ott amíg nem kezdődött az atlétika edzés, addig pingpongoztam, és amikor elkezdődött, akkor átmentem az atlétika edzésre. De visszatérve az eredeti kérdésre, hát azért ez kell egy személyiség, ezt aki aput ismeri, azért tudja, hogy egy elég jó értelme vett konokember, amit kitalál, azt így tűzön vizen meg kell csinálni. És amiben úgy beleszerelmesedik, akkor azt 100%-ig képes saját magától és a környezetéből is kipréselni a munkát. Úgyhogy a fotózás volt igen előtte, és akkor valahogy megfertőzte ez a dolog, hogy ő ezt egy ilyen kihívásnak tekintette, hogy akkor ezt megvalósítja. Az ő elmesélése alapján kételkedtek abba, hogy ezt ilyen könnyen létre lehet hozni, és szerintem ez a kételkedés ez benne ilyen dupla energiát hozott elő, hogy azért is megcsinálja. És hát igen, nagyon jó visszagondolni, ide fejlődött az egész, de ez nyilván, hogy az ő rengeteg munkája benne volt, és még rengeteg más, aki folyamatosan kapcsolódott. Valószínűleg azért neki van egy ilyen építő jellegű szemlélete, hogy így maga köré vonni azokat az emberek, akiket segítik előrevinni az egész csapatot.
2: Hogy kell elképzelni, hogy milyen volt akkor ott a hangulat, a körülmények, azok hogy néztek ki akkoriban ott ezzel a...
5: Hát nagyon szolid körülmények között edzettünk, de akkor azt gondolom, hogy ez volt a természetes, tehát hogyha ott valaki kapott egy edzőcipőt, vagy egy nem is tudom milyen,
2: saját,
5: mi volt az a hazai igaz? Márka már, ami volt.
2: Saját ruhákban.
5: Egy tisza cipőt, vagy egy, igen, akkor az nagyon nagy megtiszteltetés volt. Sokan már önmagában, hogy annak felszedést azért képes volt motiváltan eljárni edzésre, és hát egy csalakpálya volt, nem is volt túlságosan jó karbantartva, ha fújt a szél szembe, akkor sűrűn torolgattuk az orrunkat. Hát, de a nomádság ellenére én azt gondolom, hogy az mivel mindenki ugyanabban a feltételek között sportoltott, és ez eléggé zárt világ volt akkoriban még a kezdetén, mindenki ezt elfogadta, és így egymásnak tudtunk örülni, vagy legalábbis a fiatalok a közösségben, mint ahogy a szlogenünk és a közösség ereje az vitte előre dolgokat.
2: Ha jól tudom, akkor azért az elején az tartotta össze, vagy talán az okozta a gyarapodását, a sportolók gyarapodását, hogy jöttek az eredmények, hogy bár már az első pár évben versenyekre mentetek, vagy mentek legalábbis, akiket ugye édesapukát mondjuk versenyre küldött, és az eredmények azok megahagyták, vagy megadták azt a belső motivációt, hogy igen, ennek van jövője? Vagy mik voltak azok, amik tényleg oda repítették ezt a szakosztály tulajdonképpen, és akkor majd mindjárt ugrunk egyet, de hogy tényleg egy kifejezetten erős, neves, népszerű, összetartó, több száz főből álló közösségről beszélünk most már. Tehát mi az, ami ott tartott titeket?
5: Mi kis egyesület voltunk, és szerintem egy ilyen pozícióban mindenki bizonyítani akar a nagyobbak felé, tehát voltak nagy egyesületek, nyilván ezek most is nagyon, nagyon jól működnek, és most is a nagy sportágnak, illetve az atlétikának a zászlóvivői. Mellette mi picik voltunk, de mindenképpen volt bennünk egy ilyen, és ez apunak a szemléletének is nyilván köszönhető, hogy mi azért is bebizonyítjuk, hogy tudunk, hogy nyilván, hogy fiataloknál azért ez nem ugyanaz a mérce, mint a felnőtteknél, de hogy gyerekként vagy fiatalként megvolt ez a versenyhelyzet, hogy mi is tudunk úgy teljesíteni, mint a nagy, és büszkeség volt, hogyha esetleg sikerült egy szoros versenyben, vagy egy szoros bajnokságban esetleg nekünk is annyi érmet nyerni, vagy olyan sikereket elérni, mint a nagy egyesületeknek. Ez eleinte biztos, hogy hajtóerő volt, és motiváló volt mindenki számára.
3: Illetve elég hamar a Budapest válogatott már hívta Pista Belcsit, és gyakorlatilag ott átvette a hatalmat idézőjelben, és mentek az Ikaruszos sportolók Budapest válogatottan, ugye, ami tovább erősítette a Szikaruszt.
2: Dani, te 94-ben csatlakoztál a...
4: Én 92-ben, 10 éves voltam, igen. Tehát 82-es vagyok, 10 éves voltam, 92-ben, így van.
2: A csatlakozásod, vagy amikor oda megy a klubhoz?
4: Nekem olyan unalmas, ugye ez, de nem csak azért, hogy mindig elmesélem. Nagyon, nagyon viccesen alakult. Tehát mindig csábítottak engem, ugye. Látták a pedagógusok ott, a testnevelő tanárok, illetve a Józsi bácsi, nagy Józsi bácsi, aki ugye ott a Ikarusznak a gyerekkor csoportját vitte akkor, abban az iskolában, ahol ahol én jártam, ott dolgozott, vagy ott volt egy ilyen konditerem, ahol dolgozott. Mentem haza az iskolába, és elütött egy piros zsiguli, és akkor ő vitt haza. Hát ott nyilván volt nagy ijedelem, és hazavitt édesanyám, mert több ízben volt róla szó, hogy akkor jó lenne, hogyha lenéznék az atlétika pályára. Anyukám is kerületi pedagógusként, hogy ismerték egymást, és akkor megígértette édesanyámmal, hogy akkor ez így lesz, és akkor sajnos eleget is kellett tenni, nem volt kedvem egyáltalán, tartottam az új kihívástól, meg eléggé komfortosan el voltam az akkori kis élethelyzetemmel, és nem vágytam erre, és nagyon hamar, talán az első edzések egyike volt, hogy résztávos edzés volt, ami azt jelenti, hogy éppen akkor azt hiszem 200 métereket futottunk a sötét, kivilágítatlan pályán. Ugye egy lámpa égett a bejáratnál, a kanyarnál, a rajtvonalnál, és ott az egyből gyakorlatilag megvertem mindenkit. Azokat a srácokat, akik ugye már tök régóta ott sportoltak. És ez ennyi volt. Tehát a motiváció az át is billent, és onnantól kezdve minden nap menni akartam.
2: Sikerízett.
4: Ennyi volt, igen. Tehát onnantól kezdve én most is futnék, hogyha bírnék.
2: Gátfutás akkor az oda?
4: A gátfutás az egy lehet, hogy talán a Pisti ezt majd jobban el fog tudni mesélni. Szerintem nincsenek véletlenek, hogy az ember gátokat keres az életében, amiket ugye leküzdjön, vagy akadályokat úgy fogalmazva, és akkor ugye ezeket megoldogassa. Nyilván sok oldalú voltak, próbálkoztunk, sok oldalú képzés volt, tehát hajtottam gerejt, mondjuk jó ügyetlenül, távolugrás, magasugrásban voltam korosztályos második, azt hiszem.
5: Az első érmed, igen.
4: Így van. Szóval mindenféle több próbába versenyeztünk, hogy öt próbák voltak, azt hiszem még ilyen serdülő korosztályban, már nagyon-nagyon rég volt, azért nézek ki kérdőn oldalra, és mindközül a gát ment a legjobban. Nyilván volt egy alapvető jó sík sebességem, viszonylag gyors voltam, önmagában akkor nem tűnt úgy, hogy elég gyors lennék ahhoz, hogy igazán helytálljak a sprinter mezőnybe. Döntőket futottam, hogy ott voltam, de úgy nem mindig voltam a legelőre. És ez a gát valahogy ez így bejött. Ott kellett egy merészség hozzá, egy vagányság, jó ritmusérzék, és úgy valahogy ez így mindenből egy pici úgy volt bennem, és ott tudtam a leginkább érvényesülni. Tehát ez így adta magát, hogy én ott fogok versenyezni. Úgyhogy és egyébként utána nem is, hát 97 körül volt, hogy azt hiszem, hogy akkor datálom, hogy én komolyan gondoltam, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék.
2: És te mi volt meg Daniban, ami ugye a gátfutás felé?
5: Nagyon sok oldalú készség kell a gátfutáshoz. Amit a Dani említett, hogy a síkfutó sebesség az egy fontos része, de korán sem elég. Kell hozzá nagyon jó ritmusérzék, hajlékonyság, és egy óriási nagy adag bátorság. Na most ebből a bátorságból volt a legnagyobb a Danina, tehát hogy a falon keresztül ment, és ezt a képességet, amikor így megtapasztaltuk, hogy semmitől nem fél, akkor már csak az volt a kérdés, hogy a többi képességét azt idővel arra szintre tudjuk-e hozni, ami igazán jó gátfutót tud belőle faragni, és ugye az évek során úgy szépen közelített hozzá, azért ez nem lehet ezt 16-17 éves korban is eldönteni, de hát ahogy teltek az évek, ez egyre inkább úgy néz ki, hogy ez menni fog.
2: Ugye 92-t említetted, és az, hogy 97 az, amikor azt mondtad, hogy már azért úgy eléggé fókuszáltál erre a pályafutásra. Akkoriban, te hogy emlékszed, már utaltál rá a körülményekre, de ott mi jellemezte akkor ott ezt a szakosztályt, ott az Ikarusznál milyen
4: volt ott lenni? Ez a szó jó értelmében véve, ez egy falusi közeg volt. Most ez tényleg nem degradálva, felültem a biciklire, vagy elsétáltam a pályára, gazos volt a pálya széle, de az, aki tényleg ez
2: nem volt rekordtán?
4: Nem volt rekordtán, nem, hát keresgéltük, ugye itt a gátoknak a magasság állítása, egy korosztálynak megfelelően, fiúknak, lányoknak, ugye különböző magasságokat kell beállítani, hogy hány centi magasak a gátak. ezeket a gátonak hiányoztak ezek a pöcké, akkor a Pistivel pályaszélén fadarabokat kerestünk mindig. Akkor, ez volt melegítés része volt, hogy találtam egy jó fadarabot. Most ez így utólag baromi vicces, de hogy tényleg, szóval most, most egyébként ez nem volt annyira régen. De most ezt egy valakinek így elmeséli az ember a mai fiatalok közül, szomorú, hogy ezt így fogalmazok, hogy a mai fiatalok, tényleg ez elképzelhetetlen. Talán lehet, hogy vidéken még van egy-egy hely, ahol mondjuk rekordtempóban is komolyan gondolja valaki ezt a sportágat, és mondjuk hasonló problémákkal küzdik, de hát mondjuk most már nagyon sok helyen van szerencsére rekordtemporítás. Szóval 97 volt körülbelül, amikor ezt így először akartam, és 99-ben volt az első ilyen korosztályos világverseny, és akkor az volt a nagy ugrásom, hogy akkor én az onnantól kezdve belevetettem magam, és mert amikor megtudtam, hogy ugye lesz a világverseny, akkor annak a lázába égtem, és akkor Pistinek majd nyakát rágtam, hogy akkor én oda akarok menni, aztán szépen közösen elevickéltünk.
2: Vissza fogunk térni a pályafutásodra, a fényes pillanatokra, viszont most Zoli, az még lenne egy kérdés, mert nyilván akkor beszéljük át, hogy ki hogyan csatlakozott. Ugye te 2018-ba kerültél a klubhoz, vagy hát a szakosztályhoz, és
3: Én már a csoda jobba csöppentem, igen.
2: 2022-től pedig ugye szakosztályvezető vagy. Neked milyen kapcsolatod volt egyáltalán az Ikarusszal, egyáltalán mi vonzott téged, hogy akkor eljussál oda a szakosztályhoz, és egy picit akkor a Tom Hauser családnak a bájáról, a varázsáról beszéljünk, hogy milyen légkör fogadott ott egyáltalán idősebb Tom Hauser István és ugye fia, jelenlévő ifjabb Tom Hauser István, gondolom, hogy akkor is, és a mai napig is abszolút az égkövei ennek a lapillérei ennek a szakosztának.
3: Abszolút, kereken 10 éve érkeztem a lányokkal, sportágat kerestünk, Máta Jandi kolléganőmet, ugye itt dolgozott ő is a Nemzeti Sportnál, hogy én is.
2: Igen.
3: Hívtam fel, hogy hova menjünk, és javasolta az Ikaruszt, úgyhogy teljesen ismeretlenül, őszintén, mert valami semmit nem tudtam az Ikaruszról. Elvittem a két lányomat, és ott ragadtunk, azonnal megfogott a pályának a csoda környezete. Tudom, hogy jártál le ott, ez egy fantasztikus fákkal körülvett csodálatos környezet. Szerintem a legszebb pálya az országban. És felültem a lelátóra, néztem az edzéseket, nap mint nap mi fotról jártunk, úgyhogy nem mentem haza. Végnéztem Pisti, Tamás, a többi edzőknek a 2-3 órás edzéseit. És sokat beszélgettünk Pistivel. Ő is egy kommunikatív személyiség, úgyhogy edzések előtt, után beszélgettünk, és eljutottunk oda, hogy ő vetette föl nekem Pista bácsival közösen, hogy mi lenne, ha esetleg bebe segítenék, és akkor itt kezdődött a közös munka. Elmentem rögtön egy középfokú edzői tanfolyamra, hogy ha már ez a felkérés érkezett, akkor valamit tanuljak is az iskolában, úgyhogy 18 októberétől pedig már U11-es akkor még volt ilyen korosztály bontás, ott már edzőként kezdtem a tevékenységemet. És csináltuk tovább, beszélgettünk a szakosztály vezetés életében is, egyre jobban beláthattam kommunikáció szinten, elsősorban vittem dolgokat, és 22-ben jött az a pillanat, amikor megkérdezték Pista bácsiba, hogy mi lenne, ha, és azóta.
2: És most ott tartunk, ugye 48 fővel indult tulajdonképpen ez a szakosztály, tehát 50 éves, több mint 400 főről beszélhetünk.
3: Van egy hevesi, illetve egy hevesi, talán 11-12 éve van egy hevesi részlegünk, Ikarusz néven, és egy éve Kiskunfélegyház részlegünk is van már, kijelzett tagozatunk. Uh-huh. Úgyhogy így összesen vagyunk, vagy 420-an.
2: A közösség ereje, mint motto, itt István már mondta, és nyilván ez egy sokszor szembe jön.
3: Nem bullshit.
2: Nem, abszolút nem. Mi az, ami ez a leginkább megmutatkozik? Miben mutatkozik meg? Mik azok a tényezők, amikben ezt lehet érezni? Zoli, neked volt nem olyan régen egy igen hosszú posztod a közösségi médiában, ahol a csapatbajnokságon elért 4. helyezett igen. után méltattad a közösséget. Egy picit akkor erről a közösségről kérdeznélek benneteket, hogy csak úgy tényleg a hallgatók is megértsék, hogy mi van ott ezen a már egy picit talán azért elénk vetített pályán, ami ennyire be tudja vonzani a fiatalokat.
3: Akár egy edzésen időmérésre futnak a fiatalok, vagy ugranak akármit, egymásnak rukkolnak hangosan, egymást lelkesítik, akár ellenfelek is, egymást természetesen is csapattársak. Ha versenyeket rendezünk, jönnek a fiatalok, segítenek bármiben, gerebjézni, mérni, székeket pakolni. Ha kimegyünk versenyre, sátrakat pakolunk, közösen visszük ki. Segítsetek, Pisti, akkor miben nem nyilvánul meg. A csapatban a serők jönnek egymásnak, drukkolnak természetesen. A kisebbek jönnek a nagyobbak bajnokságára, a nagyobbak a kisebbekére is drukkolnak.
5: Mindenki a saját neveltünk. Tehát a gyerekek egy része már most az utóbbi 10 évben már az sem ritka, hogy már 5-6 éves gyerekeknek a szülei keresnek minket, hogy szeretnének atlétizálni. Mi annyira ezt nem sürgetjük, de akkora igény van rá, hogy erre egy külön csoportot szerveztünk, és gyakorlatilag ez a piramis, ez onnan egészen alulról kezdődik pár éves kortól. És nem tudom, szerintem 10-12 éves korig van, vagy 200 fiatalunk, tehát egészen kisgyerekek. És ezek nyilván ott abban a millióban nőnek fel, belülül lesz majd később serdülő ifjúság és felnőtt atléta, és tényleg ez egy család, tehát itt nem nagyon, ugye Zoli említette a Hevesi és a nemrég csatlakozott Kiskunfélegyházi részlegünket, de őket is valahogy például a félegyháziakat is nagyon gyorsan beszippantotta ez a családias hangulat. Valószínű, hogy ez a széles alapokon nyugvó, kiskortól kezdő közös munka valószínűleg ennek a kifutása ez.
3: És nem csak a versenysport a fontos, tehát keresjük a tehetségeket, fontosak az eredmények, de mindenki szerepet kap, és ugyanolyan fontos az a gyermek, aki mondjuk nem is akar atléta lenni, de ott van közöttünk, és csinálja becsülettel. Neki is mindenki drukkol, hogy saját határait feszegesse. És innen jutottunk oda, hogy mondjuk olyan támogatóink vannak, akik itt sportoltak, és valamit szeretnének visszaadni, és vissza tudnak adni, akkor belépnek támogatóként.
2: És kapcsolatot épít ugye talán a szakosztályot a környező iskolákkal, hogyne, ha minden igaz, az van osztással. Lehetőség szabadidős sportot is, vagy a szabadidős sport számára, és akkor nyitott a létesítmény, ha minden igaz, így pedig akkor igazi tényleg közösség teremtődik.
3: Megyünk, az összes iskolába megyünk, órákat tartunk, és próbáljuk oda csalni a fiatalokat, és jönnek is.
2: Dani, ezt te is alátámasztod, ugyanezt érezted, mikor ott te csak oda csöppentél?
4: Hát erre rendben is választ, nem tudok, hogy olyan rég volt, amikor oda csöppentem. Nem tudom, hogy akkor ez hogy működött, a toborzás ez a része, de mondjuk a légkör az hasonló volt, tehát ott is tényleg akkor is egy nagy család volt, én így emlékszem vissza. Nem tudom, hogy az akkor hogy nézett ki.
5: Nem volt ekkora létszám nyilván. Uh-huh, Dani sportolt, és salakos pályánk volt abban az időszakban, már azért már jó régóta működött a szakosztály, és úgy nem nagyon tudtuk kimozdulni erre a 120-150 fős létszámról, akármilyen szerettünk volna. Tehát abban, hogy miután a nagyot ugrottunk, és azért itt jön a létesítmény szerepe, hogy itt nem csak az élsportban van annak fontos szerepe, hogy mondjuk jó létesítmények vannak, hanem rögtön megháromszorozott a létszámunk pár éven belül, és igazából azt csak szinten kell tartani. Már többen nagyon nem is férünk el, tehát az létesítményt kéne bővíteni, hogy még több ember kulturáltan, komfortosan elférjen. Tehát egy keddi csütörtökön edzésen, amikor mindenki len van, akkor úgy kell vadászni egy kis helyet, hogy balesetmentesen tudjunk rendesen edzeni, mert ott vannak a kicsik, nagyok már száguldoznak 36 km/h, és akkor ott vigyázni kell, hogy nehogy valami probléma legyen.
2: Apukának mekkora szerepe van egyébként ebben a szemléletben, ebben a millióban, amit itt felvázoltatok? Nyilván van, gondolom.
5: Nekem ugye ez természetes, uh-huh. Nyilván, hogy gyerekként, lehet, hogy egy kívülállóként, de én azt tapasztalom, és talán így akkor elkülöm az elfogultságot, hogy én mindenhonnan azt látom, hogy óriási energiák mennek felé, meg tőle is, és nagyon dicsérik, úgyhogy biztos, hogy valamit jól csinál.
3: Egyértelmű.
4: Nagyon szerethető figura, tényleg. Tehát ez talán a legjobb szó, nagyon szerethető.
2: És mai napig aktív részese amúgy a mindennapoknak?
5: Hát ez élteti.
2: Igen.
3: Van középtávfutó csoportja, persze.
2: És folytatjuk a beszélgetésünket három vendégünkkel, ifjabb Tom Hauser Istvánnal, Kis Dániellel és Amler Zoltánnal, a témánk pedig az idén 50. évfordulóját ünneplő Icarus BSE atlétikai szakosztály. Ugye azt már arról már beszéltünk, hogy hát milyen körülmények, milyen idilli, milyen nagyon sajátos atmoszférája van ennek a szakosztálynak, amelynek az életében 2010 az egy nagyon meghatározó és nagyon fontos év volt. Ugye Kis Dániel, aki itt van köztünk, ugye hát a szakosztálynak az addigi legnagyobb, legkomolyabb eredményét, nemzetközi eredményét ért el, ugye a barcelonai EB-n a bronzérmet szerezted, ugye edződ itt ifjabb Tom Hauser István, aki felkészített erre. Beszéljünk akkor egy picit erről, és arról, hogy hát milyen munka kellett, hogy ott folyjon ahhoz, hogy egy ilyen komoly eredmény szülessen. Ugye azt lehetett István veled kapcsolatban azért olvasni, hallani, és egyáltalán ugye az már egy köztudott dolog, hogy te igen komoly, vagy igen korán felismerted, hogy azért a magyar atlétáknak ebben a komplex ügyességi számokban lehet esélye, és a gátfutás felé specializálódtál, és hát Dani pedig kihozta magából azt a fantasztikus, és tényleg évtizedek után egy olyan eredményt, amit azért magyar atlétikában amúgy is, manapság is, de akkoriban is ritkán láttunk. Szóval mi az, amit láttál Daniban, vagy milyen munkát kellett elvégezni, hogy Daniból kijöjjön ez a nagyon-nagyon szép és nagyon komoly eredmény, ami nem csak ugye nyilván a szakosztálynak, hanem az egész atlétikának egy nagyon komoly jelentőségű és eredménye volt.
5: Igen, azt, hogy az ügyességi számokban lehet talán egy kicsit nagyobb eséllyel nemzetközi sikereket elérni, a mai nagyon sűrű és nagyon magas szintű atlétika világában, az egy nagyon régi felismerés. Talán annyi, hogy nekünk nem voltak meg igazán ehhez a feltételek, ennek ellenére próbáltunk ebbe az irányba kitörni, tehát inkább a feltételek ellenére próbáltunk erre ráerősíteni. Tehát azért nekünk ott volt egy salakpályánk, de próbáltuk megoldani mindenképpen, hogy ezt az utat azért végigjárjuk, úgyhogy hol még az akkori Népstadionnak az edzőpályán edzettünk, hát meg bekérezkedtünk mindenhova, ahol volt rekordtámpálya, hogy azokat a minőségi edzéseket meg tudjuk csinálni. És hát így lépdeltünk előre. Azért nem volt ez egy ilyen lineárisan fejlődő rész, mert azért ebben voltak hullámvölgyek is. De egy biztos az látszott, hogy amikor Dani 20 éves lett, akkor azért ott már egy nagyon jó eredményt ért el a Bécsi Fedezpályás Európa-bajnokságon 2002-ben, ott egy egészen kiváló eredményt futott 20 éves kora ellenére, és akkor jött egy kis rövidebb kitérő, amerikai egyetem, kin is tanult, nyilván tartottuk a kapcsolatot, egyébként pont egy ilyen érdekes időszak volt, bár akkor még a mostani nagyon könnyű kommunikációs lehetőségek nem voltak meg, de már a digitális korszak bejött, ilyen nagyon egyszerű videóképeket, videófelvételeket lehetett csinálni fényképezőgéppel, ő átküldte nekem e-mailbe, akkor nagyon szimpatikus volt az ottani edzőm, beismerte, hogy ő a gátfutás az annyira nem ért, ezért megengedte, hogy ő azt csinálja, amit mi megbeszélünk, Dani meg nagyon motiváltan csinálta, úgyhogy tulajdonképpen kin is fejlődött, és amikor a tanulmányok vége szakadt, és hazajött, akkor tulajdonképpen ő már nagyon jó szinten volt ebből a évek alatt eltelt időszakból, úgyhogy 2005 környékén jöttél haza, jól emlékszem, akkor meg is nyerted a szabadtéri országos bajnokságot, és a következő évben egy következő szintlépés volt, 2006-ban Göteborgban az Európa-bajnokságon döntőbe került.
2: Tani, benned az így, hogy él meg, mennyire volt nehéz egyébként ezt így összeegyeztetni, és mennyire vetted olyan szinten komolyan, hogy tényleg ezek a nemzetközi sikerek célja felé orientálódtál, és mennyire volt fókuszban ez neked akkor?
4: Hát csak ez volt a fókuszban. Nagyon komolyan vettem, és nagyon, ez volt tényleg a fő mód, ezzel keltem, ezzel feküdtem. Utólag nagyon-nagyon-nagyon másképp csinálnék szinte mindent, de hát mondjuk ennek, szerintem sokan így vannak ezzel.
2: Például egy dolgot?
4: Hát talán a leginkább volt egy erős önfejűség azért itt az én sportkarrieremben, és szerintem nagyon durván túlvállaltam magam nagyon sok tekintetben. Tehát sokkal több edzést csináltam, ami fölösleges volt. Nem mennék bele oly mértékben itt a szakmai részbe, és sok minden fölösleges dolgot csináltam. Sokszor sokkal kevesebb speciális dolgot talán, amit kellett volna. Nagyon hamar, itt, amikor már ilyen kétesélyesek voltak a dolgok, azért a karrierem közepe vége fele, már azért volt egy jó pár műtétem, és akkor ugye egy másik mankót kellett keresnem, ami tök feletlenül jött az életem, vagy akkor elkezdtem edzéseket tartani. És ugye az is kellett a lelki világomnak, hogy legyen valami mellette. Tehát aztán a végén, amikor már nem ment olyan jól, akkor ugye arra támaszkodtam inkább, de nem kellett volna egy utólag, tehát hogy sokkal inkább, ugye, de hát ez most az ilyen okokozat, tehát ez így utólag már én magam sem tudom, hogy mi lett volna a jobb, vagy mi lett volna a jó, de ez így volt, hogy Pisti elmondta, tehát évről évre komolyan fejlődtem, ilyen 2006 volt az első nemzetközi átütés, hogy ez a döntőbe jutni, az egy szép dolog volt, hetedik lettem, és akkor utána sajnos 4 évet kellett várni a következő évben. Akkor még 4 évente volt az Európa-bajnokság, nem 2 évente, mint most, és akkor 2010-es Barcelona Európa-bajnokságon pedig 3. sikerült célba érnem. Az volt a csúcs.
2: De mennyiben kellett egyébként más munkát végezni? Hogy más munkát kellett végezni, akár Danival, mert látva, hogy azért nemzetközi szinten is lehet eredményes, vagy mennyiben volt akár az, ahogyan te dolgoztál ott az atlétákkal más, mint mondjuk akkoriban a magyar atlétikában az általánosabb?
5: Nagyon nehéz erre törvényszerűséget találni, hogy mi a jó. Egyrészt ugyanál a versenyzőn is más, ahogy különböző korban lépked előre, tehát nem egy standard folyamat ez, és ráadásul nagyon nagy különbségek vannak nyilván előképzettségben, alkatban. Danúi azért egy erősebb, muszkulárisabb típusú volt mindig is, már fiatalon is. Ennek is megvan a sajátossága, tehát amikor az ember az edzést tervezi, akkor ezt bele kell kalkulálni, egy nagyobb izomtömegű embernek a regenerációs ideje egyszerűen törvényszerűen hosszabb, úgyhogy nála inkább a kevesebb, jobb minőségű edzés és megfelelő pihenő az eredményesebb volt, mint igen, az, mint mondott ő is, hogy néha egy kicsit túl lett tolva. Ez a nagy motivációnak volt betudható. Hozzáteszem, ez ilyen aranyos történet, hogy már alig várt, hogy vége legyen a versenyidőszak, nem ez olyan tötyörgés. Ugye edzek egy jót, aztán 3 napig csak regenerálom magam, meg pihenem, de ugyanakkor nagyon szeretett ezen, úgyhogy mindig nagyon várt az alapozás, mert akkor végre lehetett tolni, nyomni neki rendesen a munkát.
2: Mi az, ami egyébként megvolt Daniban, ami több volt mondjuk, mint ott a többi fiatalban, vagy a többi gátfutóval, akik ott edzettek. Mondtad, hogy a testalkat, nyilván a bátorság, a ritmus érzék, itt azért már sok mindenről szó volt, de azért mégiscsak kellett, hogy legyen még valami plusz, hogy ilyen szintű eredményt ért el.
5: Ő rákattant erre a dologra, és nagyon fanatikus volt. Szerintem a fanatizmus nagyon kell hozzá. Néha lehet, hogy kicsit sok is volt.
4: Valószínű, igen. De egy utólag én azt mondom egyébként, hogyha engem megkérdez, hogy szerintem bárkiből lehet bármi, mondjuk most ezt a szegmens tekintet, tehát bárkiből lehet nekább, aki valamennyire gyors, de kellőképpen ugye alázattal beleveti magát. Szóval, hogyha én el tudtam jutni eddig, akkor azt gondolom, hogy bárki, aki egyébként tisztességgel, lélekkel, odaadóan, szerintem ennél messzebbre is bárki, csak akarni kell. Közhelyes, de tényleg így van.
2: Így van? Igen?
5: Szerénykedik azért, nem teljesen kell hozzá az adottság is.
2: És kiváló szakmai felkészülés. Akkor az a 2010-es év ilyen szempontból, ugye ott azért volt egy, vagy azt megelőzően ugye azt hiszem volt egy világbajnoki elődöntőr is. Igen. 2009-ben Igen. és 2010-ben pedig sikerült ott döntőt futni a fedett pályás világbajnokságon.
4: Így van.
2: Minden igaz, és akkor ott jött utána ez a barcelonai EB bronz. Ennek a picit hogy folyt ez le, mennyire indultál, vagy mennyire érezted azt, hogy egy ilyen évben, mint az a 2010-es, benne lehet egy érem is akár ott Barcelonában.
4: Abszolút így készültünk. Tehát ezt akkor már kimertük mondani. Ugye itt az előbb, amit említettél, 2009-ben a berlini világbajnokságot egyébként egy nagy országú csúcsot futottam, ott egy 10-et bejavítottam, meg Csillag Levinek.
2: 34-13-30.
4: Így van. Levinek az országos csúcsát, és abból abszolút várható volt, hogy a következő évben, hogyha egyben maradok, ezt ugye egészségesen tudjuk folytatni azt a felépített ritmust, akkor ebből azért úgy ki kellene, hogy jöjjön valami. Tehát reálisan voltak merészebb elképzeléseink. Ezt ki is mondtuk akkor, hogy VB döntő a cél, és ez EB dobogó a cél. Most egyébként ezt csak így zárjába jegyzem meg, hogyha máshogy fogalmaztunk volna, hogy mondjuk a VB, nem tudom, 1-6 a cél, vagy a EB első hely a cél, akkor lehet, hogy ugye máshogy programoz az ember az agya, de nem egy teljes korrektséggel meg egyébként, ugye szituációt felmérve fogalmaztuk ezeket meg. És hát ugye a fedett pálya jól sikerült, 8. lettem, sajnos csak 8., de magyar csúcsot futottam, jól alakult a szezon, egészséges maradtam, és tudtam folytatni a felkészülést a nyárra, ahol egyébként abban a szezonban egyébként sok volt, abban egyébként sok lehetett volna, ott utána nem akarok ilyen panaszokat, de ott utána sajnos egyből műtettek, volt egy sérvem a szezonban, tehát ott elkezdett egy ilyen kávária, és sajnos azt a ritmust nem tudtuk viszont folytatni. Csak azért mondom, hogy a 2009-es szezont követően ugye volt egy folyamatosítás, és akkor a 10-es után meg így megszakadt egy picikét, és akkor ugye onnantól kezdve nem is igazán tudtam visszatérni arra a szintre, sajnos.
2: Ez az Európa-bajnoki bronz, ami ugye, most csak mondok egy-két évszámot, ugye 1968-ban született magyar EB érem, futószámban ezt megelőzően. Ugye most nyilván azt nézzük, ugye akkor ez 42 év. De 1934 után EB, ugye akkor Kovács József Európa-bajnoksággal nyert, ugye 110 gáton, akkor volt újra érem ebben a számban, az ugye 76 év. Szóval hihetetlen, hogy milyen múlttal, vagy hát úgy múlttal, hogy mennyire sok idő kellett ahhoz, hogy újra jöjjön egy ilyen siker. Ez mit jelentett akkor ott a szakosztály életében? Nyilván az egész atlétika, vagy az egész egyetemes magyar sport életében nagy dolog volt, de ott a szakosztály életében ez mit eredményezett, hogy Dani hozott egy ilyen szenzációs sikert?
5: Hát egy gondolatot, ha szabad megjegyeznem, azért igen, így ha papírformát nézzük, akkor ekkora szünet volt, de azért ott volt egy Bakos György, aki fedett pályás Euróbajnok volt, meg volt ezüstérme is, tehát azért voltak ott nagyon szép sikerek, amire lehetett építkezni, és ami nyilván, hogy nekünk is adta az utat, és amit meg szerettünk volna mi is ismételni. Akkor egy kicsit olyan elkeseredett állapot volt, mert eljutottunk egy szintre, és úgy éreztük, hogy ez ebből a körülményből nagyon nehéz lesz ebből tovább lépni, és magasabb szintre kerülni, és az egésznek a háttérintézményét jobban kiépíteni. És akkor mi felkerekedtünk apuval, és felkerestük polgármester urat, Kovács Péter urat, aki Hajdanán az Ikaros Atlétika szakosztályban is édesapámnál rövid ideig atlétizált, és nagyon támogatta a sportot a kerületben, és elmondtuk neki ezt a problémánkat, amiről meglepetésre nagyon pozitívan reagált, hogy nem voltunk felkészülve arra, hogy ennyire pozitív lesz az ő célkitűzése. Még úgy is voltunk vele, hogy majd, ha hiszük, ha megvalósul, és teljesen komolyan tényleg szavahihetően az egész megvalósult, úgyhogy mi csak tátottuk a szánkat, mert még tulajdonképpen több is teljesült, mi a mink kívánsággal, mi bementünk hozzá, amiért felkerestük, és tulajdonképpen azért szerintem muszáj megemlíteni az ő nevét, mert azért ott, hogy tovább tudtunk lépni, abban neki nagyon nagy szerepe volt.
2: Ugye Bai Balázs is csatlakozott mindehhez 2008 körül. Dani, te voltál ott az egyik vonzó erő olyan szempontból, hogy láthattuk, vagy hát akkoriban ugye azért jöttek az eredmények, és hát ezek szerint ott Tom Hauser Istvánék féle munka az olyan, ahol kis Dani lehet.
4: Azt gondolom, hogy utólag igen, Balázs az egyik legjobb barátom, erről mondjuk így nagyon nem is beszéltünk sose, de azt gondolom, hogy nyilván, hogyha van valaki Budapestre jött, egy ilyen hely volt, ahol mondjuk a gátfutással így foglalkozott, ahol volt kézzelfogható normális eredmény, azok mi voltunk, és a Pisti és én. És aztán egyértelmű volt, és szerintem épp ezt ember nem ment volna máshoz. Úgyhogy ezt a döntést hozta, és jól döntött, azt gondolom.
2: Az eredmények is azt mutatják.
3: És tegnap este elmondta, hogy tiszteletben ikaruszos atléta, úgyhogy ezt így is tekintünk rá.
2: Mit eredményezett? Akkor még egyszer olyan szempontból kérdezem ezt, hogy az, hogy ott ilyen két ennyire potenciálisan ennyire sikeres atléta, gátfutó, ugye Dani és ugye Balázs ott volt, ez milyen közeget, vagy milyen a fiatalok számára ez mit jelentett? Milyen motivációt, lendületet adott nekik, hogy na hát akkor itt lehet eredményeket elérni, vagy ide kell jönni, és akkor lehet tanulni?
5: Nagyon, nagyon motiváló tud lenni egy sikeres sportoló, aki hús-vér ott tapintható egy szakosztályban, aki mellett ott sportolok, és tudom, hogy milyen eredményt ért el. Tehát, hogy mondjuk egy vicces történet, volt egy középtávfutó srácunk, aki egyébként nagyon szép pályát futott be egy hazai szinten, mert volt országos bajnok is. Ő amikor fiatal volt, milyen aranyosak és naívak a gyerekek, de Dani idősebb volt nála ugye jó pár évvel, és hogy egy ilyen középtávfutó számnál, amikor kezdett fáradni, és úgy megfordult benne, hogy ez talán lehet, hogy nem tudja befejezni jól és feladná, akkor eszébe jutott a kis Dániel, hogy ő biztos nem adná fel.
4: Ezt a középtávról lévén szó szerintem sose futottunk 800 méternél többet.
5: Többet a pályán szerintem, vagy csak nagyon ritkán. Úgyhogy ez csak azt példázza, hogy mennyire összességében mindenkire hat egy ilyen siker, nem csak a gátfutásra, meg a sprinterekre. És nyilván, hogy ennek van szakosztályon belül is egy ilyen nagy húzóereje, de talán azt gondolom, hogy országos szinten is nagyon sokan kaptak hitet edzők, sportolók, hogy ezzel talán érdemesebb minőségileg foglalkozni, mert lám, itt van egy ember, aki egész jó szaladgál.
2: Ugye Bai Balázs EB-ezüstérmet nyert, illetve világbajnoki bronzérmet is, és ezek nyilván mind alátámasztják azt, amikről amúgy beszéltünk, hogy hát egyrészt, hogy milyen szakmai munka folyik, és hogy mennyit jelenthet, hogyha két kiváló atléta egymást tudja húzni, illetve hogyha egymást tudjátok erősíteni. Picit az eredményességről beszéljünk, ugye itt már utaltam erre a negyedik helyezetre a csapatbajnokságban, és arra, hogy Zoli milyen szép szavakkal méltatta a közösséget, és a sportolókat, és a szakmai stábot. Ugye két darab olimpikonja van eddig a szakosztálynak, ugye Danin kívül még Wagner Gyürk és Viktória volt ott mind Tokióban, mind Párizsban, de azért nagyon-nagyon szép eredményeket érnek el, illetve hát lehet akár csak a szabadtéri, vagy a fedett pályás magyar bajnokságokat megnézzük akkor, hogy az Ikarusz is milyen helyet foglal el a magyar atlétika életében. Na milyen helyet foglal el? Akkor most Zoli tőled kérdezem, milyen erőt képvisel? Ugye 400 főről beszéltünk, az hihetetlenül sok fiatal, ugye arról is híres ez a szakosztály, hogy egy nagyon kiváló utánpótlás nevelő műhely, hol helyezkedik el, vagy a magyar atlétikában milyen erőt képvisel, milyen jelentősége van.
3: A csapatbajnokság előtt a szakosztály vezetők, az egyesületek számolgatnak, és mindig számolnak az Ikarusszal. Olyannyira, hogy tavasszal csak pontok miatt el is igazoltak tőlünk valakit, tehát gyengítettek minket, ugye ezt mondhatjuk. Számolnak velünk, már ott a dobogó közelben számolnak, és most közel is voltunk, ilyen közel még soha nem voltunk, 500 pontot már meghaladó eredményt értünk el, úgyhogy amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy talán a legfiatalabbak vagyunk, tehát zömmel utánpótlás korosztályú versenyzők állunk ki a csapatbajnokságon, saját nevelésű atlétákkal. Ha lenne létezni egy olyan bajnokság, akár csapatbajnokság, hogy mindenkit számba veszünk, akik megfordultak a Ikaruszba és az Ikarusz neváltjai, akkor szerintem megnyernénk. Jó, mondom, Pisti, nem kérdés szerintem, hogy
5: valószínűleg
3: ott lennénk elől.
5: Nem túlzás.
3: Tényleg a saját nevelés, ez a fontos. A felnőtt magyar bajnokságon 3 aranyérmet nyertünk. Ketten Molnár Csabi és Keserő Mirabella nálunk kezdte, és gyermekként is ment végig az úton. Csabi ugye az felnőtt ebben is már részt vett idén nyáron.
2: Igen.
3: Marton Zsófi, szerintem ő egy potenciális olimpikon lehet. Őt nevelgetjük 4-5 éve már, és most EB bronzérmes volt az U18-as Európa-bajnokságon, ahol ott volt az edzőink kétharmada, közösség ereje. Kijutaztunk mindannyian szinte. Úgyhogy ez az útunk, nevelünk, és hát a legnehezebb történet, hogy meg is tartsuk őket, ezen dolgozunk a támogatóinkkal, nem tudom, reklámhelyen mondhatok-e támogatókat, egy névadó szponzorunk, Atlas Kft., van a Dokler cégcsoport, az ő segítségükkel próbáljuk őket megtartani, hogy majd egyszer ez a negyedik helyez lehessen még fényesebb, dobogós, ez az álmunk, és ehhez kellhet, vagy ehhez kellene, és ezért lobbizunk minden téren, van nekünk egy jogerős építési engedéllyel rendelkező munkacsarnok tervünk. Hogyha egyszer ez megvalósul, azt hiszem, akkor tudunk szintet lépni, és akkor nincs megállás, akkor bármi lehet.
2: Ez az, amit a jövőben kívánjunk az Ikarusz atlétika szakosztályának, hogy tényleg ezeket a fejlesztéseket megkapja, mert amint látom, azért a népszerűség, az utánpótlás megvan, a szakmai színvonalas munka megvan, mi az, amire talán a leginkább szüksége van, akár a következő évtizedekre ebben nézve?
3: Azt hiszem, erről van szó. Azt mondom neked, hogy novembertől márciusig alig találkoznak az edzők és a versenyzők egymással, mert a gyerekek gyerekkorcsoportok szanaszét a tornatermekben, a nagyobbak a bokcsarnokban, sokkal kevesebbet találkozunk, mert hát bent kell edzeni az érzőmmel. Ha egyszer lesz egy ilyen csarnokunk, már pedig azt gondolom és hiszem, hogy lesz, akkor az az egy igazán szintlépés, úgyhogy a többit mit csináljuk.
2: Az időnk lejárt, én nagyon szépen köszönöm, hogy most ennyi időnk adatot, hogy beszélgessünk egy kicsit az Icarus BS atlétikai szakosztályról, ugye az 50 év kapcsán egy könyv is készült, kézműves atlétika, amelynek a hátoldalán az szerepel, hogy az idő múlik, az emlékek maradnak, a közösség pedig tovább épül, úgyhogy ez a további épüléshez, fejlődéshez kívánunk jó munkát, sikeres edzéseket és kiváló eredményeket. Én nagyon szépen köszönöm ifjabb Tomhauser Istvánnak, Kis Dánielnek és Amer Zoltánnak, hogy eljöttek és beszélgettünk ennek apropóján.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!